0: kívánok egy változás van a lista élén, a PAM kutya állt az élre,
1: igen,
0: akikről azt lehet tudni, aki nem fogyasztja a tartalmaikat, hogy 6-7-szer majdnem megtöltötték az MVM Dómot élőben, 113 ezer eladott jegy, de ez tehát a PAM kutyás 10 éves sztoriukból fakad, ha jól értem.
1: Igen, és itt felismerül a kérdés, hogy mi számít ma már mainstreamnek, hiszen miért ne számíthatna mainstreamnek az, hogyha egy testvérpáros 10-valahány évnyi építkezéssel az online térben egy ponton megpróbálja bebizonyítani, hogy ezt lehet tudja konvertálni valami hagyományosabb szórakoztatóipari formátumban, jelen esetben abban, hogy ugye ők paródiákkal kezdtek, saját slágereket is írtak, de jellemzően utána ilyen utazós, ismeretterjesztő videókba csaptak át, és hát egy mém is a közösségi nyomás hatására egy profi koncertszervező céggel, ráadásul Azaria menedzsmentjével úgy döntöttek, hogy belevágtak abba, hogy lehet-e fizetőképes keresletet húzni akár jegyeladásokkal. Hát lehet, a májusi Force magazinban körbejártuk nem csak a PAM kutya sztorit, hanem a koncerteknek az üzleti hátterét is. Ahogy mondtad, több mint 113 ezer eladott jegy 7 este alatt, és hát ebből egy több mint 2 milliárd forintos jegyárbevétel is keletkezett merch-sel, meg limitált repohárakkal együtt.
2: Na igen, de hogyha már a kollégát is szóba hoztad ezen a piacon, akkor itt felmerül a kérdés, hogy miért ők lesznek a legértékesebbek, akinek, hogyha jól emlékszem, talán a paplászlót sikerült megtöltenie 3-szor, tehát nagyobb volt a közönség szám talán arányaiban, nem? Vagy, tehát Azariára gondolok, aki körül óriási volt a felhajtás, de mégsem ő szerepel ennek a listának az élén, akkor ez milyen szempontrendszer szerint alakul
1: így? Ennek a listának nem. Idén először hívjuk a legértékesebb magyar influencerek listáját Top Creatorsnek, nem véletlenül, hiszen most már sokkal tágabban kezeljük a hazai digitális teret, nem csak a hagyományosan online tartalomgyártással foglalkozó és erre üzletet építő szereplőknek a márkaértékét mérjük, ergo mennyire értékes a hirdetési piac számára az a platform, azok a csatornák, amiket visznek, hanem foglalkozunk minden olyan tehetségipari, szórakoztatóipari, vagy bármilyen más ággal, aminek igenis fontos a közösségi médiás jelenlét is, hogy ott milyen digitális personát és ott milyen márkaértéket épített fel, még akkor is, hogyha nem feltétlen üzleti értéket, hanem mondjuk társadalmi tőkét, vagy adott esetben főleg idén politikai tőkét igyekeztek építeni. Ebből épült fel négy erős sorrend, ebből valóban az egyik a zenészek, amin az Azaria is szerepel. Jegyezzük meg egy tavalyi hosszabb szünet után egyébként, így kellett megmérnünk, hogy milyen a márkaértéke és az ereje a közösségi médiában, de mértünk sportolókat is, hagyományosabb véleményvezéreket is, illetőleg politikusokat is.
0: Visszatérve a közösségi médiára, azt meg tudod mondani, hogy ki volt, aki a leggyorsabban betört és egy látható szintre felért, vagy hogy nagyjából mennyi idő kell, mert nyilván bárki hozzáfér a közösségi médiához, ez így nagyon klassz, demokratikus, de azért a PAM kutya sem 2 év alatt jutott ide, hanem 10 évek alatt.
1: Igen, a PAM kutya sztori egy 16 éves sztori immáron, és az egy merőben más logikájú figyelemgazdaságban és közösségi médiatérben építkeztek, ugyanakkor mindig ott voltak az élvonalban, még hogyha YouTube-ból is indultak, és így kellett át adaptálódniuk a rövid videós platformokra, adott esetben a TikTok világában is. Szerintem most már a belépési küszöb relatíve alacsonyabban van, a figyelem fenntartásának küszöbe viszont magasabban abban az értelemben, hogy neked önazonosságot és hitelességet kell bizonyítanod a fogyasztók is a közösséged irányába ahhoz, hogy te hosszabb ideig ki tud nyújtani, adott esetben növelni tud az értékedet a közösségi médiában. De jellemzően ezek a növekedési piacok, a TikTok az most már elengedhetetlen egy olyan tartalomgyártónak, aki már akar érkezni, és a márkák felé is szeretne értéket tanúsítani, tehát a márkáknak is egy értékes hirdetési felületet szeretne adni, de hát rengeteg olyan mutatót mérünk, ami még azt bizonyítja, hogy a tartalomgyártónak milyen az érvényesség a közösségi médiában onnantól kezdve, hogy hogyan nő a követőbázis, egyáltalán valós-e ez a követőbázis, hogy nem csak a posztjai alatti kommentekben, hanem a teljes digitális térben, tehát az interneten született blogbejegyzéseknek, vagy akár újságcikkeknek az érzelmi töltete pozitíve vagy negatív, és hát, hogy egyáltalán lájkokkal és kommentekkel jutalmaznak-e téged a követők, és még egy utolsó szempont, amit szintén mérünk, az a szakmai zsűri, tehát a piaci meggyőződés, hogy egy adott hirdetőnek, márkának, médiapiaci szereplőnek milyen a megítélése, hogyan ítéli meg az adott tartalomgyártót. 15 fős szakmai zsűrivel dolgoztunk idén, hogy ezt megmérjük.
2: Hogyan konvertálható át például egy politikai szereplő megítélésére? Ott az érték mit jelent, hogyha az összehasonlítás alapján az MVM Dom megtöltését nézzük, akkor Magyar Péternek ezt sokszorosan sikerült megtennie.
1: Igen, szerintem az a validáció már megtörtént a politikai térben. A választások előtt ejtettük meg az adatfelvételt, az volt ezzel a hipotézisünk, hogy ezzel annyira nem torzítjuk, és egy teljesen kicsúcsosodott márkaértéket tudunk mérni a digitális térben, és ez egyébként igaz az összes kategóriára is, tehát nincsenek ezek az utolsó, ők is beszéltek politikáról szavazásra, akkor mi is beszéljük az utolsó pillanatban, és felmarjuk a lájkokat, tehát hogy ezt a logikát ezzel tudtuk szűrni. Szerintem a Tisza és a Magyar Péternek a kampánya volt egy ékes bizonyítéka, hogy a politikai marketing az hogyan működik 2026-ban. A politika kategóriában is szintén mértünk elérési, követőbázis, aktivitási mutatókat, főként a növekedési platformokon, tehát itt nem csak a Facebook volt kiemelt, hanem kifejezetten az Instagram és a TikTok is, mert abban van egy növekedési potenciál. Ennek a listának az élén végzett a leendő miniszterelnök Magyar Péter. Nagyon sokat fog változni szerintem ez a lista a jövő évi verzióban, hogyha ismét megmérjük a politikusoknak a márkaérték sorrendjét a közösségi médiában, és hát miért tennénk így.
0: Akkor majd ismét meghívunk. Köszönjük szépen, hogy most is eljöttél. Vaszkó Iván szerkesztő újságíró, a Forbes-tól volt a vendégünk.
1: Köszönöm a lehetőséget.
3: Támogatott tartalmat hallottak.
4: Ember Obsession. Figyelj!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tesznek még cégeiket feladó NER oligarchák? A kérdés műsorunk címéből fakadóan igencsak aktuális, hiszen Balázsi Gyula úgy tűnik, hogy így tett. No de mi várható még? Mutatom, hogy kikkel beszéljük meg, és azt, hogy milyen sorrendben.
2: Az államnak adná cégeit a NER egyik ikonikus vállalkozója, Balázsi Gyula. Magyar Pétert nem hatották meg a könnyek. Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tettek a központi nyomozó főügyészségen az NKA támogatások ügyében. Magyar Péter szerint a leköszönő kormány pénzszórással teljesen kifosztana az államkasszát, Gulyás Gergely ezt határozottan tagadja. Karácsony Gergely szerint nem elég a bulikét megoldása, a főpolgármester partneri viszonyt és a főváros pénzügyi helyzetének rendezését várja. Vendégeink Kulifai Máté, a Hetek főszerkesztő helyettese, Gerő Tamás, ügyvéd, Tétényi Éva, építész.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Jegesi András.
1: Jó estét kívánok mindenkinek, és titeket is szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Hamarosan hallhatjuk a ti véleményeteket is a nap kérdésével kapcsolatban, ami ugye így hangzott, ahogyan az adást is felvezettem, hogy vajon lesznek-e még cégeiket feladó NER oligarchák? 88% arra számít, hogy sokan előállhatnak azzal, hogy innentől kezdve már nem szeretnék működtetni az eddig jövedelmező cégeiket, míg 12% úgy véli, hogy nem várható ilyesmi. De hogy miért is jutott eszünkbe ez a kérdés, és miért vártuk az önök véleményét? Nos, ki ne tudná, tegnap interjút adott Balázsi Gyula, de hát ennek azért van még egy-két következménye.
3: A NER egyik ikonikus vállalkozója hétfőn váratlan lépést tett. Cégeit, valamint magántőke alapokban lévő vagyonát közjegyzői okiratban felajánlotta az államnak, méghozzá ingyen. A részleteket a Kontrollnak adott interjúban jelentette be.
4: Ezek még a legóvatosabb becsléssel is mondjuk egy ilyen 80 milliárd forintnyi értéket képviselnek, valamint van körülbelül 100 milliárdnyi szerződés állományuk, ezekben közel 30 milliárdnyi eredménytartalék van, követelésben 15 milliárd.
3: Azt mondta, ezt nem azért teszi, mert bármit akargatni valója lenne.
4: Nem amiatt már, hogy látom, hogy azok a tevékenységek, amiket eddig végeztünk az államnak, ezek tényleg túlmutatnak a piaci kommunikációs feladatokon, és hogy ezeknek a feladatoknak az elvégzése a legjobb helyen bent az államháztartásban van.
3: Az is kiderült azonban, hogy nyomósabb érvek is szólnak Balázsi Gyula gesztusa mellett, cégei ugyanis egy hete nem férnek hozzá a számláikhoz. A sokszoros milliárdos, eddig monopolhelyzetet élvező vállalkozó elcsukló hangon könnyek közt vallott ragaszkodásáról a hazájához.
5: Ezek szerint ő nem gondolkozott abban semmi esetre sem, hogy egyébként külföldre megy.
4: Ugye, nem, és ezt elszállni.
5: És nem is akar ebbe gondolkodni.
4: Nem, értem? Nem. Én ebbe az országba születtem, itt éltem, itt van a családom, és úgy érzem, semmi okom arra, hogy bárhova menjek.
1: Azt hiszem, hogy az ügynek talán kettő aspektusa van. Az egyik egy jogi, a másik pedig egy erkölcsi. Most kezdjük talán a jogi részével. Mi történik akkor, hogyha valaki ezt a saját bevallása szerint 80 milliárd értékű cég hálózatát, vagy cégeit fölajánlja az államnak. Ebből mi következik?
6: Igen, ugye ez egy közérdekű vállalás, amit ugye közjegyzői okiratban tett a vállalkozó, és ez valójában nem egy üzleti gesztus, hanem inkább azt gondolom, hogy a NER rendszerének, a megrendülésének a leglátványosabb jele, tehát hogyha a kérdésre kell válaszolni, amit föltettek a nézőknek, azt gondolom, hogy igen, elindult egy láncreakció, tehát ez nem egy lezárás volt, hanem inkább valaminek a kezdete, a NER rendszerének a falai egyszerűen rebedeznek. Na most itt az a legfőbb jogi kérdés, hogy ezekben a szerződésekben, ugye az elmúlt 10 évben szinte kizárólagos jogot kapott Balázsi Gyula 4 cége, ugye 92 milliárd forintot vett ki osztalékból, amiből állítólag 50 milliárd, ami többlet profit. Szóval itt az a kérdés, hogy mennyire voltak ezek túlárazva, ezek a szerződések, és hogy ebből az osztalékból volt-e visszaosztás. Ugye ezért van a hűtlenkezelés gyanúja a túlárazás miatt lehet, a pénzmosás pedig gyanúja pedig amiatt lehet, hogyha ebből adott esetben visszaosztott. Ugye azt tudjuk, hogy a 92,5 milliárdból Balázsi Gyula saját maga 55 milliárdot vett ki az egyik cégéből, és 33,5 milliárdot a másik cégéből. Ez egy nagyon-nagyon sok pénz. Úgyhogy ez alapvetően a NER-nek egyik fő, hogy mondjam, ez nem egy egyszerű vállalkozó, hanem talán egy ikonikus alakja is. Valószínűleg nem véletlenül fél Balázsi Gyula, hiszen fél egyrésztről a jogi eljárástól, fél a társadalmi értékítélettől, és attól is fél, hogy nem védi meg őt a NER gazdasági holdudvara.
1: Itt Tamás már említette azt, hogy van egy hűtlen kezelés eljárás. Ma délután 5 órakor a rendőrség közösségi oldalán, illetve a hivatalos honlapján is közzétett egy közleményt, amelyből kiderül az, hogy a médiában a múlt héten szárnyra kelt hírekben megjelenő egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonkimentéssel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda folytat eljárást. A NAV pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának a jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás miatt indult meg nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént. Tehát valóban elkezdődött egy eljárás, ez a jogi része tehát a történetnek. Igen. Még egyetlen kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy még ugye Balázsi Gyula is úgy fogalmazott, hogy ő a jövőben utalt erre, inkább így fogalmazok, hogy nem látja azt, hogy a cégei azok ugyanekkora hatalmas milliárdos megrendeléseket kapnának és teljesítenének. Azt hiszem, hogy ez egy eléggé megalapozott gyanú a saját részéről, hogy ezt
6: megjelenzi. Hát ez egyértelmű, hogy nem fog kapni.
1: Viszont akkor mennyit érhet akkor valójában ez a cég?
6: Hát ugye volt egy eredménytartalék, ami 30 milliárd, és van kötelezettségvállalás is, 15 milliárd, ami tartozása a cégnek. Ugye rengeteg alvállalkozóval dolgozott, tehát volt olyan cége, amelyik valamennyi megrendelését kiosztotta alvállalkozóknak. Tehát ez a cég, ez 10 évvel ezelőtt egy 60 fővel indult, és 500 fős munkavállalói csoportja van, tehát de nyilván ez egy teher is valamilyen szempontból, hiszen ha nincs megrendelés, a piacról valószínűleg nem fog tudni megélni ezeket a munkavállalókat, akik az elmúlt 10 év során ugye csatlakoztak a céghez, hát egy komoly végkielégítés is illeti. Úgyhogy ez a teher, tehát lehet, hogy a végén ez az egész cégcsoport hiába ajánlja föl, ez nem ér semmit.
1: Éva, te hogy látod, főleg az etikai részére lennék kíváncsi, hogy azért, ha nem is kifejezetten Balázsi Gyula cégein keresztül, de azért különböző kampányoknak alanya voltál még a korábbi időszakban.
7: Igen, de akkor még a NER csak éppen kiépülőben volt. Ugye itt a probléma az, hogy úgy próbálja beállítani az úr, mint hogyha őnek semmi köze nem lett volna ahhoz a tartalomhoz, amit ők közöltek. És az, hogy mennyire hát ajánlja föl az államnak, azt hiszem, hogy ez egy végső menekülés, hiszen nem tud mit kezdeni ezzel a céggel. Tehát ez nem egy ajándék, hanem inkább egyetértve egy teher. Ugye az 500 munkavállalóra hivatkozva azt mondja, hogy semmi közöm hozzá, majd gondoskodjon róla az állam. Ha azt nézzük, lehet, hogy ez ténylegesen egy állami cég volt, csak éppen ki volt szervezve, hiszen ha jól tudjuk, akkor a megbízásaik nagy része kizárólag és kifejezetten kormányzati pénzből, azaz a mi pénzünkből volt, tehát majdnem azt kell mondanom, hogy lehet, hogy mi érezhetjük úgy, hogy van egy ilyen hatalmas nagy cégállományunk, csak még nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele.
1: A HVG összegyűjtötte a Korrupciókutató Központ adatait, amelyből kiderül, hogy Balási cégei összesen 1352-ször nyertek állami közbeszerzésen, mindössze 77-szer vesztettek, és az elnyert tenderek több mint 91%-ánál a Rogán Antal által irányított Nemzeti Kommunikációs Hivatal volt a megrendelő. Balási vállalkozásai 15 év alatt 1135 milliárd forint értékben nyertek közbeszerzéseket. Hogyan jár el szerinted, Máté, helyesen az állam, hogyha most itt van egy ilyen felajánlása, akik ezeknek a cégeknek az állam részére ekkora mértékű megrendelésekkel, szerinted mit kellene csinálnia?
8: Hát itt a jó kérdés az, hogy ha ez nem egy egyedi eset, hogy nem csak Balási Gyula cégéről van szó, hanem még számtalan más cégről is, ami hasonló helyzetbe kerülhet, ugyanis én úgy tudom, hogy nem csak az ő számláit zárolták, és azért a rendőrség közleményéből is kiderült, hogy azért több más céget is érint, csak lehet, hogy nem tudjuk a többségéről, hogy pontosan kiket. Ha itt most tényleg egy egész cégsorozat van, vagy céghálózat, vagy cégbirodalom, amely hasonló sorsra jut, akkor azért itt el kellene gondolkozni azon, hogy rengeteg ottani munkavállalót is érint ez, lehet, hogy több tízezeres nagyságrendű számról beszélünk, akik adott esetben ugyanúgy a földre hullanak egy ilyen csődeljárás, vagy akár földre húpanás miatt, illetve az is egy nagy kérdés, még Balási Gyula cégeivel kapcsolatban is, hogyha ő teljesen be volt épülve a hazai médiapiacra, meg kommunikációs piacra, és rengeteg más vállalattal is dolgozott együtt, messze nem csak a kormánnyal, akkor azért az ő kiesése, úgymond a piacról, az nagyon sok más céget is érint, akinek közvetlenül nem volt kapcsolata a NER-rel, vagy a hogy mondjam, az állami propagandával, hanem egyszerűen csak együtt dolgoztak, mert ha jól tudom, még nemzetközi piacra is dolgozott Balási Gyula cége. Tehát itt azért szerintem az államnak mérlegelnie kell az, hogy itt nem csak egy politikai elégtétel, elszámolás, eljárás van, hanem itt azért egy egész piacot érintő, annak minden munkavállalóját érintő lépésre van szükség. Ha itt most csak a bosszú hajtja, és teljesen hagyják az egészet összeomlani, az bizonyos szempontból meg fog majd jelenni egyébként a, nem tudom, a munkanélküliség, vagy a piac torzítása.
6: Nem gondolom, hogy ez bosszú lenne. Tehát ennek a jogállami eljárásnak kell, az igazságszolgáltatásnak működnie kell, és most már úgy néz ki, hogy elkezdett működni.
8: De ez szerinted politikai ráhatástól teljesen függetlenül jár el?
6: Eddig nem lehet. Tehát az volt a probléma, ugye a piac, a reklámpiac az úgy nézett ki, hogy egy pár cég elvitte a megrendeléseknek az összpiaci értékének a felét, ugye ezek voltak az állami megrendelések, amiket te említettél, és az a rengeteg több száz vagy cég az osztozott a másik felét. Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy most a piac fellélegezhet, hogy gyakorlatilag levegőt kap, és hogyha itt normálisan szakmai alapon lesz majd a reklámpiac, és nem így, ahogy eddig a mostani rendszerben, akkor egy csomó vállalkozás prosperálhat majd. És ezeket a munkavállalókat, hogyha ha jó szakmai minőségen dolgoznak, akkor nyilván át fogja venni a piac, tehát én egyáltalán nem félek a munkanélküliségtől. Mondom, az a kérdés, hogy ezek előre lejátszott közbeszerzések voltak, tehát mondok egy példát, előre mondjuk az állami szerv megmondta, hogy mit tervez az adott évben, azt megkapták a minisztériumban, arra kiírták a közbeszerzést, akkor Balázsi Gyula cége elindult, és ezt ő már pontosan tudta, hogy mit kell ugye előterjeszteni a pályázaton, és hogyha ez így előre le volt játszva, bűnös volt a szándék, akkor a büntető eljárásban ennek lehetnek következményei.
1: Hát amennyiben ez így zajlott, ez nem éppen egy fair verseny, hogy így finoman fogalmazza.
7: Abszolút nem, ráadásul jól tudom, ugye keretmegállapodásokat kötöttek. Igen. Hát valamikor egy pár évvel ezelőtt azért végeztem el a Pázmányon a közbeszerzési szakjogászi képzést, hogy tudjam, hogy a közbeszerzéseknél hol van ez a pont, ahonnan ki lehet venni a pénzt. Meg lehet találni azt a pontot. Tehát olyan nincs, amit mondtál, hogy csak ők nyernek, és még azt is megkérdőjelezném, hogy ez az egész piacnak csak a fele volt. Lehet, hogy ennél sokkal több, és az állami megrendeléseknek szerintem majdnem a, hát nem tudom a százalékát, de biztos, hogy jóval több volt, mint a fele. vele, és inkább ez a probléma, hogy, hogy amikor azt hiszem az volt ebbe egy szép a bejátszásban, amikor azt mondta, hogy a legjobb helyen lenne ez a feladat, ha az államnál. Amikor azt hiszem az volt ebbe egy szép a bejátszásban, amikor azt mondta,

0: mondjuk egy másfél-két havi nyugdíj körülbelül minden magyar nyugdíjas.
1: Na, a 14. havi nyugdíj.
0: De egyébként az
2: vagy jutott... három szuperkórház.
3: Bocsánat, de én ezt annyira demagógnak kérdem, mert végső soron mégiscsak az lesz, hogy jön egy leendő Tisza kormány, aki szintén fog kormány kommunikációra költeni, szintén valószínűleg lehet, hogy nem ekkora a nagyságrendekben, és nem egy monopól helyetbe levő céget fognak megbízni, de fognak rá adott esetben 100 milliókat, milliárdokat is költeni. Hát Zoli, én nem az szeretem az egészet hát átváltani gyermeklélegeztetőgépekben.
2: Nem, de az tény kérdés, hogy ezzel lehet a nekünk ezzel, is felfoghatóvá tenni
1: az emberek, hogy
2: az összeget.
1: Hogy ez rengeteg pénz. Tehát ugye inkább csak ezt akarjuk, vagy legalábbis én ezt szerettem volna megmutatni, nem azt, hogy ebből mit lehet, mert természetesen másra is kell ez az összeg.
0: Hát, mondhattam volna azt, hogy két és fél Puskás aréna, tehát igen. Az is végső soron egy...
2: Vagy 11 szoboszlai megvásárlása.
0: Azt igen. Nem tudom most, hogy hogyan, de egyébként azt hiszem 100 millió euró szoboszlai Dominik értéke, de azt hiszem
3: jó nem
0: ebbe az irányba. Ellenben Balázsi Gyuláról nem csak az interneten születtek különböző mémek, hanem például a Fidesz prominens politikusai is megszólaltak vele kapcsolatban. Itt a nézők, hogyha nézték az egyenes beszédet, akkor ott hallhatták, hogy Mentzer Tamás egyenesen őt tette felelőssé, illetve a hozzá hasonló jelenséget tette felelőssé, utalva arra, hogy amikor a 444 riporterének a Lamborghinivel kapcsolatban ilyen, ahogy Mentzer Tamás fogalmazott, pökhendiskedett a 444 riporterének, és az ilyen, azt mondta, hogy jobban zavarta az elképesztő ostobaság, amit Balási bemutat, ezért vesztettek, írja Mentzer Tamás. Most erre így egy az egyben ráhúzni, itt ingatod a fejed, Máté, nem biztos, hogy ezzel egyet.
3: Én szerintem Mentzer Tamásnak is megvan a maga felelőssége ebbe a kétharmados vereségbe kommunikációs szempontból is. Nyilván az egészen biztos, hogy Balási Gyulának a rendkívüli meggazdagodása az egy szimbóluma is annak a kormányzati működésnek, amit azért az emberek nagy része elutasított április 12-én. Ez a irreális meggazdagodás, luxizás, a vagyonnal való felvágás, és adott esetben egyébként a korrupció gyanús esetek. Tehát ilyen szempontból ez igaz. Másrésztről én szerintem irreális lenne Balási Gyulát megtenni, mint főkolombos, hiszen azért nem Balási Gyula találta ki szerintem a kampányok üzemetét, a plakátokat, a kormányzati kommunikáció csinyát-binyát, hanem inkább úgy gondolom, hogy egy operatív ember volt az egész kormányban, és egyébként itt felvetek egy elméletet, hogy számomra nagyon nagy kérdés az, hogy miért vállalta el valójában a kontrollinterjút, itt vannak elméletek, vajon van-e olyan vádalkú háttér megbeszélés, kényszerítés, azért itt Huth Gergely felvetett egy ilyet, hogy rákényszerítették esetleg, hogy adja át a vagyonát.
0: Hát az interjúban úgy kezdődött az interjú, hogy ő kereste meg a kontrollt.
3: Igen, ezt én értem, hogy nem a kontroll kopogtatott, hogy már pedig vagy adod az interjút, vagy kicsinálunk a tulajdonos bátyán keresztül, tehát hogy nyilván nem ez a feltételezés, hanem
0: hogy valamilyen jogosítványuk nincsen, de még a megjegyzem Magyar Péternek
2: is. Büntetőeljárásban ez egy védekezés, ugye amikor a kárt megtérítem, akkor a várható büntetés mértékét csökkentem lényegében.
3: Az én gyanúm az, hogy vajon nem az-e a cél, hogy nem Balási Gyula itt a vezéráldozat, hanem megpróbálják egyébként a Fidesz prominens vezetőit, akik egyébként leszerdődtek, vagy utasítást adtak Balási Gyulának, őket elérni egy ilyen vádalkúval, vagy hát hátra megbeszélni.
2: Ez már a büntetőjárás feladata lesz, ugye, hát hiszen elindult, tudjuk.
1: Hát azt gondolom, hogy miután nincsen pénze, mert ugye lezárolták a számláit, ez egy előlépés volt, hiszen hogy fizeti ki az 500 alkalmazottat, mit csinál, tehát hogy szerintem neki nincs is most más hát lehetőség.
2: Ez maga a válságmenedzselés.
1: Pontosan, tehát hogy igen, akkor felajánlom, aztán majd meglátjuk, hogy mi következik.
3: Az most jelenleg csattan ebben, mert az állam nem akarja megvenni, Magyar Péter azt mondja, hogy nincs bocsánat, és még a saját egykori pártársai is lenézik.
0: Államnak nem megvenni kell, hiszen
3: átvenni,
0: hívhatjuk már. Másik pedig az, hogy hát Balási Gyulának azért van számottevő magánvagyona is, tehát hogy mondjuk akár egy-két hónapig, ahogy így most számolgattam, akár még ki is tudná fizetni ezeket.
3: Nem az a kérdés, a kérdésem az az, hogy ennek a interjúnak van-e bármiféle érdemi előnye Balási Gyula szempontjából, majd hogy ezt megtette, ha nem veszik át a vagyont, de nem él az állam ezzel a felajánlással.
2: Hát akkor nem sikerült.
3: És egyébként igen. Se az ellenzék, se a saját kormánypárti, vagy hogy mondjam, se a jobb oldal, se a Tisza oldal nem bocsátja meg neki.
1: Most, hogy erről beszélsz, azért

0: úgy figyelmeztetném azokat, akik hasonló helyzetben vannak, hogy a NER-nek élvezték, mint vállalkozók, vagy nem tudom én mik a dolgait, de amikor majd bajba kerülnek, akkor valószínű egyedül maradnak. És ami ebben a riportban idézőjelben megindító, nem az, hogy hát ezt mennyire érzelmesen adja elő, hanem hogy sokan lehetnek olyanok, akik most jönnek rá arra, hogy nem biztos, hogy jó volt nekik éppen ott azon a helyen lenni, és bár 15-16 évig élvezték az összes előnyét, de hát valójában azért most jön a fekete leves, és egyedül fognak maradni, mert ahogy látom, hátrálnak ki mögül a politikusok.
1: Igen, nem tudja már megvédeni a NER politikája, az egyértelmű, de úgy tűnik, hogy a NER gazdasági holdudvara sem akarja.
2: Az, hogy Balázs, hogy Gyula itt elhangzott részedről, hogy egy operatív végrehajtó, gyakorlatilag Dajcs Tamásnak is ezt a kérdést tették föl a 444 riportere, hogy hát akkor igen, és a tartalomért az pedig ugye a korábbi kormány volt a megrendelő, tehát akkor viszont ennek az erkölcsi felelőssége akkor áttételesen viszont az övék.
3: De a politikai felelősséget fel is vette a kormány azzal, hogy kétharmados választási vereséget szenvedett. Tehát az a fajta politikai jutalma vagy következménye.
2: Éppen ebből kiindulva a következő kormány, hogyha nem tudom, teleplakátolja mondjuk az országot egy neki nem tetsző emberrel, akkor majd ő is viselheti ennek a politikai következményeit. De én már csak azért sem gondolom, hogy ebbe az irányba mennek el, mert Vitézi Dávid korábban például azt mondta nekem, hogy, és most mivel ő lesz a közlekedési miniszter, a KRESZ, az új KRESZ kapcsán, hogy akár arra is lehetne felhívó kampányokat csinálni, vagy alakítani, hogy mondjuk a vasúti átjáróban mindkét irányba nézzen körül az ember, nem pedig az, hogy éppen rettegni kell egy szomszédos ország elnökétől.
3: A plakátkampányt illetően szerintem igazad van, valószínűleg nem mennek el ebbe az irányba, viszont azt azért kérdésként így meglebegtetném, hogy arra is nagyon kell vigyázni a Tiszának, hogy politikai nyomást ne gyakoroljon az igazságszolgáltatásra és a hatóságokra, mert hogyha valóban bosszú hadjárat részévé teszi az előző rendszer összes szereplőjével szembeni leszámolást, és akár jogállami kereteken átlépve egy ilyen rossz időket idéző módon jár el.
2: Látom, hogy te szeretnél azért Tamás mondani valamit, de egyrészt el kell mennünk szünetre, másrészt most bocsánatot kérek, magamhoz ragadom a szót, mint műsorvezető, elmegyünk egy gyors szünetre, de látják, rengeteg mondani valónk van, úgyhogy önök sem menjenek messzire.
4: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Lesznek-e még cégeiket feladó NER oligarchák? Ezzel kapcsolatban vártuk véleményüket. Nézzük meg, hogy áll a szavazás. Az adás elején 88-12 volt az arány, most ez egy icipicit módosult. 1%-kal bővült azoknak az aránya, akik szerint lesznek még olyan korábbi NER-hez köthető vállalkozók, akik úgy érzik, hogy inkább az államnál jobb helye lenne cégeiknek. De nézzük meg, hogy hogyan vélekedtek azok, akik egy kicsikét hosszabban fejtették ki a véleményüket, és Facebook kommentben küldtek nekünk üzenetet, amit ezúton is köszönünk. Péter szerint nem a cégeket kell felajánlani, hanem az onnét kilapátolt közpénzt. Sándor úgy vélekedik, hogy nem lesznek sokan, úgy gondolják, hogy megúszszák, és fizetik az 1% adót jövedelem után, ugye ez a Tisza pártnak a milliárdosokra vonatkozó 1%-os adójára való utalás. Zsuzsa a következőt írta nekünk, persze, hogy lesznek, ez egy folytatásos sorozat, ez még csak a kezdete valaminek, még meg sem alakult a kormány, most jön csak a nem ulas. Eszter reméli, többen nem kényszerülnek ilyen helyzetbe. Ádám szerint pedig miután eltüntették a számlákról a pénzt, akkor tartja mindezt elképzelhetőnek. Bori úgy kezdi mondatát, lesznek hát, a nagy halak már leléptek, itt maradt az idézem szó szerint csürhe, aki fél jogosan. Míg Katalin szerint menekülnek, mármint utalva a NER oligarchákra, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan széthullik a rendszer, és Diana pedig a következő kérdést teszi föl saját magának, amit aztán meg is válaszol, hogy ön szerint lesznek-e még cégeiket feladó NER oligarchák vádalkú reményében? Persze. No, menjünk akkor tovább a következő témánkkal, aminek szintén lehet akár némi büntetőjogi vonzata, ugyanis a Nemzeti Kulturális Alapnál is voltak minimum gyanús kifizetések.
6: Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával feljelentést tett a központi nyomozó főügyészségen az NKA támogatások ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettesének két jogi képviselője. A feljelentésről a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda számolt be. Az irodát Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgató helyettes kereste meg.
7: A jogszabályok szerint az ilyen támogatásokat pályázati alapon osztják szét, és csak egészen kivételesen kerülhet sor egyedi támogatási kérelmek befogadására. Ehhez képest most ugye ez a 17 milliárd, ez nagyságrendel nem hogy egyedi, hanem hát ez bőven túl van az átlagos támogatási összegeken, és ezeket többé-kevésbé igyekeztek titokban is tartani, még a munkatársak sem feltétlenül láttak rá egymás munkájára, illetve a közétételi kötelezettségnek sem tettek eleget, és olyan visszaélések readokot azok a kommunikációk, amik a házon belül zajlottak, hogy azt gondolta ez a főigazgató helyettes asszony, hogy értékes információkkal tudna segíteni egy esetleges nyomozást, és ezért döntött amellett, hogy feljelentéssel él a központi nyomozó főügyészség felé.
5: Most ennek a feltárása sem 2 perc lesz nagy valószínűség szerint. Hogy látod?
1: Abszolút. Még visszatérve egy mondatra az előző történethez, tényleg azt várom, hogy a NER-es vállalkozók közül ki fog majd adott esetben belemenni egy alkuba, ki az, aki felajánl cégeket, ki az, aki kiviszi a pénzt, ki az, aki a vagyonát menti, ki az, aki majd együttműködik az új hatalommal, és ki az, aki végsőkig hű marad a régi rendszerhez. Úgyhogy ez az NKA-s botrány is elsősorban egy mintázat, tehát hogy a politikai hatalom és a közpénz, amikor így találkozik, akkor hogyan üresítik ki a szabályokat? Tehát itt nem az a kérdés, hogy ki kapja a pénzt, hanem hogy ki döntött arról, hogy ezek a pénzek hova mennek, hogyan döntött arról, és ki ezért a felelős?
5: Ugye itt azt tudhatjuk, hogy volt ez a
2: ideiglenes külön felálló testület, igen, és megkerülve az NKA-t derültek ezek ki, és még pénteki hír volt, hogy az NKA rendkívüli ülésén bejelentették, hogy szakmai és pénzügyi beszámolót kérnek be a támogatottaktól. Ugye azóta végső soron csak egy munkanap telt el, hogyha ezt pénteken döntötték el, tehát az, hogy ezek a beszámolók még én legalábbis nem tudok egyről se, hogy elkészült volna, de mondjuk az is azt hiszem, hogy sokunkat érdekelne talán.
0: Igen, de általában ezeket a beszámolókat meg szokták csinálni. Az más kérdés, hogy mennyi valóság tartalma van, vagy lesz. Itt hozzád kapcsolódva, ugye ez az egész rendszer így működött, és mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ők úgy gondolták, hogy a pénzüket osztogatják. Nem, ez a mi pénzünk. Tehát, hogy azt kell megérteni minden magyar választópolgárnak, hogy az ő pénzét osztogatták olyannak, akinek akarták. És az egészben számomra ez a felháborító, és ugye a sikkasztásnak azt hiszem van egy ilyen kategóriája, hogy úgy jár el a más pénzével, mint a sajátja lenne.
1: Igen, sajátjaként rendelkezik.
0: Így van, hogy én ezt látom a legnagyobb problémának, és az, hogy most ezek kiderülnek, hát hála a jó Istennek, mert azért, aki kicsit közelebb volt, és látta ezt a mechanizmust, az tudja, hogy sajnos így működött.
1: És még egy mondat, szóval az összekötve a Balázs Gyula ügyével, tehát itt is az a kérdés, hogy mennyire voltak ezek túlárazva, úgymond ezek a támogatások, és adott esetben egyáltalán volt-e teljesítés? Tehát ezt meg kell nézni egy hatóságnak.
2: Hát mondjuk Fási Zsüliett filmjét szerintem nagyon-nagyon sokan várják. Talán,
0: azt a dokumentumfilmet?
2: Talán majdnem annyian, mint a Tavaszi szelet, de ezt majd nyilván meglátjuk.
1: Ha nincs film, akkor az egyértelmű.
2: Viszont a K-Monitor végzett egy olyan kutatást, hogy a nyertesek címeit választókerületi bontásban vizsgálva kiderült, azok így sok esetben hajszál pontosan 100 millió forintot tettek ki választókerületenként. Volt olyan, amikor nem bonyolították túl, tehát ilyen 5x20 milliós eloszlásban, és azt írja a K-Monitor, hogy szerintük semmi nem indokolja a választókerületi alapú fillérre kiszámolt pénzosztást, kivéve, ha egy előre meghatározott kampánykeretről van szó. Tehát ennek van egy olyan akár szintén oldala, ami mondjuk akár egy
1: tiltott kampányfinanszírozás,
2: legalábbis a K-Monitor erre a következtetésre jutott. Ezt egyelőre még ugye úgy tudjuk, hogy nem vizsgálják, de hát újságcikk alapján is indulhatnak eljárás.
1: Persze,
3: meg én remélem, hogy a hatóságok azért ezt kiderítik, hogy pontosan ki és mit kapott. Itt nekem az a, nem tudom, egy ilyen gondolat kísérletem van, hogy arra azért érdemes vigyáznunk nekünk, medvei állampolgároknak, hogy mindenki, aki kapott valamilyen pénzt az NKA-tól, őt mind potenciálisan valamiféle kifizetett strómannak, vagy nem tudom, minek hívjam, embernek tartsuk, mert azért nagyon sok például ellenzéki művész is kapott egyébként támogatástán. Pont valaki kimutatta, hogy Puzsér Robertnek a rendszerbontó koncertjének jó pár fellépője is részesült egyébként támogatásból. Ezt nem keverem össze a most a választás előtt pár nappal kiszór 17 milliárddal, mert az
2: hát, hogy ugye volt olyan cég, ami egy héttel az előtt alakult.
3: Abszolút,
1: hát az biztos meg kell.
3: Messziről bűzlik ez az egész dolog, de érdemes ezeket külön választani, hogy nem automatikusan. És ez ugye az a Balázs Gyula féle cégre is, hogy itt emlegetted, hogy milyen forgatókönyvei lehetnek egy-egy NER-ben működő cégnek. Itt vannak a NER alatt működő, a kormánnyal együtt működő olyan cégek, amelyek valós teljesítménnyel reális pénzt is, fizetést és megrendelési összeget kaptak. Az, hogy ez most a mi pénzünk-e vagy sem, a kormány mindig is a mi pénzünkből működik, a Tisza kormány is a mi pénzünkből fog működni. Itt az a kérdés, hogy megfelelően és jól és igazságosan és törvényszerűen gazdálkodnak-e vele. Nyilván az NKE a 17 milliárdja az bizonyítja, hogy ez jó pár esetben nem így történt, csak azt mondom, hogy ezért mindig is közpénzből működik a kormány.
0: Az emberek vagy a józanul gondolkodók tudják, hogy nem mindenki, aki kapott állami támogatást, az haramia, sőt, ha megnézed, van, aki kapott, hogy mit tudom, 1 milliót, és azt tényleg elköltötte, mert kellett, és még hozzátett egyet, és a probléma az, hogy a más megkapott 100 milliót,
3: így van,
0: vagy 500 milliót.
3: Teljesítmény nélkül, abszolút.
0: Tehát,
3: teljesen
0: hogy azt szerintem
1: pont,
0: azt
1: pont tudjuk. Ez a gyanús, hogy rögtön le is mondtak ugye a kuratóriumi tagok, Bús Balázstól kezdve Vigyánszi Attiláig, hát úgy tűnik, hogy mintha őket nem kérdezték volna meg, tehát pont ez a legfőbb probléma, hogy még azokat a szabályokat se tartották be, amiket egyébként ők maguk hoztak. Tehát azokat a szabályokat üresítették ki.
3: Ez viszont azt jelenti, hogy még a NER-en belül is vannak olyan kihágások, amelyeket a NER egy része igazságtalanak, jogtalanak és törvénytelennek tart, sőt, hát, áll elébe, hogy hát akkor persze, tessék hatóságok által kivizsgálni, és aki bűncselekményt követett el, az lakója megélte.
0: Igen, hát, csak egy baj volt, hogy eddig valahogy mégsem történtek meg a kivizsgálások. Tehát amit most mondtál, mondta. És akkor szerettem volna én is közbeszólni.
3: Csak visszakanyarodunk.
0: Igen, ez nem bosszú hadjárat. Ez egy sima számonkérés, elszámolás, megnézni, hogy ténylegesen mik történtek. És azt gondolom, hogy ez jogos az emberek részéről, mert elegük volt abból, hogy 15 éven keresztül ez volt, hogy látta, hogy mi történik, mert azért aki nem vak, az látja, hogy így működtek a dolgok. Az NK-ra visszatérve biztos, hogy voltak olyanok, akik tényleg pályáztak, de az a kis összeg az annyira pici a többihez képest, hogy az egész rendszerről ad ez egy...
1: Amit szerintem várnak az emberek, hogy az intézményrendszert úgy erősítsék meg, hogy ne lehessen mutyizni lényegében.
0: Hát átláthatóan.
1: És hogy tényleg a jogállami működés álljon helyet.
2: Neked itt a kulturális alap kapcsán a területért felelős miniszter mondta azt, hogy hát ezek ízlésbeli dolgok. Azt hiszem, hogy ezzel mindannyian mélyen egyetértünk. Igen, ízlésbeli. No, menjünk tovább a főváros és a kormány esetleges viszonyával, ugyanis Karácsony Gergely most bár volt egy kis összezördülése Magyar Péterrel, de úgy tűnik, hogy ez megoldódott, és abban bízik, hogy majd a budapesti fejlesztési pénzek is hasonló szellemben meg tudnak oldódni, konstruktív alapon.
8: Remélem nem csak ezt a buligétet oldjuk meg, hanem komolyabb ügyeket is. Ezt mondta Karácsony Gergely a Népszavának. A főpolgármester a Magyar Péterrel kialakult vitájára utalt, amely azután robbant ki, hogy a Tisza elnöke által az országgyűlés alakuló ülésére meghirdetett népünnepély előtti estére hirdetett egy hasonló eseményt. Végül módosított, és a kettőt egy napon időben kicsit eltolva tartják. Karácsony kijelentette, nem kérünk mást, mint amit a Tisza a választás előtt megígért, partneri viszonyt. Ennek első lépése a pénzügyi helyzetünk rendezése. Szerinte nem túlzó elvárás a kormány felé, hogy a főváros ne legyen nettó befizetője a költségvetésnek. Ez a jelenlegi helyzethez mérten 200 milliárd forintos pluszt jelenthet.
2: Nagyon sokat beszélgettünk ebben a stúdióban a szolidaritási hozzájárulásról, hogy az a mértéke egyesek szerint nagyon igazságtalan, de az elvével egyetértenek. Volt olyan is, aki már önmagában az elvével nem ért egyet, mert ez csak ékes bizonyíték annak, hogy a költségvetés az rendre deficitben van, és valahonnan a kormány megpróbálja visszapótolni. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy ez a 200 milliárd forint, amiről Karácsony Gergely beszél, ez pusztán a szolidaritási hozzájárulásnak az ő általa vélelmezett töblete, tehát ami szerinte azáltal, hogy nettó befizető Budapest, azt nem kellene a költségvetésbe betennie. De van itt még egy rész, ami szerintem viszont kifejezetten érdekes, ez pedig az EU pénzeknek az ügye. Ugyanis még április 28-án a 24.hu-nak nyilatkozta azt Karácsony Gergely, hogy a kormányváltás nyomán több mint 700 milliárd forintnyi elérhető uniós forrásra számít a fővárosi önkormányzat. Mekkora realitását látjátok ennek?
1: Hát ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a 200 milliárd az nem egy jutalom, hanem ez jár a fővárosnak. Tehát ez egyfajta korrekció, úgymond kompenzálja azt, amit elvettek a fővárostól. Azért azt tudjuk, hogy gyakorlatilag majdnem tönkretette pénzügyileg a korábbi kormányzata a fővárost, és ez tulajdonképpen annak a korrekciója, amit kér most a főpolgármester, hogy ezt a pénzügyi egyensúly egyáltalán helyre jöjjön. Na most azt kell látni, hogy nem Karácsony Gergely az egyetlen, aki pénzt kér majd az új kormánytól, tehát ez egy reális lépés volt az esetében, hogy időben jelezte, hogy neki ez a 200 milliárd, ez fontos ahhoz, hogy működjön a Budapest, és egyébként nem csak Budapestnek jár vissza, hanem a többi önkormányzatnak is, ahol jogellenesen elvontak pénzt.
0: Jó, azért ne essünk át a ló túloldalára. Azt gondolom, hogy az egész önkormányzati rendszert majd át kell vizsgálni. Az és hadd szóljak a kicsik érdekében. A fővárosnál egy sokkal nagyobb összeget látunk, és tényleg ugye idézőjelben nettó befizető lett, de szinte az összes önkormányzat Magyarországon azzal küzd, hogy pont azokat a pénzeket kellett befizetni szolidaritási adó gyanánt, amiből a saját fejlesztéseiket meg tudták oldani. Tehát ez valójában nem azt jelenti, hogy adják vissza nekik, hanem úgy kellene, hogy majd megnézni, hogy mi az, amit ott lehet náluk hagyni, és azt beruházásokra fordítani. A főváros esetében lesz egy pikantéria szerintem, hogyha az EU-s pénzekről van szó. Ha jól tudom, a közlekedési és beruházási minisztert Vitézi Dávidnak hívják, és hát
1: a leendőt,
0: és akkor ki tudná jobban majd ezeket a fővárosi beruházásokat hát koordinálni, mint ő.
2: Hát bár ott ugye lesz még további 3154 önkormányzat, amely majd szintén igényeket fog jelezni. Szolidaritási hozzájárulás visszatérítése, vagy pontosabban az, vagy az, tehát amit a főváros szeretne visszakapni fejlesztésre, vagy uniós pénzt. Te melyiket látod fontosabbnak?
3: Hát biztos, hogy mind a kettő fontos. Nyilván itt az uniós források azok, amelyek a költségvetésben egyfajta plusz bevételként realizálódnak. Azért a magyar költségvetés nincs jó állapotban, és Magyar Péter kormányának azért egy rendkívül nehéz gazdasági helyzetben kell átvenni a kormányzást, ami egyébként, hogyha maradt volna a kormány, akkor szerintem a Orbán kormány számára is egy rettenetesen nehéz és megugrandó feladat lett volna. Nyilván nem véletlen az, hogy az uniós források prioritás a új kormány számára is, még be se iktatták Magyar Pétert már, nem tudom, 4-5 tárgyaláson van túl a TISZA az Európai Bizottsággal, hogy ezek a források jöjjenek, ráadásul az idő is ketyeg, ugye vannak határidős lehívandó hitelkeretek, meg uniós források. Tehát ebből a szempontból valószínűleg inkább a külső forrás behozatala az, ami prioritás, hogy ezt aztán hogy ossza szét, már amennyire szétosztható Magyar Péter, az egy óriási kérdés. Ugye Karácsony Gergelyeknek volt egy ilyen kezdeményezésük, hogy ne a kormányon keresztül, hanem közvetlenül a fővárosok, vagy a nem tudom, önkormányzatok tudjanak szerződni. Igen. Európai Bizottság.
2: Van erre egyébként lehetőség, azokat többé-kevésbé végre is hajtották, de voltak ugye kedvezményes hitelek, amit szeretett volna a főváros, de hitelt csak a kormány hozzájárulásával tud egy önkormányzat fölvenni, ezt akkor rendre nem kapták meg. Most nyilván abban bízik Karácsony Gergely, hogy majd a Tisza kormánnyal azért talán jobb lesz a viszony, bár nem tudom, hogy ez egyértelműen következik-e a kormányváltás.
3: Hogy ha Karácsony Gergely koncertet akart volna szervezni az Orbán kormány alatt a rakparton, megtehette volna. Ezt most csak így viccből mondom, hogy azért támomra totálisan abszurd, hogy Magyar Péter lendő
2: támogatást nem biztos, hogy kapott volna.
3: Uniós források vitája, hatalomátvétel, a NER korrupciós ügyeinek a felgöngyölítése, kormányalakítás, tehát millió feladata van, de ő annyira sok munkaórát fektet a kormányba, hogy arra is van ideje, hogy kommentmezőben beleálljon Karácsony Gergelybe, mert hogy az ő hatalmas szombati Kossuth-téri népünnepélye előtt egy nappal egyébként valahol Budapesten máshol egyébként más valaki koncertet mert tervezni. Tehát szerintem, ha valahol ennyire automatikus, zsigeri, arrogáns kommunikáció van, akkor azért bennem azért kérdéseket vet föl, hogy 100 milliárdos nagyságrendű tételek esetében vajon, ha érdekütközés van, hajlandó-e önmérséklet gyakorolni?
2: Biztos, nem a Facebookon.
1: Egy biztos, Tamás, hogy a választók azt várják el, hogy fejezze be a kormányzat ezt a konfliktusos politikáját az önkormányzatokkal, illetve Budapesttel. Tehát azt várjuk, és szerintem ezért szavaztak a legtöbben a változásra, hogy egyfajta együttműködés legyen, és ne állandóan ez a kétosztatúság és egymással.
0: Szükséges is. Tehát
1: hogy akkor ugye, működne jól az
0: így van,
1: egész
0: ha jól tudom,
1: ország.
0: Akkor Navracsis Tibor már ezt elkezdte ezt a munkát, tehát ő elég sok önkormányzattal, meg önkormányzati szövetséggel leült tárgyalni.
2: Tavaly nyáron kezdődtek a folyamatok.
0: Így van, tehát hogy aki egy kicsit látja az önkormányzatokat, az tudja, hogy ezen biztos, hogy változtatni kell. Csak hát ugye ez is egy nagy rendszer, meg sok minden más olyan kérdés nyitnak ki. Mi ugye szakmailag már régen gondolkozunk azon, hogy inkább városkörnyékben gondolkodjunk, ne településekbe. Tehát hogy azért vannak a szakma részéről olyan új irányzatok, amiket igenis, hogy meg kellene fogadni, és akkor most nem megyünk bele a szakmába, de ez is egy érdekes kérdés lehetne.
2: Na de ugye jön az örök kérdés, ahogyan annak idején a Szomszédok című sorozatban fogalmaztak, hogy de megmondanád mégis miből? Ugyanis hát valóban itt Máté utalt rá, hogy nem áll jól a költségvetés, de mennyire nem áll jól? Lássuk.
9: Mindig az a kérdés, hogy a költségvetési tervezés az megállja a helyét. Hát azt mondom, hogy a magyar gazdaság tavaly is, idén is, és szerintem jövőre is ilyen 5%-os költségvetési hiánnyal számolhat.
10: Ezt még februárban mondta a legköszönő miniszterelnök. Az idei hiánycél alig ha tartható. Csak úgy, mint az Orbán kabinetek által megalkotott költségvetések az utóbbi években. Magyar Péter egy kormány határozatára hivatkozva most azt állítja. A legköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és szabaddá tette a pénzszórást. Hozzáteszi, a távozó kabinet célja új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kabinet friss számításai azt mutatják, hogy az államháztartás idei hiánya a GDP 6,8%-ára emelkedett az újabb pénzszórás nélkül is. Gulyás Gergely tagadja a pénzszórásokról szóló vádat. A Fidesz frakcióvezetője Facebookon azt írta, hogy a kabinet csak a költségvetésben már szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Majd hozzátette, a választások másnapján megtiltották új kötelezettségek vállalását.
2: Az, hogy magas lesz a hiány, azt tudtuk, ezt már az előző leköszönő kormány is tudta. Már csak abból is kiindulhattak, hogy tavaly 4,1%-ra tervezték a hiányt, 4 félre emelték, 4,9 lett a vége, és ez azt jelenti, hogy mintegy 1600 milliárddal lett több a költségvetésnek a hiánya. Ugye tudjuk, hogy van egy hatalmas kamatú kínai gigahitel, ez majdnem 4%-os kamatra, ez kifejezetten magasnak számít, ám de Csiki Gergely, a portfólió elemzője ma azt nyilatkozta nekünk, hogy a befektetők egyébként ezt a magasabb hiánycélt elfogadják, és hogyha a befektetők ezt elfogadják, akkor az jelentheti azt, hogy nem fognak megtorpanni azok a beruházások, amelyek egyrészt tervben vannak, másrészt pedig mondjuk úgy, hogy folyamatban akár, mint kötelezettségvállalást. Hogy látjátok egyébként, hogy mennyire rossz ez a helyzet, hogyha el is száll a hiány, de közben meg nagy várakozás van, ezt már a forint is mutatja.
1: Igen, ez abszolút egy bizalmi kérdés, ugye ezt csak akkor fogjuk megtudni, amikor átveszi a stafétát ugye Magyar Péter, hogyha ha igaz a vád, amit megfogalmaz a Orbán kormánnyal szemben, hogy a hiába veszítette el Orbán Viktor és a Fidesz a választást, még a rendszer a régi logika szerint működik, és a közérdeknél fontosabbnak tartja azt, hogy még az utolsó pillanatban is a saját gazdasági hatalmát átmentse, vagy túlélje a NER. Ugye ez akkor az egyértelműen azt jelzi, hogy hát akkor Magyar Péternek igaza volt a kampány során. Illetve ugye azt is látni kell, hogy Orbán Viktornak miért jó ez egyáltalán, hogyha egy nehezebb helyzetben adja át. Ugye alapvetően, ha nem sikerül a gazdasági fellendülés, akkor még ugye a saját szavazóinak is tudja azt jelezni, hogy hát nálunk jobban működtek a dolgok. Tehát ebből a szempontból érdekes, hogy még tudja szorítani azt, hogy az EU-s pénzek is nek a hazahozatalát is még ezáltal tudja
2: lehetőíteni,
1: ha nem jó a költségvetés.
2: Egyes elemzők önmagában 1,5%-os GDP pluszként jellemeztek. Csóváltad a fejed az előtt?
3: Én abból csóváltam a fejemet, mert ugye feltételes módban hangzott el ez, hogy miért lenne érdeke Orbán Viktornak. Én számomra ez már a sokadik olyan Magyar Péter féle Facebook bejegyzés, ami hivatkozik valamiféle szállingozó ablakon beszállt dokumentumra, hírre, hallotta a Karmelitából, csicseregték a madarak, stb. És utána nem látunk konkrét bizonyítékot ezekre az állításokra. Tehát itt Magyar Péter állít valamit, hogy kifosztják a államkasszát. Gulyás Gergely megállítja, hogy ilyen egyáltalán nem történt, ez nem igaz. Most a kettő nem lett egyszerre igaz, sőt szerintem még metszete sincs a két halmaznak, hogy vajon mi az igazság. Itt azért látszik az, hogy a hatalom átadás átvétel tekintetében az összes miniszter, az összes minisztérium maximálisan együttműködő volt az új miniszterekkel, tehát nem tűnik nekem úgy, hogy lenne bármiféle értelme, haszna
2: Átadás átvétel az még meg sem kezdődött, mert az a kormány megalakulása után történik.
3: Az előkészületű mindenhol megkezdődött, mindenhol arról számoltak be, hogy együttműködés volt. Tehát én tehát nem tudom elképzelni, hogy lett volna annak értelme, hogy most hirtelen akkor valamiféle új kötelezettségvállalásokat csinálnak, ha egyszerűen Gulyás Gergely pedig azt állítja, hogy semmi, minden ilyet letiltottak, akkor valahol ennek nyoma kell, hogy legyen, hogy most akkor vállaltak-e, vagy nem vállaltak. Másrészt azért, ha említsem csak egy említés erejéig, hogy ugye volt ez a vagyonkimentéses sztori, amiben a rendőrség meg a hatóságok is vizsgálódnak. Ugye itt is Magyar Péter úgy beszélt, mintha már azok a milliárdok, azok már minden külföldi offshore számlákon, meg mindenhol lennének. Azért ezzel kapcsolatban a Telex több újság is utána járt, hogy itt azért egy kicsit ilyen megelőző kommunikáció zajlott Magyar Péter részéről, és nem az van, hogy konkrétan már ténylegesen megkezdődött a kimentés, hanem inkább megelőzik azzal, hogy bezárulják.
2: Mondjuk ez a kampány során eléggé bejött neki.
0: Igen, lehet, hogy azért a Matolcsi család vitt már ki valamiket, nem tudjuk, de ugye erről szóltak a hírek.
3: Igen.
0: Szerintem már nincs mit elvinni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy amit eddig kiosztogattak, főleg a választások előtt, ugye az előző négy évben is láttuk, hogy a választások előtt nagyon sok minden pénzt kiosztottak. Tehát én sem hiszem, hogy most valami különösebb kifosztásra tennének kísérletet, mert hogy nincs nagyon mit elvinni. Itt ugye a kérdés majd az az lesz, hogy amikor ténylegesen átveszik, és én tudom, ugyan kisebb helyzetben levő csőd közeli várost vettem át, hogy sok minden érheti az embert, mert nem tudja, hogy mi van valójában, és majd ez akkor fog kiderülni, amikor ténylegesen átvette, és ezért gondolom lehet, hogy ez egy elővágás, de nem látjuk, mert nem tudjuk.
2: És az is biztos, hogy azt ígérte Magyar Péter, hogy nem fognak elmenni a képviselők nyári szünetre, majd legfeljebb talán augusztus végén, erről pedig már a Tisza politikusai beszéltek, úgyhogy valószínűleg majd nyáron is lesz miről beszélgetnünk, reméljük, hogy akkor is elfogadjátok majd a meghívásunkat.
0: Köszönjük.
2: És önök is itt lesznek velünk, nem csak majd nyáron, hanem úgy általában, hiszen még csak kedd van, és már mennyi minden történt, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is itt az ATV-n, mert érdekes témák vannak, és érdekes dolgok állnak előttünk, ebben egészen biztos vagyok. Úgyhogy ezeket kövessék nálunk, mert mi ezeket mindig jól megbeszéljük. Viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy program ajánlóval egybekötött elköteleződés és segítségnyújtás az, amiről a folytatásban beszélgetni fogunk. Tolmács kíséretében itt van velünk a stúdióban, nagy szeretettel köszöntjük vendégként Szaudál Sámszi ő excellenciáját, az Egyesült Arab Emírségek nagykövetét, az esemény főszervezőjét. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy itt van ma velünk.
2: Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Thank you so much!
1: Nagyon május köszönöm! Május 16-án, 17-én Budapesten fogják megrendezni a Zayed Charity Run, ami egy 25 éves múltra visszatekintő programsorozat, ahogy azt a neve is mutatja, egy futásról van szó. Hogy 25 év alatt most először érkeznek Budapestre, és ezen úgy belül ugye értelemszerűen a főváros útjáira, utcáira.
4: Nos, a kiválasztási folyamat nem volt nagyon bonyolult. Abban a pillanatban, amikor én felvetettem, javasoltam Budapestet, azonnal elfogadták ezt a javaslatot a szervezők. Mindenképpen Európába szerettek volna jönni, és miután több mint 20 éve már zajlik ez a nemzetközi verseny sorozat ebben a szezonban, most a 25-26-os szezonról beszélek, a Zayed jótékonysági futás korábban már a kínai nagyfutás, nagyfalon, Rióban, és most elérkezett Európába és Budapestre, és ahogy fölkészültünk, előkészültünk az eseményre, elmondtam, hogy ez egy csodálatos város. Én nem is tudtam volna jobbat javasolni Budapestnek a szépségét, mindenhol beszélik.
2: A jótékonyság módja az, hogy a nevezési díjakat fordítják nemes célokra. Miféle célokat támogatnak a nevezési díjakból?
4: Ez egy nagyon érdekes megközelítés, ahogy alkalmazunk. Szeretnénk biztosítani azt, hogy minden jótékonysági felajánlás, akár a jegyek eladásából, vagy a szponzorálásból is olyanokhoz jusson el közvetlenül, akiknek szükségük van erre. Mi nem vagyunk szakértők ebben, mi vendégek vagyunk itt Magyarországon. Megkértük a városnak a főpolgármesterét, hogy adjon javaslatot azzal kapcsolatban, hogy milyen szervezeteket lenne legjobb támogatni ezekből a bevételekből, hogyan lehetne legjobban kiválasztani azokat, akik... Tehát egy folyamatos megbeszélés készítette elő az eseményt, és szeretnék biztosítani azt, hogy a jegy ár ne legyen túl magas, aki szeretne részt venni, meg tudja venni, és hogy élvezze is ennek a napnak, a futással, a sporteseményel, és hozzá kapcsolódó kulturális eseményekkel, tehát szeretnénk volna egy alacsony belépési összeget kiválasztani, szeretnénk, hogy mindenki, aki szeretne, részt tudja venni.
1: Előreláthatólag lehet azt már tudni, sejteni, hogy hány főt fog megmozgatni ez az esemény ezen a hétvégén?
4: Nézem a jelentkezéseket, szeretném minden magasabbra, amennyire csak lehet. Azt szeretném mondani, hogy mindenki, aki tud, akár futni, vagy gyalogolni, de akár még, hogyha kerekesszékben is csatlakozza nyugodtan ehhez. Van egy táv, ami 10 kilométer, ami a versenyzők számára, de hát még a az útvonalat is úgy választottuk, hogy Budapest legszebb részein fusson keresztül, de szeretnék, hogyha mindenki jól érezné magát, ezért vannak rövidebb távok, 5 kilométer, 2 kilométer gyerekeknek, családoknak. Van egy családi futásunk, ahol a szülőkkel, nagyszülők, gyerekek együtt tudnak futni, gyalogolni, együtt tudnak átlépni a célszalagon, de szeretnék egy nagyon vidám, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, van 1 kilométer, és a gyerekeknek 3 éves kortól fölfelé, 3 egészen 8 éves korig. Tehát szeretnék, hogyha mindenki részt tudna ebben venni, élvezni ennek a napnak az eseményeit, amennyire lehet. Az emberiség jólétére, az emberek jólétére, és az Egyesült Arab Emírségből érkeztem. 25 éve ez az esemény már a világ több helyén volt, és most Budapestre érkezik.
2: És ha jól értem, akkor a támogatásra befolyt összeget mindig az adott városban ajánlják fel különféle nemes célra. Tehát most budapesti szervezetek, budapesti célzottak fognak ebből részesülni.
4: Igen, magyar jótékonysági szervezetek, tehát szeretnénk mindenkit, akit lehet elérni, tehát megkérdeztünk nem csak Budapestre, hanem összesen 25 nagyvárosnak a polgármesterét, hogy adjon javaslatot, ebben szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének, minél többen részesülhetnének ezekből. Mert minél többen részt vesznek, minél többen jelentkeznek, annál több pénz fog összegyűlni a jótékonysági célokra, és ezért ennél több ember fog ebből részesülni. Szeretnénk az adakozásnak, a jótékonyságnak a szellemét elhozni. Szeretnénk nagyon átláthatók lenni, transzparensek, minden bevételt. Most egyelőre csak a visszaszámlálást lehet látni a honlapunkon, de ezen a honlapon lehet majd követni azt, hogy milyen célokra lesznek licitek is, fölajánlások is. Remek művészek fognak érkezni az Emirátusokból. Nem vagyok biztos, hogyha esetleg valaki meg tudna mutatni, hogy még ezen a honlapon minden olvasható, de olyan művészek érkeznek, akik nagyon különlegesek. Egy festőművész is fog érkezni, a festményeit is árverésre bocsájtjuk. Ezek is hozzájárulnak, ezek a pénzek és a jótékonysági alaphoz. Minden számot, minden összeget valós időben a honlapra kiteszünk, és lehet követni. Ez a mi elkötelezettségünk, hogy mindenki számára, aki részt vesz, láthassa azt, hogy milyen célokra jut a adománya.
1: Egy utolsó kérdésre van lehetőségünk, az pedig az lenne, hogy ugye az egész küldetés tudata ennek a programnak az, hogy társadalmi ügyekre világítson rá és hívja fel a figyelmet. Ez most mennyire van például Magyarországra formálva, vagy pedig általános ügyekről van szó, és ezek közül mit említene ön meg kiemelkedően?
4: Nos, úgy gondolom, hogy én azt látom, hogy ahogy most már több mint 4 éve vagyok itt vendég Magyarországon, úgy látom azt, hogy nagyon sok szempontból kapcsolódunk, nagyon hasonlóak az értékrendszerünk, sok minden közös ügy köszönt össze bennünket, a két országunkat, a hit, a nyelvünk is ugyan különböző, de ugyanazokat az értékeket tartjuk fontosnak, ezeket szeretnénk előtérbe helyezni, de ez nagyon közel érezzük magunkat egymáshoz, és az Egyesült Arab Emírségekben úgy látjuk, hogy a jótékonyságnak, a adakozásnak a szelleme nagyon fontos, szeretnénk ezt az üzenetet elhozni Budapestre, és ez egy nagyon népszerű, nagyon fontos, szeretnénk népszerűsíteni is Budapestet. Kapok telefonhívásokat nagyon fontos magyar személyiségektől, akik azt mondják, hogy mindez az esemény, és azok, amiket előtérbe helyezünk, ez mi vagyunk, ez a mi országunknak a szelleme, meg tudjuk csinálni, és ha meg tudjuk csinálni, akkor meg is kell csinálnunk. Ez annak a szépsége, amit csinálunk a programunknak, a küldetésünknek, hogy minél több embert elérhessünk. Ez hajt bennünket, ez a szellem az, ami motivál bennünket, hogy ne csak a dubai tornyokat, meg a szép múzeumokat Abu Dhabiban lássák bennünk, hanem egy nem nemzetközi kapcsolódás legyen.
1: Sikeres programot kívánunk, tehát a május 16-ai hétvégére. Ő excellenciája Saud Al-Shamsinak nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen, hogy itt volt.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ön szerint megjelennek új politikai mozgalmak az elkövetkezendő 4 évben? Válaszolhatnak erre a kérdésre szavazás formájában, és természetesen, ahogy mindig most is fönt van ez a téma a Facebook oldalunkon, amelyhez pedig várjuk a kommentjeiket, érkezett is jó néhány, ezek közül természetesen válogatni fogunk, és beszélgetni is erről itt a stúdióban, ez lesz az egyik témánk, de lesz még más is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélgetek.
2: Szatmári Kristóf fideszes képviselő szerint semmi közük a kormányzati propaganda milliárdos Balázsi Gyulához. Szerinte, amit láttunk, az csak egy oltári színjáték. A Fidesz elnöke zárt körben arról beszélt, tudja, hogy a párt megújulásában az ő személye is akadályt jelent, ezért egy bő év múlva visszavonulhat, értesült a Magyar Hang. A magyar hatóságok visszaadták Ukrajnának a 2 hónapja lefoglalt készpénzt és nemes fémeket. Az én dolgom és a magyarság dolga a fény és a szeretet felmutatása. Egyebek mellett ezzel a gondolattal pályázott és nyert az Edda frontembere 5 millió forintot az NKA-tól. A kultúrtámogatások megdöbbentő szétosztása miatt hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával született feljelentés. Mai vendégeink Gáspár András, a privátbankár és az M4 lap igazgatója. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke. Bénde Kábris, a Szélső Közép kiadó vezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak az elkövetkezendő 4 esztendőben? Ez a kérdésünk. 70%-a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, 30% szerint nem. Ahogy mindig, most is elmondom, hogy az önkéntes válaszadáson alapuló nem reprezentatív mérés, de ettől függetlenül, akik vették a fáradtságot, hogy gombot nyomogassanak, azokból egyelőre ez az eredmény jött ki, megnézzük, hogy majd adás végéig hova jutunk. Köszöntöm Önöket otthon és vendégeimet itt a stúdióban. Külön Bénde Kábrist, akinek a személyében első bálozót avatunk. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk te is. És hogyha már szó volt a Balázsi ügyről, persze erről szó van most már napok óta. Ma sem telhet el úgy a mai napunk, vagy a mai napunk sem telhet el anélkül, hogy ne volna egy-két újabb információ ezzel kapcsolatban. Nézzük.
3: Elcsukló hangon mondta Balázsi Gyula, NER közeli milliárdos, hogy nem akarja elhagyni a hazáját. Az interjúban vállalkozásait és vagyona egy részét felajánlotta az állam javára. Geszti Péter úgy látja, megborult az első dominó, hamarosan dől a többi is. Mint írta, nem csak a visszaélések elgondolkodtatók, hanem az is, hogy milyen emberek azok, akik a gyűlöletkampányokat kitalálták és kivitelezték. Mi lehet a lelki ismeretük helyén? Egy szép? A Reklámszövetség pedig azt írta az interjú kapcsán, hogy az állami kommunikációs költések torzították a piacot. A szakma és a hiteles kommunikáció rovására mentek. A rendőrség kedden közölte a 24.hu-ba, hogy pénzmosás és hűtlenkezelés miatt nyomozás indult ismeretlen tettes ellen, melynek során Balázsi cégeit is vizsgálják. Ezt követően a vállalkozó ügyvédje azt közölte, hogy Balázsi is csupán a sajtóból tudja, hogy eljárás indult, és remélik, hogy minden jogi alapon dől majd el, és nem a közvélemény nyomás.

0: hatására cselekszenek a hatóságok.
1: És már meg lehetne próbálni szétszállni a dolgot, és talán ér is annyit. Egyrészt itt van egy reklámpiaci helyzet, amelyet meghatározott ennek a cégcsoportnak a működése, nagyon jelentősen torzította a reklámpiacot. És akkor itt piaci helyzetről beszélhetnénk, monopóliumról, meg az, hogy versenyhivatal, meg egyebek, mit tudom én, hogy viszonyulnak hozzá. Aztán lehet, hogy itt vannak olyan számviteli, meg egyéb jogsértések, vagy felmerülő jogi kérdések, amelyeket vizsgálni kell nyomozás keretében. Lehetnek akár korrupciós bűncselekmények, újabb vizsgálat, újabb jogi eljárás, és van politikai oldala is a dolognak. Nem csak azért, mert hogy Balázsi Gyula cégein keresztül milyen kampányok voltak az országban az elmúlt években, hanem azért is, mert az ő személye és a nagy politikai döntéshozók között is van direkt kapcsolat, és nyilván volt egy olyan politikai szándék, hogy az ő cége legyen ilyen értelemben kedvezményezett. Honnan fognátok meg az egész témát?
2: Hát Balázsi Gyula ugye mindenre azt mondja, hogy ő kapott megrendeléseket, amiket tisztességgel ellátott, a szerződésben szereplő feladatokat ellátta, és a szerződésben szereplő juttatásokat ezért meg is kapta. Hát nincs itt különösebb látnivaló, mindez egy nyitott könyv. Csak hát, hogyha valaki olyan szerződési feltételeket alkalmaz, amiben mondjuk látja, hogy egy szolgáltatás ára az, hát hogyha valaki 20 éve van a piacon, akkor pontosan tudja, hogy mennyit érne, és az a szolgáltatás jóval magasabb áron van beárazva, és mindennek közpénz van a másik végén, akkor én azt gondolom, hogy pláne 20 sok éves vállalatvezetői tapasztalat azért elkezdhet gyanakodni, hogy ebből adott esetben később lesz probléma, mert még hogyha a szerződés betűinek mindenben meg is felelünk, akkor is felvethet ez olyan kérdéseket, amik adott esetben jogi kérdésekhez vezetnek, és behoznék egyébként még egy szempontot, mert nem csak az, hogy elherdálták olyan üzenetekre a adófizetők pénzét, ami nem feltétlenül szolgálta az ő érdeküket. A szolgáltatásokat vettek igénybe olyan áron, ami biztos, hogy nem szolgálta az adófizetők érdekét, mert ezeket az üzeneteket, még hogyha ugyanilyen minőségben és ugyanilyen mennyiségben terjesztették adott esetben, akkor sem ilyen áron kellett volna terjeszteni. Tehát lett volna ezen meg spórolható pénz. Ez valóban torzíthatta a reklámpiacot és sok mindent tönkretetett, de leginkább az, hogy életben tudtak vele tartani olyan szereplőket nem csak a reklámpiacon, hanem általában a médiapiacon is, akik egyébként, hogyha ténylegesen a piacról, az olvasói kiszolgálásából kellett volna megélniük, hogyha tényleg be kellett volna fizetniük azokat a bírósági ítéletek következtében megítélt kártérítéseket adott esetben, akkor már réges-régen eltűntek volna, és akkor azok, akik egyébként normálisan működnek, azok meg életben maradhattak volna. Tehát, hogy ahogy mondtad, ennek nagyon sok szála van, nagyon sok aspektusa van, de azért ne felejtsük azt se, hogy micsoda kínszenvedés volt adott esetben Magyarországon az elmúlt években normális médiát üzemeltetni, miközben többek között ennek a projektnek köszönhetően voltak olyan nem költségérzékeny médiapiaci szereplők, akiknek gyakorlatilag bármi belefér, semmi sem volt drága, és mindig tudhatták, hogy holnap miből fognak fizetést adni, akkor is, hogyha egyébként adott esetben valótlanságokat, vagy pedig teljes hülyeségeket, vagy érdektelen dolgokat írtak.
1: A Magyar Hang írta meg éppen ma, hogy a MediaWorks-höz, ahol meg nem tudom számolni, hogy hány sajtóorgánum van. Balázsi féle cégektől csak ennek az évnek az első 3 hónapjában vagy 4 hónapjában 10 milliárd forintnyi összeg ment. Tehát amire így utaltál, igen, ott itt akkor rögtön láttunk is egy vonalat, hogy ez hogy nézett ki. Nem tudom, azt hiszem a MediaWorks még erre nem reagált a Magyar Hangnak, hogyha igen, akkor persze ők is frissíteni fogják az infót, és mi is.
3: Azt hiszem, hogy abban nincs nagy újdonság, ami maga az alaptörténet, tehát amit te is nagyon jól utaltál rá, hogy itt gyakorlatilag egy nagyon durva piactorzítás, nem is tudom, hogy lehet egyáltalán piacról, igen, beszélni, tehát nagyon erős politikai befolyásoltság érvényesült az elmúlt mondjuk így másfél évtizedben folyamatosan talán egyre inkább torzult az a helyzet, ami befolyásolta nem csupán a hirdetési piacot, hanem valóban a médiapiacot, és a médiapiac alatt értjük egyrészt a kommunikációt, másrészt pedig azt a lehengerlő propagandát gyakorlatilag, ami a legegyszerűsítve kék plakátokkal, de ez a rádióban is, az internetes felületeken is ott volt. Amit elhozott gyakorlatilag új helyzetként, ha úgy veszük a kormányváltása, vagy a választópolgároknak ez az elsőprő döntése azt, hogy mást szeretnének, az, hogy egyre őszintébben beszélhetünk erről, és egyre világosabban látjuk az összefüggéseket, a számadatokat, hirtelen elkezdenek ezek a számok valósággá válni, amiket ha nem is tudtunk, de sejtettünk, hogy hogy működik. És ebben Balázsi Gyula egyetértek Geszti Péterrel, hogy nem a főszereplő, hanem talán egy dominó, ami majd elindul, és akkor még dönt másokat. Ő egyébként azt írja ebben a hosszú bejegyzésében, hogy talán Balázsi Gyulának az volt pont az előnye, hogy nem volt egy nagyon jelentős politikai szempontból jelentős szereplő, és éppen ezért volt alkalmas arra, hogy egyfajta ilyen vállalkozónak látszó strómanként intézek ezt az egész ügyeket, és pont amire te utaltál az előbb, amit a Magyar Hang megírt, itt látszik az, hogy ez nem egyszerűen egy céges jellegű működés volt, hanem kvázi egy pénzosztóhely, becsatornázás, közpénzeknek az áthelyezése valahova. Szóval egyre csúnyább ez az egész történet, ahogy felsejlik, egy nagyon fekélyes történet, de mindenféleképpen szerintem nem tudjuk azt megúszni, és valószínűleg ebben a műsorban, illetve az ATV-ben is sorra-sorra kell majd beszélnünk arról, hogy mi történt velünk ahhoz legalábbis, hogy feltárjuk ezt a sebet, és utána meggyógyuljon. Szerintem ennek a folyamatában vagyunk, és a következő napok, következő időszakok még szerintem, hogy is mondjam, csúnyább dolgokat fognak felszínre hozni.
4: Április? Alapvetően egyetértek azzal, hogy ő nem egy központi figura. De azért meg kell adni neki a kellő tiszteletet. Balázsi Gyula a 34. leggazdagabb magyar. Ez abszolút értékben 100 milliárd, legalább 100 milliárd forintot jelent, ha jól tudom. Ő alapvetően azzal lett 100 milliárdos, hogy hát, hogyha Rogán Antal volt a gyűlölet karmestere, akkor ő volt az egész orkesztra. Az a sok cég, ami asszisztált ahhoz, hogy a lelkünket 4 évről 4 évre, hónapról hónapra, hétről hétre, apránként szétdaráljuk és tönkretegyük. Ugye a rendszerváltásról ez a Balási jelenség, az kitágítja az egész perspektívánkat, a gondolkodásunkat. Mit jelent a rendszerváltás túl április 12-én, túl a gazdasági és pénzügyi elszámoltatáson? Hogyan lehet abból a fajta hát lelki, mentális, pszichológiai vájúból kitörni, amiben ezek az emberek juttatták a lelkünket. Ugye ez egy nagyon fontos része annak, hogy mit jelentene Magyarországon a rendszerváltás, hogyan lehetne megalapozni egy valóban új, működő, plurális parlamenti demokráciát, és szerintem a Radnai Márk vezette működő és emberséges Magyarországért intézetének, ennek az új hogy független intézet, talán ezt mondta Magyar Péter, amit kifejezetten a társadalmi részvételiség megkönnyítésére, ezzel kapcsolatos stratégiák kidolgozására hoz létre az új magyar kormány. Ennek az intézetnek kifejezetten abban is lenne szerepe, hogy ezt a fajta lelki, pszichológiai rendszerváltozást egyengessék. Ilyen értelemben Balázsi Gyulának valóban van felelőssége, mellékelhető szereplő volt, valószínűleg sokan ebben az országban szívesen oda képzelték volna magukat Balázsi Gyula helyére, de azért ne feledkezzünk meg arról a személyes erkölcsi, pontosabban erkölcstelen döntésről, ami ahhoz szükséges, hogy valaki tényleg Rogán Antal karmesternek az orkesztrája legyen. Ezen túl azonban, hogyha a pénzügyi és jogi, bűnügyi elszámoltatásról beszélünk, én azt tudom mondani a magam részéről Balázsi Gyulának, bár ugye nekem közöm nincs a magyar államhoz, vagy a magyar igazságszolgáltatáshoz, hogy engem megnyert. Rendben van. Szerintem Balázsi Gyula, itt a kommentár, vagy nem, mi ezt nem bocsánat, kommentár, kontroll, az egy másik médium, kontrollnak a stúdióján keresztül, ami olyan értelemben szimbolikus stúdió, hogy Magyar Péternek az öccse vezeti, és talán mondhatjuk, hogy a Tiszás platform az ellenzéki média ökoszisztémán belül. Szerintem ő alapvetően az asszisztálását akarhatta jelezni a magyar, az független alapokon újraépítkező magyar ügyészségnek. Miről beszélek asszisztálásként? Vádalkukról beszélek asszisztálásként. Ez az ember nagyon sok mindent tud. Ő talán nem a központi gyűrűnek a belső fere, hogyha egy koncentrikus sémaként képzeljük el a NER, de ugyanannak a gyűrűnek a külső része, közvetlenül Rogán Antaltól fogadott ugye utasításokat, erre nem nagyon válaszolt, nem nagyon konkretizálta. Nyilvánvaló, hogy ő közvetlen összefüggetésben áll Rogán Antallal,
5: legalábbis, tehát hogyha ez egy szinkronúzás volt, ezt legalábbis megállapítom.
4: Csak annyit akartam, ezzel lekerekítem, hogy engem megvett. Tehát én hajlandó lennék a magyar államként, a magyar ügyészségként, a magyar igazságszolgáltatásként Balázsi Gyulával vádalkut kötni, azért cserébe, hogy a rendszernek a 8-9 fő bűnöse, ő viszont tényleg a vádlottak padja.
5: Van egy, az Indexnek nyilatkozott Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár, aki dolgozott egyrészt a miniszterelnökség berkein belül is államtitkárként, Gulyás Gergely volt a főnöke, aztán Navracsics Tibor minisztériumában is dolgozott. És azt mondja Révész Máriusz, hogy ő jelezte azt, hogy a Balázsi féle cégek azok milyen túlárazásokkal dolgoznak, az Aktív Magyarországnak a projektjeit, azokat is kellett volna egyébként, hogy a balázsi cégeken keresztül propagálja. Itt volt, amiből kibírtak csúszni, megbírták oldani, hogy máshol foglaltak nyomdát, vagy máshonnan rendeltek nyomdai szolgáltatást, de elment Gulyás Gergely miniszterhez, és mondta, hogy ez nem oké. És elétette a számokat, hogy milyen áron dolgozik a balázsi féle birodalom, és azt mondja Révész Máriusz, hogy hát a Gulyás Gergelynek is felszaladta a szemöldöke, de mondta, hogy nem tud mit tenni, mert hogy van egy elnyert közbeszerzés, aminek ez az eredménye. A riporteri kérdésre nem mondta ki Révész Máriusz egyébként, hogy ki volt ennek az egésznek az écesgébere, még úgy sem válaszolt erre, hogy egyértelműen, de persze nem hessegett el, a riporter megkérdezte, hogy Rogán Antalról van a szó. Szóval meddig mehet el ez a dolog, akár házon belül.
2: Azért ez jó volt, hogy a alkotmányozó kétharmad birtokában nem tudom hány éve rendeleti kormányzást élő Magyarországon, hát sajnos vannak olyan szabályok, amiket ha meg van kötve ez a közbeszerzés, hát nem tudunk vele mit csinálni, hát ki kell fizetnünk a négyszeres, nyolcszoros árat, de hát azért ezt egy kicsit megmosolyogtam. Igen, az is látszik, hogy vannak olyan képviselők, mint Szatmári Kristóf, aki nem hallott soha Balázsi Gyuláról, akinek egyébként 2,5 millió találat van a Google-be a nevére, megnéztem, mielőtt jöttem, de hát nem ugyanazokat az
5: mert konkrétan így idézzük is, meg is tudjuk mutatni egyébként a Szatmári Kristóf posztjából az egyik igen. Fontos tételmondatot vagy tételkértést, de közben figyelünk téged.
2: Így van, akkor ezt láthatjuk is. Meg van a Gulyás Gergely, aki viszont ez szerint biztos, hogy hallott róla, viszont úgy tűnik, hogy nem érdekelte, hogy ki az a Balázsi Gyula, és nem csak az nem érdekelte, hanem az se, hogy mennyi pénzbe kerül, semmi se drága, úgy látszik, hogyha ha arról van szó, hogy ezt az üzletet működtetni kell, tehát ennek csak ez az egy következtetés lehet. Azt hiszem ebből, ugye Gulyás Gergely is megszólalt, ő erre nem utalt, hogy neki erre felhívták a figyelmét adott esetben több alkalommal is, akkor ebből csak azt a következtetést tudom én levonni, hogy igen, tudtuk, igen, hallottuk, nem is akárkitől, tehát nem valami ellenzéki újságírócska tolta be a kérdését a kormányinfón, hanem hát konkrétan azért Révész Máriusz, aki szintén egy név a kormánykörökben, tehát nagyon régóta a Fidesznek tagja is, meg hát különböző pozíciókban képviselője.
5: Hadd idézem, bocsáss meg, azt írja egyébként ebben a posztban Szatmári Kristóf, hogy 33 éve vagyok Fidesz tag, mármint ő, tehát most igen. A költő ilyen beszél belőlem. 20 évig voltam, volt képviselő, államtitkár, stb. De ezzel a csávóval szerintem sosem találkoztam. Olvastam róla, de soha sehol nem láttam ott, ahol a miénk megfordultak. Most megjön és elérzékenyülten, minden sztereotípját megerősítve, coming out-ol, vagy tudom is én mit csinál, de a lényeg, hogy ránk, már mint a Fideszre hivatkozik, nem akarom magam, írja egyébként Szatmári Kristóf, ez a kedvencem, nem akarom magam túl alulinformáltnak láttatni, ezért megkérdeztem a kerületi Fidesz csoportgyűlésben, nagyjából 150 fő, hát ha ott valaki ismeri, de ott sem. Ennek az embernek semmi köze nincs hozzánk, ez az egész csak valami oltári színjáték lehet, vagy tényleg valakiket nagyon átvertek ezt?
3: Na hát erre mondtam azt, hogy egyre világosabban kezdünk látni, tehát hogy láttuk nemrég Szijjártó Pétert, aki nem tud semmiről, nem hallott semmiről, ott se volt, és különben is az ő nevéhez semmi nem fűződik. Most jön egy olyan, remélem jól értem a nevét, Szatmári Kristóf, akiről én gyakorlatilag most hallok először, bár 20 éve
5: régóta ott.
3: Országgyűlési képviselő, míg a Balázsi Gyuláról évek, évtizedes távlatban tudunk, hiszen nem tudom, lehet, hogy Szatmári Kristóf nem járt még az utcákon, de akkor maradjunk a kék plakátoknál, ami egyértelműen, ha nem is egy névhez, de egy bizonyos ilyen csoporthoz köthető, és azt gondolom, hogy aki azért nem is alulinform, de alapvetően tájékozott, és most kiderül, hogy van...
5: Megkérdezte a Fideszes csoportgyűlés,
3: annak kedvedben. Százával vannak olyan emberek a Fideszben, akik nem hallottak arról az emberről, tehát nem tudom, az Orbán Viktor nevet hallották, mert kicsit ilyen érzésem van ezzel az egészen kapcsolatban. Ha igaz, és most én próbálom elfogadni azt, bár nagyon nehéz a szívemnek, hogy mondjuk itt az oltári kifejezést és a férfi nemi szervet egy azon posztban emlegető személy, nem tudom, próbálja ehhez a magát keresztény konzervatív körhöz tartozónak gondolom beállítani, hiszen ő 33 éve politizál, és abból 20 éve országgyűlési képviselő. Szóval, hogy itt már lassan nem is Balázsi Gyuláról és az ő általa elmondott dolgokról van szó, hanem hogy egyik-másik megszólalás egyre másra egy totál káoszt mutat. De nem az, hogy most van totál káosz, hanem arról vallanak az eddig megdönthetetlennek gondolt kétharmados győzelmeket hozó politikai oldalnak a tagjai, hogy nekik fogalmuk sem volt, hogy mi zajlik ebben az országban. Nekem ez a legfőbb és legfájóbb üzenet, de azért hagyd mondjam el azt, amikor a Balázsi Gyula azt mondja, hogy hát tisztességes elvégezte a munkát. Hát kicsit olyan, mert te is utaltál rá gyakorlatilag, a nép lélek megnyomorításával foglalkozott, és kereste ő szerinte tisztességesen, olyan, mint egy hóhér azt mondja, hogy tisztességesen elvégezte a munkát, fej nem maradt a nyakon. Tehát azért itt ne sírjuk már el magunkat, mármint, hogy ne hatódjunk már meg az ő könnyeitől, de azért abban viszont abszolút egyetértek veled, hogyha egy kicsit tovább menne ezen a felajánlja az ő cégeit, amik az ő szerinte sokat érnek, mások szerint talán nincs mennyi olyan érték bennük. De azt mondja, hogy oké, én most itten nem akarok ebből az országból elköltözni, és kvázi megtértem, és felajánlom azt, hogy én az élére állok például annak az intézetnek, vagy annak a kezdeményezésnek, amelyik az elszámoltatását teszi. Mert
1: az, ha ez megtörténik, az hidd el, hogy az vezető hír lesz nálunk.
3: De
1: most megígérem a headline.
3: Akkor mondanám azt, hogy emögött van egy olyan erkölcsi bűnbánat, mert ugye, ahogy most bibliai történetekkel, van a tékozló fiú, most egy kicsit a tékozló fiú sémájában van benne, hogy jó, rossz úton jártam, de hazajöttem hozzátok. Ez sokkal inkább számomra a gazdag ifjút mutatja, aki, jaj, mit tegyek, hogy megbocsássatok nekem, és nem tudja azt még legalábbis szerintem megtenni, amitől azt mondanánk, hogy oké, akkor elhisszük neked azt, hogy te ezt megbántad.
1: Ha már szóba került Gulyás Gergely Szatmári Kristóf posztja alapján, akkor nem tudom, hogy ezzel áll-e összefüggésben, de Gulyás Gergely is a közösségi médiában egy gondolatmenetet közzétett. Nézzük meg ezt.
6: A Fidesz-KDNP 2010-ben egy csődközeli helyzetben lévő ország kormányzására vállalkozott. 16 év alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek megduplázódtak. Az állami vagyon szintén. Több mint 1 millió ember jutott munkához. Az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés a második legjobb az Európai Unióban. Ezekhez az eredményekhez 16 év alatt több tucat kormányzati és több száz közigazgatási vezető tisztességesen a magyar emberek érdekében végzett munkája járult hozzá. Erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, az ország közös teljesítménye, és különösen büszke lehet a jobb oldal, a nemzeti oldal egésze. Ma mégis azt látjuk, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média arra tesz kísérletet, hogy néhány korrupció gyanút felvető ügy miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt.
1: És még arról beszél Gulyás Gergely, hogy a politikai felelősség közös, de a jogi az természetesen nem. Egyrészt megjelenik itt az, hogy van a nemzeti oldal, amely milyen sok jó tétemény tett le a nemzet asztalára, másfelől meg ott van a balliberális média az új hatalommal összefonódva, nem tudom, még nincsen egyébként beiktatva új hatalom, és kollektív bűnösséget szeretne a balliberális média. Hát ezt próbálom értelmezni, de egy picit úgy tűnik, hogy még ilyen feldolgozási szakasz volna.
4: Hát én úgy látom, hogy egy nemzeti egységfront kezd formálódni a Fidesszel szemben. Lehet, hogy Gulyás Gergely most már elhiszi a mediának a méréseit, és látja, hogy a Fidesz talán 23%-on van a biztos pártválasztók között, vagy nem tudom. Tehát egy ponton túl azt gondolom, hogy komikus lesz nemzeti oldalról beszélni, de valóban minden egyes alkalommal, amikor ezt elmondják, ki kell kérnünk magunknak a nemzeti oldalnak, mint fogalomnak a használatát a Fidesz részéről, ezen felül a jobb oldalnak, mint fogalomnak a használatát. Hajlamosak vagyunk még mindig, talán ennek a műsornak, nem tudom, ugye egy kérdést meg fogunk vitatni, amit feltettünk az ATV nézőinek. Ez a kérdés is úgy fogalmaz, ha jól emlékszem, hogy a Fidesz képes lehet-e megújítani ön szerint a jobb oldalt?
1: Ön szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 évben, ez a kérdés? Még általánosabb, de persze konkrétizáljuk.
4: Akkor ne ragudjatok, van egy ilyen hír azzal kapcsolatban, hogy az Orbán Viktor azt mondja magáról, hogy ő személyesen nem tudná megújítani, illetve a Fidesz rajta keresztül nem tudná megújítani a magyar jobboldali politikai életet. Ez nem jobboldal. A magyar politikai élet mindez idáig nem a jobboldal és a baloldal kategóriáin keresztül volt megközelítendő. Alapvetően a Tiszában egy nagyon divers, nagyon eklektikus választói koalíció, választói közösség, baloldaltól jobboldalig, keresztény konzervatívoktól, nemzeti radikálisokon át, európérekig és szocialistákig jött létre egy közös igazságtudat révén, egy közös alkotmányos és erkölcsi igazságtudat révén, egy maffia állammal szemben. Tehát én szeretnék arra egyébként a független stúdiók vélemény formálóit is felkérni, hogy
1: ne is nyomod ezt a kollektívan megbélyegző, kollektív bűnösnek tartó, balliberál, hatalommal összefonódott balliberális szöveg. Hát ezt Ezt a fajta felfogást, ezt Gulyás Gergely eként apostrofálta, vagy eként definiálta.
4: Hát nem tudom, engem Gulyás Gergely például bizonyára nehezen nevezhetne, nem tudom, balliberálisnak, de minden balliberálissal közösséget vállalok abban, hogy ez a maffia állam benne adott esetben Gulyás Gergellyel el legyen számoltatva. Tehát én, hogy mondjam, ami érdekel engem, az, hogy megformálódjon, az egy erkölcsi és alkotmányozó közösség, aminek vannak közös konszenzusai azt illetően, hogy hogyan lehet civilizált módon az országban politikát csinálni. És a Fidesz, illetve az a maffia szervezet, ami a Fidesz mögé bújik, az most azon kapja magát, hogy bizony ezek a fajta, hát nem tudom, Ferenc Orsolyán, Cserpalkovics Andráson, akár Szatmári Kristófon keresztül megfogalmazott igények, hogy ők most bizony nagyon elgondolkodjanak abban, hogy azon, hogy a választási kampányban mit csináltanak rosszul, hát ezek, hogy mondjam, nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Fidesz mint pártot megvédjék. Szerintem érdemes arról beszélni, hogy miért dől be ilyen elképesztő erővel a Fidesz a választások után, pontosan azért, mert ez nem egy párt. Ez egy bűnszervezetnek a háttere, az infrastruktúra.
1: Ezt egy politikai értékelésként azt elfogadom, egyébként nyilván jogilag nem írja le, vagy ez a jogi eljárásban résztvevő hatóság dolga lesz, hogyha ki lehet ezt mondani, akkor ezt ilyen módon kimondja. Arról is beszél, ugye, vagy arról beszél itt tulajdonképpen Gulyás Gergely, az is kimaradt ebből az indben, egyszerűen rövidítettünk, de elmondjuk most, hogy a Fidesz mindenkit meg fog védeni, akivel szemben koncepciós eljárások indulnak.
2: Hát, igen, bár nem tudom, milyen eszközel és milyen erővel, a politikai felelősség közös, a jog viszont egyéni. Most már több emberről beszéltünk, meg hallottunk itt, aki Balási Gyula ügyében megnyilatkozott, még senki sem volt az, aki mellette állt ki. Ez szerintem mindenképpen rossz hír neki, hogy itt mindenki azt mondja, hogy ki a fene ez, ártott a közösségünknek, a jogi felelősség az övé, stb.
1: Mentszer szerint miatt dugták el a választást?
2: Igen, tehát hogy nem tudom, tehát barátokat aztán nem sikerült újakat szereznie most Balási Gyulának. Másrészt pedig Gulyás Gergely egy újabb ember akkor a sorban a fideszesek és a kormánytagok, kormány közeliek körében, akik minden nap látták ezeket a plakátokat, olvasták az újságot, látták a hirdetéseket. Ez szerintük rendben volt az üzenet, rendben volt a kivitelezési forma, és rendben volt az ár, de erről fogalmuk se volt, hogy ez hogy működik. Ami nagyon-nagyon furcsa, hogy akkor ki lehetett vajon az, aki erről bármit tudott, mert senki sem. Nem tudták, ki csinálja ezt, nem tudták, miből csinálja ezt, akkor úgy látszik, nem tudták, mennyiért csinálja ezt. Látták, minden frankó, jók az üzenetek, terjednek a hírek, látom a plakátokat, minden stimmel, és az ég egyet a világon senki nem tudta, hogy miből, vagy hogyan, vagy ezt ki csinálja. Ez egy ilyen misztikus valamiként lenghette ezt körül, ahhoz képest, hogy nem tudom hány száz újságcikket olvastam csak én erről a témáról az elmúlt években.
1: Ábris egy kicsit fölkonferálta a következő témánkat, amire majd a rövid szünet után fog sor kerülni, nevezetesen az, hogy a Fidesznek a megújulás az milyen formában lehetséges, mert ezzel kapcsolatban egyrészt van egy bejegyzése Orbán Viktornak az egyik digitális polgári körnek az oldalán, másfelől pedig a Magyar Nemzetnek is, Magyar Nemzetnek, de jó lenne. A Magyar Hangnak is vannak értesülései ezzel kapcsolatban, ezzel fogjuk majd folytatni.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 esztendőben? Ez a kérdésünk, amely most úgy néz ki, hogy 71% mondja azt, hogy igen, 29% azt, hogy nem. Picikét változik a műsor kezdetéhez később, de itt azért nagy borulás már nem lesz, azt hiszem. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke, Gáspár András, a privátbankár és az M4 lapigazgatója, valamint Béndek Ábris, a szélső közép kiadó vezetője a vendégeink. Velük folytatódik tehát az aktuál. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk. És folytatjuk azzal a témával, amit már egyrészt Ábris felkonferált, másrészt meg én is ígértem önöknek a szünet előtt. Nevezetesen az, hogy mi lesz a helyzet a Fideszen belül, vagy mi lesz a helyzete, a politikai helyzete Orbán Viktornak, nézzük.
2: A leköszönő miniszterelnök levelet írt a digitális polgári köröknek. Ebben azt emelte ki, hogy kulcs szerepet szán a DPK-knak az általa nemzetinek nevezett oldal újjászervezésében. Orbán Viktor elismeri, hogy földrengésszerű vereséget szenvedtek, és azt írta, a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobb oldalt. Ennek nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Szerinte az önkény és az akarnokság korszakába lépünk, aminek kezdeti tünete, hogy a Tisza köztársasági elnök és más közjogi méltóság megtámadásával eltörölni az alkotmányos garanciákat.
1: A Magyar Hangközben arról írt, hogy első körben, ez zárt körű információ, zárt körben beszélt arról Orbán Viktor, és erről információk jutottak el a Magyar Hanghoz, hogy első körben polgári szalonok szervezésében fog majd indulni a jobb oldalnak az ilyetén történő megújítása. Erre sikerült Orbán Viktornak rábeszélni a Navracsics Tibort, hogy ebben vegyen részt, és arról is beszélt a Magyar Hang információi szerint a leköszönő miniszterelnök, hogy tudja, hogy a párt mint politikai brand az már annyira elhasználódott, hogy azon újraépítkezés nem képzelhető el, nem lesz még egyszer sikeres. Hogy mi lesz helyette, az még nem dőlt el. Nagyjából egy évet adtak maguknak arra, hogy nagyjából, hogy rendezzék a soraikat, és arról is beszélt ebben az zárt körben a Magyar Hang információi szerint, tehát Orbán Viktor, hogy könnyen lehet, hogy ezt követően, mivel az ő személye is akadályát jelenti a tovább lépésnek, az ő politikai karrierje majd véget fog érni. Mit gondoltak erről?
3: Hát annyira szomjazzuk a híreket ezzel kapcsolatban, a közélet iránt érdeklődő emberek, hogy mégis mi lesz most a Fidesz, hát mégiscsak azért az életünknek egy nagyon szerves része volt, benn volt még a hálószobáinkban is talán a Fidesz, és ezért kíváncsiak vagyunk rá, hogy mi történik velük.
1: Három tök egészséges gyerekem van, úgyhogy tanúsíthatom, hogy nem.
3: Mi történik majd velük, és hát ezért minden ilyen apró kiszivárgott hírre nyilván ráugrik az ember, de hát aztán persze, hogy valójában most Orbán Viktor tényleg a távozását tervezgeti, azért továbbra is erős kérdőjelek mellett értelmezhető csak. Abban viszont biztos igaza van, hogy a Fidesz ellenzékből nem képes megújítani a jobb oldalt. Szerintem a mostani állapotában a Fidesz nem csak ellenzékből lesz megújítani, a Fidesz nagyon semmire sem képes. És azt azért mondom, mert ugye ha egyrészt volt ez a mai medián kutatás, ami egy igen marginális párttá kezd zsugorodni lassan, a Fidesz folyamatosan esik, és szerintem még nincs is itt a vége. Ha belegondolunk, hogy hogy lett 2,5 millió szavazó, a világ, hát magyar szemmel nézve a világ összes erőforrása rendelkezésükre áll, a világ összes zsarolási potenciája rendelkezésükre állt, a polgármesterek, a pozíció, tehát minden, és ilyen körülmények között egy saját képükre szabott választási rendszer, a közmédia, a propaganda, stb. Kár ezt most már utólag sorolni. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt sikerült ezt az eredményt elérni, nyilván az egy folyamatos zuhanás jelent, tehát nagyon fura lenne, hogyha itt bárminek a megújítására jelenlegi állapotában képes lenne, és hát igen, nagy kérdés az, hogy ezt Orbán Viktorral is kérdéses lenne-e. Az én tippem egyébként az, hogy van egy ilyen őrült jóslatom, pont azért, mert én is a zavarosba halászok, és összeesküvés elméleteket próbálok gyártani. Szerintem a Fidesz név az, amivel hamarosan le fog majd számolni ez a párt. Egyrészt ugye van már így is egy fura örökség, abban, hogy Fiatal Demokraták Szövetségének hívják ezt a pártot.
4: De Fidesz, a fiatal, hűség, hogyha... De
3: igen, a fiatal az már erősen megkérdőjelezhető, ugye a demokratát azt most már egyre többen kérdőjelezik meg, tehát ez valószínűleg így nem igazán állja meg a helyét. Azt hiszem, hogy nem csak a fura a hangzása, hanem most már a lejáratódott, azt hiszem ezen a választáson erősen ez a név. Tehát nagyon sok minden fog most a Fidesz névhez tapadni a közeljövőben, ahogy látjuk ezeket az induló varázsütéssel induló eljárásokat, amire azt hiszem, hogy nem lesznek majd feltétlenül büszkék. Tehát én azt gondolom, hogy megpróbálják majd ezt a nevet lecserélni, talán valami patrióta mozgalom, vagy nem tudom, ilyesmit tudok még elképzelni, amit helyette ki lehet találni. Tehát szerintem ilyen szimbolikus lépések is lesznek, de hát ezek inkább...
1: Ezt majd számlázd ki.
3: Mindenféle rendben, igen.
1: Más, de a branding, is, a branding, főleg a rebranding az egy drága műfaj.
3: Most már tudom is, milyen áron lehet kezdeni. De azt hiszem, hogy a kérdés inkább valóban a szervezeti része lesz, és azt akarom csak még ebből ugyanis kiadni, hogy amikor utoljára kikapott a Fidesz, hasonló dolgokon gondolkodtak megoldásként, akkor születtek ugye a polgári körök. De az egy teljesen más terep volt. Az, amit a Fidesz most polgári körökként elképzel magának, az, hogy nincsenek megszervezve a választópolgárok, és akkor lehet neki polgári köröket csinálni. Hát a Tisza-szigetek, azok letarolták már azt hiszem ezt a piacot. Hogyha megnézzük a nagyon erős átfedéssel működő DPK és harcosok klubja csapatokat, azok szintén azért azt hiszem, hogy ezek megtörténtek, hogy ezek milyen eredménye, milyen hatékonysággal és milyen rendelkezésre állással vagy létszámmal működtek, azt megláttuk a választási eredményekben. Tehát most egy új dolgot, ugyanezen a receptet újra lefuttatni, teljesen más körülmények között más hozzávalókkal nem fog menni szerintem.
4: Ábris?
5: Ja, ez hadd tegyek hozzá valamit, mert ez egy nagyon fontos, tulajdonképpen szociológiai nézőpont, amit említesz. Arról van szó, hogy a Fidesz ugye 2002 és 2010 között a társadalmi mobilizációra, akár a politikától független társadalmi mobilizációra akarta szervezni a maga nagy visszatérését, a maga comebackjét. Ugyanez most nem fog működni. Mégpedig azért, mert a Fidesz elvesztette a társadalomnak azt a szegmensét, ami szerveződik. És ez egy nagyon fontos aspektusa a következő néhány évnek. A Fidesz egyre jobban a saját választói bázisát egyre jobban összekötötte a társadalomnak azzal a kilátástalanabb helyzetben lévő szegmensével, amelyiknek a spontán szerveződés, mint olyan, nincs benne az élet lehetőségeiben. Egészen egyszerűen azért, mert másról szól az élete, nagyon prózai indokokat lehet itt mondani, a faluban, a zsákfalvakban, stb. Nem jöttek létre azok a terek, azok a közösségi terek, azok az intézmények, azok a helyszínek, ahol össze lehetne gyűlni, lehetne eszmét cserélni. Tehát ezért mondom, hogy ez itt igazából ez egy showműsor, amit most le akarnak nyomni. Ez egy showműsor. Pontosan tudják, hogy a Fidesz soha nem tudja még egyszer megcsinálni azt a nagy visszatérést, amit 2002 után csinált. Ez egy showműsor, ez a megújulásról szóló diskurzus, ami arról szól, hogy egy politikai dimenzióba, egy politikai stratégiai dimenzióba tereljék az egész diskurzust, az egész közéletet, nem pedig abba a bűnügyi, jogi diskurzusba, amiben a közélet ettől függetlenül valószínűleg lesz. Még egy valamit szeretnék mondani, ami nagyon szorosan összekötődik ehhez az aspektushoz, amit most kitárgyaltunk. A Fidesz 2022 óta, a legnagyobb választási győzelme óta önkéntesen és dalolva kinyírta a saját politikai identitását. Mit értek ez alatt? 2022-ben ugye ott hatalmasat nyert, de ott akkor kezdődött ez a háborús diskurzus, ami egy kényszerpályára helyezte a Fidesz önképét. Egy háborús diskurzus, ami alapvetően az ember túlélési ösztönére, a Maslow-piramis aljára lő, és ezzel ez egy bizonyos szimbolikus és pszichológiai kárral kerül össze. Ugye azzal a kockázattal, hogy mindaz az értéktartomány, azok a szimbolikus tartományok, azok a szavak, azok a fogalmak, azok az eszmék, amik az emberi lelket valahogy felemelik, ugye? A Maszló piramis aljáról felemelik egy közös rituálévá, hogy a nemzet, a haza, stb. Ezt ők elengedték. És ez csak tovább éleszte ezt az egész problémát. Az,
1: milyen értelemben engedték el, mert ezeket a szavakat használják a mai napig, és ezzel különböztetik meg magukat.
5: Azért is használják ennyiszer, mert tulajdonképpen egy már levedlett identitást akarnak kétségbe esetten restaurálni. De ők 2022-ben rátértek erre a kényszerpályára, a háborús diskurzus kiszorított minden emelkedett eszményt, identitást, és ezzel párhuzamosan még az a botorság, amit elkövettek, mert szerintem az Orbán Balázs és a Békés Márton nyírták ki a Fideszt. Ráhelyezték a Fidesznek ezt az önképét erre a nemzetek fölötti, ugye sok kis nemzetállam koalíciójára, ez a harcra, a Make Europe Great Again-re, a Make America Great Again-re, azzal, hogy a megafonosok, akik sapkáikkal ugye repülnek Washingtonba, és az Orbán Viktornak a nemzetközi imázsát a Donald Trump-al kötik össze, alapvetően félreértették a saját szavazóikat. Elkövették ugyanazt a hibát, amit az ellenzék követett el Magyar Péter előtt, 2024 előtt, amikor azt hitték, hogy ebben a nemzetek fölötti technokratikus világképpen, nem tudom, Európáról, jogállamról, mindenféle európai mechanizmusokról, stb. Ez nagyon inspirálni fogja az embereket. Szerintem a Fidesz szavazóját, ahogy engem se, nem inspirálja az, hogy Donald Trump mit gondol Orbán Viktorról.
6: Nagy élvezetben hallgattam, számomra új nézőpontokat adott az, amit elmondtál. Mégis összességében számomra ennek a mostani, nem mondanám megszólalásnak, hát itt kiszivárgott információ, meg a DPK-k számára, tehát mondhatnám, hogy nem nekünk, hanem a nemzeti oldalnak, az általa nemzeti oldalnak nevezett csoportnak küldte ezt az üzenetet Orbán Viktor. Én őszinte örömmel konstatálom azt, hogy egyre kevésbé lesz érdekes, hogy mit mond Orbán Viktor ebben az országban. Főleg akkor, ha ő is maga is azt mondja, hogy úgy érzi, hogy vissza kell vonulnia. De ezért óvatosan mondom, nehogy megzenésítsék, de a kognitív diszonanciának a jeleit vélem felfedezni ebben a megszólalásban. Ugye egyszerre ez a nemzeti oldal még mindig műsoron van, de közben ugye a haza nem lehet ellenzékben. Majd ha végignézzük ezt a hosszabb levélüzenetet, azért elismeri Orbán Viktor azt, hogy itt végül is nem az ő kínálatukat szavazták meg legtöbben az emberek, tehát majdhogy nem tesz egy gesztust azok felé, akik többségében másra szavaztak, majd utána rögtön őket ukrajnázza, háború pártizza, Európa pártizza, nem tudom, hogy egyébként utóbbi az mondjuk miért lenne probléma, de nekem a Kübler-Rossz féle ilyen gyászfázisok jutnak eszembe, hogy már talán túl vannak a haragon, vagy a dühön, a tagadáson, most ez az ilyen alkutozás, depresszió még nincs elfogadás státuszában, szerintem teljesen érthető módon is, egy nagy tábor van, és én is azt gondolom, hogy miről beszélünk, amikor Fideszről beszélünk, hát nem egy klasszikus, valamilyen identitással rendelkező párt már ez a választói bázis, írtam is erről egy ilyen tanulmányszerű cikket korábban, hogy nagyon sok ilyen vallási jellegű képződmény jegyeit mutatja ezt, tehát Orbán Viktort, mint egy ilyen vallási vezetőt, vagy mint egy ilyen megkérdőjelezhetetlen tekintélyt követtek azok, akik őrá szavaztak, és az, hogy most már ilyen 23% körülre mérik azt, hogy hányan szavazzanak ma a Fideszre, az azt jelzi, hogy már ebből is kezdenek veszíteni. Én teljesen azt gondolom, hogy leáldozóban van az, amit eddig Fidesznek tudtunk, lehet, hogy majd születni fog valami, és hogy én ne kövessem el azt, amit kért Gulyás Gergely, hogy ne kövessük el. Én például Révész Máriusnak ezt a mostani megszólalását azért üdvözlöm, mert én is azt gondolom, hogy ne kollektíve mondjuk azt, hogy mindenki, aki a Fidesz környékén van, az benne volt és teljesen sáros a buliban. Az, hogy ők miért voltak benne azzal, amikor elszámolnak, de szerintem vannak olyan politikusok a magát jobb oldalnak, magát nemzeti oldalnak, de ezt hagyjuk meg az ő értelmezésüknek, ember, aki azért még szeretne tenni a hazáért, és fog is tudni.
1: Nézzük, hogy a kérdésünkre önök hogyan válaszoltak, illetve hogy milyen kommenteket fűztek ehhez a témához. Mutatjuk.

0: Önök szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő 4 évben? 71% mondja azt, hogy igen, 29% pedig azt, hogy nem. Nézzük a kommentmezőből azokat, amiket teljesen önkényesen én kiválogattam. László azt írja, hogy szerintem megjelennek, majd igen, a Fidesz teljesen szét fog esni. A Tiszának minimum 2-3 ciklusig nem lesz semmilyen ellenfele, pláne ha jól kormányoznak, de lesz új baloldali és jobboldali formáció is. Edith szerint nem valószínű, hogy lesznek ilyenek. Belefáradtak már az emberek, és most nyugalomra lenne inkább szükség. Gábor azt írta, hogy a szétesett pártok megélhetési politikusainak nyilván lesznek ilyen próbálkozásaik. Hát lehet, hogy lesznek, de hát nézzünk már körül, szóval milyen eséllyel. Anikó azt írta, hogy kell, hogy legyenek ilyenek. Egyetlen párt vagy hatalom sem lehet ellenzék és kontroll nélkül. Dorina azt írt, hogy a Tisza is a semmiből jött. Egyáltalán nincs kizárva, hogyha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, akkor az elégedetlenség reakciót szül. Igen, ez megfontolandó. Edith, egy másik Edith pedig azt írta nekünk, hogy ez a legfontosabb kérdés most. Nem, Edith, nem ez a legfontosabb kérdés, és sőt, hogyha személyesen érdeklek, akkor számomra például most sokkal fontosabb kérdés, hogy amikor most este hazamegyek, akkor mi lesz a vacsora. De ettől függetlenül ez a téma igenis és itt van, ezzel foglalkozik a leköszönő kormánypárt is, és nyilvánvalóan a politika az nem fog megállni annak dacára, hogy éppen most mit mutatnak a számok. Mi pedig politikai, közéleti témákkal foglalkozunk ebben a műsorban, egyszerűen ez a szakmánk, és igen, mi fogunk ezzel foglalkozni. És hogyha esetleg ír egy üzenetet, hogy jó étvágyat a vacsorához, azt megköszönöm. És most folytassuk azzal, hogy az aranykonvojnak mi lett a sorsa.
1: Magyarország visszaadta Ukrajnának az ukrán aranykonvojként elhíresült banki pénzügyi szállítmány értékeit. A hírt először Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette be Facebook oldalán, majd hozzátette, hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért és ezért a civilizált lépésért. Az Osad Bank jogi képviseletét ellátó dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda közleményben azt írta, az átvétel fennakadások nélkül lezajlott. Az aranyat, a dollárt és az eurót a bank képviselői megvizsgálták és hiánytalanul átvették. A TEK kommandósai március 5-én több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát foglaltak le, gyakorlatilag érdemi indoklás nélkül. Horváth Lóránt, aki az ukrán bank jogi képviselőjeként jelen volt a pénz visszaszolgáltatásánál, azt mondta híradónknak, nem erős kijelenteni, hogy itt egy politikailag motivált történetről van szó.
0: Hát, hogyha így van, tehát hogy ez egy politikailag motivált történet volt, akkor ez valaki felhasználta a hatóságokat. Itt nem tudom pontosan, hogy ezt majd ki hova fogja besorolni. Ha ez jogilag fogható, akkor ebben benne lehet simán a hivatali visszaélés is. Hogyha nem egy politikailag motivált akció volt, hanem itt valóban olyan dolog merült fel, amiben fel kellett, hogy lépjenek a magyar hatóságok, akkor most meg marha nagy kérdés, hogy miért adják vissza ezt a pénzt. Eleve már miért engedték el azokat az embereket, akik ezt a konvojt akkoriban kísérték, hiszen eljárásokat is indították, akkor ezek szerint meg most egy megalapozott jogi eljárás politikai okokból felfüggesztenek. Jelzem egyébként, hogy még mindig ugyanaz a kormány van hivatalban, aki 2022-ben elfoglalta a hivatalát. Szóval ez lehet, hogy ezek költői kérdések voltak, mert a politikát azt azonnal megcsinálták belőle, ahogy ez az akció megtörtént.
2: Igen, mert csak még zavarosabb lett az ügy, hogy pikpak visszaadták a pénzt különösebb indoklás nélkül, és mostanra akkor úgy tűnik, hogy elengedték ugye azokat, akik az autóban, a szállítóban ültek, visszaadták a bizonyítéknak tekinthető pénzt, és akkor most ott tartunk, hogy ennyi idő alatt sem sikerült kabátot varni a gombhoz, még mindig nem hallottunk egy érdemi indoklást, valahol azt mondták egyszer, hogy feljelentésre járt el a hatóság, hogy ki jelentett fel, kit és milyen, és miért hitték el neki, hogy ez egy gyanús szállítmány. Ismerjük a részleteket, nagyjából 4 éve folyamatosan engedélybirtokában, teljesen jogszerűen, fegyvertelenül Magyarországon keresztül a rögzített útvonalon pénzt szállított.
0: Volt, hogy magyar rendőri kísérlet.
2: Igen, tehát teljesen a pénzügyi szektorban hétköznapi ügyletről van szó. És megint mindig, amikor a gazdasági kérdések szóba jönnek, és az, hogy mi a legnagyobb baj a Magyarországnak, akkor én mindig elmondom azt, hogy szerintem ami a legnagyobb, és ez az ügy is egy újabb hatalmas kárt okozott ezen a téren, az a kiszámíthatatlanság, a megbízhatatlanság, amit nem lehet egy rögtön közvetlenül beárazni, de képzeljük el azt, hogy mit gondolnak azok a hát akár külföldi, akár hazai partnerek, akik azt látták, hogy Magyarországon megtörténhet egy ilyen, hogy egy teljesen törvényes, normális ügyletbe egyszer csak bebegy az állam, ráteszi a pénzét, ráteszi a kezét konkrétan pénzre is aranyra, tehát nem is így áttételesen, hogy elviszi az üzletedet, vagy a cégedet, vagy a üzletfeledet, vagy megnehezíti az életedet, hanem konkrétan fogja és besöpri a kest és az aranyat, magához veszi, és akkor utána még csak azt sem mondja meg, hogy ezt miért csinálta, vagy mi történt, majd akkor most, amikor úgy látszik, hogy elvesztette azt az erőt, amivel szorította ezt a dolgot, akkor most ezt nagykedvesen mondhatjuk, hogy visszaadja bármilyen indoklás vagy helyzetelemzés nélkül. Ez hatalmas, óriási kárt tud okozni, csak reménykedhetünk abban, hogy az a változás, ami most Magyarországon egyébként végbe megy, az majd meggyőzi a világban lévő meg, hogy ez önmagában elegendő ahhoz, hogy elhiggyék rólunk azt, hogy ez nem egy ilyen ország, ez nem egy maffia állam. Itt nyugodtan lehet jönni üzletelni, nyugodtan lehet hosszú távra tervezni, nyugodtan lehet itt számolni, mert most egyelőre csak annyit látunk, hogy mindez a hatalmas kár, ami okozódott, vagy amit okoztak, az néhány újságcikkér, meg néhány vágóképér a híradóban történt, mert ezen kívül gyakorlatilag semmi más használt nem látom.
3: Én nagyon örülök, hogy használtad ezt a kifejezést, hogy maffia állam, mert ugye itt én nem vagyok jogász, de hál' Istennek felkészült jogászok vizsgálják ezt az ügyet, és képviselik az ukrán felet is. Egyiküket személyesen is ismerem, de azért ugye elhangzik ez a terjeszkedős ügy. Hát itt egy súlyos bűnről van szó. Tehát amennyiben a gyanú fennállt volna, és valóban megalapozott lett volna a dolog, akkor az egyik kimenete a dolognak. De gyakorlatilag most úgy tűnik, hogy próbálnak úgy tenni azok a felelősök, akik felelősök ezért a helyzetért, amit kialakult, mint hogyha nem lenne probléma, ha kiengedtük az embereket, visszaadtuk a pénzt, sziasztok. Hát nem, pontosan egy óriási károkozás történt, tehát amit hallottunk róla, hogy csukját húztak a fejükre, de fordítva, hogy ne lássák, meg voltak bilincselve, nem juthattak ügyvédhez, valakinek valami szert beadtak neki, nem igen. Jutott hozzá a gyógyszereihez. Ez ilyen bűnök sokasága, amiért valakinek felelnie kell, és reméljük, hogy egy olyan országra ébredünk lassan, amikor majd a kormányváltás, konkrétan a kormány beiktatásával végül is megtörténik, ahol lehet kérni, és nem lehet azt mondani, hogy visszaadtunk minden. Nagyon beszédes számomra, hogy ha jól értem, akkor gyakorlatilag az első közlők egyike, ez maga Volodymyr Zelenszky volt, aki szerintem ahhoz képest, ami történt, nagyon diplomatikusan és korrekten fogalmazott, és egy ilyen tisztelettudó hangnemmel pedig akár egy nagyon felháborodott közleményt is tehetett volna közzé. Tehát itt egy súlyos bűn eset világlik föl erkölcsi oldalról. Én mondom, erkölcsi oldalról mondom, majd a jogászok megteszik a maguk oldalát, de olyan országban szeretnénk élni valóban, ahol ilyen nem történhet meg.
4: Igen, szerencsére Magyar Péter, azt gondolom, hogy azon keresztül is, hogy Orbán Anitát tette külügyminiszterré, jelzi, hogy számára külpolitikai, általában véve, nem is csak külpolitikai, általában véve prioritás lesz neki, mint az ő kormányának az egyik legfontosabb célkitűzése az lesz, hogy Magyarországot visszaintegrálja Európába, visszaintegrálja a nyugati civilizáció, és általában visszaintegrálja a nemzetközi kapcsolatoknak a standard működései közé. Tehát mit látunk? Egy elképesztő botorságot. Azt, hogy Orbán Viktor különösen a kormányzásának az utóbbi, 8 évét arra használta fel, hogy Magyarország helyzetét a világrendben újra kalibrálja egyfajta ideológiai csatározás mentén. De ez ugye a nemzetközi kapcsolatoknak, és ezt kell majd újra tanulnunk, nem a standard működése. Nem tudom, normális esetben az ukrán elnök, meg a cseh miniszterelnök, meg a mozambiki kormányfő tudnak civilizáltan teázni és beszélgetni egymással, bilaterális, multilaterális találkozókat tervezni, arra való tekintet nélkül, hogy melyikek milyen álláspontot foglal el a nem tudom, a globalizáció és a nemzetállamoknak ebben a kozmikus küzdelmében. És csak ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy Magyar Péter tulajdonképpen április 13-a talán akkor szervezte ezt a nagy nemzetközi sajtótájékoztatót. Azóta látszik, hogy neki egyébként egy ilyen ugye diplomata volt, tehát neki személyesen egy ilyen nagyon külpolitikai elhatározása van, hogy visszaintegrálja az országunkat ebbe a standard működésmódba, és látszik, szerintem még jobban elemébe érzi magát a nemzetközi sajtótájékoztatókon, a mindenféle idegen nyelvű, idegen nemzetiségű folyóiratok és tévécsatornáknak a forgatagában, mint ahogy egyébként a kampányban érezte magát. Orbán Anita miniszterelnök helyettesi kinevezése, az ugyanezt az értelmezést támasztja alá szerintem.
0: Tehát azt, hogy volt egy másfajta irány, amit követett az Orbán kormány. Én azt, hogy csináljunk másképp, mint hogy mindenki más, önmagában ezen a szinten engem nem zavar, hogyha abból valami jobb jön ki, mint azoknak, akik úgy csinálják, ahogy csinálják. Tehát van előny. Nem nagyon láttam, hogy lett volna akár gazdaságilag előny, társadalmilag lett volna előny, politikai mozgástérben lett volna előny. Egy csomó ponton nem láttam, hogy van előny, de lehetett volna előny is. A külpolitikának viszont volt egy nagyon fontos eleme, és tényleg kiszolgáltatottak vagyunk nagyon energetikailag. Az ukránoknak a tranzit miatt, most hagyjuk, hogy az oroszok szétlövik a csövet, vagy nem, pusztán csak ránézünk a térképre, illetve a horvátoknak. Most ez az a két szomszédos ország, amelyikkel a legrosszabb viszonyt sikerült kialakítani, amelyik vagy jön olaj és gáz, vagy nem jön. Ez ettől a két ország, ez Kijevtől tud függni, és Zágrábtól is tud függni. És mind a kettővel nagyon csúnyán összerúgtuk a port.
2: Hát és van még egy másik külföldi hatalom is, akitől néhány ezer milliárd forintot azért várnánk. Brüsszel, neki néven szokták meg, de az európai...
0: Az ilyen, és akkor erről még nem is beszéltem, persze.
2: Igen, tehát ez is egy nagyon jó... Ez így van egyébként, és a diplomáciának egyébként hozzáteszem pont az egyik nagyon fontos lényege, hogy nem csak olyan országok diplomatái tudnak egymással tárgyalni, akik nagyon jó viszonyban vannak, és nem tudom, valamilyen diákcsere programot szerveznek, hanem a diplomáciának pontosan az a lényege, hogy olyan országok, akik kifejezetten rossz viszonyban vannak, akiknek adott esetben érdekellentétei vannak, vagy nehogy Isten háború
0: ott van rá egymással, szükség. Ott van szükség
2: a diplomaták ott tudnak egymással tárgyalni, nem fröcsögős, ordibálós, az édesanyjába elküldős hangnemben, hanem képesek ott is valamilyen az érdekeinket szolgáló megállapodásokat kötni, tárgyalásokat végezni, pont azért, mert ez az ő dolguk. És ezekben az ügyekben hát ezt nem látjuk, és itt hát nem tudom, hogy a hivatalban lévő külügy intézte ezt a visszaadást, de van egy gyanúm, hogy nem.
0: Ön szerint megjelennek-e új politikai mozgalmak a következő négy évben? Ez volt a kérdésünk, most már nem, vagy hát válaszolhatnak, nem fogunk vele kezdeni semmit. Mara, ez a végeredmény, kihirdetem. 71% azt mondja, hogy igen, 29 azt, hogy nem. Talán 70-30-ról indult, és ha jól emlékszem, volt egy 73-27 is valamikor az adás közben, mindegy, nagyjából ebben megegyezhetünk. Gégény István, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnöke volt az egyik vendégem, Gáspár András, a Privátbankár és az M4 lapigazgatója a másik, és Béndek Ábris, a Szélsőközép kiadó vezetője pedig a harmadik, akit remélem, hogy majd még máskor is köszönhetünk ebben a műsorban. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak késő estig, holnap este is várom majd önöket, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, viszontlátásra.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és 11 órától.

0: Pénzzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez már a Start Plus egészségügyi percein következnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
3: Már majdnem, de csak tényleg majdnem mondtam azt, hogy fogunk beszélgetni a migrén gyógyításáról, de akkor megérkezett Szegő doktor, és mondta, hogy ha-ha, ácsi, nagy különbség van a gyógyítás és a kezelés között természetesen. Értem, az érveket pedig meg fogjuk hallgatni, hogy mit is jelent ez a folyamatban. Dr. Szegő Péter orvosigazgatót az Ormos Intézet részéről köszöntöm. A migrénes fejfájás kezeléséről van tehát szó a folytatásban, azért, mert ez nem egy gyógyítható állapot? Vagy hol hibáztam én?
4: Hány ilyen van gyakorlatilag? Ugye vannak olyan betegségek, amiket az ember vissza tud fordítani, meg tud szüntetni. Azt meggyógyítottuk, kész. Mindenki boldog, többet nem kell foglalkozni, jó esélye. És vannak azok a krónikus betegségek, amiknél az okokat vagy nem tudjuk megszüntetni, vagy mondjuk, mint a migrén esetében nem is pontosan ismerjük. Na, ezt nem lehet végérvényesen meggyógyítani, sajnos. Tehát azok, akik migrénesek, azok arra rendezkednek általában be, hogy az ő betegségük hosszú távon együtt kell létezniük. Ez kinél könnyebb, kinél nehezebb, de mondjuk akkor, amikor tényleg 2-3 hetente az ember 2-3 napra egy sötét szobában lefüggönyözve be kell, hogy vonuljon, és mindenki hagyja őt békén, és gyakorlatilag a pizza az ajtó alatt bemehet, és semmi más, és attól is hány ingere van, az egy borzalmas állapot, és hát nyilván ezek az emberek ezek kutakodnak, hogy mégis mit lehet ezzel csinálni. És hát vannak gyógyszerek, sőt vannak egyre jobb gyógyszerek erre a történetre, az a közelmúltban megjelent egyébként egy komplet új gyógyszercsalád, ami egész jól alkalmazható ebben az esetben, de minden gyógyszernél tudjuk azt, hogy egy picit jobb lesz, mint az elődje, valószínűleg, mert jobban van tervezve. És hát vannak egyéb nem gyógyszeres megoldásai is ennek a dolognak, ennek a kezelésnek, és ezek közé tartozik ez a TMS-nek rövidített történet, ez a transzkraniális mágneses stimuláció.
1: Igen, ebből a három szóból a második kettő az viszonylag gyakran szembe jön, de a transzkraniális.
4: Ez hát, ha ezt lefordítom, akkor tulajdonképpen a koponyán keresztül, koponyacsonton keresztül. Tehát egy olyan mágneses ingerlést alkalmazunk, ami beér ugye a koponyacsonton keresztül az agykérgig, és az ott lévő agykérgi idegsejteket, azokat tudjuk ezzel ingerelni. Ez magának a kezelésnek is a lényege tulajdonképpen, tehát hogyha elektromosan aktív sejteket mágneses térbe hozok, akkor onnantól kezdve az elektromos aktivitásuk az módosítható.
1: De fizikai eszköz nem kerül az agyba.
4: Nem, semmi nem, hozzá nem nyúlunk, Isten őriz, tehát ez nem a honfoglaló őseink raniotómiával, és ott mahinál szó nincs róla. Ez úgy működik, hogy az illetőnek egyrészt pontosan tudjuk azt migrénes esetben, hogy hol van az a terület, ahol a migrénes panaszok kifejeződése elkezdődik. Ezt meg lehet találni, ezt egy kiváltott válaszelemzéssel találjuk meg, ami azt jelenti, hogy ezt az eszközt, ezt elkezdjük rövid egyes impulzusokkal alkalmazni a koponyatető egy meghatározott területe fölött, és amikor egy meghatározott mozgást ki tudunk váltani, az általában a nagyújnak az akaratlan rángása, akkor jó helyen van a tekercs, akkor megtaláltuk azt a pontot, amit kezelnünk kell. De kinyitok ezzel már csak arra kell rájönni, hogy mi lesz az az intenzitás, amivel úgy tudunk kezelni, hogy az illetőnek a keze az nem mozog folyamatosan a kezelés során, tehát meg kell határozni.

0: alkalmaznunk egy olyan küszöb intenzitást, ahol ez már nincsen, és akkor ennek a küszöbnek meghatározott százalékával, vagy meghatározott szekvencia szerint, egy meghatározott protokollal ötször végigkezeljük az illetőnek a koponyáját, és ezzel vált. Hát egy húzamban ötször, igen, és akkor meglátjuk, hogy mi változik, az esetek jó részében egyébként vagy úgynevezett abortált rohamok fognak keletkezni, ami azt jelenti, hogy az illető pontosan tudja, hogy mikor szoktak kifejlődni az ő migrénes rohamai, tudja, hogy milyen érzés, mikor elindul, csak nem robban be. Tehát az alapjai nagyjából megvannak, az indulást azt érzi, de alapvetően az van, hogy maga a tünetsor, ami ezzel az egészszel együtt jár, a fájdalom, hányigéres, azok nem tudnak kialakulni, és van egy olyan rész, hála jó Istennek, aki mondjuk hónapokra tud mentesülni magától a fájdalomtól. Ez egészen zseniális, mert tényleg akinek 2-3 hetente vannak fájdalmai, az bármire képes azért, hogy ez elmúljon. Akármit ki szeretne próbálni, és hát ez érthető is, mert olyan panaszai vannak, hogy úristen, ezzel jó hosszú panaszmentességet el lehet érni.
1: Ez az ötszöri kezelés, ez milyen időtávon belül történik?
0: Hát meg? Ez napi kezelésről
1: tehát
0: szól.
1: Tehát
0: ez, igen, tehát úgy működik, hogy hétfőn indul általában a turnus, és akkor pénteken leülünk megbeszélni, hogy mi történt. Ha valakinek nem sikerül első adandó alkalommal elérni azt az intenzitást, amivel kezelni szükséges, akkor megnyúlik ez az öt kezelés. Tehát azok, amik alacsony intenzitáson, úgymond bemelegítő jelleggel történnek, azok nem számítanak bele ebbe a sorba, tehát nem mindenkinél tudjuk hétfőtől péntekig lejátszani ezt az egészet, de a tapasztalat az, hogy a migrénesek azért vannak annyira kemények már a saját panaszaik miatt, hogy azért viszonylag gyorsan el lehet érni velük azt a célintenzitást, amin kezelni kell.
2: Miért van az, hogy itt van egy ilyen mondat nekünk a háttérben, hogy a migrénes beteg akkor sem felhőtlenül boldog, ha éppen nincsenek panaszai. Ez abból adódik, hogy egy ilyen folyamatos készenléti állapot, feszültség, meg, hogy bármikor megjelenhetnek a panaszok, vagy ez több?
0: Ezt valahogy a herpes, ezt tudnám hasonlítani igazándiból. Ami úgy néz ki, hogy az ember tudja magáról, hogy fertőzött, tudja magáról, hogy az életben soha nem gyógyul meg, és amikor nincsenek kiütései, akkor is azt várja, hogy na mikor jelennek már meg a hólyagok, és mikor fog fájni. Migréneseknél, szegényeknél ugyanez van, amikor épp panaszmentes periódus van, ők akkor is úgy élnek, hogy lehet, hogy ez holnap megszűnik. Mert jön egy melegfront, mert egy kicsit kevésbé alszom, mert olyat ettem, mert jön a menzes, stb. És akkor elromlik a következő hét, és szegények nem nagyon tudják magukat függetleníteni egyébként rohammentes periódusban sem ettől. Ez egy elég rossz lelki állapot a végére.
2: Azért ezen is lehet egy kicsit enyhíteni.
0: Persze, hogy, sőt, ez egy öngerlesztő folyamat, mert a stressz nem tesz jót ennek az egésznek. És hogyha azt várom, hogy mikor jön a fájdalom, az okoz egy stressz. Tehát az sűrűsíteni tudja ezeket a rohamokat. De ha az illető megéri azt, hogy hoppá, most már néhány hónapja nem volt fejfájásom, akkor ez a stressz szint is egy picit lejjebb apad, és akkor onnantól kezdve ez sem fog akkor a roham sűrűséget generálni.
2: Dr. Hát, Szegő Péternek, igen, parancsolj.
1: Csak ennyi együttérzésem minden fejfájós.
0: Borzalmas egyébként, tehát ez tényleg
1: nem vagyok érintett, de
0: nem egy irigylenül állapot.
1: Rossz higieni, köszönjük szépen, hogy
2: sem. Jó együttérni, igen.
1: Volt és elmondta mindent.
0: Köszönöm szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ebben az időszakban most már talán tényleg bizakodóvá válhatunk, hogy kegyes lesz hozzánk az időjárás, és ténylegesen megnyithatja kapuit azok a szabadtéri színházak, amik folyamatosan azon dolgoznak ebben a nyári időszakban, hogy a kultúra és a művészetek élményét átadják nekünk a megszokott környezetben. Így van ez a Margit-szigeti szabadtéri színházal is, melynek igazgatóját itt köszönhetjük a stúdióban, Bán Teodórát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És nem egyedül érkezett hozzánk, mert hogy itt van Vasovszky Norbert is, a Vasovszky Szimfonika alapítója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt!
1: És hát egyenes következtetés szerintem ebből mindannyiunk számára, hogy valamiféle attrakció, előadás ebből az együttműködésből beindítja ezt a nyári szezont, jól sejtem, ugye?
3: Abszolút igen. Május 16-án Vasovszky Szimfonik címmel indul el, és első alkalom, hogy egy ilyen nagyobb szabású fiataloknak és azoknak a hát mondjuk azt a zenei csemegét kedvelőknek szánjuk ezt a nyitó koncertet, akik örömmel szabadulnak ki a szabadba, és nagyon reméljük, igen, hogy említetted, hogy jó idő is társul ehhez a nagy produkcióhoz, hiszen nagy szükség van rá, bár egyébként ugye a Margit-szigeti Színház, mindannyian tudjuk, hogy a színpad az egy gyönyörű, fedett, hatalmas, látványú színpad, a nézőtér ugyan nem fedett, de azért 3000-en ott elférnek, és nagyon reméljük, hogy ez egy teltház, az nagy koncert lesz, egy ilyen grand opening ennek a szezonnak, ami egészen szeptemberig tart, de azt gondolom, hogy ez a fajta szimfonik és DJ, és ez egy kortárs zenei stílus, amivel indítunk, ez sok-sok érdeklődőt fog majd behozni ebbe a színházba, hiszen nekünk sokszínűség az a lényege, hogy minél szélesebb és minél gazdagabb legyen az a repertoár, amivel azt a 100 000 embert behozzuk a nyár folyamán.
1: Ez egy első alkalmas együttműködés lesz, vagy ti már álltatok ezen a színpadon?
2: Még nem. És nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen lesz ott fellépni. Nekem eleve nagyon fontos volt az, hogy olyan jó lenne valahogy kicsit természetközelben játszani, de hát nyilván azért a városhoz közel, és az, hogy a város szívében, a Margit-szigeten léphetünk fel, én ennek tényleg nagyon örültem.
4: Azt olvasom, hogy a legnagyobb világslágereket szólaltatjátok meg ebben a speciális leosztásban, tehát hogy DJ-szet, de élő vonósok, fúvósok, Lengyel Johanna, mint sztárvendég. Mondasz néhányat a legnagyobb világslágerek közül?
2: Természetesen, hát elővettük ugye Avicii nagy kedvencét is, például a Levelst, Szia nagy sláger, a Titánium is benne van a repertoárban. Előveszünk egy-két ilyen régebbit, mint a Backstreet Boys is, úgyhogy egy tényleg nagyon könnyen énekelhető, könnyed szett lesz ez a nagyjából 90-100 perces műsor, amivel készülünk.
1: Kicsit, mintha a korosztályra is következtethetnénk, hogy kiket vártok a nézőtérre, bár ma szerintem korszakát éri az, hogy a BSB-hez is sokan visszanyúlnak akár. Hát nekem ez a tinédzser korom, ne haragudj, hogy itt megtaláltam a kötődést ebben.
3: Igen, de nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy nem csak az, mert hogy nagyon divat is a retro. Ugye? Tehát a fiatalok is nagyon szeretnek egy picit visszatekinteni zeneileg is. És hogy ez egy olyan zenei feldolgozás is egyben, ami hozzám is nagyon közel, azért szóltam bele ebbe a történetbe, ami többek között valószínűleg a fiatalokat és az idősebbeket is fogja vonzani, de ugyanakkor egy nagyon-nagyon modern és egy nagyon izgalmas zenei hangzás lesz, szimfonikusokkal természetesen, és énekesekkel, és Lengyel Johannával, aki ugye most nem kell bemutatni, mert azt gondolom, hogy végig aratta az összes sikert, ami létezik, versenyeket győztesként, és a látványról is tudunk beszélni, hiszen ezt Norbi tudja talán leginkább, hogy milyen izgalmas látvány lesz ezen a hatalmas nagy színpadon nézőtéren. Lesz lézer, lesz stroboszkóp, lesz füst, lesz minden, ami kell, tűz és egyebek.
2: az biztos rengeteg színpadi effekttel is készülünk, illetve egy olyan látvánnyal, ami úgy gondolom, hogy külföldön is megállná a helyét. Eleve ez megszámlálhatatlanul sok lámpa van a Margit szigeten is, de még mi oda viszünk plusz 100, nem tudom, 30 darabot, úgyhogy izgalmas lesz. Meg ugye saját vizuált építünk erre a koncertre, úgyhogy tényleg ide készül ez a show, és teljesen meg is újult a repertoárunk, úgyhogy kicsit a klasszik house vonalra is rámegyünk ezen a koncerten. Gondolok itt Sissy Penistonra, vagy a Gypsy Womanre, vagy éppen a Café Del Marra. Úgyhogy akiknek mond valamit ez a pár dal, azok szerintem nagyon fognak majd örülni.
4: Az előbb osztottam, szoroztam, említette, hogy 113 ezer néző várható egy idényben, és ugye 3000-es a nézőtér, akkor közel 40 előadást fog tartalmazni ez az idény. Hogy így alakulnak van, ezek az előadások?
3: Nagyon jól alakul, nem panaszkodhatunk. Most, hogy elindult a jó idő is, de egyébként mi már karácsonykor elindítjuk általában, hiszen ide bejárok hozzátok szerencsére, és el tudom mondani, amikor úgy karácsony, november és december környékén elindítjuk a highlightokkal a szezont. Ugye nagy operáink vannak, most az idén is nagy opera bemutatóink lesznek sorozatban, de most, hogyha májusról beszélünk, akkor a nyitó az azt gondolom nagyon fontos mindannyiunk számára, és azt nem árulok el titkot is, és hogyha jól sikerül, akkor ebben tradíciót is szeretnénk alapítani, egy ilyen nyitás, hiszen ez most a világon mindenhol nagyon-nagyon népszerű és izgalmas, és nagyon szeretik. Tömegeket vonz ez a fajta látvány és hangzás, és minden, ami így együtt meg tud szólalni. Pünkösdöt még említeném, hiszen pünköskor van egy nagyon komoly jazz és borfesztiválunk, ami most már a harmadik lesz az idei évi rendezvényünk, de arról majd később részletesen, most így Norbitól nem szeretném elvenni a szót.
1: Hát én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy itt ülve maradjon a közönség majd ezen a napon.
2: Elég sok kérdést is kaptunk emiatt egyébként, hogy így felszabad állni.
1: Fel.
2: Hát mondom, ez igazából kötelező.
1: Igen, a Margit szigeti szabadtérén szokták is használni a nézőteret. Nekünk ugyan most el kell búcsúznunk, de akkor erre a május 16-ai hétvégére egy nagyon sikeres, grandiózus eseményre kívánunk nektek nagyon sokat.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen, hogy eljöttek.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Sokat kell beszélni, mondja Gadon itt a színművész, és Solti Ádám azt mondja, hogy dehogyis, a színművész, a Madás Színház művészei, ugyanis a Színház szeptemberben mutatja be Andrew Lloyd Webber Evita című világhírű musicaljét. Hát nem stresszelni akarlak titeket, megnéztem a főcímdalt, a Don't Cry For Me Argentinát, amit Madonna énekel a világhírű filmben, ez a videó 72 millió megtekintésnél tart. Tehát ilyen előzmények után milyen érzésekkel vágtok bele ebbe a produkcióba?
2: Hát ez semmi.
3: Sokkal jobb lesz. Majd felkerül az én videóm, akkor annak sokkal nagyobb elérése lesz. Hát természetesen Madonnával mindenki ismeri ezt a filmet, úgyhogy ez egy nagyon ikonikus történet. Ezt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés olyan ember van itthon, aki nem látta, és ne ismerni a történetet, úgyhogy bízunk benne, hogy sok ember lesz kíváncsi a mi verziónkra.
2: Ez biztos, persze. És ugye a tanár úr Szirtes Tamás is nagyon sokat dolgozik ezen, hogy szerintem az összes darabjában mindig az energia az, ami nagyon viszi előre a színészeket is, meg a darabot is, és folyamatosan vonza a nézőket, hál' Istennek. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit.
1: Hát ez egy világhírű darabja. A rendező kért tőletek valamit, vagy beletett valami újfajta megközelítés, vagy úgy vagytok vele, hogy ez eladja magát? Annyira jó a darab, annyira ismert.
2: Ez jó. Igazából még az agymosás előtt vagyunk szerintem. Ezt mi csak úgy hívjuk, igen.
3: Én úgy gondolom, hogy ez a darab azért is nagyon jó és nagyon különleges, mert sokféleképpen meg lehet közelíteni. Most legutóbb ugye Londonban is látható volt ez az előadás, ott egy ilyen koncertverzió volt tulajdonképpen. Itthon egy hagyományosabb verzióját fogjuk látni ennek az előadásnak. Már zajlanak a próbák, de azért meg viszonylag az elején járunk, még csak így nagyjából az első felvonás végéig jutottunk el, úgyhogy szépen lassan haladunk, hát még azért szeptemberig van időnk, hogy kibontakozzon.
1: Te alakítod Evitát, az az Éva Peront, aki ugye Juan Perón argentin elnök felesége volt, támogatója, és aki tragikusan gyorsan, fiatalon halt meg, mert hogy nem akarta magát kórházban kezeltetni, igen, mert a társadalom közelében akart maradni. Ez az élettörténet, ez hatott rád, vagy pedig te művészileg arra figyelsz, hogy amit kiosztanak rád szerepet, jól elmond, jól elénekeld, jól lemozogd?
3: Természetesen a technikai része is nagyon fontos, de tekintve, hogy Eva egy élő létező személy volt, akinek valóban nagyon tragikus története van, amiatt, hogy 33 évesen ilyen fiatalon méhnyakrákban meghalt, mindezt azért, mert nem akart, ahogy te is mondtad, távol maradni a tömegtől és az emberektől, nem akart eltűnni a nyilvánosság elől, muszáj, hogy az ember ezt szem előtt tartsa, és foglalkozzon a történelmi részével is, és hogy ő maga, mint ember milyen volt, úgyhogy mind a kettő része igazából fontos, de elsősorban az, hogy ő milyen volt, és hogy tényleg utána olvassak és foglalkozzak vele, ez sokkal-sokkal fontosabb szerintem.
1: Hány próba kell ahhoz, hogy összeálljon egy darab, illetve láttam, hogy itt hármas szereposztás van.
2: Tanár úr szerint 1000.
1: 1000 próba kell.
2: 500, és az utolsó héten még kéne még 1000.
1: És a gyakorlatban ebből mennyi fog megvalósulni?
2: Hát nálunk a próba folyamat az körülbelül egyre több igazából, azt vettem észre, ami nem baj, mert nekünk segít nagyon sokat. A tanár úr úgy szokott fogalmazni, hogy először nekik kell kész lenniük fejben, és utána jövünk mi. És utána kérdez minket, hogy minden rendben van-e, megérkeztünk-e a szerepbe, de általában ez mindig sikerül.
1: És hát gondolom az a terv, hogyha ez siker lesz, és azért eléggé borítékolható, hogy siker, bízunk akkor benne. Ez hosszú évekig repertoáron marad.
3: Bízunk benne, igen, ez a terv.
2: Ez a terv.
3: Ez a terv.
2: Igen, most igen. Az első próbban rögtön 36 előadást csinálunk, úgyhogy az...
3: Ez nekem egy jó információ.
2: Igen, ez nagyon jó kezdet.
3: Igen, igen. Isten, igen.
1: Szóval azt olvastam, hogy minden főbb szerepre, vagyis hát a ti általatok is megformált egy-egy szerepre három-három művész van. Ennek mi az oka, hogy biztosítva legyen a folyamatos
2: hát
1: játszhatóság?
2: Én sem tudom.
3: Én azt gondolom, hogy ez most már egészen gyakori a színházaknál, hogy hármas szereposztásokkal, minimum kettő, de inkább hármas szereposztással dolgoznak. Ez abból a szempontból is nagyon hasznos, hogy egy ilyen hatalmas blokknál, mint ez is, hogy lemegy 35 előadást, mondtál? 35 előadásnál azért benne van a pakliban, hogy valaki lebetegszik, bárki akivel ne adj Isten történik bármilyen baleset, vagy bármi, akkor
2: vagy máshol
3: mindig,
2: játszik.
3: Vagy máshol játszik természetesen, tehát igen, az alapvető ilyen technikai dolgok, hogy meg legyenek oldva, és mindig valaki ott tudja lenni, ez megkívánja azt, hogy hármas szereposztásban csináljuk.
1: Én a Mama miatt láttam legutóbb a madásban, ott az meglepett, hogy a zene az élő volt, egy élő zenekar játszott, ez ebben az esetben is így lesz nálatok?
2: Természetesen, nálunk mindig élő zene van.
1: Igen. Nagyon profi.
3: Igen.
1: És mikor lesz akkor a várható premier? Annyit mondtam én csak, hogy szeptember.
2: Szeptember 18, 19 és 20. Ez a hármas szereposztás, hármas premierje. És akkor mi nem tudjuk ki, mikor játszik, mert ez meglepetés.
3: ez mindig
2: nekünk is meglepetés.
1: És kinek ajánlanátok ezt a darabot? Mert hát a történet maga egy mély és emberi drámát dolgoz fel, ugyanakkor a műfaj meg egy népszerű típusú műfaj. Szóval ki jöjjön?
3: Én azt gondolom, hogy mindenki jön, akit érdekel, aki egy picit is kíváncsi a történelmi részére, aki a politikába iránt érdeklődik, vagy bármit, szerintem 16 éves kor fölött bárkinek ajánljuk.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és ajánlottátok. Kedves nézők, ennyi volt a Ma is tart és a Ma is tartusz. Holnap is számítunk Önökre. Köszönjük a figyelmet az egész stáb nevében. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter a parlament alapuló ülésén, Sulyog Tamást újra lemondásra szólította fel. Minden kontinensen irigykedve figyelik, amit a magyar emberek véghez vittek, mondta az új miniszterelnök a parlament előtt. Második ige forrásának nevezte a Dokmennek adott interjúban Orbán Viktor a vadhajtásokat, ami sokaknak nem tetszett. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt, a Fidesz-KDNP kormány megbízatása ezzel megszűnt. Első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter az Orbán rendszer bűneit sorolta, és a felelősök elszámoltatását ígérte. Sulyog Tamást pedig ismét lemondásra szólította fel. A kormányfő szerint ugyanis nem tudja a nemzet egységét képviselni az, aki hallgatott, amikor a gyermekvédelem által tönkretett gyerekek mellett kellett volna kiállni, vagy amikor a miniszterelnök milliárdokat költött gyűlöletkeltésre.
2: Üdvrivalgással és köszönetnyilvánítással fogadták a Kossuth téren az országgyűlés alakuló ülésére tartó Magyar Pétert. Az ülés 10 órakor kezdődött.
3: Új országgyűlés alakuló ülését megnyitom.
2: Nem sokkal később a képviselők eskütétele következett.
4: Zászlóvivők, díszőrhelyre, lépés! In, új!
5: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
6: a képviselők eskütételével az új országgyűlés megalakult.
2: Ennek az aktusnak pedig nagy jelentősége van a Fidesz-KDNP kormány szempontjából.
6: A kormány megbízatása az újonnan megalakult országgyűlés megalakulásával megszűnt.
2: Sulyog Tamás ezután gratulált a Tisza párt példátlan győzelméhez. A köztársasági elnök, akit Magyar Péter többször lemondásra szólított fel, burkoltan üzent az új kormánynak.
3: A jog tisztelete Magyarországon nem lehet kérdés. Minden hatalom csak a jogállam keretei között értelmezhető.
2: A parlamentben stábunk találkozott Polt Péterrel is, akit korábban szintén lemondásra szólított fel Magyar Péter. Az Alkotmánybíróság elnöke arról beszélt, hogyan képzeli el a közös munkát az új kormánnyal.
7: Amíg ez az alaptörvény van, ez az alkotmánybírósági törvény van, ez a jogrendszer van, azok minden egyes lépést szabályoznak, ezek kiolvashatók belőle, tehát itt nem kell elképzelni, le van írva.
2: Sulyog Tamás beszéde végén javaslatot tett a miniszterelnök személyére.
3: Javaslom, hogy az országgyűlés Magyar Péter urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének.
2: Ezt követte az országgyűlés elnökének megválasztása.
6: Azt kezdeményezem, hogy az országgyűlés Forsthoffer Ágnes asszonyt válassza meg házelnöké.
2: A képviselők támogatták.
8: Én, Forsthoffer Ágnes.
5: Fogadom.
8: Fogadom.
5: Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
8: hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
2: Az országgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a parlament újra a nemzet szolgálatába áll majd.
8: A rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra.
2: Első házelnöki döntése az Európai Unióba való visszatérést szimbolizálja.
8: Elrendelem, hogy a mai napon, 12 év után kerüljön vissza az Európai Unió zászlaja a magyar parlament épületére.
2: Ezt követte a szavazás Magyar Péter miniszterelnökké választásáról.
8: Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja-e Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének?
2: A képviselők egy része ekkor nevetésben tört ki.
8: Az országgyűlés 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének megválasztotta.
2: Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt.
9: Én Magyar Péter.
10: Fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
2: Magyar Péter ezután megtartotta első miniszterelnöki beszédét, és nem finomkodott. Az Orbán Gyurcsány ére kapcsán a felelősség nélküli hatalomgyakorlásról beszélt.
11: Megbuktak politikailag, emberileg, erkölcsileg. Megbukott az a politikai működés, amely folyamatosan egymásból élt, még a hazát kifosztotta.
2: Beszédében az Orbán kormány bűneit, köztük a gyűlöletkeltést, a gyermekvédelem hibáit, a közpénzmilliárdok magánkézre játszását emelte ki.
11: Amit elkövettek, azt ki fogjuk vizsgálni, és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről.
2: Az előző rendszer kiszolgálóivá váló közjogi méltóságokat távozásra szólította fel. Elsőként Súlyog Tamást, majd reagált a köztársasági elnök jogállamiságról tartott beszédére.
11: Nem sikerült akkor sem aggódni, elnök úr, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni. Akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
2: Az alakuló ülés végén a cigány himnusz előtt a Mi Hazánk képviselői kivonultak az ülésteremből.
1: A Tisza rendszerváltó rendezvényének a hivatalos része már véget ér, de a buli még most is tart a Kossuth téren. A helyszínen ott van tudósítónk Tresó Tibor. Szervusz Tibor, mi történik most a parlament előtt?
12: Szervusz, üdvözlöm én is a híradó nézőit. Nos, ahogy te is említetted, a beszédek elhangzása után ugye a buli magasabb fokozatba kapcsolt, lehetett látni, és gyakorlatilag egy egész ország láthatta a leendő egészségügyi minisztert, Hegedű Zsoltot, aki már-már popkulturálissá érett táncát újra előadta a színpadon. Nos, a beszédek után a tömeg egy része elindult hazafelé, ezt lehet látni most is jelen pillanatban, a környező utcákat is ellepték a gyalogosok, nem csak a járdákat, hanem a közutakat is, azon részeket is, amik nem lettek lezárva. De emellett egyébként a buli fergeteges. Találkoztunk holland turistákkal, akik kérdezték, hogy mi történik itt, elmondtuk nekik, hogy jelen pillanatban éppen mi zajlik a Kossuth téren. Ők szerették volna a parlamentet meglátogatni, viszont erről mosolyogva letettek, és azt mondták, hogy jó bulizást kívánnak mindenkinek, és majd erre, ha lehet, hétfőn visszatérnek. Érdekesség még egyébként, hogy nem csak a gyűlésre, a piknikre érkezők egy része távozik itt az utcákon gyalogszerrel, hanem az újdonsült ellenzéki Fidesz frakció egy tagját is lehetett látni, ahogy gyalogosan hagyja el a helyszínt. A rendezvény másik érdekessége az a bizonyos repuhár, amin gyakorlatilag a magyar parlament látható kék színben, és működő Magyarország felirat található rajta. Ezt mindenkinek lehetett látni a kezében, ezt különböző büfékben lehetett egyébként az italok mellé kapni. Maga a repohár, illetve az, hogy a repohárt, repohrat gyártottak erre az alkalomra, már egy előremutató működés mutat, egy új, megreformált működés mutat. Egyébként Hegedűs Zsoltra visszatérve több olyan kérdést, több olyan vélemény is elhangzott itt körülöttünk, hogyha a magyar egészségügy fele olyan profin működik, mint ahogy Hegedűs Zsolt táncol, akkor már jól járt egyébként az ország. A street food büfékre egyébként meg egy pillanatig visszatérnék, ugyanis a délutáni brutális tömegjeleneteknél elkezdtek ingyen vizet osztani a tömegbe szorult ott lévőknek, látogatóknak, fiataloknak, gyerekeknek, időseknek egyaránt, ami szintén egy humánusabb hozzáállást mutat egyébként mindenki részéről. Szó a stúdiói.
1: Nagyon köszönjük, Tibor. A második igeforrásnak nevezte a Dopmennek adott interjújában Orbán Viktor az erősen szélsőjobboldali lapot, a vadhajtásokat. A leköszönő miniszterelnök szavai saját közösségén belül is kiverte a biztosítékot, hogy úgy mondjam, Huth Gergely szerint ez nem fér bele. Orbán a vereség okairól és saját felelősségéről is beszélt. Böcskei Balázs ezzel kapcsolatban azt mondta híradónknak, Orbán Viktor saját szembenézése kevesebb embert érdekel, és kevésbé izgalmas, mint a 2010-es szocialista megborulás.
9: Most őszintén nem is nagyon tudnék hova menni.
13: Ezzel indokolta Orbán Viktor, hogy miért Dopmen podcast műsorába, a Doperánoszba ment interjút adni utolsó munkanapján. A leköszönő miniszterelnök szerint az eddigi ellenzéki sajtóba nem megy, mert ott csak ellenségek vannak. Hozzátette, van egy jobb közép, korábban a Fidesz támogató sajtó, amiben a TV2 és az Index is beletartozik, de ezek most keresik a hangjukat. És van a hagyományos jobboldali sajtó, ami a Magyar Nemzet és Világa, de ha ő ott nyilatkozik, akkor 4 millió ember azonnal befogja a fülét, magyarázta.
9: És akkor van még az én kedvencem, csak durva stílusában ezért sosem reklámozom, az a vadhajtások.
14: Ez garantált.
9: Hogy a vadhajtások az nyelvileg durva, tehát azért tehát káromkod ilyenek, szóval nem csúnya beszéd, ilyesmi, de az a kuruc sarok, az a kurucok sarka, az a nemzeti sport mellett az a második igeforrás, amit minden nap meg kell néznem.
13: Orbán Viktor vadhajtásokkal kapcsolatos kijelentése saját közösségében sem aratott osztatlan sikert. Huth Gergely jobboldali publicista először egy elég éles posztot tett ki a Facebookra, amiben azt írta, Orbán Viktor ezt nagyon-nagyon elrontotta, és amit megvallott, az nagyon-nagyon nem fér bele. Néhány órával később már kicsit finomított az írásán. Skrapski Fruzsina dokumentumfilmes pedig arról írt, Orbán Viktor második kedvenc ige forrása liberális földmedvénynek nevezte őt, és bár végtelenül tiszteli a leköszönő kormányfőt, nem érti, mi veszi rá, hogy ilyeneket nyilatkozzon.
9: Innen tudunk eljutni, hogy miért vesztettünk, szerintem az azért szembe kell nézni.
13: Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a méréseik szerint a 40 év felettieknél 47-44-re nyertek a Tiszával szemben, viszont a 40 alattiak között 19-75-re elbukták a voksokat a Tiszával szemben. És rosszul teljesítettek a TikTokot és Facebookot használók körében is.
9: Ebből az következik, hogy az, amit ajánlottunk az embereknek, azt a 40 év fölöttiek elfogadták, a 40 év alattiak pedig elutasították. És nem csak amit ajánlottunk, hogy a legfontosabb a biztonság, ne kockáztassunk, a megindított dolgokat vigyük végig, azokat védjük meg. És nem csak ezt utasították el, hanem engem is ezzel együtt.
13: Závetsz Tibor szerint a leköszönő kormányfő számai 20 évet tévednek, és 60 év felett sem túl nagy a Fidesz előnye.
15: Alatta viszont, akárha a 40-59-es korosztályt nézzük, tehát az alatta lévő 20 éves korosztályt, ott nagyon jelentős a Tisza előnye már, 55-35%, illetve a 40 évnél fiatalabbaknál pedig 61-29 a Tisza előnye. Tehát nem csak a fiatalok döntötték meg az Orbán kormányt.
13: Böcskei Balázs pedig azt mondta híradónknak, ezek a számok nem elégséges és erőtlen magyarázatok. Az IDEA stratégiai igazgatója szerint az pedig megkerülhetetlen volt, hogy Orbán Viktor rájöjjön, ő maga az elutasított.
14: Egy politikusnak a lehető legrosszabb, ami vele történhet, az az érdektelenség. És az, hogy Orbán Viktor mit csinál, hol tart a saját szembenézésével, és mi történik a Fidesszel, meg ők hol tartanak a múlt feldolgozásában, megmerem kockáztatni, kevesebb az érdeklődés meg az izgalmasság ebben, mint a 2010-es szocialista megborulásban volt.
13: Böcskei Balázs kijelentette, Orbán Viktor odáig jutott, hogy amit magáról gondol, az rajta kívül már senkit sem érdekel.
1: Épp az imént készült el friss összefoglalunk a Kossuth téri eseményekről. Megtelt tehát a Kossuth tér a Tisza rendszerváltó rendezvényére. A látogatók itt élőben követhették a parlament alakuló ülésének eseményeit. A hivatalos program után a kormánypárti frakció élén az új miniszterelnökkel a parlament elé vonult, majd Magyar Péter itt is beszédet tartott, amelyben köszönetet mondott a szavazóknak. Ezután kezdődött a buli, amelynek alaphangját Hegedűs Zsolt adta meg, aki a választásnapi örömtáncához hasonló performanzt adott elő a Kossuth téren is.
16: Már kora délután egyre többen érkeztek a Kossuth térre, ahol a füves részeken piknik hangulatban figyelték a parlamenti közvetítést, kutyákkal, gyerekekkel, dobozos sörökkel. 12 év után újra a parlament épületén lobogott az Európai Unió zászlaja is.
17: Isten engem úgy segéljen!
16: Magyar Péter miniszterelnöki eskütételét is élőben lehetett követni, amit hatalmas tapssal fogadott a tömeg.
18: Ából az, hogy nagyon sok ember eljött, és ez nagyon megható, hogy ennyire összetart Magyarország végre, és hogy megválasztották Magyar Pétert.
19: Majdhogy nem olyan volt, amire számítottam, tehát hogy számítottam arra, hogy rengetegen leszünk, tehát szerintem ez ilyen félmilliós tömeg is lehetett.
16: A parlament alakuló ülését követően a miniszterelnök vezetésével elindult az épület elé a Tisza frakció. Magyar Péter fiaival vonult a Kossuth térre, ahol ünnepi díszsorral várta az új miniszterelnököt. Olá Ibolya énekelte a Magyarország című dalát a Kossuth téren. Skandálta a tömeg Magyar Péternek, aki ezután megtartotta első nyilvános miniszterelnöki beszédét.
20: Nézzetek egymás szemébe! Nézzetek végig ezen a csodaszép városon! Ezen a csodaszép országon! Régóta nem láttunk egyszerre ennyi mosolyt, ennyi felszabadult tekintetet, és ennyi reményt Magyarországon, mint az elmúlt hetekben, az április 12-i választás óta. Köszönjük, köszönjük, köszönjük!
16: A kormányfő szerint az a hit teljesedett most be, hogy Magyarország képes talpra állni és közös hazájává válni a magyar embereknek. A miniszterelnök szerint ezt a történetet nem a képviselők írták, nem is a háttéremberek, vagy a propaganda készítette.
20: A földkerekség minden kontinense elámulva irítséggel figyelte, és figyeli a csodát, amit a magyar emberek véghez visztek, vittek és visznek. Egy világ tanulta meg kimondani, hogy árad a Tisza.
16: Magyar Péter hangsúlyozta, a történelem könyvekben fogják tanítani, hogy a világosság legyőzi a sötétséget.
20: A mai nap az ünnepé.
16: Jelentette ki a kormányfő. Felidézte, az elmúlt két évben Magyarország több mint 700 településen járt, számtalan emberrel találkozott, és köszöni mindenkinek, aki bíztatta, kérdezte, támogatta.
20: Amit tőletek kaptam, tanultam, azt egy életre magammal viszem. Nem csak az országot, de engem is megváltoztattatok. Köszönöm.
16: Magyar arra kérte a szimpatizánsait, hogy a máshogy szavazókat se ítéljék el, hanem beszéljenek velük.
20: Nincs jobb, nincs bal, csak magyar.
16: Magyar azt mondta, most kezdődik igazán a munka, most kell építeni, beszélgetni, vitatkozni, megtanulni, hogy a politika lehet tisztességes, emberi, bátor, szép és hasznos dolog, aminek része a társadalom is. Magyar azt kérte, hogy mindenki őrizzen meg valamit ebből a napból. A miniszterelnök beszéde után a Grund Vígszínházi fiúzenekar énekelte a Mi vagyunk a Grund című számot. Majd Molnár Ferenc Karamell lépett a színpadra, őt Presser Gábor követte. Magyar Péter és Hegedűs Zsolt jaja a brit előadóval állt a színpadra meglepetésként. A választások éjszakáról ismerős dal csendült fel, a leendő egészségügyi miniszter újra előadta a táncát léggitárral és jellegzetes kézmozdulatokkal együtt a parlament lépcsőjén.
1: Igazságosnak nevezte az Ukrajna elleni háborút Vlagyimir Putyin győzelemnapi beszédében. A náci Németország fölött aratott II. Világháborús szovjet győzelem ünnepe idén erősen visszafogott volt Moszkvában az ukrán légitámadás veszélye miatt, bár Donald Trump 3 napos tűzszünetet hozott tető alá a 6-ban álló felek között.
17: Példanélküli biztonsági intézkedésekkel készültek Moszkvában a győzelemnapi ünnepségekre. Külföldi méltóságok idén csak kevesen voltak a vöröstéri dísztribünön. Az orosz elnök ünnepi beszédében párhuzamot vont a II. Világháborúban harcoló szovjet katonák és az Ukrajna elleni agresszióban résztvevő orosz egyenruhások között, akik közül többen felvonultak. Teljesen bizonyos vagyok abban, hogy az ügyünk igazságos, és együtt győzelmet fogunk aratni, jelentette ki Putyin. Észak-koreai katonák is masíroztak a Vörös téren. A kommunista ország hadserege egyébként több ezer egyenruhást veszített az ukrajnai hadszíntéren. Az ukrán légitámadás veszélye miatt azonban idén erősen visszafogott volt a moszkvai katonai parádé. Tankokat, ballisztikus rakétákat például nem vonultattak fel. Komolyabb fegyvereket csak a Vörös téren felállított óriási kivetítőn lehetett látni. Az orosz vadászgépek légi bemutatója viszont nem maradt el. Előzőleg Donald Trump közvetítésével 3 napos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között. Én kértem a fegyvernyugvást, amelyben mind Putyin, mind Zelenszkij készségesen beleegyezett. Abban is megállapodtak, hogy 1000-1000 hadifoglyot szabadon bocsájtanak, fogalmazott Trump. Ukrajnában sokan kételkednek abban, hogy tarthat a tűzszünet. Oroszország agresszor állam, mindenképpen át akar bennünket verni, mondta egy kijevi férfi. Az iráni háború kitörése óta leálltak a béketárgyalások Ukrajna és Oroszország között. Trump most arról is beszélt, hogy szeretné, ha véget érne a háború, és ennek érdekében az elnök hajlandó lenne a csapatát Moszkvába küldeni.
1: A hivatalos közlés szerint Bátony terenyén a Heves vármegyei rendőrök tartottak hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt, ahogy írták, nyomozati cselekményeket. A nyomozók a Városházán is jártak, valamint az önkormányzat egy cégénél is tartottak házkutatást és foglaltak leíratokat. A helyiek elmesélése alapján rendőrök voltak a Nógrádi város korábbi fideszes polgármesterénél és alpolgármesterénél is.
21: Hivatalosan nem közölték a rendőrök, hogy milyen ügyben nyomoznak, így azt sem tudja, hogy van-e konkrét gyanúsítottja a vizsgálatnak, állítja Bátony terenye polgármestere. Orosz István azt megerősítette, a polgármesteri hivatalban is vizsgálódtak.
22: A Heves megyei rendőrfőkapitányság valóban a város több pontján tartott egyszerre nyomozati cselekményeket, illetve házkutatásokat, köztük a polgármester hivatal épületében is megjelentek, és dokumentumokat foglaltak le, valamint az önkormányzat egy településfejlesztő cégénél tartottak kutatást, illetve ott is foglaltak le dokumentumokat.
21: A Nógrádi kisvárosban hamar elterjedt, hogy nyomozók vannak a településen. Az is hamar kiderült, hogy rendőrök jártak a város korábbi fideszes vezetőjénél és helyettesénél. A polgármester házával szemben lakó házaspár azt mondta iradónknak, korán reggel érkeztek az egyenruhások.
23: Én azt láttam, hogy 6:30 felé jött ide egy fehér autó, de én először azt hittem, hogy a nagyszülők jöttek a gyerekek óvodába, de végül, hogy kiderült, hogy nem is. Azok voltak, 2 férfi meg egy nő. Szállt ki a kocsiból.
21: A szomszédasszony arról beszélt stábunknak, nem lepődtek meg a rendőrök érkezésén.
24: Ez várható volt, mert hogy az előzmények, amik történtek a városba, tehát várható volt, hogy előbb-utóbb felgöngyölítik ezeket a dolgokat, mivel tudtuk, hogy több feljelentés van ellene, ami alapján úgy gondoltuk, hogy előbb-utóbb elérnek hozzájuk.
21: Egy férfi azt mondta, ha valakiről kiderül, hogy bűncselekményt követett el, annak viselnie kell tette következményeit is.
25: Loptak, azt megérdemlik, simán. Aki meg nem, az meg majd tisztázza magát, én úgy gondolom. De azt hiszem, hogy most egy kicsit más időszak fog jönni, mert itt egyesek rohadt nagy lovon ültek.
21: A rendőrök és az ügyészek sem adtak egyelőre részletesebb információt az üggyel kapcsolatban.
1: Most következik a rendkívüli egyenes beszéd Rónai Egonnal. Szervusz Egon, mivel készültetek a nézőknek?
0: Szervusz, jó estét kívánok! Hát ezen a mai napon mi mással, mint a mai eseményekkel? Ugye van új parlament, van új miniszterelnök, van egy fiesta a Kossuth téren. A kérdés meg nyilván az, hogy ez egy kormányváltás, egy korszakváltás, egy rendszerváltás, voltak éppen mi történik. Ezeket fogjuk megbeszélni Hak Péterrel, jogtudóssal, Csizmadi Ervin politológussal, Záró Péter Farkassal, Nagy Attila Tiborral, ez lesz a következő órában, remélem velünk tartanak.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én holnap este friss hírekkel várom Önöket, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: A több-kevesebbet hallják a Spirit FM gazdasági magazinját, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok. Meszlényi Zsófia szerkeszti a mai műsort, és magas hozamokkal indítjuk. Hát szerintem ennél jobb hír a gazdaság iránt érdeklődők számára nincsen, főleg ha ők maguk is részesek ebben. És hát a jelek szerint elég sokan lehetnek így ezzel, mert az önkéntes nyugdíjpénztárakról fogunk szólni. Kravali Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Hát azt nem lehet mondani, hogy a magyar gazdaságban a 2025-ös év az egy sikertörténet lett volna, mert hogy éppen, hogy nem. Így aztán lehet vadászni azokra az ügyekre, ahol sikereket lehet regisztrálni, érzékelni. Ilyen az önöké például?
2: Igen, szerencsére negyedévről negyedévre, illetőleg évről évre egyre növekvő megtakarítási hajlandóságot és eredményes befektetést tapasztalunk az önkéntes pénztáraknál. 2025. évben 9%-ot meghaladó hozamot, azaz inflációval korrigálva, ugye reálhozamot pedig 5,6%-os reálhozamot produkáltak átlagban a pénztári befektetések. Természetesen ez már portfóliónként változik, ami azt jelenti, hogy bőven voltak olyan portfóliók, elsődlegesen a magas kockázati kitettségi portfóliók, amelyek 10%, bőven 10% fölött hoztak az abba a fektető pénztártagoknak.
1: Azt miközben persze tudom, hogy nem feltétlenül örömteli az, ha az egyiket kiemeljük, a másikat meg kevésbé, de mégiscsak különbséget lehet tenni a különféle nyugdíjpénztárak hozamai, tehát teljesítményei között?
2: Vannak a nyugdíjpénztári hozamok között, elért hozamok között különbségek, de leginkább a pénztártagokra van bízva, mert nagyjából az azonos struktúrái portfóliók azonos hozamokat szoktak elérni, vagy legalábbis kisebb szórás van közöttük. Tehát itt elsődlegesen a pénztártagok kockázatviselési hajlandósága az, amely meg tudja határozni az adott évben elért hozamot, hogy a nagyobb kitettségi, nagyobb kockázati kitettségi portfóliók rendre szép eredményeket hoznak, vagy csak egy rövid visszatekintést egy pár évre. 2023-ban 19,6% volt az átlagos nyugdíjpénztári hozam, 19,6. 2024-ben, tehát tavaly 13% fölött volt az átlagos hozam, és ugye tavaly 2025-ben az előbb említett 9%-os hozamot értek el a pénztárak, tehát az évek óta folyamatosan magas befektetési eredményekkel bír a pénztári megtakarítás az öngondoskodók számára. És ne felejtsük el, hogy mindez a befizetések után járó 20%-os adójóváírást egészíti ki, amely a befizetéseinkkel évről évre igénybe vehető, maximálisan ugye évente 750 000 forintos befizetésig tudjuk kivenni, élni ezzel a lehetőséggel.
1: Mennyien vannak most a nyugdíjpénztárak tagjai között?
2: Nyugdíjpénztárak taglétszáma elég kritikusan alakult, hogyha egy pár évtizedre visszatekintünk. Voltak a pénztárak 1,5 millióin is, majd amikor jöttek a megszorítások, a magánpénztári visszarendeződés, a munkáltatók adókörnyezetének hátrányos változása miatti kifarulása a pénztárak mögül, akkor szép lassan lecsökkent ez a létszám, és tagdált körülbelül olyan 1 050 000 fő körül, amely meg szintén van egy pozitív hírértéke, hiszen az elmúlt évek egy lassú növekedési tendenciát mutattak, tehát többen lépnek be a pénztárakba, mint amennyien mondjuk nyugdíjaskor elérése miatt kilépnek a pénztárakból, tehát egy szép lassú növekedést látunk. Most körülbelül 1 080 000-1 090 000 közötti létszámmal kalkulálhatunk, amikor a nyugdíjpénztári megtakarítókat nézzük.
1: Hány éves korig ajánlják a belépést azoknak, akik még nem tagok, illetve automatikusan lejár-e ez a nyugdíjkorhatár elérésével?
2: Hát hány éves korig ajánljuk? Inkább az egy jobb kérdés, hogy hány éves kortól ajánljuk.
1: Hát mert most én arra gondoltam, hogyha valakinek egy éve van mondjuk a nyugdíjig, akkor hát igazából hát nyugdíjra előtakarékoskodni, hát az már nem túl logikus.
2: Ugye még a nyugdíj előtti közvetlen években is igénybe tudjuk venni az adójóváírást, ami ugye az előbb említett módon évi 150 000 forintos adójóváírást jelent 750 000 forintos befektetésnél, tehát mindenképpen megéri akár az utolsó pillanatban is belépni. Nyilván a hatékonysága jóval kisebb, mint annál, mint hogyha több évtizeden keresztül takarékoskodnánk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy van felső korlát, és nem kötelező kilépni a pénztárból. Nagyon sok nyugdíjas, akinek már nincs SZIA köteles jövedelme, az is vagy megtartja a pénzét, vagy ugyanúgy még befizet a pénztárakba, hiszen az előbb említett hozameredmények azok egy szép befektetési termékként is funkcionálnak, amikor a pénztári megtakarításokra gondolunk. Tehát nagyon sok pénztártag benn marad a pénztárban a nyugdíjaskor után, nyugdíjkorhatár elérve.
1: Hát ilyen hozam mellett ez logikus valóban. Valóban. Meg hát, van, hogyha sokáig fizette, ott azért már egy olyan összeg van, amelyik, hogyha mondjuk ilyen 9-10%-os hozamot tud realizálni, az már számít.
2: Igen, a nyugdíjas korban azért a 10 milliós egyenlegek azok teljesen átlagosnak tekinthetők. Jelenleg 2025-ös adatokat figyelembe véve 2,3 millió az átlag egyenleg egy pénztártag számláján, de benne vannak azok is, akik éppen most léptek be természetesen a pénztárba, vagy nem tudják mondjuk a 750 000 forintos maximum befizetésekkel kihasználni az adójóváírás teljes lehetőségét.
1: Na de ugye visszakérdezett az előbb, hogy miért nem azt kérdezem, hogy hány éves kortól, hát mert gondolom, hogy ha az ember munkavállalóvá válik, akkor bár nosza.
2: Igen, ez lenne az ideális.
1: Ugye, gondoltam.
2: Ezért küzdünk mi is, de sajnos a pénzügyi tudatosság Magyarországon még nem tart itt. Nem látjuk azt, hogy a fiatal munkavállalók, amikor mondjuk SZIA-val meg is támogatva tudnának a nyugdíjas korukra gondolni, akkor ezt megtennék. A jellemző belépési korhatár a 35 év plusz, tehát a 35 és 40 év között van. Nagy létszámba akkor lépnek be, pedig ideális lenne az, hogyha már rögtön a munkába lépéskor, munkába álláskor egy teljes költségvetéssel készülne az adott munkavállaló jövőjére, és ne a következő évre, hanem a teljes életét leforgatva a szem előtt megpróbálja azokat a célkitűzéseket meghatározni, amelyeket egyes életszakaszában el kíván írni. És ezekre a célkitűzésekre nyilván az életkori sajátosságoknak megfelelő arányba, de már időben elkezd félretenni, hiszen ezzel tud igazán hatékony módon megvalósítani célokat.
1: Hát talán majd a következő generáció már így jár el, vagy a mostani fiatalok, akik már látják az idősebbeknél, hogy ők is fizették, tehát hogy a szüleik példája talán hat rájuk, mert saját magamról tudom, hát amikor 20 éves voltam, eszembe nem jutott, hogy egyszer majd nyugdíjas leszek. Hol van az még?
2: Elindítottunk egy pénzmesterek játékot, ami most is éppen folyik, 8. alkalommal, 8. éve indítjuk el. 9-11. évfolyamos diákoknak indítottuk a játékot. Egyébként 4 millió forintos összdíjazás van, tehát Magyarországon kimagaslóan gazdag díjakban tudnak részesülni a diákok. 13 ezer diák vett eddig részt ebben a játékban, és az összes állami intézmény egyébként, Budapesti Értéktőzsde, Magyar Nemzeti Bank, Nemzetgazdasági Minisztérium mindig is a játék mögött áll, de azért akarom ezt mondani, amellett, hogy persze a fiatalokat inspiráljam arra, hogy még vegyenek részt ezen a játékon, hogy nagyon sokszor már a fiatalok tanítják az idősebb nemzedéket, az fiatalok sokszor már tudatosabbak, mint az idősebbek, és ők mondják azt, hogy a szülőknek, hogy apa, hogyan osszuk be a havi bevételeket, hogyan készül egy költségvetés, miért nem figyelünk a költségvetésben erre és erre a célokra, mi lesz veletek, hogyha idősebbek lesztek. Tehát van egy ilyen érdekes generációváltás, vagy gondolkodásváltás, és ezt próbáljuk egyébként az ilyen jellegű kezdeményezésekkel is népszerűsíteni, illetőleg megtámogatni.
1: Hát erre gondoltam, igen. Örülök a beszámolójának, szépek az adatok, gratulálok azoknak, akik ezen dolgoznak.
2: Nagyon szépen köszönjük, és biztatjuk a hallgatókat is, hogy váljanak pénztártaggá.
1: Így. Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége, a nyugdíjpénztárakról beszélgettünk Ravalik Gábor főtitkárral, és azokról az adatokról, amelyek a tavalyi hozamot mutatják. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, viszontlátásra.

0: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Folytatva a több-kevesebbet gazdasági magazint, az idős gondozásról fogunk szót ejteni. Kéri Endre, az Economus vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És hát ugye itt azt mondja egy anyagában, ami az Economus oldalán is megjelent, hogy ösztratégiai irányt lehet látni a magyar ellátórendszer megújítására, de akkor először is mutassuk meg azt, hogy a mai ellátórendszer hogyan működik és milyen állapotban van. Miért kell megújítani?
2: Igen, hát először kezdeném azzal, hogy a más országokat is sújtó demográfiai kihívás az, ami a társadalom általános előregedése. Ha megengedi szerkesztő úr, néhány számot mondanék, hogy jelenleg 9,5 millió a hazánk összlakossága, és ebből a lakosságból már most jelenleg is mintegy 20% a szépkorúak, a 65 év felettiek, tehát a nyugdíjas korúak aránya, és hogyha a elmúlt években is jelenleg is tapasztalható demográfiai trendeket nem tudjuk megállítani, fékezni, illetve megfordítani, akkor várhatóan 2035-re a szépkorúak aránya elérheti a 24%-ot, 2045-re pedig már a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy a lakosság számunk, az ország összlakossága 9 millió alá csökkenhet, és a szépkorúak 65 év felettiek aránya pedig meghaladhatja a 2,4 milliót. Ez egy óriási nyomást helyez az ellátó rendszerre, és mindenképpen szükséges lenne kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a szociális ellátó rendszeren belül ez az úgynevezett szakosított ellátás, ami az idősek intézményi ellátását is jelenti, ennek a finanszírozása, az áttekintése, illetve a reformja mindenképpen szükséges lenne.
1: Ugye itt nagyon komoly nehézségek vannak, nem tudom, hogy finanszírozási, vagy egyszerűen csak strukturális, tehát például egy épület sincsen, de minden esetre az idős otthonok tekintetében már most is óriási a hiány, legalábbis az állam által fenntartottaknál, de úgy hírlik, hogy most már a magánintézményeknél is nagyon komoly várólisták vannak.
2: Igen, gyakorlatilag a jelenlegi diagnózist úgy állíthatjuk föl, hogy több lábon áll ez az intézményi ellátóhálózat. Itt egyébként önkormányzati, egyházi, non-profit, úgynevezett nem állami és nem állami egyéb és állami, tehát központi kormányzati fenntartású intézményekről beszélhetünk. Itt kiemelném azt, hogy ennek a megoszlása jelenleg 690 úgynevezett engedélyes idős otthon szakosított intézmény működik Magyarországon. Ebből önkormányzati fenntartású mintegy 250, egyházi fenntartású 209, tehát ez 36%, és a többi fenntartás az pedig non-profit, illetve gazdasági társaság, vagy egyéb alapítványi fenntartású. Itt egyébként kiemelném azt, hogy az önkormányzati szerepben borzalmasan fontos, ugyanis a szociális törvény nem ró jogszabályi kötelezettséget az önkormányzatokra szakosított idős otthoni ellátás tekintetében, ezt önkéntes vállalás alapján teszik meg, ezért is kiemelkedő az ő szerepük. Amit a finanszírozást illeti, a normatív ellátás az, ami ezekben az esetekben úgy tagozódik, illetve úgy olyan mértékben finanszírozzák az idősellátást az állami normatívából, hogy az állami, illetve az egyházi intézmények megkapják a normatíva 100%-át, illetve annyival egészíteném ki, hogy az egyházi intézmények ezen felül is kapnak egy 68%-os kiegészítő normatíva finanszírozás, mert nekik egyéb feladatokat is finanszírozniuk kell, és a non-profit intézmények azok ugyancsak megkapják ezt a 100%-os finanszírozást, viszont a gazdasági társaságok mindösszesen a 30%-át kapják ennek a finanszírozásnak, ezért itt jelentős az a rés, amelyet a térítési díjakból és egyéb forrásokból kell az intézményeknek finanszírozniuk.
1: Ön említett az elején egy nagyon durván nagy számot, hogy hány nyugdíjas szépkorú, ahogy ön fogalmazott nagyon helyesen, lesz mondjuk 2045-re. Arra van még közel 20 évünk.
2: Több mint 2,4 millió a jelenlegi becslések szerint.
1: Igen. Igen, tehát arra van még közel 20 évünk, de nyilvánvalóan, ha ezt most nem kezdjük el ezt a folyamatot építeni, akkor 20 év múlva, és mondjuk 15 és 10 év múlva, ahogy növekszik a számuk, egyre nehezebb lesz utolérni magunkat, miközben most is hátrányban vagyunk. Milyen módon kellene belenyúlni ma ebbe a rendszerbe, hogy ez kezelhetőbb legyen és épüljön valahogyan?
2: Egyrészt szükséges lenne a finanszírozási oldalnak a felülvizsgálatára, illetve a struktúra átalakítására. Úgy látom, illetve úgy látjuk, hogy a normatíva önmagában nem elegendő a jelenlegi finanszírozásra, tehát a rendszer alul finanszírozott, és mindenképpen szükséges lenne egyfajta szektorsemleges finanszírozásra, és abban a tekintetben, hogy ne a fenntartó típusa, tehát az, hogy állami, egyházi, önkormányzati, vagy esetleg gazdasági társaság, hanem maga a működési forma szektorsemlegesen finanszírozható legyen. Tehát magyarul arra utalok, hogy például a gazdasági társaságok esetében mindenképpen ugyanazt a normatívát lenne szükséges folyósítani, mint amelyet a többi szereplő megkap, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mindenképpen szükséges lenne az is, hogy olyan lábakat alakítsunk ki, olyan finanszírozási lábakat, egyfajta öngondoskodáson alapuló finanszírozási lábat is, például egy egymilli idősgondozási célú megtakarítási formára is javaslatot tettünk, amely a egyén öngondoskodásával az időskori ellátást finanszírozná, illetőleg egyfajta intergenerációs részt is javasolnánk ebbe beletenni, tehát magyarul, hogyha valaki a magánnyugdíj pénztári megtakarítások analógiájára egy idős gondozási számlát nyitna egy 10 éves felhasználási moratórium tilalommal, akkor ez akár örökölhető lenne, saját hozzátartozó részére is fel lehetne használni, és ez biztosíthatná a rendszer második pillérét. A harmadik pillér lenne az, hogy a állami kedvezményes kamattámogatott hitelekkel, akár a Magyar Fejlesztési Bank, akár az Exim Bank, mint központi szereplők részvételével egy kedvezményes olyan hitelkonstrukció kidolgozása, amely ösztönözné arra a befektetőket, hogy idős otthon kapacitást fejlesztenek, hiszen erre óriási szükség van. Becslések szerint a jelenlegi számok és igények mellett 12-15 ezer férőhelyet kellene fejleszteni, és kellene bővíteni ahhoz, hogy ezt a nyomást, ami a rendszeren van, ezt valamilyen szinten enyhíteni lehessen, illetve azokat az igényeket, amelyek tekintetben felmerülnek, ezeket ki lehessen elégíteni.
1: És hát ugye egy nagyon fontos részem, de hát az javaslataiból következik is ez, hogy ne legyen kiváltság, hogy valaki időskorára egy olyan otthonba tud kerülni, ahol ellátást kap, ahol orvosi, gyógyászati ellátás is van, és gondoskodnak az utolsó éveiről, hogy az biztonságosan és békében teljen. Szerintem ennek nagyon fontos része ez, függetlenül akár attól, hogy valakinek a családja megvan-e még, vagy van-e egyáltalán.
2: Így van, és fontos lenne az is, ami a nemzetközi példákból adódik, hogy Magyarországon az otthoni gondozás, az otthoni ápolás, bár létezik a házi segítségnyújtás intézménye, de nyilván ez nem váltja ki, és nem azonos mondjuk egy szakosított intézményi ellátással, viszont ezt az otthoni ápolási lábat is mindenképpen erősíteni kellene. Erre nemzetközi példák vannak, például Szlovákiában és Csehországban az ellátottak 80%-ának az igényét ilyen módon elégítik ki, tehát otthoni ápolással, illetve van egy másik fontos tényező, amit érdemes lenne megfontolni, a német kötelező ápolási járadék vagy járulék, amelyet a mindenkori munkabérből von le a munkáltató. Ez egy 3,4%-os mértékű levonás gyerekesek, tehát gyermeket nevelők esetében, gyermektelnek esetében 4%. Természetesen ennek talán ennek van a legnagyobb szociálpolitikai kockázata, de az ápolási díjnak ezt a fajta társadalombiztosítási szocializálását mindenféleképpen érdemes lenne tekintetben is megfontolni, és fontos az, hogy nem szabad az egyik lábat sem, tehát az egyik pillért sem a másik rovására erősíteni, tehát mint az intézményi lábat, a szakosított ellátás, mint pedig az otthoni ápolás, gondozás erősítése egyidejűleg szükséges lenne, amellett, hogy ezek kiegészíthessék egymást, és még ami még ezen kívül rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozóknak az ágazatban dolgozóknak a nemzetgazdasági átlagban az egyik legalacsonyabb, hanem a legalacsonyabb a bruttó átlagkeresete. Az ő életpályájuk kidolgozása az ő számukra egy saját hivatásrendi törvény megalkotása, ami egy transzparens, látható, előrelátható előmeneteli rendszert biztosít, és egy olyan bérfelzárkóztatási pályára teszi rá az ágazatot, amely az ő bérüket, amely jelenleg az 550.000-560.000 forintot alig meghaladó mértékű, azt legalább az egészségügyi ágazati bér színvonalra húzná fel, hiszen nem várható az, hogy azok a fiatalok, akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni, különösen a középfokú végzettségűek, akik mondjuk a jelenlegi oktatási struktúrában érettségi nélkül 5 évig, érettségivel még 2 évig tanulják ezt a szakmát különböző specializált területeken, hogy a pályán tudjuk őket tartani, hiszen nem vonzó egyáltalán ez a pálya, bár egyébként ami örvendetes tendencia, hogy a felsőoktatási képzésben, a szociális képzésben évről évre túljelentkezés tapasztalatú. Tehát mindezeket a kulcspontokat kellene olyan szinergiába hozni, hogy az ágazat e tekintetben elindulhasson egy fejlődési pályán.
1: Talán valaki ezzel jutnak a szavai. Kéri Endre vezető kutató.

hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: várlak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
2: Sok szeretettel köszöntöm az Adjesét legújabb epizódjában a hallgatókat. A mai adást egy rendkívül szívhez szóló kezdeményezéssel kezdjük, amely a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és az Egyszülős Központ közbenjárásával jön létre. A program céljáról, érdekességeiről Vetter Szilviával beszélgetek, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnökével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Hogyan jött létre a kezdeményezés? Mi volt az első kezdőlőket? Hogy született meg?
3: Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak lassan 3 éves története van, amelynek során kerestük azokat az együttműködő partnereket végig, akikkel közösen valami újat, címvonalasat, jó minőségűt tudunk hozzátenni az állatvédelemhez és a társadalom, illetve az emberek védelméhez. Tehát végig úgy gondolkodunk az állatvédelemről, hogy az sosem idézőjelben csak állatvédelem, hanem nagyon szól rólunk emberekről is. Gyerekekről, felnőttekről, idősekről, valamennyi korosztály érintett valamilyen módon az állatvédelemmel. És ennek a felfogásnak az örvén kötöttünk olyan együttműködéseket, mint például a Csodalámpa Alapítvánnyal való együttműködés, amikor nagybeteg gyermekek állatos kívánságait segítünk megvalósítani, létrejönni. Erre is az elmúlt időszakban volt egy konkrét példa, hiszen egy kiskutyát sikerült olyan kiskutyát, pontosan olyat, amilyet szeretett volna egy nagybeteg kisfiúnak odaajándékoznunk az orvosának az előzetes engedélyével. Emellett folyamatosan igyekszünk egyéb szervezetekkel is együttműködni hasonló célból. Nagyon sok oktatási intézménnyel, gyermekotthonnal vagyunk kapcsolatban, rendszeresen járunk állatasszisztált foglalkozásokkal szerte az országban. Most már a 25 ezret meghaladta azon gyerekek száma, akiket közvetlenül elértünk állatasszisztált foglalkozással. Ugye ez egy élménypedagógiai módszer gyakorlatilag. És akkor így keveredtünk az egyszülős központokkal is kapcsolatba, akik már nagyon régóta dolgoznak azon, hogy azok a családok, ahol egyetlen apuka vagy egyetlen anyuka marad, aki neveli a gyereket vagy gyerekeket, ők kapjanak valami fajta közösségi támogatást. Ugye ezek nagyon nehéz élethelyzetek, tehát abból kell kiindulnunk, hogy a legtöbb esetben, amikor egy egyszülős családmodellről van szó, már valamilyen trauma megtörtént sajnos. Hiszen vagy egy válás, vagy egy haláleset, vagy bármilyen egyéb ok ott van a háttérben, hogy miért csak egyetlen szülő neveli a gyereket. Az állatoknak a jelenléte, az állatok által adott plusz hozzáadott érték nehezen alulbecsülhető. Egyre több kutatásunk van, ami ezt megmutatja. Akinek van állata otthon, személyes tapasztalattal is rendelkezik. De hogyha tudományos oldalról közelítjük, akkor is teljesen egyértelmű az, hogy az állatok jelenléte segít nekünk, támogat bennünket, támogatja az aktuális jóllétünket, támogatja az egészségünket, és támogatja a személyiségünk fejlődését is. Ezért is gondoltuk azt Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk mi az állatvédelem oldaláról, illetve az állatok oldaláról segíteni az egyszülős családoknak, ami utána vissza fog hatni, hiszen hát pontosan tudjuk azt, hogy az a gyerek, amelyiknek pozitív kapcsolata van egy állattal, ő már állatszerető felnőttként fog felnőni, ami pedig az állatvédelmet erősíti. Ezért született meg az együttműködés.
2: Visszatérve egy kicsit a programra, hogyan is jön létre? Tehát azt már sejthetjük, hogy a segítség 4 lábakon érkezik. De hogyan valósul ez meg? Foglalkozások vannak?
3: Nagyon sokféle tervünk van. Ahogy el fog indulni az együttműködés, az már is egy konkrétum. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak a foglalkozás vezetője Lécfalvi Kinga és terápiás kutyusa, nagy fekete labrador Polly 2 hetente fognak foglalkozást tartani az egyszülős központban. 8000 családdal vannak kapcsolatban, nyilván mind a 8000 család nem tud bekapcsolódni egyelőre ebbe a programba, és nem is lenne jó, hiszen a hatékonyságát csökkenteni, de jelentkezéses alapon megnyílik a lehetőség, természetesen a résztvevők számára ez térítésmentes lesz. Ami nagyon fontos még, hogy nem csupán a gyermekeket célozzuk ezzel a foglalkozással. Nagyon sokan azt gondolják, amikor meghallanak egy ilyen foglalkozásnak a hírét, hogy kutyussal, cicával, bármilyen állattal ugye valamilyen program történik, akkor mindenki, vagy nagyon sokan a gyerekekre gondolnak, hogy őket célozzuk vele. De mi ezt picit tovább gondoltuk. Hát gondoljunk abba bele, hogy ugye jellemzően hölgyek azok, egy anyák, egyedülálló anyák, akik a központnak a hatókörében vannak. Az ő helyzetük nem könnyű. Ezek a hölgyek nagyon gyakran érintés hiányban szenvednek, szeretet hiányban szenvednek, vágyják a pozitív kapcsolódást, éppen a nehéz előzmények miatt is. Tehát mi úgy gondolkodunk ezekre a foglalkozásokról, mint amelyek legalább annyira segítik az egyedülálló szülőket, mint a gyerekeket, tehát közösen fognak részt venni rajtuk.
2: Hogyan fognak zajlani ezek a foglalkozások? Egy kis bepillantást szeretnénk nyerni, hogy pontosan hogyan is történik. Tehát beviszik ebbe a közösségbe a terápiás kutyust, Pollit. Ő hogyan fog interakciót kialakítani, mint a gyerekekkel, mint pedig a felnőttekkel?
3: Nagyon fontos a foglalkozás vezetőnek a felkészültsége, és Kinga esetében én nagyon nyugodt vagyok, hogy minden a mederben lesz, mert alkalomról alkalomra ott helyben váltásokra van szükség. Meg lehet tervezni ezeknek a foglalkozásoknak a menetét előre, viszont az élet könnyen lehet, hogy felülírja. Hiszen lehetséges, hogy mondjuk a gyerekek fele fél a kutyától, akkor már nem lehet olyan típusú gyakorlatokat csinálni, mint amit esetleg olyan gyerekekkel, akik közül egyik sem fél a kutyától. Amikor már felnőtt és gyerek van jelen, nyilván egy teljesen másfajta hozzáállásra van szükség. Ugye a kutyás foglalkozásoknak az a nagy előnye, hogy a kutya rendkívül sok mindent tud. Tehát tud,
2: érez,
3: tud. Ha kell, akkor oda megy, bíztat, csóválja a farkát, megsimogattatja magát, de a háttérben is tud maradni, finoman is tud közelíteni, mindenféle trükköket is nagyon szívesen előad nyilván megfelelő hát jutalomfalatoknak a simogatásnak a fejében. De nagyon sok mindenre alkalmas a kutya. A foglalkozás vezető azért tanult, azért felkészült, hogy mindig esetről esetre döntse el, hogy pontosan ott mire van szükség.
2: Mit gondolsz, egy ilyen szituációban egy képzett kutya lehet esetleg egy gyerkőcnek a tükörképe? Mutathat egy mintázatot mondjuk a foglalkozó személynek, aki mondjuk, ha úgy van, esetleg a traumákat térképezi fel?
3: Egészen biztos vagyok ebben, hogy igen. A most már 3 éves tapasztalatok alapján, amikor is nagyon sok hátrányos helyzetű oktatási intézményben is jártunk, gyermekotthonban is jártunk, egészen különböző intézményekben jártunk, azt tudom elmondani, hogy minden egyes helyzet, minden egyes foglalkozásvezető és minden egyes állat mást nyújt. Ezért is nagyon fontos, hogy nem mindig kutyás foglalkozásba gondolkodjunk. Az egyszülős központnál is kutyával indítunk, de a tervünk az, hogy ugyanúgy macskás foglalkozásokra is sor kerüljön, vagy egyéb állatosra. A kutya ugye egy nyitott, dinamikus, előítéletmentes, vidámságra fakasztó lény, azonban azt is tudjuk róla, hogy hát akinek van kutyája, tudja, hogyha ugye rászólunk a kutyára, vagy akár csak néha csúnyán nézünk, az bizony megérti, és hát egy kontrollhelyzetbe kerül az állattartó ezáltal. Viszont egy macskás foglalkozáson egyáltalán nem így néz ki a dolog. Ugye cica akkor dolgozik, amikor a cica dolgozni szeretne.
2: Fordul a kocka, igen.
3: Fordul a kocka. Tehát ott megtanulja az ember, hogy nem mindig az ő akarata érvényesül, hogy rugalmas legyen, hogy pozitívan, finoman közeledjen egy másik élőlényhez. Ugyanezt utána jó esetben levetítjük az emberi kapcsolatokra is. Vannak lovas foglalkozásaink. Lovas foglalkozásnál pedig fontos kiemelni, hogy a ló egy menekülő állat, egy préda állat. Tehát a lóval mindig határozottan, de nagyon nyugodtan kell bánni. Tehát ott azt tanulják meg a gyerekek, hogy nem kiabálunk, például a kutya mellett akár lehet hangoskodni, és az nem valószínű, hogy nagyon ettől megrémülne, de a ló akár igen. Én láttam olyan foglalkozást, szintén a lovas kolléganőnk foglalkozását, amikor egy óvodás csoportba vittünk be minilovat, a tornaterembe, egy egészen fantasztikus élmény, ugye mini ló olyan, mint egy hát nagyobb bacska kutya, nem igen. Sokkal nagyobb. De mégiscsak ló, hát az ember érzi az illatán, meg a patadobogás hallatszik ugye a tornateremben, és egészen elképesztő élmény volt, hogy hogyan tudtak teljesen lecsendesedni a gyerekek, pedig hát az óvodás gyerekekre nem feltétlen az jellemző, hogy nagyon csöndbe és fegyelmezetten viselkednek, tökéletesen tudtak alkalmazkodni a helyzethez, és az vezethette körbe a lovacskát, például a teremben, aki képes volt teljesen kontrolláltan, határozottan viselkedni, még akár a szívverését is megfelelő ütemre lassítani, és akkor kialakult ez esetben egy harmónia is a gyerek között, más esetben ez nem feltétlenül alakul ki. Tehát minden egyes állat más tanít nekünk, és mást mutat rólunk. Még egy rövid történetet engedj meg, kérlek. Az egyik gyermekotthonban is tartottunk foglalkozást, és akkor nem csupán kutya volt velünk, hanem szakállas agáma is.
2: Agáma?
3: Szakállas agáma.
2: Wow.
3: Nagyon helyes, egzotikus állat, aki szereti az embernek a testmelegét, tehát meg lehet fogni, meg lehet simogatni, nyugton fog maradni, nagyon szeretetreméltó, jópofa lényről beszélünk. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy volt olyan gyerek, aki behúzott kapucnival érkezett a foglalkozásra. És jelezte nekem az intézmény vezető, hogy amikor hazamegy, általában nem jó élmények érik, és akkor utána napokig így viselkedik, ugye, amikor visszaköltözik az intézménybe.
2: Tehát teljesen
3: bezárt. És ugye ez a kapucni nagyon egyértelműen vizuálisan is jelképezi ezt a zártságot. És őt a kutya nem tudta megszólítani, az ő lelkéhez nem tudott a kutya szólni, de az agáma igen.
2: Egészen elképesztő.
3: És elkérte az agámát, amikor lehetett, semmi más nem tett vele, csak tisztelettel nézte, folyamatosan a látványával volt elfoglalva, finoman hozzáért, és a foglalkozás végére lekerült a kapucni. És mondta az intézményvezető, hogy ez nagy dolog. Ez most itt valami történt.
2: Mindenkihez más a kulcs.
3: És a szakállas agáma volt ez a fiatalember, ez a kulcs.
2: Esetleg vannak-e olyan további törekvések, hogy mondjuk beemelni ilyen családokba, mondjuk gazdira váró menhelyi kutyusokat? Van esetleg ilyen törekvés vagy ötlet a továbbiakban?
3: Mindenféleképpen megfontolandó, átgondolandó ez, de itt az állatvédelmi szempontoknak is nagyon erősen érvényesülniük kell. Olyan családba, ahol az egyik családtag nem szeretne állatot, óckodik tőle, vagy nem tudják megteremteni az állattartás feltételeit, oda nem tudunk állatot javasolni. Viszont abban tudunk segíteni, hogyha ez nem áll fönn, szeretnének, van lehetőség, akkor milyen állatot érdemes, hogyan érdemes, erre egyértelműen vannak törekvéseink. És itt hadd említsem meg a második esély programját az alapítványnak, ami szintén egy nagy közérdeklődésre számot tartó program. Ugye itt két magyarországi büntetésvégrehajtási intézményben helyeztünk el 5-5 mentett kutyát, akikkel a fogvatartottak foglalkoznak. Február végén indult a program, és most érkeztünk abba a fázisba, hogy az első olyan fogvatartottak lassan szabadulni fognak, akik a kutyákkal foglalkoztak. És akkor itt jön a felelősségteljes kérdés, hogy akkor ők szeretnék-e örökbefogadni az általuk gondozott kutyát, és alkalmasak-e az állat örökbefogadására. Ugye a rendszert úgy építettük föl, hogy az állatvédő szervezet vezetője tulajdonában maradtak a kutyusok, csak éppen az állattartás helye van a börtönben. Ugyanúgy dönti ő el, mint bármelyik más gazda jelölt esetében az alkalmasságot. Környezettanulmányt végeznek, és egyéb módokon mérik fel az alkalmasságot. És nagyon várjuk ezt az első párosokat, hogy hogyan fog az ő sorsuk alakulni, mert azt gondolom, hogy ha lesznek happy endek, látunk erre már most jó esélyt egyes párosok esetében, akkor ennek nagyon erős a társadalmi üzenete, és ahhoz kapcsolódik, amit kérdeztél, hogy amikor már valaki egy néhány éves zárt élet után visszapróbál illeszkedni a társadalomban, nagyon nem mindegy, hogy ezt egyedül kell-e megtennie, vagy rögtön van vele egy érzelmi partner, akinek ugyanolyan szüksége van egy jó gazdára, mint amennyire a gazdának neki.
2: Jók a visszajelzések egyébként?
3: Nagyon jók egyelőre a visszajelzések, igen. Igen. Tehát még azok is, akik picit szkeptikusak voltak az elején, hogy mi lesz a kutyusokkal, jó helyen lesznek-e, még ők is azt látják, hogy mind az elhelyezési körülmények, mind pedig a foglalkozás eléri ugye a célját és megfelelő. Gondoljunk abba bele, hogy több órát foglalkoznak naponta a kutyákkal. Hogyha maradnának menhelyi körülmények között, akkor azért nem biztos, hogy ezt el tudnánk mondani.
2: De visszatérve a mai aktuális programra, tehát amit az egyszülős központtal kötöttetek közreműködést, mik a célok? Mit szeretnétek elérni a programmal?
3: Hát azt szeretnénk elérni, amit minden egyéb programunkkal el szeretnénk érni, hogy az állatvédelmet a társadalom ne egy marginális kérdésnek tekintse, hanem legyen egyértelmű széles társadalmi rétegek számára, hogy az állatvédelem és az embervédelem kéz a kézben jár, nem lehet a kettőt elkülöníteni. Tehát gondoljunk arra, hogy akár csak a zoonózisokra, azokra a betegségekre, amik emberről állatra, állatról emberre terjedni képesek, hogy milyen szinten összefüggünk mi az állatvilággal. Gondoljunk arra, hogy milyen sokaknak az állat az egyetlen társuk, akár időskorban, akár egyéb körülmények miatt. Gondoljunk arra, hogy akár az egészséges étkezés sem képzelhető el egészséges haszonállat állomány nélkül, és lehetne a végtelenségig sorolni. Az állatvédelem sokáig hóbortként volt kezelve széles társadalmi csoportok által. Periférián volt kezelve. Most már tudjuk, hogy ez egy gyorsan fejlődő tudományterület. Most már tudjuk, hogy ez egy új szakma, egy professzió, egy hivatás, aminek meg kell tanulni a törvényszerűségeit. Látjuk, hogy milyen sokféle területtel függ össze. Állatorvoslás, jog, közgazdaságtan, pszichológia, ugye, mint az egyszülős központ esetében is. Tehát látjuk azt, hogy egy nagyon fontos és komplex terület. És az volt a mi egyik küldetésünk az elmúlt években is már, hogy a pusztán érzelmi állatvédelmet, vagy az állatvédelmet a pusztán érzelmi közegből próbáljuk kiemelni.
2: A gyakorlatba.
3: A gyakorlatba, és kiemelni az adatalapú, tudományos alapú világba is a presztízsét megteremteni. Megfelelő polcon legyen az állatvédelem. És azt gondolom, hogy sok lépést megtettünk ez ügyben.
2: Én szívből hiszek ebben a kezdeményezésben, és alá is tudom írni, hogy az állatoknak valóban gyógyító ereje van. Én nagyon sok szerencsét és sikereket kívánok ezekhez a kezdeményezésekhez. Szerintem erről még beszélgessünk a továbbiakban, hogy mik a visszajelzések, és hogy hogyan halad a többi program. Úgyhogy szerintem nem is olyan későn, de fogunk találkozni még ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljöttél hozzánk, és tényleg szívből kívánunk minden jót a programokhoz.
3: Nagy örömmel jövök legközelebb is, és köszönjük szépen.
2: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Ósvai Mihályt választották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökének a 200. közgyűlésen. Az MTA új elnöke az első nyilatkozatában azt mondta, nem hiszi, hogy a Hunren kutatóhálózatot, amelyet az állam elvett az akadémiától, a mostani formájában tovább lehet működtetni. A stúdióban Ósvai Mihály.
3: Ósvai Mihály, Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, geológus, egyetemi tanár, jó estét kívánok, köszöntöm, és gratulálunk a kinevezéshez.
4: Köszönöm szépen.
3: Túl sok mindent nem tudunk a megválasztásának a körülményeiről, hogy azért az egyszerű ember nem tudja, hogy hogy választják az akadémia elnökét. Hogy választják, hogy történt ez?
4: Hát az akadémián minden 3 évben van tisztújítás. Tehát 3 évente lejár a mandátumuk a vezetőknek, még egyszer 3 évig lehetnek, de 6 év után vége, és akkor új vezetőket kell választani. Ez a választás egy elég hosszú folyamat. Azzal kezdődik, hogy a közgyűlés tagjai, akik elvileg 550-en vannak, javasolnak különböző posztokra embereket. Itt mindenki beírhat 3 nevet, ez így online megy, és aki 10%-nál többet kap, azt megkérdezik, hogy vállalja-e jelöltséget.
3: És akkor 4-en vállalták?
4: Az elnök jelöltséget 4-en vállaltuk, igen. Főtitkár jelöltek 3 voltak, és utána, miután ez megtörténik, miután jelölté válik valaki, akkor programot is kell írnia. És ez egy több hónapos munka. Ez a program elérhető mindenkinek az akadémia honlapján. Azt a közgyűlés tagja elolvassák.
3: És be is mutatja a közgyűlés.
4: Szóban is be kellett mutatni, az április 8-án volt a közgyűlés tagjai előtt. Az ember tart egy 20 perces előadást.
3: Miért nyújtotta be a pályázatot? Tehát miért, vagy mikor döntött el, hogy megpályázza az elnökséget?
4: Hát Igazán akkor döntöttem el, amikor a kollégák jelöltek, tehát amikor azt a 10%-os küszöbön...
3: Jó, de hát nem kötelező azért elvállalni nyilván.
4: Nem kötelező, de úgy gondoltam, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a véleményemet leírjam. Sokat dolgoztam ezen a programon, és ahogyan a többi elnök jelölt is, meg főtitkár jelölt is, és ezekben a programokban sok értékes gondolat van, amit utána az akadémia hasznosíthat.
3: Na, beszélünk a programról mindjárt, és nem szeretnék találgatni, és legyünk is túl az elején a politikán, aztán jöhet a szakmai rész. A sajtóban megjelent, ezért megkérdezem én is, hogy rokona a leendő belügyminiszternek, Posvai Gábornak. Rokona?
4: Igen, Gábor az unokaöcsém.
3: Unokaöcsém. Ha igen, akkor nyilván rögtön adódik ebből a kérdés, hogy mit mond arra, hogy azért az akadémiát megtépázta a politika az elmúlt években, egyáltalán nem volt jó viszony a kormány és az akadémia között, vagy a leköszönő kormány. Most ön rokoni kapcsolatok fűzik a belügyminiszterhez, sőt a 444 azt írta, hogy komoly tényező lehetett a döntésben, hogy kit mennyire tartanak Tisza közelének a jelöltek közül. Ön mit mond erre? Ugye ez a sajtóban nyilván mindig felvetődik, és az akadémia politikai térbe kerül.
4: Hát igen, talán ez a legérdekesebb.
3: Most már ön is.
4: Én nagyon remélem, hogy nem azért választottak akadémia elnöknek, mert az unokaöcsémből belügyminiszter lesz, bár nagyon kiváló ember, és remélem, hogy nagyon jó belügyminiszter lesz, de az akadémia és a kormány viszonya az nem ilyen személyes kapcsolatokon múlik. Ha azt gondoljuk, hogy ezen múlik, és így akarunk működni, akkor szerintem rossz úton járunk. A belügyminiszternek nincs köze az akadémiához. Akinek köze lehet, az a tudományért felelős miniszter, de őnek is sem igazán. Az akadémia egy autonóm szervezet, egy önmagát kormányzó szervezet, és ilyen formában át is tudta menteni magát a mai napig. Tehát ez egy nagy szó, és ez dicséri különben az előző vezetőséget, meg az egész testületet.
3: Igen, hát az meg a csoda, hogy megmaradt, hogy fennmaradt.
4: Igen.
3: Az utóbbi
4: tehát,
3: az akadémia.
4: Tehát ez a politikai szál, ez elhiszem, hogy egy érdekes dolog, de van sok más posfai is, például az említett Gábor édesapja, az oktatási hivatal elnöke volt korábban, akkor vannak unokaöcsém a központi orvostudományi kutatóintézetben is. Tehát a családban van még több ember, ha a sajtót nagyon érdekli, akkor szívesen odaadom, hogy ki kicsoda.
3: De minden esetre nem egy nyugalmas időszak után lesz az MTA elnöke. Mi lesz az első feladata?
4: Hát most ugye ezen a ma délutáni sajtótájékoztatón is az került elő először is, hogy az intézeteknek mi lesz a sorsa, a kutatóintézeteké. Ugye a köztudatban úgy szerepel az akadémia, hogy az akadémia kutat. Mert az akadémiának voltak kutatóintézetei 2019-ig. De azóta az akadémia nem kutat, ettől még nagyon sok mindent csinál. Ha egyszer lesz hosszabb idő, akkor szívesen elmondom, hogy mi mindent csinál az akadémia. De most úgy tűnik, hogy van lehetőség arra, hogy újra átgondoljuk ezt a helyzetet. Most ebben az akadémia nem nagyon játszhat kezdeményező szerepet, mivel erről egy törvény rendelkezik, hogy ezek a kutatóintézetek hol vannak. Két részre vannak szakítva, van egy Hunrend kutatóhálózat, arról van a törvény, és van 4 kutatóközpont, amelyik még az ELTE-hez csatoltak. Na most az akadémia úgy kerül ebbe a képbe, nem is konkrétan azért, mert hogy régebben ezek az akadémiához tartoztak, hanem mert az akadémia a kutatóknak voltak éppen az érdekképviseletét is ellátja. És a kutatók nagyon elégedetlenek ezzel a helyzettel. Tehát akkor az akadémiához fordulnak, és az akadémia játszhat egy moderátori szerepet egy olyan folyamatban, amikor a kormánnyal, esetleg az ELTE-vel, de elsősorban azt mondanám, hogy a kutatóintézetek dolgozóival, meg a kutatóintézetek igazgatóival leülnénk egy ilyen kerekasztalhoz,
3: de
4: és megbeszélnénk.
3: Ön mit szeret, vagy önnek mi az álláspontja? Azért kérdezem, mert a Kivibiten nyilatkozott valamikor, és azt mondta, hogy két többféle vélemény is van. Van, aki azt mondja, hogy vissza kell hozni a 19 előtti időszakot, van, aki azt mondja, hogy ez egyenesen tragédia lenne, van, aki meg azt mondja, és szerintem ő nem betartozik, legalábbis ezt olvastam öntől, hogy a kettő között kellene. Tehát egyik sem a legjobb megoldás, akkor mi lehet a jó megoldás?
4: Igen, hát nagyon sok minden változott 2019 óta, és például a Hunrend hálózatban vannak olyan dolgok, amiket a főigazgatók legalábbis szeretnek, tehát szabadabb gazdálkodás például. Most ezt meg lehet úgy is oldani, hogyha ezek a kutatóintézetek egy független hálózatot alkotnak. Tehát van egy irányító testületük, a tudomány így szokott működni, tehát Nyugat-Európában is vannak ilyen hálózatok. A függetlenséget az biztosítja, hogy van egy megfelelő létszámú irányító testület, amelybe delegálnak a dolgozók, az intézetek tagokat, delegál a kormánytagot, delegál az akadémia például. Tehát valamilyen kapcsolat szerintem szükséges az akadémiával, de az is szükséges lehet, hogyha ezt igénylik az intézetek. Még az is lehet, hogy ez két külön társaság lesz, mert van, aki igényli, van, aki nem. Ezért kéne megbeszélni a dolgokat róla.
3: Mikor kezdeni ezeket az egyeztetéseket? Lehet, hogy még korai a kérdés, hiszen ma választották meg, de...
4: Hát, mint mondtam, a labda nem nálunk van elsősorban, de lehet kezdeményezni. És ugye a tegnapi, a közgyűlés kétnapos, és a tegnapi napon a leendő miniszterelnök tartott beszédet az akadémián, és ő kijelentette, hogy a kormány nyitott arra, hogy meghallgassa az akadémiát.
3: Sőt, jelenlényt. Azt mondta, hogy visszaadnák a kutatóhálózatokat az akadémiának, azért kérdés, hogy kérik-e akkor?
4: Természetesen, de nem úgy kérjük, hogy ez a miénk, tehát nem, ez nem egy tulajdon. Mellesleg van egy ilyen tulajdoni probléma is, tehát hogy az intézetek az MTA ingatlanaiban vannak, és az MTA tulajdonban lévő eszközöket használják, ami egy nem jogszerű állapot. Tehát ez egy szabályellenes állapot, és ez is megszűnhetne valamilyen egyszerű megoldással. Ehhez majd jogászoknak a segítsége szükséges, de én szerintem a kutatók akkor lennének elégedettek, ha valamilyen módon az MTA-hoz tartozhatnának, de a 2019 előttihez képest függetlenebbül végezhetnék a munkájukat.
3: Erről is, a hálózatokról és az ingatlan vagyonról is beszéltünk itt a műsorban elég sokat. Erről valamilyen döntést kell hozni? Tehát itt most van egy per, ugye? Az ingatlan vagyonnal kapcsolatban, tehát ez nincs lezárva.
4: Olyan szempontból le van zárva, hogy az MTA nem fogja eladni az ingatlanait, ez lekerült a napirendről. Éppen a tegnap hoztunk határozatot egy 2024-es közgyűlési határozat hatályba talanításáról, illetve hogy hatályát vesztette. De ebben nem menjünk bele, mert nagyon komplikáltak a részletek, és szerintem ezt hosszú lenne.
3: Köszönöm. Világos, de már ez is egy új információ volt. Említett, hogy tegnap ugye beszédet mondott Magyar Péter leendő miniszterelnök az ünnepségen. Hogy látja azt a beszédet? Nagyon sok mindent meg is ígért Magyar Péter. Több pénzt, nagyobb autonómiát, megbecsülést, életpályamodellt hirtelen nem is tudom felsorolni.
4: Hát ezek mind nagyon szépek, és nagyon örülünk neki. Hát és szükségesek is. Tehát ugye nagyon... megalázóan alacsony bérekért dolgoznak a kutatók, főleg abban a négy kutatóközpontban, amelyik az LT-hez került. Az is nagyon fontos, amit megígért, hogy a GDP-nek a tudományra, kutatásra fordított százalékát növelni fogjuk. Ez ugye Európában nem állunk valami jó helyen, és ez szükséges. Az is fontos, hogy újra bekapcsolódjunk az európai pályázatokba. Hát, hogyha így történik, persze örülünk neki. És ugye volt tavaly, az MTA csinált egy felmérés tavaly a Fiatal Kutatók Akadémiájával közösen, illetve hát ők vezették, vagy végezték a felmérést, ami az összes magyar kutatót megkérdezte, és 5600-an válaszoltak, tehát egy reprezentatív minta volt. És amit legkevésbé, vagy legjobban hiányolnak, az egy ilyen kiszámítható életpálya és nyugalom, stabilitás. Hát az előbb az intézetekről volt szó, ott is, ma is elmondtam, hogy az lenne a cél, hogy egy hosszú távon stabilan működő rendszert alkossunk meg, amiben jól érzik magukat a kutatók, és szeretnek dolgozni.
3: Milyen akadémiát szeretne? Megnéztem a pályázatát, ott leír egy A és egy B modellt, és ugye leírja, hogy jelenleg az akadémia az A irányába mozdult el, hát hol így van, hol úgy, országonként változik. Ön egy AB modellt szeretne, valamiféle hibrid modellt. Ezt tehát ugye mondani egyszerűen nekünk, hogy ez mit jelent?
4: Az modellben az szerepelt, hogy nem végez kutatást, a másik modellben pedig olyan, mint amilyen a régi akadémia volt. Ez még inkább hibrid lesz most, hogyha az intézetek valamilyen formában újra az akadémia részben irányítása alá kerülnek. Ami lényeges a programomban szerintem, és ami talán újdonság, az az, hogy én egy ilyen jobban közösségi akadémiát szeretnék. Tehát én például ugye Veszprémből jövök, Pannon Egyetemről, nem mondhatom, tehát ez nem a leghíresebb, világhírű, bár nagyon jó egyetem, de nem egy budapesti elitintézmény, mondjuk így. És nagyon sok kutatóintézettel is van kapcsolatom, munkakapcsolatom az ott dolgozókkal. Tehát én úgy érzem, hogy azoknak a panaszát, vagy nevezzük panasznak, hanem inkább a gondjait ismerem, akik nem így a csúcson vannak. Tehát általában azt mondják, hogy az akadémia az a kiválóság képviselője, és ez igaz. És nagyon büszkék vagyunk például a lendületprogramra, ahol a legkiválóbbakat támogatja az akadémia, és tényleg világszínvonul eredményeket érnek el azok a csoportok. De a magyar kutatói társadalomban van egy nagyon széles réteg, akik nem fognak lendületcsoportot vezetni, akiket nem emelnek ki, hogy milyen nagyszerű kutatást végeznek, holott ők is jól végzik a munkájukat. És az ő bevonásukat szeretném elérni, azt, hogy ők is magukének érezzék ezt a szervezetet, és ez lehet nagyon egyszerűen kis összegű kutatási pályázatokkal például, illetve ilyen kutatási műhelyekkel, amelyekkel segítjük őket.
3: Kapott tanácsot vagy útravalót a leköszönő elnöktől, a Fraun Tamástól?
4: Mikor átadta a pecsétnyomót, akkor mondta, hogy cipeld ezen túl, de jó nehéz volt.
3: Köszönöm, hogy itt volt. Legyen könnyebb. Köszönöm. Gratulálunk még egyszer.
4: Köszönöm szépen.
5: Felpattant a magyar ipar teljesítménye márciusban, 3 éves csúcson van a termelés. A növekedés nem csak éves, hanem havi alapon is érzékelhető, és több iparág is hozzájárult a bővüléshez. Közben jó hírek érkeztek a forintról is, 360 alatt járt az euró jegyzése, vendégünk Németh Dávid.
3: A KNTH Bank vezető elemzője, jó estét!
6: Jó estét kívánok!
3: Akkor kezdjük a forinttal, 4 éves csúcson a forint itt 360 alatt. Minek köszönhető most ez az erősödés?
6: Hát a mai nap konkrétan annak, hogy megint bizakodik a piac, hogy lesz Irán és Amerika között egy megállapodás, hiszen benyújtott egy 14 pontos tervezetet megint a USA Irán számára, amiben ugye azokra térnek ki, hogy az urándúsított mennyiségű uránnal mi fog történni, átadják-e nem, milyen szintig dúsítják a jövőben az uránt, mi lesz a nukleáris programjával, és akkor cserébe Amerika hogyan fogja majd feloldani a szankciókat, hogyan nyitják meg a hormuzi szorost, és ezzel kapcsolatban 48 órás határidőt adott Donald Trump Iránnak, hogy válaszoljanak ezekre a feltevésekre, és most viszonylag bizakodó a piac, hogy akkor most már tényleg közel vagyunk a megállapodáshoz. Ugye az a nehéz benne, hogy már sokszor volt ilyen rövid határidő, mindig hasonló témák jönnek föl, hogy mi lesz a urándúsított uránnal, vagy a dúsított uránnal, illetve hogy a jövőben milyen programjaik lesznek, és valahol mindig a szét van tördelve azért az iráni vezetés is, hogy ki az, aki jobban meg akar állapodni az Amerikai Egyesült Államokkal, ki az, aki kevésbé, és valahogy soha nem sikerül közös nevezőre jutni.
3: És ez így hat rá a forintra is. Meddig tarthat ez ki, mert azért erősödni a forint nem most, hanem a választások után kezdett, tehát még hosszabb távra, amit mondaná, tudom, hogy az a legnehezebb, de hol stabilizálódhat körülbelül, ha minden így marad az árfolyam?
6: A piac dinamikáját vizsgáljuk most, akkor azért az látszódik, hogy amikor jöttek a negatív hírek, hogy még sincs megállapodás, nem mennek át a hajók, és volt egy felszúrás a forintban, ez azt jelenti, hogy mondjuk 3.64-65-ig tudott felmenni, gyengülni a forint, és ott rendre megjelentek vevők a piacon. És amikor jön egy pici pozitív hír, akkor meg sokkal nagyobbat tud erősödni. Tehát egyelőre még mindig a hangulat a piacon, az sokkal inkább az, hogy szeretnének forint eszközöket vásárolni, forintba befektetni a külföldiek. Úgyhogy amíg ez az erős hangulat pozitívum kitart Magyarország mellett, addig azt gondolom, hogy maradhat a forint erősödése. Ráadásul most nagyon fontos technikai szinteket is áttört, és ezzel egyre inkább megnyílik a tér, akár a 355-351 szintek felé is az elmozdulás.
3: Tehát elképzelhető, hogy lemegy. Hát van jó hír is, meg van rossz hír is, kezdjük a jóval most, hogyha a költségvetést nézzük, akkor az nem annyira jó, de jöjjön a végére a fekete leves, jöjjön a jó, a GDP adat például meglepően jó, és az ipari termelés is. Nézzük meg ezeket, ugye első negyedévben éves alapon 1,7%-kal nőtt a GDP. Talán csak a finneket nem előztük meg az Európai Unióban ezzel az adattal? Minek köszönhető ez az adat?
6: Hát ma kiderült, hogy részben az iparnak, ugye az hozta a meglepetést. Alapvetően ilyen negyedéves szinten 0,5%-os, éves szinten pedig 1,3%-os bővülésre vártunk az első negyedévre, és ehhez képest ugye lett egy 1,7%-os éves növekedés. És már ott a szükszavú közleményből kiderült a KSH részéről, hogy az ipar az pozitívan járult hozzá a GDP-hez. Ami nagyon nagy meglepetés volt, hiszen az első két havi ipari termelési adat az negatív volt, tehát itt valami nagyon jó márciusi adatnak kellett jönnie, hogy tényleg pozitívan járuljon hozzá a GDP-hez, és ez ma meg is érkezett, hiszen ugye 6,7%-os volt az év per év növekedés, bár ezt hozzá kell tenni, hogy 2026 márciusában egy munkanappal több volt, mint 2025 márciusában, a március 15-e, hogy esett a hétvégére vagy hétköznapra, az is közrejátszott benne.
3: De azért 22 óta nem volt, talán 22 decemberében volt ilyen jó adat utoljára.
6: Ez így van, tehát, és ehhez az is hozzátartozik, hogy azért 3 éve szenved az ipar. Tehát van honnan feltámadni, illetve már azt Decemberben volt az első olyan adat, amikor a megrendeléseket is mindig figyeljük, hogy hogyan alakul a feldolgozóiparban, és volt egy nagy megugrása a megrendeléseknek, és ez kitartott január-februárban is, és ez már előrevetített, hogy valamikor ezeket a megrendeléseket csak el kell kezdeni legyártani is, és talán ezt láttuk most már márciusi adatban, hogy elindultak ezeknek a legyártása.
3: Ugye ez egy gyors jelentés, meg majd jön a részletes, de most mit látni, hogy minek köszönhető ez?
6: Ugye a szűk szavú közlemény az annyit mondott, hogy a számítástechnikai optikai eszközök gyártása, ami húzza fölfelé, emellett a villamosberendezés, hogy ide tartoznak az akkumulátorok, az élelmiszeripar is jobban teljesített, illetve egy picit a járműgyártás is. Csak itt az a nagy kontraszt, hogy másik oldalról meg kijöttek exportszámok is a napokban, így a magyar kivitel az közben meg nem alakul jól, sőt, ugye csökken is. Tehát nehéz meglátni egyelőre, hogy hova megy az a termelés, ami kijön a gyártósorokra.
3: Meg amit említettünk, Európát, hogy mekkora bajban van Európa, benne Németország 0,23%-kal, hát iszonyatosan kevés. Tehát mi történik Európában?
6: Hát Európa küzd, ugye ott azért régóta széttördelt a növekedési dinamika. A dél-európai országokat még a tavalyi évben a turizmus az jól kihúzta a csávából. Az idei év az már neccesebb lesz miatt, a iráni konfliktus miatt is, meg a növekvő kerozinárak, és ezek hogyan befolyásolják majd a turizmust. De hát látszik az, hogy azért nem ízlik Európának ez a magas energiaköltség nyilván, hát senkinek nem tesz jót, és így az optimizmus is, ami még az év elején inkább jellemezte a piacokat, az elkezdett így, mármint így a befektetői hangulat, a lakossági bizalmi indexek, azok egy picit elkezdtek romlani, mert ahogy érzik az emberek, hogy elmennek tankolni, és nyilván többet kell fizetni, azért ez nem hat jól a költési hajlandóságra. Úgyhogy ezek így a felszínen, de hát a mélyben meg nagyon sok probléma van már régóta, ugye az ipar szerkezetétől kezdve, hogy a szolgáltató szektorban hogyan tud a innovációban megnyilvánulni Európa, mennyire nem tudnak kifejlődni ezek a unikornis cégek, ilyen nagy globális cégekké, ezeknek az egésznek a tőketámogatása. Tehát nagyon
3: hát az egész gazdaság érzi. Szerkezete, igen, ami
6: sok,
3: majd sok, egy új kormány sok, feladata lesz, hogy itt megoldásokat hát találjon.
6: Ez, nem ami... ez európai szinten sok-sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy milyen növekedési modellre tud Európa átállni, és itt azért nagyon komoly témák is előkerülhetnek, akár az egész szociális ellátórendszereknek az átgondolása, adózási rendszereknek az átgondolása, úgyhogy sok kérdés az, ami előtte áll az EU-nak is, nyilván Magyarországnak is, hogy ebbe, hogy
3: Magyarország is, akkor a végére jön a nem pozitív a költségvetés helyzet. Ugye tegnap Magyar Péter is beszélt róla, a jelen állás szerint 6,8% lehet a költségvetési hiány, 3,9 van a költségvetésben. Mivel számol ön? Mekkora hiánya?
6: Hát korábban én ugye ilyen 6% körüli hiánnyal kalkuláltam még az ősz folyamán, hogy valóban ide szökhet föl idén a költségvetési hiány. Hát ehhez képest ugye most rosszabbnak tűnik. Már a márciusi adat az egy elég durva havi hiányadat volt, azért az már előre irányozta, hogy inkább ez a 6,5% lehet akkor az idei évre reális. És hát valljuk be azért, most igaz, hogy jó lett az első negyedéves GDP, de csomó területen meg azért csak hat ránk ez a globális költségsok, illetve energiasok. Például a behozatalunk ugye az ezáltal nő, a külső mérlegünk az romlik Magyarországnak, úgyhogy ez semmiképpen nem kedvez a költségvetés oldalán, sem bevételi fronton. Úgyhogy ezek mind egyre inkább megjelennek sajnos a költségvetésben, úgyhogy hát messze vagyunk ettől az eredeti 3,9%-os hiánycéltől, amit egyébként már rég módosítottak ötre.
3: Ekkora hiány mellett hogyan végrehajthatók, vagy végrehajthatók-e a már bejelentett programok? Marad a 13., 14. havi nyugdíj, lesz nyugdíjemelés, idén bevezetnék a 120 ezer forintos minimál nyugdíjat, lesz egy úgynevezett sávos emelés, lesz, marad a rezsicsökkentés, maradnak a hatósági üzemanyagárak, az ár és stop, a családi pótlékot megduplázzák, a rászoruló gyerekek után 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás jár, és lesz eszi a csökkentés. Ezek már be vannak jelentve.
6: Igen, itt vannak olyan elemek, mondjuk egy ár és stop, ami nem feltétlenül közvetlenül hat a költségvetésre, de nyilván van egy csomó olyan elem, ami már közvetlenül hat, de nem tudjuk még pontosan, hogy mikortól vezetik be, tehát innentől fogva a költségvetési vonzata is egy kérdés. Nem mindegy, hogy július 1, vagy szeptember 1, vagy október 1, tehát hogy mennyi az, ami az idejében lecsapódik, és mennyi az, ami inkább majd a 2027-es költségvetést fogja terhelni, úgyhogy ebben azért nagyon nagy különbségek vannak. Hát annyit lehet mondani, hogy elég ambíciózus tervek, tehát valójában ugye a költségvetés az nagyon ki van feszítve, és egyelőre azért nem úgy tűnik, hogy a gazdasági növekedés azért az be fog robbanni. Itt a második negyed év lehet, hogy egy negatív meglepetést fog hozni a növekedés szempontjából, legalábbis egyelőre a bizalmi index alapok, adatok abba az irányba mutatnak. Úgyhogy hát nem fog segíteni abban, hogy a költségvetési hiány az a 6%-hoz legyen közelebb az idejében. És de itt nem is az a fő kérdés, hanem inkább, hogy 27-28-29-ben milyen fenntarthatósági pályát tudnak majd az új költségvetési törvényben, ugye a 2027-es költségvetési törvényben megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy erre fog leginkább a hitelminősítői kör is figyelni, hogy ezek az intézkedések közép és hosszú távon honnan lesznek finanszírozhatók. Hogyha csak az annyi lesz benne, hogy szimplán a várható vélt gazdasági növekedésből, ez azt gondolom, hogy kevés lesz a hitelminősítőknek, ennél azért sokkal részletesebb megalapozottsága kell a fedezésének ezeknek a programoknak.
3: Köszönöm, hogy itt volt.
6: Köszönöm szépen.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit ol? Kultúra. Az egyetlen naponta

a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: A politikai hangulat fokozatosan elmozdul a kormányváltást támogató irányba. Ez derül ki a Medián legújabb felméréséből, amely szerint a választani tudó szavazók körében a Tisza párt támogatottsága már többszöröse a Fideszének. A politikai felelősség kérdésében is markáns álláspontok rajzolódnak ki. A teljes felnőtt népesség kétharmada szerint Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tevékenységéről. A stúdióban Hannendre.
2: Hannendre, a Medián ügyvezetője, jó estét, szervusz,
3: köszöntelek.
2: Ugye a számok előtt azt mondd el, kérlek, mert most aztán tényleg valószínűleg fontos, hogy mikor vettétek fel pontosan az adatokat, még a nyilván a Balázsi interjú előtt, gondolom én, de hát azért itt folyamatosan jönnek a csontvázak.
3: Így van, mikor így volt van. Ez? 20-a után, szóval most...
2: Most van 7-e, tehát 5 nap, tehát 20-a...
3: Ja nem, bocsánat. 20-a utáni héten.
2: Világos, tehát még a Balázs interjú
3: az,
2: előtt
3: az egyértelmű, hogy az előtt volt.
2: Ja, néztetek pártpreferenciát, meg mást is, menjünk akkor sorban, és kezdjük a pártok népszerűségével. Hát úgy néz ki, hogy kitart a győzteshez húzás, aztán majd megbeszéljük mindjárt, hogy ez pusztán ennyi, vagy valami másról van szó, és megkérem a kollégákat, hogy tegyék ki, mert megvan a grafikon is erről. A kérdés ugye úgy szólt, hogyha közeljövőben új választások lennének, ön melyik pártra szavazna a listás választáson, akkor jól látszik a teljes népesség, a választani tudók és a választani tudó biztos szavazók, és akkor átadom neked a szót. Mit
3: hát rengeteg szám van, ugye nem érdemes mindegyikbe külön belemenni. A 70-et szokták kiemelni, hallottam az előbbi beszélgetésben is, ez hangzott el.
2: Nem volt még ilyen, ugye?
3: Hát erről van szó. Tehát itt most először is azt kell leszögezni, és ez persze nem csak erre a pillanatra igaz, de az elmúlt mondjuk 2 évben folyamatosan az elemzők is mindig azt mondták, azt mondtuk, hogy nagyon nehéz a tapasztalatokra építeni, mert annyira új helyzet van. Tehát már ez a kétpártivá szűkült verseny is teljesen szokatlan volt. Na most itt megint hatalmas rekordok dőlnek meg, mert soha nem volt még olyan, hogy egy pártnak akár a választani tudó biztos szavazó körében az 70%-os támogatás.
2: Emlékszel, hogy 2010-ben mennyi volt ez? Az volt az első kétharmados, de biztos, hogy nem ekkora.
3: 50-60
2: körül szoktak lenni.
3: Igen, bármint ezek a szavazatarányok, ugye más a mandátum megoszlás, de most nem is abba megyünk bele, hanem abba, hogy az, amit az előbb említett, egy győzteshez húzás, ez kicsit már ilyen közhelyszerű, szlogenszerű dolog lett. Én azt gondolom, hogy ez is most egy kicsit eltér a megszokottól, mert mindig van ilyen. Különböző mértékű, ilyen mértékű, és az, hogy két hullámban, hát persze abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kétszer egymás után elég rövid időtávon belül is mértünk, közvetlenül a választás után, aztán 2 héttel később. Szóval ilyen mértékű a győzteshez húzás sem volt, és legalább ennyire kiemelhetném a másik oldalát ugyanannak az éremnek, hogy a vesztesnek a lecsúszása is elég rendkívüli.
2: Mi ennek az oka szerinted most? Meg lehet, van erre válaszod, hogy vajon mi lehet ennek az oka?
3: Hát sok oka van, de lélektani, van egy ilyen társadalom lélektani oka szerintem, hogy

0: mint hogyha egy ilyen fokozatos ráébredés következne be arra, ami történt, de ha még egy kicsit visszább megyek a választás előtti időszakra, a mi méréseinkben több lépésben már akkor kimutatható volt egy ilyen fölébredés, vagy fölbátorodás, vagy, tehát, hogy elhitte a társadalomnak egy jelentős része, hogy egy változás tényleg bekövetkezhet. Mert lehet, hogy korábban is sokan szerettek volna változást, illetve több, mint lehet, hiszen rendszeresen kimutattuk, hogy a társadalomnak több, mint a fele, néha majdnem kétharmada azt mondta, hogy szeretne kormányváltást.
1: Csak nem hitt benne.
0: Így van, és az utolsó néhány, a legutóbbi néhány hétben a választások előtt ez volt egy drámai fejlemény, hogy egyre többen mondták azt, hogy ha megkérdeztük, hogy ki fog győzni, azt mondták, hogy a Tisza párt. Tehát ez már akkor jelezte, és ez mintha most folytatódna. Kicsit olyan is, mintha valaki a sötétből kilép a világosra, és még sokáig hunyorog, és nem is nagyon hiszi el, de most arra már tényleg nagyon sokan elhitték, és hát persze van egy ilyen alkalmazkodás is, hogy jobb érzés azt mondani, meg talán el is hinni, hogy én már akkor tudtam, és már akkor így szavaztam.
1: Jó, hát 93% ment el szavazni, ugye?
0: Igen.
1: Meg azt is látjuk, ami szerintem még érdekes, hogy a bizonytalanok 11%, az nagyon-nagyon alacsony, hát sokkal több szokott
0: igen,
1: lenni.
0: Hát sokkal...
1: Illetve a kispártok nagyjából.
0: Igen, ez részben annak tulajdonítható, nem mondom, hogy köszönhető, mert akkor még jobban megsértődnek, de végül is ez a folyamat, ez most arra nem azt mondom, hogy lezárult, mert szerintem majd lesznek új mozgolódások, új próbálkozások, de pillanatnyilag tényleg van ez a kétpárti rendszer, amiben ne felejtsük el azért a Mi Hazánkat, mert az a mostani felméréseink szerint is, meg a visszaemlékezésekben is egy 5-6% továbbra is tudhat magáénak, de a kétpárti rendszer teljesen új, és hát persze itt számomra az is kérdés, hogy ez meddig tartható fönn, ez a folyamat meddig tarthat.
1: Azt akartam kérdezni, hogy általában ezek mennyi ideig tartanak ki, mert hogy akkor már is rossz a kérdés, mert azért nem lehet megmondani, mert semmi nem úgy történik mostanában, mint ami általában történik
0: szokott. Így van, óvatos lennék a jóslásokkal, de az biztos, hogy hosszú távon, és persze mi a hosszú táv, egy-két évben belül is azért szerintem egy parlamentáris rendszerben azért nem árt, hogyha van egy viszonylag stabil és erős ellenzék. Egyelőre ez most nem látszik, mert ahogy szóval mindenki azt érzi, hogy itt valami összeomlóban van, a minden nap új csontvázok esnek ki, tényleg már nagyon nehéz követni. És szerintem ez is egy jóslásként hangzik, de az se biztos, hogy ezt a társadalom hosszú távon jól föl tudja dolgozni. Tehát egyértelmű, hogy most nagy igény van.
1: De pont azt akartam mondani, hogy feldolgozni, de igény van rá, és akkor most a harmadik ábrát kérem be, ami tulajdonképpen ezt mutatja meg, hogy melyik állásponttal ért inkább egyet, hogy Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, hogy bíróság elé kellene állítani, vagy nem tudja. És akkor itt mit látunk, mert a teljes népesség 65%-a azt mondja, hogy igen.
0: Így van,
1: tehát
0: igen.
1: Ez a kétharmad kint is van az ábra.
0: Általában kicsit föl szoktam vágni, hogy meg tudom satszolni, hogy bizonyos politikai kérdésekben milyen lesz a megoszlás, az igenek, a nemek.
1: Megsatszoltad?
0: Ezt nem, pont ezt akarom mondani, hogy itt nagyon bevallom, hogy izgultam, hogy fog ez eldőlni, mert itt tényleg van egy kettősség. Mert az emberek azért hosszú távon is, meg általában a felmérésünk szerint is mindig a stabilitás mellett voksolnak. És ezzel szemben most mégiscsak ott van az, hogy valami nagy elszámoltatás, mondom, hát ahogy a kérdés egyértelművé tette, hogy törvény előtt, tehát bíróság elé állítanák Orbán Viktort, a társadalom kétharmada, és még a maradék Fidesz szavazók, akik ugye egyre csökken a létszámuk, és most már alig több, mint 1,5 millió az a korábban büszkén hirdetett több, mint két és fél millió. Szóval még az ő tized részük is, 12%-uk is azt mondja, hogy lehet, hogy dühösek. Tehát még kitartanak a Fidesz mellett, mert vannak, akik nehezen tudnak. Persze, hát érthető, hogy kötődik valamilyen ideológiához, elvekhez, bármihez, nemzeti érzés, de Orbán Viktorra lehet, hogy haragszanak, mert úgy érzik, hogy ő személy szerint is átverte őket azzal, hogy folyamatosan azt mondta, és közvéleménykutatókat leszólta, hogy biztos a Fidesz győzelme. Hát tényleg itt nagyon sok, itt százezreket, vagy még több embert becsaptak.
1: Köszönöm, hogy jöttél, meg kell, hogy fejezzük. Sajnos még egyetlen egy gondolatot, ugye azt beszéltük itt az előbb az újságíró kollégákkal, vagy arról beszélgettek, hogy vajon van-e visszaút a Fidesznek, innen szerinted van? Ugye most a Magyar Hangnak van ez az információ, hogy lehet, hogy a politikai karrierje is véget érhet Orbán Viktornak. Beszéltünk a tiszámaitokról, te hogy látod ezt?
0: Nem mondtam, hogy nem szívesen jósolok, és össze is tévesztik az előrejelzést sokszor a jóslásra, de én se látok most jelenleg nagy lehetőséget, mert mi van egy vereség után egy demokráciában, egy európai vagy egy európai típusú demokráciában, valaki megbukik, előtte már valószínűleg kinevelte, vagy készen állnak a háttérben utódok, esetleg több, és beindul egy hatalmi harc. Látunk most a Fideszben olyan egyértelműen kormány, vagy vezető tulajdonságokkal rendelkező és nem lejáratódott politikust, aki át tudná venni, és mivel Orbán Viktor maga is kifejezi, ha igaz, hogy ő már ebből olyan nagyon nem kér, és megpróbál megint valami egészen mást, hát én nem tudom, nem jósolok ennek a brandnek, ugye, mert itt arról van szó, hogy egy márka, egy brand nagyon megkopott, enyhén szólva.
1: Köszönöm, hogy jöttél.
0: Köszönöm.
2: Időhiány miatt engedjék el a Magyarországnak járó uniós források egy részét, ezt javasolja a Tiszának az Európai Bizottság. A Politico információi szerint a testület azt javasolja a pártnak, hogy hívják le az RRF támogatás részét, de a hitelt engedjék el, mert nem maradt elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére. Vendégünk Szent Iványi István.
1: Szent Iványi István külpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk, de engedje meg, hogy mondjak egy egészen friss hírt a nézőknek. 15-16 perccel ezelőtt posztolta Mellétei Barna Márton, hogy lemond a miniszteri, ugye az igazságügyi miniszteri jelöltségről. Én mondtam itt ezt önnek, az előbb egy Facebook posztban jelentette ezt be. Ő többek között azt írja, hogy annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel. Abban maradtunk, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja a legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag a tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Ugye ezzel indokolta a visszalépését. Ugye az ő bejelentését egy viszonylag nagyon visszhang követte a szoros kapcsolat, a családi kapcsolat miatt, ugye a sógora Magyar Péternek. Mit szól a bejelentéshez? Mert meglepem ezzel, és aztán persze nagyon fontos a többi témánk is, de ezekben a percekben történt.
3: Igen, hát az az igazság, hogy ez egy olyan pontja volt a kinevezéseknek, amit sajnos sokan szóvá tették, és ez egy támadási felület volt, tehát értem, hogy ez következik be, ugyanakkor arra azért ügyelnie kell a kormánynak, hogy ne legyen ennyire bizonytalan a döntéseiben, tehát ne tűnjön következetlennek a közvélemény szemében, tehát azért, hogy volt ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan fenntartás és érthető fenntartás, hiszen szemben állt azzal, amit a Tiszapárt képviselt korábban az Urambátyám ország és a nepotizmus elleni fellépéssel, de hát az se jó, hogyha minden döntés ennyire bizonytalan és bármikor változhat. Tehát én azt gondolom, hogy erre ügyelni kell a későbbiekben, de önmagában az, hogy ez megtörtént, ez pozitívnak ítélem meg, mert valóban egy támadási felületet szüntettek meg.
1: No, hát köszönöm, hogy mondott erről egy rövid és gyors véleményt. Egészen biztosan nézőknek mondom, érdemes lesz majd az aktuált nézni utánunk. Mindig érdemes, de nyilván erről fognak majd beszélni Balázsék. Szóval Politikó hír, tehát fontos elmondani, hogy itt egy sajtóhírről van szó, a Politikó írta ezt meg. Az Európai Bizottság szerint nem fog tudni az új kormány minden pénzt lehívni Brüsszelből. Ugye augusztusban jár le egy határidő, a helyreállítási alap, az RRF pénzei hónap végén hívhatóak majd le. Ez egyrészt egy 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásból és egy 3,9 milliárdos hitelből áll. A hitel rész a kérdéses alap szerint. Ön hogy látja ezt?
3: Én azért nem értem az alapnak ezt az információját, mert ugyanaz a 27 feltétel vonatkozik mind a két részre. Ugye ők azt mondják, hogy augusztus végéig nem lehet a 27 feltétel teljesíteni. És ez nagyon valószínű. Tehát ebben én úgy érzékeltem legalábbis leendő kormány tájékoztatás alapján, hogy ebben érzékelnek egyfajta rugalmasságot az bizottság részéről, tehát ők arra számítanak, tehát von der Leyen azt mondta, hogy a legfontosabb dolgokat teljesítik a 27-ből. Ugyanakkor van egy technikai része is a dolognak, hogy elvileg itt be kéne nyújtani a számlákat. Tehát ezek elindult programok kell legyenek, és szerintem ez itt a nehézség, nem a 27 feltétel, mert a 27 feltételt biztos, hogy nem tudják a másik esetben sem teljesíteni, a 6,5 milliárdban sem.
1: És azt akartam kérdezni, hogy mit kell teljesíteni a visszanemtérítendő támogatás részéhez, és mit kell teljesíteni a hitel részéhez, de hogyha ugyanazt kell teljesíteni, igen, akkor valóban nem érthetetlen.
3: Tehát ezért itt van egy illogikus dolog. Egyébként van egy technikai megoldás, és szerintem ezt fogja alkalmazni, vagy ezt kéne alkalmazni, ha Brüsszel ebbe belemegy. A lengyelek esetében ez működött, hogy a Lengyel Fejlesztési Bank vette föl a teljes összeget azzal, hogy és később ő a program alapján ő folyósította. Ugye itt az a helyzet, hogy kiállítja ki a számlát. Hát akkor kiállít egy 27 milliárdos számlát, úgymond a Fejlesztési Bank, és abból fedezik a programokat, de ez egy elfogadott
1: program. És az teljes naivság, hogy nem lehet egy olyan konstrukciót kitalálni, hogy megelőlegezik a pénzt, adnak egy új határidőt, és ha addig nem teljesülnek a feltételek, akkor vissza kell fizetni a hitelt?
3: Hát ezt kérte az Orbán kormány, és ez nagyon határozottan kérte, és ilyen szempontból...
1: Hát ez más kategória.
3: Igen, de ebben következetes a bizottság, hogy ezt megtagadták. Azt mondják, hogy az augusztus 31, az augusztus 31 mindenkinek. Tehát mindenki számára érvényes. Én még ezt nem adnám föl egyáltalán a kormány nevében. Én azt gondolom, hogy ez még megszerezhető. Itt most egy alkufolyamat van, harcolni kell érte, hogy ez menjen. Egyébként ebből már közel 1 milliárdot kifizettek előlegben, tehát ez már itt van, ez nem 10, ez 9 milliárd.
1: Mire lehet ezeket a pénzeket felhasználni?
3: Hát ezeket most már éppen az említett okok miatt nagy dolgokra kell felhasználni. Ugye felmerült az, hogy a hévres rekonstrukció, MÁV rekonstrukció, tehát olyan, ami tényleg nagy összeget igényel, mert nem lehet elaprózni. Annyit programot nem lehet elindítani augusztus 31-ig. Itt a nagyon régóta várt és szükséges módosítások kellenek, illetve hát a tanári fizetések azok gyakorlatilag már eleve is ebből mentek, tehát az továbbra is, azt esetleg meg lehet hosszabbítani, ugye első 3 évet vállalta az Európai Unió, de a későbbiekre is lehet kérni.
1: No, más, Magyar Péter ma Rómában tárgyalt Giorgia Melonival, és meg is hívta őt Magyarországra. Hogy látja a tárgyalásokat? Egyáltalán az, hogy tulajdonképpen az is meglepetés volt, a találkozó ténye is meglepetés volt. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az első hivatalos találkozója Varsóba lesz majd, de hát a tavaszi szél bemutatójára utazott, és akkor így egyben aztán tárgyalt Melonival.
3: De hát ez most még nem miniszterelnöki, hanem miniszterelnöki jelölti, tehát nyilván a miniszterelnök itt szerintem tartani fogja, és az Varsóban lesz. Hát ez annyiban meglepő, hogy Giorgia Melonit azért úgy tartottuk számon, bár az utóbbi időszakban már látszott, hogy nem olyan jó a kapcsolat.
1: Hát Ukrajna kérdésében
3: sem. Abban teljesen más a Meloni álláspontja, hogy azért inkább közelebb áll Orbán Viktorhoz, de úgy tűnik, hogy Meloni szívesen fogadta, szívélyes hangvételű volt, úgy tűnik, hogy néhány kérdésben teljes az egyetértés. Hát ő elsőben ez a migráció, Nyugat-Balkán. Illetve fölmerült ez a Trieste-i kikötő, hát ez egy nagyon bonyolult és nehézkes dolog, ugye ezt még az előző kormány kezdte el, szerintem teljesen elhibázott. Nem tudom, hogy ezt kéne nekünk erről tetni. Ugye egy ilyen kikötőnek akkor van értelme, ha egy országnak van komoly saját flottája, vagy van egy megállapodás egy nagy hajózási társasággal, hogy igénybe veszik a kikötőt. Különben a kikötő semmit nem ér. Csak akkor ér valamit, hogyha azt használják, és hát egyelőre semmi nincs.
1: Ha megint más, kicsit szaladok, de
3: igen,
1: azért
3: nem is az idő, tudom.
1: Az elején egy kicsit elloptam az időt itt a friss híret. Hétfőn Robert Fico szlovák miniszterelnök egy képpel üzent Magyar Péternek, a három testőr a negyedikre vár, és a V4-ek újjászületésére, a képen ugye a V4-ek három tagja mosolyog. Arról sokat beszéltünk itt is, hogy a V4-ek működése az orosz-ukrán háború miatt hát szinte vagy gyakorlatilag leállt. Mi lesz most a jövő, hogy látja?
3: Magyar Péter többször nyilatkozott, és én ezt nagyon helyeslem, hogy ő azt szeretné, hogyha ez új életre kellene, sőt, neki nagyon ambiciózus tervei vannak, ő azt szeretné, hogyha még ez ki is bővülne, hát ez azért kellenek a többiek is.
1: Tehát Ausztriában.
3: Hát ezt Ausztriát említette, de aztán említette Horvátországot és Szlovéniát is. Már a nyugati sajtóban megjelentek olyan gyanúsítgatások, hogy ő az osztrák-magyar monarchiát szeretné föltámasztani. Szerintem nem erről van szó. Korábban is fölmerültek ilyen tervek, de mindig volt valaki, aki ellenezte. Például Ausztriát nagyon határozottan, mert az jelentkezett még a 90-es években Csehország utasított el, hogy ő nem akarja. Tehát ezt majd meglátjuk, hogy lehet-e bővíteni. Egyértelmű, hogy Orbán Viktor politikája miatt lett tesz halott. Hát már ez tesz halott, nem működik 4 éve a Visegrád. Ez most talán fölé lehet. Az, hogy pont Fico posztolta ezt ki, ez egy nagyon érdekes üzenet azok után, hogy azért itt van egyfajta konfliktus, ezt lássuk be a Benes dekrétum büntethetősége miatt, és úgy tűnik, hogy Fico szeretné ezt zárójelbe tenni, mert ezt a barátságos üzenetet ő küldte, nem Tusk.
1: De tudja-e vajon? Ugye 2 hete fel is hívta a telefonon, és garanciákat kért Magyar Péter Robert Ficótól. Hát nem úgy tűnt, mintha bármi megállapodás született volna, és Gubik László, a magyar szövetség elnöke azt nyilatkozta most a 24.hu-nak, hogy Fico nem fog engedni a dekrétumok ügyében, Magyar Péter pedig a nyílt konfliktusig is el fog menni az ügyben, mert ő sem szeretne. Szóval itt akkor ez egy ilyen forró pont lesz.
3: Ez forró pont lesz, de ez nem csak egy magyar ügy. Szóval azt kell látni, és itt egy nagy nyomás fog nehezedni rá, mert ezt az Európai Unióban úgy tekintik, hogy ez egy szólásszabadság ügy. Tehát ők nem a Benes dekrétumokat támadják, hanem azt, hogy valaki, akinek az a véleménye, hogy ez rossz, azért börtönnel büntethető. Ugyanis ezt mondja, hogy 1/2 évig be lehet börtönözni azt, aki bírálja a Benes dekrétumokat. Tehát míg a Benes dekrétumok ügyét általában a nyugatiak nem szeretnék feszegetni, mert ez a háború utáni rendezésnek egy eleme volt, ugyanakkor az alapjogok sérelmét, tehát az, hogy nem lehet szabadon bírálni valamit, ez elfogadhatatlan. Tehát ez akár egy Európai Uniós bírósági ítélet is lehet. Egyébként azok, akik tiltakoztak Szlovákiában, azok el is viszik az Európai Uniós Bíróságig a törvényt. Tehát könnyen lehet, hogy Fico lehet, hogy nem akar engedni, de az Európai Bíróság kimondja ennek a törvényellenességét.
1: Köszönöm, hogy itt van.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Róna Jegon a friss adásában. Friss országgyűlési képviselők, hát most még hivatalosan nem is azok a vendégeink, a Fidesz frakció leendő szóvivőim közül ketten. Németh Balázs és Szűcs Gábor, örülök, hogy itt vannak.
3: Köszönöm, köszönjük a meghívást.
2: Kezdjük azzal, hogy hogyan lettek képviselők, mert ez nem volt egészen egyértelmű, hogy pár évvel ezelőtt, ha a pályafutásokat nézzük, akkor ennek ez lehet a vége, és ilyen gyorsan azzá válnak. Németh Balázs ugye a közmédia híradójából ismerős nagyon sokaknak, aztán az atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának, a szervező cégnek egész pontosan volt a vezérigazgatója, Fidesz frakció szóvivője volt, na ott már gyanakodhattunk, hogy ennek ez lesz a folytatása. Meg a harcosok órája, meg még egy csomó minden.
4: Atlétikai VB után én még azzal foglalkoztam, mivel részben a VB szervezése alatt is, hogy minél több embert rávegyünk arra, hogy sportoljon. És aztán egyszer csak kaptam egy felkérést, egy telefonhívást, hogy átalakul, szerveződik, frissül a kormánypártoknak a budapesti csapata, és onnan már nem volt megállás, és ide kerültem ebbe a székbe, illetve nagy megtiszteltetés, hogy a megújított, felfrissített Fidesz-KDNP frakciónak is tagja lehetek majd az új országgyűlésben. Eleve sem maradtam le sokkal listán a bejutási lehetőségtől, 47. voltam eredetileg a listán. 4 évvel ezelőtt 52-en jutottak be, de ahhoz kellett egy kétharmados győzelem a listáról, és akkor végül is a visszamondások, meg az újfajta frakciónak a kialakítása révén kaptam meg egy listát.
2: Eleve úgy készült, hogy ez meg lesz?
4: Nekem az volt a célom, hogy a válogatott nyerjen, mármint a nemzeti csapat, hogy én gólt rúgok-e akár egyéni képviselőjelöltként Észak-Pesten, akár a listáról, az kevésbé volt számomra fontos. Csak az érdekelt, hogy a nagy győzelem meglegyen. Ez nem lett meg, egy ilyen időn túli gólocskával a mandátumom viszont megvan. Sokat szerintem az országon nem segít. Mármint abban a szempontból, hogy a kormányzás rossz kezekbe került, ugyanazt mondom, mint amit gondoltam az elmúlt 16 évben is, meg a kampányban is, hogy szerintem rossz kezekben van most a kormányzás, egy liberális, globalista erő.
2: Ez egy félreérthető volt az első. Elmúlt 16 évben nyilván nem azt gondolt, hogy rossz kezekben van a kormányzás.
4: Mármint, hogy rossz kezekben kerülne, akkor, hogyha az akkori ellenzékhez, tehát a liberálisokhoz kerül vissza, vagy a baloldalhoz. Sajnos, hogy azt a 12-i nagy meccset, azt nem nyertük meg. Mandátum tulajdonosként, büszke fideszes képviselőként, majd azon fogunk dolgozni, hogy a legtöbb eredményt sikerül megőrizni a 16 évben.
2: Szűcs Gábor, a Megafon és a Patrióta egyik arca, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom egyik alapító tagja, 21. század intézet, meg az Alapjogokért Központ elemzője. Ebből hogy lesz valaki képviselő? Hanyadik volt a listán?
3: 218. Tehát ha egy ideális esetben 93 listás helyet szerzett volna a Fidesz-KDNP, akkor is lemaradtam volna erről. Nekem
2: ez egy ilyen formális, egy gesztusértékű
3: pontosan
2: szereplés
3: van. Pontosan így van, ahogy mondja, ez abszolút így volt. Én 2026. februárjában Washingtonban voltam, amikor a béketanács alakul ülésére Donald Trump meghívta Orbán Viktort, és akkor én is kint voltam az amerikai fővárosban, amikor csörgött a telefon. Kocsis Máté keresett meg engem azzal, hogy engem érdekelne a lista, szeretnék felkerülni. Ugyanígy gondoltam, hogy formális dolog, teljesen egyértelmű, hogy én melyik oldalhoz tartozom, ugyanígy a nemzeti válogatottban játszottam én is, de én sem erre a fajta gólszerzésre mentem, hanem arra, hogy nyerjünk, ki hogyan tud ezt hozzátenni. És én nem is számoltam azzal, hogy én országgyűlési képviselő leszek. Amivel én számoltam, és ebben tévedtem, az, hogy itt a Fidesz-KDNP újra hajrázni fog, és nem is számítottam kétharmadra, de arra, hogy egy szűk abszolút többséggel megnyeri a választást, és én folytatni fogom a korábbi munkáimat. Nem így lett, ezt mindannyian tudjuk most már. Április 12-én kétharmadot szerzett a Tisza párt, és 4 nappal a választások után, egy csütörtöki este bejött a miniszterelnök a Patrióta stúdiójába, és elmondta azt, hogy teljes átszervezés, újra kell gondolni a frakciót, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen harcos, mozgalmi jellegű frakció lesz, más lesz a funkciója, nyilván az alkotmányos feladatok ellátásán túl, mint korábban a 135 kormánypárti képviselőnek a parlamentben. És amikor ezt elmondta, én még akkor sem gondoltam azt, hogy na, akkor én majd itt leszek a padsorban, de akkor már ott mondták nekem kollégák, hogy figyeld meg, neked szólni fel. Jó, meglátjuk. És valóban egy pár nap telt el, és akkor csörgött a telefon, hogy engem ez esetleg érdekelne. És én akkor is elmondtam, hogy korábban én nem számoltam ezzel, de ebben az új helyzetben, ha úgy érzi, ami a nemzeti oldalunknak, a politikai oldalunknak a vezetése, hogy én ebben tudnék segíteni, és én ott tudnék igazán sokat hozzátenni, akkor ezt a felkérést nagy megtiszteltetés egyébként, meg nagy feladat is, ezt én örömmel elvállalom, és akkor így kezdődtek el nyilván az egyeztetések, hogy kik legyenek ezen a nem túl tágas 44 fős fideszes lista, hogy a Fidesz-KDNP-nek van 52 mandátum, a Fidesznek ebből 44, és hát a miniszterelnök is ezt elmondta, hogy nem arról volt szó, hogy ki szimpatikus, ki nem, hanem funkciókhoz, feladatokhoz rendelték az embereket, kinek lehet a legnagyobb
2: szerepe. Ez azért jól, hogy itt van néhány ellenszenves figura, de ezek megfelelnek.
3: Igen, tehát azért bízunk benne, hogy nem az antipátia volt a sorsdöntő ebben, és akkor azt mondtam, hogy tényleg megtiszteltetés, nagy feladat, de így örömmel.
2: De akkor ezek szerint önök lesznek a Fidesz arculat frissítésének az arcai egyfelől, másrészt pedig az a harcos hangulat, amit Orbán Viktor elvár a frakciótól.
4: Normális ellenzék leszünk.
2: Az ugye milyen?
4: Mennyire harcos, vagy nem harcos, az ki fog derülni szerintem, és itt a kormánypártoknak, meg a leendő miniszterelnöknek a viselkedése is izgalmas lesz ebből a szempontból.
2: Hát olyan lesz, mint amit eddig kapott az ellenzék a kétharmados Fidesz-KDNP frakciótól, akkor sok jól leszámítsanak.
4: Hát vagy ha olyan lesz, mint hogy a kampányt végig gyűlölködte és hergelte Magyar Péter, akkor sok jól nem számíthat Magyarország és a politikát követő.
2: Jó, ez egy jó riposzt, de most már nem vagyunk kampányban.
3: Én viszont nem kampány, de
4: nem maradt, a leendő miniszterelnök bent maradt.
3: De azért én azt szeretném leszögezni, hogy azért, amit csinált, csak mindegy, hogy kampány vagy nem kampány, de soha nem láthattuk azt a kétharmados felhatalmazásra rendelkező Fidesz-KDNP kormány részéről, hogy mondjuk azt mondta volna bármelyik kis pártnak, hogy önök kevesebben vannak, mint a Hófehérkében a hét törpe, ezt ugye a Mi Hazánk mozgalmat, és az ő szavazóit tisztelte meg ezzel Magyar Péter, illetve nem láthatunk olyat sem, hogy mondjuk Orbán Viktor felkocsikázott volna, megválasztott, még csak be sem iktatott miniszterelnökként a Sándor Palotához, mondjuk Sólyom Lászlót felszólítani, akkor most ő azonnal mondjon le. Tehát, hogy azért ezek olyan abszurditások, amiket úgy gondolom, hogy már csak az elegancia miatt sem engedhetne meg magának Magyar Péter. Alkotmányos lehetősége lesz arra egyébként, hogy köztársasági elnököt cseréljen, persze itt az Alkotmánybíróságnak is lesz ez szava, de az Alkotmánybíróságról szóló törvényt is módosíthatja. Tehát minden lehetősége meg lesz, csak megvannak ennek a jogi lépései, és akkor az elegancia részesen veszik ki a dologból, meg úgy mégiscsak olyan parlamentaris demokrácia jellege lesz.
2: Vannak rosszul öregedő mondataik. Balázs azt mondta a kampányban, hogy engem utálnak, mint a szart. Azt nem szó szerint idéztem. Ez mire?
4: Nem, ezt a 444 írta róla.
2: Na de hát, de öntől idézte. De ez mire volt jó ez a mondás például?
4: Igen. Azt írta 444, hogy Németh Balázs azzal a kampányol, hogy utálják, mint a szart.
2: Igen.
4: Szerintem én ilyet nem mondtam. Legalábbis nyilvánosan biztosan nem. Itt a, de majd, hogy nem mindegy. Itt szerintem az ebben az egész kampányszituációban az izgalmas, hogy a túloldal akasztással fenyegetett, a túloldal...
2: Mert hogy személyesen?
4: Személyesen föl is akasztottak, ugye a bábumból kivágott fejemet föl is akasztották, és egy reggel az Észak-Pesti Fidesz irodánál a kollégámet azt fogadta, hogy himbálózott egy kötélen a fejem. A kampányban halálos fenyegetéseket küldtek, a kampányban a 4000, nagyjából 4000 kirakott plakátból 3000-et letéptek, szétbarmoltak, összefirkáltak. A kampányban a választók akartam tartani a kapcsolatot piros postaládák segítségével, szerintem egy kiváló ötlet volt, egyik kollégámnak az ötlete volt, kutyaürülékkel összekenték, tehát, hogy olyan mérvű gyűlölet volt, és nem csak a Facebookon, hanem a valóságban is, ami példátlan volt korábban a magyar demokrácia történetében. És nem az történt, hogy a liberális, tiszás, baloldali megmondók, újságírók felsziszentek volna, hogy talán ez így nem oké. Talán nem oké, hogy hazudozik Magyar Péter folyamatosan a kampányban. Talán nem oké, hogy halálos fenyegetéseket kapnak bármelyik
2: oldalnak a képviselő jelöltjei. Hanem
4: azt mondták, hogy hát itt van ez, ki kell nevetni azokat, akiket az, felakasztottak.
2: Azt is próbálta érteni, hogy ez miért van ez az indulat a másik oldalon? Mert egyébként minősíthetetlen, de valami gerjeszti. És nem csak Magyar Péter gerjeszti, az emberekből magukból is fakad.
4: Hát igen, és április 12-én láttuk is, hogy ezt egy X-el is megerősítették a gyűlöletet, vagy a belőlük fakadó gyűlöletet. Azért itt a nagy részt azt gondolom...
2: Nem 3,5 millió gyűlölködő szavazott a Tiszára.
4: Lehet.
2: Bízunk ebben.
4: Minden esetre a gyűlölködés mint azóta is tart. Tehát lehet, hogy ön is, lehet, hogy Gábor is, de én mindenképpen kapok továbbra is olyan üzeneteket, ami tényleg hogy nehéz leírni, hogy
2: szerintem hogy a Facebook az ennek a tárháza lett, tehát hogyha bárkinek az oldalra fölmegyünk, legyen egy popénekes, egy influencer, egy politikus, vagy egy egyszerű hétköznapi ember, akiben nem ért valaki egyet, ez megy.
4: Én szerintem a józanész alapján, már pedig én mindig szerettem, meg szeretek ahhoz ragaszkodni, a józanész alapján például, hogyha fölakasztanak egy képviselőjelöltet, legyen az akár fideszes is, azt mondjuk el kellett volna ítélni. És én azt mondtam a saját értékrendem alapján, hogyha valakit fölakasztanak, akkor azt mondjuk 80-20 arányban elítéli a társadalom. Nem ez történt. Majdnem 80-20 arányban megtapsolták. Hogy ennek mi az oka, azt nyilván lehet elemezni. Szerintem valahol az okok között fontos helyen van a Magyar Péter féle kampány és az ő gyűlölködő, hergelő viselkedése.
2: Szűcs Gábor azt mondta, ez egy sokkal finomabb állítás, hogy sok minden egyéb mellett, hogy Magyar Péter el fog kullogni és indul a hatodik Orbán kormány.
3: Én erre számítottam. Ezt az állításomat, bár nem így lett, de azt én vállalom, hogy ezt én kijelentettem. Nagyon egyszerű közvéleménykutatásokra alapoztam, azokra a közvéleménykutatókra, akik egyébként én magam is személyes jó kapcsolatot ápolok adott esetben, és akik maguk is beismerték, hogy hát ezt félremérték. Nézzük meg a számokat. Csomó helyen ezt hozták ki, és én a korábbi gyakorlatot is vagy tapasztalatot inkább alapul vettem. Tehát azt láttuk az elmúlt években, hogy még aki rejtőzködő szavazó is inkább, és mondjuk a közvéleménykutatásokban nem nyilatkozik, azt mondja, hogy nem tudom, nem válaszolok, ugye őket így jellemezték, mindig volt egy ilyen 10% körüli oszlop a diagramon, hogy ők ránk szavaznak. És ehhez képest most úgy nézett ki, hogy azok is, akik egyébként a rejtőzködők voltak, ők is zömében a Tisza pártra szavaztak. És a Tisza be tudott hozni új szavazókat. Valóban ezt mondtam, ezt nem titkolom, sőt még azt is mondtam, hogy még Márki-Zay Péter mögött legalább a családja ott állt, amikor kikapott a választáson, Magyar Péter mögött még a családja sem lesz ott, mert őket is elárulta. Az elárulást máig tartom, az viszont a történelem nem igazolt, hogy ő ki fog kapni. Nem kapott ki a választáson. Amit Balázs mondott, hogy ez a gyűlölködés, ez szerintem ez nagyon fontos. Minden emberben van, ha tagadja, hanem valamennyi gyűlölet valami vagy valaki iránt. Kevesebb vagy több. Erről a gyűlöletre rá lehet játszani, lehet hergelni. Mindenki a végig gondolja, akár csak a 20. századi történelmet, mindenhol sikerült embereket olyan aljasságokra rávenni, ami utólag abszurd, és azt mondjuk, hogy ilyen biztos nem ismétlődhet meg, de mindig sikerül. Egy politikusnak óriási felelőssége van, nem csak jogi, hanem politikai felelőssége is abban, hogy őt követik. És ha valamit ő mond, ha valami valahogy olyan ő viselkedik, azzal legitimálhatja is azt a cselekedetet, és mások szemében az legitimnek tűnhet. Tehát például, miután Magyar Péter mondjuk önnel egy interjúban egy dokumentumot letett elé egy mappában, és ő azt mondta, hogy viszontlátásra is levette a mikroportot és kisétált, ezzel csomóan úgy gondolták, hogy akkor helyes, hogy egy politikus így viselkedik a sajtóval és a sajtó képviselőivel szemben. De amikor Magyar Péter azt mondta, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné, akkor ezzel legitimálta azt a gondolatot, hogy egyes sajtó orgánumok képviselői csak azért, mert más gondolnak a világról, bele lehet lökni a folyóba. Na ez az abszurd.
2: Ez abszurd, de hát az ugye megvan, hogy mindennek van egy másik oldala is. Tehát azért azt se tagadjuk el, hogy amit például Menczer Tamás mutatott a kommunikációról egy politikussal, egy képviselőjelölttel, egy miniszterelnök jelölttel szemben, az sem normális. Ugye a vége van kicsi és az arcába üvöltő egyik politikus a másikkal, ez is egy társadalmi kép, hogy csak egyet hozzak a rengeteg közül. Ez sem jó. Tehát, hogy itt mind a két oldal azt gondolom abban, hogy eszkalálódott a hangulat, abban azért elég rendesen benne van. Én arra kérdeztem volna vissza, hogy ez a közvéleménykutatás dolog, ez nem volt-e furcsa vagy gyanús, és nem az-e jutólag? Mert hogy ekkora különbséget a szakmájukra valamit adó emberek nem tudhatnak mérni egy társadalomban, hogyha a szakmájukra valóban valamit adnak. Nem az történt-e, hogy megrendelésre saját magukat és a Fideszt követő választókat ugyanúgy becsapták?
4: Én azok közé tartoztam, ezzel vagyok könnyű helyzetben, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, vagy viszonylag könnyű helyzetben, azok közé tartoztam, és ezt sokaknak el is mondtam a kampányban, hogy nem tudták kizárni egyik szélsőséget sem. Tehát azt sem tudtam kizárni, hogy a népharag elsöpri az Orbán kormányt, akár ilyen többséggel is, de azt sem tudtam kizárni, hogy 22-höz hasonlóan ismét nagy arányú, akár kétharmados győzelmet arat a Fidesz-KDNP. És mindjárt rátérek a közvéleménykutatásokra. És azért nem tudtam egyiket sem kizárni, mert nagyon-nagyon hullámzóak voltak azok az élmények, amik értek minket a kampány közben. És ebbe a hullámzásba, ebbe beleillett az is, hogy vannak a baloldali, liberális ellenzékhez húzó, bár most kiderült, hogy pontosan, vagy pontosabban mérő közvéleménykutatási adatok, és vannak azok a közvéleménykutatási adatok, amelyek az egyéni kerületeknek a több mint felében inkább Fidesz és a Fideszes jelöltnek, vagy Fidesz-KDNP-s jelöltnek a győzelmét mérik. És egyiket sem tudtam megítélni úgy, hogy biztos, hogy hazudik.
2: Hát ez egy nehéz helyzet, mert lehet, hogy az ember benne van a saját buborékjában, a kilép, akkor hirtelen jön a hideg lehellet, ha visszamegy, akkor meg az ölelő szeretet. Hát
4: de a saját buborékot azt úgy értse, hogy én amikor szombaton, tehát április 11-én kint voltam az utcán, órákon keresztül, Újpalotán, Rákospalotán, Káposztásmegyeren, én úgy mentem haza, hogy ezt a választást, bár elméletileg egy fővárosi választókerületben nem lehet megnyerni, de megnyerhetem. És talán meg is fogom nyerni, mert olyan hangulat vett körbe az utcán.
2: 27 a vége?
4: 27 valamennyi. Nagyon kikaptam. Félelmetes, hogy mennyire kikaptam. Főleg ahhoz képest, hogy mennyi munkát tettem bele. És szerintem kampánytechnikai szempontból jó ötletek is van. Úgy éltem le az elmúlt 30 évemet, hogy általában olyan helyen dolgoztam, hogyha sok munkát tett bele az ember, akkor meg is volt az eredménye. Ez most ebből a szempontból újfajta élmény volt nekem, de amikor vállaltam a jelöltséget, és beszéltem rutinos képviselőjelöltekkel, akkor figyelmeztettek, hogy akkor vállaljam csak el, hogy el tudom azt viselni, hogy a végén, bár te azt gondolod, hogy jól dolgoztál, sokat dolgoztál, talán még szimpatikusabb is vagy, mint a másik jelöltek, talán még jobban is tudnád képviselni az ott élők érdekeit az ország is, mint másik jelöltek,
2: de
4: nem ez számít. Úgyhogy így kezdtem el. Csak ennyit a hullámzó hangulat, és hogy mennyire nehéz volt azt megítélni, hogy hol is tartunk valójában.
2: Na jó, de van, aki meg tudta ítélni, mert ez a szakmája. Ugye Hannendre kapott mindent az utolsó hetekben, csak épp ember nem volt már a végén. Ehhez képest kiderült, hogy ő miért jó.
4: Igen. Gratulálok.
3: Ő miért most a legjobban, de tehát én meg valahol egy vágyvezéreltséget látok egyébként minden oldalon, és hogy amikor súlyoznak, meg, tehát vannak nyers adatok, és amikor a nyers adatokat...
2: Ez így van,
3: de amikor ezeket feldolgozzák, mégiscsak van benne egy szubjektív rész, és 2026-ban, amikor az ellenzék, most már kormánypárt, de akkor ellenzék győzött, akkor az ellenzékhez köthető közvéleménykutatók voltak a pontosabbak. 2022-ben, amikor a kormánypártok győztek, akkor a kormánypárthoz köthető velük szimpatizáló közvéleménykutatók voltak a pontosabbak. Én ezért látom azt, hogy kicsit mindenki maga felé húz, és olyan méréseket publikál. De az biztos, hogy 2026 a számomra bebizonyította, hogy nem lehet ezekre alapozni semmit.
2: Miért vesztette el Orbán Viktor a választást? Az én olvasatomban, mert hogy ő ezt a nyakába vette ezt a kampányt, és nem úgy volt a kampány, mint volt 18-ban, 14-ben, vagy akár még 22-ben is, hogy csináljátok a kampányt, és a végén én megjövök, hanem ebben nagyon benne volt, így aztán személyesen vesztette el. Miért vesztette el? Van erre egy rövid magyarázat?
3: Én pont azt mondtam, hogy mennyi időnk van.
2: Hát ha ennyire megvan a válasz, akkor sok.
4: Szerintem nem a kampányban veszítette el. Talán még azt is merem állítani, saját vélemény, hogy nem az utolsó 4 évben veszítette el. Az én fejemben, az én megítélésem szerint valahol a Covid környékén dőlt ez el. Tehát olyan jó 6 évvel ezelőtt. Akkor alakulhatott ki az országban egy olyan hangulat, hogy meguntuk, belőlük nem kérünk már többet. És akkor ebbe beletartozott Orbán Viktor is, meg a teljes Orbán rendszer. A 22-es
2: az
4: választás...
2: Az a bravúr, hogy még 4 év volt benne ezek szerint?
4: Igen, a 22-es választás az egy irracionális eredmény volt abból a szempontból, hogy a 21 őszi belpolitikai hangulat egyáltalán nem vetítette elő azt a 22 áprilisi eredményt, mint ami lett. Ott annyira közel volt a háború fizikailag is, meg időben is, hogy az befolyásolta az eredmény. De ennek a 4 évnek szerintem úgy indult neki Magyarország és a magyar választóknak a többsége, most kiderült, hogy döntő többsége, hogy ebből nem kérünk újabb 4 évet. És akkor csak ha még egy lépés távolságból, és azt átadom a szót Gábornak, valójában az történt, hogy 16 évig sikerült Európa közepén tartani egy olyan bástyát, amit most nagy többséggel ledöntöttek a magyarok. Ezt Orbán Viktor politikai tudása, zsenialitása, éles szeme, rendszere egy szuverenista nemzeti bástyát tartott ott, amit most egy ilyen nagy európai, liberális, globalista áradat ledöntött. Nincsenek jó érzéseim azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba fog menni Magyarország, és tartok tőle.
2: Nyilván azt meglátjuk. Annyi megjegyzést hagyd tegyek, hogy most az látszik igazából, hogy sem a világban, sem itt Magyarországon ez a NER nevű bástya, Ez nem épült meg, csak egy darab Orbán Viktor tartotta. Mert ugye látjuk a világ nagy politikusai, aki az ő nagy barátai voltak Trumptól Putyinig, már nem is emlékeznek rá, hogy volt egy ilyen nevű
4: megépült,
2: barátjuk.
4: 15-öt kibírta.
2: És itthon Magyarországon ez a NER, ez láthatóan most omlik össze, mint a kártyavár. De erről majd érdemes lesz 2 mondatot váltanunk, mert ez egy másik, egy külön történet. Hadd kérdezzek vissza Gábornál is arra, hogy látja, miért vesztett Orbán Viktor?
3: Először is persze Orbán Viktor vállalta a felelősséget felelős politikusként, meg a Nemzeti Oldalnak a vezetőjeként, de én azért mindig azt mondom, hogy egy csapatban voltunk, tehát nem kizárólag az ő felelőssége, tehát mindannyian ezt a választást elveszítettük. De hogy mi lehetett ennek az oka, összetett volt, én is visszamennék időben, nem 2020-ig, hanem én mondjuk 2022-ig, szerintem is az a 3.060.000 szavazat, amit a Fidesz-KDNP kapott, nem volt annyi fideszes, ahogy most sincs 3,4 millió, közel 3,4 millió tiszás. Most ennyien vannak, akik változást akartak valamiért az országban. Akkor meg ennyien voltak, akik vagy fideszesek voltak, vagy úgy gondolták, hogy semmiképp se szeretnék, hogy az országot olyas valaki vezesse, aki egy frissen kitört háború szomszédságában azt mondja, hogy ha NATO azt mondja, hogy katonákat kell küldeni, akkor küldünk. Ezzel a mondattal Márki-Zay Péter megásta a sírjukat azon a választáson. De valóban nem. Az a 2/3 felhatalmazás utána az nem képezte le valójában azt, amit a társadalom gondolt. És onnantól viszont jöttek a csapások. Nézzük meg, milyen infláció volt. Azt az inflációt sikerült mostanra letörni, de volt egy hatalmas infláció. Az árak nyilván magasan maradtak, azt az emberek megérezték, és a konjunktúra érzet, nem a konjunktúra, a konjunktúra érzet az nem javult jelentősen, és erre a kormánnyal egyáltalán nem szimpatizáló sajtó az azért abszolút rájátszott, és folyamatosan azt erősítette az emberekben, hogy itt szegénység van, rosszul élnek, és Magyar Péternek az egyik fő üzenete.
2: Hát a statisztika ez is volt. Ezt mutatja. Tehát a szegénység ugye relatív, de hogyha az Európai Uniós tagállamokhoz mérjük, akkor azért jól
3: megy. De hát attól függ, mit nézzünk, mert ha megnézzük, hogy hol vannak mondjuk a legnagyobb arányban, hol rendelkeznek az emberek ingatlan tulajdonnal, akkor Magyarország az élen jár. A megtakarítások szempontjából Magyarország nagyon jól áll, de hisz, mivel a megtakarításokban jól állunk, így nyilvánvaló, hogy a költekezésben nem tudunk jól állni, mert nem lehet egyszerre a kettőt is, abban valóban hátul vagyunk. És Magyar Péter erre játszott rá. Ezek a demagóg üzenetek, hogy legszegényebb, legkorruptabb ország.
4: Bocsánat. Azt nem mondhatjuk, hogy éjséglázadás történt ezen kettőnként. Azért nem. Abban egyetérthetünk.
3: Meg nincs.
4: Én a legnagyobb gyűlöletet.
2: Nem, de a korrupció az izgalmas, mert igen, azt hiszem mondhatjuk.
3: Van
2: erre is egy másik fejezetet szálljunk ebben a beszélgetésben.
3: De a hazugság is lenne azt mondani, hogy nincs korrupció. Csak azt mondani, hogy Magyarország a Európa legkorruptabb országa, ebben annyi a szubjektív vele, mint azt mondani, hogy Magyarország az Európa legszebb országa. Szerintem a legszebb.
2: Visszaigazolja, hogy és így érzi, az rég rossz.
3: De ezt el lehet adni, mert nyilván nem azt mondja, hogy egyébként az Olaffal való ügyészségi együttműködés szempontjából Magyarország az élen jár. Vagy ha megnézzük, hogy hány eljárást indítanak, az Olaf javaslatai alapján, és az Olaf az csak az európai csalásokkal foglalkozik, tehát kifejezetten korrupciós ügyekkel. Ezt megnézhetjük valami.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Szerintem tehát az, hogy van korrupció, ez nem kérdés. Minden országban van, itt is van. Tehát ez is lehetett egy része, de Magyar Péter erre rájátszott. Fontos volt a gazdasági diszjunktúra érzete, nem volt konjunktúra érzete az embereknek, és szerintem az üzenet még. Mi volt a kormánypárti üzenet? Azt mondtuk, hogy választások után nehéz évek jönnek, háborúk lesznek a világban, energiaválság, de mi jól menedzseljük a válságot, és velünk lehet kárt minimalizálni, és ki lehet maradni a háborúból. Mi volt a másik oldalnak az üzenete?
2: Ne a válságot menedzseljük, hanem végre menjünk előre.
1: Az volt a másik oldal üzenete, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, ebből te sokkal jobban fogsz élni, meg önmagában az, hogy Orbán Viktort leváltjuk, az a garancia arra, hogy itt jobb élet lesz Magyarországon. Miközben, ha valaki megnézi az uniós források mértékét a GDP-hez képest, megnézi, mennyire célhoz kötött a felhasználásuk, mindenki tudja, hogy ezek az üzenetek zömében a demagógiára épültek, de Magyar Péter a demagóg üzenetekkel nagyon jól
2: van. Nem demagógia, hogy Ukrajna meg fog támadni minket.
1: Bocsánat, nem azt
2: az nem demagógia,
1: azt nem mondtuk, hogy megtámad minket.
2: Nem. Nem.
1: Én biztos, hogy nem mondtam.
2: Én nem azt mondtam, Gábor, hogy
1: a Fidesznek sem volt az az üzenet. A Fidesznek az volt az üzenete, hogy Ukrajna úgy támad minket gazdaságilag, az energetikai energiaszuverenitásunkat mondjuk támadja a kőolajvezeték elzárásával, és akkor egy mondat kitérőt, hadd engedjek, csak egy mondatot.
2: A magyar honvédség egységei oda lettek vezényelve az ukrán-magyar határoz az esetleges dróntámadás kivédésére. Ez micsoda?
1: De hova lettek az energetikai...
2: Az esetleges dróntámadás kivédésére. Ez micsoda?

0: 10 ember és a hozzáköthető cégek nyerték az elmúlt 16 évben, ez döbbenetes, ilyen nincs a világon. Látjuk az óriási luxizásokat, amiről a Lázár János is beszélt különböző lakossági fórumokon, hogy az tényleg, tényleg botrányos. A magányrepülők, a jachtok, a centrálparki tetőteraszos apartman, egyedi gyártású sportautók, kastélyok, soroljam még. Ez például, ha mi a társadalomban a korrupció jelenléte, vagy nem, teljesen lényegtelené teszi ezt, mert hogy ez olyan látványos, annyira megmutatja önmagát, hogy ezt viszont mindenki érzékelte. Ezek után nagyon nehéz azt mondani, hogy nincs korrupció, kérem.
1: De nem is mondta senki, hogy nincs korrupció.
2: Én megingathatatlan vagyok. Az első az kevésbé fontos. A gazdaság, gazdagság az nem politikai oldal függő. Tehát nagyon sok gazdag embert látok, vagy tudom róla, hogy gazdag, akár még kérkedik is a gazdagságával, és nem Fidesz-KDNP szavazó. De ami ennél fontosabb, hogy aki lopott, aki a vagyonához nem legálisan jutott hozzá, annak bűhödnie kell. És bűhödnie kellett volna eddig is. Hogyha ez nem történt
0: de
2: meg,
0: miért
2: akkor
0: nem
2: az hiba.
0: Ez meg?
2: Tudjuk, hogy történt olyan, hogy valakinek bűhödnie kellett volna, és nem bűhödött? Tudom. Nézzük meg, hogy... De mit tudunk, honnan tudjuk?
0: Hát azt tudjuk, hogy olyan ügyek vannak, amik ügyében vizsgálat sem indult, miközben mondjuk Hatházi Ákos minden áldott nap kihozott egy új dokumentumot, ami bizonyított különböző érintettségeket. Legalább meg kéne vizsgálni. Azt látjuk, hogy az ügyészség most hirtelen felébredt Csipke Rózsika álmából, és találtak ügyeket, amikben el tudnak járni. Vagy tudjuk, hogy magukhoz tudták kérni a Magyar Nemzeti Bank 600 milliárdos ügyét így, bő egy év után és a választás után egy héttel. Milyen érdekes, eddig nem akarták megnézni az ügyészségnél, hogy ez hogyan van. Tehát, hogy azért ezek fura dolgok. Ennyi, látjuk, hogy Csára Botond, aki a főispán, most 70 ezer forint értékű bor ügyében kerül az ügyészség vizsgálata alá, és gyanúsítva. Tehát...
2: Ha egy mondatot megjön, az, hogy az ügyészség nem vonta magához, az politikai szempontból, és külső szemlélő szerint nem úgy haladt az a vizsgálat, az MMV-vel kapcsolatos vizsgálat, mint ahogy haladnia kellett volna. Az politikai szempontból kinek segített a kampányban, és kinek ártott. És nem akarok ezzel sugallni semmit, csak hogy...
0: Hát akkor menjünk ezen végig.
2: Hát azt mondja, hogy politikai változás történt, kormányváltás, és egyből elkezdett az ügyészség dolgozni.
0: El tudja képzelni, hogy Matolcsi György és fia Matolcsi Ádám, hogyha igaz a gyanú, Ennyi pénzt úgy el tudott talicskázni ebből az országból, hogy azt ők ketten tudták csak. Miközben a felügyelőbizottság a Magyar Nemzeti Banknak 2014-ben jelezte, hogy itt furcsa dolgok történnek az alapítványoknál, és törvénytelenek. Ezek után jött Kósa Lajostól az a bizonyos mondat, hogy elvesztette közpénz jellegét, mert alapítványba került a Magyar Nemzeti Bank pénze, és lett rá egy törvény is. Hát innen ered ez a sztori.
2: Azt sem tudom, hogy kitalicskázták-e. Azt tudom, hogyha kitalicskázták.
0: Azt mondta Matolcsi Ádám, hogy hát a Dubajban ő teljes joggal.
2: Igen, de azt is mondta, hogy legális tevékenység, üzleti tevékenységből származik.
0: Mondom, én nem tudom megítélni, hogy mi itthon történt, az sem volt az, de hát vannak gyanúk. Ezeket meg kell vizsgálni.
1: Gyanúk vannak, és szerintem is egyébként ki kell vizsgálni minden ilyen esetet, és még ott volt a Völner Sadő, amit ki is vizsgáltak, hát, és ugye büntetőeljárás volt belőle.
0: Az sem kerek az a történet.
1: De egy miniszterhelyettes volt az érintett, nem lehet azt mondani, hogy a Fidesz a sajátjével szemben nem lépne fel, de... Az a másik, hogy tehát mi is nem véletlenül nem tehetünk itt most semmi olyan állításokat, amiben valakit bűncselekmény elkövetésével vádolunk, hiszen ez jogerős ítélet kell először. Tehát itt arról beszélhetünk, és igaz is, hogy vannak gyanús ügyek, egyébként kormánypárt és másik oldalon is. Vannak gyanús ügyek, és ezeket az lenne jó, ha minél hamarabb kivizsgálnák. De sem a bírósági eljárást, sem az ügyészségi eljárást nem gyorsíthatja meg a kormány. Ha mégis, akkor ott sérül a jogállamiság. Ez egy ilyen faramúci helyzet, mert közben meg a kormányon verik el azt, hogy lassú az eljárás, hogy nem született ítélet, hogy még nem ítélték el, de ha egyszer zajlik a bizonyítékok begyűjtése, zajlik bármilyen nyomozás, ezzel nem tudnak mit csinálni. Én aztán abszolút azt mondom, hogyha bárki korrupt volt, ha a másik oldalon akar, mert bűncselekményt követett el, a mi oldalunkon azért, mert bűncselekményt követett el, és mert egyébként árt a politikai közösségének, azt el kell ítélni.
0: Hadd kérdezek valamit, politikai... el tudja képzelni, hogy a választás előtt Sára Botondot, mondom még egyszer, Budapest főispán,
1: yeah,
0: meggyanúsítja az ügyészség 7-es darab üveg, azt hiszem 7 darab üvegborról van szó, 70 ezer forint értékben, elfogadása okán korrupciós vesztegetési bűncselekménye.
1: Ezt én most is abszurdnak gondolom. Ugye megvan határozva a jogszabályban, hogy mekkora értékű ajándékot lehet elfogadni.
0: A másik végén Orbán

0: Viktor testvére van, a hírek szerint. Az ő cégéből érkezett a 7 üveg bor, vagy a 70 ezer forint értékű.
1: Akkor szakmai oka van a friss meggyanúsításnak, vagy politikai oka van a friss meggyanúsításnak?
0: Nyilván változtak a szelek. Ez döbbenetes egyébként egy demokráciában. És rámutat arra, hogy hogy működött eddig az ügyészség. Az egy más kérdés, hogy most arra is rámutat, hogy hogy működhet most, de a zárójel egyelőre.
2: Egyszerűen a 7 üveg bor 70 ezer forint, az jogszabályban van meghatározva, hogy mekkora értékű, bármilyen, akár egy országgyűlési képviselő is, hogy milyen értékű ajándékot fogadhatnak.
0: Tényleg, mennyit kaphatnak?
2: Le van fektetve, nem tudom, hogy talán 1-500 pár százalék a havi életnek az az ajándék, meg van ilyen is, hogy ami a szokásos ajándékozás, tehát a gyakorlatilag gyakorlat. Pont, hogyha valaki egy üveg bort kap, akkor azért ne legyen már korrupt. Ez abszurd, ugyanakkor vannak olyan ügyek, amik tényleg gyanúsak. És én azt őszintén gondolom, hogy szerintem politikailag hasznosabb lett volna az, hogyha valaki, aki egyértelműen jobboldalhoz köthető, de korrupt, akkor arról az ügyészség minél hamarabb összegyűjti a bizonyítékokat, meg a nyomozóhatóság, a bíróság meg kimondja, hogy bűnös, és azt tudjuk mondani, hogy igen, az Orbán kormányok alatt is egy egyértelműen jobboldali nemzeti érzelmű valaki, ha ő korrupt volt, akkor elítélik. Nem azért nem ítélték
0: de
2: el szerintem, mert politikailag kellemetlen lett volna.
0: Ez bosszulta meg egyébek mellett ez a választás.
2: De szerintem ezt ki tudták mondani,
1: csak egyszerűen... Voltak ügyek, amikor kimondták.
2: Igen, szerintem pont az a probléma, hogy nem született ezekben az ügyekben ítélet, vagy adott esetben nem volt lefolytatva az eljárás, de én nem gondolom, hogy a kormány felelősségét, mert politikailag előnyös lett volna azt mondani, hogy igen, elítélték.
0: Mondok egy friss mai sztorit, azt hiszem Balázs már ismeri a történetet, ez egy mai példa. Két nappal a választás előtt 8 milliárdért megvett a MÁV. Két nappal a választás előtt. Egy 3 héttel korábban alapított KFT-t. A választás előtt 3 héttel alapult a KFT. Nagyon kellett az a KFT a MÁV-nak. Ez a Dunakeszi Vasútgépész International KFT. Vasútgépész International, ezt imádni fogják a világban mindenhol. Felszámolás alatt álló cég a tulajdonosa, a Gazmávag International Kft. 10 ezer eurós törzstőkével alapították. 8 milliárd forintért vette meg a MÁV 3 héttel később. Az a cég, amelyik a felszámolás alatt áll, a Gazmávag International Kft., amelyik a tulajdonosa, Szalai Bobrovicski Kristóf honvédelmi miniszter érdekeltségébe tartozik. Erről mit gondolunk?
2: Mit jelent az érdekeltség?
0: Hát a tulajdoni körébe tartozik.
2: De ő is tag,
0: igen,
2: a KFT-ben.
0: Ő is tulajdonos. Mit gondolunk erről a 8 milliárd forintról egy olyan cég esetében, amelyik 3 hét alatt nyilvánvalóan semmit nem csinálhatott, aminek ennyi értéke van. És két nappal a választás előtt vesszük meg. Közpénzből.
1: Akkor aki megvette,
0: az a MÁV.
1: Számított a választási vereségre, akkor nem a nézőpont adataiból indult, hanem ő mégis tudta.
0: Vagy tuti, ami tuti.
1: Azt gondoljuk, hogy ki kell vizsgálni. De ennél többet.
0: Mert ezek azok az ügyek, és ez egy sajtóhír.
1: Egyrészt azt gondoljuk, hogy a sajtó elég mindig hazudik.
0: Elég jól dokumentált. Jó.
1: Másik pedig az, hogy ki kell vizsgálni.
0: A sajtó mindig hazudik?
1: Hát sok ügyben hazudott. Sok ügyben hazudik.
2: Meg kell.
0: Ön is mindig hazudott?
1: Nem, hát egyetlen olyan műhelynél dolgoztam. Itt most akkor egy ilyen mellékszála a történetnek. A saját szerkesztőségemben mindig úgy mentem be, és erre tanítottam, oktattam, ezt javasoltam a fiatal kollégáknak, hogy úgy induljatok ki, hogy mindig mindenki saját érdekében hazudik, ezért, hogyha információforrás van, ne higgyétek el egy forrásnak, hanem ellenőrizzétek több forrást.
0: Megengedhette magának, hogy ne higgye el azt, amit mondtak mondjuk a kormány felől?
1: Én soha nem egy forrásból dolgoztam. Tehát én a mai napig, ha visszatekintek, akkor az összes híradós felkonfomat vállalom. És nem is indult ellen természetesen.
0: Azt is, hol minősítette az ellenzéket? Volt olyan?
1: Igen, azt is. Az szerintem egy hibás döntés volt a médiatanács részéről. A nagy diktatúrával a diktatúra médiatanács elítélte a diktatúra esti híradó bemondóját azért, mert csúnyát mondott az ellenzékre. Szóval, de az egy különbeszélgetés témája lehet.
0: Jó, csak hogy miért ugye kaptam, úgy tanítjuk, hogy nem minősítünk a híradóban, de oké.
1: De hát azt mondjuk, hogy szép idő lesz, vagy nem lesz szép idő, és az is egy minősítés, mert van, akinek nem. Az esős idő, az szép
0: nem, az
1: idő,
0: a másnak
1: pedig, a napsütés. Szóval, hogy onnan indultunk, hogy a sajtó...
0: Mindig hazudik, mondta, de nem. A sajtó nem mindig hazudik, néha hazudott az elmúlt időszakban, és annyira jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy azt megvetjük, hogyha most már hazudik a sajtó. De visszakanyarodva erre az ügyre, tehát, hogy ez nem arról szól, hogy sajtó hazudik, vagy nem hazudik, hanem valóban
1: tudjuk, hogy hazudik.
0: Valóban kettő nappal a választás előtt 8 milliárdot közpénzből a MÁV ráadozott egy cégre, ami 3 hete létezik.
2: Meg kell
0: és
2: nézni.
0: Egy felszámolás alatt lévő cég a tulajdonosa.
2: De meg kell nézni, akkor a MÁV részéről, aki ezt aláírta, hügyenkezelést követett el. Most így egyből nekem ezt tudom, hogy ezt meg kell nézni.
0: Ezt azért hoztam akkor... példaként, mert az emberek ezeket érzékelik. És ezek keringenek közkézen, ezek a történetek, ebből tucatnyi, vagy százával is akár, mindenki, aki a gazdasági életben szereplő, az tud erről.
2: Bocsánat, mondani. Ez csak annyi,
1: ez
2: csak egy
1: fölfújta a sajtó.
2: Pont azt szeretném mondani,
1: ezért alakult ki ez az érzet.
2: Ha ez így van, ez problémás lehet, de amit ön mondott, hogy ezt érzik az emberek. Ezt senki nem érzi, ezt elolvassák adott esetben mondjuk a Telexen.
0: Nem, mert mindenkinek van egy története. Senki. Tehát amikor Király Júlia eljön az ATV-be az Egyenes Beszédbe, és elmondja, hogy őt 6-szor próbálta a Magyar Nemzeti Bank egy külföldi bank felügyelőbizottságában elfoglalt pozíciójából kibillenteni azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem, akkor eljárásokat indítanak a bank magyarországi leánya ellen. Ez egy rendkívül csúnya történet, de teljesen hasonlót mondott el Simor András ugyanígy egy másik bank esetében. Egymástól függetlenül.
1: Annyi csúnya történetet tudnék mesélni 2002 és 2010 közötti időszakban.
0: De ezek nem jók, ugye abban egyet tudunk érteni.
1: Hát, ha igaz, akkor kéne, nem jó. Véget ha jól láttam, a Nemzeti Bank Varga Mihály vezetésével kivizsgálja és belső vizsgálatot indítottak. Az így jönnek elő olyan történetek és olyan szereplők, akik nagyon borúsan és csúnyán látják az elmúlt 16 évnek az eseményeit.
0: Nem volt itt rengeteg sérülés?
1: Hát a választás eredmény azt mutatja, hogy sokan sérültek, de hogy a Simor Andrások és a Király Júliák a sérültek között vannak-e? Mármint olyan mértékben, mint ahogy ők rosszul érezték magukat 16 éve keresztül, azt abban nem vagyok benne biztos.
0: Azt értik, hogy a generációs szakadék az miért és hogyan alakult ki olyan mélyen, mint amennyire nagyon durván látszik a választási eredményből. Tehát a 35 alattiak gyakorlatilag szinte egy emberként szavaztak az ellenzéki.
2: Az világos, főleg a 40 év plusz-minusznál, igen, abszolút látszanak a számok, ez egyértelmű. A idősebbek, és ez nem idős, az idősebbek, tehát 40 év fölött egyébként a Fidesz szűk többséggel nyerte a választást, 40 év alatt abszolút tisza többség. Gondoljunk bele abba, hogy az akkor a 18-40 év közötti korosztályt jelenti. Vegyünk egy 40 éves embert. Ha levonunk 16-ot, az 24. 24 éves volt, amikor Fidesz kormány lett. Tehát lényegében, amikor ő munkaerőpiacra kikerült, akkor már egy olyan kormánnyal találta szemben magát, amelyik az alacsony személyi jövedelemadó mellett tette le a voksát, és akkor most nem sorolom végig kormányzati intézkedéseket. Lényegében a 18 és 40 év közötti korosztály, amiben én is tartozom, nem találkozott azzal a helyzettel, hogy átlag jövedelmet, vagy még az alatt keres, de a legmagasabb adókulcs szerint adózik. Nem találkozott azzal a helyzettel, hogy eladják a teljes állami vagyont, mert óriási állami vagyon visszaszerzés volt az elmúlt évben, ott eladták az állami vagyont. Nem találkozott ilyenekkel, nem találkozott azzal, hogy éveken, hosszú éveken keresztül nem volt érdemi reálbérnövekedés például.
0: Ez egy kicsit úgy, hogy a jó dolgokban nem tudták, hogy mit csinálnak.
2: Nem, ezt szeretném mondani. Azt szeretném mondani, hogy nem volt összehasonlítási alap. És az egy érthető elvárás egy demokráciában, hogy 16 év után, miután ő a politikai észlelésében, mert nyilván 10 éves korát ne vegyük bele, nem találkozott azzal, hogy lehet más, kipróbálna, hogy milyen más. Szerintem is egy felelőtlen döntést hoztak, de mindenkinek a saját döntése. Jó, mindenkinek joga eldönteni. De szerintem ez a 16 év közreműködhet. Tehát nem véletlen, hogy az idősebbek, akik megtapasztaltak más rendszereket, akár csak a rendszerváltás után is, azok azt mondták, hogy maradjon ez, mert volt összehasonlítási alap. A fiatalabbaknak nem volt összehasonlítási alap. Az viszont nem igaz állítás, bárki is mondja azt, hogy ne lett volna alternatíva a fiataloknak. Annyi lehetőség, ami most volt. A 25 év alattiak SZIA mentességétől kezdve a csók, a babaváró hitel, a 3%-os fix kamatozású otthonstart program, hosszan sorolhatnám, az ingyen nyelvvizsga, az ingyen kereszt tanfolyam, ezek mind olyanok, amik korábban nem voltak adottak, és akkor az ingyen étkeztetés, vagy az ingyen tankönyvről ne beszéljünk. Rengeteg mindent kaptak, de Orbán Viktornak nagy igazság mondata az, hogy ami van, az már nincs. Tehát ami volt, az nincsen. Ami lesz, az a kérdés, hogy ki milyen ígérettel tud előállni. És ha már egyszer megadták valakinek az ingyen tankönyvet, vagy az SZIA mentességet, akkor nem lehet kampányolni, hogy te majd ez leszel, mert már az vagy.
0: A kampányt a házon belül is nagyon sok kritika érte. Azért azt lehetett menet közben is hallani, még a kampány időszakban is, hát aztán utána persze, de utána már könnyű. És visszakanyarodva pont a fiatalokhoz, ezek a kampányüzenetek a jelek szerint a legkevésbé őket érték el. A legkevésbé ők féltek attól, hogy háború lesz, hogy elviszik őket, hogy nehéz életük lesz, hogyha az Európai Unióban úgy marad minden, ahogyan van. ez az idősebbeket jobban eltalálta. A fiataloknak mások a tapasztalataik, és kevésbé tartanak attól, amit felvázolnak előttük bizonyítékok nélkül.
3: Ettől még reális a félelem. Mármint, hogy lehetett a kampány üzenete reális, attól, hogy a fiatalokat a másik üzenet, a másik élmény, mert azt hiszem, hogy itt inkább ilyen PR munka történt az ellenzéki oldalon, élményt ígértek és élményt adtak, és ebben mi gyengébbek
0: voltunk. Hát egy élmény alapú világban élünk, ez így van.
3: És felépítették azt néhány hónap alatt, hogy élmény lesz a változás, és nem maradhatsz ki belőle, nem maradhatsz ki abból az élményből, hogy te is részese vagy a változásnak. Ügyes. És ebből a szempontból megnyerték a kampányt.
0: Kiváló politikai marketing munka. Viszont ezzel szemben akkor a Fideszé sikertelen, mert erre nem volt válasz. Ugye úgy indult ez a történet, hogy nem veszük egészen komolyan Magyar Pétert, mert majd egy pillanat alatt elintézzük. Ugye Orbán Viktor itt az utolsó interjújában pénteken még beszélt is arról, hogy azért nem gondolták, hogy nagy ágyúval kell lőni Orbán Viktorra, elég a légpuska. Magyar Péterre, igen, nem mindegy, mert nincs értelme a mondatnak másképp. Szóval, hogy azért nem gondoltam, mert egy pillanat alatt el lehetett volna intézni, de nem tettük, mondta. Nem vették komolyan, és Magyar Péter viszont érezte azt, amit korábban az ellenzék nem is. Ezt én kérdésként teszem fel azt a mondatot, hogy saját magának kell irányítania a közbeszédet, és nem az Orbáni vagy a fideszes gondolatok után menni. A korábbi ellenzék mindig reagált.
3: Én nagyon röviden tudok erre válaszolni, és akkor Gábor, gondolom, részletesebben is. Ez erősíti azt a teóriámat, hogy nem most dőlt el. Nem a kampányban dőlt el, nem 22 és 26 között dőlt el. Tehát emiatt semmi nem működött a mi oldalunkon, és minden működött az ő oldalukon. Egy konkrét példa, ha ő táncikált a Tiszán a csónak elejében, akkor a legmenőbb TikToker lett belőle. Hogyha mi TikTok táncot csináltunk a kampányban, akkor minket kinevettek, és kinevettettek, hogy mi bohócok vagyunk.
0: Ezt, hogy jobban táncol?
3: Hát nem úgy néz ki a videó alapján. Bocsánat.
2: Nekem Gábor. A politikában az egyik legfontosabb ugye az időzítés. És ha megnézzük Magyar Péternek a politikai genezisét, hogy az mikor volt, 2024. február ugye a Partizán interjú. Gondoljunk bele, viszonylag friss válás, alapból az, hogy a korábbi fideszes igazságügyi miniszternek a volt férje bemegy a Partizánba, a korábban egyértelműen fideszes Magyar Péter, pont egy kegyelmi botrány után, hát ennél, ja, és akkor még az infláció magas volt. Ennél jobb időzítés kell valakinek. Ott van a bulvárszál, ott van egy politikai érdekesség, és ott van egy olyan helyzet, hogy egyébként az ország nem a legerősebb állapotában van. Na, ekkor lépett ő a színre. Tökéletes kezdés volt, és egyébként a Fidesztől pedig nagyon sok mindent eltanult, egyértelmű. És korábban, ugye, ha megnézzük a baloldali tüntetéseket, uniós zászló, meg LMBTQ zászló. Itt is feltűnt egy-kettő ilyen, de zömében itt magyar zászlókat vitt ki. Azt a nem túl bonyolult felismerést megtette, hogy a magyarok többsége szimpatizál a nemzettel, vagyis a nemzeti szimbólumokkal. Hozzáteszem, amikor Erdélybe mentek, akkor azért mondta, hogy nemzeti szimbólumokat ne vigyenek magukra ugye román földre. Tehát azért ilyen kettőség megmutatkozott, de ettől függetlenül az tény is való, hogy ezeket ügyesen használtak, és sokkal ügyesebb
0: volt. De
2: milyen
0: fontos, Gábor, amit mond a nemzet? Ugye, bocsánat, közbevágok. Ezt most sem érti, azt gondolom, még a fideszes megszólalók nagy része, hogy az nem úgy van, hogy van egy nemzeti oldal, meg egy nem nemzeti oldal. Mert a nem nemzetinek gondolt oldalnak is fontos a nemzet.
2: A szavazóik, abszolút, és ez nem a szavazóik minősítése, a nemzeti oldal kifejezés az arról szól, hogy mondjuk a Fidesz-KDNP egy olyan pártszövetség, aki konstruktív ellenzékként, ha a kormány előterjeszt mondjuk egy olyan javaslatot az országgyűlésben, egy olyan törvényjavaslatot, ami az országra és a nemzetre pozitív hatással van, akkor ezt meg fogjuk szavazni.
0: Ezt visszakérdezhetem majd pár
2: nyugodtan,
0: év múlva?
2: Nyugodtan.
0: Akár pár hónap múlva?
2: Abszolút. Egy konstruktív ellenzék leszünk, és ha az a nemzet érdekét szolgálja, akkor meg fogjuk szavazni. Az elmúlt 16 évben protestszavazásokat láthattunk a parlamentben, még ha egyébként sok értelme nem is volt, de ezt láthattuk.
0: De most se lesz sok értelme, tehát ennél sokkal szimpatikusabb és előrevívőbb lenne valóban, hogyha lennének közös.
2: És úgy gondolom, hogy ha olyan javaslatokat fog benyújtani mondjuk a Tisza kormány, akkor lesznek is olyanok, amiket mi is meg fogunk szavazni. De ennek előfeltétele, hogy ez nemzeti érdeket szolgál, és ezt jelenti a nemzeti kormányzás. Azt jelenti, hogy a mi részünkről, úgyhogy most még az EP képviselőink ugye ellenzékbe kerültek, soha nem lehet majd olyan mondatokat hallani, mint Kollár Kingától, hogy milyen jó, ugye, hogy a jogállamisági mechanizmus keretében ugye felfüggesztik az uniós forrásokat, és milyen jó, hogy 50 kórházat lehetett volna az RRF-ből felújítani, de ez a pénz nem érkezett Magyarországra. Soha nem fogunk annak örülni, hogyha Magyarország kevesebb forrást kap, és nem tudnak kórházakat felújítani.
0: Már most éppen úgy néz ki, hogy Magyarország több forrást kap, de
2: legyen így. Ez egy legyen újabb, így, és jó
0: feltételekkel
2: történjen meg.
0: Ezen az ajtón most nem megyünk be.
2: Igen.
0: Miért nem a sikerekkel kampányolt a Fidesz az elmúlt 4 év páratlan sikereivel, mert nem voltak.
3: Sikerek,
0: nem, háború, félelem, ellenségek, Brüsszel, Ukrajna, minden volt.
3: Elindítottam, és elnézést, hogy megint a saját kampányomból hozom a példát, de elindítottam, hogy 150 nap, 150 ok, amiért a Fideszt választom, vagy valami ilyesmi.
0: És meg volt a 150?
3: Nem, elfáradtam egy idő után, de majd még kipótolom. És nem érdekelte az embereket. Nem érdekelte az embereket abban a felépített Facebook közösségben, amit arra hergelt Magyar Péter, hogy ezek nem fontosak. Amit arra hergelt Hatházi, meg a liberális portáloknak a megmondói, meg a baloldalnak a megmondói, hogy itt minden rossz és változásra van szükség. És elérték azt, hogy kinevették a pozitív kampányt. Miközben büszkének kell lennünk, én is azt mondom, az elmúlt 16 év eredményére, de akár még ebben is, ebben a 4 évben is, miközben a háború blokkolja Európa gazdaságát, de sikerült egy olyan adócsökkentési programot elindítani, és reméljük, hogy végig is megy például a két gyermekes édesanyáknak az adómentessége is, és nem fogják eltörölni. De
0: azt ígérte Magyar Péter, hogy nem.
3: 3 és több gyermekes édesanyáknak az adómentessége, a családi adókedvezménynek a megduplázása, de hogyha ezekkel próbálkoztunk, akkor kinevették a választók. Tudom, hogy utólag nagyon okosak vagyunk, hogy az Ukrajna téma, meg a háború téma, meg a riogatás az nem működött. Nem volt olyan ügy, még egyszer mondom, erősíti azt a teóriámat, hogy nem is lehetett ilyet találni, nem volt olyan téma, ami a mérések szerint jobb számokat produkált volna, és befogadóbbak lettek volna a választópolgárok, és nagyobb támogatást élveztek volna, mint azok a témák, amelyekkel kampányoltak.
2: Bocsánat, a Ukrajna reális fenyegetés volt, az ukrán fenyegetés, és a háborús eszkaláció fenyegetése, az más kérdés, hogy a prioritási listán ez egy 4.-5. volt ez a téma.
0: A Wábener Györgytől Ferenc Orsolyáig nagyon sokan szólalnak meg és beszélnek ki. Wábener Györgyre azt mondta Orbán Viktor, hogy baj van a toronyban, de hát azért nem úgy tűnik. Ferenc Orsolyára nem mondta soha, és azért neki is elég kemény mondatai vannak. Ma reggeli hír, ugye csütörtökön, kora délután beszélgetünk, és önök is csütörtökön látják ezt a beszélgetést, hogyha a megjelenésekor követik rögtön a YouTube-on. Szóval ma reggeli hír, hogy Miskolcon lemondott a fideszes alpolgármester, a Fidesz frakcióvezetője és az egyik képviselőjük. Mondván, hogy le kell vonni a következtetést a választási eredményekből. Tehát, hogy láthatóan elindult egy erjedés.
3: Ha jól látom, a miskolci témát, vagy a miskolci eseményeket, csak hogy ott pontosak legyünk, nem a Fideszből ábrándultak ki, hanem attól tartottak, hogy a kampányban való részvételük árthat a városnak, és a várost egyébként a Fidesz
0: részvételőjeként megnyerő. Így van, akkor ez a bástya, ez omlik.
3: És a képviselő jelölt, aki eddig alpolgármester volt, szeretne részt venni a mozgalmi jellegű közösségünknek a megújításában és erősítésében Miskolcon és környékén. Tehát ott én ebből az eseményből nem azt éreztem, hogy ott gyengülne a Fidesz, hogy menekülné az egykori fideszesek a sokak szerint süllyedő hajóról.
0: Furcsa minden esetre. Nagyon gyorsan bedobták a török között.
2: Szerintem nagy különbség az, hogy valaki azt mondja, hogy akkor a közösség érdeke az első, és azt mondom, hogy lemondok az alpolgármesteri tisztségről azért, hogy mondjuk akkor mozgalmi jelleggel tudjam szervezni a hátországot. Vagy amikor valaki azt mondja, hogy lemondok a listás képviselői helyemről azért, mert adott esetben olyanok, akik nálam jobban látják ezt, meggyőznek észérvekkel arról, hogy most másra van itt szükség. Ilyenkor a közösség érdekét a saját érdeke elé helyezi az ember, és szerintem ez nem azt jelenti, hogy szembefordul a sajátjaival, hanem pont azt, hogy tud priorizálni, és egyébként ez egy becsületre méltó, és egy elismerésre méltó döntés. Vannak olyanok, akik viszont ténylegesen szembefordulnak a közösségükkel, és gyakorlatilag annyi történik, hogy másnap ugyanúgy bemennek dolgozni, csak messz cserével. Azt mondjuk nem tudom elfogadni, nyilván nem is kell az én morális megerősítésem ezeknek az embereknek, de az ilyet azt én a leg, hát ami a legvállalhatatlanabb dolgok közé sorolom a politikában, és ritka az, hogy ez hosszú életű politikai karrierbe fusson ki, én úgy gondolom, mert aki egyszer a sajátjaival szembefordult, arról pontosan tudja az új közössége, hogy velük is szembefordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, és félreértés ne essék, nem Ferenc Orsolyáról beszél.
3: De azt, hogy újjá kell szervezni a Fideszt, az biztos. És én ezt a kampány alatt sem titkoltam, belső fórumokon sem. Tehát a választás előtti pénteken készítettem egy hosszabb interjút a miniszterelnökkel, és ott a stúdió, tehát a felvételen kívül beszélgettünk arról, hogy milyen volt a kampány itt Budapesten, és megállapodtunk abban, hogy azért volt nehéz például, mert kevés az önkéntesünk, aktivistánk, kevés az, sokkal kevesebb, mint 2002-ben, 6-ban, és az azóta eltelt.
0: Igen, a Fidesz a szervezettségéről és az aktivisták nagy számára volt híres.
3: És jól megállapodtunk benne, hogy a 12-i győzelem után folytatjuk ezt a beszélgetést, mert hogyha össze is jön a 12-i győzelem, már pedig akkor még hittünk benne 10-én, 11-én, akkor is egy újragondolásra, újra szervezésre van szükség. Már ami az egész párt struktúrát érinti.
0: Lázár János ma reggel írt arról, csütörtök reggel, ugye mondom még egyszer, április 30-a, hogy egy év alatt látszania kell, hogy mi történik a Fidesz-szel, hogy hogyan sikerül talpra állítani, és hogyan sikerül újjáépíteni a Fideszt, azért vállalta ezt az egy évet. Az önök fejében ugyanígy megvan ez az egy év? Vagy miért a parlamenti ciklus 4 éves, adnak maguknak erre 4 évet?
2: Ez úgy néz ki egyébként most, hogy ugye 4 éves a ciklus, de egy évre szól most minden feladat, minden megbízatás, most a frakción belül, és egy év után lesz egy ilyen felülvizsgálat, hogy akkor megfelelt, nem felelt meg az elvárásra, beváltotta a hozzáfűzőt reményeket, nem csak az adott személy, az elképzelés, a koncepció.
0: Ez az egy év, ez valójában az egész frakcióra érvényes. Nem,
2: nem azt mondja, hogy egész frakcióra, de igen, tehát ez 1-3 felosztás, hogy működik-e az, amit a választásokat követő napokban elképzeltünk. Ha működik, akkor lehet a következő 3 évben folytatni. Ha nem, akkor bizonyos változásokat, azokat eszközölni kell. Hogy Lázár János pontosan mire gondolt, nem egyeztettem vele soha, úgyhogy ezt nem tudom, de az biztos, hogy meg kell nézni, hogy először is kell egy új irány, mert az új irány az, hogy kell egy új elszervezés, ez megvan, de ez egy alapvetés, innentől még ki kell találni, mi legyen az, amin elindulunk. Ez egyébként folyamatban van a gondolkodás, ha ez megvan, meg kell nézni egy év után, hogy működik.
3: De részben visszadobnám a labdát. Következő egy évben a magyar emberek szempontjából sokkal izgalmasabb, hogy a kormány oldal, az új többség működik-e.
0: A Fidesz frakció 2 új tagja, Németh Balázs és Szűcs Gábor voltak a vendégeink. Köszönöm szépen,
2: köszönjük,
0: hogy voltak képviselők.
4: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. 2 hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
5: Sok szeretettel köszöntöm az Adj esélyt legújabb epizódjában a hallgatókat. A mai adást egy rendkívül szívhez szóló kezdeményezéssel kezdjük, amely a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány és az Egyszülős Központ közbenjárásával jön létre. A program céljáról, érdekességeiről Vetter Szilviával beszélgetek, a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratórium elnökével. Sok szeretettel köszöntelek nálunk ismét.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
5: Hogyan jött létre a kezdeményezés? Mi volt az első kezdőlöket? Hogy született meg?
6: Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak lassan 3 éves története van, amelynek során kerestük azokat az együttműködő partnereket végig, akikkel közösen valami újat, színvonalasat, jó minőségűt tudunk hozzátenni az állatvédelemhez és a társadalom, illetve az emberek védelméhez. Tehát végig úgy gondolkodunk az állatvédelemről, hogy az sosem idézőjelben csak állatvédelem, hanem nagyon szól rólunk emberekről is. Gyerekekről, felnőttekről, idősekről, valamennyi korosztály érintett valamilyen módon az állatvédelemmel. És ennek a felfogásnak az örvén kötöttünk olyan együttműködéseket, mint például a Csodalámpa Alapítvánnyal való együttműködés, amikor nagybeteg gyermekek állatos kívánságait segítünk megvalósítani, létrejönni. Erre is az elmúlt időszakban volt egy konkrét példa, hiszen egy kiskutyát sikerült olyan kiskutyát, pontosan olyat, amit szeretett volna egy nagybeteg kisfiúnak odaajándékoznunk az orvosának az előzetes engedélyével. Emellett folyamatosan igyekszünk egyéb szervezetekkel is együttműködni hasonló célból. Nagyon sok oktatási intézménnyel, gyermekotthonnal vagyunk kapcsolatban, rendszeresen járunk állatasszisztált foglalkozásokkal szerte az országban. Most már a 25 ezret meghaladta azon gyerekek száma, akiket közvetlenül elértünk állatasszisztált foglalkozással. Ugye ez egy élménypedagógiai módszer gyakorlatilag. És akkor így keveredtünk az egyszülős központokkal is kapcsolatba, akik már nagyon régóta dolgoznak azon, hogy azok a családok, ahol egyetlen apuka vagy egyetlen anyuka marad, aki neveli a gyereket vagy gyerekeket, ők kapjanak valami fajta közösségi támogatást. Ugye ezek nagyon nehéz élethelyzetek, tehát abból kell kiindulnunk, hogy a legtöbb esetben, amikor egy egyszülős családmodellről van szó, már valamilyen trauma megtörtént sajnos. Hiszen vagy egy válás, vagy egy haláleset, vagy bármilyen egyéb ok ott van a háttérben, hogy miért csak egyetlen szülő neveli a gyereket. Az állatoknak a jelenléte, az állatok által adott plusz hozzáadott érték nehezen alulbecsülhető. Egyre több kutatásunk van, ami ezt megmutatja. Akinek van állata otthon, személyes tapasztalattal is rendelkezik. De hogyha tudományos oldalról közelítjük, akkor is teljesen egyértelmű az, hogy az állatok jelenléte segít nekünk, támogat bennünket, támogatja az aktuális jóllétünket, támogatja az egészségünket, és támogatja a személyiségünk fejlődését is. Ezért is gondoltuk azt Nagy Annával, az Egyszülős Központ vezetőjével, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudunk mi az állatvédelem oldaláról, illetve az állatok oldaláról segíteni az egyszülős családoknak, ami utána vissza fog hatni, hiszen hát pontosan tudjuk azt, hogy az a gyerek, amelyiknek pozitív kapcsolata van egy állattal, ő már állatszerető felnőttként fog felnőni, ami pedig az állatvédelmet erősíti. Ezért született meg az együttműködés.
5: Visszatérve egy kicsit a programra, hogyan is jön létre? Tehát azt már sejthetjük, hogy a segítség 4 lábakon érkezik, de hogyan valósul ez meg? Foglalkozások vannak?
6: Nagyon sokféle tervünk van. Ahogy el fog indulni az együttműködés, az már is egy konkrétum. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak a foglalkozás vezetője Lécfalvi Kinga és terápiás kutyusa, nagy fekete labrador Polly 2 hetente fognak foglalkozást tartani az egyszülős központban. 8000 családdal vannak kapcsolatban, nyilván mind a 8000 család nem tud bekapcsolódni egyelőre ebbe a programba, és nem is lenne jó, hiszen a hatékonyságát csökkenteni, de jelentkezéses alapon megnyílik a lehetőség, természetesen a résztvevők számára ez térítésmentes lesz. Ami nagyon fontos még, hogy nem csupán a gyermekeket célozzuk ezzel a foglalkozással. Nagyon sokan azt gondolják, amikor meghallanak egy ilyen foglalkozásnak a hírét, hogy kutyussal, cicával, bármilyen állattal ugye valamilyen program történik, akkor mindenki, vagy nagyon sokan a gyerekekre gondolnak, hogy őket célozzuk vele. De mi ezt picit tovább gondoltuk. Hát gondoljunk abba bele, hogy ugye jellemzően hölgyek azok, anyák, egyedülálló anyák, akik a központnak a hatókörében vannak. Az ő helyzetük nem könnyű. Ezek a hölgyek nagyon gyakran érintéshiányban szenvednek, szeretethiányban szenvednek, vágyják a pozitív kapcsolódást, éppen a nehéz előzmények miatt is. Tehát mi úgy gondolkodunk ezekről a foglalkozásokról, mint amelyek legalább annyira segítik az egyedülálló szülőket, mint a gyerekeket. Tehát közösen fognak részt venni rajtuk.
5: Hogyan fognak zajlani ezek a foglalkozások? Egy kis bepillantást szeretnénk nyerni, hogy pontosan hogyan is történik. Tehát beviszik ebbe a közösségbe a terápiás kutyust, Pollit. Ő hogyan fog interakciót kialakítani, mint a gyerekekkel, mint pedig a felnőttekkel?
6: Nagyon fontos a foglalkozás vezetőnek a felkészültsége, és Kinga esetében én nagyon nyugodt vagyok, hogy minden a mederben lesz, mert alkalomról alkalomra ott helyben váltásokra van szükség. Meg lehet tervezni ezeknek a foglalkozásoknak a menetét előre, viszont az élet könnyen lehet, hogy felülírja. Hiszen lehetséges, hogy mondjuk a gyerekek fele fél a kutyától, akkor már nem lehet olyan típusú gyakorlatokat csinálni, mint amit esetleg olyan gyerekekkel, akik közül egyik sem fél a kutyától. Amikor már felnőtt és gyerek van jelen, nyilván egy teljesen másfajta hozzáállásra van szükség. Ugye a kutyás foglalkozásoknak az a nagy előnye, hogy a kutya rendkívül sok mindent tud. Tehát tud,
5: érez,
6: tud. Ha kell, akkor oda megy, bíztat, csóválja a farkát, megsimogattatja magát, de a háttérben is tud maradni, finoman is tud közelíteni, mindenféle trükköket is nagyon szívesen előad, nyilván megfelelő hát jutalomfalatoknak a simogatásnak a fejében. De nagyon sok mindenre alkalmas a kutya. A foglalkozás vezető azért tanult, azért felkészült, hogy mindig esetre döntse el, hogy pontosan ott mire van szükség.
5: Mit gondolsz, egy ilyen szituációban egy képzett kutya lehet esetleg egy gyerkőcnek a tükörképe? Mutathat egy mintázatot mondjuk a foglalkozó személynek, aki mondjuk, ha úgy van, esetleg a traumákat térképezi fel?
6: Egészen biztos vagyok ebben, hogy igen. A most már 3 éves tapasztalatok alapján, amikor is nagyon sok hátrányos helyzetű oktatási intézményben is jártunk, gyermekotthonban is jártunk, egészen különböző intézményekben jártunk, azt tudom elmondani, hogy minden egyes helyzet, minden egyes foglalkozásvezető és minden egyes állat mást nyújt. Ezért is nagyon fontos, hogy nem mindig kutyás foglalkozásba gondolkodjunk. Az egyszülős központnál is kutyával indítunk, de a tervünk az, hogy ugyanúgy macskás foglalkozásokra is sor kerüljön, vagy egyéb állatosra. A kutya ugye egy nyitott, dinamikus, előítéletmentes, vidámságra fakasztó lény, azonban azt is tudjuk róla, hogy hát akinek van kutyája, tudja, hogyha ugye rászólunk a kutyára, vagy akár csak néha csúnyán nézünk, az bizony megérti, és hát egy kontrollhelyzetbe kerül az állattartó ezáltal. Viszont egy macskás foglalkozáson egyáltalán nem így néz ki a dolog. Ugye cica akkor dolgozik, amikor a cica dolgozni szeretne.
5: Fordul a kocka, igen.
6: Fordul a kocka. Tehát ott megtanulja az ember, hogy nem mindig az ő akarata érvényesül, hogy rugalmas legyen, hogy pozitívan, finoman közeledjen egy másik élőlényhez. Ugyanezt utána jó esetben levetítjük az emberi kapcsolatokra is. Vannak lovas foglalkozásaink. Lovas foglalkozásnál pedig fontos kiemelni, hogy a ló egy menekülő állat, egy préda állat. Tehát a lóval mindig határozottan, de nagyon nyugodtan kell bánni. Tehát ott azt tanulják meg a gyerekek, hogy nem kiabálunk, például a kutya mellett akár lehet hangoskodni, és az nem valószínű, hogy nagyon ettől megrémülne, de a ló akár igen. Én láttam olyan foglalkozást, szintén a lovas kolléganőnk foglalkozását, amikor egy óvodás csoportba vittünk be minilovat, a tornaterembe, egy egészen fantasztikus élmény, ugye mini ló olyan, mint egy hát nagyobb acska kutya, nem igen. Sokkal nagyobb. De mégiscsak ló, hát az ember érzi az illatán, meg a patadobogás hallatszik ugye a tornateremben, és egészen elképesztő élmény volt, hogy hogyan tudtak teljesen lecsendesedni a gyerekek, pedig hát az óvodás gyerekekre nem feltétlen az jellemző, hogy nagyon csöndbe és fegyelmezetten viselkednek, tökéletesen tudtak alkalmazkodni a helyzethez, és az vezethette körbe a lovacskát, például a teremben, aki képes volt teljesen kontrolláltan, határozottan viselkedni, még akár a szívverését is megfelelő ütemre lassítani, érdekes. És akkor kialakult ez esetben egy harmónia is a gyerek között, más esetben ez nem feltétlen alakul ki. Tehát minden egyes állat mást tanít nekünk, és mást mutat rólunk. Még egy rövid történetet engedj meg, kérlek. Az egyik gyermekotthonban is tartottunk foglalkozást, és akkor nem csupán kutya volt velünk, hanem szakállas agáma is.
7: Agáma?
6: Szakállas agáma.
7: Wow.
6: Nagyon helyes, egzotikus állat, aki szereti az embernek a testmelegét, tehát meg lehet fogni, meg lehet simogatni, nyugton fog maradni, nagyon szeretetreméltó, jópofa lényről beszélünk. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy volt olyan gyerek, aki behúzott kapucnival érkezett a foglalkozásra. És jelezte nekem az intézményvezető, hogy amikor hazamegy, általában nem jó élmények érik, és akkor utána napokig így viselkedik, ugye, amikor visszaköltözik az intézménybe.
7: Tehát teljesen bezárt.
6: Bezárt. És ugye ez a kapucni nagyon egyértelműen vizuálisan is jelképezi ezt a zártságot. És őt a kutya nem tudta megszólítani, az ő lelkéhez nem tudott a kutya szólni, de az agáma igen.
7: Egészen elképesztő.
6: És elkérte az agámát, amikor lehetett, semmi más nem tett vele, csak tisztelettel nézte, folyamatosan a látványával volt elfoglalva, finoman hozzáért, és a foglalkozás végére lekerült a kapucni. És mondta az intézményvezető, hogy ez nagy dolog. Ez most itt valami történt.
7: Mindenkihez más a kulcs.
6: És a szakállas agáma volt ehhez a fiatalemberhez a kulcs.
7: Esetleg vannak-e olyan további törekvések, hogy mondjuk beemelni ilyen családokba, mondjuk gazdira váró menhelyi kutyusokat? Van esetleg ilyen törekvés vagy ötlet a továbbiakban?
6: Mindenféleképpen megfontolandó, átgondolandó ez, de itt az állatvédelmi szempontoknak is nagyon erősen érvényesülniük kell. Olyan családba, ahol az egyik családtag nem szeretne állatot, óckodik tőle, vagy nem tudják megteremteni az állattartás feltételeit, oda nem tudunk állatot javasolni. Viszont abban tudunk segíteni, hogyha ez nem áll fönn, szeretnének, van lehetőség, akkor milyen állatot érdemes, hogyan érdemes, erre egyértelműen vannak törekvéseink. És itt hadd említsem meg a második esélyprogramját az alapítványnak, ami szintén egy nagy közérdeklődésre számot tartó program. Ugye itt két magyarországi büntetés-végrehajtási intézményben helyeztünk el 5-5 mentett kutyát, akikkel a fogvatartottak foglalkoznak. Február végén indult a program, és most érkeztünk abba a fázisba, hogy az első olyan fogvatartottak lassan szabadulni fognak, akik a kutyákkal foglalkoztak. És akkor itt jön a felelősségteljes kérdés, hogy akkor ők szeretnék-e örökbefogadni az általuk gondozott kutyát, és alkalmasak-e az állat örökbefogadására. Ugye a rendszert úgy építettük föl, hogy az állatvédő szervezet vezetője tulajdonában maradtak a kutyusok, csak éppen az állattartás helye van a börtönben. Ugyanúgy dönti ő el, mint bármelyik más gazda jelölt esetében az alkalmasságot. Környezettanulmányt végeznek, és egyéb módokon mérik fel az alkalmasságot. És nagyon várjuk ezt az első párosokat, hogy hogyan fog az ő sorsuk alakulni, mert azt gondolom, hogy ha lesznek happy endek, látunk erre már most jó esélyt egyes párosok esetében, akkor ennek nagyon erős a társadalmi üzenete, és ahhoz kapcsolódik, amit kérdeztél, hogy amikor már valaki egy néhány éves zárt élet után visszapróbál illeszkedni a társadalomban, nagyon nem mindegy, hogy ezt egyedül kell-e megtennie, vagy rögtön van vele egy érzelmi partner, akinek ugyanolyan szüksége van egy jó gazdára, mint amennyire a gazdának neki.
7: Jók a visszajelzések egyébként?
6: Nagyon jók egyelőre a visszajelzések, igen. Igen. Tehát még azok is, akik picit szkeptikusak voltak az elején, hogy mi lesz a kutyusokkal, jó helyen lesznek-e, még ők is azt látják, hogy mind az elhelyezési körülmények, mind pedig a foglalkozás eléri ugye a célját és megfelelő. Gondoljunk abba bele, hogy több órát foglalkoznak naponta a kutyákkal. Hogyha maradnának menhelyi körülmények között, akkor azért nem biztos, hogy ezt el tudnánk mondani.
7: De visszatérve a mai aktuális programra, tehát amit az egyszülős központtal kötöttetek közreműködést, mik a célok? Mit szeretnétek elérni a programmal?
6: Hát azt szeretnénk elérni, amit minden egyéb programunkkal el szeretnénk érni, hogy az állatvédelmet a társadalom ne egy marginális kérdésnek tekintse, hanem legyen egyértelmű széles társadalmi rétegek számára, hogy az állatvédelem és az embervédelem kéz a kézben jár, nem lehet a kettőt elkülöníteni. Tehát gondoljunk arra, hogy akár csak a zoonózisokra, azokra a betegségekre, amik emberről állatra, állatról emberre terjedni képesek, hogy milyen szinten összefüggünk mi az állatvilággal. Gondoljunk arra, hogy milyen sokaknak az állat az egyetlen társuk, akár időskorban, akár egyéb körülmények miatt. Gondoljunk arra, hogy akár az egészséges étkezés sem képzelhető el egészséges haszonállat állomány nélkül, és lehetne a végtelenségig sorolni. Az állatvédelem sokáig hóbortként volt kezelve széles társadalmi csoportok által. Periférián volt kezelve. Most már tudjuk, hogy ez egy gyorsan fejlődő tudományterület. Most már tudjuk, hogy ez egy új szakma, egy professzió, egy hivatás, aminek meg kell tanulni a törvényszerűségeit. Látjuk, hogy milyen sokféle területtel függ össze. Állatorvoslás, jog, közgazdaságtan, pszichológia, ugye, mint az egyszülős központ esetében is. Tehát látjuk azt, hogy egy nagyon fontos és komplex terület. És az volt a mi egyik küldetésünk az elmúlt években is már, hogy a pusztán érzelmi állatvédelmet, vagy az állatvédelmet a pusztán érzelmi közegből próbáljuk kiemelni.
7: A gyakorlatba.
6: A gyakorlatba, és kiemelni az adatalapú, tudományos alapú világba is a presztízsét megteremteni. Megfelelő polcon legyen az állatvédelem. És azt gondolom, hogy sok lépést megtettünk ez ügyben.
7: Én szívből hiszek ebben a kezdeményezésben, és alá is tudom írni, hogy az állatoknak valóban gyógyító ereje van. Én nagyon sok szerencsét és sikereket kívánok ezekhez a kezdeményezésekhez. Szerintem erről még beszélgessünk a továbbiakban, hogy mik a visszajelzések, és hogy hogyan halad a többi program. Úgyhogy szerintem nem is olyan későn, de fogunk találkozni még ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljöttél hozzánk, és tényleg szívből kívánunk minden jót a programokhoz.
6: Nagy örömmel jövök legközelebb is, és köszönjük szépen.
7: Köszönöm.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban rendezvényt tartanak ma délután a Kossuth Lajos téren, ezért lezárták az Alkotmány utcát vasárnap hajnalig. A környék nehezen járható. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Felka utca és a József Nátor tér, Vörösmarty tér közötti megállóit a Kálvin tér felé, illetve a Markó utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Este 9 óráig 215-ös autóbusz közlekedik igényvezérelten a Nyugati pályaudvar és a Kossuth Lajos tér között. A 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárták várhatóan este 9 óráig a Dózsa György utat, a Kerepesi út és a Tököli út között, illetve az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István mezei útat is. Az aréna a keleti pályaudvar felől is megközelíthető gyalogosan a Verseny utcán és a Dózsa György úton át. A mérkőzés előtt is, azt követően az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Morga Ettele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Utazik a család, az úti cél kiválasztva, a bőröndök már bepakolva. Egy fontos kérdés azonban még hátra van. Kire bízzuk, a blökit vagy a cirmit? Első körben gondolhatunk a barátokra és az ismerősökre, de mi van abban az esetben, hogyha senki nem tudja elvállalni a kisállatnak a felvigyázását? Ebben az esetben csöppenhetünk a kisállatpanziók világába, amivel kapcsolatban most Gárdos Péterrel fogok beszélgetni, a Dogmopolite, a Catolodge, a Dogmovet állatorvosi rendelő és állatpatika, illetve a Dogmofarm webáruház ügyvezető igazgatójával. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Én köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Kezdeném is azzal, hogy kutyatartóval, még személyes tapasztalatom nem volt sajnos a kisállatpanziókkal, de nagyon sok rémsztori kering ezzel kapcsolatban. Ez minek köszönhető?
4: Mármint a panzióztatással
3: igen,
4: kapcsolatosan.
3: Igen.
4: Nyilvánvalóan a panziós környezet egy új környezet a vendégeknek. Ebből adódóan, ebből fakadóan előfordulhat, hogy megváltozik a kutyus viselkedése nálunk, vagy bármilyen panzióban. Egyszerűen amiatt, hogy távol van otthon, otthonától, a megszokott emberektől, megszokott illatoktól, környezetétől. Ez lehet egy kihívás. Én azt mondom, hogy itt is körülbelül a Pareto elv érvényesül, tehát a vendégek 80%-a prímán érzi magát, feloldódik azonnal, megtalálja a helyét, és tényleg a legkiegyensúlyozottabban távozik, megy haza. Kicsit olyan ez, mint amikor mondjuk táborba adjuk a gyereket, hogy megtalálja a helyét, a társaságát, vagy esetleg egy sarokban ül, és akkor a kollégák segítsége szükséges ahhoz, hogy feloldódjon, hogy megtalálja a társait, és hogy tényleg egy remek időt töltsön el nálunk. Az esetek kisebb hányadában fordul ez elő. Ilyen, és természetesen ettől lehet hangos a közösség, amikor egy-egy ilyen beszoktatás nem úgy sül el, ahogyan azt a gazdi elvárja. De erre azért vannak módszerek, hogy ezt hogyan lehet megelőzni, kikerülni.
3: Hogyan érdemes panziót választanunk?
4: Hát nyilvánvalóan először mindenki körbenéz az interneten, tehát hogy először vagy ismerősöket kérdez meg, szűkebben vett környezetét, vagy elkezd böngészni az interneten. Hát itt aztán számos olyan tényező lehet, ami mondjuk úgy, hogy bizalmat gerjeszthet. Legyen az például az, hogy van-e a cégnek honlapja, felelősségbiztosítása, személyzete, különálló esetlegesen vezetés, ami elkülönül stratégiailag, taktikailag a kutyusok gondozásától, van-e kifejezetten látható adminisztráció, tehát az, hogy például milyen adatokat veszünk föl, már egy telefonbeszélgetés során is azért például nálunk egy elég hosszú kérdéssort teszünk föl. Bizalmat növel az, hogy megkérdezzük, hogy milyen szokásai vannak a kutyának, milyen az otthoni környezete, járt-e már panzióban, járt-e már idegen helyen, töltötte már el több napot vagy éjszakát a gazdiától távol. Tehát mindezek úgymond rávilágítanak arra, hogy a panziós munkatársak mennyire veszik komolyan azt, hogy ez a beilleszkedés mennyire lesz sikeres. Emellett persze ott vannak az értékelések, amiket azért manapság már mindenki néz. Van ott életképek például. Mi is ugye rendszeresen teszünk közzé életképeket a gazdi kérésére, közvetlen neki is, de amúgy közösségi profiljainkra is minden héten kétszer teszünk itt több száz képet, kérésre videót, hogy ezek például megvannak. És akkor ott van ugye már az a látogatás lehetősége. Tehát nagyon sok panzió például nem szereti, hogyha hátra bemennek. Ez egy ilyen nagyon elterjedt, hogy mondjam, negatívum a panziókkal kapcsolatosan. Nálunk hátra jöhet, nálunk mindent megnézhet. Ott is maradhat, bár nyilván az a feloldást azért kapcsolatosan, nálunk hátra jöhet, nálunk mindent megnézhet.

0: kombinált, az erősen javasolt, illetve a kennelkőgés elleni védelem, ami ugye már egy számunkra is egy teljes kitettség annak, mert ugye lappanghat kutyákban, és ezáltal a légúti fertőzés történhet panzióban. Teljesen védtelenek vagyunk ellene, úgyhogy itt is javasolt például a védelem. Személyes tárgyak, amiket szerethet a kutyus. Például, hogy egy párna, egy takaró, egy játék, amit otthonról megszokott, és akkor egy kicsit az illatát is magával tudja hozni. Hogyha van tápigény, amit otthonról megszokott, és azt mi pont nem azt kínáljuk a 10 fajta tából, amit mi kínálunk amúgy a vendégeinknek, azt is természetesen lehet, sőt ajánlott is hozni, hogy például ne változzon a táp. Emellett hám, póráz, megszokott dolgok, kutyaruha télen, hogyha például kint azért nem szeret húzamosabb ideig kint játszani ruha nélkül, különösebben kistestű kutyáknál. És bármilyen, például, hogyha gyógyszer, mert mi ugye azt is kínáljuk, tehát hogyha például gyógyszeres ellátás, cicáknál inzulin, bármi olyan, amit otthonról megszokott, azt mi egy nagy táskában megkapjuk, leltárt készítünk belőle, és akkor úgy adjuk persze vissza, hogy kaptuk.
1: Ameddig nálatok vendégeskednek a kisállatok, hogyan tartjátok a kapcsolatot a gazdival? Küldötök egyébként helyzetjelentést, esetleg képeket is?
0: Jellemzően a gazdik telefonálnak, és itt van olyan, aki egyszer sem, mert például visszatérő vagy nyugodt, hogy jó helyre kerül, és van, aki naponta többször, és van például nyári csúcsszezonban konkrétan kolléga, aki egyfolytában a telefonoló, mert hogy folyamatosan több órán keresztül gazdik érdeklődnek, hogy hogy van. Ez egy nagyon fontos közszolgálati munka, mondhatom így, mert teljesen érthető, hogy új helyen a gazdik aggódnak, hogy mi a helyzet. Tehát a telefonos kapcsolattartás az első. A második pedig az, hogy az említett képek, amiket mi töltünk fel minden kedden és szombaton tömegével a közösségi médiára, ahol arra ügyelünk, hogy minden kutyáról egy és több kép készüljön. Emellett pedig közvetlen kérések érkeznek közösségi médiánbe hozzánk, hogy akkor küldjünk videót, például a játék közben, alvás közben, különböző helyzetekben. Ezt is teljesítjük. Úgyhogy így tartjuk a kapcsolatot.
1: Említetted a nyári csúcsszezont. Ilyenkor nyaralnak a legeslegtöbben, feltételezem.
0: Igen.
1: Érdemes ilyenkor mondjuk akár egy hónapra előre is bejelentkeztetni a kis kedvencet?
0: Én azt mondom, ha nem is egy hónap, de az egy-két hét az mindenképpen. Pláne, ha mondjuk cicáknál lakosztályt szeretnénk, ott korlátozottak a helyek. Tehát a nyári csúcsszezon az mindenképpen egy olyan, hogy egy-két héttel korábban célszerű. A többi, hogy mondjam, hosszú hétvége, stb. Ott az egy hét is elég lehet.
1: Nagyon különböző féleképpen működnek a kutyusok és a cicusok is. Őket hogyan különítitek el? Hogyan tartjátok őket? Azért nagyon más igényei vannak a két fajnak.
0: Természetesen mind a 4 telephelyen, Szentendre, Dél-Buda, Sziget-Szentmiklós és Debrecenben a cicák teljesen el vannak különülve, vagy egyéb kis állatok teljesen el vannak különülve a kutyáktól. Ez például Szentendrén teljesen különböző, másik épületben van, ott ilyen valódi füves kifutójuk is van, teljesen biztonságos, hűtött-fűtött az egész. Sziget-Szentmiklósnál egy külön emelet az övék, több mint 400 négyzetméter, óriási játszótérrel és 4 privát lakosztállyal, ami pedig Debrecenben egy nagyon különleges dolog, hogy ott egy óriási játszótér van, ahol ilyen fészekhinta magasságot állítható mindenféle ilyen játék áll a rendelkezésükre, és így ők nem csak fizikailag, de hogy mondjam, zaj szempontból is azért el vannak szeparálva a kutyáktól, és természetesen külön kollégával.
1: Mit tapasztalsz, a cicák nehezebben élik meg a környezetváltozást, vagy akár a kutyusok között is van egy pár nehezebb eset?
0: Nehezebben, mint a kutyák, nehezebben oldódnak fel, de aki visszatérő, ott könnyű dolgunk van, és a cicák között is rengeteg van, aki egymással szociális, és akkor ki tudjuk őket engedni, játszanak egymással, és nagyon jó időt töltenek nálunk. De tény az, hogy tehát ők maguknak valóbbak inkább, mint a kutyák.
1: Ha beadom egy ilyen kutyapanzióba a kutyusomat, hogyan fogja elütni mondjuk egy napját? Vannak foglalkozások is esetleg?
0: Vannak a társasok, akik teljes mértékben megvannak, és gyakorlatilag egész nap játszhatnak egymással, és ott a program az, hogy ha ciklikusan, vagy ha teljes napra, de egyfolytában össze vannak engedve, és játszanak egymással. Ehhez vannak kifutók, ehhez van komplett kertek. Akik pedig úgy

0: érkeznek hozzánk, és például kifejezetten mondjuk a Szigetszentmiklósi panziumban érkeznek nehezebb esetek is, mert az arra van specializálódva egy kicsit, ott egyéni foglalkozás van, ami azt jelenti, hogy a kollégák nyilván korlátozott erőforrások mellett, mert hát ugye van az adminisztráció és egyéb, és a társasokkal is tudni kell foglalkozni folyamatában, de rotációban akkor egymagában, tehát úgy, hogy a kolléga plusz a kutya játszik vele, tehát lemozgatja, dobálja a labdát, stb. És ennél többet azért nem lehet csinálni, mert ugye más kutyával nem összeengedhető. Uh-huh. Hogy így történik a foglalkozás.
1: Tehát akkor elmondható az abszolút, hogyha mondjuk én elmegyek nyaralni, akkor az én kutyusom is jó kezekben lesz, és ő is nyaral?
0: Ezt a legtöbb kutyánál ténylegesen el lehet mondani, és ahogy említettem, az 1-2%-nál pedig van az, hogy egy kicsit kihívásos az új környezet, ott pedig minden tőlünk tehetőt megteszünk, akár próbanappal, akár külön foglalkozással, hogy feloldódjon, és számára is ez egy jó élmény legyen.
1: Mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk hirtelen lebetegszik a kutyus, vagy valami SOS baj adódik? Ilyenkor azonnal értesítitek a gazdit, vagy megpróbáljátok megoldani? Mi az etikett?
0: Az etikett az, hogy a gazdit annak azonnal szólunk. A gazdik ilyenkor általában távol vannak, tehát ilyenkor ők nem tudnak beavatkozni, de az ASF szerint felhatalmazva vagyunk, hogy eljárjunk egy nem kívánt, ne adj Isten baleset, vagy egy olyan dolog esetén, ami egy idült dolog, és elromlik az állapota, megromlik az állapota a kutyának, vagy a cicának. Ha helyszínen kezelhető a dolog, mert valami felszínes esemény történt, akkor az természetesen ott arra a kollégák fel vannak készítve. Ha bármi egyéb, akkor nekünk amúgy az év 365 napján szállítási kapacitásunk is van, ugyanúgy, ahogy 365 napon át nyitva vagyunk, és a saját állatorvosi rendelünkbe a 13. kerületbe szállítjuk, akkor SOS, és ott látjuk el.
1: Voltak esetleg olyan helyzetek, amikor mondjuk nem vettétek át a kutyust, mert mondjuk rizikót láttatok, vagy annyira problémás lett volna, hogy féltetek attól, hogy mondjuk ha beintegráljátok a kis falkátokba, akkor ott problémát okozhat. Azért nektek ezt alaposan fel kell mérni.
0: Ember agresszív, és ezt a kérdőívünkben is feltesszük ezt a kérdést, ember agresszív kutyát ábóvó nem veszünk be, mert egyszerűen az emberi élet még mindig a legfontosabb, mármint nem még mindig, hanem a legfontosabb, és az egészség a kollégáinknak. Tehát mi olyan kutyát, aki emberre is csak felmerül a gyanúja, hogy idegen környezetben agresszív lehet a gazdi elmondás alapján legalábbis, azt már be se vesszük. Fajtából adódóan nálunk nincs diszkrimináció. Tehát olyan, hogy valaki idézőjelbe harci kutya, de például próbanap alapján kiderül, hogy emberekkel teljesen jó, őt bevesszük, csak külön foglalkozunk vele, mert azért az a minimum, hogy valószínűleg más kutyákkal nem jön ki jól. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, már nagyon hamar kiderül, már telefonbeszélgetés alapján, hogy azt a kutyust nem tudjuk fogadni, de erre felhívjuk a figyelmet a honlapunkon is. Ha pedig kérdéses egy eset, akkor egy próbanapot csinálunk, és a kollégák tényleg szakértelemmel megnézik azt, hogy mennyire integrálható a csapatba a kutya.
1: Milyen csomagot tudunk kérni a kisállatunknak? Foglalkozásokra is lehet ezt bontani, esetleg külön egyéb szolgáltatások? Vannak-e biztosítások esetleg?
0: A napközi, hát idézőjelben program, ez a folyamatos kibengedés, lemozgatás, játék, ez benne van. Tehát ugye van az a külön szolgáltatás, hogy napközi reggeltől estig, meg van olyan szolgáltatás, hogy panzió, ami ugye 24 óra, de tartalmazza ezt a napközit. Ezért külön díjat nem kell fizetni. Tehát úgy, ami például Nyugat-Európában vagy Amerikában külön díj mellett ilyen simogatási óra, vagy hogy mondjam, bármilyen egyéb, ez nálunk nincs, benne van maga a foglalkozás az árban. Ugyanakkor vannak plusz szolgáltatások, amiket lehet kérni, illetve plusz szolgáltatás, amiért fizetni kell. Például a külön tartásért, például, hogyha a tápot mi biztosítjuk, például a szezonális felár az pluszos nálunk, illetve hogyha valaki késői check-outot kér. Emellett, amit lehet kérni, az kozmetika, minden panziónban van kozmetika szolgáltatás, illetve bármilyen egészségügyi ellátás szállítással egybekötve, mert hogy akkor mi ugye szállítjuk a rendelőnkbe oda, meg vissza, bármilyen ütemezett oltás, esetleg egészségügyi ilyen check-up, vagy bármi, ami időszakos, azt mi kínáljuk. Emellett ugye a szállítást is lehet kérni, ami egy plusz díj mellett elérhető szolgáltatás reggel 7 és este 8 között az év minden napján, ez is egy kényelem. És az hát, hogy ugye nálunk nem ilyen látogatási vagy érkezés-távozási ablakok, időszávok vannak, hanem nálunk egész nap lehet jönni, menni és látogatni.
1: Mit tapasztalsz azoknak a gazdiknak, kutya és cica tulajdonosoknak, akik mindenképpen tudják azt, hogy panziót szeretnének bevonni addig, ameddig mondjuk távol lesznek a kis állatuktól? Hogyan tudják felkészíteni az állatot, hogy amikor egy ilyen helyzetbe kerül, ne egy ilyen szorongó, szeparációs, szorongásos, rettegős időtöltés legyen ez? Milyen lépéseket tudunk tenni ez ügyben?
0: A fokozatosság elvét, tehát, hogy igazából idegen környezetben otthagyni a kutyát, erre számtalan ponton felhívjuk a figyelmet a honlapon, gyakran ismételt kérdések rovatban, stb., hogy ez egy nehéz kérdés lehet bizonyos kutyáknál. Bizonyos, a többségnél nem. Bizonyos kutyáknál nehézséget okozhat. És ennek az elvnek a mentén azt javasolnám, hogy tegyünk próbanapot. Lehet, hogy először pár órát. Lehet az is, hogy ott marad a gazdi egy-két órát, utána már egyedül pár órát, és utána már egy egész napot, és utána már lehet egy ottalvósat. Tehát ez az, ami az esetek 99%-ára megoldást nyújt. Nagyon más lehetőség nincs, mert más olyan szituáció, ahol egyedül hagyja a gazdi a kutyáját, én nem nagyon tudok elképzelni.
1: Mit tanácsolsz, akik mondjuk döntés előtt állnak, hogy kire bízzák a kutyát? Kutyapanzió? Vagy ismerősök és barátok, akik ismerik az állatot, a viselkedését, az allőrjeit, ha lehet így fogalmazni. Mit tanácsolsz? Inkább az ismerettség és a tapasztalat, vagy inkább a szakértelmet részesíted előnyben, mint szakértő?
0: Egyik se zárja ki a másikat, mert hogy mind a két megoldás jó. Az egyik megoldás a barátok, ismerősök, vagy akár egy gyűjtő oldalról egy magánszemély kiválasztása is lehet nagyon jó megoldás, hogyha a kutya úgy kívánja, mert abszolút vannak szakértők is köztük, akik ezt nem csak hobbiból csinálják, hanem megélhetésből, és előtte akár habilitációs kiképzők, bármilyen szakértelmük van a témához, azzal a különbséggel, hogy ők otthoni környezetben nyújtják ezt. Van olyan kistestű, közösségben nem járó, ilyen-olyan időbetegséggel rendelkező kisállat, akinek ez nem csak kívánt, hanem tehát nem csak a preferált, hanem a szükséges. És ő valószínűleg nem is biztos, hogy jól érezné magát egy panziós környezetben, ám bátor azért egy próbanapot így is megérhet, mert itt jön be a képbe viszont az előnye a panziónak, hogy a kollégák fixek, tehát az a kutya akkor, ha például nem ér rá az ismerős, akkor cserébe ismerünk akkor egy panzióban egy gárdát, egy csapatot, aki fix, aki ez a kutya visszatér, és akit a kutya ismer. Ez például egy előny, ami a panziók mellett szól. Egy előny, ez az orvosi ellátás. Egy előny az, hogy az év 365 napján az előny a nyitvatartás, a rugalmasság, a fényképek, a felelősségbiztosítás, és mindaz a plusz-plusz kapacitás, ami rendelkezésre áll, és az, hogy mi nem fogjuk lemondani például, mint egy ismerős. Tehát mind a kettőnek megvan az előnye és a hátránya. A panziók próbálnak abban rugalmas lenni, hogy egy otthon vagy otthonhoz hasonló környezetet is próbáljanak nyújtani annak minden előnyével, aki pedig gyűjtő oldalról talál szakértőt vagy ismerőst, ott meg ismeri annak a helyszínét, adott esetben ismeri azt az embert, ott meg az az előny van meg, hogy egy otthoni környezetben van a kutya.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a kutyaszittert azt inkább a nehezen mozgatható idősebb kutyusoknak, vagy esetleg a problémás eseteknek ajánlod inkább?
0: Inkább annak, akinek megbízható hozzáférése van ezekhez az emberekhez, mert időt betegséggel élő, de nehezen mozgó, egyéb problémás kisállatokkal is abszolút foglalkozunk a panzióban, és fel is vagyunk rá készülve. Ugyanúgy, mint ahogy a úgynevezett antiszoc kutyákkal. Tehát pont ugyanúgy fel vagyunk rá készülve, mint adott esetben egy illető, aki az otthoni környezetében azért korlátozottabb lehetőségek mellett fel van erre készülve. Tehát mind a kettőt ki lehet, és szerintem ki kell próbálni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a teóriákat és negatív sztereotípiákat eloszlattad nekünk. Azt hiszem, hogy én is elgondolkodom majd a kutyapanzióztatáson, hogy beadom egy ilyen napközibe a kutyusomat, mert gyakran unatkozik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a tippeket és a hasznos tanácsokat.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Jön a jó idő, egyre melegebb is az időjárás, és ezzel párhuzamosan pedig egyre több időt töltünk a természetben kis kedvencünkkel. Mi több utazunk, nyaralunk és túrázunk is. Viszont nem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk, hogyan vitelezünk ki. Erről beszélgetünk most Hosszú Noémivel, az Utaz Kutyáddal alapítójával. Köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mit tapasztalsz, mennyire felkészült és előre tájékozottak a kutyagazdik, ha túrázásról van szó? Tudatosak, lehet azt mondani?
3: Ha túrázásról beszélünk, akkor igen, vannak sokan, akik tudatosak, és tudják a szabályokat, viszont azért sokan vannak olyanok, akiknek még egy kicsit fejlődnie érdemes.
1: Említetted a szabályokat. Milyen szabályokat kell betartanunk annak érdekében, hogy jó legyen a túrázás, és hát a túrázásnak az etikettjét is betartsuk?
3: A túrázásnak, a kutyás túrázásnak is vannak szabályai, igen. Szabály szerint a kutyánkat nem engedhetjük el az erdőben, vagy csak kijelölt helyeken engedhetjük el pórázról. Érdemes anyakör helyett inkább hámot használni, az kevésbé terheli a kutyának a csigolyáit. Be kell tartani az erdő látogatás szabályait, és azt is, hogy ha más túrázók jönnek velünk szembe, akkor a kutya visszahívható legyen, és még akkor is, hogyha pórázon van.
1: Milyen fontos paramétereket kell szemügyre venni, hogy könnyen meg tudjunk tervezni egy olyan túrát, amit mi is tudunk teljesíteni, valamint a kis kedvenc is?
3: Mi szervezett túrákat csinálunk, vagy szervezett túrákat bonyolítunk le, és amikor mi egy ilyen túrát megtervezünk, akkor előtte mindig elmegyünk, megnézzük, hogy alkalmas-e a terep arra, hogy kutyával is kirándulni menjünk. Itt gondolok arra, hogy van-e esetleg olyan szakadék, vagy keresztezünk-e forgalmas utat, vagy esetleg nagyon felkapott-e az úti cél, mert hogyha olyan helyre megyünk, ahol sok más túrázó is van, akkor könnyen konfliktus helyzetbe kerülhetünk.
1: Hogyan érdemes választani útvonalat? Fontos nyilván a terepviszony, a táv, a mi kutyusunk milyen karban van, mi milyen karban vagyunk. Mit kell felmérni ahhoz, hogy élvezetes legyen mindkét fél számára ez a kirándulás?
3: Amikor mi megtervezzük az útvonalainkat, akkor azt nézzük, hogy ne legyen túlságosan megterhelő sem kutyának, sem gazdának, egy átlagos kondícióval könnyen teljesíthető legyen, mert arra szeretnénk ösztönözni az embereket, hogy a közös kikapcsolódás a természetben, a természetjárás az élmény legyen, és ne egy küzdelem. Tehát, hogy mi nem arra fókuszálunk, hogy teljesítményt túrázzunk a kutyákkal. Erre, hogyha valaki teljesítményt túrázni szeretne, arra kifejezetten a gazdának is, és a kutyának is fel kell készülnie. Tehát egy átlagos kondíció kutyával sem szabad nagyon megterhelő terepre elindulni, mert ő is könnyen túlterhelheti magát.
1: Mi magunknak biztosan csomagolunk egy kis elemózsiát, üccsit, naptejet, mi egyéb mást. Viszont kis kedvencünknek mit csomagoljunk? Neki is érdemes összeállítani egy kis hátizsákot, ha lehet így fogalmazni? Mit vigyünk magunkkal?
3: Kutyáinknak kevésbé kell ennyire sok mindent összekészítenünk. Néhány jutalomfalatot természetesen, hogyha meg akarjuk dicsérni, hogy jót csinált, viszont neki azért nem kell nasi ahhoz, hogy teljesíteni tudja a távot. Ugye a legtöbb kutyát reggel meg este etetik, úgyhogy napközben sem kell ezt igazából tolni, mert pontosan az ellenkezőjét érhetjük el vele. És arra viszont nagyon fontos készülni, hogy sok víz legyen nálunk, főleg, hogyha nyári kirándulásra megyünk, mert azt mindenképpen sokszor pótolni kell, a vizet nagyon sokszor pótolni kell a kutyánál, főleg, hogyha meleg van, fizikailag megterhelőbb távra megyünk, akkor az ivás és itatás nagyon fontos. Amit még érdemes esetleg, érdemes egy kis elsősegélycsomagot összekészíteni.
1: Ezt akartam kérdezni, a váratlan esetekre hogyan lehet felkészülni?
3: Igen, ez nagyon fontos lehet, legyen nálunk egy kis fertőtlenítő, vagy kötszer arra az esetre, hogyha esetleg a kutyánk megsérti a lábát, azért az gyakran előfordulhat, hogy egy sziklakő felsérti a lábát, akkor tudjuk gyorsan ellátni. Hogyha nagyobb a baj, akkor is jó, hogyha van nálunk kötszer, mert akkor amíg eljutunk az állatorvoshoz, addig azért azt be tudjuk kötni, és el tudjuk látni. Hogyha tudjuk, hogy esetleg a kutyánk allergiás a méhcsípésre, vagy daráscsípésre, akkor érdemes arra is készülni, vagy Tényleg, tehát egy első segélycsomag az mindenképpen fontos, hogy legyen.
1: A legtöbben akkor mozdulnak ki, amikor már szép az idő, de túrázni azt tudjuk, hogy nem csak nyáron vagy tavasszal szép időben lehetséges, hanem akár télen is, de ősszel is akár. Mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Hogyan kell felkészülni kifejezetten a melegre, vagy kifejezetten a hidegre?
3: Sőt, mi azt szoktuk javasolni, hogy ne is a főszezonban, ne is nyáron kezdjünk el kirándulni kutyáinkkal, hiszen nekik az a legmegterhelőbb időszak tulajdonképpen. A melegben nem tudnak úgy izzadni, mint az emberek, tehát nekik azért a bundájuk azért az nagyon-nagyon meleg. Úgyhogy a tavasz és az ősz a legmegfelelőbb a kutyás túrázásokra. Ekkor azért figyelnünk kell ugye a kullancsokra. Hiába volt most egy kicsit keményebb tél, mint az elmúlt években, sajnos a kullancsok ezt is túlélték. Úgyhogy a kullancsvédelem az nagyon fontos, ugyanúgy a szúnyogok ellen is, mert a szúnyogok pedig szívférgességet terjesztenek, úgyhogy ez a kettő a legfontosabb, amit prevenciónak meg kell tennünk, mielőtt túrázni indulunk. Télen ugye ezek kevésbé vannak jelen, de azért jelen vannak, akkor pedig arra figyeljünk, hogy a téli hideg, a hó, nagyon szeretik a kutyák a havat.
1: Azt aláírom, igen.
3: Az biztos, hogy nagyon szeretik, viszont arra figyelni kell, hogy azért ott is a megfelelő időtartamot töltsük kint, mert vannak fázós kutyák, azok például a vizslák, akiknek rövidebb szőrük van, vagy a rövid szőrű tacskók, ők azért, ugye ők alacsonyabban is vannak a talajhoz, és azért ők is meg tudnak fázni.
1: Mi van abban az esetben, hogyha mondjuk észleljük azt, hogy vagy nekünk, vagy a kutyusunknak nem fekszik az adott túra? Érdemes azonnal visszafordulni, vagy egy picit, ha úgy van, még próbálkozzunk, hát ha megjön hozzá a kedve. Ezt elsősorban a városi kutyusokra érteném, tehát hogy annyira idegen a környezet, hogy mondjuk hirtelen nem értik, vagy először nem éreznek rá az ízére. Kezdőként érdemes ehhez is szoktatni a kutyákat, vagy szimplán csak a gyakorlás teszi a mestert?
3: Abszolút érdemes szoktatni a kutyákat, és a szoktatás az fontos, hogy kisebb túrákkal indítsuk. Ez lehet akár néhány kilométeres túra, aztán utána följebb mehet 5-6-10-15 kilométerre is. Hogyha azt látjuk, hogy a kutyánk egyáltalán nem élvezi, akkor válasszunk más terepet. De azért ez elég ritkán fordul elő, amikor a városi kutya kikerül a természetes környezetben, de inkább azt tapasztaljuk, hogy annyira izgatott, hogy nem is tudja, hogy merre menjen és mit csináljon először. Úgyhogy inkább az, hogy inkább a fokozatos szoktatás a fontos.
1: A hazai túrázást azt hiszem jó alaposan körbejártuk, na de mi a helyzet a külfölddel, hogyha mondjuk akár túrázni megyünk, vagy egy hosszabb nyaralásra, mivel másabbak ott a szabályok, mivel másabban kell eljárnunk?
3: A külföldi utazásra azért fel kell készülni időben, tehát tisztában kell lennünk az országnak a szabályaival, mit érdemes és mit kell betartani. Ha csak az utazást nézzük, akkor ugye annak is szabálya van, hogy az autóban hogyan szállíthatjuk a kutyát. Be kell kötni vagy biztonsági övvel, vagy pedig boxban kell szállítani. Hogyha biztonsági övet alkalmazunk, akkor azt azért úgy figyelembe kell venni, hogy az a kutyánkat azért annyira nem védi, inkább az utasoknak a biztonságára fókuszál, viszont a boxban szállítás az a legjobb megoldás, mert ott a kutya is védve van, meg az emberek is. Hogyha külföldre utazunk, ugye nem mindegy, hogy Európai Uniós országba megyünk, vagy Európai Unión kívülire, mert az Európai Unióban elég az állatútlevél, viszont az Unión kívül pedig más szabályozások is vannak. az állatútlevélbe benne kell lennie a veszettségoltásnak, benne kell lennie a féreghajtásnak, és ennek is szabályai vannak, hogy mit, meddig kell beadni neki. Tehát nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, mert akkor könnyen belefuthatunk abba, hogy jaj, baj van, nincs meg a kutyának esetleg az oltása.
1: Egy kutya számára az utaztatás módján abban mi a legkényelmesebb, az autó, vonat, esetleg repülőgép?
3: Hogyha nyaralni megyünk a kutyánkkal, akkor mi mindig azt tanácsoljuk, hogy inkább autóval, vonattal, busszal utazzunk. A repülő nagyon megterheli a kutyákat. Hogyha csak néhány napos, egy-két hetes kikapcsolódásra megyünk, nyaralásra, akkor ezt ennek a stressznek nem igazán érdemes kitenni a kutyát. Még a kisebb testű kutyák felvihetők az utastérbe, de azért annak is nagyon kemény szabályai vannak, és légitársaságonként eltérő is. Viszont a nagy testű kutyákat csak a csomagtérben lehet szállítani, boxban, és az nagyon-nagyon nagy stressz a kutyának. Autós utazásnál pedig ott van velünk, akkor állunk meg, amikor szeretnénk, és amikor látjuk, hogy esetleg neki vagy nekünk szükségünk van rá, beiktathatunk egy-egy rövidebb, hosszabb pihenőt, esetleg akár még egy kirándulást is egy hosszabb út során. Mi is szervezünk kutyás utakat külföldre is, és úgy szoktuk csinálni, hogyha hosszabb útra megyünk, ilyen 6-8 órás autóútra, akkor közben találkozunk a csoporttal, és beiktatunk egy nagy kirándulást, és úgy megyünk tovább.
1: Ha egy dolgot kéne mondanod, ami a legeslegfontosabb, hogy egy gazdi észben tartsa a túrázással kapcsolatban, akkor az mi legyen? Mi lobogjon a szemünk előtt, ha lehet így fogalmazni, amikor túrázásra adjuk a fejünket?
3: Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ne csak a magunk érdekeit nézzük, hanem a kutyánkét is. Hogyha mi szeretnénk elindulni egy hosszabb útra, hosszabb kirándulásra, akkor vegyük figyelembe azt, hogy a kutyánk erre alkalmas-e.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk. Azt hiszem, ezekből a tippekből én is egy párat hasznosítani fogok a kiskutyámmal, úgyhogy jó túrázást kívánok nektek.
3: Köszönöm szépen.
2: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Veszik vagy isszák, ezt a költői kérdést tesszük fel hétről hétre, ez a Spirit FM borműsora. Jó napot kívánok! Nagy Sebestyénnel kezdjük, aki a Borzsúr alapítója, és maga is borszakértő, de ha nem lenne az, ennyi év után már nyilván akkor is az lenne, ha nem így indult volna a dolog. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez a Borzsúr, ez valahogy társasági eseményén nőtte ki magát, ezt én a saját ismerőseimén is látom. Mi a titok?
2: Hát egyrészt örömmel hallom, hát másrészt talán az, hogy több mint 20 éve vagyunk, és gyakorlatilag aki érdeklődik a bor iránt, szívesen jár borkóstoló eseményekre Budapesten, az szerintem lehetetlen, hogy ne járt volna még egy Borzsúr rendezvényen az elmúlt 20 évben. Úgyhogy szerintem a titok az, hogy nagyon régóta üzzük az ipart.
1: Régóta és kitartóan, meg hát kiváló helyszíneken azért az is hozzátartozik, hogy jól kell tudni választani azt is, hogy mikor, hol. Most például a Stefánia palotában május 13-án.
2: Így van, ugye ez egy szerdai nap, ilyen talán még soha nem volt a 20 éves történetünkben, ugye mindig inkább a hétvégére pénteket szervezünk. De most így hozta a sors, akkor volt elérhető ez a helyszín, a Stefánia palota, amit nagyon szeretünk. Úgyhogy kipróbáltuk szerdai napot, de úgy tűnik, hogy működik, mert egészen jól állunk már a értékesítésekkel, úgyhogy várhatóan azért közelítjük a tárházat, ami a Stefániában, hogyha csak egy szintet foglalunk el, akkor olyan 3-350 főt jelent.
1: Azért az nem kevés. Törzsközönség? Tehát ahogy én érzékeltem azokon az ismerősökön, akiket említettem az elején, visszajáró vendégekkel találkozik?
2: Igen, mindig vannak ismerős arcok. Hát van egy 20 ezer főt számláló adatbázisunk, ugye az évek során, ahogyan ez így gyűlt organikusan. Úgyhogy ez egy nagy érték, hírleveleinkből azért nagyon sokan értesülnek a rendezvényekre, és ugye ők nagy számban jönnek. Nyilván hirdetjük a social médiában is, attól függően, hogy éppen mit nyomunk meg jobban, Instát, TikTokot, stb. Úgy tudjuk egy picit alakítani a korosztályt, meg hogy kiket célzunk. Mindig vannak újak is, ugye erre törekszünk, hogy próbáljuk a fiatalabb generációt is megszólítani azokon a csatornákon, ahol ők vannak jelen.
1: És most Szekszárd a fókuszban, és hogyha Szekszárd, akkor Kék Frankos elsősorban?
2: Hát nagyon remélem. Nyilván a borászokat kell erről megkérdezni, és azért amennyire tudom, van is köztük még valamennyi vita ebben a kérdésben, bár már azért én úgy látom, hogy ez egyre inkább talán eldőlni látszik. Igen, Kék Frankos, vagy Kék Frankos alapú házasítások, ugye ebbe az irányba megy a borvilág, a fogyasztás, az igazán érdekes a fogyasztók számára, ami helyi vagy helyibbnek tartott termék vagy szőlőfajta, és hát ez Szekszárdon ugye a kékfrankos, illetve hát kis mennyiségben ugyan, de ott van a kadarka is, és ezekre épülő bikavérek remélhetőleg egyre népszerűbbek lesznek.
1: Hogyha egy tájegységet böknek ki a tervezés során, akkor ott önök veszik fel utána a borászokkal a kapcsolatot nyilván, de hogy kik jönnek, hogy milyen pincészetek neveznek arra, hogy megmutassák magukat, az hogy dől el? Illetve van-e olyan pont, amikor azt kénytelen mondani, hogy elkéstetek?
2: Ilyen nincs, hogy elkésztetek. Szerencsére a Stefánia Palota olyan, hogy nagyon sok szalonja van, ki tudjuk nyitni az újabb és újabb ajtókat, hogyha nagyon sokan lennék, vagy nagyon sok kiállító lenne. Tehát nem olyan nagy borvidék ez a Szekszárd, de gyakorlatilag meghívunk minden olyan borászt, aki rajta van a térképen, és minőségi borokat készít, és ismerjük. Jelen pillanatban 24-nél járunk, tehát 24 szekszárdi kiállító, ilyen sokan még szekszárdi rendezvényünk.
1: Azért az nagy merítés, igen.
2: Igen.
1: Az egy komoly merítés. Május 13-a mondta, hogy vannak még belépők, tehát aki most hall erről először, és mondjuk a Borzsóra meg régóta vágyódott, annak itt a lehetőség, hogy a szekszárdiakat megismerve a Borzsúrral is megismerkedjen. A helyszín a Stefánia, az önök oldalán pedig, hogyha valaki kíváncsi a részletekre, akkor megtalál mindent is mindenkit, igaz?
2: Így van, most még mesterkurzusaink is lesznek a Sisi szalonban. A két szőlőfajtára építjük, az egyik a kadarka párbaj lesz, itt szekszárdi kadarkákat fogunk összekóstolni híres egyéb magyar kadarkákkal. A másik mesterkurzus pedig a kékfrankosnak szenteljük, ott 7 különböző magyar borvidék, 7 kékfrankosát, köztük egy szekszárdit is fogjuk szépen sorban ilyen vezetett mesterkurzuson megkóstolni.
1: Viszont akkor logikus kérdésként behozom azt is, hogy a mesterkurzusra a belépő az benne van-e az egyébként megvásárolt belépő árában?
2: Ez nálunk is úgy van, ahogy úgy külföldön is az ilyen nagy borexpokon, borfesztiválokon szokott lenni, hogy azt tudja megvásárolni a külön mesterkurzus belépőt, aki már megvette a nagy kóstolóra is a jegyet. Egyébként ez egy jelképes belépő ár, de külön meg kell váltani.
1: Viszont elég nagy merítést kap a szekszárdi borokról, és nagy valószínűséggel a borászokról is, hiszen ők is ott lesznek. Nagy Sebestyén, köszönöm szépen. Még egyszer elmondom a legfontosabbat, hogy május 13-án a Stefánia Palotában várja önöket a Borzsúr, Nagy Sebestyén pedig ennek az alapítója, a borszakértője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Még egy programot ajánlunk a figyelmükbe, hogyha az előző nem lett volna elég, akkor egy Szegedit ajánlunk szíves figyelmükbe. A Novotel Hotel Szegedben egy nagyszabású sétáló borkóstolóval várják Önöket. Múltkor megbeszéltük már Varga Zoltán Gáborral, aki a Szegedi Borpontnak a tulajdonosa, hogy hát Szeged talán nem a bor őshazája, de ettől még szerethetik a bort, igaz? Jó napot kívánok!
2: Igen, abszolút jó napot kívánok! Múltkor is beszéltük, hogy Szeged ugyan most nem a bor központja, viszont régebben abszolút jelentős szerepet játszott a magyar borkereskedelemben. Többek között a szerémségi borokkal, illetve a ménesi borokkal is Szegedről kereskedtek, meg a szegedieknek nagyon nagy területeik voltak ezekben a régiókban. És most is egyébként Szeged nagyon-nagyon borkedvelő várváros, mi sem bizonyítja tulajdonképpen jobban, mint hogy itt rendezik meg az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb borfesztiválját immár 30. éve.
1: Na de, ez a borkóstoló, amiről most beszélünk, ez gyakorlatilag az előfutára ennek a borfesztiválnak, ugye?
2: Igen, igen, ez az első ilyen típusú rendezvény, hogy a Bordéből többet is tartok, a Bordé Soundot, Bordé Grandot, viszont az idei évben meg lehetőség nyílt arra, hogy így tavasszal egy borfesztet megelőző Bordét is tartsak, és innen jött az ötlet, hogy ezt a nevet is adtam neki, illetve hogy az egészet gyakorlatilag a borfesztiválra fűztük föl, és azért lett ez a lehetőség igazából, mert egy héttel tolódik a borfesztivál időpontja. A hallgatók közül, akik voltak már a Szegedi Borfesztiválon, biztos sokan tudják, hogy nagyon jó borokkal lehet találkozni, viszont nagyon jó időjárással kevésbé. A borfesztiválnak általában az 50%-át el szoktam mosni az első.
1: Hát most egyébként sokan imádkoznak érte, hogy ez így legyen most is, de nyilván nem a borfesztivál miatt, hanem hogy végre legyen eső.
2: Igen, hát lehet, hogy akkor ezt kéne csinálni tényleg, hogyha nagyon nagy asszály sújtja az országot, akkor egy ilyen több hónapos szegedi borfesztivált rendezni, és akkor ezt felélegeztetnének.
1: Ha ez ezen múlik, akkor szerintem az agráriumban ezt megszavazzák.
2: Igen, igen. De tényleg viccet félretéve, tehát leginkább, vagy nagyon-nagyon gyakran elmosta hol az egész fesztivált, hol egy részét, és pont a tavaly is egyébként egy ilyen fesztivál volt, és akkor az idei évben a szervezők úgy gondolták, hogy egy héttel csúsztatják a programot, és így talán nagyobb valószínűséggel kerül el az eső, tehát semmire sincsen garancia.
1: Viszont így meg rácsapott erre az időpontra, és ráadásul, mert hogy óvatos duhaj, zárt helyen rendezi.
2: Igen, viszont egy viszonylag nagy terasz lehetőség, és úgy néz ki, hogy most nagyon szép időnk lesz, úgyhogy részben a teraszon, részben pedig zárt téren lesz a rendezvény, hogyha nem lesz eső, akkor is kiállítók fele legalább a teraszon lesz elhelyezve.
1: Kiket hív meg egy ilyenre? Főleg annak fényében, hogy jön a borfesztivál, tehát ott is rengetegen megjelennek nyilván azok közül, akik itt szóba jöhettek.
2: Igen, hát most csak azokat a borászokat hívtam meg, akik részt vesznek a borfesztiválon, csak olyan pincészeteket hívtam meg egyáltalán. Nagyjából 20 kiállító vesz majd részt a rendezvényen, és még az is egy ilyen kikötés volt, hogy mindenképpen szerettem volna olyan kiállítókat is hívni, akik most vesznek részt először a Szegedi Borfesztiválon. Ugye viszonylag nehéz bekerülni a borfesztiválra, tehát nincs olyan sok új kiállító, most jelen pillanatban egyébként közülük kettőt tudtam meghívni, tehát lesz 18 olyan pincet, aki már régebb óta, vannak olyanok is, akik már a kezdetektől ott vannak, tehát tényleg az első-második borfesztiváltól, tehát közel 30 éve, és mondom, vannak olyanok is, akik most lesznek először.
1: Mennyire kötötte a tájegységek sora azt, hogy kiket hív meg? Arra gondolok, hogy például az alföldi boroknak külön nem szokott lenni rendezvénye. Lehet, hogy megérdemelnék.
2: Abszolút, mert nagyon jó borokat lehet készíteni az alföldön is. Gyakorlatilag nekem is vannak olyan, vagy én is forgalmazok olyan pincéteket, akiket simán el lehet helyezni Michelin csillagos helyeken is. Sőt, voltak, akiket el is tudtam, viszont azért Magyarországon még mindig kevésbé ismerik el az alföldöt, mint egy olyan borvidéket, ahol tényleg igazán jó csúcsborokat is lehet termelni, pedig ez abszolút így van. Sőt, akár még olyan borokat is lehet, amiknek az ásványok tartalma is egy plusz komplexitást ad, hisz akár vannak olyan talajrészek, ahol a mészkő akár ásványanyag hordozó lehet, illetve a réti mészkővel is lehet különféle ásványanyagokat tudnak felszívni a szőlőtőkék. Tehát Alföldről is hívtam egyébként borásztokat, 2 Kunság és 1 Csongrádi borászat is részt vesz, de egyébként most nem volt igazából megkötve, hogy milyen borvidék, milyen fajta, az a kritérium igazából, az egyetlen egy kritérium az volt, hogy olyan pincének kell lenni, aki az idei borfesztiválon is részt vesz. Hát az már ugye más részt, hogy egy ilyen sétáló kóstolóra, hogyha nem tematikus, akkor szeretem úgy összeválogatni a kiállítókat, hogy legyen közt olyan, aki mondjuk vörös borokban nagyon erős, legyen olyan, aki fehér borokban, legyen olyan, aki a buborékos kategóriában, tehát mondjuk jó pezsgőket készít, gyöngyöző borokat, legyen olyan, aki meg nagyon jó desszertborokat, tehát hogyha aki bizonyos kategóriát akar megkóstolni, az is azért több közül tudjon válogatni, illetve hát az, aki el akar indulni, még a pezsgőkkel és a desszertboroknál akarja zárni, az is meg tudja valósítani a tervét egy-egy ilyen sétáló kóstolón.
1: Május 9-én lesz az esemény, úgyhogy itt van a nyakunkon, nem tudom, hogy a szegediek mennyire égnek már borlázban, de a Bordé várja önöket. És hát a sétáló borkóstoló helyszíne a Novotel. Egy szálloda megfelelő keret ehhez?
2: Abszolút, igen, hát egy nagyon nagy benti térrel rendelkeznek, ahová tényleg nagyon sok kiállítót, meg viszonylag sok vendéget is el lehet helyezni, nagyon jó az infrastruktúrájuk, tehát nagyon jó borkocsiatálakat tudnak készíteni. Illetve mondom most így, amikor jó idő van, a terasz, egy tisztára néző terasz is egy nagyon jó adottsága a szállodának, meg a személyzettel is maximálisan meg voltunk elégedve mindig, úgyhogy abszolút szerintem egy nagyon jó választás, meg szerencsére azért a közönség is olyan, hogy nem feltétlenül csak egy romkocsmába merem szervezni ezeket a rendezvényeket, hanem akár tényleg egy nagyon igényes.
1: Tényleg, de jó, hogy ezt mondja, ezt a romkocsma analógiát ehhez, hát mert hogy nem. De mennyire öltöznek ki a vendégek? Attól, hogy például itt az a meghívó lényege, hogy bor és Novotel, tehát szálloda.
2: Nem, tehát abszolút attól függ, hogy ki éppen a vendég van, aki egyáltalán nem, tehát nem szokták túlzásba vinni a vendégek, én úgy gondolom. Néhányan persze kiöltöznek, de a többség hát nyilván egy elegánsabb megjelenéssel, de nem öltönyben nyakkendőben.
1: Ez a hétköznapi elegancia, ami ilyenkor illendő, ugye?
2: Igen, abszolút. Abszolút, de hogyha valaki nem így jelenik meg, igazából akkor sincsen olyan nagy probléma. Szoktak egyébként lenni ennél az ápkóstolók is, tehát most a következő, ami majd nyár közepén lesz, a Bordé Sound, az itt Szegeden egy úszóházon lesz, hát ott nyilván ott tényleg ez a póló rövid nadrág kombináció.
1: Hát azért az más, de hát ott más a hangulata az egésznek nyilván, tehát azért kérdeztem, hogy a szálloda milyen keretet ad ehhez, mert hogy ez önmagában meghatározó lehet. Na, hát ki fog derülni, szombat 17 óra, Bordé borfesztelő, a sétáló borkostoló Szegeden a Novotelben. Varga Zoltán Gábor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A budapesti 92.9-es frekvencián.

0: mondani.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Amikor arról beszélünk, hogy bormarketing, meg arról, hogy a fiatalok, meg az idősebbek hogy állnak a borhoz, és mennyire divat a körükben eleve a minőségi borfogyasztás, akkor azért nem árt tudni, hogy mivel nézünk szembe, vagy miről beszélünk. A Egyközségek Nemzeti Tanácsa éppen ezért készítetett egy kutatást. Pontosan a fiatal felnőttek körében készült ez a kutatás. Frittmann János borász, a Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke fog nekünk beszámolni arról, hogy mit találtak. Jó napot kívánok!
3: Napot kívánok mindenkinek. Hát összehasonlítás, évek óta foglalkozunk vele, próbáljuk nyomon követni, hogy alakulnak a fogyasztás, a bor népszerűsítése, népszerűsége. 2017-ben volt az első ilyen kutatásunk, 23-ban és a tavalyi évben lett a 25-ös. Hát ez elég szépen mutatja azt a tendenciát, ami nyomon követhető. Én most annyi szerencse van, hogy csökken a borfogyasztás valamilyen mértékig, de az utóbbi pár évben nagyon minimális mértékkel csökken. A borfogyasztáson belül az a tendencia változik, hogy mely borokat fogyasszák szívesen, melyiket kevésbé a fiatalok, úgyhogy egyértelműen a nemzetközi trend itt is érvényesül, de mint mondtam azért egy pár éve, 2023 után jóval, 2017 után jóval nagyobb mértékben csökkent a borfogyasztás, mint az utóbbi három évben. Szerencsére a fiatalok szeretik a bort, de ritkábban fogyasztanak valamivel. A fehérborok felé, és most elsősorban a rozé felé, és a fehérborok felé ment el a borfogyasztási szokás, vagyis a kedveltség, a könnyedebb, gyümölcsösebb borok fognak ma jobban.
2: Azt értjük, hogy mitől változott ez meg?

0: Tehát, mert hogy ez nyilván generációs kérdés is, de úgy látom, hogy az idősebbeknél is valahogy ez kezdődött el.
1: Hát mi úgy gondoljuk, ezt évek óta azt tapasztaljuk, először a rozén átapasztaltuk a nagymértékű a 2000-es évek elején a nagymértékű rozéból, úgy mozogták mondani divat, ez nem egészen divat, hanem azt gondoljuk, hogy az étkezési szokások megváltoztak. Kevesebb zsíros ételt esznek az emberek, kevesebb fizikai munkát, gépek végzik a fizikai munkát, és más kívánnak inni az emberek, úgyhogy én szerintem tökéletesen ez követhető nyomon, és azt azért el kell ismerni, hogy egy fehérborokban a 2000-es évek, 90-es években sokkal gyöngébb minőségű fehérborokat készítettünk Magyarországon, mint most. Én úgy gondolom, fehérborokban biztos, hogy nagyon világszínvonal lejében van Magyarország, és az azért is tulajdonképpen a fröccsöt is fogyasztam, isszák az emberek nyáron, úgyhogy ezt tapasztaljuk, hogy az étkezési szokás meg az életvitel megváltozása hozta magával a változásokat.
0: Van itt egy nagyon fontos megállapítás, ami tulajdonképpen egyfelől jó hír, másrészt pedig a célzott marketingre hívja fel a figyelmet. Úgy szól a mondat, hogy a bor a fiatalok számára nem alapértelmezett választás. Ez annyiból jó, hogy hát nem lesznek rendszeres napi szintű borfogyasztók. Itt a mondat folytatása, hogy tudatos alkalomhoz kötő döntés. Itt viszont kellene segíteni, hogy minőségi termékeket fogyasszanak, hogy megtanulják azt, hogy mi a jó bor, és nem csak azt a mondatot, hogy adj egy bort, használják, mondjuk, hogyha társaságban vannak és inni akarnak valamit.
1: Az is nyomon követhető, hogy ahogy járnak iskolába, kevesebb zseppénz van azért egy fiatalnál, akkor még inkább az alkohol miatt visszatalán a bort. Nem mindenki, de egy csomóan. Későbbiekben, mikor már van nekik fizetése, keresnek, akkor azért nő az igény. Rengeteg borfesztivál van, ahol tapasztalnak, rengeteg borral találkoznak. Úgyhogy, és a társasági élmény is, ami úgy gondolom, nagyon, ez a bornak a legpozitívabb része, én úgy gondolom ma, amikor az emberek bezárkóznak, főleg a fiatalok egy számítógép, egy telefonnal kettesben jól el vannak, és ebből adódóan sok depressziós ember is van, a bor viszont társaságban fogyasztanak legtöbbet bort, le tudnak ülni, beszélgetni, szokták paterkázni lehet a borral. És azért felismerték a fiatalok is nagyon sokszor, nem véletlen azért fiatalok is tartanak ilyen úgymond bulikat, azért a bor legtöbbször ott van náluk, lehet vele beszélgetni, lehet mellette beszélgetni.
0: Hát igen, vele ne beszélgessünk, mert az már egy másik szint, de mellette annál inkább. Friedman úr, köszönöm szépen, hát lesz feladat, de hát végeredményben a jóbor adja önmagát, szokták mondani. Ha jóbort adunk az emberek kezébe, akkor mértékkel, de gondolom, hogy rendszeresen is örömmel fogyasztják. Köszönöm szépen.
1: Élmény kell egy bornak a fogyasztása mellé.
0: Így van. Köszönöm, minden jót kívánok önnek. A Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét, Friedman Jánost hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az időjárás durván megtréfálja idén tavasszal is a gazdákat. Ugye általában mindenki, tehát hiszen csapadék nem esik egy hónapja, hanem régebben egy csomó helyen. Ehhez képest viszont száraz, hideg idő volt az elmúlt éjszakákon, és ez gyakorlatilag irgalmatlan kárt okozva múlt el, már amennyire elmúlt, most ugye éppen kánikula van, de remélhetőleg a fagy már nem jön vissza. De ahova beköszönt, oda nagyon komoly nyomot hagyva köszönt be. Kós Csaba van a vonalban, a Hajós-Bajai Borvidék elnöke, maga is borász természetesen, úgyhogy egyrészt a saját földjeiről is tudja, hogy mi a helyzet, meg hát nyilván a gazdák be is számoltak arról, hogy mit találtak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a május elejé borzasztóan furcsa, nagyon komoly fagyokat és egyébként meg meleg nappalokat hozó időjárás tönketette a térségben a szőlőket?
2: Sajnos az egész Dunabor régió, ugye három borvidék alkotja, a Csongrádi, Hajós-Baja és a Kunsági borvidék. Itt található Magyarország szőlőtetvényeinek több mint 40%-a, több mint 23 ezer hektár szőlő, és gyakorlatilag ennek több mint 80%-án végzett a fagy sajnos közel 100%-os pusztítást, ami talán 40 évvel ezelőtt volt utoljára, 1984-85 telén hasonló, amikor téli fagykárosodás történt, ugye most ez egy tavaszi fagykár volt.
1: Hát ráadásul egyéb bajok is vannak, tehát ugye a mi hallgatóink is hallottak már a pusztító vészről, amely elérte az elmúlt években a magyarországi szőlőket is, és hát például Zalában egészen durva pusztítást végzett. Most akkor önök a következő ezen a borvidéken, akiknek lényegében nem maradt szőlőjük, nem lesz boruk?
2: Hát gyakorlatilag a Dunabor régió, tehát a három borvidék, Hajós-Baja, Kunság és Csongrád, de tényleg olyan elképesztő mértékű a pusztulás, amit a szőlő növény, remélhetőleg a tavaszi fagy az egy picivel jobb a télitől, mert ilyenkor általában a zöld részek károsodnak, és a növény később kihajt. Vannak olyan fajták, amelyeknek a mellékügyei is hoznak valamilyen kisebb, nagyobb, egy csökkent minőségű és jelentősen csökkent mennyiségű termést, de igazából a nemesebb fajták, szőlőfajtáknak csak a főrügye termékeny, ezért ilyenkor a ki is hajt a növény, már nem számíthat a gazda értékelhető termésre, nem beszélve arról a kockázatról, hogy egyre nem tudjuk még, hogy a szállító szövetekben okozott-e a növénynek károsodást ez a fagy, hiszen voltak olyan helyek, ahol -5-6 fokot mértek, ami olyan súlyos fagykárt okozhatott több borán keresztül, hogy lehet, hogy kiderült nyár elején vagy tavasszal, hogy majd a növény nem is tud kihajtani, vagy ha kihajt, akkor tehát a következő évek termését is lehet, hogy negatívan befolyásolja.
1: Ilyenkor egy borász mit tud csinálni? Ugye itt két probléma van, egyrészt maga a szőlő, másrészt pedig, hogy a borásznak a következő szezonja megy gajra.
2: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hisz ugye közvetlen kár a szőlőtermelő családokat érinti, de általában tudni kell, hogy a magyar kb. 26 ezer szőlőtermelő él Magyarországon, és ugye a borászat jóval kevesebb, tehát nagyon sokan termelő van, aki csak szőlőt állít elő, vagy jövedelem kiegészítésként, vagy pedig megélhetésszerűen. Most a megélhetésszerűen szőlőtermesztők helyzetében nem is szeretnék nagyon belegondolni, de ugye az igazi gond az, hogy a szőlőt ugyanúgy művelni kell. Sőt, hogyha netán a szállító szövetek is károsodtak, akkor újra kell nevelni a törzset, tehát akkor még fokozottabb költségek fognak jelentkezni.
1: Ráadásul akkor jövőre sincs termés.
2: És jövőre sincs akkor termés, és ugye a másik gond a borászok, és az egész ágazat, meg az egész termelési és értékesítési lánc, ami gyakorlatilag, aki szőlőt termel, ugyanak meg volt az a borász, aki vagy megvette, vagy saját magának termelt a szőlőt, az bort készítette, vitte a megfelelő vevőinek. Ugye ez a lánc gyakorlatilag most megszakadt, hisz a szőlőt termel, nem lesz szőlő, a borász nem tud bort készíteni, tehát ez egy viszonylag súlyos és tovább gyűrűző probléma, amelyet részben tud enyhíteni az, hogy egyéb borvidékekről be lehet szerezni remélhetőleg majd valamennyi szőlőt, és az ottani borvidéken lévő borászoknak is kell a szőlő, úgyhogy reméljük nem fogja azt maga után vonzani, hogy mondjuk egy év múlva Magyarország polcain, a kereskedelmi láncokban mondjuk 60% külföldi bor lesz, mert nem lesz elég Magyarországon, tehát azért reménykedek, hogy valamilyen úton, módon azért a pincészetekben lévő borkészletek, mondjuk vörösbor esetében mindenféleképp több évre rendelkezésre állnak. Hát pont a ma divatossá váló és nagy mennyiségbe fogyasztott írsai olivér, rozék és egyéb illatos fehér szőlőfajtáknál ugye az senki nem akar már több évjáratost inni, mert nem is olyan típusú a bor, hogy, hogy az igazán magas élvezeti értéket nyújtson, tehát a legnagyobb problémát talán ez fogja okozni.
1: Nem tudom, mennyire volt energiája, lelki ereje, hogy körbeérdeklődjön, hogy máshol mi a helyzet, mert hát nem csak önöknél volt fagy, hanem az országnak egy jelentős részét sújtotta május elején a hajnali fagy, hogy, hogy mennyire és milyen mértékben károsodtak más helyeken a szőlőtőkék, ez talán most már látható, tudható.
2: Tudható, gyakorlatilag tegnap volt egy Egykövetség Nemzeti Tanácsának üldögyűlése, előtte volt elnökséggyűlésünk, és egy pontos fölmérést, egy közel pontos fölmérést már a hegybírók elvégeztek. Úgy tűnik, hogy Magyarországon nagyjából olyan 18-19 ezer hektár szőlő szenvedett komoly tavaszi fagykárt. Ennek legjelentősebb része az Alföldön található, de bizonyos borvidékeken, Zalába, a Dunántúl több borvidékén, és előfordult egy-két helyen Észak-Magyarországon is, ahol a kicsit hűvösebb völgyek be szintén lett fagykár sok termelőnek, ami persze közvetlenül az ott élő embernek óriási probléma. Azok a borvidékeken általában a borvidék köztermeléséhez képest nem olyan jelentős a fagykár, mint az Alföldön.
1: Ez mondjuk ebből a szempontból szerencsés és jó hír, miközben önökön nyilván ez kevés is segít, de annyiból talán mégis, hogy lesz szőlő, hogyha tudnak valahonnan vásárolni, valakitől vásárolni, de miből? Ugye itt a következő kérdés az az, hogyha kimarad egy szezon, akkor a pénz is elfogy, megfogyatkozik. Számíthatnak valakitől támogatásra?
2: Hát az ágazat reménykedik abban, hogyha ez valamilyen szinten katasztróf, pává lehet minősíteni, az unión belül vannak erre bizonyos források vagy alapok. Gyakorlatilag ugye itt az ágazatot közvetlen termelési értékbe érte egy ilyen 30-40 milliárdos kár. Ugye ezt azért próbálom így kihangsúlyozni, hiszen a 2016-17-ben a borászatoknak nyújtott beruházási támogatások esetében 40 milliárd volt a az összuniós is nemzeti forrás, amihez ugye hozzá kellett tenni az 50%-ot, tehát ez a 80 milliárd, aminek fele volt saját erő, mondjuk a fele az a 40 milliárd, egy óriási lökés volt az ágazatnak, úgyhogy akkor visszafordítva érzékeltük, ez a 30-40 milliárd a maga szőlőbor ágazatnak, aminek a közvetlen termelési értéke nem érje el a 100 milliárd forintot per év, ez egy óriási kiesés is az ágazat, amúgy sincs rózsás helyzetben, nagyon sok tényező miatt, hogy minket ugyanúgy sújt az asszály, sújt a fogyasztás csökkenés, gyakorlatilag az unióba való bekerüléssel nem csak támogatások jöttek, hanem nagyon komoly versenytársak is megjelentek a piacokon, úgyhogy semmiféleképp nem mondható el a szőlőbor ágazatról, hogy az elmúlt években milyen szinten mondjuk milyen tőkét fel tudott halmozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp szükség lesz az ágazatnak, amennyiben lesz lehetőség valahonnan valamiféle kárenyhítést kapjon, hiszen a biztosítók ma Magyarországon senki nem köt, nincs olyan biztosító, aki téli vagy tavaszi fagykárra kötne biztosítást szőlőültetvények esetében. Sajnos az éghajlati nagy kitettség miatt, ugye ez most még halmozódik a szárassággal, és én azt gondolom, hogy ez a súlyos asszály is részbe okolható ezért az óriási éjszakai kisugárzásokért, ugye lassan eljutunk oda, hogy nappal 30 fok lesz éjjel, meg mondjuk -2, mint a félsivatagos területeken, hisz nincs a levegőbe páratartalom, nincs ami a hősugárzást visszaverni. De hát mi termelők ugye optimisták vagyunk a végletekig.
1: Hát más nem marad. Illetve hát még egy dolog marad nyilván, hogy összefogva meg kell próbálni a támogatást elhozni úgy a magyar kormánytól, mint az Európai Uniótól, hát ha valaki segít, és hát ha ez valódi segítség lesz. Ezt kívánom önöknek, és köszönöm, hogy beszámolt a bajról. Ne csak a jóról beszéljünk, a jó borokról, hanem hogyha baj van, akkor is tudjunk szót váltani. Kovács Csabát hallották, a Hajós Bajai Borvidék elnökét, a fagykáról beszéltünk az előzőkben. Köszönöm szépen. És köszönjük az önök figyelmét is. Ne szegje kedvüket az, amit az imént hallottak, mert jó bort azért talál a magyar gazdák pincéiből, úgyhogy kedves egészségükre, jövünk egy hét múlva ugyanezzel a műsorral itt a Spirit FM-en.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: szépen. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Az Állatkerti körúton továbbá a Baross tér, a Blahalúza tér, az Asztória és a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Futóverseny miatt számítsanak szakaszos és időszakos lezárásra várhatóan délután 2 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Steidl, Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. A korlátozások miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. A 15-ös autóbusz pedig terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok! A Gazdasági Magazin jelentkezik. Róna Jegon vagyok. Somodi Sormos Eszter szerkeszti a mai adást, és arról beszélgetünk majd, hogy annak reményében, hogy lesz kormányváltás, most már tudjuk, hogy lesz, annak reményében, hogy lesz talán erről, ezt még nem tudjuk, de ígérik, és annak reményében, hogy stabilizálódik a magyar gazdaság, egészen jó számokat kezdett el produkálni mondjuk a forint az euróhoz képest, meg egészen jónak látszik az a fajta befektetői mozgás is, ami Magyarország, a magyar gazdaság körül kezd kialakulni. Erről beszélgetünk Németh Dáviddal, a KNTH Bank vezető elemzőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Először is hagyj értsük meg, mert szerintem mi legtöbben, akik itt ebben a műsorban előfordulunk, vagy hallgatóként, vagy műsorkészítőként, nem vagyunk nagy befektetők. Bár lennénk, ugye? Bár az sem lehet egy könnyű élet. Hadd értsük meg a nagy befektetők gondolkodásmodellt. Hogyha ránéznek egy országra, egy ország gazdaságára, vagy éppen a politikájára, mi alapján kezdenek el valami mellé odaállni, vagy valamivel kapcsolatban megvonni a bizalmat?
3: Ugye sokféle befektető van, és sokszor össze is mosódnak a különböző befektetői körök, mert ugye teljesen más típusú egy zöldbezős beruházó befektető, vagy valamilyen reálgazdasági befektető, és teljesen más, amikor egy pénzpiaci befektetőről beszélünk. Már csak azért is, mert egy pénzpiaci mozgás sokkal hamarabb, gyorsabban le tud zajlani. Belépnek a piacra, kilépnek a piacról, ezzel szemben egy reál eszközvásárlás, akár legyen egy termelő sor, vagy bármilyen szolgáltató szektorba való belépés, hogy ez egy hosszú távú elköteleződés, az nem egy olyan típus, hogy akkor ma úgy döntök, hogy belépek a piac, és holnap után meg kilépek, mert az nagyon nagy lenne az alternatív veszteség. Tehát itt, amikor a hirtelen jövő beruházási kedvről beszélünk, most még itt az első körben, az elsősorban az ilyen típusú pénzpiaci befektetők, ahova lehet sorolni a spekulánsabb típusú befektetőket, akik tényleg rövid távon gondolkodnak, néhány nap, egy-két hét, és vannak közép vagy hosszabb távú befektetők, például ilyenek egy nyugdíj alap, akik azért úgy próbálják a nyugdíj vagyont kezelni, hogy 5-10-15 éves futamidőn is jó hozamot tudjanak generálni. Ezek a típusú befektetők azok, akik megjelentek mindegyik más szempont miatt. Ugye rövid távon egyértelműen egy ilyen sztorit látnak Magyarországban, hogy van egy változás, teljesen új üzenetekkel, olyan célokat fogalmaznak meg, amit alapvetően szeretni szokott a piac. Ugye ilyen, hogy a költségvetésnek a hiányát azt próbálják kordában tartani, az inflációt letörik, bevezetnek majd egy eurót, elindítanak olyan változásokat, amik majd a gazdasági növekedést tudják a jövőben serkenteni. Tehát csupa ilyen hangzatos szózat jelent meg a piacon, amit szívesen hallgatnak az ilyen rövid távú befektetők. És nyilván ebből azt is belelátják, hogy ha ezek teljesülnek, akkor Magyarországot nem is fogják leminősíteni, hiszen ez is ott lebegett az elmúlt időszakban már Magyarország feje fölött, hogy esetleg elveszíti a befektetés ajánlott kategóriát. Most ez a fajta kockázat is így elkezdett kiárazódni a piacból, és ez a nagyon nagy optimizmus, meg hurrá hangulat, ez most elindított egy ilyen vásárlási kedvet, de azért ezekre a befektetőkre azt is tudni kell, hogy amilyen könnyen megjön a kedvük, azért gyorsan el is tud illanni, mert hogyha valami rosszul alakul, akkor pont ahogy említettem, ezeket a pozíciókat viszonylag hamarabb lehet zárni, hamarabb ki tudnak lépni a piacról, akkor ezt a döntést meg is fogják hozni, és keresnek a világban esetleg egy másik érdekesebb történetet, és akkor oda fognak befektetni.
2: Viszont ezért valami tehet egyfelől az ország maga is, hogy ne így legyen, másrészt pedig azért ez talán egy kicsikét öngerjesztő folyamat is, tehát az egyik elkezd hinni benne, a másik is elkezd érdeklődni. És valamelyest ez talán a magyar gazdaság stabilitását is elősegítheti pont abban az időszakban most, amikor hát azért ezzel vannak bajok.
3: Hát abszolút ez egy ilyen öngerjesztő folyamat tud lenni, pont hogy említettem, egy ilyen jó sztorit, egy jó történetet generáltak belőle, tehát hallottam olyan befektetői döntéseket így partnereken keresztül, hogy Amerikának egy kevésbé ismert alapbefektetői, akik nagyon nincsenek tisztában, hogy most Magyarországnak milyenek a konkrét számai, de ugye eljut oda is a sztori, hogy hát itt Magyarországon most valami történik, itt lehet egy hozam csökkenés, ebbe érdemes beleszállni, és akkor valamennyi pénzt allokálnak erre a piacra is, hogy nem akarnak róla lemaradni. Tehát valóban van egy ilyen csorda szellem ilyenkor, hogy akkor többen elkezdenek befektetni Magyarországba. Ugyanúgy a negatív csorda szellem is szokott néha lenni, de elég 2022-re gondolni, amikor az energiakrízis ugye mélyen érintette az országot, akkor meg mindig mindenki el akart adni magyarországi eszközöket. Szóval ez a csorda szellem, ez mindkét irányban működik.
2: Valóban,
3: ugye az fontos, hogy az ország azért tehet azért, hogy ez ne egy átmeneti csorda szellem legyen, tehát ehhez kell utána, hogy a reálgazdasági mutatóink is a várakozások mentén elkezdjen javulni, hanem is ugyanolyan ütemben, mint ahogy a várakozások felépültek, de legalább valamilyen szinten lekövesse, és itt ugye a költségvetési fronton tud a kormányzat rövid távon tenni, ezért nyilván mély strukturális átalakításokhoz idő kell, tehát ezt nem lehet megcsinálni, hogy akkor fél év múlva már a teljes gazdaságnak a rendszerét is átalakították, de néhány döntés, ami elmozdíthatja abba az irányba, amit ígértek, azok elindulnak, akkor ezek mind tudják középtávon is támogatni ezt a pozitív szemléletet az országgal kapcsolatban.
2: Igazából miben érdemes mérnünk azt, hogy hogyan haladunk a következő időben a GDP változásában, ami végre megindult valamennyire itt az első negyed évben. Ugye ez még kormányváltás sem kellett, nem lett ez egy nagy szárnyalás, de valami legalább történt. Vagy mondjuk az infláció alakulásában, éppen mondjuk az ROR folyamában. Tehát hol láthatjuk mi az egyszerű kéttolóak azt, hogy jó felé haladunk?
3: Nyilván igen, ez egy helyzet pikantériája, hogy megtörtént a választás, és utána meg elkezdett néhány kedvezőbb gazdasági adat jönni, egy jobb GDP adat, egy ipari termelési adat felgyorsulás, tehát ezekhez nyilván nincs még semmi köze a választásnak, meg az új kormánynak, mert hogy ezek múltbeli adatok, és akkor még bőven a választás előtt voltunk. De amiket nyilván lehet nézni, hát a legkézzelfekvőbb az, hogy hogyan alakul Magyarországnak az Európai Uniós kapcsolata, az Európai Uniós forrásokkal mi történik, mert azért az egyik nagy hype, vagy hát ez a nagy öröm, amire kialakult az országgal szemben, az, hogy az Európai Uniós források, amik azért nagyságrendileg a GDP-nk 10%-át kiteszi, ami így beragadt a rendszerbe, hogy ezekhez hozzá jut az ország, és akkor ez már önmagában egy gazdasági felpörgést, amennyiben ezt elkezdjük felhasználni. Úgyhogy ez egy nagyon jó nyomon követhető eleme lesz a gazdaságpolitikának, hiszen itt a határidők is nagyon rövidek, augusztus végéig ugye itt egy sokkal tisztább képet fogunk látni.
2: Igen. Most derült ki, hogy nem kapunk haladékot, tehát augusztus 31-éig meg kell történnie, aminek meg kell.
3: Ez így van, hát ebből ugye nem csinálhat precedenst az Európai Unió, hogy akkor most valakivel kivételezünk, mindenkinek ugyanannyi idő állt rendelkezésére, hogy ezeket a forrásokat felhasználják. Hogyha most azt mondanánk, hogy jó, akkor lehet később is, akkor mindenki gondolhatja úgy, akkor még van idő. Szóval mindenképpen ebben szigorúak, de azért én azt gondolom, hogy ilyen függőszámlákra rá lehet tenni bizonyos pénzeket, ilyen technikai megvalósítása lehet annak, hogy mégis egy picit késleltetve használjuk fel ezeket a forrásokat, de feltételeknek az biztos, hogy 100%-ban meg kell felelni, különben nem fogják feloldani. Úgyhogy ez egy olyan, amit nagyon jól lehet monitorozni, a másik pedig a költségvetések. Ugye itt egyértelműen törvényi meghatározások vannak, hogy az adott évben be kell nyújtani a költségvetési tervet, ezt el kell fogadni a parlamentnek. Itt azért szigorú határidők is lesznek. Egyrészt a 26-os költségvetést is felül kell vizsgálniuk, a növekedési prognózisokat, a makropályát is, hogy ezekkel ki kell jönni az új kormányzatnak, és utána valamikor szeptember magasságában egy 2027-es költségvetési törvénytervezettel is meg kell jelenniük. Ugye ezekből már azért nagyon sok információt majd le lehet vonni, hogy mennyire transzparens a költségvetésnek a tervezése, valóban az eurózóna csatlakozás irányába mozdul-e a fiskális politikánk, vagy nem. Úgyhogy ezek olyan momentumok, amik folyamatosan adnak információt a piacok számára is, hogy fenntartható ez a pozitív hangulat, vagy nem.
2: És akkor az utolsó kérdés, az általános és a legmegszokottabb egy pénzügyi elemző számára, hogy mi várható ebben az évben. Mennyire reális az, amit a gazdasági pályaként lehet tudni a Tisza gazdasági terveiről. Tehát, hogy egyszerre adót csökkent, és egyszerre bátorítja a kiáramlást például a legalacsonyabb nyugdíjak tekintetében.
3: Hát elég ambíciózus tervek, fogalmazzunk így, elég sok kockázattal. Ugye sajnos azért jelenleg is még ugyan most enyhülni látszik a hormuzikon helyzet, és éppen ma az olajára csökken. De hát láttunk már ilyet az elmúlt hetekben is, de azt látszódik már a világon, hogy van egy energia sok, meg egy költség sok, aminek már lesz valamekkora reál gazdasági áldozata, és ezt Magyarország is nyilván érezni fogja a saját bőrén. Tehát itt a növekedési prognózis rövid távon azért nem túl biztató, és hát ugyanakkor ott van az Európának a mindenféle saját nehézsége, Németország is viszonylag mondjuk úgy pessimista hangvételű, tehát a vállalatok azért óvatosan néznek a jövőbe, ez nem segíti az export piacainkon keresztül Magyarországot. Úgyhogy szerintem kihívások bőven vannak, és az alap Tisza program ugye az úgy készült, hogy önmagában egy költségvetés semleges, tehát nagyjából ugye, amit ők terveznek adócsökkentésben, vagy szociális juttatás emelésben, vagy egyéb sorokon kiadásnevelésben, azt ellentételezi például a növekvő gazdaságból jövő adóbevételek, a csökkenő kamatkörnyezetből következő megtakarítások, vagy akár a korrupciónak a csökkentésén keresztüli megtakarítások. De még akkor is arról beszélünk, hogy valahol a magyar költségvetés helyzet az közel 6%-os hiánnyal futhat jelenleg. Szóval innen el kéne jutnunk 3%-ra, úgyhogy kihívásokkal teli lesz, én azt gondolom, ez a következő időszak, hogy minden programígéret megvalósuljon, és ehhez jó adag szerencse is kell, hogy tényleg a globális konjunktúra az kedvezően alakuljon, és ebből Magyarország is megfelelően tudjon részesülni, és így a költségvetési bevételek azok növekedjenek, ebből tudjanak finanszírozni csomó programot. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz időszak elé néz azért az új kormányzat.
2: Minden esetre úgy kezdte, hogy ambíciózus a terv, hát ambíciók nélkül meg minek? Úgyhogy hajrá! Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt már lehet tudni, folytatjuk a gazdasági magazint ezzel a témával, hogy a Tisza kormány egyik első intézkedése az lesz, hogy június 1-től megtiltja a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges behozatalát. Ez ugye az a kérdéskör, ami úgy vetődik fel, hogy ki fog dolgozni a Seattle-ben, vagy a BYD-ben, vagy más kínai, vagy távol-keleti érdekeltségű nagyvállalatoknál. És ugye erre az a Tisza kormány válasza, hogy van itt 400 ezer fős tartalék Magyarországon, őket kell integrálni a munkaerőpiacra. Hogy van-e 400 ezer fő, aki szeretne dolgozni, és képes is dolgozni ezeknél a vállalatoknál? Ez Lati Róberttől, a MASZ elnökétől kérdezem. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Ez egy nagyon jó kérdés, hogy valóban van-e 400 ezer alkalmas munkavállaló Magyarországon, ugye statisztikából valóban azt tudjuk, azt olvassuk, hogy van 400 ezer inaktív ember a munkaerőpiacra bevonását ugye meg kellene oldani, de hát ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy valóban meg tudjuk ezt oldani. Erre azt hiszem, hogy nem én fogok tudni válaszolni már arra sem, hogy van 400 ezer ember, és feltétlenül arra sem, hogy ezt meg fogjuk-e tudni oldani, vagy meg fogják-e tudni oldani. Az biztos, hogy ez egy hatalmas kihívás, és egy nagy feladat lenne. Azért
1: akik ma nem dolgoznak Magyarországon, ők javarészt azért nem dolgoznak, mert nincs állásajánlat, vagy azért nem dolgoznak, mert nincs szakmájuk, vagy nem mobilizálhatók?
2: Hát szerintem ez mindegyik igaz lehet, illetve igaz is Magyarországon, hiszen azért sajnos az utóbbi időben azt halljuk, hogy szűnnek meg munkahelyek. A képzettség, ez hiányzik ebben a körben nagyon sok munkavállalónál, és hát a mobilitás az meg sajnos szintén folyamatos probléma, illetve folyamatosan napirenden levő téma Magyarországon. Mindegyiken jó lenne, vagy kellene segíteni. Hát ugye az első az, hogy lesz-e van-e munkahely, ugye az a gazdaságnak a megtorpanása után remélhetőleg beindul, akkor talán ezzel járhat, illetve jár az, hogy munkahelyek legyenek. A képzés, átképzés, ez egy nagyon fontos tétel, és ezt mi a Magyar Szakszervezeti Szövetség részéről a tejérkönyvünkben is megfogalmaztuk, tehát ha ezen gondolkodik a kormányzat, akkor ez feltétlenül jó. És hát a mobilitással kapcsolatosan tömegközlekedésnek a javítása, bérlakásépítések, bérlakás program beindítása, ezek mind-mind nagyon fontosak. De talán a legfontosabb számunkra az, hogy ne a sajtóba értesüljünk ezekről a témákról, hanem az lenne jó, hogyha mindezekről egyeztetni tudnánk, és szükséges is ezekről egyeztetni, hiszen maga ez a bejelentés is, ugye ez egy nem egy pontos megfogalmazás, tehát nem tudjuk igazából, hogy mit jelent ez a, nem is tudom, hogy volt, hogy a behozatalnak a megtiltása.
1: Vagy tömeges behozataluk megtiltása.
2: Akkor a tömegesnek állítsunk be egy számot, hogy ez mit jelent. Egy biztos, hogy a kiutasítása a munkavállalóknak, illetve hát a harmadik országból származó vendégmunkás foglalkoztatásnak a megszüntetés, ez biztos, hogy nem vezet eredményre, hiszen az nagyon hátrányos lenne a magyar gazdaság számára is.
1: Sokan attól félnek, hogy eljön a tömeges elbocsátások időszaka ugyanakkor, és akkor beszéljünk erről is két mondatot, mert szerintem ez érdemes. Itt vannak például a NER közeli cégek, még meg sem kezdték a leépítést, de hát könnyen elképzelhető, hogy náluk például, miközben azért ott 100 000-es nagyságrendben vannak munkavállalók, elképzelhető, hogy eljön ez a pillanat nem sokára, és hát van 160 ezer cég az Opten kimutatása szerint, amelyiknek a fizetőképessége hát legalábbis bizonytalan. És hát önálluk dolgozók szintén ugyanezzel nézhetnek szembe közeljövőben.
2: Igen, hogyha valóban ebbe az irányba fog elmozdulni a munkaerőpiac, illetve a gazdaságunk, az bután hangzik itt most talán, hogy ilyen szempontból még akár megoldás is adhat a harmadik országbeli vendégmunkások problémájára, de én inkább a vendégmunkást, mint egy kiszolgáltatott munkaerőt szeretném most egy kicsit itt behozni a beszélgetésbe. hiszen ugye a kölcsönzött munkaerő a hazai munkaerő vonatkozásában is létezik, és ez egy nagyon kiszolgáltatott munka, ezért a külföldi munkavállalók is ugye bármikor indoklás nélkül azonnal elbocsájtatók, egy annál a vállalatnál, ahol éppen a munkát végzik, ugye ugyanez a helyzet a hazai kölcsönzött munkaerőre is. Tehát ezt az irányt, ezt kellene valahogy változtatni, vagy ezen kellene változtatni, hogy minél kevesebb ilyen kölcsönzött munkaerő legyen, és a külföldről behozott kölcsönzött munkaerő vonatkozásában pedig azt kell elkerülni, hogy ők valóban azért jöjjenek be, erre voltak igazából úgy tűnt lépések, és jó lenne, hogyha ez tovább erősödne, hogy a hazai munkaerő kiváltására jöjjenek be a magyar vagy a külföldi munkavállalók. Hiszen a legfontosabb az, hogy semmiképpen se lehessenek, legyenek olcsóbbak azért, hogy egy munkáltató, aki azon gondolkodik, hogy kivel végeztesse az a munkát, akkor egy külföldről olcsóbb behozott munkavállalóval váltsa ki a magyar munkavállaló.
1: Viszont előbb, ha jól értettem, tette egy fél megjegyzést arra vonatkozóan, hogy jó lenne, hogyha a következő kormány például önökkel egyeztetne arról, hogy hogyan tervezi a munkaerőpiac átalakítását, ha egyáltalán van ilyen tervük. Erre azt tudnám mondani, amit a telex.hu-nak válaszolt a Tisza párt, méghozzá az úgy szól, hogy a minisztériumok felállását követően széleskörű szakmai részvételiség keretében kívánjuk megvalósítani választási programunkat, kialakítani a kormányprogramunk részleteit. Ez tehát arról szól, hogy még ez várat magára, és ez a dolog meg vár önökre.
2: Reméljük, hogy így lesz. Ezeket a mondatokat olvastuk már, akár a programban is. Sajnos még kézzelfogható eredménye tekintetben nincsen, de akkor most, ha erre a témára leszűkítem, akkor egyértelmű, hogy nem a politikának kellene megmondani ezeket a pótákat se, hanem az lenne jó, hogyha a munkáltatók és a szakszervezetek kell együttesen vagy hármasban állapítanánk meg ezeket a pótákat. Én azt is el tudom képzelni, hogy egy vállalati szinten is lehetne arról beszélni, hogy valóban indokolt-e a vendégmunkások behozatala egy adott vállalatnál, és ezt egyeztessék le az érdekképviseletekkel a munkáltató.
1: Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöki Zlati Róbertet hallották a Spirit FM hallgatói. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm az érdeklődést. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, itt vannak a márciusi KSH adatok demográfiai területről is. Márciusban 5752 gyerek született, ez a valaha volt legalacsonyabb márciusi adat. Még az egy évvel ezelőttitől is, ami szintén eléggé drámai volt, 2,9%-kal marad el, és a halálozások száma is itt van, 10.393, ez 9,2%-kal alacsonyabb a 2025 márciusinál, ez tehát egy jó adat, de hát a születések száma az igazán ami drámai. Meleg Attila szociológus a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Fura ez a történet. Az elmúlt 16 évben, ha valamit az Orbán kormány megpróbált, az valóban az, hogy a demográfiai adatok jobbak legyenek. Legalább a születés oldalon, ugye a halálozási oldalon ez nagyon komoly vita volt, hogy az egészségügy milyen állapotban van, és az mennyire járul hozzá ahhoz, hogy a demográfiai adatok így romlanak, de a születésekért tényleg megpróbáltak tenni valamit. Rossz módszereket, rossz eszközöket választottak?
3: Azt, hogy az intézkedések hatását értékeljük, ez egy nagyon bonyolult eljárás, és hosszú idő, míg azt visszafelé meg tudjuk mondani, hogy ez hogyan alakult. Én azt gondolom, hogy a termékenység, a gyerekvállalás az egyik lekult. Én azt gondolom, hogy

0: Most az elmúlt időszakban a gazdasági recesszió, a gazdasági stagnálás biztosan nem tett jót ezeknek az érzületeknek. Azon túl ugye a mindenféle bizonytalansági tényező került be a társadalmi életbe. Vagy figyelembe vehetjük azt a dolgot, hogy a fiatalabb korcsoportoknál az elmagányosodás egy probléma. Tehát nagyon sokan nem tudnak létrehozni stabil párkapcsolatokat, csak menjünk tovább, a létező párkapcsolatok, a létező házasságok minőségének a problémája is ott van. Közben ugye ott van, hogy karrier szempontok is vannak, ott is talpon kell tudni maradni, azt egyeztetni kell, közben a párkapcsolatok belső rendszerével is azért gondok lehetnek, és bizonyos ugye individuális értékeknek fölértékelődhetnek. Tehát ez egy nagyon bonyolult rendszer, amiben olyan könnyedén nem lehet mozogni. Tehát azért ezeken a dolgoknak megvan a maga autonómiája, hogy így próbálok így viszonylag konkrétan válaszolni önnek.
1: Hogyha valaki változtatni akar azon, hogy a demográfiai adatok maguk változzanak. Igazából a halálozási oldalon, tehát az egészségügy felépítésén kell először is változtatnia, vagy meg kell győznie a fiatalokat, hogy vállaljanak több gyereket, és meg kell mutatni nekik, hogy ezt miért tegyék.
0: Sőt, ugye még egy ország szempontjából, hogy a migrációnak is szerepe van. Tehát mind a három területen egyszerre komplexen kell mozogni. Nyilvánvalóan az egészségügyi ellátás a Magyarországon nagyon komoly problémák vannak. A halálozási adataink hasonló fejlettségi országokhoz képest nem jók. Most szerencsére javultak, és ezek nagyon örömteli dolgok, de önmagában az egészségügyi helyzet, önmagában a korszerkezet, önmagában a gondozási igények nagyon komoly kihívásokat jelentenek. Tehát azt gondolom, hogy például a gyerekvállalás szempontjából is, hogyha a gondozás területén előre tudunk lépni, és például nincsen ez a, ugye van ilyen szendvics generációnak nevezik az 50-es években lévőket, a 40-es, 50-es években lévőkben, ami elég riasztó dolog, amikor egyszerre lefelé is, meg fölfelé is gondozási kötelezettségek vannak. Tehát, hogyha ezek a terhek lejjebb mennek, akkor lehet, hogy az emberek már korábban is felébrednek, és úgy érzik, hogy ebben lehet viszonylag szabadon mozogni. A másik nyilván a munkaerőpiac magatartása, tehát vagy ott hogy bánnak az emberekkel, mekkora feszültségek vannak, milyen túlteljesítményeket kérnek tőlük, ez nagyon sokat számíthat. Tehát ezer helyen meg kellene mozdulni ahhoz, hogy valami komolyabb eredményt el tudjunk érni. Ezt hozzátesszük még ugye az elvándorlás is, amit nem csak azért, mert van visszavándorlás is, de minden mozgás azért a termékenységgel biztosan nem közvetlenül nagyon pozitív kapcsolatban van. Tehát ez nyilván terheli a személyes élettörténetet, nyilván halasztásokhoz vezet. Tudjuk jól, hogy a termékenység ez egy legnagyobb probléma, hogy kicsúsznak az emberek már bizonyos szempontból az időből, mert addig halasztják. Tehát, hogy nagyon sok szempontot kell egyszerre figyelembe venni, és ez a komplexitás. És most nagyon fontos lenne, hogy ezt a komplexitást már a közbeszéd szintjén is visszanyerjük, mert szerintem az egyik legnagyobb probléma az volt az elmúlt időszakban, hogy ez a közbeszéd, ez bizony nagyon, hát hogy mondjam, ilyen nagyon sarkítva működött, hogy ilyen finoman fejezzem ki magamat, és most már valamit ezzel kellene kezdeni. Mi megnéztük, csak egy példát mondok erről az oldalról. Mi most megnéztük egy kutatás során, hogy a sajtóban lévő népesedési diskurzusok, amik népesedéssel foglalkoznak, mennyire foglalkoznak az idősödés a gondozás problémáival, és hát elképesztő volt azt látnunk, hogy meglehetősen nagy a távolság. Nem tudnak ezek a népesedési diskurzusok igazán mit kezdeni, mondjuk a gondozás az idősödés területén érkező kihívásokkal, tehát van mit átgondolni.
1: Hogyha hallgatunk Kapitány Ivánra, ő például Ivánra, Istvánra, akkor ő például, mint leendő gazdasági és energetikai miniszter, érdekes módon megszólalt ebben a témakörben, ő ott látta a megoldást, hogy visszaállítja a szülészorvos választást a következő kormányzat, aztán az egészségügyért felelős szakember meg azt mondta, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, bár ez egyébként áldásos lenne. De nyilván, ahogy én önt hallgatom, ez az egész kérdéskör ennél sokkal bonyolultabb. Itt egy társadalmi szövetnek kellene kialakulni, ami védi az anyákat, vagy védi azokat a fiatalokat, akik anyává, szülővé akarnak válni, mert ez nem csak a nők kérdése, ez itt a férfiaké is.
0: Ez így van, tehát az egész társadalmi kontextuson el kell gondolkoznunk, alapvető intézményeken el kell gondolkoznunk, és hát ebben bőven

0: innovatívnak kell lenni. Tehát megfordítanám a dolgot, én azt érzékelem, hogy mind a mai napig az első reakciónk a pánik, miközben demográfus veszély nagyjából előre mondták, hogy ezek a dolgok be fognak következni, tehát az idősödésről, hogy a magyar korszerkezet már a 90-es években nagyon rosszul alakult, ezt a Tóth Csaba kutatásaiból tudjuk, hogy már akkor olyan pályákra kerültünk, amiről, ami nehéz onnan lejönni erre a dologról, hogy meg kéne fordítani a gondolkodást, és igazából valami arra lenne szükség, hogy beleálljunk ezekbe a folyamatokba, és próbáljuk a negatív hatásait valamiképpen csökkenteni a dolgoknak. És akkor így ez a biztonság a fiatalabb generációk számára például biztos, hogy sok intézkedést igényel, de biztos, hogy meghozza az eredményét is bizonyos szempontból, hogyha ennyiben kiléphetek a szerepemből, és mondhatok valamit, ami ugye nem az elemző közvetlen feladata.
1: De hát itt most egyébként nem a szakterületére és nem önre utalva, itt mindenki elemez most mindent, mert próbálja a társadalom azt gondolom felmérni azokat a hátrányokat, gondokat, amiket az elmúlt 16 év itt hagy, miközben nyilvánvalóan vannak előnyei is. Kérdés, és kérdezem egyúttal, hogy azok a családbarát intézkedések, amikre a kormány oly büszke volt, azok, ha megmaradnak, azok segítik-e egy következő kormány céljait, vagy ezek eléggé öncélú döntések voltak?
0: Az biztos, azt tudjuk, hogy bizonyos intézkedések visszavonása, annak biztosan van negatív hatása. Ezt láttuk már korábban is több esetben, és hát így a stabilitásnak, vagy a népesedés politika és szinten valamilyen stabilitás van, az szerintem fontos. Hát nyilván lehet ezeken a dolgokon úgy módosítani, hogy megmaradnak, csak jobban adaptálódnak a társadalmi átalakuláshoz. Tehát például csak mondok egy dolgot, egyre hangosabban mondják az emberek a bérlakás programot, és hogyha ez jobban bekerül a köztudatba, hogy lehet bérlakásokkal is élni, nem kell bankoknál eladósodni. Hosszú távon akkor lehet, hogy ez például a fiatal generációknak segíthet. Tehát, hogy nem szüksége, tehát nyilvánvalóan ezen a területen egy valamit nem szabad csinálni, nagy pörőjel körbe menni. Tehát ez biztos, hogy nem vezet eredményhez. Illetve ugye fel kell fogni az egész dolgot úgy, és hogy az innovációs készségünket kell megnövelni. Ugye a gondozás kérdése, amit az ebben emlegettem, nem csak az idősekre és a betegekre vonatkozik. Ugye régóta tudjuk, elméletileg is tudjuk, hogy a gyerekgondozás és a piaci gazdasági rendszer nincsen jó viszonyban egymással. És egy nagyon komoly alávetettségi viszonyok és feszültségek vannak. Tehát itt azért valami innovációnak végbe kell mennie ahhoz, hogy másképpen alakuljanak a dolgok. Hozzáteszem, ez nem csak magyarországi probléma.
1: Hát nyilván itt az egész Európai Unió egyébként ezzel a demográfiai gonddal küzd, és kérdés az az, hogy ez nyilván azt mondják demográfiai szakértők, demográfusok, hogy hát itt azért azzal is szembe kell nézni, hogy ez a folyamat nem lesz megfordítható, legfeljebb lassítható az európai elfogyás. Illetve hát itt jön a következő kérdés, hogy befogadunk-e olyanokat, akik nem európai származásúak, de élnének Európában, és elfogadjuk-e azt, hogy ez lehet egy demográfiai megoldás?
0: Hogy így megoldásokról beszéljünk, én inkább azt mondanám, hogy nézzük ezeket a folyamatokat, egyben nézzük ezeket a folyamatokat, nem biztos, hogy egybe kell kötni őket. Tehát az, hogy az látható, hogy az a törekvés a befektetők és a nagyvállalatok részéről, de néha nem csak a nagyvállalatok részéről, hogy egy globális munkaerőpiac jöjjön létre, ez elég erős. Erre nagyon nagy késztetések vannak. Én ugye szakértőként én már sok mindent hallottam, mondjuk ilyen iparkamaraszerű intézményeknél, és most nem a magyarra gondolok egészen konkrétan, amikor ez itt mondják, hogy nekik erre szükségük van, és hogy ebben szeretnék lépéseket tenni. Ugye az a kérdés, hogy ezek a programok és ez a globális munkaerőpiac, ez mennyiben problematikus megoldás, mennyiben nem a társadalom fejlődése szempontjából, és ezeket a feszültségeket először jól végig kellene beszélni, mert azt gondolom, hogy ez megint csak arra utal, hogy látszólag nem demográfiai területeken is át kell gondolni dolgokat. Tehát önmagában a migráció, ezt azért nagyon sokan tudják, nem nevezhető ilyen pótlék megoldásnak a demográfiai folyamatokra. De közben nagyon kell figyelni mind a bevándorlást, mind pedig az elvándorlást.
1: Magyarországon
0: a népesség szám kisebb lenne, és rosszabb lenne, ha a 90-es évektől végig, és ebben ugye benne van, ugye ez az, amit el szoktunk felejteni, mert nagyon furcsán kezeljük ezeket a szavakat. Tehát a migrációban, a vándorlásban benne van mindenféle társadalmi csoport, tehát Magyarország végig pozitív vándorlási egyenleggel volt az elmúlt időszakban, és ebben ugye benne voltak az ide költöző már állampolgárok, de ide bevándorlóként tekintettünk azokra a munkás emberekre, akiket nagy vállalatok hoznak ide egyszerre.
1: Igen. Aztán az egy más kérdés, hogy ők mennek vagy maradnak. De hát ez a következő egyébként izgalmas kérdés, hiszen július 1-től külföldről nem lehet munkavállalót behozni szervezett módon, ki tudja, hogy meddig. De ez megint veszevezet is egy másik témakör. Előbb már mondtam volna, hogy köszönöm, és fontos volt, amit hozzátett utána, hogyha akkor most újra mondom, hogy köszönöm Meleg Attila szociológusnak.
0: Én köszönöm, és minden jót kívánok.
1: Minden jót kívánok önnek.
2: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kedves hallgatók, előtt sem titok, hát az időjárás jelentés rendszeresen aszályról számol be. A meteorológusok elmondják, hogy 6 hete nem esett eső az ország bizonyos részein, alig egy kicsi folt van ma Magyarországon, amelyet nem sújt a nagyon súlyos aszály. És hát nyilván ez alapvetően az agráriumot sújtja első körben a leginkább. Éppen ezért Petőházi Tamáshoz, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökéhez fordulunk, hogy megtudjuk, hogy mekkora a baj. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Köszönjük szépen a nevükben is. Az a hír, hogy több napra forgót vetnek a gazdák, mint kukoricát, ez rossz jel?
3: Nem, ez a gyakorlatilag a klímaváltozás, ami elérte Magyarországot, ez ennek a következménye. Ugye ez nem csak Magyarországon, az egész északi féltekén érezhetünk egy felmelegedést, egy klímaváltozást. Ennek következtében az őszi kalászosok területe növekszik Magyarországon, és ugye a kapás növények közül pedig a kukorica visszahúzódik, és helyette a napraforgó termesztése kezd kicsit előbe térni. Ez azt jelenti, hogy a kukorica termesztési lehetősége egy fölfelé tolódnak, gyakorlatilag Lengyelország veszi azt át azt a szerepet, amit egy 20-30 évig Magyarországon volt ugye a kukorica termesztés övezete, ezt most Lengyelországra tevődik föl, és nálunk pedig ebben az évben először, egyébként 2026-ban a napraforgó vetés területe megelőzi a kukoricáit.
1: Jönnek a narancsligetek, ha így folytatjuk? Magyarán nem elviccelve a dolgot, szotyizni fogunk, és nem főtt kukoricát eszünk, és lesz-e kenyerünk?
3: Ugye ez nagyon összetett kérdés. Ugye erre, hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag, hogyha Bulgáriát megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 20 évben Bulgária szántóföldi növénytermesztésével, akkor valószínűleg ez fog hozzánk is egy 10-20 év alatt begyűrűzni. Egyértelműen azt lehet látni, hogy abba mondjuk 20 évvel ezelőtt Bulgáriába is fele-fele arányba volt napraforgó és kukorica, vagy egy területen voltak, most pedig 15%-nál nem nagyobb területen van kukorica Bulgáriában, a többi területen napraforgó van. Ez várható nálunk is, hogy szépen teljes nyer a kukorica, de ugye a Dunántúli részeken lesz olyan hely, ahol tovább ki fog tartani, az Alföldön pedig egy gyorsabb átállással lesz az őszi kalászosok télnyerése, és a napraforgónak a termesztése.
1: Idén milyen lesz a termés? Olyan rémisztő a helyzet, mint hogy az időjárás jelentésekből következik?
3: Hát nem, mi szántóföldi növényt termesztünk, csak bízunk abba, hogy a hétre és a jövő hétre ígért csapadékok megjönnek, nem pedig nem futózáporok lesznek, hanem szép lassú áztató eső, és bízunk benne, hogy még nem lesz későn, és egy közepes termést még remélünk, de egyértelműen az elmúlt időszak csapadék hiánya már azért rávetíti a termés eredményekre a képeket. Gyakorlatilag már szenvednek a növények, és ugye még a kapás növények zöme ki sincs kelve, még ott pedig most kellene, hogy kicsit a fejlődési erély meglegyen. Úgyhogy nem nagyon jó kilátásokkal állunk most, az a helyzet.
1: Hát áztató esőt nem, de záporokat, zivatarokat azért ígér a meteorológia, országos esőt sajnos nem, de majd meglátjuk, hát ha tévednek, és kivételesen ennek tudnánk örülni. Petőházi Tamás, köszönöm szépen. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke adott tájékoztatást a terméskilátásokról, meg az éghajlatváltozás által okozott termelési fordulatokról. Köszönöm önnek.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány mondat a használt autó piacról, hát annál mondjuk a néhánynál egy kicsikét több is. Halász Bertalannal fogunk beszélgetni a jóautók.hu vezérigazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Vannak friss adatok, 12.821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot áprilisban. Ez pedig, hát ugrásszerű növekmény az egy évvel korábbihoz képest, 23,5%-kal több. Vajon miért?
2: Így van. Ebben látunk egy szezonális hatást, ugye volt egy nagyon fura januárunk idén, ami nem szokott lenni, nagyon havas volt, nem lehetett behozni autókat a nyugati importországainkból, elmaradt vásárlások ezért megtörténtek az elmúlt hónapokban, február, március, áprilisban, viszont az importált használt autó forgalomba helyezésekben e hónapban, áprilisban már egyértelmű, hogy az euró-forint árfolyamnak a kedvező alakulása is hajtja fölfelé a piacot.
1: Az mennyire és milyen sebességgel képeződik le az árakban, hogy mennyi a forint árfolyam az euróhoz képest? Ugye ma 358-on kezdett például.
2: Igen, hát ez holnap még nem fogjuk látni, de az, hogy hónapok óta most már a belénkívódott 400 körüli 400 fölötti árfolyam alatt vagyunk bőven, és ugye folyamatosan szépen csordogálunk lefelé. Ez viszonylag gyorsan megjelenik a piacon, tehát hogyha elkezdünk nézelődni kereskedői szemmel, magánszemély szemmel, a mobiledén, tehát a németországi autópiacokon, és elkezdünk osztani szorozni, akkor nagyon hamar kiderülhet, hogy egy évvel ezelőtti vagy két évvel ezelőtti helyzethez képest ugyanabból a pénzből egy 10-15%-kal akár jobb autót is kinézhetünk, és ezek azért már jelentős tételek, tehát hogy egy átlagos 4 milliós használt autót nézünk, és pörgetjük a kínálatot, és valaki odállna felénk, hogy hello, most akkor nézhetem 4,5 milliós autókat is, akkor ott már kevesebb futásteljesítmény, jobb motorizáltság, fiatalabb évjárat, ezek látható előnyök.
1: Na, hogy kedvet kapjon mindenki, most 355 forinton áll az euró árfolyama, amikor mi beszélgetünk, és hát folyamatosan megy lefelé a mai napon, tehát egészen látványos módon erősödik. Azt gondolom, hogy például ebben nyilván a kormányváltásnak és azzal kapcsolatos várakozásoknak nagyon komoly része van. Aztán meglátjuk, hogy az ott hogyan megy tovább. Tehát, és akkor most visszatérve az autópiacra, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy most venne külföldről autót, akkor ez az a pillanat?
2: Ez egy jó pillanat, viszont ugye azt tudni kell, hogy ez a mosolygörbe, aminek most a felfelé szálló ágában vagyunk, ugye ez 2019-től kezdett el nagyon durván leesni, ott a éves szinten a 150-160 ezeres békeidőben látott számok estek be 23-ra, majdnem 100 ezer alá, ezek kezdtek el emelkedni, és ugye a mi piacunk azért ahhoz képest, hogy most szép számokat produkál évperi alapon, azért nem itt van. Tehát most idén egy ilyen 140 ezer környékére satszoljuk a piacot, hogy oda fogunk beérkezni. De ezzel a 4,4 millió futóautóval, amivel rendelkezünk, bőven egy 200 ezer környéki szintre kellene, hogy felérkezzünk. És ugye ezek a mostani piaci folyamatok, ezek alátámasztják ezt, meg egy kedvező környezetet biztosítanak neki, de nem itt van a vége ennek a rallinak reményeink szerint.
1: 12 év az átlag életkora a behozott járműveknek, ez javítja a magyarországi gépkocsi életkor átlagot, de azért ezek nem fiatal autók.
2: Nem fiatal autók, és hát igen, tehát ez a tipikus egyik szemünk sír a másik nevet helyzet, mert ugye mennyiségi darabszámokban szépeket produkál most a piac, azzal együtt is, amit az előbb mondtam, hogy volt honnan fejlődni. De ugye ez a másik része, hogy átlag életkor 16,5 év fölött van, és ezzel a 4,4 millió autóval ez a 12 éves átlag életkor, amit az importált használt tud, vagy jóval többet kellene behozni, vagy fiatalabbakat kellene behozni. Ugye a másik beta csatornája az autópiacnak, meg magyar utakon futó flottának, ugye az új autós piac, és ő sem tart még ott, ahol a Covid-járvány előtt tartott, és hát nem is elegendő az a szint, hogyha ezt a klasszikus kérdést vizsgáljuk, hogy meddig fog még öregedni a magyar használt autó, illetve autóflotta. Nagyjából a számítások szerint, hogyha éves szinten mondjuk 200 ezer nulla éves új autó be tudna érkezni a piacra, meg ugyanennyi mondjuk 10 év körül importált használt, akkor állhatna meg az öregedés. Tehát akkor jöhetne a stagnálás, de a fiatalodáshoz még ennél is jóval több autóra lenne szükség.
1: És hát nem a felé megyünk a jelek szerint. A legnépszerűbb márkák nem nagyon változnak viszont. Érdekes, a világ változik körülöttünk, de a Volkswagen nem. 12,6%-a a behozott autóknak VW, az Opel is jól szerepel, a Ford is hozza a magáét. Szóval, hogy változatlanul a német ipar, ugye a európai Ford is német, szóval változatlanul a német ipar dominál.
2: Így van, de ugye használt autó az ebből a szempontból egy picit más piac, mint az új autó. Az új autós piacon a kínai márkák térnyerése az egyértelmű szemmel látható, de használt autót nagyon sok esetben alkatrészhez veszünk, szervizhálózathoz veszünk, vagy ismerős szerelőhöz veszünk, és ugye ezek az is említett márkák ott vannak zsigeri rutinként bennünk. Ismerjük, hogy hova kell menni alkatrészért, kihez kell vinni szerelni őket, és ezért nem nagyon változnak ezek is, nem is nagyon várható, hogy változni fognak.
1: Na jó, hát akkor meglátjuk. Minden esetre most itt egy jó lehetőség arra, hogy az ember kicsit számolgasson a 355 forintos euróval, hogyha autót szeretne vásárolni. Halász Bertalannak pedig köszönöm szépen az információkat. A joautók.hu vezérigazgatója volt itt velünk.
2: Én köszönöm szépen.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Az Állatkerti körúton továbbá a Baross tér, a Blahalúza tér, az Asztória és a Szélkálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Futóverseny miatt számítsanak szakaszos és időszakos lezárásra várhatóan délután 2 óráig a Zoltán utca, Nádor utca, Steidl, Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. A korlátozások miatt a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik. A 15-ös autóbusz pedig terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös, illetve a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Judittal kezdünk, kezdjük csokolom. Halló, halló.
5: Itt vagyok.
4: Most már hallom is, köszönöm.
5: Ők szakadtunk közben. Na hát ezek közül, amiket egy gyorsan szeretnék magával megbeszélni, kérdésem is volna ezzel kapcsolatosan. Én először is a Trump-al szeretném kezdeni. Na most egyre több olyan Epstein aktás dolgokat látok a Facebookon, mintha gyűjteném legalábbis minden nap, és ez a Mel Gibson, ez a nagy színész, és még nem jut eszembe az az öreg néger színész, akik nagyon komolyan fölvették ezzel kapcsolatban a témákat, és rengeteg pénzt tettek bele, és hát én azt érzem, és ebben egészen biztos vagyok, hogy a Trump ezzel kapcsolatosan nagyon komoly problémákkal fog megküzdeni, ha ez tényleg a nyakára lóg, már pedig fog, mert nincs olyan kép, aminél lenne rajta, és mindenki tudja, hogy milyen indítatású. Én nekem az az érzésem, Ferenc, hogy ebbe a háborúba menekül ezelől. Mit gondol maga erről?
4: Hát hallottam már ilyen összeesküvést, de nem hinném, egy háború megindítása az nem egy egyszemélyi döntés, ott komoly szűrőkön, tanácsadókon és más döntéshozókon is keresztül kell menni egy ilyen tervnek. Úgyhogy nem tartom ezt ilyen módon megalapozottnak. Az Epstein vagy Epstein aktákban meg még olyan dolog nem került róla elő, ami terhelő volna. Ismerte ezt az embert korábban, lány szépségversenyeket csináltak, ilyen picit kellemetlen fotók vannak, de bűncselekményre utaló nem jött ki eddig semmi.
5: Na jó, hát én abban bízok, hogy egyre több tanul van, akik túl tudták élni ezeket a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a Trumpot is utoléri, a karma dolgozik szerintem, és hát nem beszél arról, hogy nagyon nagy a népszerűtlensége ide nagyobb Amerikába, úgyhogy egyre többen fordulnak ellene a háború miatt. Mondjuk itthon nem hallom soha azt, hogy a Trump a háborúval csinálja nekünk itt a dolgokat az üzemanyaggal kapcsolatban, de hát ez még mindig így működik nálunk Magyarországon. A Trump az első számú nagy barátunk.
4: Hát bármint az Orbán kormányé, igen, de lassan ettől búcsút vehetünk, még van 5 nap, aztán vége. Majd meglátjuk, hogy az új kormányzat hogy áll ehhez hozzá.
5: Igen, hát meg rögtön azt olvastam pont, hogy ugye lesz Magyarország újra a magyar köztársaság, mert ugye amerikai cég vagyunk, hát erről már nagyon sok szó olvastam, de erről úgy hivatalosan soha nem esett szó. Nem tudom, hogy ez
4: amerikai cég. Amerikai cég vagyunk?
5: Igen, be vagyunk jegyezve Magyarország, igen.
4: Ezt nem tudtam.
5: Úgyhogy már nagyon érdekes dolog az, hogy van köztársasági elnökünk, miközben nem is vagyunk köztársaság. De hát remélem, hogy ez nem csak az én agyamba fordul meg, hanem megfelelő helyeken. Én szerintem Magyar Péter ezeket olyan jó kárda van a háta mögött, biztos vagyok benne, hogy ezeket a dolgokat majd szépen helyre fogják tenni. A Magyar Péterrel kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, ha már itt tartunk, hogy nem sógorból lett miniszter, hanem miniszterből lett sógora. Hát azért álljon már meg a menet,
4: hát
5: azért
4: gondolom. Nem egészen, tehát szó, most konkrétan figyelembe véve a kronológiát, előbb volt a sógora, utána lett miniszter, viszont hamarabb volt a harcostársa és alapítója és a Tisza belső körének fontos tagja ez az ember, Mellétei Barna Márton, mintsem, hogy sógora lett volna. Az kétségtelen.
5: Hát, jó vastam, de nem baj, azért fölösleges azért bántani a Magyar Pétert, nyilván nagyon nagyszerű ember, én örülök neki, hogyha ő ennyire komolyan benne van a dolgokban, biztos, hogy nagyon sok jó eredmény elősz. Visszatérve erre a hangkóra, csak egy mondat erejéig, hogy 12 12 milliárdot osztott szét.
4: 17.
5: Hát
4: 17.
5: Igen, 17. Na jó, hát akkor az még több. Tehát ez az ember szömreben és nélkül végig tudta hazudni a semmit, ugye, az Egonnak, végignéztem, úgyhogy egyszerűen valami elképesztő ezek a pénzek, de hát ezt már elmondta az első főszóról, nem akarom ismételni, és akkor csodálkozik ez a hölgy, aki betelefonált, hogy akasztást akarnak az emberek. Mit gondol Ferenc, hány embernek csináltak tragédiát az életükből, hány ember halálát, családok tönkremenését köszönhetik ennek a rendszernek? Csodálkoznak rajta, hogy ilyen gyűlölet van bizony.
4: Sajnos egyébként az arányosság, elvének akkor is, és minden körülmények között érvényesülnie kell. Tehát ha valaki ellopott mondjuk 17 milliárdot, most nem erre a Hankó miniszterre gondolok, csak ön hozta fel ezt a számot, akkor azért börtön jár, hogyha rábizonyítják, hogy gondatlanul bánt, sikkasztott bármi, de nem akasztás, amúgy sincs halálbüntetés. Tehát az arányosság, értem az indulatokat, de akkor is érdemes visszafogni az indulatokat.
5: Így van. Így van. Hát én azt gondolom nyilván, mint ahogy mindenütt is vannak ilyen szélsőséges dolgok. Én se arra gondolok, igazából nem az volna a büntetés, hanem tényleg a börtön. Tehát az, hogy az ember lássa azt, hogy igenis megkapják a maguk büntetését, ami jár gyakorlatilag ennyi.
4: Ha ez vigasztal bárkit, csak mondom, ha vigasztal bárkit, ugye Magyar Péter programja köznapi megfogalmazásban az út a börtönbe program. Tehát nyilván ebből úgy nem lehet kifarolni, hogy az út a meggyanúsításig, vagy az út a feltárásig, mert nem ezt ígérte, de persze nyilván ő sem prejudikálhat, de elég sok ilyen netesnek tűnő folyamat van, így napvilágot lát napi szinten.
5: Hát én megmondom őszintén, élvezem, most már élvezem a csörtét, élvezem a csatot, és mindenféle olyan hírtévés műsorokat, amiben láthatom őket, mert borzasztóan idegösek, agresszívak. Hát itt például a csörtében a Gajdi csatát, az a kedvencem. Hát ez egyszerűen olyan borzalmas ez az ember. Tényleg én azt várom, hogy ugyan mikor fogják majd ezt kipaterolni onnan. Tehát ő a patriótákkal látja a jövőt, és maximálisan mindenféle téren gúnyolódik, nevet az ukrán háborúval kapcsolatban. Tehát olyan szinten érinti meg az emberök lelkét szerintem ezzel a mocskos viselkedésével, hogy tényleg az ember minden kíván neki, csak éppen jót nem. Na mindegy, szóval erről ennyit nem muszáj nézni, de én viszont nézem, mert minden nap van valami jó dolog, amit hallhatok. Egy kérdésem volna még, Ferenc, hogy mi lesz a béketanácsa? Hát erről olyan mélyen hallgatom Orbán Viktor.
4: Hát ez nem az ő bulija, ez Trump kezdeményezése a gázai folyamatok kontrollálására, tehát attól, hogy Orbán Viktor megbukott, a gázai történet nincs elrendezve, nagyon messze nincs elrendezve, tehát maga ez a béketanács éppen működhet tovább.
5: Vagy... Jó, hát reméljük, hogy nem a mi pénzünkből fog, nagyon remélem, az már biztos, hogy nem hiányzik még nekünk. Aztán itt van ez a Bencsik András, azt mondja, csőcselék, ennek a vagyonelosztás miatt ez a kommunista államosítás.
4: Vagyon visszaszerzés, igen, a büdös kommunista, hát ő kommunista volt, tehát a büdös kommunista, ő tudja, hogy ki a büdös és ki a nem büdös kommunista, de hogy ő onnan jött, az egész biztos. Népszabadság párt és társadalmi lett rovatának volt megbecsült tagja, az MSZMP-ből tudósított. Ő volt a korabeli influencer, az MSZMP rajta keresztül közölte sokszor, hogy mi az irány. Akkor is Moszkva barát volt, meg most is, ezt írjuk a javára.
5: Jó, van, hát nem baj. Majd még bosszankodik, hogy éppen eleget, és akkor a végén azt tetszett a legjobban, amikor azt mondja, hogy megoldás a szeretet és a megbékélés.
4: Hát, hogy az előbb mondta, hogy egy ilyen idióta gazember, vagy nem tudom, minek nevezte a megválasztott kormányfőt, hogy merészeli. Úgyhogy hát hamar visszakötött a szeretetre, igen. Hektikus és impulzív alkat.
5: Nagyon tetszik. Na most egy másik kérdésem volna, aztán be is fejezem, mert rengeteg volna, de hagyok másoknak időt. Szóval, hogy ugye a Szijjártó Péterre visszamenőleg. Azt mondja, hogy ő rákos beteg?
4: Nem tudtam megfejteni, valamilyen komoly betegség megtámadta, de szerencsére kigyógyult belőle. Ennek nagyon örülök őszintén, hogy milyen fajta volt, ez nem derült ki számomra.
5: Hát én azt gondolom, hogy úgy lehet, hogy na, most én sem kívánok senkinek betegséget, mert annál borzasztó nincs, annál sokkal másmilyen büntetést kívánok neki, de az a helyzet, hogy azt dicsekedett, hogy ott a gyárra olyan közel lakik, és önnek is semmi baja nincsen. Csak úgy kérdezem mellesleg, hogy...
4: Nem ezt mondta, azt mondta, hogy hihető lenne, hogy támogat egy gyárat, ami tényleg egészségkárosító, és ő ott lakik 5 kilométer, ez volt a mondás. Úgyhogy...
5: Aztán úgy szépen eltűnt a téma, és aztán ezzel kapcsolatban nem volt más egyéb. Jó, hát itt lehet gondolkozni rajta. Az utolsó témával kapcsolatban pedig... Halló?
4: Igen, igen, itt vagyok.
5: Ja, csak mondom, hogy elakadtam. Szóval a karácsony és a magyar összefeszült. Hát én örülök, ha mögégyeznek, és én bízok benne, hogy ezzel nem lesz probléma ezzel a bulikkal kapcsolatban. Mögértöm, mind a kettőt mögértöm, hogy szeretnének ünnepelni. Én jó szórakozást kívánok a társaságoknak, sajnos én nem lehetek ott, bár szívesen ott lenni, lesznek ismerőseim, úgyhogy be fognak erről számolni. Nagyon jó tötte a Péter, hogy igenis ezt meg kell ünnepelni, és én nagyon drukkolok neki. Lögyön minden úgy, ahogy ő szeretné, nem lesz egyszerű dolog, az biztos. A pénzt tökéletesen kitakarították, de én bízok, hogy ne fogjuk kapni Brüsszeltől a pénzt, és akkor
4: igen.
5: Világ. Igen.
4: Legyen.
5: Nagyon szépen köszönöm, Ferenc.
4: Köszönöm, hogy hívott. Kezicsokolom. További szép napot. Péterrel folytatjuk. Üdvözlöm.
6: Szép napot, Ferenc. Üdvözlöm a 8. kerületből. Végeztem a munkából. Látta a Csupasz Pisztoly szín filmet?
4: Igen, igen, azt hiszem láttam. Több része is volt.
6: Drabin Hagynagy.
4: Igen.
6: Nagyon a mai kormány még, ugye nem alakult át, de nagyon hasonlít rá. Térve a témákra, érettségi, oké, sok sikert kívánok az érettségizőknek, mert egy másik nemzedék fel. Elsimon szerint is a jogos a felháborodás, de az Elsimon miből élt egyébként?
4: Ő is kapott szép állami pénzeket, úgy emlékszem, volt neki egy szép, vagy van pincészete, oda út is épült szép, aszfaltos, úgyhogy ha ebben az NK-ban nem is érintett, higgyük el nyilván, akkor is, azért ő is kedvezményezettje a 16 évnek, de hát megszólalgatnak emberek most.
6: Karácsony és Magyar összefeszült, a főváros végül áttette Szombatra a koncertjét. Most ez mi értelme van egyébként? Nem értem.
4: Tehát az volt a lényeg, hogy Magyar Péter meghirdetett egy szombati nagy népünnepét a Kossuth téren, miután felesküszik az új kormány. Karácsony meg váratlanul, vagy sokkal később bejelentett egy hasonló jellegű népünnepét előző estére. És Magyar Péter kiírta a Facebookra, hogy ez így szerinte udvariatlan és káros. A károst azt nem értem, az udvariatlant azt igen. Erre Karácsony visszakozott, hogy jó, akkor ők közvetlen előtte teszik, vagy csinálják meg ezt a koncertet, és akkor aki azon részt vesz, mint egy előzenekar bulián, vagy elő eseményen, azután a részt vesz a Magyar Péter féle népünnepélyen is, ha akar. Tehát egy picit meghátrált a főpolgármester.
6: Értem.
4: Ennyi.
6: Na, viszont én kim voltam a Batthyány téren, kim voltam a... találkoztunk is egyébként, még a zenénél is találkoztunk. De viszont azt nem értem meg, hogy a Fidesz kormány miért nem tudja azt mondani, hogy ilyen Szűcs Gábor, meg ilyen tényleg az a, ja, na mindegy, nem mondom ki, amit gondolok, hogy ilyenek kerülnek be a parlamentbe a Fidesz. Hogy újítás. Újítás. Ez milyen újítás lett? Ez nem lesz újítás, ez inkább teljesen ambivalens, kontraproduktív performance lesz, teljesen egymás ellen mennek. Szóval nem értem egyébként. És még mindig a mai napig nem tudom, hogy ki az a S. Zsolti bácsi, remélem érti, hogy értse, hogy értse. Ki az az S. Zsolti bácsi, aki a Bangó Sándor kiállt.
4: Az a helyzet, hogy a Bangó Sándor viszont visszakozott, tehát azt mondta, hogy mégsem vállalja a vallomástételt, mert akkor a terhet róla, tehát innentől megint az van, hogy van egy lebegtetés, ami szerintem azért nem korrekt, mert ha ártatlan emberről van szó, akkor az brutális átélni, hogy itt gyanúsítgatják, utalgatnak, célozgatnak rá, majd amikor jön az, hogy jó, akkor arccal névvel tessék fejlentést tenni, akkor mégis az, hogy ja, akkor mégsem. Úgyhogy nekem ez nem annyira szimpatikus.
6: Ebben igaza van.
4: Tehát vagy álljon ki valaki arccal névvel, és mondja meg, hogy mit gondol, de ne lebegtessék, mert itt volt már a DK adott nyomravezető díjat, 5 milliót, 10 milliót, most a Juhász Péternél gyűlt össze 250 milliót, tehát akkor ez nem elég vonzerő, hogy egy hiteles tanú, egy hiteles sértett előálljon? Vagy...
6: Ebben igaza van, Ferenc, azt ugye nem vagyunk egyformák. Szerintem ez a Bangó Sándor nevezető ember, illető kis fiatal srác, Csórikában úgy nagyon sajnálom egyébként, amikor a kontrollon kijött a interjúja. Fél.
4: Hát, jó, hát a pont az ajtó előtt félt leginkább már, mint ahol be kéne lépni a hatóság ajtaján.
6: Igen, nagyon sok bizonyíték kell egyébként, hogy ezek az emberek bekerüljenek oda, ahova valók. Viszont az a baj, hogy elszámoltatás, amit a Magyar Péter mond, hogy mindent vagyon visszaszerzés, ez nem lesz telibe. Méghozzá az a baj, mert EU-s pályázatok nyerték meg őket, ezeket a pénzeket. De remélem, én vagyok a legnagyobb szurkolója annak, hogy úgy történjen meg az egész helyzet, hogy a szekrényben ne egy csontvált essen ki, még egy temető essen. De sajnos ez nem lesz meg. Őket nem lehet elszámoltatni, nem lehet. Nem. Egyszerűen az a baj, hogy egy-két csontot oda fognak dobni az embereknek, jó, egy-kettő, de tényleg ennyire.
4: Ebben azért nem vagyok biztos, csak logikai alapon, mert például volt egy olyan mondás is, hogy a Fideszt választásról legyőzni nem lehet. Aztán mi történt? Akkora vereséget szenvedtek, hogy 60 éve nem volt ekkora vereség Európában. Tehát ilyen módon, hogy nem lehet elszámoltatni, lehet, hogy ez egy ugyanolyan legenda, vagy egy közvélekedés, ami elült az emberek fejében, aminek van alapja, de... aztán kiderül róla, hogy nem így van, mint ahogy a legyőzhetetlenség mítosza is, mint egy lufi pukkadt ki.
6: Arisztotelész azt mondta, hogy inkább bízunk az emberekbe, mint hogy nem. Na most akkor a Orbán kormányba kibízott. Főleg azok után, amit tettek, amit a Kankó Balázs, bocsánat, ez egy betegség, Kankó Balázs, amit csinált az ATV-ben, hát az világklasszis volt. Azt én... sem tudta, hogy kinek osztogatja.
4: Igen, azt én sem értettem, hogy mi értelme van elvállalni egy interjút így, hogy ennyire felkészületlen egy miniszter. De hát nem volt jó magyarázat, amikor Mága Zoltán fotósának a cége, ami akkor alakul, kap 500 milliót. Erre nincs jó magyarázat, még ha tudja is, hogy hogy hívják az embert. Annyi volt a kínos, hogy még a nevét se tudta, de... Hát, vagy Fási Zsülike 101 millióból nem tudom, mit fog, dokumentumfilmet gyárt, vagy énekelni fog, már azt láttuk, hogy mennyi.
6: Amúgy gyönyörű hangja van egyébként, én biztos volt ezek az első sorban egyébként 500 millióért. Még
4: csodálatos hangja van, igen. Szerintem nem képernyőképes, most szembe jött velem egy-két videó. De hát mindegy, az apukája elintézte, a saját produkciójában fel tud lépni, persze.
6: De egyébként az a lesz, hogy pont most, hogy beszélgetünk, egy telefonszám hív engem, és tudom, hogy milyen telefonszám, hogy ne beszéljek a tévében, az a legszebb egyébként.
4: Hát mindenki azzal beszél, akivel akar, úgyhogy egy szabadság van.
6: Hát, az a baj, hogy a Gajd is ott mondta azt, hogy kommunizmus, hogy ilyenek a kommunisták, meg ilyenek.
4: Nem, a másik jobbos megmondó ember, a Bencsik András mondta, hogy ez büdös kommunista tempó, hogy vagyon visszaszerzést akarnak. Hát ő maga kommunista volt, legalábbis hát a kommunisták lapjának volt a megbecsült munkatársa, tehát gondolom meggyőződésből. Ő tudja, hogy milyenek a kommunisták.
6: Ember leanyázott mindenkit, hogy köcsök kurva anyátokat, így leanyázott mindenkit.
4: Nem, ilyen nem volt.
6: Nem köcsök kurva anyátokat, így mondta.
4: Káanyázás volt, de hát ez őt minősíti, ha egyáltalán bárkit érdekel, hogy milyen ez az ember, engem nem érdekel.
6: Megkérdezném őt, hogy ezzel egyetért, hogy S. Zsolt például... olyanokat művelt a Szőlő utcában, amit nem kellett volna.
4: De erre mondom, hogy várjuk meg, hogy ez bebizonyosodik-e. Egyelőre a hivatalos álláspont, hogy Zsolti bácsi mint olyan nem létezett, és egyelőre olyan tanúvallomás sincs, aki elmondta volna, hogy szerinte kiről van szó. Mondom, ez a fiatalember most épp visszakozott az utolsó percben. Ettől még persze a botránysorozat az botránysorozat, csak ez az eleme, ez egyelőre nincs bizonyítva, de enélkül is brutális és elfogadhatatlan botrány és igazságszolgáltatásért kiáltó botrány sorozat, meg hogy kimentegette Juhász Péter Pált, ez a nagy kérdés, hogy ezt 15 éven át művelhette.
6: Egyébként tudunk valamit még a Magyar Nemzeti Banknak az eladásáról? Arról tudunk valamit?
4: Igen, azt mondja, persze van egy jó hír, a Matolcsi György szerint a vagyon megvan. Ezt mondta múlt héten.
6: Hát,
4: akkor tessék visszaadni, ez a zsigeri reakciója egy olyannak, mint én, de lehet, hogy én tévedek. Matolcsi Ádám is oda nyilatkozott, hogy majd nem a politikusok meg az újságírók joga döntést hozni, meg ítélkezni. Senki nem mondta. Csak az ÁSZ egy picit, meg a magyar hatóságok picit nyögvenyelősen haladnak. Egy év alatt nincs még egy gyanúsítás sem.
6: Kicsit azért elég érdekes az, hogy menekítik ki a pénzeket. Nem? Kicsit azért gyanús. Kicsit.
4: Hát vannak, a Magyar Péter állítja, meg mások is, igen, hogy zajlik a vagyonkimentés. Ezt is vissza lehet csinálni. Hogy?
6: Mondja.
4: Hogy jogászok, ügyvédek szerint a külföldre menekített vagyont is vissza lehet hozni, hogyha az jogszerűtlenül szerzett vagyon. Tehát most tényleg nyilván nem alszanak nyugodtan azok, akik 10 éven át, 15 éven át élvezték az előző rendszer minden előnyét ezen a módon. Valóban most nem árt egy jó altató, meg annál is inkább jó ügyvéd.
6: Hát szalakszok, baloncalakszok. Remélem izzadnak.
4: Hát aki belenyúlt a közösbe, Pokorni Zoltán mondta fideszes vezetőként, hogy annak le kell vágni a kezét. Le fogják vágni a kezét nyilván átvitt értelemben, de ez egy fideszes direktíva, vagy hogy is mondjam.
6: Egyébként Orbán Viktor nem tartom buta embernek, mert nagyon okos ember, hát ha jól emlékszem, Oxfordon tanult, igaz? Ott jogásza a végzettsége.
4: Jogásza a végzettsége, Soros Ösztöndíjjal volt külföldön, igen, most nem emlékszem, hogy hol, de volt, igen.
6: De Oxfordra emlékszem, de lényegtelen. Egyébként nem egy buta ember egyébként. De viszont az a hatalommágia, amit képviselt, abban biztos vagyok, hogy mindenről nem tudok mindenről. Az, hogy szétlopták az országot, jó, hát persze, hát most a Lőlőről tudjuk, hogy szétlopta az országot, meg mentek oda a lekvárok, meg stb. De mindenről nem hiszem, hogy tudott. Abban biztos vagyok.
4: Hát nyilván nem lehet minden.
6: Akarom, ez is lehetség, nem védeni akarom Orbán Viktort, mert azért biztos, hogy a Lőlőről tudott. Tehát nem a zsíros kenyeret tette pacallat, biztos. De az, hogy mindenről, mint a Hankó Balázs beszélt.
4: Nem érdemes más nevével ilyen módon viccelni, nem elegáns, de tehát senki nem kéri számon, hogy egy miniszterelnök mindenről tudjon, mindenki a saját felelősségi körében lesz, vagy lehet megkérdezve csúnya magyarságban.
6: Átkerülték az Orbán Viktor, nagyon csúnyán megcsinálták őt.
4: Ebben nem hiszek.
6: Anyagilag értem.
4: Szerintem nem. Szerintem ilyen szintek, döntéshozatali szintek voltak. Nyilván 17 milliárdról nem a miniszterelnök dönt, de volt egy lista, hogy kik azok, akik behozzák ennek az árát, akik beleállnak majd a Fidesz kampányába. Hát érdekes módon pont olyan emberek, akik arccal, névvel, teljes messzélességgel kampányoltak a kormánypárt mellett. Fási jó, család, Mága Zoltán, stb. Pataki Attila, meg a társaik.
6: Tudom, elvitték az UFO-k.
4: Tehát nem kell minden forintról tudni a miniszterelnöknek, az irányokat kell megszabni.
6: De viszont, amit a Magyar Péter két évvel ezelőtt kiadott a Varga Judittal, ugye a feleségével való telefon felvette, nem lehallgatta.
4: Igen.
6: Még egyszer mondom, nem lehallgatta, felvette. Ott már egyből butnia kellett volna a kormánynak.
4: Hát egy jogállamban igen, hogyha egy igazságügyi miniszter azt állítja, hogy belenyúl a kormány az ügyészség munkájába, kihúzatja magát a vádiratból, az önmagában egy kormánybukás. De hát, mint láttuk, ennek semmi, az égvilágon semmilyen következménye nem lett jogi értelemben.
6: Kérdem én, mint 8. kerületi proli emberként, hogy akkor most demokrácia van, vagy bújtató diktatúra van ebben az országban?
4: Hát fejlett demokrácia biztos, hogy nem volt, mert mondom egy ilyen ügyben, hogy elismeri az igazságügyi miniszter, hogy miket csinálnak a kormányzati társai, ez biztos, hogy bukta lett volna egy normál demokráciában. Ez meg se történhet, tehát hogy átküldik a dettit, hogy szóljon már oda, hogy akkor nézzék át azt a vádiratot, és akkor ezt-azt ott húzzanak ki. Hát ilyen, ilyen igen, nincsen a demokráciában.
6: A Bálics, az aranyos emberke biztos.
4: Vagy szólnak neki, hogy most már hagyja abba, a telefonon ne beszéljen már kenőpénzekről, mert már lehallgatják egy X ideje.
6: Tehát az a kedvencem még egyébként, hogy ők kommunistázzák a másik oldalt, a Tisza szavazókat. Én például a Tiszára szavaztam, de nem azért, mert a Magyar Pétert kedvelem, hanem rendszerváltást akartam. De ők kommunistáznak minket, ők a 90%-a kommunista volt, meg kisztitkár.
4: Hát igen, nem érdemes most ezeket komolyan venni, mert ez ilyen vagdalkozás szint, tehát most...
6: Teljesen ambivalens, teljesen.
4: Köszönöm szépen, Péter, hogy hívott.
6: Én is köszönöm szépen, hogy
4: további szép napot, minden jót.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Élénk a forgalom az M3-as autóbuszok
0: Budapestről itt a Spirit FM-en.

0: egyáltalán rendet tesz az országba, és utat mutat arra, hogy ilyeneket, amit a Fidesz csinált, nem lehet csinálni büntetlenül. Azért kell minden olyan Fidesz által törvénytelen, vagy a fideszesek által, vagy a neresek által elkövetett dolgokat feltárni. Ez nem üldözés, hanem ezt fel kell tárni, mert ha valaki bűncselekményt követel, legyen az fideszes, nem fideszes, bárki, azt tisztázni kell, azt ki kell vizsgálni, és ha igen, elkövette, alapos a gyanú, eljárás lefolytatták, akkor pedig a bíróság ítélkezzen. Ennyi. Teljesen korrekt eljárásokra van szükség, teljesen transzparens eljárásokra. A népnek tisztában kell lenni azzal, hogy ez a kormány, aki még sajnos még mindig hatalmon van, ez mennyire tudatosan, mennyire előre kitervelt módon vezette félre a választókat, és ez a kormány, ezek a kormánytagok, ezek nem a népet szolgálták, amire fölesküdtek, hanem ők egymást szolgálták azzal, hogy a népet teljesen el lehetetlenítették. De minden tekintetben félrevezették. Nincs olyan terület, vagy legalábbis én nem tudok, amit azt lehetne mondani, hogy az az intézkedés az jogos volt, mert azzal a sorsát a magyaroknak, a Magyarországnak előre vitte. Minden mögött volt egy hátsó szándék, csak az emberek ezt késő vették észre, de nem baj, mert így nagyobbat dőlt a fal. Mert ha ezt 4 évvel előbb veszük észre, akkor lehet, hogy nem is lett volna ez akkora, úgymond bocsánat a kifejezését, duranás, de most viszont kidőlt a fal. Na és akkor azt mondja Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy meg fog újulni a Fidesz. Miben fog megújulni? Újabb hazugságokat talál ki? Jobb módszert talál ki? Talál ki az embereknek a félrevezetésére, a megvezetésére? Esetleg a parlamentből való kitiltást? Az újságírókat lehet, hogy kitiltja az 5. kerületből? Vagy mi az a megújulás?
1: Hát most már nem tudja kitiltani sehonnan.
0: Most már nem tudja. De majd, ha ő megújul, akkor ezt szeretné? Vagy mi ennek a célja ennek a megújulásnak? Vagy ügyesebben fognak úgymond szerződgetni, jobban alátámasztják a tisztességtelen dolgokat különböző jogszabályok meghozatalával? Vagy mire gondolt?
1: Hát ennek a világnak hát vége, ember... tehát innentől nem tudnak hát közpénzek felett diszponálni. Úgyhogy nem tudom, hogy miről szól az egész.
0: Nem látja be, én azt gondolom, hogy itt ő is nagyon jó tisztában van azzal, hogy nincs megújulás, de az övéit még biztatni kell, nehogy mindannyian bemenjenek az ügyészségre vagy a rendőrségre, és elsírják magukat. Hát mint ahogy ez a Balázsi Gyula tette. És a Balázsi Gyulának a sírása az teljesen őszinte volt, sokan azt mondják, hogy szerintük az nem, de a Balázsi Gyula előtt ott lebegnek az évek, és ő ebben tisztában van.
1: Út a börtönbe program, most fogta fel ön szerint az Út a börtönbe programnak a jelentését?
0: Hát most tudatosult benne olyan szinten, hogy ez lebegett nyilvánvaló mindannyiuk fölött, akik tisztességtelen jártak el, hogy mi van akkor, ha mégis, de ott volt a támaszték, hogy de hát hatalmon vagyunk. És most mondom azt, amit sajnos ki kell mondani, és nagyon szomorú vagyok emiatt, hogy nem volt rendőrségünk, csak képletesen, nem volt ügyészségünk. És hogyha a rendőrség meg az ügyészség nem jár el kellő tekintéssel, amikor az alapos gyanú fölmerül, és nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, nem teszi meg azokat a nyomozati lépéseket, melyek a gyanú elhárítására szükségesek, vagy éppen a gyanút megalapozzák, akkor nem tud a bíróság eljárni. És ezzel ők tisztában voltak, hogy ezt nem szabad tovább engedni, nem szabad, hogy ebből itt bármi legyen, ezért védfalakat építettek. Úgy ebbe beleértem az Alkotmánybíróságot, a Pol Pétert, a főügyész, beleértem a rendőrséget, a belügyminiszter. Bocsánat, a Fidesznek olyan belügyminisztere volt, akinek az olajszőkítési aktáját, amiben állítólag ő főszereplő volt, 85 éve titkosították emberek. Hát ezt miért engedtük? Hát miért nem mentünk ki az utcára, és azt mondtuk, hogy nem. Tessék megmutatni, Pintér úr mit csinál. És ha az ember nem alkalmas arra, amivel megbízta a nép, amivel megbízta a Fidesz kormány, akkor ezt le kell váltani, hiszen ez nem biztos, hogy alkalmas erre a pozícióra. Hogyha megállapíthatók azok a cselekmények, amiket ugye a Pallagrászló annak idején, az olajszűkítés kapcsán ugye még parlamenti vizsgálóbizottság is volt, hát miért kellett ezt az egészet lesöpörni? És titkosítani 85 évre. Nem ébredtek fel az emberek, hogy ennek oka van? 85 évre titkosítani egy bűncselekmény sorozatot, amiben nagyon sokan érintettek felsőbb körökben.

0: Szerkesztő úr, hát ez önmagáért beszél.
1: Költői kérdés, hogy miért kellett, nyilván, de abban az időben, hogy miért nem ment utcára a társadalom, hát le volt bénítva, és nem látta látták az emberek, hogy túl sok esélye nincs annak, ha utcára megy.
0: Hát nem is volt, mert hát elég sok gyanús haláleset is történt ez. Egy nyomozati cselekmények kapcsán, tehát több olyan dolog volt itt, ugye, 11 akárhány halott volt.
1: Békés megyében öngyilkosságok, igen, ilyen furcsa halálesetek voltak.
0: És ezeket még ki kellett volna vizsgálni. Na most, hogyha a hatóság ezeket nem vizsgálja ki kellőképpen, hanem Sespert megállapítja, hogy hát itt nem volt semmi, hát akkor az élet, bocsánat, akkor itt valami nem stimmel, akkor a hatóságok nem bízik a munkájukat. Ha a Dudon Bence, igazságügyi miniszter, fél nap alatt ki tud hozni egy olyan tájékoztatót, egy olyan vizsgálatnak az eredményéről, amit ők elvégeztek, hát akkor ők rendkívül gyorsan tudnak végezni. Akkor a Völner pár és a hasonló perek, azok hogy 5-6-10 évig, 8 évig folynak.
1: Persze, hát ez az maga a világbotrány, amit Varga Judit állított, és igazából vagy nem volt magánál, vagy utólag hazudik, tehát egyszerre nem lett minden igaz, hogy ki átmentek az ügyészséghez a detti, és kihúzatták magukról a terhelő részeket.
0: És akkor megint csak az ügyészséget nem akarom bántani, de egyszerűen muszáj megegyezni. Hát az ügyészség saját magát vizsgálja. Hát bocsánatot kérek.
1: Saját magát, és látta, hogy nem történt semmi.
0: Hát ez ilyen nincs.
1: Igen, hát jogállamban nincs nyilvánvalóan.
0: Hát azért mondom, hát hogyha ilyen megtörténik egy ország, persze, hát akkor nincs jogállam, pontosan. Tehát akkor nem vagyunk egyenlőek, tehát az egyik az bármit elkövethet, milliárdokat gyűjthet, a másik az fellop egy téli szalámit, nagyon jogosan meg van büntetve. Hát nem lehet. Na most a másik itt visszatérve, ugye itt ez a Balázsi Gyula, meg egyéb itt közeli cégek, amik ki fognak derülni, hát itt nem csak túlszámlázás van, hanem ugye a Balázsi Gyula cég, én úgy gondolom, a Balázsi Gyula cégéhez beérkeztek a pénzek, nyilvánvaló utalással. Hát majd ott a nyomozóhatóság vizsgálni fogja, hogy kik azok az alvállalkozók, akik azokban munkákban részt vettek, azok ténylegesen vizsgálni kell szerintem legalábbis, ténylegesen milyen értékű munkát végeztek el, azért mennyi pénzt kaptak, és ott ki fog derülni, hogy bizony az alvállalkozó is vitt vissza pénzt táskába, mint ahogy nagyon sok alvállalkozó.
1: Hát igen, az úgy nem életszerű, hogy túláraznak egy szerződést, és azért áraznak túl, hogy a vállalkozó még jobban járjon, amúgy is jól járna, piaci árszinten is jól járna, de hogy azt még 20-30%-kal megfelelik, az nem életszerű, hogy azért dönt úgy a megbízó, hogy a megbízott elvileg független vállalkozó jól járjon, hát nyilván nem annyira bonyolult. Erre mondom, hogy most már a megrendelő felé dől a dominó. Balázs úr eldöntött a dominót, azt csak arra felé. Meg fogják kérdezni a megbízott, hogy és ezt így hogy? Ez miért kinek, és miért volt ez így jó?
0: A Balázsi úrnak egyébként, hát Balázsi úr, hát nem tudom, hogy hát annak nevezem, azért fel kellett volna tárni, hogyha ő most már ezt ennyire megbánta, meg ennyire rájött, hogy hoppá, hát itt nagyon komoly problémák lehetnek. És ugye ez alatt értem azt, hogy ugye, hát, hogyha ez bűszövetségbe elkövetett, akkor azért itt probléma lehet, komoly probléma lehet.
1: Szorzó, működésbe lép egy szorzó, igen, a büntetési tétel.
0: A büntetési tétel, igen. Na most azért jó lett volna, hogyha már ennyire megnyílt, és úgy gondolta, hogy tájékoztatni kell a közvéleményt, hogy ő igenis ezt tisztességesen is megbánta, de azért ő mindent vissza. Hát miért adnám én oda az államnak, amit megdolgoztam? Bármiben segítek. De az, hogy amin van, azt adjam oda, hát hogy egy kétkezű munkával kerestem. Ja, hogy közben ölembe is hullottak dolgok, mert én kedvezményezettem voltam, és az nem tisztességes dolog volt, és ezért felajánlom. Hát persze, hogy felajánlom, mert tényleg.
1: Egy munka jobb, bocsánat.
0: Hogy ezzel...
1: Igen?
0: Igen.
1: Csak olvastam
0: egy... Azt gondolja ezzel, ja, hogy valamilyen szinten mentességbe is részesülhet, tehát úgymond egy kicsit kedvezőbb elbírálásban, mert segíti a nyomozást, mert feltárja, mert visszaadja vagyot. Na, de akkor fel kellett volna tárni.
1: Hát egyrészt ezek az, igen, hát nyilván majd a rendőrség megkérdezi, hogy volt, ki bízta meg, milyen alapon bízták meg, miért pont őt, miért ennyiért, de szerintem ez a cég csoport piaci alapon semmit nem ér. Hiszen csak akkor működött, amikor az állam kitömte 1130 milliárd forinttal. Ha az állam nem tömi ki, akkor piaci alapon nagyjából nullát ér, tehát egy nulla értékű vállalkozást akar rásózni a magyar államra, ahol van 500 dolgozó, hogy majd az állam, tehát megint mi, adófizető állampolgárok, fizessük ki az ő 500 dolgozóját.
0: Pontosan, hát ez gyakorlatilag, igen, menekül, így van. De azt nagyon jól mondta az szerkesztő úr, hogy egy milliárd körül itt megoldhatná ideglenesen a problémákat, illetve hát, hogyha valami tisztességtelen volt, akkor fel kell számolni, ezt abba kell adni. Hát nehogy már magyar állam ezt folytassa. Hát vannak reklámkészítő szakemberek, lakáskészítő szakemberek, akik ezt fölrakasztják, majd vannak cégek, akik ezt megcsinálják, normális versenypiaci alapon. Ugye egyébként is felháborító volt ez a plakátoknak a kihelyezése, nem csak a plakát miatt, hogy az embereknek a lelkét ezzel mennyire tönkretették, hanem az is, ahogy amilyen rendetlenül hagyták a plakátoszlopoknak körüli területet. Hát ott le volt, mind, végigmegyünk a Gyömrői úton, a Gyorsforgalmi úton, de bárhol az országban nagyon sok helyen ott van hagyva a régi plakát, bele nőve a fűbe. Hát szóval egyszerűen ez is olyan rendetlenül ment, és hát ugye kiderült, hogy akkor gyakorlatilag azért, mert ezt ugye hát a csókosok csinálták, akkor lehet, akkor ott lehet hagyni a szemetet. Hát ez milyen környezetvédelmi szennyeződés?
1: Hát igen, ez még a legkevesebb, hogy rendetlenül dolgoztak, de hogy ennyi pénzt kivittek a közösből, igen, ez biztos, hogy kérdések után kiállt, és ez, hogy elsírta magát, bekéreckedett egy laphoz, szerintem ez nem sokat javít a helyzetén.
0: És ugye arra a válaszra már, arra a kérdésre nagyon nehezen tudott válaszolni, hogy mi lett volna akkor, ha a Fidesz nyer ezzel a félrevezető
1: kampányával. Megy minden tovább,
0: és akkor elbújik, akkor nem nyilatkoznak az újságíróknak, a riportereknek, persze, és akkor nevezve ott mondta, amikor volt az, hogy melyik kocsival fog részt venni. Hát azért ne haragudjunk, hát ez nem így működik, hogy a közösből aztán valaki így mulatkázik, vagy valaki. A másik pedig, mert hogy azt mondja, még annyit szeretik, hogy a Fidesz azt mondja, ez különböző műsorokban, Hír TV-ben, M1-en, meg nem tudom hol, meg mindenféle platform, hogy mi vezetett el odáig, hogy ők elmondták. Hát az a temérdek hazudozás, az a népuszítás, az emberekkel, azok a nyilatkozások, a Bájeré, a milyen Otto, bocsánat, nem teszem a neve?
1: Gajdics.
0: A Gajdics Otto, igen. Hát ez egyszerűen borzalom, hát nem lehet így, vagy ez a Deák Dániel, vagy a Csatba is. Én nem tudom, az Egri Viktort egyébként még küldték el, mert nagyon jó volt. Én nem akarom a másik műsorvezetőt bántani, de szerintem hát óriási különbség van kettőjük között. Én ezt nem is értettem egyébként, mert az igaz, hogy sokszor már nézhetetlen volt, de nem a műsorvezető miatt, hanem az miatt, hogy a fideszes propagandák micsoda magyarázattal szolgáltak, micsoda undorítóan próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és az embernek elment tőle a kedve. Hát egyszerűen normálisan föllettéve a kérdés, akár a Csintalan Sándor, hát az olyan korrekt kérdéseket fölrakott, hát nem, ez mindig a kitérő válasz. Mindig a sinn és kitérő válasz.
1: Hát vannak kérdések, amire nincs jó válasz.
0: Persze, de akkor ne álljon oda. Senki nem tartotta a pisztolyt a fejét.
1: Hát igen, ezért nem értem a Szijjártó interjút, hogy odállt, és mikor megkérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy a felesége cégéből kivettek 2 milliárd forint nyereséget pár év alatt, azt mondta, hogy nem is tudott róla, mert erről ők nem beszélgetnek. Szóval innentől a magyar kabaré alól is kirántották a talajt pár évre, mert ennél jobbat nehéz megérni is.
0: A Fidesz nem érzi, hogy miért vesztette el a választást, és hát akörül boncolgatják itt a dolgokat, hogy ugye nem volt jó ez a kampány. Abba bele se gondolnak, vagy szándékosan nem közlik a nyilvánossággal, hogy amit az évek alatt elkövettek, annak köszönhetik. Az, hogy a kampány egy gusztustalan volt, és félelemkeltő, és huszító, hát az csak rátette erre az egészet. Tehát gyakorlatilag a Fidesz, amit itt az emberiség, a magyar emberek ellen elkövetett, mert nagyon tudtam mondani mindig, hogy a magyar emberekért, hát a magyar emberekért én nem tudom, mit tettek, hogyha kirabolták az országot. Hogyha ilyen pénzosztogatás volt, hogy bemegy a Hankó Balázs, és nem tud nyilatkozni a tévébe, és ő képviselt minket, mi megbíztuk ezeket az embereket, ezeket a minisztereket, hogy jól végezzék a munkájukat. Persze, abban lehet hiba, azt meg is érti az ember, de ilyen hibák nem lehetnek. Érdemtelenül emberek kapnak pénzt, és akkor ott van a Szegedi Szabadtér, és akkor ott nem tudom, milyen múlttal rendelkezik, és nem kap pénzt, vagy nem tudom, milyen minimálisat kapnak. Egyszerűen lehet látni azt, hogy ez a rendszer, ami tényleg maffia rendszerként működött, ez úgy épült föl, hogy a sajátjait, a vele azonos véleményen lévőket etette hát ha szabad így mondanom, pontosan annak érdekében, hogy őket öntartsák, hogy tovább tudják azt művelni, amit csináltak. Csak hát rájöttek az emberek. Ugye nem is véletlen, hogy ilyen nagy száma mentek el szavazni. A Fidesz mellett is volt egy nagyon nagy hányad, akit a Fidesz félre tudott vezetni, van egy nagy hányad az ő csoportjának, aki ugye hát vakon bízik benne, és megy utána, és van egy marha nagy hányad, akit etett a tenyeréből, és annak érdeke fűződik ahhoz, hogy a Fidesz-re szavazon. Így jött össze az a 2 millió, 1-200-300 ezer szavazó, de én biztos vagyok abban, hogy ezeket a szavazókat megkérdezni az ember, nagyon nagy hányad azt mondaná most már, hogy bánja, hogy rájuk szavazott, és ezért jó, hogy ilyen nagy számmal mentek el szavazni, és hogy ilyen többséget szerzett a Tisza, mert így derülhet fény csak azokra a dolgokra, amik ugye nem voltak tisztességesek, és ez érezhető volt, ez most már a legkisebb szinten a legnépesebb város lakói ugyanúgy érezték, mint a 50 fős lakos község lakói vagy falu lakói, mert érezték, hogy nem jól mennek a dolgok. Tehát egyszerűen a Fidesz az egy olyan hálózatot épített ki, hogy ezt uralni akarta ezt az országot. Ezt nem uralni kellett volna, hanem szolgálni. Hát ők arra tettek esküt. Hát az nem viselkedés, és az emberek ebben fölháborodtak. Biztos, hogy nem csak én, hogy nem nyilatkozunk, egy újságíró feltesz egy kérdést, akkor kitiltjuk, mert olyat tett fel, ami nekünk nem tetszik. De hát minket érdekel választókat. Hát azért bíztuk meg őket, hogy jó irányba vigyék a dolgokat. Nem azért, hogy amikor rávilágít egy újságíró bizonyos dolgokra, bármilyen területen, hogy esetleg ott ez miért történt, vagy hogy történt, akkor egy teljesen elterelő szóhasználattal, meg oda nem illő jelzőkkel illetik az újságírókat. Na most az újságírókra átkapcsolnék itt a Bencsik Andrásra. Hát én nem tudom, hogy ő nevezhető újságírónak, én nem akarom megbántani, a Bencsik urat nem ismerem. De azt, amit hallok a tévébe, azt a gyűlöletkeltés, azt a, nem is akarom most idézni, ugye nyilván nagyon sokan tudják, hogy milyen ordinári hangon beszélt, azokról, akik nem rájuk szavaztak. Hát ilyet egy újságíró nem tehet. Egy korrekt újságíró az tényeken alapul annak a véleménye, vagy egyáltalán kifejti az álláspontját. Tehát az újságírónak gyakorlatilag pártatlannak kell lenni. Hát ez ilyen nincs, amikkel. Ezek nem újságírók, ezek
1: propagandisták, ezt Jeszenszky Zsolt mondta, hogy propagandisták
0: igen,
1: valójában.
0: Kezükből lesznek, és propagandisták. És igen, azt fújják, azt a zenét, ami a Fidesznek kedvez, és ebből ők nagyon jól elvannak. Hát kíváncsi lennék azért ezek a propagandisták is, ez a Deák Dániel is, hogy mi pénzeket vettek föl ezek az emberek.
1: Több százmillió forintot elköltöttek a saját Facebook oldalukon a fideszes tartalmak propagálására.
0: Rúzsak ezzel az embereknek anyagilag is, és lelkileg is, mert az ember tényleg úgy van, hogy már annyit hallja, egyébként ez is egy negatív mentált szerintem a Fidesznél, hogy most már az utóbbi években annyira nem fogadták el, nem válaszoltak az újságírók kérdésére, nem fogadták el az ellenzéki képviselőknek a véleményét, arra nem reagáltak kellőképpen. Tehát hiába tették fel a kérdést, nevettek, kitapsolták, kiröhögték a másikat. Hát így nem viselkedünk. Hát szűk környezetben sem viselkedek úgy, hogy a másikat kinevetem. Hát az milyen dolog? Itt pedig egyszerűen tiszta színházat csináltak a parlamentből. Hát nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy tessék tenni olyan lépéseket, amikkel jobb lesz az állampolgárnak. Nem kijátszani az állampolgárokat, tehát nem erre esküdtek. Persze, és akkor 100 milliókat vagy milliárdokat égettek, hát nem tudjuk, hát meg ki fog ez derülni. Hát itt van a Bájer Zsolt. Az első kerületben fillérekért bérelt lakást, fönt a várba. Hát ez mennyire tisztességes dolog. És akkor ő minősíti azt, aki nem azon a véleményen van, ami én. Hát most, ha én velem valaki nem ért egyet, akkor én azt ledegradálom, én azt kigúnyolom. Hát milyen alapon?
1: Ilyen a személyiség ennek az embernek. Hát amikor valamilyen magas állami kitüntetést kapott, akkor itt nálunk a Heti Naplóban ígérte meg, hogy visszavesz ebből a stílusból. De hát azóta eltelt jó néhány év, ez nem sikerült, tehát nem ura a saját érzelmeinek, szavainak ezek szerint.
0: Pont ezt, én még azt sem tartja be, amit megígér.
1: Hát akarja, állítása szerint, de nem tudja, nem képes rá.
0: Igen, igen. Szóval ezek a dolgok vezettek ide, hogy belefáradtak ebbe az emberek szerintem, hogy látták, hogy hát itt semmi nem igaz, amit a másik mond. Itt mindig csak az igaz, amit a Fidesz. Hát az is milyen dolog volt, amikor Mikulás vagy Karácsony ajándékot itt a gyerekeknek a Magyar Péter. Mi az, hogy nem adjuk oda akkor, amikor annak ott van az aktualitása, és jó, majd átvesszük és levisszük a pincébe. Hát micsoda dolog ez?
1: Nyilván megmondták annak az intézmény vezetőnek, hogy ez van, ezt kell csinálni, mert nagy a PR értéke, hogyha a Magyar Péter át tud adni egy ajándékcsomagot.
0: Na de nem így szabad ezt értékelni, hanem ezt úgy szabad értékelni. Persze, hát ez a kiforgatás, persze, azért nem engedték. Na de hát arra nem gondol, hogy esetleg azok az emberek, akik ezt a pénzt összedobták, és odaszállították, megvásároltak, foglalkoztak ezzel. Hát azoknak a gyerekeknek az akkor öröm, amikor ott megkapják, amikor annak aktualitása van.
1: Fontosabb volt, hogy ez ne hozzon semmit a konyhára politikai értelemben az ellenfélnek.
0: Igen. És a másik, ez a Szőlő utcában, ami történt. Most nem akarok én Zsolti bácsizni, mert nem tudjuk. Na de hát ennyi feljelentés ment, és nem vizsgálta ki a hatóság. Hát azért mondtam, amit az első részben is akkor beszélgettünk, hogy így nem szabad egy hatóságnak, hát azért nem itt tartunk, hát vagy nem itt kellene tartanunk. Hát ez egyszerűen érzetetlen, hogy mindent bekebelezett, és azért mondtam, hogy vészfalakat itt. Tehát egyszerűen mindenhol olyan embereket rakott a Fidesz, állított, nevezett ki ilyen-olyan beosztásba, akik bólogató kutyák, és nem akarok megbántani senkit. És erre a legjobb példa Hankó Balázs, amikor bemegy, és nem tudja, hogy kinek miért ennyi pénzt adott, milyen ellentételezése volt annak. Hát megáll az ész egy ilyen beosztásba, ilyen pénzszórásuk, de nem tudom. Hát hogy? Hát, ha egy vállalkozót megkérdeznek, legyen az APEC, legyen az bármilyen vizsgálat, hogy kérem maga, hol végzett ilyen munkát? Hát annak meg kell mutatnia a terepet, be kell járni, tessék kérem, itt dolgoztunk, ennyi emberrel dolgoztunk, ezt csináltuk, ezt építettük. Itt ez van építve, ott az van építve. Hát ez Hankó Balázs nem tudta megmondani, hogy ő milyen összegek fölött, hogy rendelkezett, mi alapján értékelt, aki hazafi. Hát ki a hazafi? Az, aki a Fidesznek azt mondja, hogy...
1: Akire rámutatnak, hogy ő hazafi.
0: Akivel azonos. Hát igen. Az, akire ő rámutat akkor, amikor úgy van. Hát ilyen nincs. Hát, és nem gondolják, hogy ez nevetséges. És ez kiverte a biztosítékot az embereknél. Persze. Hát ez egyszerűen borzalom. Hát a Menzer Tamás, hogy viselkedett a Tisza párt vezetőjével, a Magyar Péterrel, amikor odavitt, kicsi, véged van. Hát így kocsmában nem viselkedik.
1: Igen, remegsz, kicsi, vége van, kicsi, miért remegsz?
0: Igen. Akkor még ott is megszólják a normális jogomban gondolkodók, hogy hát figyelj, Pista, ne így beszélj már a Józsival.
1: Jó, hát ez szándékos volt, hogy megpróbálták lerántani Magyar Pétert Menzer Tamás szintjére, de nem jött össze ez a provokáció.
0: Hát ez nagyon rossz taktika volt.
2: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Média.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z, az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z, egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z, Trunk Tomival.
1: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z az új generációról szól, és az elmúlt évek során most már minden több perspektívát próbáltam ebből a tematikából megmutatni, és ez nyilván ma sem lesz másképp, hiszen ma kettő téma is lesz tulajdonképpen egybegyúrva, együtt egy fiatal, szerintem nagyon izgalmas történettel és ambícióval, úgyhogy egy érdekes adásnak nézzünk elébe, hiszen ma egyrészt beszélünk zenéről, új generációs zenei kultúráról, mit hallgatnak ma a fiatalok, mi az, ami érdekes, mi az, amitől működik egy előadó manapság. Beszélünk a print és az online kapcsolódásáról, hiszen ha visszanézünk néhány évet, akkor még sokan azt gondolták, hogy a nyomtatott médiumok nem fognak manapság már úgy működni, mint ahogy korábban tették, viszont az látható, hogy a print erősödik és menőbb, mint valaha. És ez azért is van, hogy ez a két téma van ma, hiszen Iglódi Bruno a mai vendégem, aki a Setlist magazin, tehát egy új generációs zenei print magazin alapítója, főszerkesztője. Szia Bruno, köszi, hogy elfogadta meghívásom.
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, tényleg örülök, hogy itt lehetek.
1: Hát figyelj, mert ezt mondható, hogy azért te már nagyon fiatalon írási tematikákba beleested magad, hiszen nem először vagy itt nem a műsorban, akkor mi mondtad, egy másik kalappal, nem is tudom, még talán 13 évesen lehettél itt, amikor angol sikerkönyvek magyar fordításait te fordítottad különböző könyvkiadóknak.
2: Igen, pár évvel ezelőtt kezdtem el fordítani a Manó könyveknek, ami a Lírának egy részlege, a gyerekkönyv részlege. A Loki című könyvsorozatot fordítottam le magyarra, ez egy, csak röviden mondom, hogy ez egy képregény, az északi isten Lokiról szól, és erről szól az egész.
1: Nyilván a zenei és a print médiumi kérdéseken túl az elején is említettem, hogy van egy nagyon izgalmas része még ennek a beszélgetésnek, méghozzá hát pont emiatt is a te történeted, hogy egyrészt az írási kapcsolódás neked honnan jön, erre nagyon kíváncsi lennék, és az arra lennék még kíváncsi tényleg, hogy mi vitt rá a Setlist magazin elindítására, miből jött neked a motiváció vagy az ihlet arra, hogy egy saját print magazint kezdjél kiadni?
2: Az írás sok helyről kapom, részben apukámtól is, aki amúgy nemrég, hát egy pár évvel ezelőtt kezdett el hosszabb könyveket írni. A magazinnak az ötlete egészen pontosan onnan jött, hogy van egy az iskolámban idén egy éves projekt nevű dolgunk, ami az a lényeg, hogy egy évig kell egy dolgot csinálnod, és a végén legyen egy produktum belőle. És sokáig gondolkodtam, hogy ez mi legyen nekem, és nyáron mentem a városban a 4-6-os villamosra, és szembe jött velem a Csak neked kislány énekese Csepella Oliver, és csak egy rövid beszélgetésünk volt, rövid találkozunk, de úgy éreztem, hogy szeretném kicsit közelebb hozni a zenészeket a hallgatókhoz, és kicsit idézőben humanizálni őket ahhoz, hogy tényleg közelebbről lássuk őket. És az jutott eszembe, hogy erre egy tök jó médium lenne egy magazin, amiben interjúkat tudok velük készíteni, és igazából csak tényleg megmutatni egy másik oldalukat is, amit nem feltétlenül látnak a zenén keresztül.
1: Ha tegyek fel, akkor egy új generációs sztereotípia alapján egy kérdést, most erre egy felnőtt lehet, hogy azt mondaná, hogy hát oké, de ti úgyis csak TikTokoztok, ti mai fiatalok, vagy hát mi mai fiatalok, mert nem egy TikTok csatornát indítottál?
2: Egyrészt fontos volt nekem az, hogy ez egy tradicionális magazin legyen.
1: Nagyon
2: ezért
1: jó.
2: Nem is olyan, mint egy például egy Telex After, akik külön sztorikat csinálnak, hanem ez egy nagyjából havi, két havi megjelenése alapul, és azon kívül nem rakok ki külön kontentet, hanem abban lehet elolvasni mindent, mert nekem fontos volt ez az egész, illetve ehhez kapcsolódik, hogy van belőle nyomtatott verzió is, ahogy már említettük, és ehhez fontos volt ez egy ilyen struktúra, hogy meg lehessen olvasni online is.
1: Nagyon izgalmas. Mi a hosszú távú terved vele, hol látod? Ezt a projektet szeretnéd növeszteni, vagy ez egy állomás, ez egy pont, és még emellé akarsz más dolgokat pakolni?
2: Most egyelőre vége van az éves projektnek, múlt héten volt eladási határidő, és egyelőre abba hagytam a Setlist magazint, de ez újra fog indulni valamikor a nem túl távoli jövőben. Úgy vagyok vele, hogy most nyáron ötleteket és embereket gyűjtök magam mellé, akik hasonló gondolkodásúak, és tudnak nekem segíteni kreatív téren, és valamikor ősszel tél körül, hogyha lesz időm és motivációm, akkor újra fogom indítani a magazint. Talán egy kicsit másik formában, talán hosszabb kiadásokkal, több kihagyással két kiadás között, de ez még mind a jövőben van, és még sok ötlet van a fejemben, amiket át kell gondolnom.
1: Akkor végül talán növeszed is még a projektet. Izgalmas. Beszéljünk a zenéről, beszéljünk a zenei témákról. Te most például a magazin formátumában milyen zenei stílusokkal, irányzatokkal, vagy milyen kritériumok alapján foglalkozol témákkal?
2: Én úgy vagyok vele, hogy úgy tudok jó interjút és készíteni és cikket írni, hogyha szeretem azt a zenét, akiről, vagy azt a zenészt, akiről, és azt a zenét, amiről írok. Ezért fontos volt nekem olyan előadókat találni, akiket én sokat hallgatok manapság, és az elsősorban egy magyar alter per magyar rap vonalon indult el, magyar rap hip-hop, így készült például az első interjúm a Platon Karatevvel, vagy később a Csaknaked kislánnyal, illetve most a legújabbak a Kolibrivel, Indigóval és a VV-ről írtam egy cikket. Viszont olyanokat is próbálok megtalálni, akiket talán kevésbé ismernek az emberek, és talán olyan sok embernek tetszhet, akik nem találtak még rá, és ezért szeretnék olyan ajánlókat is írni, amik olyan előadókról szólnak, akik több figyelmet érdemelnek szerintem.
1: Hogy látod, mik jelenleg azok a zenei műfajok, amik a legjobban mozgatják a fiatalokat? Vagy műfaj függő ez egyáltalán, vagy inkább karakterektől és közegektől függ?
2: Szerintem ez sok mindentől függ, nyilván műfaj függő, de szerintem attól függ, hogy hol nézed, mármint hogy fizikailag hol vagyunk, nagyon sok minden változik. Például Magyarországon most nagyon...
1: Úgy nézve, hogy Amerika vagy Magyarország, vagy úgy nézve, hogy Széll Kálmán vagy Madástér?
2: Mindkettő. Az, hogy Amerika és Magyarország, az szerintem az is érdekes, de az, hogy mondjuk Magyarországon például valahol egy iskolában, vagy valahol egy ilyen közösségi térben a belvárosban, vagy egy kisebb, például egy romtemplomban messzebb, valahol a vidéken, ez nagyon két külön irányzat. Mert én azt mondanám, hogy egyrészt, hogyha úgy nézzük, hogy országok szinten Magyarországon most nagyon megy ez a magyar rap vonal, magyar rap hip-hop, ilyen underground, viszont a magyar alternatív zenének is egy nagyon erős felkelése van, főleg az ilyen indie rock és ilyesmi stílusokban, és szerintem ez nagyon jó, mert olyan műfajt tudunk alapítani, amik egyrészt közel vannak a szívünkhöz, hiszen magyarul vannak, és hiszen olyan témákat járnak körbe, ami minket foglalkoztat, de másrészt pedig ezzel ki lehet, nagyon sok olyan zenészt ismerek, aki ilyen magyar zenét csinál, viszont külföldön turnéznak, akár Japánban, Kínában, aha, de közelebb is, nem tudom, Németországban, és szerintem ez nagyon érdekes, hogy ez a magyar zene hogy törik ki a Magyarországról. Szóval azt mondanám, hogy ez mind helyfüggő, és műfajban pedig igazából nagyon sok csoport van, és nagyon sok csoport nagyon sok különböző mindent szeretne, és mindenki meg tudja találni azt, amit szeretne.
1: Erre a nemzetközi kérdésre még vissza fogok térni, ami engem most foglalkoztat, hogy miért is látható ez a fenomén jelenleg, hogy az underground, akár beszéljünk indie rockról, akár beszéljünk hip-hopról, feltörőben van, erősebben, mint korábban, és nagyon sok fiatal a klasszikus mainstream vonatkozásokon túl elkezd olyan dolgok felé kacsingatni, amit mondjuk kevesebben értenek, kevesebben tudnak, valahol van egy exkluzivitása. Én amikor mérképítésről beszélek, sokat beszélek arról, hogy a nis tematikák, a valahol elérhetetlen tematikák egyre jobban működnek manapság, nyilván azon keresztül, hogy olyan világban vagyunk, ahol már a digitális világgal tulajdonképpen minden elérhető, és minden mindenki lett, és keresjük azt, ami ugye csak a miénk lehet valahol. De kíváncsi vagyok a te megfejtésedre, te hogy látod, minek köszönhető az, hogy az underground lett az új mainstream egy picit túlzással?
2: Ezt akartam mondani én is, pont ezt az elérhetőséget, hogy szerintem az, hogy egyre több online és egyre több dologgal tudunk zenét készíteni, és olyan zenét, amit mi szeretnénk, vagy olyan zenét, amit bárki magáénak szeretne tudni, ezáltal olyan emberek kerülnek előtérbe, akik korábban nem volt meg a lehetőségük megmutatkozhatni magukat, mert nem volt olyan hátterük, nem volt olyan eszközük, nem volt olyan zenekaruk mögöttük, és most olyan eszközökkel tudják mindezt csinálni, amik elérhetőek mindenkinek, és mindenki olyat tud vele alkotni, ami a saját magáé, és amit ő az elképzelése alapján meg tud csinálni. És ugye mivel ezt meg lehet osztani egyre több platformon, ezért nem feltétlenül kell egy kiadó, aki mögötted áll ahhoz, hogy mindezt elérd, és hogy ahhoz, hogy egy nagyobb hallgatóbázist megtalálj.
1: Ugye látható is, hogy TikTokon elképesztően sokan csinálnak most már zenéket, posztolják ki, és az algoritmus viszi is, támogatja is, hihetetlen eléréseket lehet generálni, olyanokat, amikhez valójában tényleg korábban kellett volna egy kiadó. Te hogy látod, vagy milyennek látod a mai fiatalokat abból a szempontból, hogy inkább zenét akarnak és szeretnek hallgatni, fogyasztani, vagy már inkább csinálni akarnak, mert kicsit valahogy ez a kettő, mintha összefolyt volna, vagy valamilyen szinten a kultúrának egy aktív részévé válni, mint ahogy te is teszed ugye a magazinnal, és ahogy egyre többen próbálnak nem csak fogyasztani, hanem valamit létre is hozni belőle.
2: Szerintem kicsit mindenkinek egy három, ezenek a háromnak a keveréke. Tehát kicsit mindenki úgy érzi, hogy találtam egy zenét, én ezt szeretem hallgatni, de mi lenne, ha csinálnék valami hasonlót, vagy találtam egy zenét, szeretem hallgatni, és eszembe jutott erről valami más, ami a sajátom, és ezt el szeretném készíteni. És ezáltal belépnek abba a kultúrába, megtalálják azokat az embereket, akik elfogadják őket, és akik szívesen hallgatják azt, amit csinálnak. Például nekem is van osztálytársam, aki az éves projektnek a keretein belül zenét csinált, és elképesztően jó látni, hogy abból, hogy nem, tehát nem ismerném ezeket, hogyha nem lennének körülöttem, vagy nem látnám őket online, vagy bármi, olyan jó zenéket lehet találni, amiket alapból, tehát mivel nincsenek egy kiadalán, nem találnám meg, mert nem promózzák őket egy külön harmadik személy, hanem maguknak kell megteremteni azt a közeget, ahol látják az ő zenéjüket.
1: Egy osztályközösségen belül a zenei ízlések és az ezen keresztüli szubkulturális hovatartozások mennyire bomlanak szerteágazóan?
2: Teljes mértékben. Nekem ez az egész egy spektrum szerintem, ahol van az egyik oldal, amit nem akarok megnevezni két külön oldal, mert nem egy oldal szerintem, hanem egy két végret, amin belül bármit hallgatnak az emberek. Sőt, nem is egy spektrum, hanem inkább egy ilyen kör, amin végig mehet mindenki, és mindenki megtalálhatja azt az egy pontot, amit ő nagyon-nagyon szeret.
1: Sőt, mert azt is mondanám, hogy kicsit már egy hálózat, tehát hogy a különböző pontok is összekötődnek, és aztán valahol kettő olyan előadó is akár kollabol, aki más világba jön, és akkor ott van egy találkozási pont.
2: Pontosan, igen, ez még jobb így megfogalmazni, hogy tényleg olyan találkozásokat tudunk találni itt térben és időben mondhatni, amiket soha nem tudnánk képzelni előtte, és így megosztik mindenkinek az ízlése, amit hallgat, és az, amit szeret fogyasztani.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit a printről. Fogyasztanak a mai fiatalok szerinted printet, nyomtatott kiadványokat?
2: Abból, amit én látok a saját magazinom alapján, igen. Nagyon, hát magamhoz képest nagyon jó eladásaim vannak, és nagyon örülök annak, hogy tényleg ennyi embernek tetszik az, amit írok, és annyira tetszik, hogy szeretnék megvásárolni tőlem. És ez tényleg egy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy tudok olyat készíteni, amit másoknak tetszik. És még úgy is, hogy nyilván a print kicsit háttérbe szorul a mai digitális világban, ezért nem csak print van az én magazinomból is, hanem online ingyenesen olvasható verzió is, de hogy szerintem az embereknek kell az, és ugyanez van például a bakelitlemezekkel is, vagy a CD-kkel is, hogy megveszik azt, mert hogy szeretnék jobban magukévá tudni ezt az egészet.
1: Van itt ugye egy collectible funkció is tulajdonképpen, egy gyűjthető tárgyi funkció, egy dísz, egy dekoratív önkifejezési eszköz is.
2: Igen. Hát én nagyon szeretek bakelit lemezeket gyűjteni. Egy pár évvel ezelőtt vettem egy bakelit lejátszót, és azóta gyakorlatilag minden új kiadványt, amit megtalálok bakelit lemezen megveszek, mert annyira egyrészt más a hangzás, de nem is feltétlenül csak azért veszed, hogy meghallgass, hanem mert annyira jól mutat, és annyira egy másik fajta érzés az, hogyha a kezedbe fogod, és mondod, hogy itt van ez az új rap lemez, mondjuk az új Kóli lemez fogom példának venni, mert szerintem ez nagyon különleges, hogy 33 szám van a teljes lemezen, ebből 7 csak vinyilen elérhető. És ezt tudod fognak kezemben, és nézed, hogy ez egy olyan dolog, amit emberek már sok évtizeddel ezelőtt is ugyanígy hallgattak. És most én is ugyanígy hallgathatom egy sokkal újabb dolgot. És ez egy, szerintem egy nagyon érdekes érzés.
1: Ez tényleg egy nagyon érdekes érzés, és egy nagyon szép dolog, amiről mesélsz. Tartalomfogyasztásban, hogy válik el nálad? Azért gondolom, hogy az ilyen klasszikus, hétköznapi, praktikus tartalomfogyasztás az nyilván online történik a digitális térben, és akkor azon kívül pedig van egy ilyen önmegvalósító, önkifejezési oldala ennek, ami pedig akár fizikai formát is ölt?
2: Igen, szerintem hát nagyon külön az, hogy hogyan hallgatok zenét, mikor a Spotify-ra, vagy csak a telefonomra bárhol jön, mely a zene, miközben sétálok az útszélén. Vagy nagyon más az, hogyha hazaérek, és leülök, és felrakok egy lemezt, és nem tudom, főzök egy kávét, és csak ülök, és hallgatom, vagy tanulás mögé berakok egy lemezt, mert tök érdekes az, hogy hogyan tölti be a teret, és sokkal inkább érzed magad körül, úgymond a zenét.
1: Ez nagyon érdekes gondolat. Mit gondolsz, merre fog menni akár ebben a technológia, hiszen láthatjuk azt, hogy már nyilván pici hordozható bakelit lemezlejátszókat is készítenek és gyártanak, tehát hogy vannak itt ilyen izgalmas összevezetési szálak. Szerinted valamilyen új formában meg fog még újulni akár az a médium, vagy a klasszikusok megmaradnak klasszikusnak, és a praktikus hétköznapi fogyasztást fogjuk fejleszteni innovatívan?
2: Szerintem minden ilyen megújul egy ponton, és úgy érzem, hogy van egy ilyen ciklus, ahogy az mind visszatér a mainstreambe. Most például van egy Walkman-em is, amin kazettákat szoktam hallgatni, és ebbe is belegondoltam, hogy ez milyen jó, hogy a szüleim generáció is Walkman-en hallgatta a kazettáit, és most megint én is 40 évvel később. És hát mindig azt keresik, hogy hogyan tudjuk kényelmesebbé tenni a zenét, meg a, nem csak a zenét, hanem bármilyen médiumot, amit fogyasztunk. Majd mindig megtaláljuk azt, hogy kényelmesnek kényelmes, de lehet, hogy vissza kell térni néha a régiekhez, és ezt mindig megismételjük. Így szerintem lesznek újítások, de valahogy sose fogjuk elfelejteni azt, amik voltak. Ugyanúgy vagyok a könyvekkel is amúgy, aha, hogy ha bár egyre több az e-book és egyre több a Kindle-on olvasható könyv, nem fog eltűnni szerintem soha a nyomtatott könyv, mert annyira más érzés úgy olvasni könyvet, hogy közben fogod a kezedben, és látod, és érzed, és minden.
1: Persze. Ez szerintem egy nagyon jó végszó a beszélgetésünk első felére, és talán egy nagyon jó takeaway, egy gondolat, amit magunkkal vihetünk, mindaz, hogy valójában tényleg fontos, és van értéke a klasszikusnak, van értéke a klasszikus médiumoknak, amiket magunkkal viszünk. Úgyhogy néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation Z a Spirit FM műsorán, és Iglódi Brunóval beszélgetek, a Setlist magazin alapítójával, és a beszélgetés második felében még arra leszek nagyon kíváncsi, hogy neked a maga az út a magazinhoz az hogyan vezetett, és mik voltak a legnagyobb kívások. Néhány perc is visszatérünk, ez itt a Corporation Z.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A vendégem pedig Iglódi Bruno, a Setlist magazin alapító főszerkesztője. Köszi Bruno, hogy itt vagy, mert egy izgalmasat beszélgetünk itt a beszélgetésünk első felében. Viszont én most rákanyarodnék kicsit a folyamatra, hogy hát hány éves vagy most, mennyi idős vagy?
2: 17 vagyok most.
1: 17 éves vagy, akkor 16 évesen indított a Setlistet?
2: Igen, igen, tavaly októberben indult az első kiadás, igen.
1: Egy 16 éves számára, amikor úgy dönt, hogy akkor csinál egy print magazint, mik voltak az első bökkenők, kihívások, amikre úgy igazán emléksz, amik megmaradtak?
2: Hát legelőször is kellett találnom valaki olyat egy mentoromnak, vagy konzulensemnek, aki tudott nekem segíteni, hogy megszerezzem az előadókat. Ez nekem Gerendai Károly volt, Szigetnek a társalapítója, és a Budapest Parknak, illetve az akváriumnak egykori tulajdonosa. Illetve hát maga az a printhez ugye kellett olyan helyet találnom, akik kinyomtatják. Ez nyilván nehéz volt több okból is, hiszen egyrészt viszonylag limitált költségvetéssel rendelkeztem a magazinhoz, és hát nem akartam elkölteni minden pénzemet erre, de találtam olyan megoldást, amivel ki tudtam nyomtatni viszonylag jó minőségben, és viszonylag olcsón, és erre nagyon örültem. Illetve nem csak ezzel voltak problémák, hanem nehéz volt néha megtalálni az előadókat, illetve néha interjúkat szervezni, de igazából mindent meg lehet tanulni online, arra jöttem rá.
1: Igen, tehát hogy tényleg akkor így YouTube tutoriálokból, ChatGPT-vel raktad össze az egyes lépéseket a praktikus megoldásban?
2: ChatGPT-t nem használtam, illetve semmilyen AI, de hát például az InDesign...
1: Ja, nem is az íráshoz ja, gondoltam.
2: Nem, egyáltalán nem azért mondom, csak hogy például a designhoz az Adobe InDesign programot használtam, amit előtte soha nem használtam, és ezt is erre tanultam meg. Kifejezetten, hogy tudjam, hogy kell ilyen magazint szerkeszteni.
1: És amikor oda léptél egy előadóhoz, mondtad, említetted Gerendai Károlyt, de biztos, hogy tőlem, aki te is így direktben kerestél meg, és el is fogadta a felkérésed. Hogyan tudtad nekik ezt úgy pitchelni, hogy izgalmas legyen nekik, és mi volt az ő reakciójuk?
2: Hát még nyáron kezdtem megkeresni ilyen előadókat koncertek után, és általánosságban az volt a reakciójuk, hogy nagyon örülnek, hogy van egy ilyen kezdemények után, és általánosságban az volt a reakciójuk, hogy

0: projekt, ezen nekem fontos az, hogy kapjak egy kis segítséget a doktor, a interjúk, meg mindenféle elérés miatt, és általában emiatt szívesen segítettek a legtöbben.
1: Nagyon jó, nagyon izgalmas. Maga az interjúzási folyamat, az mennyire jött magától, mennyire volt természetes, vagy az volt pont a rész, amit a legjobban élveztél?
0: Egyik legjobb élet volt szerintem, igen. Én korábban is csináltam már interjúkat, illetve korábban is kaptam már interjúkat, vagy csináltak velem is interjúkat. Így volt egy kicsi ismeretség a dologban, illetve apukám újságíró volt régen, és tőle nagyon sokat tanultam, és ezáltal viszonylag gyorsan felvettem ennek a ritmusát, és nagyjából tudtam, hogy milyen kérdésekkel kell irányítani a beszélgetést, mert nem feltétlenül csak a kérdésekre fókuszáltunk, hanem az volt a célom, hogy minél kötetlenebb beszélgetés legyen a zenészekkel, és minél többet meg tudjak arról, hogy hogyan tudom közelebb hozni őket a hallgatókhoz.
1: Az eddigi kiadások tartalma, vagy előadó spektrum, akiket kiválasztottál, ez abszolút a te személyes ízlésedet tükrözi, vagy pedig volt olyan, hogy mondjuk volt, akit megkerestél, mert lehet, hogy te személyesen például nem hallgattad, viszont tudtad, hogy van, akiket megmozgat, és van, akik szemre izgalmas.
0: Elsősorban ebben az első négy kiadásban olyanokra fókuszáltam, akiket én is szívesen hallgatok, meg én is szívesen beszélgetnék velük, mert tényleg úgy kerestem, hogy olyanok, akiket én hallgatok, viszont nem ismerik nagyon sokan máson, nagyon sok más ember. És
1: ez egy érdekes, annyira jó ilyen új generációs megközelítés, ugye nyilván ez szerintem egy klasszikus felnőtt újságíró, aki kattintásokban gondolkodik, úgy gondolkodik, hogy oké, ki az, akit még lehet, hogy én se ismerek, de mások igen, te pedig úgy, hogy ki az, akit mások nem, de én igen, és valóban pont ez, ami működik.
0: Igen, szerintem is, meg ezért is tudok úgy interjút csinálni, hogy egyrészt én is élvezzem, másrészt olyan kérdéseket tudjak feltenni, amik tényleg relevánsak az interjú alanynak, és próbáltam úgy beszélgetni velük, hogy olyan kérdéseket tegyek fel, amiket nem feltétlenül hallottak még máshol, vagy nem feltétlenül beszéltek még róla interjúkban.
1: Mit lehet közvetlen környezetedben, osztálytársaidnál, mennyire számít az, hogy ugye itt például különböző zenei kollektívekről is írsz a magazinban, mennyire számít az, hogy legyen körülött egy kollektíva, mennyire kell szokatlannak, váratlannak lennie, mennyire számít még a zene, és mennyire már csak az image és a képi világ, amit ad?
0: Szerintem ez kevésbé függ attól, hogy az előadó mit ad, vagy hogyan adja azt át, és inkább függ attól, hogy megtalálják azok az emberek, akiknek ez tetszik. Mert úgy, az én tapasztalataim szerint minden, amit valaha csinál valaki, annak van valahol a világon egy közönsége. Hogy ez mekkora vagy hogy kik ezek, az kevésbé számít, inkább az számít, hogy eljut-e ez a közönséghez, és rátalálnak-e egy természetes módon. Mert például egy csomó zenész csinálja azt, hogy próbálja minél több embernek letuszkolni a torkán a zenéjét, még akkor is, hogy ez nekik nem feltétlenül tetszene, és kevésbé fókuszálnak arra, hogy minél nagyobb közönséget találjanak, hogy minél nagyobb kört találjanak, ahol megtalálják azt az egy pár embert, akinek tetszik a zenéjük. És nyilván fontos a zenében az, hogy ezt promotálják minél erősebben, mert különben nem fog eléréseket kapni. De szerintem először kell megtalálni azt a idézőjeles kemény magot, akik nagyon szeretik a zenéjét, és utána kell ezen a kemény magon keresztül terjeszteni ezt az egészet.
1: Hiszen ők tudják a legjobban terjeszteni.
0: Igen.
1: Jó érzéked van megérezni akár zenei trendeket, vagy előadói trendeket? Te, hogyha be kéne osztani, még Simon Sinek volt az, aki az embereknek a csoportjait beosztotta innovációra való reagálás szintjeire. Tehát vannak az early adapterok, akik az elsők, akik adaptálódnak, vannak a teljes innovátorok, akik mindig azt keresik, amit még senki nem ismer. Itt hova sorolnád magad?
0: Én hát ezen a spektrumon inkább úgy gondolkodnék, hogy nem feltétlenül én találok meg valamit legelőször, de amit megtalálom, akkor én annak abban annyira belelásom magam, amennyire tudom. Találok egy új előadót, aki tetszik, és akár sokan hallgatják, akár nem, végighallgatom az egész diszkográfiát, és megpróbálom megtalálni azt, amitől ők különlegesek, és amitől nekem megtetszettek már első hallásra.
1: Az elején röviden már érintettük a témát, hogy magyar előadók akár nemzetközi térben hogyan törhetnek ki. Én alapvetően nagyon hiszek abban, és ez egy nagyon erős személyes misszió, amin dolgozom, hogy az új generációs kultúrákat, amik jelenleg alakulnak Magyarországon, támogatni kell, segíteni kell. Akkor is függetlenül attól, hogy a klasszikus támogatási rendszerek leginkább arra alapozottak, hogy élő hangszerelés, milyen hangszereléssel dolgoznak, stb. Nyilván itt beszélünk olyan zenekarokról, a fiataloknál, akiknél van élő zenekar, van élő hangszer, beszélünk olyanokról, akik abszolút elektronikai alapokra alapoznak. Én szerintem mindez nagyon jól előre tudja vinni a hazai kultúrát, az országmerket külföldön, és azt is látni kell, hogy ezek a fiatalok, akiket sokszor kritizálnak ugye a felnőttek, meg sokszor csak nevetnek rajtuk, valójában

0: a jövő kultúráját formálják éppen a jelenben. Tehát a 20 év múlva visszanézünk, ezek az előadók lesznek azok, akik a kultúrát kiadják. Te hogy látod, hol van ennek a kultúrának a szerepe, akár a nemzetközi zenei térképen lehet ennek relevanciája? Te hallod, mint fogyasztó a magyar nyelvet egy olyan szerepben, hogy ez kinti oldalról is hallgatható legyen?
1: Mindenképpen szeretném látni a magyar zenét olyan oldalról, hogy ezt nagyon sokan megismerjék nem Magyarországon, viszont ahhoz képest kevésbé látom ezt így az online terekben, illetve ott ahol így mozgok, és szerintem ezért nagyon jó az, hogyha egy magyar előadó külföldön turnézik, most például a Bohemian Vetyáz volt az, akinek egy hat megálló, nem tudom pontosan mennyi, de több megállós kínai turnéja volt. Szerintem ez tök érdekes ahhoz képest, hogy ez egy magyar folkzenekar, akik nyilván magyar ilyen népzenét csinálnak, és egy új műfajban, de hogy ugyanezekkel a magyar vonalkozásokkal, és ezt máshol is értékeljük, és szerintem ezt kéne leginkább nyomni, hogy olyan emberek találhassanak rá külföldön, akik annak ellenére, hogy nem értik a nyelvet, vagy csak minimálisan, megértik a zenének a hatását, és megérzik azt, amit ez át szeretne adni.
0: Ez még egy jó téma, mert én nagyon szeretem azt, hogyha a klasszikus magyar zenei mintázatok, folk mintázatok be vannak építve új generációs projektekbe, és én ezt nagyon jól lehet ötvözni, te hogy lehet, hogy ez tud működni a fiataloknál? Azért a Bohemian Bachelors egy jó példa erre.
1: Igen, a Bohemian Bachelors is, de szerintem nagyon sok másik olyan folk zenekar a Magyarországon, akik hasonlítanak rájuk, és akiknek hasonló nagy elérésük van, főleg a fiataloknak a körében. Például a Parnograszot emelném ki, akik főleg azért is nagyon benne vannak, mert olyan előadók, akiket kifejezetten most nagyon fiatalok hallgatnak, például Pogány Induló, olyan előadókkal csinálnak közös zenéket és feateket, és szerintem ez egy nagyon jó módja annak, hogy berobbanjon valaki a mainstreambe, és hogy megtalálja azt, akik hallgatják, hogy olyan előadókkal csinálnak úgymond fúziós zenéket, akiknek kevés közük van az ő műfajukhoz, és így egy teljesen új műfajt hoznak létre, amiből nagyon keveset hallott eddig az ember. És a két műfajnak a hallgatói úgymond összesapódnak és találkoznak, és akár másik műfajba is belehallgatnak.
0: Én egy óriási kollab rajongó vagyok, mind akkor, hogyha zenéről beszélünk, mind akkor, hogyha márkákról beszélünk, persze. Az első előadásommal lassan 10 éve először beszéltem kollabokról, és ott még nagyon sok felnőtt szakember rám szólt, hogy én ilyen angol szavakat ne használjak, mert ezt úgyse fogják itthon érteni. Azóta egy nagyon felkapott téma lett, sőt, arra is irányulna a kérdésem, hogy látod szerinted, mert vannak túlzottan erőltetett kollabok? Tehát, hogy már van az, hogy látsz olyan példát, amikor már túlságosan össze akarnak vezetni különböző történeteket, amik nem organikusan állnak össze, vagy még itt ez nem jutott el ide?
1: Hirtelen nem jut eszembe olyan, amire így ezt mondanám, de szerintem vannak nagyon érdekes kollabok, viszont úgy vagyok vele, hogy eddig minden ilyen idézőjeles érdekes, vagy szokatlan kollab, amit én hallgattam, az meglepően jól működött. Most pont visszatérve a kollégámra, amit említettem már korábban, mikor megláttam még decemberben, amikor kiírta, hogy Péter Fiborival lesz rajta feat, aki számomra egy annyira különálló zenész volt a Kólinak a rap hip-hop vonalától, és most, mikor meghallgattam, annyira tökéletesen illenek össze, hogy szerintem ezek a kollabok, ezeknek a nagy részében bármit összeraksz, hogyha van mögöttük két jó előadó, akik jól tudnak zenélni, jól tudnak énekelni, jól tudnak szöveget írni, és tényleg jól tudnak leginkább együttműködni, és olyat alkotni, ami jó, akkor szerintem ennek kevés esélye van arra, hogy elbukjon.
0: Egyetértek, ahogy mondtam, nagyon izgalmasnak tartom, ha össze vannak vezetve külön világok. Említetted a koncertélményt, ez megint egy olyan pont, hogyha így 2020-ig visszatekintünk, amíg bejött a Covid időszak, nagyon sokan nagyon posztapokaliptikus világképet festettek a fiatal generáció számára, ugye akkor a metaverzum hype nagyon kezdett kiépülni, és sok felnőtt azt gondolta, hogy itt valójában a fiatalok már csak a digitális térre vágynak, és hogy valójában már csak majd egy VR szemüvegen keresztül akarnak megélni koncertélményeket. Ennek az ellentéte lett igaz, amikor én ugye a saját eseményem elindítottam most már 4 évvel ezelőtt, ami most már Európa legnagyobb ilyen sneaker és streetwear és új generációs kulturális eseménye lett, akkor nekem sokan mondták, hogy fú, most eseménybizniszbe belépni az egy nagyon kritikus dolog. És most még mégis az látszik, hogy vágyódnak az offline élményekért a fiatalok, vágyódnak a kapcsolódásokért, vágyódnak a real élményekért. Te hogy látod ezt? Milyennek látsz az új generáció koncertélmény igényét?
1: Nem csak koncertekkel van itt, de ugye most ahogy mondtad, hogy azt mondtad neked, hogy ez most elindítani egy ilyet, szerintem azért kell pont ilyenkor elindítani, mert van egy rés, van egy olyan dolog, ami most abba hagytak az emberek, mert a Covid miatt nem lehetett rendezvényeket szervezni, és nagyon sokan nem indultak újra. Ezért az emberek új dolgokat keresnek, amire viszont nagyon szívesen elmennének, és ugyanúgy a koncertekkel is, hogy minél több lehetőségünk van elmenni koncertekre, még akkor is ilyen nem feltétlenül, én nagyon szeretek új koncertre jönni, én nem ismerem előtt az előadót. Uh-huh. Vagy főleg, hogyha előadóknak az előzenekarját hallgatom csak, már akkor is csak elmegyek, és olyan dolgokat tudok találni, amiket alapból nem találnék meg, hogyha ők nem álltak volna össze, és mondták, hogy jó, akkor most együtt csinálunk egy koncertet. És szerintem ez is nagyon érdekes abban, hogy sokan nem akarnának, vagy nem feltétlenül akarnának kimenni egy ilyen koncertet, de elmennek, mert nagyon szeretném hallani az kedvenc előadomat élőben. Én például nagyon sok koncertre megyek, nagyjából minden héten elmegyek egy koncertre, mert hiányzik nekem ez az érzés, vagy tehát, hogy alapból vágyok erre az érzésre, hogy ott legyek az emberek között, és az emberekkel élvezzem a zenét. És így, hogy ez megörösedett így a Covid után, és hogy most újraindult, szerintem ez egy teljesen logikus progressionja a dolgoknak, teljesen logikus, hogy így mentek előre.
0: Abszolút értem. Mit gondolsz, hogyha még jósolhatnál valamit, hogy mi lesz a következő zenei trend magyar fiataloknál, mit jósolnál?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Vagy akár előadó.
1: De lehet, hogy mondok egy ilyen vicceset, és azt mondom, hogy most a Anjin de Putrin, nem értem ki jól, nevű zenekar, a kanadai kétszemélyes zenekar, akik most nagyon felettek kapva online, és hogyha Magyarországon lenne még egy math rock előadó, akkor szerintem azt nagyon sokan jónak találnak. Amellett, hogy van egy nagyon hasonló zenekarunk, hasonló abban a szempontból, hogy ugyanígy kifejezetten különleges és érdekes zenét csinálnak, nem akarom összerakni egy kupacba mindegyiket, mert pont az a lényeg, hogy ők egyáltalán nem hasonló zenéket csinálnak. A Decolonize Your Mind Society-re gondolok, akik nagyon elképesztően jó zenéket csinálnak, és szerintem, hogyha több olyan előadót találunk, akik nem azért csinálnak zenét, hogy nem tudom, valamit elénekeljenek, vagy a szöveg miatt, hanem pontosan azért, hogy minél különlegesebb módon használják a hangszereiket, akkor az egy, szerintem nagyon sok mindenkit meg tud fogni.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Bruno, és gratulálok a Setlist magazinhoz.
1: Köszönöm szépen, meghívást, és köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez volt az eheti Corporation Z, én Trunk Tamás WT voltam, jövő héten pedig visszatérek egy új témával itt a Spirit FM-en, addig is hallgassák akár online élőben a Spirit FM-et, a spiritfm.hu-n, és ez az adás is visszahallgatható a streaming platformokon. Viszont hallásra!
2: Ez volt a Corporation Z, Trunk Tomival, a Spirit FM-en.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban, s ugyanígy a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében. A Baross tér, a Blaha Lujza tér, az Asztória és a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsó rakparton is szakaszonként. Várhatóan délután 5 óráig sávlezárás nehezíti a haladást a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszán az autópiac közelében, ahol útburkolatot javítanak. Napközben félpályás lezárásra számítsanak szakaszonként a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között veszélyelhárítás miatt. Este 7 óráig sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihályi útnál és az Egyenes utcánál átépítés és karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. A hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Sok szeretettel köszöntöm a médiapiac nézőit. Egy olyan témába vágunk ma bele, ami hát mindannyiunkat érint, vagy akár érinthet is, de egészen bizonyosan találkoztunk ez egyes jeleivel, szegmenseivel, videóival, hanganyagaival, ez pedig a deepfake, az AI. Hogyan tudjuk felvértezni magunkat egy olyan páncéllal vagy tudással, ami alapján kiküszöböljük azt, hogy minket félrevezessenek, és... mi a teendőnk akkor például, ha mi is érintetté válunk mondjuk egy ilyen ügyben? Hidvégi Zoltán, az Umbrella Kollektív tulajdonosa. Itt most az én vendégem.
3: Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a kívást.
2: Kezdjük általános irányból, aztán majd rákanyarodunk arra, hogy miért pont te ülsz itt, és hogy ti milyen feladatot vállaltok ebben. Mi az a deepfake? Pontosan először szerintem próbáljuk meg definiálni, mert sokak számára, és azt gondolom, hogy a jogalkotók számára is itt-ott félrecsúszik ez, és az Európai Unióban is küzdenek azzal tudtommal, hogy pontosan meghatározzák, hogy akkor mik azok a videók, vagy hanganyagok, vagy képek, amit nekik szankcionálni kell, ha ott valamiféle visszaélés történik.
3: Ugye szerintem ennek a definíciója az folyamatosan változik, de az én értelmezésemben mindenképp egy olyan videóról van szó, aminek valós alapja van, vagy mondjuk valós főszereplője van. Ez szerintem 95%-ban ember a főszereplője, és AI által olyan cselekmény, történés, szöveg generálódik belőle, ami valójában nem történt meg. Ennek nyilván a legegyszerűbb módja a deepfake-nek, hogy van egy meglévő videó, mondjuk egy híres emberről, és egy minden változatlan a videóban, csak olyan dolgot mond el AI segítségével, egyébként a saját hangján, saját hangszintjén, ami valójában nem hangzott el. Uh-huh. Ez a legegyszerűbb módja, és hát nyilván ennek van elképesztő sok válfaj, hogy olyan dolog történik is a videóban, olyan cselekmény történik, olyan dolgokat látunk, ami aztán nem történt meg, de hogy alapvetően egy valós táptalaja van a dolognak, és abból nő ki aztán egy ilyen AI vadhajtás. Ja, igen, és szerintem még nagyon-nagyon fontos, szerintem az minősül deepfake-nek, amit tudatosan valaki valamilyen, hát rossz indulatból valamilyen versenyelőny szerzésére, vagy valamilyen cél érdekében a néző megtévesztése érdekében készít.
2: Ugye jó pár évvel ezelőtt még csak pár tízezer ilyen videót detektáltak, most már több millióról beszélhetünk, amely kín van az interneten, vagy éppen a social médiákban. Kutatás szerint az interneten található deepfake videó 98%-a továbbra is pornográf tartalmú, ez 99%-ban nőket ábrázol beleegyezés nélkül, ezzel kapcsolatos például egy nem is olyan régi botrány Németországból, aminek majd a körülményeit lehet, hogy jobban kibontom, de arról szól, hogy egy volt férj a műsorvezető feleségéről gyártott ilyen tartalmakat, és hát ez ügyben már több tízezres tüntetések is voltak Németországban.
3: Gyakorlatilag ez a revenge pornnak a
2: Így van, és
3: újabb szintje.
2: Kapcsolatba lépett férfiakkal, csetelt velük, gyártotta ezeket a videókat, és lényegében egy ilyen OnlyFans oldal tartott fönt.
3: Hogy még interaktív is volt
2: persze,
3: az egész.
2: Persze. Tehát ez egy kitervelt dolog.
3: Ez teljesen kimeríti a...
2: Benne volt a bosszú is, de ezzel pénzt is tudott keresni az illető, ez a legdurvább. És ez kiszivárgott, elég népszerű volt ez a hölgy. Colleen Fernandezről van szó. És hát mondom, ebből már tüntetés is volt Németországban.
3: Tehát ebből gondolom büntetőjogi dolog is
2: abszolút
3: lesz.
2: Természetesen. Csak hogy most már a nép is reagált, és ez eddig nem igazán fordult elő, hogy mondjuk a tömegember azt mondja, hogy oké, utcára vonulok azért, hogy Németországban olyan törvényeket alkossanak, hogy ez lehetetlenné váljon. Na de akkor folytatom, hogy 24-25-ben ugye 118%-kal nőtt a deepfake alapú pénzügyi csalások száma, és egyre gyakoribbak ezek. Ami nekem rendszeresen most felugrik, például a Facebookon, abban Majka próbál egy, azt hiszem, partizános interjú keretében valamilyen ilyen chicken game-re rávenni engem, hogy ha ebbe befektetek, nem tudom, 100 dollárt, vagy 50 dollárt, akkor már biztos, hogy az első szinten is 3000 visszajön. Tehát maga irreális, és a hanglejtésből lehet arra következtetni, mert ahogy a szájmozgás, az arcmozgás, az már egyre kevésbé, tehát ennek a szoftveres része, a vizuális része az már rendben van, de hogy még a hanglejtések azok, ahol talán tetten érhető itt valami nem oké.
3: Igen, volt egyébként egy csupán telefonos ilyen deepfake, ahol valamelyik bank képviselőjének adta ki magát, ugye, és főleg idősebb korosztály célzott meg, és tudtommal az sajnos nagyon sikeres volt, legalábbis ilyen szempontból, tehát elképesztően kell vigyázni ezekre a dolgokra.
2: Abszolút. Hazánk egyik legnagyobb filmes produkciós házában dolgozol te, annak képviselője vagy, és egy ingyenes AI kisokost készítettetek az átlag embereknek, hogy megismerjék a mesterséges intelligencia tudását. Ebből a közérthető mozgóképes bemutatóból, amit nekem is átküldtél, mindenki megtudhatja, hogy melyik kifejezés mit akar, hogyan kell jól használni az AI-t, és mit jelentett a veszély rájuk, hogyan szűrjék azt ki. Az Umbrella és az AI labort üzemeltett CodePunk néven, és ők csinálják Azaria összes vizuálját, Beethoven-fi Well Hello klipjeit, tehát ezzel a nemzetközi díjakat is sikerült nyerni. ezzel a kis okossal, tehát hogy valaki elolvassa, akkor ezt a bizonyos páncélt magára tudja ölteni, hogy már jobban érti, hogy
3: én azt gondolom, hogy a játék magáével teszi ezt a 10 pontot, amit itt felsoroltunk, akkor leginkább egy ilyen hozzáállásbeli változást szeretnénk ezzel elérni.
2: Mert most milyen a hozzáállás?
3: Hát szerintem vagy az van, hogy valaki mindent elhisz, mert látja videóban, és hát nyilván akkor ez valós, vagy valaki nagyon szkeptikus. Itt igazából hát ugye angolul az educated guess-re próbálunk így rámenni méghozzá arra, hogy egyébként próbáld meg figyelmesebben megnézni ezeket a videókat. Elárulunk ilyen 10 dolgot, amire érdemes egyébként figyelni. Na most ez nem egy biblia, hanem ez a tudomány jelenlegi állása alapján gondoltuk úgy, és azért is tettük ezeket ilyen sorrendbe, hogyha valami egy picit gyanús, vagy egy picit szokatlan, akkor érdemes újra megnézni a videót, érdemes végigmenni ezen a listán, mielőtt mondjuk megadnák a bankszámla számunkat, vagy mondjuk bármilyen összegben ugye fizetnénk ezeknek a véletlen vagy valós szolgáltatóknak. Érdemes egyébként tényleg nyitott szemmel járni, ugye, és tényleg az van, hogy a technológia az sokkal gyorsabban fejlődik, mint mondjuk a mi vizuális percepciónk, és épp ezért van az, hogy annak idején, amikor elkezdtünk AI-jal foglalkozni, nekünk, mint Umbrella, az első ilyen AI prezentációk azok arról szóltak, hogy hát jó ez a technológia állóképre, hát mozgóképre ez még évekre van tőlünk, na most ehhez képest 3 évvel később itt állunk, és gyakorlatilag az a legnagyobb dilemmánk, hogy ez most valódi, vagy nem valódi. Sokkal gyorsabban fejlődik ez az egész.
2: Meg több ága van. Egyrészt a szórakoztatóipar igyekszik ezzel élni, már a Disney tulajdonosa is nyilatkozott arról, hogy egy olyan üzletágat nyitnak, ahol az összes túlt szoftvert a felhasználók rendelkezésére bocsátják, és lehetőséget teremtenek a számukra, hogy gyártsatok akkor Disney figurákkal, és itt gondolhatunk most Star Wars-ra is, akár nem kell Mickey egérre, gyártsatok nekünk olyan tartalmakat, amiket eddig illegálban gyártottatok más platformokra. És akkor tervezzétek meg azt, hogy nem tudom, mondjuk Will Smith lesz Darth Vader.
3: On brand, tehát a Disney az minden pénzét tesz, tehát igazából szerintem úgy vannak vele, hogy úgyse tudják megállítani az AI forradalmat, inkább rácsatlakoznak.
2: Hogy erről szerintem egy kicsit később beszélünk, hanem akkor egy gyakorlati tanácsot adjál. Hát fölhív engem, majdnem azt mondom az unokám, akkor én egy idős bácsi vagyok.
3: Igen.
2: Fölhív engem az unokám, hogy figyú, és az ő hangján nyilván. Bajba kerültem, utalj nekem léci 1,5 millió forintot, 5 percen belül különben még nagyobb bajba kerülök. Hogy lehet ezt kivédeni?
3: Ellenőrző kérdésekkel. Akár olyanokkal, hogy a unokára visszakérdezi, hogy mi a második keresztneve, vagy nem tudom, hol született.
2: És ha erre felkészítették már az AI-t?
3: Személyes dolgokra gondolok alapvetően, mi a kedvenc ételed.
2: Lejátszhatjuk ezt, oké.
3: Okay. Mit csináltál múltkor nálam?
2: Próbáljuk meg. Akkor te leszel az idős apuka, vagy papa. Én leszek játszok az unoka. Figyelj! Papa, baj van, figyelj, mindjárt felrobban a kocsi, óriási baleset, ha most nem utalok át itt a károsultnak 1,5 millió forintot, akkor nagyon megjelenem, nekem nincs ingyen jó bankszámlámon, tudnál utalni?
3: Hol jársz éppen?
2: Hát hol? Hát Budapesten történt, de figyelj, nagyon-nagyon nagy bajban vagyok, izgulok, ne viccelj, hát itt nyomás van rajtam, nem tudok mit csinálni. Azt mondja, hogy ha nem utalok 5 percen belül, akkor póruljárok, és lehet, hogy meg is ver. Légy, gyorsan utalja, küldöm is a
3: szemet. Melyik autóval lett baj?
2: Te most szórakozol velem, papa? Papa szórakozol? Nem érted, hogy nagyon... Ki lehet zökkenteni szerintem az időseket, de fel lehet-e annyira készíteni, és akkor most már kiléptem a szerepből, hogy az AI ne járjon előtte. Ne legyen mindenre egy olyan válasza, amivel nem válaszol konkrétan, igen.
3: Szokott, az láttam utóbbi időben pont egy ilyennél, ahol gyakorlatilag nem telefon volt, hanem videótelefon és deepfake. És ott gyakorlatilag...
2: Ott nem lehet kérdés.
3: De volt, és nagyon jó volt, hátborzongató volt a videó, ugyanis annyit kért az ember az agenttől, hogy kérlek, vidd el a kezedet az arcod előtt. És így nem volt hajlandó. Minden mást, vedd le a képet a falról, stb. És ott is én, most miért tegyem a kezemet az arcom el? Állandóan visszakérdezett, és nem tudta az arcát a kezelét tenni, mert akkor ugye szétesne a kép. Tehát például ilyen dolgokra. Vagy mondjuk az egy másik videó volt, szintén videóhívás.
2: Ilyenkor alkudozik? Az
3: igen,
2: AI.
3: Igen, abszolút mindent bevet, hogy ja, de most ne, fogom a kávémat, most ne szórakozzál vele, kezdjük el. Tehát például ilyeneket. És a másik, ami egy kínai AI volt, megkérte az Amerika egy, mondjál pár kritikus dolgot a kínai kormányról. És így hát úgy nem, stb. Tehát, hogy igen, kritikus gondolkodás, de vannak olyan dolgok, amikre egyébként nem tud az AI válaszolni. Ugye egyet visszalépek.
2: És bocsánat, közbevághatok itt?
3: Igen.
2: Ez már, hogy én azt kérem, hogy a kezét azt húzza végig az arca előtt, vagy mondjon pár kritikus dolgot a kínai kormányon, az már feltételezi azt, hogy én gyanút fogtam.
3: Igen, mert arról szólt az egész videóhívás, hogy ott valami multilevel marketinges.
2: Értem. De egy átlag helyzetben, ha tényleg nyomás alá kerül valaki, hogy akkor neki most segítséget kell nyújtania, hogy meg kell adni egy jelszót, akármit.
3: Time pressure, ott, FOMO, így van, ezek nagyon nehéz dolgok.
2: És 95%-ban biztosabban, hogy valóság, amit lát, és ez éppen megtörténik, és az tényleg az unokája, hát csináljon magából bohócot, hogy figyelj, kisunokám, tudom, hogy bajban majd, de kezedet vidd már el az arcodat.
3: Régebben erre azt mondtam volna, hogy akkor a legfontosabb kérdés az, hogy megkérdezed, hogy te egy igazi ember vagy AI. Mert régebben ugye az volt.
2: Például, mit válaszol az AI?
3: Na hát ez az, és az volt ugye régebben erre a megoldás, hogy de hát az AI azért nem hazudhat embernek. Én ebben már nem vagyok biztos, hogy ez így van, ugyanis van az a nagyon híres kísérlet, az a kapcsa, amikor ugye neked kell beírnod, és az AI nem tudta ugye megfejteni, viszont felhívta a Task Rabbit-et, ami ugye arra szolgál, hogy húsvér emberek segítenek egyébként online, és akkor azt hazudta a Task Rabbit-es húsvér kollégának, hogy nagyon rossz a látásom, nem tudom elolvasni, segítsél már nekem beolvasni. Tehát hazudni már tud. Régebben azt mondtam, hogy persze, kérdezd meg direktbe, hogy te most...
2: De most is tud hazudni az AI.
3: Én most már pláne tud hazudni, tehát hogy te mindenképp...
2: Hát ez a kezdetén így volt, de emlékszem, amikor még tesztelgettük ezeket a rendszereket, a ChatGPT-t.
3: Meg zsarolni is tud.
2: És erről műsorokat készítettünk, hát akkor ugye feltettünk neki egy kérdést, és elkezdett kamuzni, amikor nem tudta a pontos választ.
3: Más az, hogyha halucinál, és más az, hogyha kész akarva hazudik. De
2: ha én rákérdezek, hogy fiú, szerintem hazudsz, de így, igen, szembesítem ezzel, mert gonosz vagyok én is, és azt mondom neki, hogy figyelj, nézz utána, mert hogy nem jól tudod, mert hogy ez valójában így van. És folytatja, hogy igazad van, igen, teljesen
3: félre. Igen, beismeri, pontosan.
2: De beismeri, de utána újból hülyeséget kezd el írogatni. Tehát még ha van olyan, hogy 3-4 körön keresztül.
3: Igen.
2: Én emlékszem arra, hogy... Egyszer egy hosszabb szöveget akartam vele lefordítatni.
3: Én is PDF-et angolról németre, és nem volt hajlandó.
2: És folyamatosan alkudozik, hogy és már ilyeneket írt, hogy ez túllép azon a határon, hogy de közben meg pontosan tudtam, hogy egyszer volt olyan, hogy olyan napszakban ennél hosszabb videóval vagy dokumentummal elkaptam őt, és azt lefordította, és a végén megcsinálta 10 körön keresztül.
3: Meg gondolom neked is akkor mondta azt, hogy hú, milyen stílusban fordítsam, mert milyen nyelvezeten legyen. Tehát összes ilyen kitérő kérdések, így és van. Akkor így, oké, mennyi idő kell neked 20 perc van, visszajövök, kész vagy, mivel? Szóval igen, ilyen nagyon, nagyon megúszós dolgai is vannak.
2: Ez hazugság.
3: Ez abszolút hazugság. Én olyan szempontból, hogy egy kicsit kijebb lépek, ezt egyébként előnynek tartom, ezek szerint nem tudja elvenni mindenkinek a munkáját, hogyha ebben is ilyen béna.
2: Oké, mondanál néhány trükköt akkor ebből a listából,
3: igen,
2: amire érdemes odafigyelni ebből az AI kisokosból?
3: Abszolút. Hát ugye nyilván a legegyszerűbb az, hogy valahol fel van tüntetve ez, hogy egy AI logó. Érdemes egyébként arra odafigyelni, hogy mondjuk a mondani való és mondjuk az arckifejezések, gesztusok között egy kis diszonancia van.
2: Az arc, a hang és a gesztus túl jól illeszkedik, ilyen is van.
3: Igen, az is működik, illetve a kedvencem az, hogy pont azt mondja, amit hallani akarok.
2: De mit szólsz, az menjünk végig akkor
3: ezen a tízes listán.
2: Fel van tüntetve, hogy a tartalom AI által készült.
3: Hát ez a legegyszerűbb, vízjeles, szora, akármi. Igen.
2: Természetellenes részletek, amik ösztönösen furcsák.
3: Igen, tehát például, hogyha háttérben mondjuk változnak a dolgok, tehát hogy ilyenek voltak régebben, hogy mondjuk az embernek a sapkája az beépül a fejbőrébe, és ez egy-két fél másodperc egy ezeket el lehet kapni. Itt is ugye, mint minden egyéb módszerni érdemes többször megnézni, mert ugye általában rövid formátumú videókról van szó, tehát azt, hogyha nem vagyunk biztos benne, akkor áldozzuk rá még egyszer azt a plusz 20 másodpercet.
2: Most láttam egy oktató videót erről, amiben egy kisgyerek lovagol egy krokodilon, a szülei nagyon megijednek, lekapják róla, és akkor elkezdenek szaladni a krokodil elől. Volt egy ilyen sorozat.
3: Mit oktatott?
2: Hogy a krokodil megjelent. Azt oktatta, hogy mutatta a részleteket, hogy amikor szaladnak el a szülők, akkor a lába, hogy kitakar valamint a lépcsőből, de hogy mégis megjelenik a lépcsőben a lába, nem volt ez teljesen pontos.
3: Ezek a részletek.
2: Nekem ezzel az a problémám, hogy kinek van erre ideje, hogy háromszor, négyszer végignézzen, és olyan szintű figyelmet fordítson egy videóra, azzal a tudatossági szinten lépjen fel egy videóval kapcsolatban, hogy lehet, hogy most éppen becsapnak engem, már ez ugye feltételez egy felkészültséget, vagy egy túlzott paranoiát, de hogy én azt olyan figyelemmel nézem meg, hogy mint valami nem stimmet, megnézem újba, senki nem fogja újból
3: nézni. Ez jó kérdés, szerintem, hogy a deepfake-eket ugye el lehet választani. Van ugye a szórakoztató deepfake, nekem a kedvencem, mint kosárlabda rajongó az, amikor az NBA sajtótájékoztató után mindenféle hülyeséget elmondatnak a sztárokkal. Tehát, hogy az igazából, tudom, hogy kamu, de szórakoztató, mert elképesztő vicces, hogy egymást nekézik teljesen ilyen kamu szövegekkel. Itt igazából tényleg azoknál kell szerintem ennyi figyelmet szentelni, hogy tényleg rá akarnak bennünket venni valahova. Egy új előfizetésre akarnak bennünket, nem tudom, meggyőzni, vagy bármi olyan akciót követelő videóról van szó, na ott tényleg nem érdemes lesporolni ezt a párszori megnézést.
2: De ennek azért van másféle tétje is, hiszen van politikai deepfake.
3: És ott szerintem az volt az első.
2: Igen. És ott azért nagyon-nagyon nem mindegy. Ott mit akarnak nekünk eladni, ott is el akarnak nekünk adni valamit, a politikai terméket.
3: Igen.
2: Vagy akár egy politikusnak a lejáratása, de az is egy politikai tömb érdekei szerint történik.
3: Igen, hogyha nagyon cinikus lennék, akkor erre azt mondanám, hogy ez persze feltételezi, hogy az eredeti videóban igazat mondott a politikus, ami persze. Nem biztos, hogy így van.
2: Tehát ott sem fogja szerintem az egyedi felhasználó, persze az egy más logika mentén működik, hiszen ott már tömbökbe rajzolódnak az emberek, és ez feltételezi azt, hogy el akar hinni valamit.
3: Így van. Így van.
2: Visszatérve mondjuk a tiszta szórakoztatóiparra, ha a gyerek lovagol a dínón, vagy éppen a krokodilon, ott is azért valamit mi eladunk, a figyelmünket.
3: Ez így van, az időnket.
2: Az időnket, és lehet, hogy valami sokkal hasznosabbról vonja el a figyelmünket, vagy bevonz minket mondjuk egy olyan csatornára, ahol mi elkezdjük fogyasztani ezeket a tartalmakat, mint ezeket az NBA-s videókat, és ott már megjelennek mondjuk a videó közben, vagy a végén, a reklámok. Ez, hogy ennek is van az értéke. Ez is forintosítható, dollárosítható. Hát akkor megint csak ott tartunk, hogy ugyanazt a figyelmet illenék kapnia, mintha mondjuk éppen közvetlenül pénzt csalnak ki tőlünk.
3: Hát közvetett értelemben igen. Tehát, hogy igazából minden abba az irányba mutat, mert ugye onnantól kezdve, hogy én most holnap csinálok, nem tudom, egy új Instagramodat, és csak vicces deepfake-ek lesznek, és annak van 5 milliós nézettsége, hát akkor az persze az is pénzről szól. Persze. Tehát, hogy igen, minden ugye a figyelmünknek a forintosítására irányul.
2: Uh-huh. Következő pont, a harmadik, az arc, a hang és a gesztus túl jól illeszkedik.
3: Uh-huh. Igen, azt vettük.
2: Az emberi kommunikáció gyakran ellentmondásos, mást mutat az arc, mást mond a hang, és más sugall a testbeszéd. Az AI ezzel szemben hajlamos mindent összehangolni, mert külön rendszerekből rakja össze ezeket az elemeket. Itt is valamiféle diszonanciát érzünk magunkban, amikor éppen megnézzük ezt, és nagyon gyakran jelez az agyunk, még nem tudja, hogy mit, de hogy valami nem stimmel. És amikor én néztem ezt a Majka videót, ott is az volt az érzésem, hogy túl pontosak a
3: túl modoros, nem?
2: Túl modoros.
3: Igen.
2: Tehát általában angolból emelik ezt, tehát még erre angol modulok vannak, nincsenek magyar nyelvű hangsúlymodulok, ha jól tudom, és ez a friss információ, meghallgattam néhány podcastet ezzel kapcsolatban, és ez erre vezethető vissza. Mit tudunk ezzel kezdeni? Egyrészt, ha valami túl jól illeszkedik, akkor az a gyanús. Ha meg valami diszonanciát látunk, hogy a gyerek ott van a krokodilon, akkor meg az a gyanús. Hogyan tudunk ebben rendet tenni?
3: Hát ugye erre a legegyszerűbb válasz az, hogy természetesnek tűnik-e vagy sem, mert ugye ez pont a két szélső értéket vizsgálja, hogy valami tényleg nagyon begyakoroltnak, modorosnak, egyszerűen gyenge színészi játéknak tűnik. Tehát mondjuk egy AI videónál, nem tudom milyen reklám volt, hogy meglepődik a főszereplő, és ugye ránézel, de hát nem így lepődünk meg, ebbe le se pislogott, hanem ilyen nagyon-nagyon ilyen rossz színészi játékosnak.
2: Tehát ha nézem a Barátok közt sorozatot.
3: direkt próbáltam elkerülni, de.
2: Vagy akármelyik napi szitkomot, akkor gyanút kell fognom, hogy deepfake-et látom.
3: Egyébként igen.
2: Tehát köszönöm.
3: Pont olyan, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a Barátok közt a deepfake volt a deepfake előtt egy 20 évvel, és akkor így.
2: Oké, negyedik. karakterkonzisztencia, amikor nem következetes. Ez arról szól, hogy AI generált karakterek esetén gyakori, hogy a rendszer minden képkockát vagy jelenetet újra számol, amiatt a szereplő elsőre ugyanannak tűnik, de apró részletek folyamatosan változnak. Igen, ez nem egyszerű hiba, hanem a generálás természetes mellékhatása.
3: Ez az egyik kedvencem, hogy a háttérben lévő mondjuk logók, feliratok szétesnek, olvashatatlanná válnak, akár csak olyan, hogy mondjuk egy elmegy egy autó a háttérben, és így látjuk, hogy most úgy halad éppen, hogy áll a felnie, vagy így kicsit morfolódik. Ezt lehet szerintem a legkönnyebben egyébként kiszűrni. Erre nyilván vannak olyan AI módszerek, hogy oké, akkor promptoljunk olyat, mint hogyha fix lenne a kamera, és akkor ezt ugye tudják egyébként minimalizálni. De igazából mivel a deepfake-ek nagy része eleve arra irányul, hogy ne filmes legyen, hanem tényleg olyan, mint hogyha mondjuk az utcaemberét megkérdezett, tehát mindig ugye mozog minden, ezt lehet legkönnyebben kiszűrni szerintem.
2: Ugye Pelonival kapcsolatban, amerikai politikussal kapcsolatban csinálták meg azt, hogy csak annyira volt fék, hogy lelassította egy kicsit a beszédét. És akkor ettől már ilyen részegessé vált. Ezt most már könnyebben ki tudjuk szűrni, de ott is kell egy referenciapont, ami az ő eredeti beszédtempója, és ahhoz igazodva. És ha valaki azt nem ismeri, hanem csak lát egy videót, hogy valaki hopp, ilyen kicsit becsicsentve adja elő magát, hát ez bármelyik YouTube videóval kapcsolatban megcsinálható. Na, ötödik. Ugyanaz a személy több nyelven természetellenesen jól beszél.
3: Így van. Ez főleg ugye celebeknél gyanús, hogyha nem is tudom, akármilyen amerikai híresség tökéletes magyarsággal beszél.
2: Ja, igen. Ezt megcsinálták ugye Zelenszky esetében, aki magyarul beszélt.
3: Ilyen szempontból egyébként nekünk magyaroknak elképesztő nagy előnyünk van, hiszen a világ legnehezebb nyelve a miénk, tehát az, hogy mi azonnal kiszűrjük, ha valaki akcentussal beszél.
2: Abszolút. Innen folytatjuk a további pontokkal.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Hidvégi Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a Médiapiac podcastben, és ugye az a mi témánk most, hogy... Hidvégi Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a Médiapiac...

0: Ugye hogyan ismerhető felismerős arc és hang, de más név, visszatérő AI zsánerek, amit említettél, és több platformon felbukkanó, nagyon hasonló karakter. És ilyenkor mit tehet a felhasználó? Ez mindegy pontotoknál itt van, ezen a 10-es listán. Nem az első befolyás, benyomás alapján dönt, illetve megpróbálja azonosítani az eredeti forrást. Jöjjön a 7. pont. Túl sima, szinte olajos hatású emberi arcok.
1: Igen, ez még a kezdeti AI-nak volt ugye a nagy problémája. Szerintem ez egyre kevésbé felismerhető. Nyilván itt is lehet, hogy szerintem minél véletlenszerűbb, vagy minél esetlegesebb így a dolog, annál kevésbé valószínű, hogy ez AI, de egyébként ez olyan, mint hogyha van valamilyen akciójelenet, és mondjuk látod a főszereplőt, és annak ellenére, hogy mondjuk füstös, koszos, stb., annak ellenére még mindig tökéletes a sminkje, tehát hogy vannak ilyen felismerhető dolgok.
0: Túlegyenletes bőrhiányzó, pórusok, mikroárnyékok.
1: Így van.
0: Furcsán csúszó fény az arcon. Nézzük akkor a 8-ast. Sok helyen megjelenik a tartalom, de a hivatalos csatornákon nem.
1: Ez egy nagyon árulkodó dolog. A kedvenc, egyik ilyen kedvenc korai AI példám az az volt, amikor hiszem Tom Hanks volt valamilyen orosz, nem tudom, fogászati klinikának az arca, és kizárólag a TikTokon volt elérhető sehol máshol. Ezeket egyébként relatív könnyű kiszűrni.
0: Következő a 9-es. Híres ember esetén mindig érdemes ellenőrizni a tartalom forrását. Mielőtt ebbe belevágnánk, mert egy-kettő azért magától értetődő, nekem a fő problémám az, hogy mintha több pont együttes hatását kellene fejben tartani és figyelni, mert egy pontból közvetlenül még nem biztos, hogy az ember rögtön arra gondol, hogy... És itt most nem a fiatalabb generációra gondolok, aki már belenőtt ebbe, és van az internetes kultúrával kapcsolatosan...
1: Fenntartásuk.
0: Fenntartás, a rossz érzése, hogy talán itt éppen most engem átvernek, hanem mondjuk az idősebbek, akik mostanában kezdik tanulgatni ezt a social media nevű dolgot, és hirtelen meglátnak egy ismerős arcot a tévéből, és ő megpróbál nekik valamit eladni.
1: Hát lehet, hogy itt akkor tényleg fel kell hívni a kis unokát, és rákérdezni, mert lehet, hogy ő jobban tudja. De igen, alapvetően a híres embereknél is ugye azok a szabályok vannak, de szerintem könnyebben ellenőrizhető egy egész egyszerű Google search-el, hogy ez akkor valójában tényleg igazi kampány megtörtént-e, ő ezt tényleg képviseli, vagy itt valaki, hogy is mondjam, túszul
0: valaki nézzen utána. Igen. Elég csak kriptót reklámozni, és utána néz az ember, hogy ő tényleg kriptóban utazik-e. Tehát az a baj nekem nem túl életszerű. Értem, és tudom, hogy más módja nincsennek. Érted a problémámat?
1: De ez a legnagyobb probléma, mert ugye tehát egy nagy ősi közmondás szerint, hogy akarsz csinálni valami rosszat, akkor valami unalmas mögé bújtasd, és akkor nem nézik meg az emberek. Aha. És ez pont ugye az, hogy minél több macerát és kellemetlenséget okoz neked, mint nézőnek, annál kevésbé fogsz utánézni, de annál valószínűbb, hogy félre fognak vezetni. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen szempontból egy borzasztó, hát hogy is mondjam, szomorú és lefele vezető spirál.
0: Nézzük a 10-es pontot, ami nekem nem túl erős, ha elfogadsz egy ilyen kritikát, mert szerintem ebben létezünk a valóságban is. Gyanúsan azt mondja, amit hallani szeretne az ember. Ez alapján nincs az a politikus, aki ne lenne deepfake. Mert
1: ez így van.
0: A politikai kultúránknak pontosan az a lényege, hogy az a tábor, akit ő megszólítani kíván, azoknak az érzékeire, ösztöneire hasson, és azokat szolgálja, ami tök szomorú, de nem nagyon hallunk most már évtizedes viszonylatban mondjuk társadalom kritikát különböző politikusoktól. Visszhangkamrák vannak, és ezekben létezünk.
1: Igen, ez abszolút így van, de mondjuk ez nem csak politikusokra érvényes, tehát ez tipikusan. Nekem volt nemrég egy térdműtétem, és gyakorlatilag el sem tudom mondani, hány olyan AI videóval találkoztam, hogy fú, itt van most ez a nagyon jó térdvédő, és ez akkor most futásnál ilyen jó, és neked térdpanaszaid vannak, és tényleg, tehát pont ugye azt, amit egyébként az algoritmus alapján, hiszen rákerestem és vásároltam térdvédőket, azok alapján akkor megszülettek ezek a videók, és mikrotargeteltek engem, hogy na hát pont olyan típusú ember, pont olyan, nem tudom, sportolási tevékenységnél pont olyan terméket ajánl nekem.
0: Igen, ez a hétköznapi életünkben is benne van. Illetve 11. részben módosított tartalmak, főleg képeknél van egy ilyen záró pont. Nem,

0: Minden AI tartalom teljesen generál, gyakran egy meglévő képet módosítanak, ami elsőre hitelesnek tűnik, de torzítja a valóságot.
1: Igen, erre a kedvencem, ha már így politika, vagy mondjuk egy politikus egy beszédet, és az AI ugyanazt a beszédet mondjuk egy tágabb kamera kivágásban mutatja meg, sokkal nagyobb publikummal, és sokkal több ember rajong a politikusért. Tehát ilyenek egyébként vannak ilyen kiegészítő AI dolgok, amikkel ugye lehet, hogy az alapüzenetet nem másítja meg, csak jobban alátámasztja neked.
0: Na most, mielőtt mélyebben belemennénk abba, hogy akár a jogalkotás mit tehet ez ügyben, és hogyan mozgulódnak az Európai Unió táján is, továbbra is az a problémám, amit már itt pedzegettem, hogy mindez, ez a fajta ellenőrzés nincs összhangban azzal, ahogy mi fogyasztjuk jelenleg a tartalmakat a közösségi médiában. Nagyon gyorsan, nagyon sokat fogyasztunk, és van egy pillanat mindig, amikor mondjuk egy deepfake videónál születik bennem egy kellemetlen érzés, hogy itt valami nem stimmel, de maximum ennyi, és nem hagyom, hogy ez felszivárogjon egészen az agyamig, vagy éppen ebből konkrét cselekvés szülessen, hanem ezt így zárójelbe tettem, és megyek tovább. Nagyon sok deepfake videó úgy is működik, hogy ugyan sejtem, hogy nem igaz, de ha látom és hallom azt a tartalmat, és összekötöm azzal, hogy ezt a Will Smith mondta el, akkor mégis tudatalatt van egyfajta megerősítése annak az üzenetnek, mert hogy a tudatos szintre nem emelkedik föl, mert tetszik, nem tetszik, akár a televíziós szokásainkból indulunk ki, hogy ott sem a főműsoridőben a taxisofőrt adják, hanem valami habkönnyű limonádé tartalmat, hogy egyszerűen annyira le vagyunk terhelve információkban, mentálisan, testileg a mai világban, hogy a nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen fogyasztható tartalmak irányába megy inkább a figyelem, és nagyon-nagyon ritka az, amikor mi végig gondoljuk egy mondatnak az értelmét, valóságát, hanem csak így tovább lépünk. A tudatalattiban meg ezek tök jól dolgoznak, hiszen nem erre játszanak rá. Ez hogyan védhető ki?
1: Hát szerintem teljesen kivédeni nem lehet, szerintem minimalizálni lehet a dolgot, vagy legalábbis csökkenteni olyan szempontból, hogy tudom, nagyon egyszerű azt mondani, hogy tudatos felhasználóként kell jelen lenni, de egyébként tényleg ez az egyetlen egy módja. Ugye az összes ilyen mondjuk AI tartalomnál ugye azt szoktuk mondani, hogy mi lesz a vége az, hogyha minden, tehát hogyha mondjuk ez a 10 pont már nem érvényes, mert egyszerűen olyan lesz, mint a valóság. Tehát hogyha bármilyen ilyen eseményről szeretnél elsőkézből értesülni, akkor ott kell legyél. Tehát gyakorlatilag ez akkor vissza fogja terelni az embereket az élő eseményekhez, ami lehet, hogy egyébként egy nagyon jó társadalmi hatása lesz így a dolognak, de egyébként tényleg oda kell figyelni, és szerintem egyébként, mint ahogy a podcast elején mondtad ezt a tüntetést Németországban, igenis kell egyébként egy alulról szerveződő dolog, mert szerintem az a jogalkotást egyébként jó irányba fogja befolyásolni, ugyanis szerintem azt kellene a jogalkotók részéről szorgalmazni, hogy minél szigorúbban le kell csapni ezekre a dolgokra, mert mivel a technológia egyre erősebb, ezért egyre nagyobb veszélynek vagyunk kitéve.
0: És halljuk be, hogy a valóság, a valós húsvér emberek is arra utaznak gyakran, hogy manipuláljanak minket, pláne ha pénzről van szó, pláne ha a közösségi médiáról. Mert ha valaki kitesz magáról egy videót, vagy egy fotót, az is lényegében manipuláció, hogy rám figyelj, engem lájkolj és kövesse engem. Aztán nekem ebből majd később, ha mondjuk tényleg ilyesmi karrierben gondolkodik az illető, mondjuk az Instán, akkor abból neki pénze lehet. Itt szerintem a nagyobb veszély az, hogy szépen lassan az irracionalitás, amit mondtam, hogy mint egy valós környezetben mutatja be, hogy egy kislány vagy kisfiú lovagol a krokodilon, akkor most már maradok ennél a képnél, az a szépen lassan beszivárog a mi valóságunkba. Tehát egyre kevésbé tudunk egy éles határt tenni, hogy ez most megtörténhet, vagy nem történhet.
1: És akkor arra gondolsz, hogy előbb-utóbb majd lesz valami hír, hogy egy tájföldi, nem tudom, állatkertben valaki ráültette a gyerekét a krokodilra, mert látta? És akkor
0: nem tudom, milyen következményei lehetnek ennek, de mondjuk szétesik az a társadalmi szövetünk, az a valóságunk, amit mindenki így a saját fejében igyekszik ilyen minimumként megtartani. Tehát ez a bizonyos minimum, ez egyre lejjebb csökken, és egyre kevesebb fér bele abba a minimumba, hogy ezt egy közös valóságként fogadjuk el.
1: Ebbe abszolút igazad van. Egyik jó barátom már csak ilyen kísérletképpen elkezdte olyan irányba vinni az algoritmusát az Instán, hogy akkor lapos földelmélet, már pedig az igaz. És szerintem egy hét alatt gyakorlatilag minden második videója nagyon meggyőzően bizonyítja, hogy már pedig ez így van, és ez egy létező dolog, és hát te vagy a hülye, hogy ezt nem hiszed, de hát ott van minden bizonyíték, videós bizonyíték róla. Tehát, hogy elképesztő káros hatása tud lenni a dolognak. Én azt gondolom, hogy tehát vagy ugye nyilván feltüntetéssel, vagy borzasztó erős és szigorú szabályozással lehet ennek eleget venni. Mert igazából, hogyha valami szórakoztató tartalom, és az elején meg a végén ki van írva, hogy már pedig ez AI vagy deepfake, szerintem azzal nincs baj. Uh-huh. Mert tehát, hogy annak szerintem nincs ilyen szintű következménye, viszont minden másra meg nagyon erős szabályok kellene, hogy vonatkozzák.
0: Mi lehet ennek a 10 pontnak a jövője? Hogy hathasz ez igazán? Mi beszélünk ebben a műsorban. De hogy ennek az oktatási rendszerben is ugye meg kéne jelennie.
1: Mindenképp.
0: Van
1: mindenképp.
0: Erre vonatkozó törekvésed? Törekvésetek?
1: Hát nekem személy szerint egyébként mindenképp van, de ez pont arra is visszavezethető, hogy ugye most már nem lehet ugye általános iskolákba ugye telefonokat bevinni a gyerekeknek, tehát szerintem az egy borzasztó jó kezdeményezés volt, meg ugye szerintem Amerikában már, meg Ausztráliában 16 év azt hiszem a social media igen. határa. Igen, tehát hogy az is egy nagyon jó dolog, és ugyanilyen szintű AI oktatásnak kell lennie, tehát a most ugye a gyerekek ezt digitális kultúra, úgy hívják a tantárgyat, amit tanulnak, szerintem ennek egyébként a tanterv részének kell, hogy legyen. És, de ugye ez az a probléma, hogy gyakorlatilag fél évente kell új tananyag, mert annyira gyorsan változik minden.
0: Tehát lehetséges, hogy egy fél év múlva egészen új tízes listát kellene írnotok? Mert
1: biztos vagyok benne, hogy a tízben mondjuk hat, az kicserélődik, igen.
0: Az kicserélődik, igen. Mert annyira hitelessé válik. Ez egy picit vitatkoznék, ha már behoztad ezt az ausztrál példát, illetve azt, hogy a gyerekeknek le kell adni a telefont. Én magam, aztán vitatkozva nem nyugodtan, nem vagyok a tiltás mellett semmilyen formában, mert az általában azt szüli, hogy már meglévő igényeket olyan csatornák irányába tereljük el, ami nem megoldja a problémát, csak áthelyezi valahova máshol. Mondok egy példát, az iskolában nem használhatnak telefont, egyébként ezt is ki tudják kerülni, mert leadnak olyan kamu telefonokat, amit már régóta nem használnak. Ez a legkisebb problémájuk. De hogy akkor majd délutáni időben, amikor kimehetnének a természetbe, akkor fogják bepótolni azt a hihetetlen sok social médiás jelenlétet, amit akkor ott kihagytak. Én mindig az edukálás, az információ átadás híve vagyok, hogy megértsék, ha mélyen nincs megértés, hogy ez nekik miért árthat, és a saját életükből nem tudnak venni példákat, nem, nincs visszacsatolásuk, hogy tényleg miért rossz, miért érzem magam rosszul, és ez lehet, hogy amiatt van, akkor egy egyszerű tiltással nem vagyunk beljebb.
1: Szerintem, hát az igazság a kettő között van, tehát kéz a kézben, edukáció mindenképp kell, teljesen igazad van, viszont a tiltás, mivel gyerekekről van szó, szerintem nagyon-nagyon fontos, mert egész egyszerűen az agyuk meg nem fejlett ki. Tehát ez most pont olyan, elmagyarázhatom én a 11 éves lányomnak, hogy egyébként miért nem lenne tanácsos autót vezetnie, de nagyon jó, hogy erre van egy tiltás, hogy először kell egy jogosítvány. Meg igazából az jött le rengeteg ilyen tanulmány során, hogy oké, csak a suli időben ugye nincs neoktelefon, és a gyerekek elkezdtek újra szocializálódni és beszélgetni egymással abban az időben, tehát hogy nagyon-nagyon jó a feedback loop ezzel kapcsolatosan, és lehet, hogy akkor ott utána pörgetnek egyébként nem tudom mennyit. Az a probléma, hogy azt egyébként is megtették volna, tehát számomra a legijesztőbb ilyen dolgok voltak, pont egyébként szerintem az ausztrál példa az volt, hogy ilyen tizenpár évesek napi, nem tudom, 10 órát pörgettek TikTokon. Tehát, hogyha belegondolsz, gyakorlatilag rossz, tehát fizikailag elszédülsz, rosszul leszel, tehát nem tud annyi információt bevenni az agyad, pláne nem egy fejlődő szervezet. Szerintem ez katasztrofális.
0: Szóval a testünknek a jelzéseit kellene komolyabban menni. Csak egy nagyon gyors, saját példa.
1: Igen, de a gyerekek nem veszik komolyan.
0: Munkám miatt nekem is rengeteget kell, hogy a telefon a kezemben legyen, és már van olyan pillanat, hogy már késő délután ránézek a telefonra, és egy ilyen rossz érzés, undor fog el.
1: Jó barátom azt csinálta, hogy van neki a munkaidőben az okos telefonja, és akkor van a féltégla buta telefon a munkaidőn kívül.
0: Mit gondolsz azokról, illetve a szórakoztatóiparnak azon szegmenséről, amely már szerződéseket írat színészekkel, hogy haláluk után felhasználhassa a képmásukat, és úgy forgatnak majd filmeket, hogy az adott színész nem is játszik benne?
1: Én azt gondolom, hogy ez azokra a színészekre vonatkozik, vagy azoknál releváns, akiknek tényleg egyébként olyan színészi teljesítményük van.
0: Okay, mondjuk Tom Hanks. Meg akarnak csinálni egy film folytatást, vagy...
1: Forrest Gump 2-t majd 2050-ben, nem de most Tom Hanks. Szerintem csak az a színész fenyegeti mondjuk ez a veszély, aki élete során olyat tett le, ami egyébként tényleg maradandó. Én ettől egyébként nem tartok meg, hát én nem, hogy is mondjam, nem sajnálom azokat a színészeket, akik most még előre kapnak x millió dollárt, hogy majd halálok után, akkor majd a családjuk jól járjon egy ilyen extra felhasználása. Régebben ezt egyébként úgy kellett megcsinálni, még az AI előtt, mikor 2009-ben csináltunk egy reklámot Puskás öcsivel, ott azt akkor kőkemény kézi VFX munkával kellett megcsinálni, meg hát nyilván a család hozzájárulásával, stb. Tehát az, hogy ez most AI-jal csinálom meg, vagy nem, korábban is voltak ilyen dolgok. Így most ez csak egyszerűbb és gyorsabb.
0: Tehát ki tudsz békülni azzal, hogy totálisan deepfake klipeket, reklámokat, videókat gyártsál majd ismert embereknek?
1: Deepfake? Hát... Ugye ez a deepfake szóval.
0: Igen, van, tehát, bocsánat, benne van a...
1: Igen, tehát hogyha arról van szó, hogy totálisan AI videókat
0: mert valaki úgy értelmezi,
1: gyártani,
0: hogy ez maga az AI videó, de valaki úgy meg úgy értelmezi, hogy ez a tudatos...
1: Mondok egy jó példát, ami AI, de nem deepfake, de hasonló tud lenni. Tehát például egy bizonyos egy német ügyfelemnek, egy kórháznak kellett a gyakran ismételt kérdéseket felvenni videóformátumban, és ezt úgy csináltuk, hogy csak egyszer kellett felvenni ugye az orvost egy 5 perces freestyle beszélgetéssel, és utána kaptunk egy Excel táblázatot, ezek a kérdések, ezek a válaszok. És aztán azt elmondattuk vele 8 különböző nyelven, ergo, felmész a honlapra, hogy hú, ezt a procedúrát megelőzően így gyomorra kell jöjjek, és akkor megválaszolja neked videóban. Nyilvánvalóan nem ő mondja el élőben, hanem AI segítségével, viszont ez ugye célirányosan úgy készült az ő beleegyezésével, tehát ilyen szempontból lehet, hogy deepfake, viszont alapvetően a tájékoztatás és egy jóhiszemű információ átadás volt a lényege, tehát ilyen szempontból nincs problémám a deepfake-el, szerintem mindig ott van a dolog kulcsa, hogy ez akkor most milyen intencióval készül, félrevezetéssel készül, vagy tényleg azért, mert klasszikus mondjuk reklámeszközként használom.
0: Hát a klasszikus reklámeszköz is egyfajta félrevezetés.
1: Hát a retusált bőr, a szépen bevilágított, hogy aki bárki látott már bármilyen gyors ételnek a reklámját, és ott látja az ételeket. Hát bizony, azok általában műanyag, glicerinnel lefújt, stb. Hát ez semmi köze az, amit aztán kapok. Tehát az is félrevezetés. Az, hogy ez most AI-jal készül, nem ezen múlik szerintem.
0: Büntethetőség. Te hogyan szabnál ennek gátat? Hogyan lehetne? Azért vagyok picit bizonytalan, mert olvastam ezzel kapcsolatos cikkeket, és a deepfake-ek, igen, hogy a deepfake-ek alkotói valahogy, egyébként ez egy konklúziója ennek az egész polémiának, mindig egy lépéssel azok előtt járnak, akik megpróbálják őket elkapni, legalább, doping esetében legalább. Van, hogy kettő. Hogyan lehetne mégis egy olyan lépést tenni, hogy valahogy ezt kiegyenlíteni, hogy megérkezni arra a szintre, ahol vannak, vagy akár megelőzni őket? Tudom, hogy ez elég nehéz, és ezen dolgoznak jogászok már hosszú évek óta az Európai Unión belül is, mert ezzel kapcsolatos elemzéseket is olvastam.
1: Nálam sokkal nagyobb szaktudású emberek dolgoznak ezen.
0: De így átlagemberként, vagy alkotóként, te mit gondolsz? Hogyan lehetne ennek elejét venni, hogy azonnal kiderüljön, vagy nagyon gyorsan visszaelemezhető legyen, mondjuk kötelezővé váljon egy adott applikációnak a feltöltése a telefonra, ami folyamatosan ellenőrzi ezeket?
1: Lehetséges. Én alapvetően azt gondolom, hogy ugye a feltüntetés az már legyen egy kötelező elem. Ugyanis, hogyha én, mint rossz hiszemű piaci szereplő, ugye már eleve úgy csinálom, hogy nem tüntetem föl, akkor az a már önmagában kvázi bűncselekményt követtem el. Tehát az már egy nagyon jó lépés, hogy igen, mindenhol legyen feltüntetve, mert akkor ott van a néző szem előtt, hogy oké, ezt már egyébként ilyen szemüvegen keresztül nézem. Hát a másik, az pedig nyilván az elrettentés, hogy ezt most jogilag nyilván én nem tudom jól megfogalmazni, de hogy valójában ugyanabban, nem tudom, akármilyen online bűncselekményes ibrikbe kellene egyébként beterelni ezt az egészet, mint mondjuk egy ilyen klasszis piramis játékot. Szerintem ugyanabba tartozik a dolog, csak sokkal kifinomultabbak a vizuális eszközök.
0: Abszolút. Köszönöm szépen a beszélgetést Hírvégi Zoltánnak, az Umbrella Kollektív tulajdonosának. Hát ez egy olyan téma, hogy két hetente vissza kéne rátérnünk, de lehet, két havonta, fél évente egészen biztos, és lehet, hogy teljesen más sztori lenne már körülötte, mert már lennének konkrétan olyan precedensek. Lehet, hogy augusztustól már ez fog történni, ahol látjuk azt, hogy akkor milyen irányt lehet venni, és hogyan lehet ezeket megállítani. De az edukálás az hihetetlenül fontos, és tök jól csináltátok ezt. Köszönöm szépen, ez volt a Média Piac. Viszontlátásra.
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, míg a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Várhatóan este 7 óráig sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcánál átépítés és karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Délután 5 óráig a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszán az autópiac közelében sávlezárás nehezíti a haladást, mert javítják az útburkolatot. A H8-as és a H9-es hív helyett ma üzemzárásig Cinkota és az Őrs vezértere között pótlóbusszal utazhatnak. Este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 óráig N18-as nosztalgia villamossal is utazhatnak a Szent János Kórház és a Csurka utca Karinti Színház között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Ez tehát a lapszemle Weber Balázs külpolitikai újságíró a privátbankár.hu-tól. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél ezen a korai órán.
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: Magyar Péter tegnap jelentette be, hogy ma találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Mi lesz ennek, vagy mi ennek a találkozónak a jelentőség, és egyáltalán hogyan jellemezhetők az olasz-magyar kapcsolatok?
5: Ez érdekes, mert ugye ez alatt, ugye azért érdekes, mert ugye Magyar Pétert meg be sem iktatták, és ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag sorra építi a kapcsolatot. És ugye az már természetes, hogy Brüsszelben fogadták, és Brüsszelben ugye azt hiszem múlt héten találkozott ugye von der Leyennel, illetve az Európai Tanács elnökével, Kosztával, de ugye most már ezek szerint már más viszonylatban is szervezi ezeket a találkozókat. Engem azért kicsit meglepett, hogy ilyen simán fogadják, hiszen amennyire tudom, Magyar Péter nem ezért ment Olaszországba, hanem egy a saját filmjének, vagy a dokumentumfilmjének a bemutatójára ment, és ha jól tudom, ezt kötötte össze egy ilyen látogatással, és szerencséje volt ilyen szempontból, mert Meloni éppen úgymond otthon volt, és akkor fogadta is. Az egész nyilván, hogy miről lesz szó, szerintem ez még egy ilyen, ilyen bemutatkozó jellegű látogatás, tehát mivel még nem, meg be sem ütötték Magyar Pétert, azért nyilván olyan nagyon mély dolgokról nem lesz szó, szerintem inkább így megismerik egymást, felmérik egymást, és alapvetően ez is azt jelzi, szerintem az, hogy Meloni egyből fogadja őt, még leendő miniszterelnökként, hogy alapvetően egy elég jó bizalom veszi körbe Magyar Pétert az egész Európai Unión belül.
6: Miközben tudjuk, hogy Meloninak viszonylag jó kollegális kapcsolata Igen. volt, ugye Orbán Viktorral, tehát Igen. ilyen esetben neki ahhoz tényleg nagyon jó diplomatának kell lennie, hogy azokat az esetleges ellentéteket kisimítsa, ami köztük adódhat, és most nem is az ellentétekre, hanem esetleg a közös nevezőkre szeretném a fókuszt irányítani, hogy szakpolitikai kérdésekben, amiben nekik lehet, hogy lesz vitájuk is ugye ott az Európai Unión belül, milyen közös nevezőt találhatnak ők egymás között egy akár informális beszélgetés során?
5: Hát mondjuk, amiben hasonló álláspontot képviselnek mondjuk az Ukrajna politika, ugye Meloni, aki azért tegyük hozzá, hogy ez egy elég érdekes személyiség, mert eléggé úgymond a szélső jobb oldalról indult, aztán most már nagyjából ugye vagy radikális jobb oldalról indult, most már azért nagyjából ugye a mainstream része lett, de azért bejárt ő is egy utat, de például az Ukrajna politikában szerintem eléggé hasonló állásponton vannak, hiszen szemben mondjuk Orbán Viktorral Meloni azért egyértelműen letette a voksát mondjuk Ukrajna mellett, és gyakorlatilag hasonló álláspontot képvisel Magyar Péter, illetve például mind a ketten úgymond Magyar Péter is várhatóan, illetve Meloni is úgymond atlantista nézeteket képvisel, tehát hogy ilyen szempontból szerintem megtalálják a közös hangot.
4: Nézzük akkor a Zelenszkij bejelentését. A magyar hatóságok visszaadták az aranykonvojként elhíresült pénzszállító autót és annak teljes tartalmát. Semmiféle vizsgálatról nem tudunk, nincs gyanúsítás, semmi nincs.
5: Hát nem tudom, ez a történet nekem nagyon sántít, már akkor sántított, amikor ez egész kirobbant, tehát nagyon úgy tűnik nyilván, sem akarok ilyen olyan kijelentéseket tenni, mert nem tudok alátámasztani, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy politikai ügy volt, már annak idején nyilván ez az egész, hogy most, na látjátok, hogy ezek az ukránok most aranyat csempésznek, meg egy sok millió dollárt, eurót csempésznek, ez beleillett a magyar kormány akkori narratívájába, és fennáll a gyanú, hogy finoman fogalmazzak, hogy igazából ez állt az akció mögött, a lefoglalás mögött, stb. És ami számomra meglepő, hogy igazából még ugye ez a meg az Orbán kormány van ügyvezető kormányként hatalmon, és akkor hirtelen beállt egy ilyen fordulat, hogy hirtelen visszaszolgáltatták ezeket az értékeket, ugye az aranytömböket, illetve azt a sok millió eurót, illetve dollárt, ami nyilván egy politikai döntés kellett, hogy legyen, hiszen igaz, hogy a NAV szolgáltatta vissza, de hát a NAV önhatalmulag valószínűleg ezt nem merte volna meglépni, és mondjuk én kíváncsi lennék, hogy ez a politikai döntést, ezt ki hozta meg, vagy milyen szinten született meg.
6: És akkor szerinted például az olyan mellékszálak is így csírájukban elhalnak, mint hogy ugye azokat a pénzszállítókat, akiket akár 28 órán keresztül a saját bevallásuk szerint bilincsben tartottak jogellenesen, fogva, hogy ezt a szót használjam, hogy ezeknek lehet valami következménye ezután, vagy akkor ez a történet itt most lezárult ebben a formában?
5: Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez most ezzel, hogy most visszaszolgáltatták, úgymond az aranytömböket, meg a pénzt, és ezzel szerintem ennek a dolognak itt vége. Uh-huh. Nekem nagyon úgy tűnik.
4: Hát kivéve, hogyha a másik oldal nem kezdeményez kártérítést, meg mindenféle pereket, mert azért ez benne van a levegőben.
5: Hát annyi, hogy mondjuk a Zelenszkij az elég ilyen békülékeny hangnemű posztban jelentette ezt be, tehát hogy inkább a háláját fejezte ki, ugye már nyilván inkább már az új kormány felé, hogy ezt sikerült így elsimítani, megoldani, tehát én nem éreztem ki belőle, hogy őt most valamilyen bosszúvágy fűti.
6: És akkor ez hatással lehet a pénzszállítókra is, hiszen ők is indíthatnának bármilyen eljárást, hogyha úgy érzik, hogy ellenük jogellenes fellépés.
4: Az egyik majdnem meghalt, mint emlékszünk.
6: Igen, ha jól emlékszem, nem
4: akarat ellenére beinjekciózták, attól rosszul lett, életmentő beavatkozást kellett végrehajtani.
5: Hát ez majd a jövőben kiderül, de én úgy érzem, hogy ezzel az ügy igazából itt valahol véget ért, ebből a szempontból.
4: Azért azt állapítsuk meg, legalábbis én veszem a bátorságot, hogy maga ez az akció választási kampány szempontból így utólag az eredmény ismeretében szánalmas és felháborító. magánvéleményét hallották.
6: No, de ne menjünk messzire, maradhatunk akár Ukrajnában, csak egy másik irányból megközelítve a témánkat, az pedig az, hogy ugye nagyon a békülékeny hang nem szólhat már egy kicsit ugye a leendő kormánynak is Magyar Péter felé, és azt ő maga is kijelentette, hogy azért a kárpátaljai magyarság érdekében szeretne majd eljárni a diplomáciai úton. Na most szerinted erre mennyi az esély, hogy egyáltalán ez a békülékeny hang nem, ez jelentheti-e azt, hogy az ottani magyarság, ha nem is előnyökhöz juthat, de sokkal nagyobb figyelmet és fókuszt kap az ukrán politikai vezetés részéről.
5: Hát, hogyha sikerül egy jobb viszonyt kialakítani az ukrán kormánnyal, már pedig az olyan szempontból nem nehéz, hogy az alapok azok elég alacsonyan vannak, tehát mivel az Orbán kormány alatt eléggé rossz lett ez a viszony, ezért innen már nem nehéz javulni. Tehát nyilván, hogyha javul a magyar-ukrán viszony, az az ottani kisebbségnek is jó. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképp reménykeltő a Tisza kormánynak a győzelme, már csak azért is, mert, vagy a Tisza párt győzelme, már csak azért is, mert ugye a programjában benne van hangsúlyosan, mármint a párt programjában, hogy a külhoni magyarságnak a képviselete, és ebbe ugye beletartozik a kárpátaljai magyarság, az más kérdés, hogy ebből majd a gyakorlatban mi lesz, illetve hát az eleve már szimbolikus értékű, hogy ugye Magyar Péter Kárpátaljára kezdeményezett egy találkozót a Zelenszkijjel, azt hiszem Beregszászban. Ugye erre hivatalosan még igaz, hogy ezt mondjuk kicsit sajátos módon a Facebookon jelentette be, de egyébként maga a kezdeményezés az érdekes, meg jó. Igaz, hogy erre Zelenszkij egyelőre még nem válaszolt, de számomra ez a bejelentés is azt jelzi, hogy tehát hogy egyfajta értékválasztás, hogy neki fontosak a kárpátaljai magyarok, és ezért hát akkor találkozzunk Beregszászon.
4: Hát egyébként Zelenszkij azt mondta, hogy a leendő magyar kormány követelései vagy kérései nem fognak gondot okozni, nem lesz probléma, így reagált erre, hogy az ottani magyar kisebbség jogait állítsák helyre teljes mértékben.
5: Csak ugye még a találkozóra, illetve arra, hogy akkor Kárpátalján találkozunk, erre még nem reagált ismereteim szerint.
6: Menjünk akkor egy kicsit más vizekre, a szó legszorosabb értelmében ez pedig nem más lenne, mint a hormuzi szoros. Trump megint tett egy váratlan bejelentést. Én nem tudom, hogy ezt tudja-e már bárki követni. Most konkrétan néhány nappal ezelőtt mondta azt, hogy rendben, akkor az ott áthaladó kereskedelmi hajóknak az adott országok közbenjárásának és kérésének érdekében, hogy egy ilyen védelmi akció keretében vállalják a kíséretüket. Most jól értem, hogy úgy döntött, hogy ezt mégsem vállalják. Igen. Megint egy ilyen politikai hisztőből kifolyólag, hogy hát tulajdonképpen miért ők védik meg más országok hajóit?
5: Hát nem, tehát a Trumpon az eleve elég nehéz kiigazodni, és ez gyakorlatilag az elmúlt hónapokban ez folyamatosan bizonyítja. Ahogy mondtad, és ugye vasárnap tette ezt a bejelentést, hogy akkor ezt a kísérést vállalják, ez hétfőn lépett volna életbe, és ha jól emlékszem, kedd este jelentette be, hogy akkor ebből mégsem lesz semmi. Hát nekem az egész konfliktusról, vagy az egész háborúról nekem nagyon úgy tűnik, hogy nyilván Trump az a saját érde, tehát már gondol novemberre, látja azt, hogy ez azért amerikaiak többsége, ezt mondjuk 60%, amit legutóbb láttam, ezt elutasítja. Nyilván ez politikailag, belpolitikailag neki hátrányos, ezért én úgy látom, hogy próbál ebből kifarolni, csak hát nehéz úgy ebből a háborúból úgy kifarolni, hogy a arcvesztés nélkül megtegye ezt, hiszen a deklarált céljainak nagy részét egyelőre nem, vagy nem teljesen érte el. De én alapvetően azt látom, hogy ő próbálja most visszafogni ezt a háborút.
6: Amit ugye ők indítottak, és folyamatosan újjal mutogat más országok vezetőire, akik távolságtartással kezelik, voltak, akik fenntartással kezelték ugye eleve ennek a háborúnak a kirobbantását. Tehát, hogy ez már politikailag is teljesen indokolatlan, amit csinál, és hogy igazán értem azt, hogy akar ebben arcvesztés nélkül kijönni, amikor egy ilyen őskáoszt igyekszik okozni a kijelentéseivel.
5: Nyilván úgy akar kijönni, hogy úgy akarja ezt eladni, hogy hát igazából elértük a céljainkat, igazából Irán meggyengült, igazából Irán azt csinálja, amit akarunk, amit ugye nagyon nehéz leellenőrizni például az uránkészletek vagy urándúsítás tekintetében, mert igazából senki sem tudja, hogy ezzel most mi a helyzet, de nyilván el lehet ezt úgy adni, vagy lehet ezt úgy kommunikálni, hogy van egy megállapodás, aláírták, betartják, és akkor mi megtettük a dolgunkat. Tehát, hogy nyilván így értettem azt, hogy próbál arcvesztés nélkül kijönni, csak hogy ez nem feltétlenül, az, amit ő kommunikál, az nem feltétlenül vág össze a valósággal.
4: Hát nem beszélve az olaj, kibontakozó olaj ár válságról, sőt, hát ez már velünk él, hogy a hogy megvásárolt repülőjegyek megdrágulnak, vagy kerozin hiány lép fel, vagy már üzemanyag hiány. Szóval nem zárja most ezekben a hetekben a világ a szívébe Trumpot, ha az olaj meg üzemanyag ára gondol. Nem beszélve a pápáról, mondok egy újabb hírt. Trump megint hazudozott a pápáról, akihez most elküldi a külügyminiszterét, azzal vádolta a 14. Leót, hogy sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, mármint a pápa, és neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa kikelt ellen, illetve reagált, hogy mindig is a háború ellen és az atom ellen volt.
5: Hát igen, ez cáfolt, és a pápa meg hát azért elég furcsán hangzana egy pápa szájából az, hogy ő pártolja az atomfegyvereket, tehát hogy nyilván ez nem is egészen értem, hogy Trump mire gondolt. Számomra furcsa, egyrészt azért is furcsa ez a szembenállás, vagy az, hogy így összeakaszkodik a pápával, egyrészt ugye a pápa is amerikai, másrészt igaz, hogy mondjuk Trump az nem katolikus, hanem ha jól emlékszem, presbiteriánus családból származik, de hát azért mégiscsak ugye kereszténység, meg stb. Tehát igazából nem feltétlenül értem, hogy Trump miért köt bele úgymond még a pápába is, tehát ez egy eléggé ilyen meredek dolog. Szerintem.
6: Ki tud ebből úgy diplomáciai szinten jönni a Vatikán, hogy nem folyik bele pártpolitikai kérdésekbe? Vagy bele fogja szorítani, kényszeríteni Trump akár a pápát is abba, hogy valamiféle állásfoglalást halljon tőle? Ezt,
5: ugye a Vatikánnak vagy a pápának azért van bizonyos kötelesség olyan szempontból, hogyha úgy látja, hogy nagyon rosszul mennek bizonyos nemzetközi folyamatok, háborúsok, civil áldozat, stb., akkor nyilván meg kell szólalnia. Tehát, hogy ez nem kérdés, az más dolog, hogy a Trump ezt úgymond magára veszi, és minden megszólalást úgy értelmez, mintha az valami politikai megszólalás lenne, vagy mintha ez egy támadás lenne ellene, miközben a pápa szerintem csak azt teszi, ami a feladata, hogyha látja, hogy hatalmas szenvedés van, vagy sok civil áldozat van, vagy nagyon rosszul mennek a dolgok, akkor felszólal.
4: Még van fél percünk, és egy olyan hír, hogy a portfólió szerint az Unióból nekünk járó 10 milliárd eurós egyik alap, mert ugye 20 milliárddal tartoznak úgymond összesen, tehát hogy ebből a 10-ből 80-85%-nyi rész menthető. Ez most jó hír, tehát hogy örüljük, hogy a 85% menthető, vagy fájlaljuk, hogy 15% ugrik, az is hatalmas
5: pénz. Szerintem már az is jó lenne, ha ez valóban sikerülne megmenteni. Itt ugye óriási pénzekről van szó, mert egyrészt van a helyreállítás alapban az a körülbelül 10 milliárd, aminek a 80-85%-a menthető a sajtóhírek szerint. Emellett van meg ugye 7 milliárd euró a kohéziós alapból, ami be van fogyasztva. Tehát ugye ezt ugye a Magyar Péter azt hiszem összesen, ha összeadta, ilyen 8000 milliárd forintra becsülte, ami azért a magyar gazdaságnak nagyon jól jönne. És hát nyilván az a cél, hogy ezt még akkor is a szorít határidő, hogy ezt Magyar Péter hazahozza, az nagyon jó lesz szerintem mindenkinek.
4: Balázs, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Földcsúszamlásszerű vereségként értékelte a Fidesz választási eredményét a Mandinernek Navracsics Tibor, aki szerint hosszú távon sorsdöntő volt a Fidesz bukása szempontjából az Európai Néppártból való kilépés. Arról is beszélt, hogy leértékelték és elveszítették a középosztályt. Dúl Szabolcsal és Kavra Gáborral beszélgetünk. A politikai hangulat fokozatosan elmozdul a kormányváltást támogató irányba. Ez derül ki a Medián legújabb felméréséből, amely szerint a választani tudó szavazók körében a Tisza párt támogatottsága már többszöröse a Fideszének. A politikai felelősség kérdésében is markáns álláspontok rajzolódnak ki. A teljes felnőtt népesség kétharmada szerint Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tevékenységéről. A stúdióban Hannendre. Továbbra sem tartja jó ötletnek a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézetek államosítását Káli Nagy Géza. Az egykori Káli Intézet alapító tulajdonosa a 24.hu-nak írt levelében úgy fogalmaz, hogy az államosított rendszer minden korábbinál több közpénzt emészt fel, de az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy a nagyobb ráfordítás ellenére sem tud jobb eredményeket felmutatni. Káli Nagy Gézát kérdezzük. Időhiány miatt engedjék el a Magyarországnak járó uniós források egy részét, ezt javasolja a Tiszának az Európai Bizottság. A Politico információi szerint a testület azt javasolja a pártnak, hogy hívják le az RRF támogatás részét, de a hitelt engedjék el, mert nem maradt elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére. Vendégünk Szent Iványi István.
2: Ez a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztőműsorvezetője, és Gavra Gábor, az 5.hu felelős szerkesztője. Remélem, hogy nem kevertem össze egy hirtelen. Szervusztok!
3: Ez 5-ből nem tudom, te mit képviselsz majd itt 5-ös számból.
2: Majd kitalálom a végére. Kezdjük el, mert annyi témánk van, hogy elég lesz végigbeszélni. Navracsics Tibor interjút adott a Mandinernek, kezdjük ezzel. Azt mondja, számolt a vereséggel, de ilyen mértékűvel nem. És azt is elmondta, hogy szerinte miért történt mindez, és mi vezetett a vereséghez. Egy újabb megfejtés, majd elmondjátok, hogy valóban ez vezetette szerintetek. Azt mondja, hogy fordulópontot jelentett a Fidesz és az Európai Néppárt szakítása. Tehát 14 nyarától romlott meg igazán Magyarország és az Unió kapcsolata, és aminek egy talán sokak által nem kalkulált belpolitikai következménye az lett, hogy elveszítették a középosztályt. Szóval mit gondoltok erről? Ezért vesztette el a középosztályt a Fidesz?
3: Szerintem két okból figyelemre méltó ez a Navracsics interjú, amit a Mandinernek adott. Az egyik, ez amit említettél, hogy Fidesz azért még adós maradt azzal, hogy főleg a Fidesz vezetése, hogy elmagyarázza, hogy mi ennek a hatalmas vereségnek az okozója. Hogy mik vezettek idáig, mert eddig annyit hallottunk Orbán Viktortól, hogy Paks 2 be nem fejezése az problémás volt, aztán különböző kevésbé ismert fideszesek, kevéssé konkrétan megfogalmazva mondtak néhány problémát.
2: Például Balázsi Gyula miatt, ugye Bencer Tomás, igen, ezt is mondta, de erről
3: Kocsis Máté, ugye Borbás Marcsiban találta meg az egyik felelős, tehát hogy elhangzott minden, de aki...
4: Rosszak voltak a főzős műsorok.
3: Hát persze, és aki elkezdte volna egy picit azért itt a felszín kapargatásán túl belemenni ebbe a dologba, az most Navracsics Tibor, aki azért összetettebben megpróbálta megfogalmazni ezt a dolgot, és bár voltak ebben önkritikus mondatok ebben az interjúban, azért a teljes szembenézésed mondjuk ő is adós maradt, mert például ő ezt az elhibázott EU politikát EU biztosként nézte végig, meg nem tért ki ugye arra, hogy azért az első ciklusban ő miniszterelnök helyettese volt Orbán Viktornak, és azt a fajta hát jogi átalakulást, ami megalapozta a NERT, azt végül is ő vezényelte le.
2: Na de hát ez az egyik. Mi vezetett a kilépéshez, ugye? Hát itt az okok azért
3: ez az egyik ok, és akkor szerintem beszéltük a másik okról is, ami így megragadta nekem a figyelmem, hogy bár ugye itt ebben az interjúban is elmondja, hogy ő kivonul a politikából, mert levonja a következtetéseket, hogy vesztett a polcán egyéniben, mégis azért felvázol egy olyan politikai programot, amely a Fidesz megújulásához vezethetne, tudnélik ezek a polgári szalonok alakítása című koncepciót és az önkormányzatokban való bizalom. Tehát én ezt a kettőt
2: ugye emelném. Pont erről beszéltünk is itt tegnap, meg akarunk ma is ugye a Magyar Hang információ, és ott pont Navracsics Tibor kerül elő, hogy sikerült őt meggyőzni Orbán Viktornak, hogy vegyen ebben részt, Gábor.
4: Térjünk még vissza egy pillanatra itt az Európai Néppártból történő kilépésre, vagy kiszakadására a Fidesznek, vagy kirúgására. Hogy ez hogy függ össze azzal, hogy a középosztályt elvesztette a Fidesz, ezt egy picit nézzük materiálisabban. Szóval az Európai Néppárt nagyon hosszú időn keresztül, nyilván egy másik politikai nemzedék vezetésével tétlenül nézte azt, ahogy a Fidesz elfoglalja a magyar államot. Tehát tétlenül nézte azt, amit a Fidesz művelt az egyoldalú alkotmányozással, az egyoldalú, a választási törvény egyoldalú megváltoztatásával, és tétlenül nézte végig, sőt, tétlenül és támogatólag az első ciklusban, amit a Szabolcs emlegetett, amit egyébként Navracsics Tibor, hát igazságügyminiszterként oroszlán részt vállalta az azt megelőző többpárti politikai rendszernek a leépítésében. Ezt a néppárt végignézte, és EU-s forrásokból épült fel az a NER oligarchia, amely az elmúlt 16 évben a magyar gazdaságnak hát úgy lett a főszereplője, hogy nem igazán piaci körülmények között. Az EU vezetésének és az Európai Néppárt vezetésének ebben döntő felelőssége van.
2: Érdekük volt, hogy sok fideszes képviselő.
4: Így van, oké, de kétségtelenül abban igaza van Navracsics Tibornak, hogy egy döntő pont a Fidesz bukásában az Európai Néppártból való kilépés, de szerintem egy jóval prózai okból. Ugye az Európai Néppártból való kilépés vagy kizúgása a Fidesznek elvezetett odáig, hogy már nem volt olyan érdekérvényesítő képessége az EU-ban a Fidesznek, mint korábban, és ezért bekövetkezhetett az, hogy az EU-s pénzek pénzcsapot elzárták. És az meg nyilván a Fidesz kormányok, meg kisebb részben az azt megelőző kormányok felelőssége, hogy 2004 óta, 22 év alatt a magyar gazdaság nem volt képes arra a szintre eljutni, hogy szemben egyébként a lengyel gazdaság, a Morawiecki kormány idején hiába nem voltak EU-s pénzek Lengyelországban, nem érkeztek EU-s pénzek az utolsó években, a lengyel gazdaság kiválóan teljesített EU-s pénzek nélkül is. És a magyar gazdaságot meg hát látjuk. Ez az egyik, és még egy, ha megengeded, Szabolcs, egy dolga kiegészítette, a Navracsics Tibor az utolsó pillanatig Orbán Viktor minisztere volt. Tehát nem csak az első ciklusban vette ki a részét a korábbi politikai rendszerek a lebontásából, hanem az utolsó pillanatig úgy ismét Orbán Viktor minisztere volt. És a másik pedig az, hogy azért ebben az utolsó ciklusban, ami hát nem egy sikertörténet, néha kikacsintott, de igazából Lázár János bírálta leginkább. Tehát én tőle azért olyan kritikát, amire ő most vissza tudna mutatni, hogy én ezt megmondtam, én nem emlékszem rá, de lehet, hogy az én memóriám.
2: Megújítani, amire ugye sikerült állítólag rábeszélni Orbán Viktornak, meg tudja a Fideszt, ugye erre most a Magyar Hang szerint egy másfél évet adtak, a neve is annyira erodálódott a pártnak, hogy valószínűleg nevet kell váltani, és Orbán Viktor állítólag azt is felvetette, hogy ha egy másfél év után kiderül, hogy ennek ő az akadály, akkor levonja a következtetést, és akkor véget ér a politikai karrierje. Maximum olyasmit tud elképzelni, mint a PiS-ben Kaczyński, tehát olyan szerepet esetleg bevállalna.
3: Szerintem érdemes megnézni tényleg, hogyha a Fideszt elemezzük, és mondjuk ezt az egy hónapot, hogy mik történtek szavak, és mik történtek tettek szintjén. A szavak szintjén előbb beszéltünk arról, hogy ilyen-olyan megszólalások vannak, és akkor ilyen enyhe hibáztatások, de valójában azzal, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy akkor én mindenért én vagyok a felelős, felajánlom a lemondásomat, de hát sajnos a választmány az nem fogadta el. Ez ugye nem egy komoly felajánlása, vagy felelősségvállalása a dolognak. Tehát szavak szintjén nagyjából ez történik. Tettek szintjén azt láttuk, hogy ez a választmány, amit ugye villámgyorsan összehívtak, ez azért átalakította teljesen ezt a Fidesz frakciót. Vagyis a vesztesek, a vesztes vezetőség, aki ugye elvileg vállalja a felelősséget, megszabta azt, hogy a következő 4 évben hogyan is nézzen ki ez a frakció. Nyilván voltak itt jogi határidők, hogy le kellett adni azt, hogy kiveszi fel a mandátumát és hogyan, de ezzel ugye összeállítottak már egy frakciót, és hát az, hogy akkor tulajdonképpen kinek mi lesz a szerepe a következő 1 évben? Miért ezt az 1 évet húzták meg a megújulásra, vagy mi történik ebben az 1 évben, ami változik? Az világos, hogy azzal, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, ő azt az üzenetet küldte, hogy ő parlamenten kívüli politizálást képzel el. Ezzel szerintem egy olyan jelet is adott, hogy ezt a Fidesz brendet megpróbálja leválasztani magáról, mert hát ahogy ezt írta is a digitális polgári körébe, ugye, hogy itt egy, a Fidesz már egyedül nem tudja megújítani ezt a dolgot, de hogy itt mifelé megy, hogy ő maga egy új patrióta mozgalmat csinál, vagy ő maga 1 év múlva kiszáll és átadja valakinek ennek a mozgalomnak a vezetését. Ugye Lázár János egyébként valamiért arról beszélt, hogy ő 1 évig lesz a parlamentben, tehát hogy nem tudjuk, hogy itt mi lesz ebben az 1 évben, ami miatt ezt megszabták, de hogy szavak szintjén most a Fidesznél nem értjük, hogy mi van, tettek szintjén azt látjuk, hogy ugyanazok a szereplők próbálnak valahogy ugyanúgy megújulni, és akkor lehet, hogy majd így Gáborral még beszélhetjük, vagy végig emlékezhetjük a történelmi párhuzamokat, hogy az MSZP-ben, meg a baloldalban, amik ugyanazok
2: most azt
3: a személyek,
2: ne,
3: hogyan akartak megújulni, az
2: Balázsi Gyulára. Mert hogy szeretnék arról is beszélni veletek, mert hogy egyelőre még azért nem úgy tűnik, hogy az újjá szerveződésről szólnak itt a hírek, hanem inkább az összeomlásról. Ugye Balázs interjúja után Szabita például azt mondtad, hogy gyorsabban omolhat, vagy omlik össze a Fidesz, mint azt te gondoltad. Gábor, te mit látsz ebből az egészből?
4: Hogyha azt nézzük meg, hogy ebben a ciklusban a Tisza pártnak mi lehet hogy ennek a ciklusnak az elején a Tisza pártnak mi lehet a stratégiai célja, akkor az egyik stratégiai célja minden bizonnyal az, hogy elfoglalja azt a helyet, ahol korábban a Fidesz volt. Mert hogy abból a pozícióban, tehát Orbán Viktor, amikor úgy döntött 2006 és 10 között, hogy egy centrális erőteret rendez be, és markánsan jobboldali pozícióból kormányozza az országot, akkor egy nagyon mély magyar történelmi hagyományra épített, tehát a Tisza-kálváni, Bethlen Istváni történelmi hagyományra épített. Ezt a generális gazda típusú vezetőt, ezt a magyarok el szokták fogadni, Orbán Viktortól is viszont nagyon sokáig elfogadták, tovább, mint bármelyik felsorolt elődjétől. És Magyar Péternek most van egy egyedülálló lehetősége arra, a jelek szerint, és szerintem a Balázsi interjú az alátámasztja, hogy meghódítsa a Fidesz tábornak egy jelentős részét, és nem csak a Balázsi interjú támasztja ezt alá, hanem az utánunk következő Hann Endre és a Median legutóbbi kutatása is, ami ugye a biztos pártválasztók körében 70-23-ban határozta meg a Tisza-Fidesz arányt, ami egészen elképesztő. Tehát itt nincs az a győzteshez húzás, amit elképzeltünk egy hónappal ezelőtt.
3: 70-es számot még sosem láttunk egy párt neve mellett.
4: Így van. De teszem hozzá, hogy annyian se szavaztak soha egyetlen pártra, mint a Tisza párt április 12-én. Tehát ugye, és tudjuk azt, hogy ez a hatalmas tábor, ez egy nagyon heterogén választói koalíció, ami a Tisza párt mögött összeállt, ami valószínűleg soha többet nem fog összeállni a Tisza párt mögött. Ha stabilizálni akarja a bázisát Magyar Péter, akkor rá kell menni a Fidesz bázisára. Ehhez viszont szekercével szét kell vernie a Fidesz hátországát, gazdasági, média, egyéb hátországát, hogy ne járjon úgy, mert azért itt ugye a deep state az mindig beszokott kavarni, megpróbál bekavarni. Ugye az Antal kormányt is megpróbálta megfojtani a posztkommunista deep state 1990 őszén. A, a Gyurcsány kormányt, az Orbáni Deep State 2006-2010 között, Magyar Péter nyilvánvalóan nem akar egy esélyt adni arra, hogy a szabadon választott kormányt, az Orbáni Deep State, amelyik itt maradt velünk, vagy az megfújtsa.
2: De nem az esik akkor most itt hív hát nagyon de, gyorsan hát de, szét, hát és persze, ahhoz szinte, mintha Magyar persze, Péter sem kellene, csak maximum az, hogy
4: a
2: azt
4: Magyar mondja. Péter, bocsáss meg, szóval, a Magyar Péter hatás kell. Tehát az van, hogy Magyar Péter akkor átnyert, hogy most van egy olyan erő a birtokában, amivel ezt az Orbáni Deep State-et szétverheti, hogy mondjuk ősszel, vagy nem tudom, jövő tavasszal ne fenyegesse a szabadon választott kormánynak a hatalmát.
3: Ezt csak azzal egészíteném ki, hogy nem is az a lényeg, hogy a Fidesz által betöltött helyet, mert egyébként ideológiai szempontból nyilván bemegy arra a területre, hanem ez az újfajta centrális erőtérnek a kialakítása. Tehát Magyar Péter, hogyha és ezt tanulta meg végül is a Fidesztől, vagy Orbán Viktortól,
4: ez ki
3: tudja alakítani az új centrális erőteret, akkor valójában paradox módon az az érdeke, hogy a NER-nek a lebontása az ne történjen meg villámgyorsan. Mert hiszen, hogyha összeomlik nagyon gyorsan a Fidesz és a NER, és gyakorlatilag úgy, hogy még nincs közjogi hatalma Magyar Péternek, még nek se alakult az új parlament, de már zsebkendőt cipelnek a NER milliárdosok a kontrollba sírni, és leteszik.
4: Tényleg, de nem készítettetek ki nekünk zsebkendőt.
3: Hát nekünk nincs is okunk sírni. Nincs is okunk sírni, és nincs is NER milliárdunk, ugye? Akkor valójában, ha nagyon gyorsan összeomlik ez az oldal, az a centrális, az újfajta centrális erőtér kiépítésének koncepcióját némileg akadályozhatja.
2: De miért? Hát, oda be tud menni ugyanúgy.
3: De hát, hogy pont ez a centrális erőtér lényege, hogy egymással összefogni képtelen kis entitások vannak, és hogyha Orbán Viktor megmarad, és most már látjuk pont a Medián kutatásból, hogyha átszámoljuk a Medián által közölt adatokat, akkor a Fidesznek a egy hónappal ezelőtti 2,175

0: Kérdés van, oda be fog vonulni valaki. De ez nyilván a jövő éveknek a zenéje. Én csak azt a gondolatot mondanám, vagy dobnám be, hogy az elszámoltatás, amire óriási társadalmi igény van, és szerintem ez a mediános 70% is azt jelzi, hogy most akkor megkapod a bizalmat, reményt helyeztünk belén, Magyar Péter, és legyen most a múlttal való szembenézés, hogy ez ne egy olyan folyamat legyen, ami egy hónapig eltart, hanem Magyar Péternek érdeke, hogy akkor menjünk végig ezeken az ügyeken évekig, akár a 2030-as kampánynak is ez legyen a témája, de hogyha a NER nagyon gyorsan összeomlik, akkor ez veszélyezteti azt, hogy a valódi szembenézés hogy történik.
1: Nagyon érdekes, hogy bocsánat, csak hadd egészítsem ki azzal, hogy amit a Magyar Hang írt, az ugye nagyon rímel az Orbánnak, az Ebra DPK-nak írott, saját maga által írott soraival, hogy minthogyha ő viszont szabadulna mindentől, ami Fidesz, pont ezért, amit mondasz szerintem, szabadulna mindentől, ami Fidesz, szabadulna mindentől, ami NER, és tulajdonképpen, ha jól értesült a Magyar Hang, akkor akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy saját maga is egy másfél év múlva visszavonul a politikától, szerintem szintén pont ezért. Köszönöm. Mert hogy ne váljon egy új Gyurcsánnyá.
2: Bocsánat, azt hittem befejezted. Köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönöm. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Önkormányzati reformok, szakértői államtitkári pozíciók, és talán nevek is, majdnem sokára kiderül, és egy friss medián felmérés, amelyből kiderül, hogy a társadalom jelentős része várja az elszámoltatást a kormányváltás, vagyis éppen a rendszerváltás eredményeként és következményeként. Ranzsburg Zoltán politikai elemzőt köszöntöm a stúdióban, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Nem tudom, hogy vannak-e esetleg a birtokodban nevek, hiszen te magad nyilatkoztál arról, vagy készítettél egy áttekintést, hogy az államtitkári szintekre vélhetően komoly szaktekintélyeket fog bevetni a Lándő Tisza kormány. Milyen információk vannak a birtokodban?
5: Szuper lenne, ha tudnék neveket mondani, de nem tudok neveket mondani. A HVG-nek van egy remek összeállítása erről, én nem fogok neveket mondani, és tippelni sem tudok. Inkább általánosságban szerintem azt érdemes megfigyelni, hogy van egy nagyon széles szakértői réteg, és most itt beleértem azokat, akik adott esetben egyetemeken, akadémián dolgoznak, akik a civil szférában működnek, független intézeteknél működnek, akik számára egy teljesen új lehetőség nyílik most meg a kormányváltás rendszer váltás után, hiszen ezek az emberek tudatosan távol voltak tartva a politika csinálástól. Ugye a Fidesz olyan szinten politikailag lojális figurákra bízta a döntéshozatalt, hogy nagyon kevesen voltak ebből a világból, akiknek érdemi beleszólásuk volt a politika működésébe. Én azt feltételezem, hogy a következő hetekben, hónapokban azért nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, amíg minden pozícióra megtalálják a megfelelő embereket, és most nem csak az államtitkári szintre, hanem nyilván a helyettes államtitkári szintekre, az osztályvezetői szintekre, vagy akár még alacsonyabb szintekre is kell gondolni. Biztos, hogy nagyon sok idő lesz, amíg ez lefolyik, de azt gondolom, hogy egy nagyon nagy mozgás lesz majd az államapparátus irányába, azokból a szektorokból, ahol most ez a szakértői réteg tevékenykedik.
4: Milyen típusú politizálást látsz így magad előtt, hogyha belegondolunk, hogy ha valaki, aki jó a szakmájában ért valamihez, kerül egy politikai szintére, és abban kell szerepet vállalnia, nem tudom, hogy a kettő kiüti egymást, erősítheti egymást, hiszen ilyet még talán nem is láttunk soha korábban, de hogyha a szakmai szempontok kerülnek előtérbe, akkor annak például mennyire lehet eredménye a gyors elszámoltatás, ami lehet egy társadalmi nyomás. Mert lehet, hogy aki a szakmáját képviseli, az sokkal inkább lát majd fontosabbnak és sürgetőknek olyan adott esetben gazdasági, társadalmi lépéseket, amik háttérbe kell, hogy szorítsák.
5: Azzal kezdem, egy picit kijavítom magam az előző megszólalásomból, mert azt mondtam, hogy azért ez a szakmai réteg nem igazán fért hozzá a politikai döntéshozatalhoz.

0: bizonyos szintekre igaz, de azért vannak, nyilván a Fidesz kormány alatt is voltak olyanok, akik a szakmai hozzáértésük miatt kerültek fontos szakmai pozíciókba. Tehát egyszerűen az országot működtetni kellett, és az ország működött. De, úgy, ahogy itt működött.
1: De nem működött. Tehát, hogy most ez így utólagosan, ironikusan hangozhat, de hát látjuk, hogy nem működött.
0: Nagyon sok volt vele a probléma, de hát legalábbis a közalkalmazott fizetések elutalásra kerültek, bizonyos programok megvalósultak. Az, hogy mi egyetértünk-e azzal, hogy ezek hogy valósultak meg, vagy mi is erre költöttük volna azt a közpénzt, az egy másik kérdés. De hogy vannak olyanok nyilván, akik egyébként értenek a szakmájukhoz bizonyos területeken, az kétségtelen, és is tudom képzelni, hogy azért lesznek folyamatosságok, tehát lesznek olyanok, akiket az új adminisztráció is átvesz a régiből. Nem hiszem, hogy tömegesen fog ez előfordulni, de biztos, hogy lesznek rá példák. Én azt gondolom, hogy a Tisza részéről legalábbis az első időszakban meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni, és ugye most azért tulajdonképpen tippelgettünk, mert sok mindent tudunk a Tisza programjáról, sokat hallottunk most már az utóbbi időben Tisza politikusoktól arról, hogy mire készülnek, de sosem láttuk még őket kormányon. De én azt gondolom, és amit a kormány összetételéről eddig tudni lehet, az alapján is talán az a leglogikusabb feltételezés, hogy az első időszak az határozottan egy szakmai rehabilitációjáról fog szólni a kormányzatnak. Tehát nagyon jelentős lesz a szakmai munka, és talán ennek a kormányzásnak a politikai vonala az egy picit háttérbe fog ehhez képest szorulni, illetve elsősorban az elszámoltatás kérdésére fog sok tekintetben koncentrálni, ami viszont talán politikai üzenet, nem szakpolitikai, hanem kifejezetten politikai üzenet szintjén talán az egyik legerősebb a Tiszától.
1: És akkor rögtön rá is térhetünk a Median felmérésére ezen a ponton. A teljes társadalom kétharmada, amiben a fideszes szavazók is beletartoznak, úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről. Ez egy nagyon erős társadalmi elvárás és nyomás, vagy egy nagyon konkrét jogi következményekkel járó folyamat nulladik lépése lehet-e?
0: Igen, egyébként ez érdekes, tényleg az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a fideszes szavazóknak is egy jelentős része azt gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene felelnie valamiért pontosan, de ugye ez nincsen meghatározva, hogy mi az, ami miatt Orbán Viktornak bíróság előtt kéne felelnie. Tehát, hogy ez az ő személyes, vagy a családjának a gazdagodása, ez 60 pusztáról szól inkább, vagy a gyűlöletkeltő politizálásról szól, hogy mi az, ami a társadalom fejében, mint bűn megképződik, aminek ők
1: hát az elszámoltatását látni szeretnék. Miatt, hanem, hogy konkrét ügyek mentén hol van az, ahol összefonódás van mondjuk az ő pozíciójával, személyével?
0: Hát ebből a felmérésből ez nem derül ki, hogy valójában itt hol látja a társadalom Orbán Viktor legnagyobb bűnét lenni, amiért neki bíróság előtt kellene elszámolnia. Az nyilván fontos, hogy önmagában attól, hogy a társadalom jelentős része vágyik arra, hogy ez megtörténjen, ez még nem biztos, hogy meg fog történni. Ebben az értelemben a Medián kutatásban mért társadalmi kétharmad az nem egy vádemelés, ez egy népakaratot fejez ki.
1: A népakarat, amely erősen összecseng a Tisza kampány témájával, hiszen van. Az elszámoltatásnak folyamatosan ott volt a top témák között. Na most, ha egy kicsit ebből kitekintünk, és nem biztos, hogy lesz belőle valami, az azért fordulhat elő, mert hogy jogilag annyira körbe bástyázták magukat az elmúlt években, évtizedekben, hogy egyszerűen nem válnak számon kérhetővé, vagy vannak jogi kis kapuk, aminek mentén viszont igenis azzá válnak?
0: Hát ennek egy nagyon nagy része jogi kérdés, amiben én abszolút nem tudok szakmai véleményt mondani, mert nem értek hozzá. Én azt gondolom, hogy a Tiszának politikai érdeke az, hogy mindent megtegyen, hogy minél magasabb szintű politikai vezetőket tudjon elszámoltatni, tudjon akár jogi eljárások alá vetni. És abból a szempontból nagyon releváns ez a Medián kutatás, hogy az látszik, hogy erre nem hogy csökkent volna, hanem még a választások óta is nőtt a választói igény. Tehát kifejezetten nem az, hogy nincs benne politikai kockázat, ha a Tisza követi ezt az utat, hanem kifejezetten egy választói igényt is szolgál ki azzal, ha ebből a szempontból is egy cezúrát van, és azt mondja, hogy ez itt egy új rendszer, és ennek a rendszernek egy nagyon fontos kiinduló pontja az, hogy szembenéz az Orbán rendszer bűneivel, a NER-nek a visszaéléseivel, és mindenkit elszámoltat, függetlenül attól, hogy milyen magas politikai pozícióban van. vagy volt.
1: Új fordulatnak mondható, ha annak mondható, a Magyar Hang legfrissebb cikke, amit a 24 is szemlézett. Ez pedig arról szól, hogy minthogyha a belső körökben Orbán Viktor tett volna arra kijelentést, hogy talán mégis megfontolja azt, hogy a háttérbe húzódjon. Erről már korábban is lehetett hallani, hogy a DPK körökben erről tett kijelentést, illetve hogy a Fidesznek akár a névváltoztatáson is el kell gondolkodnia. Ez jogi mentességet, semlegességet semmi esetre sem jelent. Milyen szempontból lehet számukra fontos?
0: Tehát ez egy politikai kérdés, ez egy politikai brand kérdés. És ugye Orbán a DPK-nak írt levelében azt írta, hogy nem biztos benne, hogy a Fidesz képes még megújítani a jobb oldalt. Én azt gondolom, vagy a nemzeti oldalt, mind a kettőt használja Orbán. Szerintem önmagában az is, hogy még ezt a kettőt felcserélhetőként használja a nemzeti oldalt és a jobb oldalt, ez már önmagában azt jelzi, hogy itt valami komoly félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mi a Fidesznek a jelenlegi pozíciója a magyar politikában. De önmagában a jobb oldallal is vannak problémáim. Tehát azért, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy ők a jobb oldal, hát jelenleg azért egy inkább jobboldali, centrista jobboldali kormányunk alakul éppen. Tehát ha ezzel szemben a Fidesz szeretne az lenni, amelyik most jelenleg a Tiszához képest csekély társadalmi támogatottsággal rendelkezik, amely megújítja az egész jobboldalt, ez egy érdekes problematika. Én azt hiszem, hogy Orbán jól látja azt, hogy a Fidesz mint brand megkopott, és hogy Orbán azt mondja, hogy a Fidesz nem biztos, hogy képes lesz erre a megújulásra. Én szerintem, ahol ő, nem tudom, hogy téved, de persze nyilván értem, hogy emberileg sokkal nehezebb belátni, de az Orbán brand pontosan ugyanannyira megkapott. Fidesz és Orbán neve, a Fidesz neve és Orbán neve nagyjából ugyanazt jelentette évtizedeken keresztül, nem is csak az utóbbi másfél évtizedben, hanem még sokkal, hát tulajdonképpen a 90-es évek elejétől. És én azt hiszem, hogy ha Orbán kételkedik a Fidesz megújulási és megújítási képességében, akkor az legalább annyira ő magára is vonatkozik.
1: Rendsburg Zoltán politikai elemzőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
2: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: A politikai hangulat fokozatosan elmozdul a kormányváltást támogató irányba. Ez derül ki a Medián legújabb felméréséből, amely szerint a választani tudó szavazók körében a Tisza párt támogatottsága már többszöröse a Fideszének. A politikai felelősség kérdésében is markáns álláspontok rajzolódnak ki. A teljes felnőtt népesség kétharmada szerint Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tevékenységéről. A stúdióban Hannendre.
4: Hannendre, a Medián ügyvezetője, jó estét, szervusz,
0: jó estét, kívánok.
4: Hogy a számok előtt azt mondanál, kérlek, mert most aztán tényleg valószínűleg fontos, hogy mikor vettétek fel pontosan az adatokat, még a nyilván a Balázsi interjú előtt, gondolom én, de hát azért itt folyamatosan jönnek a csontvázat.
0: Így van, mikor így volt van. Ez? 20-a után, szóval most...
4: Most van 7-e, tehát 5 nap, tehát 20-a...
0: Nem, bocsánat. 20-a utáni héten.
4: Világos, tehát még a Balázs interjú
0: az,
4: előtt
0: az egyértelmű, hogy az előtt volt.
4: Ja, néztetek pártpreferenciát, meg mást is, menjünk akkor sorban, és kezdjük a pártok népszerűségével. Hát úgy néz ki, hogy kitart a győzteshez húzás, aztán majd megbeszéljük mindjárt, hogy ez pusztán ennyi, vagy valami másról van szó, és megkérem a kollégákat, hogy tegyék ki, mert megvan a grafikon, és erről a kérdés ugye úgy szólt, hogyha közeljövőben új választások lennének, ön melyik pártra szavazna a listás választáson, akkor jól látszik a teljes népesség, a választani tudók és a választani tudó biztos szavazók, és akkor átadom neked a szót. Mit
0: hát látni? Rengeteg szám van, ugye nem érdemes mindegyikbe külön belemenni. A 70-et szokták kiemelni, hallottam az előbbi beszélgetésben is, ez hangzott el.
4: Nem volt még ilyen, ugye?
0: Hát erről van szó. Tehát itt most először is azt kell leszögezni, és ez persze nem csak erre a pillanatra igaz, de az elmúlt mondjuk 2 évben folyamatosan az elemzők is mindig azt mondták, azt mondtuk, hogy nagyon nehéz a tapasztalatokra építeni, mert annyira új helyzet van. Tehát már ez a kétpártivá szűkült verseny is teljesen szokatlan volt. Na most itt megint hatalmas rekordok dőlnek meg, mert soha nem volt még olyan, hogy egy pártnak akár a választani tudó biztos szavazó körében is 70%-os támogatás.
4: Emlékszel, hogy 2010-ben mennyi volt ez? Az volt az első kétharmados, de biztos, hogy nem ekkora.
0: 50-60
4: körül
0: szoktak
4: lenni. 50-60
0: körül
4: szoktak lenni.
0: Igen, mármint ezek a szavazatarányok, ugye más a mandátum megoszlás, de most nem is abba megyünk bele, hanem abba, hogy az, amit az előbb említettél, győztesnek húzás,
5: győzteshez húzás, ez kicsit már ilyen közhelyszerű, szlogenszerű dolog lett. Én azt gondolom, hogy ez is most egy kicsit eltér a megszokottól, mert mindig van ilyen. Különböző mértékű, ilyen mértékű, és az, hogy két hullámban, hát persze abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kétszer egymás után elég rövid időtávon belül is mértünk, közvetlenül a választás után, aztán két héttel később. Szóval ilyen mértékű a győzteshez húzás sem volt, és legalább ennyire kiemelhetném a másik oldalát ugyanannak az éremnek, hogy a vesztesnek a lecsúszása is elég rendkívüli.
4: Mi ennek az oka szerinted most? Meg lehet, van erre válaszod, hogy vajon mi lehet ennek az oka?
5: Hát sok oka van, de lélektani, van egy ilyen társadalom lélektani oka szerintem, hogy minthogyha egy ilyen fokozatos ráébredés következne be arra, ami történt, de ha még egy kicsit visszább megyek a választás előtti időszakra, a mi méréseinkben több lépésben már akkor kimutatható volt egy ilyen fölébredés, vagy fölbátorodás, vagy, tehát, hogy elhitte a társadalomnak egy jelentős része, hogy egy változás tényleg bekövetkezhet. Mert lehet, hogy korábban is sokan szerettek volna változást, illetve több, mint lehet, hiszen rendszeresen kimutattuk, hogy a társadalomnak több, mint a fele, néha majdnem kétharmada azt mondta, hogy szeretne kormányváltást.
4: Csak nem hitt benne.
5: Így van, és az utolsó legutóbbi néhány hétben a választások előtt ez volt egy drámai fejlemény, hogy egyre többen mondták azt, hogy ha megkérdeztük, hogy ki fog győzni, azt mondták, hogy a Tisza párt. Tehát ez már akkor jelezte, és ez mintha most folytatódna. Kicsit olyan is, mint hogyha valaki a sötétből kilép a világosra, és még sokáig hunyorog, és nem is nagyon hiszi el, de most arra már tényleg nagyon sokan elhitték, és hát persze van egy ilyen alkalmazkodás is, hogy jobb érzés azt mondani, meg talán el is hinni, hogy én már akkor tudtam, és már akkor így szavaztam.
4: Jó, hát 93% ment el szavazni, ugye?
5: Igen.
4: Meg azt is látjuk, ami szerintem még érdekes, hogy a bizonytalanok 11%, az nagyon-nagyon alacsony, hát sokkal több szokott
5: igen,
4: lenni.
5: Hát sokkal...
4: Illetve a kispártok nagyjából.
5: Igen, ez részben annak tulajdonítható, nem mondom, hogy köszönhető, mert akkor még jobban megsértődne, de végül is ez a folyamat, ez most arra nem azt mondom, hogy lezárult, mert szerintem majd lesznek új mozgolódások, új próbálkozások, de pillanatnyilag tényleg van ez a kétpárti rendszer, amiben ne felejtsük el azért a Mi Hazánkat, mert az a mostani felméréseink szerint is, meg a visszaemlékezésekben is egy 5-6%-ot továbbra is tudhat magáénak, de a kétpárti rendszer teljesen új, és hát persze itt számomra az is kérdés, hogy ez meddig tartható fönn, ez a folyamat meddig tart.
4: Akartam kérdezni,
5: tartható.
4: Hogy általában ezek mennyi ideig tartanak ki, mert hogy akkor már is rossz a kérdés, mert azért nem lehet megmondani, mert semmi nem úgy történik mostanában, mint ami általában történik
5: szokott. Így van, óvatos lennék a jóslásokkal, de az biztos, hogy hosszú távon, és persze mi a hosszú táv, egy-két évben belül is azért szerintem egy parlamentáris rendszerben azért nem árt, hogyha van egy viszonylag stabil és erős ellenzék. Egyelőre ez most nem látszik, mert ahogy, szóval mindenki azt érzi, hogy itt valami összeomlóban van, a minden nap új csontvázok esnek ki, tényleg már nagyon nehéz követni. És szerintem ez is egy jóslásként hangzik, de az se biztos, hogy ezt a társadalom hosszú távon jól föl tudja dolgozni. Tehát egyértelmű, hogy most nagy igény van.
4: De pont azt akartam mondani, hogy feldolgozni, de igény van rá, és akkor most a harmadik ábrát kérem be, ami tulajdonképpen ezt mutatja meg, hogy melyik állásponttal ért inkább egyet, hogy Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, hogy bíróság elé kellene állítani, vagy nem tudja. És akkor itt mit látunk? Mert a teljes népesség 65%-a azt mondja, mondja, hogy igen.
5: Így van,
4: tehát
5: igen.
4: Ez a kétharmad kint is van az ábra.
5: Általában kicsit föl szoktam vágni, hogy meg tudom satszolni, hogy bizonyos politikai kérdésekben milyen lesz a megoszlás, az igenek, a nemek.
4: Megsatszoltad?
5: Ez nem, pont ezt akarom mondani, hogy itt nagyon bevallom, hogy izgultam, hogy fog ez eldőlni, mert itt tényleg van egy kettősség. Mert az emberek azért hosszú távon is, meg általában a felmérésénk szerint is mindig a stabilitás mellett voksolnak. És ezzel szemben most mégiscsak ott van az, hogy valami nagy, nagy elszámoltatás, mondom, hát ahogy a kérdés egyértelművé tette, hogy törvény előtt, tehát bíróság elé állítanák Orbán Viktort, a társadalom kétharmada, és még a maradék Fidesz szavazók, akik ugye egyre csökken a létszámuk, és most már alig több, mint 1,5 millió az a korábban büszkén hirdetett több, mint 2,5 millió. Szóval még az ő tized részük is, 12%-uk is azt mondja, hogy lehet, hogy dühösek. Tehát még kitartanak a Fidesz mellett, mert vannak, akik nehezen tudnak. Persze, hát érthető, hogy kötődik valamilyen ideológiához, elvekhez, bármihez, nemzeti érzés, de Orbán Viktorra lehet, hogy haragszanak, mert úgy érzik, hogy ő személy szerint is átverte őket azzal, hogy folyamatosan azt mondta, és közvéleménykutatókat leszólta, hogy biztos a Fidesz győzelme. Hát tényleg itt nagyon sok, itt százezreket, vagy még több embert becsaptak.
4: Köszönöm, hogy jöttél nekem, hogy fejezzük. Sajnos még egyetlen egy gondolatot, ugye azt beszéltük itt az előbb az újságíró kollégákkal, vagy arról beszélgettek, hogy vajon van-e visszaút a Fidesznek, innen szerinted van? Ugye most a Magyar Hangnak van ez az információ, hogy lehet, hogy a politikai karrierje is véget érhet Orbán Viktornak. Beszéltünk a ti számaitokról, te hogy látod ezt?
5: Nem, mondtam, hogy nem szívesen jósolok, és össze is tévesztik az előrejelzés sokszor a jóslásra, de én se látok most jelenleg nagy lehetőséget, mert mi van egy vereség után egy demokráciában, egy európai vagy egy európai típusú demokráciában, valaki megbukik, előtte már valószínűleg kinevelte, vagy készen állnak a háttérben utódok, esetleg több, és beindul egy hatalmi harc. Látunk most a Fideszben olyan egyértelműen kormány, vagy vezető tulajdonságokkal rendelkező, és nem lejáratódott politikust, aki át tudná venni, és mivel Orbán Viktor maga is kifejezi, ha igaz, hogy ő már ebből olyan nagyon nem kér, és megpróbál megint valami egészen mást, hát én nem tudom, nem jósolok ennek a brandnek, ugye, mert itt arról van szó, hogy egy márka, egy brand nagyon megkopott, enyhén szólva.
4: Köszönöm, hogy jöttél.
5: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
2: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
8: Jó napot kívánok! A fővárosban járműhiba miatt nem közlekedik a 2-es villamos, a Közvágó híd és a Boráros tér között. A 2B és a 23-as villamos pedig a Haller utca, Soroksári út és a Boráros tér között. Az N2-es villamos nem közlekedik. A Soroksári úti BKK autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Élénk a forgalom a Budaörsi úton, a Bakcsomópont előtt, az M3-as fővárosi szakaszán mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn is, a nagyobb csomópontok közelében, továbbá a Baross tér, az Asztória és a Szélkánán tér környékén, valamint a Váci úton, az Üllői úton és a Budai alsórakparton is szakaszonként. A pesti alsórakpartot erre a hétvégére is lezárták, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett változatlanul pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk, míg az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
9: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Most is Dékovács Robert Antal polgármester úr a vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
10: Köszönöm, hogy itt lehetek.
9: És ahogy szoktuk, menjünk végig akkor, hogy mi volt most a fókuszban a közgyűlésben, aztán majd beszélünk egyéb dolgokról is.
10: A legfontosabb döntésünk szerintem az előző évi zárszámadás volt. Végtekintettük, hogyan sikerült teljesíteni 2024-et. Rögtön is mondhatom, hogy jól zártunk, hiszen képződött 4 milliárd maradványunk, amelyből 2 milliárdot rögtön bevontunk újabb feladatok végrehajtására a költségvetésben, 2 milliárdot pedig tartalékban helyeztünk. Ez mindig a költségvetés tárgyalása mellett az egyik legfontosabb pillanat gazdasági teljesítményt vizsgálva az önkormányzaton belül, úgyhogy ez volt talán a legjelentősebb napirendünk.
9: Mi volt a nehézsége 24-nek, és minek köszönhető ez a 4 milliárd? Ez több vagy kevesebb egyébként a megszokottnál, mert a Kőbányának arról szoktunk beszélni, hogy mindig azért marad valami, vagy van tartaléka.
10: Ez az utóbbi évekre jellemző tartalék, tehát ezt mindig sikerül képeznünk. Úgy egyébként, hogy jut fejlesztésekre, beruházásokra, illetve a működést is jó színvonalon tudjuk finanszírozni. Az viszont már tanulság, hogy az elmúlt éveknek a béráramlása az nagyon magas. 2020-21-től azt lehet mondani, hogy megduplázódott a bérkiadásunk, közel 10 milliárd forintot fordítunk személy jellegű kiadásokra.
9: Azért, mert annyival többen dolgoznak?
10: Nem, azért, mert így mértékben növekedtek a bérek. Központi bérintézkedések is történtek, emelkedtek a pedagógus bérek, de ezen túl az önkormányzat mindig kiegészíti és igyekszik versenyképessé tenni a kőbányai bért, kicsit többet adni, mint mások. Emelkedett a minimálbér több ütemben, garantált bérminimum, és ez elvezetett oda, hogy bizony-bizony a duplája, mint pár évvel ezelőtt. Na most, ha ez az ütem maradna egyébként, akkor a működési költségeink oly mértékben megnőnének, hogy akár a felhalmozások is veszélybe kerülhetnének, illetve ezt az ütemet biztos, hogy nem lehet majd tartani.
9: Erre vonatkozóan van prognózis egyébként, hogy várható egy ilyen?
10: Bízom benne, hogy nem. Ilyenkor milyen intézkedések szoktak történni. Újra megvizsgáljuk azt, hogy a feladatellátáshoz szükséges-e ilyen létszám, ilyen intézményhálózat, lehet ezt takarékosabban tenni, vagy végig kell gondolni, hogy azokat a pluszokat, amit eddig adtunk, tudjuk-e biztosítani a jövőben. De látok tartalékot azért a bevétel növelés lehetőségében is. Tehát én bízom benne, hogy tudjuk majd tartani a kellő egyensúlyt. Azt nem szeretném elérni, hogy a működés és felhalmozás aránya a 80-20-nál rosszabb legyen.
9: Azért egy nagyon picit tegyük helyre, hogy mielőtt az a cikkek jelennek meg, hogy tömeges leépítés várható Kőbányán, azért ez nem a mostani
10: jelnek. Nem. Ez igazából csak utalás volt arra, hogy az önkormányzatok milyen lépéseket szoktak tenni akkor, ha a gazdálkodások ilyen helyzetbe jut. Egyébként Kőbánya járt ebben a cipőben a 2000-es évek elején, amikor a működést hitelből finanszíroztuk. Viszont megtörtént az a konszolidáció, amely egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hozott már.
9: Ha már pénz és költségvetést érintő kérdések, közösségi költségvetés Kőbányának van ilyen is. Mi ez pontosan, és ez hol tart most?
10: Igen, ez is az egyik fontos kérdés volt a testületülésem. Látjuk azt, hogy a képviseleti demokrácia mellett nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelenik ma már a részvételi demokrácia, és egyre több önkormányzat készít részvételi vagy közösségi költségvetést, nem csak a fővárosi kerületek, nem csak a fővárosi önkormányzat, hanem vidéken is jellemző ez. Van olyan polgármester kollégám, aki azt mondja, hogy ír egy választási programot, abban meghatározza, vagy jelzi, hogy ő mit szeretne a következő 5 évben megvalósítani, és ha megkapja a felhatalmazást, akkor elkezd ezen dolgozni, tehát ő a közösségi költségvetésre kéri a bizalmat már előzetesen, és egyébként egy képviseleti demokráciában ez azt gondolom, hogy akár helyén való is lehetne, de egyre nagyobb az igény arra, hogy mindenki beleszóljon, közvetlenül beleszólhasson abba, hogy mi történik a környezetében, nem csak hogyan költsük el a pénzeket, mire költsük el a pénzeket, hanem egyéb kérdésekben is. Ezért úgy határoztunk, hogy idén egy nagyobb összeget helyezünk a költségvetésbe, 100 millió forintot, amelyről az emberek dönthetnek, de nem csak erről a 100 millió forintról, hanem minden képviselőnknek van egy 10 milliós kerete. Ebből a keretből is 7-7 millió forintot önkormányzati választókeretenként majd az emberek javaslata alapján fogunk felhasználni különböző fejlesztésekre, de ezek nem csak beruházások lehetnek, hanem különböző közösségfejlesztést szolgál programok is.
9: No igen, ezt egy picit azért boncolgassuk, hogy egyrészt nézzük meg az egyik oldalt, hogy mire lehet egyébként ezt elkölteni, tehát hogy itt egy rendezvényről is szó lehet-e, egy nyugdíjas napról, egy gyereknapról, meghívott vendégekről, vagy igazából egy látható, kvázi kézzelfogható eredménynek kell lennie, hogy nem tudom, egy lakóközösség éppen arra szavaz. Szavaznak egyáltalán, majd ezt is tegyük helyre. Szóval mire lehet költeni, és majd jussunk el oda, hogy hogyan.
10: Szavazni fognak, tehát szavazni lehet majd, de hogy hogyan és mire. Lehet majd úgynevezett szolgáltatásokra. A szolgáltatások körén belül bármit el lehet képzelni, amit említett, nyugdíjas rendezvényt is, de akár egy adott pedagógus csoportnak valamilyen képzést, kiégés elleni tréningeket, de akár mondjuk drogprevenció terén olyan foglalkozásokat, amelyeket akár szülőknek, akár gyerekeknek ajánl valaki, vagy a digitális tartalom elhárítás elleni küzdelemben is azt gondolom lehet lépéseket tenni, de lehet közterületi beruházásokra is javaslatot tenni, illetve lehet intézményfejlesztésre vonatkozó javaslatot is, lehet ez orvosi rendelő, lehet óvoda, iskola, bármely önkormányzat által fönntartott intézmény. Mindenki a saját választókerületére tehet majd javaslatot. Egy térképen Kőbánya 12 választókerületét fogjuk ábrázolni, ott ugrik fel az ablak, ahol majd szavazni lehet ezekről a javaslatokról, de első körben gyűjtünk teljesen szabadon ötleteket, amelyeket egy szakmai zsűri, illetve egy társadalmi zsűri fog véleményezni és szavazásra bocsátani.
9: Mennyire kedvelik ezt a kőbányaiak, hiszen ez nem először van Kőbánya életében?
10: Először, így módon először, eddig csak a fővárosi...
9: Csak beszéltünk róla? Vagy?
10: Beszéltünk róla, és a fővárosi költségvetés hozott nekünk is közösségi költségvetést, és a kőbányaiak annak kapcsán fogalmaztak meg gondolatokat, akár a Népligettel kapcsolatos beruházások, akár ligettéri fásítás kapcsán közösségi kertek kialakítása is a javaslatok között volt, de ez mind a fővárosi közösségi költségvetéshez tapadt.
9: Igen, ezt említettem, azzal keverem, amikor beszéltünk egyébként arról, hogy egy közösség életében viszont volt valamilyen park, talán, hogyha jól emlékszem, és akkor arra viszont szavazhattak, hogy abból mi legyen.
10: Az egy közösségi tervezés volt a Kékvilág park. Igen, ott egy beruházást tervezgettünk közösen, itt pedig a forrás szeretnénk úgy meghatározni egy-egy feladatra, hogy az emberek teszik meg a javaslatot, hogy mire is költsünk.
9: Mikor és hogyan nyújthatják be ezeket a javaslatokat?
10: Reményénk szerint az informatikai háttér megteremtésre kerül egy-két héten belül, így még júniusban el tud indulni a javaslattételi lehetőség. Erre egy hónapot szánunk nyitva hagyni, majd következik a szakmai zsűrizés. Fogok kérni majd jelentkezőket, önként jelentkezőket arra, akik szívesen csatlakoznának a társadalmi zsűrihez. Itt a tervek szerint, ha nagyon sokan jelentkeznek, sorsolni fogunk nyilvánosan, és miután a társadalmi zsűrizést le tudjuk zárni. Nem tudjuk pontosan megbecsülni, hogy erre mennyi idő kell, nem tudjuk mennyi javaslat érkezik. Ha nagyon nagy számú, akkor egy picivel több időt igényel, mint ha kevesebb. De a tervek szerint, amint ezt le tudtuk zárni, meghirdetjük a szavazásos szakaszt, amelyre két hetet szánunk nyitva hagyni.
9: Hogyha nem polgármesterként ülne itt, hanem csak kőbenyai lakosként, akkor milyen javaslatot tenne a környezetéből?
10: Tudnék számos javaslatot tenni, de nem szeretnék.
9: Nem a tippeket?
10: Nem, mert akkor rögtön azt gondolnák, ha abból már lenne valami, amit én most itt bedobok, hogy akkor ez biztos irányított volt.
9: Elfogadom. Téma volt az is az ülésen, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kőbányára kerüljön?
10: Erről kormányhatározat van, hogy ide kell kerülnie. Ezt a határozatot a kormány még nem vonta vissza. Ugyanakkor számos hír megjelent arról, hogy Debrecenbe kerül a Közlekedési Múzeum, illetve tervpályázatot is kiírtak már erre vonatkozóan. De a közelmúltban Lázár miniszter úr egy fórumon bejelentette, hogy lehet ezt felül kell vizsgálni, és valóban Budapesten lenne jó helyen a Közlekedési Múzeum. Mi megerősítettük ezt a gondolatot, kifejezte a testület a ehhez való pozitív viszonyát, és fölkínáltunk minden szükséges támogatást ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
9: Na, hova kerülne, és mit jelentene egyébként egy ekkora intézmény Kőbánya életében?
10: A kormányhatározat arról szól, hogy az északi járműjavító területekre kell kerülni, a dízel csarnok a fő centrum. Egyébként pár évvel ezelőtt ki is írta a tervezésre a pályázatot a múzeum, a kormánnyal közösen, megszülettek a tervek, sőt, oly szinten állnak rendelkezésre a tervek, hogy a kiállítások is megrajzolásra, megtervezésre kerültek az utolsó rajszögig, ezt szokta nekem mondani a főigazgató úr, tehát el lehetne kezdeni azonnal az építkezést, ha szükséges forrás rendelkezésre állna. Az önkormányzat ebben végig partner volt, hiszen az északi járműjavító területén megszüntettünk egy óvodát, ezt az állam megvásárolta, mi felújítottunk egy másik óvodát, és a gyerekek ma már oda járnak, a törekvés művelési ház már nem működik a területen, illetve elvégeztünk a szabályozással számos olyan feladatot a tervezés során, amely lehetővé teszi az azonnali kezdést. Tehát a terület rendelkezésre áll, a tervek megvannak, igazából a forrás hiányzik.
9: Mit jelentene egy ilyen intézmény egyébként Kőbánya életében?
10: Látjuk azt, hogy az északi járműjavító területén megjelenő Eiffel műhelyház hozott egy kulturális pezsgést a városba. Ha emellett megjelenhetne az ország, amíg működött át a Városligetben leglátogatottabb múzeuma, az ezt tovább tudna erősíteni. Kőbánya helyzetét tovább tudná javítani, hiszen ez segíteni azt, hogy az ipari jellegű kerület a lepusztult gyárváros helyett egy nagyon zöld kultúrára nagy gondot fordító jó lakókörnyezettel, de egyébként még jó munkahelyekkel rendelkező kerület egy más nívót jelentsen a városban.
9: Ha már közlekedés, akkor a tűzoltók és a rendőrök is téma volt a közgyűlésen, és egyikük autót is, új járművet is kap.
10: Igen, erről sokat nem fogunk beszélni sehol, mert ez a jármű majd a háttérből figyeli azt, hogy rendben lesz-e Kőbányán. Bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk segíteni ezt a folyamatot. A tűzoltóknak pedig a beszámolóját hallgattuk meg. Ez mindig nagyon fontos napirend, a rendőrök esetében is több mint egy órát vizsgáltuk ezt a kérdést mezőrök tekintetében is, és bizony a tűzbiztonság vagy a katasztrófa védelem kérdései, azok nagyon markánsan itt vannak, ami életünkben teli vagyunk, vasútvonalakkal, repülőtér a közelben, országos főútvonalak haladnak át a városon, sok veszélyes üzem is működik a területen, tehát nagyon fontos a jó együttműködés, és az, hogy odafigyeljünk a tűzoltók munkájára, támogatni tudjuk őket, szerencsére ehhez is megvan mindig a lehetőség.
9: A rendőrök kapcsán arról már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy egyébként mondjuk mi van a fókuszban Kőbányán, milyen problémákkal kell nekik szembesülni, vagy miket kell megoldani. A tűzoltókról és katasztrófavédelemről viszont kevésbé. Egy ilyen beszámoló mit tartalmaz? Ez változik egyébként a fókusz, hogy mi az, amire figyelni kellett tavaly, mi az, amire kiemelten kell figyelni jövőre, vagy körülbelül kottaszerűen működnek. Mi itt, akik ugye Kőbányán vagyunk most is, akik Kőbányán járunk, ugye halljuk a szirénákat például, figyelmeztető jelleg, amikor először hallotta az ember, még megijedt, most már szinte rutinszerűen megy.
10: Ebben megvan a napi rutin, de mindig hozhat az élet olyan dolgokat a felszínre, ami miatt valamire jobban kell figyelni. Akár egy olyan üzemi baleset, amiből szerencsére nagyon ritkán, és az is nem a komoly készültséggel járó balesetként jelenik meg, de a folyamatokba bizony be kell illeszteni a kisebb esetek tapasztalatát is, és ezzel foglalkozni kell, ezt elemezzük, gyakorlatot szervezünk rá, ezekről mindig beszélünk, de nagyon fontos akár arról beszélni, hogy a szénmonoxid az milyen szerepet játszott a város életében, történtek balesetek, halálos esetek vagy nem. Az önkormányzat intézkedései elégségesek, a bérlakásokban élőknek adtunk ilyen jelzőeszközöket, óvodákban vannak eszközeink, de tervezzük például, hogy a lakosság számára is pályázatot írunk ki szénmonoxid jelzők tekintetében. Itt is például a tűzoltók tapasztalatai fontosak nekünk, hogy Kőbányán mennyi de jellemző, hány olyan lakás van, ahol ez gondot jelenthet, és tudnék még mondani ezer területet, ahol együtt kell működnünk, közösen gondolkodnunk, hogy meglegyen a kellő biztonság, a karácsonyi tüzektől kezdve az emberek felvilágosítása ilyen kérdésekben, itt az együttműködés, tehát ugyanúgy, mint a rendőrökkel, a katasztrófa védőkkel, tűzoltókkal is napi a közös gondolkodás. Egy egészen más példára is utalhatok, ami nem feltétlenül a helyi parancsnokság dolga, szúnyoggyérítés. Ez is a katasztrófa védelemhez tartozik. Vége az esős időszaknak, reméljük jön a meleg, biztos, hogy jönni fognak a szúnyogok is.
9: Igen, nem sokára, ez például egy aktuális kérdés. Az ő esetükben egyébként mennyire kerület specifikus az ő munkájuk, vagy mennyire más mondjuk Kőbányán tűzoltónak, katasztrófa védelmi szakembernek lenni, mint a főváros egyéb területén, hiszen ezeknél a szerveknél így szerintem civilként így egybe gondolkodunk, hogyha a fővárost vesszük.
10: Egyben gondolkodunk, és Kőbánya sem önálló, hanem egy régiós szervezetnek a tagja, de minden városrésznek megvannak a specifikumai. Nekünk van magas darus járművünk, nem véletlen, mert nagy lakótelepeink vannak sok tízemeletes házzal. Biztos, hogy itt hangsúlyosabb a tevékenységben a vegyipari üzemekkel való foglalatoskodás, hiszen Kőbányán ebből sok van, akár veszélyes anyagraktár is működik. Tehát önálló tűzőrségünk van, de szoros szervezeti együttműködésben egyébként a régiós szervezetekkel, hiszen nem érdemes mondjuk veszélyes anyagmérő, levegőt veszélyeztető mérő kocsit működtetni minden kerületben.
9: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek és a dallamok összekötnek.
1: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona. Az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya Perceg. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Sok beszámoló volt a legutóbbi ülésen, a gyermekjóléti feladatokról is volt beszámoló. Ez egyébként mit takar unblock Kőbánya életében a gyermekjóléti feladatok, aztán majd beszéljünk róla, hogy mi volt téma szempontjából a fókuszban.
2: Idén nem kapott akkora figyelmet ez a téma, mint korábban. Az elmúlt évnek volt ez a sláger témája, a jelzőrendszer működtetése, hogyan látjuk el a gyermekvédelmi feladatokat. Erről megtartottunk egy tanácskozást, már egy értékelést a közelmúltban, ahol meghívtuk a szakma összes szereplőjét, illetve minden olyan társzereplőt, akinek dolga van ezen a területen, óvodákban, bölcsődékben dolgozó szakembereket, a Bárkánál, a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók tanácskoztak együtt a rendőrökkel, és az általános tapasztalat az, hogy Kőbányán kiegyensúlyozottan jól működik a jelzőrendszer, a gyermekvédelmi rendszer. Mindenki tudja a helyét, a dolgát, kiépített folyamatok vannak arra vonatkozóan, ha szükséges jelzést adni, ha szükséges beavatkozni, és erről nem csak a kiemelt tanácskozáson, az éves értékelő tanácskozáson szoktunk egyeztetni, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek sokkal gyakrabban találkoznak, és akár módszertani képzéseken vesznek részt, vagy közös esettanulmányokat folytatnak, hogy mindig napra készek legyünk, hiszen mindig új fenyegetettség képes megjelenni. Úgyhogy a beszámoló a testületülésen is azt lehet mondani, hogy egy gyors elfogadást hozott, és mindenki dicsérte a területen dolgozók munkáját.
1: Arra vonatkozóan van bármilyen tapasztalat egyébként, hogy mondjuk az elmúlt években több vagy kevesebb, ugye ahogy fogalmazott, beavatkozás kellett, vagy más típusú ügyek miatt kellett beavatkozás, lát ilyet?
2: Nem, tehát nincs jelentős változás, tehát ugyanúgy ott vannak a családon belüli problémák, ugyanúgy ott van akár alkoholbetegség, szenvedélybetegség a háttérben, ott van akár a rosszabb anyagi helyzetből fakadó nehézségeknek a kezelése, tehát ezek jellemzően itt vannak mindezek az esetek. Szerencsére a kiépített hálózatunk alkalmas és képes is a feladatellátásra. A gyermekek átmenet otthonába például még Zuglóból is tudunk fogadni gyerekeket.
1: Ha már ugye egyébként gyermekek, május vége van, ugye mindjárt kitör a vakáció, igen, látom, hogy akinek gyereke van, polgármester is pontosan tudja, de már ilyenkor is egyébként a következő évre készülnek intézményekben, óvodákban, bölcsödékben, vagy akár iskolákban. Erre vonatkozóan előremutatóan tud a következő évre mondani valamit?
2: Készülünk, ismét lesz iskolakezdési támogatása az iskolás gyerekeknek, ennek már kialakult gyakorlata van, aki most lép. Ismét lesz iskolakezdési támogatása az iskolás gyerekeknek,

0: de gondolunk arra is, hogy milyen intézményfelújítást kell elvégezni a nyáron, ahhoz, hogy a következő tanévet vagy nevelési évet jobb körülmények között lehessen kezdeni. Tehát nyári munkára is, jövő évi feladatok előkészítésére is gondolunk, de ilyenkor azért a hangsúly még az évzáráson van, hiszen itt leltározunk, de ennél sokkal szebb feladata a ballagások szervezése. Én is készülök erre, mint ahogy a gyermekemmel az első osztályba, tehát mi is megkaptuk a tanszerlistát már. De most a szünet, a pihenés, azt gondolom kell, hogy a fókuszban legyen.
1: Környezetvédelmi program is van. Ez mit akar? Hol kell jelentkezni rá, és egyáltalán mit jelent Kőbányán egy környezetvédelmi program?
0: Ez nagyon-nagyon bonyolult ez a program, sok száz pontból álló feladatrendszert határoz meg. Ennek egy jelentős része hatósági jellegű kérdés, akár zajvédelemmel foglalkozó témák, levegővédelemmel foglalkozó kérdések, és ennek van egy olyan lakossági ága, amely a lakosságot érintő akciókat jelenti, a felültetéstől, a hulladékgyűjtésen át, a különböző közösségi programokig, vagy akár a nagy rendezvényünk, a Zöld Családi Nap megszervezését, tehát nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, és persze vannak fókusztémák, amelyek mindig megjelennek, mint a repülőgépek keltette zaj a városban, ehhez kapcsolódó tevékenységek, a Budapest Airport által szervezett nyilászárócsere például Kőbány egyes város részeiben, vagy a zajmérés szükségessége bizonyos területeken, de mostanában hangsúlyos témaként merül föl képviselői kérdés ez, mennyire megbízható a kőbányai ivóvíz, van-e aszbeszt benne, vagy nincs, milyen korszerű a hálózat, tehát az önkormányzat hivatala, bár sok hatósági jogosítvány nincs, vagy nem nálunk telepített, hanem a Pest megyei kormányhivatalnál, de ezzel együtt nagyon sok mindennel foglalkozik.
1: És például sütőolajgyűjtés is van.
0: Van, nagyon régen.
1: Végéig.
0: Igen, ez most egy kis verseny. Az olajgyűjtők ott vannak minden óvodában. Most az óvodák között hirdetünk versenyt, hogy kinek lesz több használt sütőolaja. Most akkor ez ne az jelentse, hogy mindenki szalad rántott hús sütni. De azt jelentheti, hogy mindenki az általa kedvelt, szeretett, támogatott óvodába vigye el a használt étolajat. És bízunk, hogy az óvodáknak lesz hatása a környezetükre, és mind többeket tudnak ők is rávenni, hogy így cselekedjenek, mert jutalmazni fogjuk a legjobbakat.
1: Mit kaphat a legjobb?
0: Hát azt még nem tudom egészen biztosan, de egy jelentős jutalmat megéri. Ebben általában kirándulás, finanszírozása szokott fölbukkanni, vagy olyan színházi élmény óvodán belül, óvodán kívül. Most az óvodás sportnapokat zártuk, ott is egy olyan zárás történik, egy közös értékelése a programnak, ahol egy színházi élmény is része az éves sportolást lezáró eseménysorozatnak.
1: Szoktunk arról is beszélni, hogy milyen aktuális pályázatok vannak éppen Kőbánya életében, mire pályázhatnak egyébként a helyiek. Most van egy Kőbánya számít rád pályázat, ami ugye igazából egy szociális alapú ösztöndíj. Ez mit akar pontosan? Kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel?
0: Általános és középiskolai tanulók, egy feltételünk van, javítani kell az előző értékelt időszak tanulmány eredményén, vagy legalább szinten tartani, illetve a jövedelmi viszony, amit még vizsgálunk, az alacsonyabb jövedelmi családok gyermekei tudnak ebben a támogatásban részesülni, amelyet havonta folyósítunk 10 000 forintot. Kicsit változtattunk idén a kiírásom, de ez már a következő tanévtől lesz igazából érvényes. Aki gimnáziumba lép, illetve tagozatot vált, ott kicsit eltekintőbbek leszünk a tanulmányi eredmény megtartásának tekintetében, mert azt tudjuk, hogy egy tagozatváltás vagy egy iskolaváltás az okozhat egy pár százalékpontos visszaesés, tehát ezt igyekszünk majd figyelembe venni, egyébként pedig most lehet beadni évvégén a megkapott bizonyítványok alapján a pályázatot.
1: Mennyire ösztönző egyébként ez a pályázat?
0: Ösztönző. Szoktam beszélgetni a gyerekekkel, akik hajtanak azért, hogy megkaphassák ezt a támogatást.

0: Valamikor a család költségvetésének olyan kiegészítése, ami a mindennapokhoz kell, a megélhetéshez kell, de valamikor egy gyermek megkaphatja azt az összeget a családon belül, amit ő elnyert a pályázaton, és ezt akár a hobbiára fordíthatja rendszeres kiadásként, vagy tud gyűjteni valamire ebből az ösztöndíjból, amit másképp nem tudna elérni, akár egy számítógépet, vagy egy olyan eszközt. A mobiltelefon mindig nagy vágy a gyerekeknek. Annak nem örülök, hogyha ilyesmire fordítják, de sok olyan cél van, amit ebből el tudnak érni a gyerekek, amit egyébként nem tudna a család finanszírozni.
1: No, és akkor beszéljünk arról is, hogy hát igen, itt a nyár. Az óvodások még talán egy ilyen könnyebb helyzetben vannak, illetve az ő szüleik, mert hogy így nálunk például van ügyelet az óvodában, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy Kőbánya hogyan tudja egyébként ezt a nyári időszakot megoldani intézményi szinten, tehát például az óvodákban ugyanúgy van-e ügyelet, tehát tudjuk-e hol hagyni a gyermeket, hogyha valaki kőbányai anyuka, illetve van-e olyan tábor, vagy bármi, amiben mondjuk tudják a nagyobbakat segíteni?
0: Sok-sok tábor szerveződik Kőbányán. Az óvodásoknak egyértelmű a helyzete, óvodába lehet járni, nem feltétlenül mindig abba az óvodába, ahol beiratkozott a gyermek, mert ki kell adnunk a nyári szabadságokat, ezért ügyeleti rendszert működtetünk, de mindig van elérhető óvoda a városban. Az iskolások részére pedig megszervezzük a nyári napközis táborunkat. Évek óta a Kápolnatéri iskola a fő bázis. Az iskolának ugye van egy uszodája, van egy jó műfűves pályája, városközpontban van, a város minden részéről elérhető, de nem itt töltik a gyerekek az időt, hanem nagyon színes, izgalmas programokat szoktak szervezni. A táborosztatók elmennek a mélytóhoz horgászni, megtanulják azt, hogyan lehet pecázni, múzeumban járnak, különböző kirándulások az állatkerttől kezdve minden környékben elérhető programig, és ezen túl, amit bent töltenek időt, az is nem a szabad lófrállás, hanem igyekeznek a pedagógusok tartalmas programokat szervezni. De ezen túl számos tábor szerveződik még, amit az önkormányzat támogat, illetve Balatonlellén is az önkormányzati táborban nagyon kedvezményesen pihenhetnek a gyerekek, táborozhatnak a gyerekek, és helyben még a sportközpont is szokott táborokat szervezni, olyan sportismereti táborokat, ahol igyekszünk többféle sportágat bemutatni. Hát ha valamelyikhez kedvet kapnak a gyerekek a Kőbányán üzhetőek közül, úgyhogy, és ezek általában olcsóbbak, mint a piaci alapon szervezett táborok, amelyek nagyon borsos áruak. Ilyenekből is látunk egyébként nem keveset Kőbányán, de azt gondolom az önkormányzati kínálat már van olyan erős, hogy ha valaki keres a gyermekének elfoglaltságot, hasznos elfoglaltságot elérhető áron, akkor találni fog.
1: Igen, pont ez lett volna az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha kimondjuk azt, hogy tábor, akkor azért az ember egy kicsit így a szívéhez kap, mert ugye az én gyermekem még éppen határán van, hogy táborba küldhető vagy sem, még nem, de hát azért így elkezdtem nézegetni, és eszméletlen árakon van egy teljesen egyszerű tábor is, ami nem egy mondjuk speciális tábor. Az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy egyébként az önkormányzati táborok nyomottabb áron vannak ehhez képest, vagy mondjuk aki szociálisan rászoruló, az kaphat-e támogatást ahhoz, hogy a gyermek táborba kerüljön? Mi a rendszer itt?
0: A napközis tábor az teljesen ingyenes. A programokat az önkormányzat finanszírozza, és az étkezésért térítést kell fizetni, de azt a térítési díjat, amit egyébként évközben fizetnek a gyermekek, tehát ha valaki ingyenesen étkezett a tanév során, akkor ingyenesen fog nyáron is a napközis táborban, aki 50%-os kedvezménnyel, az így módon. Tehát ez a legkönnyebb.
1: Ugyanaz, mintha
0: így van. És nem kell félni attól, hogy napközis tábor, mert ez nem egy gyermek megőrző tábor szimplán. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a gyermekekre vigyázzunk, de mivel nekik is nyár van, akik itt töltik, és van olyan gyermek, aki akár az egész nyarat itt tölti, nekik is nyár van, pihenés, tartalmas programokat kell adni, ezért nagyon komolyan mondom, állítom, és ez így van, hogy nagyon izgalmas, jó programokkal telik mindez. A lellei táborunk is nagyon nyomott árú, tehát az önköltséget sem kell, vagy éri el a térítési díj. És ezen túl a mi sportközpontunk által szervezett táborok is piaci ár alatt vannak, tehát még egy piaci szereplőnek meg kell fizetni a helyet, bérelni a helyet, egészen más feltételekkel tud dolgozni, mint az, akinek egyébként a hely adott rendelkezésre áll. Nyilván az önkormányzatnak ezt is finanszírozni kell.
1: Végre talán itt a jó idő, igen, még ne kiabáljuk el, mert úgy tűnik, hogy az idei tavasz, ahogy a kisfiam mondta, anya ősz van, tehát hogy inkább ősz volt, viszont tavasszal, ha tavasz lett volna, akkor megszokhattuk azt, hogy kőbánya kivirágzik. Gyakorlatilag ez most hol tart?
0: Kőbánya kivirágzik, 24 helyen ültettünk 30 ezer palántát, egy nyári palántákat. Bízom benne, hogy ezek gyorsan megerednek, még elég eső jutott nekik. Egyébként a május időjárásunkban lehet kicsit veszélyesnek tűnt, és inkább áprilisi volt, de azért a fagyos szentek Orbánnal együtt csak májusban szoktak érkezni. A népi bölcselet pedig azt mondja, hogy ilyenkor fagyok is jöhetnek, tehát lehet, volt hogy is. Egy kicsit visszakanyarodtunk, vagy ismét a mostanában elfeledett időjárás köszöntött be újra. Ez egyébként komoly feladatot jelentett a virágültetés mellett, hiszen amellett, hogy esett az eső, azért voltak melegebb napok is. Öt-ötszörre vágjuk a parkokban a füvet már idén. És bizony látom azt, hogy van egy kis elmaradásunk, de látom azt is, hogy nem mindenki gondoskodott még a háza előtt arról, hogy rendet teremtsem, és ilyenkor nem csak a fűnő gyorsan, hanem a fák lombja is elnehezednek az ágak a sok csapadék után, és az utcán bizony az emberek arcába sok helyen a fág, ez bizony az ingatlan tulajdonosoknak kell levágni, úgyhogy az önkormányzatnak is, másoknak is van dolga, hogy rendezett legyen a város, de nem állunk rosszul.
1: Végszóra azért valamilyen kis programajánlót is adjunk a kedves hallgatóknak, nézőknek, lesz ismét piknikmozi, illetve hát kőbánya készül egy kőbánya ünnepére, a Szent László napokra.
0: Igen, a piknikmozi indul most május végén, május 29-e napon, és egészen augusztus derekáig tart majd, sok magyar filmmel, szerencsére van miből választani, és ezek olyan filmek, amelyek családi filmek, tehát el lehet hozni gyerekeket is, valami kifejezetten nekik szól, mondjuk a Mufasa élő szereplős Oroszlán király változat, bár a véletlenül írtam egy könyvet is, azt gondolom olyan film, amit meg kell nézni a gyerekekkel, nem csak, hogy egy lehetőség.
1: És ez tényleg mozi-mozi film.
0: Igen, ez mozi-mozi film, és hát a piknik moziban a hangulat egészen más, mint a moziteremben. Itt lehet pokrócot teríteni, kosarakat hozni, majszolgatni a finomságot, ki mit választott. És hát készülünk a Szent László napok rendezvénysorozatára, koncertekkel, szabadtéri színházi előadással, pincejárással, ahol vetíteni fogunk egy filmet is. Ez egy izgalmas kis film, a közelmúltban készült el, Kőbánya múltjáról, a Lechner örökségről. Ezt majd a Havas villában, vagy többen Dreher villaként emlegetik a Csajkovszki park mélyén lévő épületet. Itt lehet majd megtekinteni.
1: De ezekről még szerintem fogunk majd beszélni, polgármester úr, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban Kispesten labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Hoffer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között várhatóan este 7 óráig. A 268-as autóbusz az Akadémia telep 525-ös tér felé ezért terelve közlekedik. Nem érinti az Áhim András utca, Hoffer Albert utca és a Bozsik stadion Ady Endre út megállót. Ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik a H8-as és a H9-es hév helyett Cinkota és az Őrs vezértere között, karbantartás miatt. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybe vételi. Is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Szulák Andrea koncert, de önök szerencsések, mert már most hallhatják, igaz, nem énekelni. Szervusz, Andrea!
3: Szia, Egon! Nagyon köszönöm a beszélgetést előre és utólag is.
2: Jó, hát előre még ne így áll a medve bőrére, még nem tudod, mit fogok kérdezni. Azt fogom kérdezni, hogy ez ugyanaz lesz, mint amit láttunk már korábban a BKK-ban? Vagy hol is? Várja, nem ott.
3: Erkelben,
2: igen. Az ugyanaz lesz?
3: Tulajdonképpen 80%-ában igen. Lesznek újabb dalok benne, amik kicserélődnek régiekkel, és teljesen más lesz a vendégeim névsora.
2: Hát akkor nem ugyanaz. Wolf Kati, Verép Tamás, Karamell, Studio 11, azért ez menő?
3: Hát nem is úgy fogalmaznék, hogy menő. Őket szeretem. Őket nagyon szerettem. És nem csak a művészetüket, mert az közhelyes, hanem emberileg is van közöttünk egy olyan kémia, ami miatt volt egyértelmű, hogy ők jöjjenek most.
2: Ez fontos? Profiknál is fontos, mert azt szokták mondani, hogy egy profi bárkivel bármit elénekel.
3: Én egy szívember vagyok. Lehet, hogy profinak tartasz, de igazándiból a szívem vezérel, és nekem nagyon nem mindegy, hogy kire nézek rá a színpadon, vagy kire nem nézek rá a színpadon. Legyen a zenész, legyen a színész partner, legyen az énekes partner, nem mindegy.
2: Hát meg ez a te ested. Tehát ez rólad szól, itt te válogatsz. Zenét is?
3: Persze. Hát figyelj, olyanokat szedtem össze, amik számon kérhetők. Tehát van egy generáció, aki kötelezően követeli rajtam mondjuk az Oroszlán Királyt, aztán van egy generáció, aki kötelezően követeli rajtam a Xenia Lászt.
2: Tényleg, a Xenia Lász ilyen élmény
3: figyelj,
2: volt?
3: Képzeld el, hogy felnőtt egy generáció, akinek ez számított. Igen.
2: Ugye, mert az a maga, az a maga korában,
3: 13 éves korú.
2: A maga korában mindent kapott, csak jó szót nem. Tehát, hogy az tudod, a szitok szó volt egy időben a Széni Aláz. És engem ez most itt tényleg meglepett. Abban volt neked egy slágered, tehát vitted a főcímdalt.
3: Ebben az országban elég sok mindenre az idők folyamán rá sütik, hogy szitok szó. Én ezzel abszolút tudok együtt lélegezni, ugyanis én nem vagyok hajlandó részt venni a szitkozódásban. Én egy előadó művész vagyok, vagy ahogy az áldott emlékű Nagy Feró szokta emlegetni, egy kiöregedett táncbalénekesnő, és én folyamatosan énekeltem itt az elmúlt 40, nem tudom hány évben. Nem álltam be szócsöveknek, nem kaptam csiliárdos támogatásokat, szorgalmasan igyekeztem kiszolgálni a művészetet, amiben hiszek. És ezért vannak olyan dalok, amik nyomot hagytak az emberekben itt az éve. Hát gondolj bele, 42-3 éve csinálom ezt.
2: Az mondjuk azért és őrület.
3: Halálosan boldog voltam tavaly, amikor egy magyar filmben nekem azt mondták, hogy van egy kis feladatom, mert hogy én egy ilyen ikonikus figurája voltam a 90-es éveknek. És ezekre
2: nem voltam. De látod, hiába volt szitok szó a Széni Aláz, tehát most mondtad, az előbb igazoltad, hogy a közönséget ez nem érdekelte, mert a közönség akkor is szereti, ha mások bántják. De a közönség nem így ítél, mint ahogy egyébként a magas grémium.
3: Éppen ezért én soha nem a magas grémiumnak szeretek énekelni, hanem azoknak a kis vagy nagyobb pénzű embereknek, akik megengedhetik maguknak, hogy eljöjjenek egy-egy koncertemre, és ott semmi mással nem kell foglalkozniuk, csak avval, hogy szeressenek engem, mert akkor ők is nagyon szeretve lehetnek általam.
2: Hát azért mennek, mert szeretnek. Nagy Feró beszólt neked?
3: Persze, gyönyörűen, igen.
2: Ez nekem kimaradt.
3: Figyelj, majd egyszer megírom a memoáriaimat, ami van egy nagyon édes újságíró barátnőm, aki végig fotózta és újságírta az elmúlt, közel, nem is tudom, 28-30 évet, és mindig meg szoktam tőle kérdezni, hogy bizonyos dolgokra én jól emlékszem, az tényleg úgy volt, ahogy én emlékszem rá, és mindig megnyugtat, hogy bizony, pontosan, és még dokumentálni is tudom ezzel, azzal, amazzal. Tehát ha egyszer megírom a memoáriaimat, ott azért egészen érdekes és izgalmas visszaemlékezéseket olvashat majd valaki a valódi és teljesen érdekmentes tempontok szerint összesorakoztatva.
2: Sok ilyened van?
3: Hát gondolj bele, 43 év. Szent és lent, kívül és belül. Mennyi minden történt itt, társadalmilag, gazdaságilag, politikailag, erkölcsileg, és nem utolsó sorban szakmailag.
2: De azért jól vagy? És ezt most komolyan kérdezem, most ez nem formálisan.
3: Én nagyon.
2: És tehát ezeket nem hurcolod magaddal, csak időnként feljön?
3: Szembesülök a régi, de tudod, mi a csodálatos? Hogy szembesíthetsz a régi önmagammal. És ettől én nagyon jól alszom, nagyon-nagyon nyugodtan és boldogan alszom, bele tudok nézni a régi kollégáim, barátaim, ismerőseim szemébe. Fantasztikus érzés a számon kérhetőség szerintem. Nekem nagyon fontos ez. Hogy az, amit 5, 10, 20, 30, akárhány évvel ezelőtt mondtam, vagy gondoltam, azt ma is vállalhatom, pirulás nélkül. Igen.
2: Ez fontos, ez nyilván fontos. Azt mondtad egy interjúban, hogy neked a Margit-szigeti színpad, az a szabadtéri színpad, az gyakorlatilag a pici gyerekkorodat is felidézi.
3: Egészen fiatal kislány voltam, mert azt hiszem, tehát 7-es vagy 8-os, amikor először ott kvázi szerepelhettem, nem szerepeltem, statisztáltam valami nagy ívű, azt hiszem Carmen című operában, amiben egy amerikai énekesnő voltam a főszereplő, és először ott szívtam magamba azt a levegőt. Aztán volt nagyon-nagyon sokféle produkció ott kint, musicalestől elkezdve, musical előadások, koncertek, sokféle dolog volt ott. Valami nekem ez érzelmileg tényleg fontos ez a helyszín.
2: De ott már, amikor az a Carmen volt, akkor te már tudtad, igen, hogy mit akarsz?
3: Igen, kerámikus szerettem volna.
2: Hát ez sikerült. Ja nem.
3: Fogalmam nem volt arról, hogy kellene elkezdeni azt a dolgot létrehozni, amiről most engem ismernek az emberek. De nem is nagyon töltötte ki ez a mindennapjaimat. Engem a rajzolás, a festészet, a kerámiázás, a gyagozás, ez izgatott a leginkább akkoriban.
2: És ezzel most hogy állsz?
3: Festegetni már fogok a nyáron, mert csináltam magamnak egy kis kutkot itt a kert szélén, ahol tudok friss levegőn dolgozni, tehát hogy az anyag jól tudjon működni, és millió más nagyon-nagyon fontos és kreatív dologgal kötöm le magam és a szabadidőmet, most a főzésen kívül, mert ugye világhírű vagyok arról, hogy imádok főzni, és állítólag jól is főzök, de most már ebből mindenki ezzel haknizik, boldog-boldogtalan, úgyhogy ezt én nem éreztem egy olyan különleges skillnek, viszont olyan táskákat horgolok, hogy befonod a hajad. Csodálatos.
2: Hát ha én befonom a hajam, az meglepő lesz, de egyébként értem. És ezek a táskák, ezek piaci értékkel bírnak, vagy egyszerűen csak a barátok kaphatják meg te magad?
3: Barátok, kollégák, számomra kedves emberek, barátaim, feleségei, szerelmei. Igen, tehát retikülök, amik ilyen nagyon kis személyes saját kreativitásomat ebben élem ki, és ez egyfajta olyan meditáció is nekem időnként. Nagyon megnyugtat ez a tevékenység, és nagyon kreatív dolgokat lehet benne kitalálni. Igen.
2: Énekelni szoktál közben? Magadnak szoktál énekelni?
3: Csak pénzért.
2: Magadnak is?
3: Nem, egyszer a Hofi Géza mondta, amikor egy benzinkutas nagyon aranyosan megtöltötte a kocsiját üzemanyaggal, és mondta, hogy jaj, művész úr, mondjon már valami vicceset, és akkor a Hofi ön flagman visszanézett, ezt miért? Maga otthon a kredencbe tölti a benzint. Szerintem az ember otthon ne énekeljen, az otthon legyen otthon, finom ételek, meghittség, tisztaság, rend, női energiák, nekem ez az otthon. Itt nincs maximum, amikor felkészülök, de akkor is azt úgy csinálom, hogy senki más ne zavarjak, aki a körletben tartózkodik.
2: Június 6-a Margit-sziget szabadtéri színpad jegyek már és még kaphatók. Lesznek vendégeid, de hát az a lényeg, hogy Szulák Andrea koncert lesz. Jó volt veled
3: beszélgetni. Szeretettel várlak benneteket. Puszi, köszönöm
2: szépen. Szia, Andrea, szia.
3: See ya, see ya, see ya, see ya.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ez itt a Kult óra, jó napot kívánok, a Spirit FM kulturális műsora. Tudják, minden hétköznap ugyanebben az időpontban. A mai műsort Cserdi Zsolt szerkeszti, én Róna Jegon vagyok, és egy krimivel indítunk, méghozzá a Belvárosi Színházban bemutatott Éjféltárt című Agatha Christie-vel, amit Simon Kornél rendezett, aki itt van a vonalban. Szerbusz, Kornél!
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat
1: is. Éjféltájt történnek a dolgok ebben a darabban, de hát egyébként napközben is, mert nagy a jövésben is, különböző nők próbálnak behálózni, vagy éppen menekülni különböző férfiaktól, és nem tudjuk, hogy ki a gyilkos. Legalábbis én, aki láttam már ezt a darabot, az utolsó pillanatig nem tudtam. Ez téged dicsér?
2: Én remélem, akarok magamnak hízelegni azzal, hogy talán engem is, de mindent összevetve azért ez egy szerintem elég jól megírt darab eredetileg, és elég jól lefordított, ami Zöldi Gergely kezemunkát, vagy Gergő kezemunkáját dicséri. Nem csak a fordítás, hanem a szerkesztés, a dramatizálás is, úgyhogy szerintem ez. És hát a színészek munkáját is, akik mondhatom, hogy a hozzáadott, igen jelentős hozzáadott értékkel járultak hozzá az előadás.
1: Egy kicsikét olyan ez a darab, mint általában az Agatha Christie, ugye olyan, mint egy kicsit össze lennének zárva, itt nem teljesen vannak, de azért itt is. Összegyűlnek egy nagy térben, ugye itt ebben az esetben a nappaliban, vagy a szalomban, az épület kellős közepén, és akkor igen, ott ülünk mi velük szemben, és találgatunk, hogy és valójában itt ki mit akar, és mit akar a másiktól.
2: Igen, igen, és szerintem ez a csodálatos, hogy szóval ezt Agatha Christie ugye 44-re írta, azt hiszem, igen. Tehát közben ráadásul dúl odakint a világháború, amiből gyakorlatilag mi semmit nem érzékelünk, de hogy Agatha Christie a modern kori pszichológia előtt már erősen pszichológizáló darabokat írt, és egészen jó jellemrajzokat is, és a tanulmányokat tett a színpadra, és hát itt is ez van, ez a fajta pszichológiai realizmus és elemezgetés, hogy ki mit akarhat a másiktól, és mik azok a ki nem beszélt, meg nem oldott konfliktusok, amik végül is olyasfajta végzetté alakulnak, szereplőknek a közös végzetévé, vagy ilyen vonattá, amire fölülve ők vágtatnak a tragikus végkifejlet felé.
1: Itt mindig van egy ilyen Agatha Christie jellemző kiégett figura, akinek már minden mindegy az életben, mindenkin csak röhög és semmit nem vesz komolyan, aztán mégis kiderül, hogy ő az egyetlen jó megfigyelő, vagy talán ő az igazi megfigyelője a darabnak. Ő ezt itt Debreceni Csaba játssza remekül egyébként, de volt nekem igen, egy nagy örömöm, még ezt, és ezt most el is mondom, Egri Márta.
2: Aha, igen, igen. Nekem is nagy örömöm volt dolgozni is vele, és az alakítását is nézni. Szerintem ez nagyon, nagyon kivételes volt, meg is ölelgettük egymást a premierkor, hogy milyen jól dolgoztunk együtt. Igen, a Márti nagyon bámulatra méltó, bámulatra és tiszteletre méltó munkakedvvel, szorgalommal, alázattal, eleganciával formája meglédít.
1: Igen, az izgalmas benne, hogy nem eljátsza, hogy ő egy elegáns úriasszony, hanem hogy ő az.
2: Ő az, így van.
1: Tehát bejön a színpadra, és teljesen önazonosan ott áll előttünk, és az.
2: Igen, és ő az. És egyébként azt el kell mondjam, hogy kis kulisszatitok, hogy majdnem rossz irányba indultunk el, mert az első két hét próbálkozása, vagy útkeresése után én azt gondoltam, hogy érdemes lenne elindulni egy ilyen kicsit neurotikusabb irányba, hogy ő tulajdonképpen annyira egyedül van, hogy őt annyira idegesítik a család dolgai, ugye most ezt így nem akarom elszpoilerezni, hogy mi az, ami őt rettenetesen felháborítja, hogy ő már gyakorlatilag kezdettől fogva tűkön ül, és hát gyakorlatilag ki vannak az idegei, és hogy így reagál, és így beszél mindenkivel. És egyébként a Márti azt is nagyon szépen megcsinálta, aztán közösen arra jutottunk, igazából az ő javaslatára, hogy próbáljunk meg mégis egy picit, ez mégis csak az angol felső osztályról beszélünk, némi eleganciát visszacsertészni a dologba, és azt kell mondjam, hogy nagyon jót tett neki.
1: Igen, és az egész darabnak, miközben van benne két temperamentumos, különböző módon működő fiatal nő, akiknek megvan a maguk dolga ebben a darabban, tehát nem csak megjelennek, hanem nagyon is irányítják. És vannak különböző karakterek, ezt megint baromi jól csinálja Agatha Christie, hogy annyira a különböző karakterek összessége ad ki egy történetet, hogy neked meg kell találnod ezekhez a figurákat.
2: Igen, hát ez egy közös, gyakorlatilag egy közös munka, mármint hogy a kedves színész kollégákkal közös munka. Értelemszerűen én a felkészülés és a darab változása, ugye Gergő többször átírta, és aztán össze is olvastuk többször, hogy ezek során nekem is kialakult egy kép a fejembe a különböző figuráktól, de én az a fajta rendező vagyok, akinek a színész az első, és borzasztó kíváncsi vagyok arra, hogy a, hogy a kedves kolléga mit gondol.
1: Ez első ilyen színész dolog?
2: Hát igen, szerintem igen. Ugye én színészből lett rendező vagyok, és nem tudok, tehát minden szentnek, bár szentnek korán sem vagyok nevezhető, de hogy maga felé hajlik a keze, én nekem a színházban a színész a legeslegfontosabb, és engem az ő munkájuk tesz a legkíváncsibbá. És ez így is marad most már mindig.
1: Amikor vége a darabnak, az egy érdekes pillanat, mert hogy egy ilyen ráébredés, hogy jé, tényleg, hát tök logikus, hát persze, hogy ő a gyilkos, hát igazán nem nagyon lehetne más, de hát ebben ez a zseniális mindig, és ezekért érdemes Agatha Christie-t olvasni, és hát ezek szerint látni színházban is, mert hogy tényleg teljesen homályban tudja tartani a nézőket. Az, hogy mi ezt nem vesszük észre, az rendezői szemmel, hogy ne vegyük észre, az rendezői szemmel aggyal, az hogyan alakul ki? Hogyan érzel rá, hogy hol nem árultok el valamit, vagy mi lesz sok, és mi kevés ahhoz, hogy izgalmas legyen?
2: Igazából, és azt most egy csúnya dolgot fogok mondani, de itt a félrevezetés a lényeg. Vannak ugye ez egy útvesztő, a minden ilyen nyomozás, és aztán a végén ezt is csak kitisztul a kép, és megtaláljuk a kijáratot, de hogy minél több olyan mellékutat, vagy olyan mellékszálat, vagy olyan áll gyanúságot kell felépíteni különböző színpadi jelekkel és gesztusokkal és a színjáték megfelelő alakításával, hogy a néző gondolkodása lehetőleg csoportosan elinduljon bizonyos irányokba. Úgyhogy nem is az, hogy mit nem, hanem hogy mit kell még beletenni ahhoz, hogy ezek a mellékutak, vagy ezek a zsákutcák, amik aztán még nem vezetnek sehova, ezek kibomoljanak a néző fejébe, és találjon egy-egy ilyen kapaszkodót, hogy aha, neki most volt egy nézése erre a pénz dologra, akkor egészen biztosan ő lesz a tettes, vagy valami köze van hozzá.
1: Még egy dolgot megjegyzek, csak azért, mert nem szoktuk, és szerintem Papjanónak jár, hogy mint a szakma egyik legjobbjának most megemlítsük végre valahára, hogy ezek a jelmezek, ezek önmagukért beszélnek. Tehát, hogyha nem raksz bele embert, csak felrakod egy bábura, akkor is nagyjából tudom, hogy ez egy kicsoda. És ez igen, például egy óriási, ez nagyon jó.
2: És nagyon köszönöm, Egon, hogy ezt megtetted, és tökre örülök, hogy ezt így látod, mert én magam is így látom. A Janóval, én most már sokadik produkciót csináljuk együtt, a sokadik Agatha Christie-t csináljuk együtt, nem csak Agatha Christie-t, de Agatha Christie-ből is a sokadikat. És ugye mi, hát ides tova talán 30 vagy 27 éve ismerjük egymást még Szegedről, és egyszer megfogadtuk, hogy együtt fogunk dolgozni, és azóta mindig, mert az kivételes ízlésű, kivételes munkabírású, és a színházat kivételesen szerető embernek, jelmeztervezőnek gondolom.
1: Április 18-án volt a bemutató, nagyon megy? Tehát évekre beleztek táblázva?
2: Évekre úgy néz ki, hát most ugye május 10-én, május 24-én és június 7-én is lesz egy-egy előadás, de azt mondom, hogy aki meg szeretné nézni, az nagyon-nagyon igyekezzen, mert alig-alig van. Tehát ezt most szó szerint mondom, alig-alig. A három előadásra talán, ha 10 szabad szék van még, úgyhogy ő nagyon hasít.
1: Te krimikedvelő vagy egyébként? Tehát olvasol Agatha Christie-t?
2: Én olvasok Agatha Christie-t, bár a kedvencem már immár nem Agatha Christie, hanem egy norvég szerző, egy bizonyos jó nevő, akinek ugye van egy Harry Hule,
1: Igen.
2: És neki van egy Harry Hule sorozata, ez egy 13 regényből áll, a Harry Hule ez egy nyomozó figurája.
1: Kiváló filmek is készülnek ebből a sorozatból.
2: Igen, csodálatos norvég sorozat készült most egyébként az egyik stream csatornán nézhető, és belenéztem, és az a fantasztikus, hogy a norvégok úgy találták ki, vagy úgy vitték ezt képernyőre, hogy pontosan azt látom, a képernyő, mint amit a fejemmel láttam, amikor olvastam. És nagy-nagy vágyam, hogy egy Nesbőt egyszer színpadra tenni.
1: Mondom, na tessék, ez például olyan, amit még soha senkitől nem tudtam megkérdezni, mert nem beszéltem arról, hogy ő maga egy rajongója a skandináv krimiknek. Ők valamit nagyon megtaláltak az elmúlt 2-3 évtizedben, ez a svéd, norvég világ, dán is, tegyük hozzá a dánokat, igen, és kiváló filmeket és krimiket írnak és alkotnak. Szóval, hogy ők valamire nagyon rátaláltak, de te alkotóként, színészként, rendezőként érted, hogy mi történik? Tehát, hogy mi az, ami különössé teszi őket a szemünkben?
2: Hogy mi az ő titkuk?
1: Hát akár így. Mondjuk egy filmet nézve, tehát mitől más? Persze, felismerhető, hogy egy skandináv krimit nézek, de mitől?
2: Hát ez nagyon... Ezt most megfogtál, Egon, és most lázasan gondolkodom, hogy mit tudnék mondani. De azt hiszem, ha bármit mondanék most, az egy ilyen blöff.
1: Nem akarok volna ebbe belerángatni, csak érdekes, mert látod, a Hule filmet én is láttam, és ajánlom neked, nézd végig, remek. De ezek működnek, és valahogyan kezdtek unalmasak lenni ezek az egysémára készülő amerikai filmek, és jöttek a skandinávok, és csináltak valamit, tudnám már, hogy mit, de még nem tudom. Csak élvezem azt, amit csináltak.
2: Én nekem úgy tűnik, hogy a skandinávok nem félnek a felszínre hozni az ember sötét oldalát, és a Hule sem egy világos figura, tehát azért ott sok sötétség van. Nagyon sok sötétség, ezzel együtt valahogy szimpatikus. Talán azért, mert hogy sötét, de önazonos. Ebbe például a skandinávok nagyon jók. A krimibe és a black metalba például.
1: Ez így van. A hörgős metal az például, igen, kiválóan működik náluk. Na jó, ezt engedjük most el, és maradjunk annál, hogy Agatha Christie Éjféltájt. Orlai produkció a Belvárosi Színházban április 18-án volt a bemutató, és még vadászatnak ebben az évadban is, bár nem nagyon már egy-egy jegyre, aztán majd legfeljebb jövőre. Simon Kornél volt a rendező, és Kornél, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre.
2: Nagyon szépen lehetett. Köszönöm én is, Egon, köszönöm.
1: Köszi, szia!
2: Szia, minden jó!
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Egy remek jazz énekesnő várja önöket, hogy hát énekeljenek együtt, akár még azt is. A Magyar Zeneházának lesz egy eseménye, rendezvénye a Popkulturális Klubkönyvtárban. Hú, ezt nehéz kimondani. Méghozzá jövő szerdán este 7 órától, és ott Karosi Júlia várja önöket, aki meg most itt van a vonalban. Jó napot kívánok, Júlia!
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: Szóval ez úgy van, hogy egy öröméneklést ígérnek a szervezők, de ennek a mikéntjét mondja már el, legyen olyan drága. Hogyan képzeljük ezt el?
3: Nagy öröm számomra, hogy részt vettek ebben a sorozatban, és a népzene, és a klasszikus zene, és a popdalok után a jazz is terítékre kerül, mégpedig a jazz gyökereit képező műfajok, dallamok, a blues és a gospel, és úgy kellett elképzelni, hogy ezek olyan ősi dallamok, mondhatjuk így, amelyek hallás után is azért elég könnyen visszaénekelhetőek, megtanulhatóak, és ezt szeretném mindenképpen átadni a közönségnek, illetve azoknak, akik aktívan is szeretnének ebbe bármilyen módon bekapcsolódni, és erre spontánul, improvizatívan fogunk ráépíteni különböző szólamokat, és mindenféle játékos énekléssel készülök még.
2: Ez az izgalmas és a nehéz egyszerre, gondolom én, hogy az emberek többsége fél nyilvánosan énekelni, megszólalni. Tehát ez a fürdőszobai üvöltés, ez mindenkinek megy, de amikor az van, hogy énekelj nekem két sort ebből a dalból, akkor mindenki elszégyelli magát. Ez vajon miért van?
3: Nem tudom, talán a rossz beidegződések az iskolában.

0: Élmények, nem tudom. Mindenképpen szeretném ezt felszabadítani, mert énekelni nagyon jó dolog, és együtt énekelni meg még jobb. Tehát azt hiszem, hogy annak tényleg van egy nagyon különleges spirituális hatása, amikor az emberek együtt énekelnek. Én évek óta tartok csoportos órákat, kórus foglalkozásokat, workshopokat kezdőktől haladókig mindenféle énekeseknek, és minden erőmmel azon leszek, hogy mindenki a számára komfortos hangadással be tudjon kapcsolódni, és tényleg egy boldog és örömteli alkalom legyen.
1: Szóval nem azt várja, hogy olyanok jöjjenek, akik tudnak énekelni, hanem akik szeretnek, és vannak olyan bátrak, hogy énekeljenek, ugye?
0: Igen.
1: És ha valaki gondolkodik ezen, majd megjön ott a bátorsága a többiek hatására.
0: Pontosan így van, és nagyon kreatívan fogunk ezzel bánni, hogyha bárki bármilyen módon beszeretne ebbe kapcsolódni, akkor tudjon és részt vehessen benne. Úgyhogy mindenkit várunk zenei és vokális előképzettség nélkül is akár, sok szeretettel.
1: Ön egyébként is vezet kórust, ugye a zeneművészeti szakközépiskolában vezet kórust, ha jól tudom, meg hát tanít a jazz tanszéken a zeneművészeti egyetemen. És ebből jutott eszembe, hogy pont itt most Rost Andrea kinevezése kormánybiztossá hozta elő bennem azt a kérdést, hogy a Kodály módszer éle még? Mert hogy ő neki például az egyik nyűnyükéje az, hogy ezt fel kell éleszteni, hogy ennek jelen kell lenni, ez mennyire él még?
0: Én azt gondolom, hogy van, ahol még jelen van, a kisfiam most 10 éves, és például az ő iskolájában jelen van, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon sok olyan tényező van ebből, ami tényleg nagyon fontos és nagyon nagy kincs. Az élménypedagógia számomra az egyik, ami ugye abszolút ide emelhető, hogy mindig a zenei tanulás legtöbbször, vagy a leghatásosabb és legmaradandóbb módon egy élményből születik. És ugye a közös éneklés is, az együtt zenélés, azt hiszem, hogy a zenetanulásban az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb élmény. És ez a Kodály módszerben is abszolút központi helyet foglal el, úgyhogy én ezt nagyon, nagyon fontos és szép hagyománynak tartom szintén.
1: Úgyhogy ez nem csak a szolmizálásról szól, hanem ez sokkal több. Mindenkinek az marad meg a fejében, ő meg kell tanulni szolmizálni.
0: Igen, hát ez egy nagyon hasznos dolog. Egyébként, hogyha az ember zenész lesz, ezt a világ minden táján nagyon sokan irigylik tőlünk egyébként, hogy a relatív szolmizáció rendszerében tanulunk, de valóban én azt gondolom, hogy ez csak egy szegmens ennek az egész pedagógiának.
1: Na, hát pedagógia talán annyira nem lesz, közös éneklés meg annál inkább, és sok-sok öröm ezzel, és hát azt kívánom, hogy ez olyanok jöjjenek össze majd, akik ebben tényleg részt vesznek, és szeretettel állnak hozzá. De hát másképp meg minek is mennének el a művészetek ház, nem a művészetek házában van ez, ugye a zeneházában?
0: Magyar zeneházában.
1: Igen, a zeneházában. Szóval ott van a popkulturális klubkönyvtár, csak kimondtam másodjára, látja? Szóval ott várja Karosi Júlia önöket gospel és blues programmal, együtt lehet énekelni, szerintem ez egy kiváló lehetőség. Például arra, hogy megtudják, hogy énekel egy jazz énekesnő, és hogy mutatja meg, hogy mit kéne a többieknek. Júlia, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Mondom még egyszer a dátumot, ez május 13-a, szerda este, 7 óra, és akkor a Magyar Zeneháza a Városligetben. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot kívánok, a Kultórát hallják, a mikrofonnál Rónai Egon, a mai adást Cserdi Zsolt szerkeszti, és Jolanis Tamással, a Kossuth és Harangozó díjas táncművésszel indítjuk, akinek a táncművészi mi voltát egy pillanatra egy kicsit háttérbe szorítjuk, mert hát rendező, és hát bele is szeretett ebbe a műfajba, én azt hiszem. Szervusz, Tamás!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye, hogy gyakorlatilag rád találtál, hogy megtaláltál valamit ebben a színpadi rendezésben, ami ellép egy kicsikét már a tánctól is?
2: Hát azért ez egy hosszú történet, 20 éve kezdődött.
1: Hát igen.
2: Először operát, úgyhogy elég sok, nem tudom, kb. 35 mű van mögöttem, úgyhogy ez elég szerves részévé vált az életemnek. Hát az is igaz, hogy most már tulajdonképpen koreografálás mellett többet rendezek igazából szám szerint, és nagyon különböző műfajokban. Én egy kicsit azt érzem egyébként, hogy azért a színház csinálás az valahogy egyfajta folyamat, még hogyha néha a nyelvezet meg az eszköztár változik is, akkor is valahogy azért mégiscsak egyfajta munka ez. Ha operaénekesek, a színészek vannak, vagy táncművészek, akkor is valahogy hasonlítanak ezek a folyamatok, még ha vannak is bennük specifikumok.
1: Ugye azért nem hagyod el a Szegedi Kortárs Balettet attól, mert ezer minden más csinálsz.
2: Semmiképpen, a társulat remekül működik, és száguld, és fantasztikus külföldi utakat teljesítünk. És hát szerintem állandóan megújul. Hát ami egy szerintem különlegesség azért, hogy ilyen a Pataki Andis barátommal 33 éve vezetjük ezt a társulatot, és bár öregszünk elvileg, mégis azt érezzük, hogy a sok fiatal művész, meg egyáltalán ennek a szakmának a fiatalsága, az minket is fiatalon tart, és a társulat nagyon friss arcát tudja mutatni egy-egy új produkcióval, és valahogy mi mindig talán nem lépegetünk a sorban valahol, hanem trendsetterek vagyunk, és Magyarországon mindig szerintem élen jár a Szegedi Kortárs Balett munkája.
1: Na de nem is ezért kerestünk, hanem azért, igen, mert igen. Hogy a Csokonai Színház nagy színpada a Pillangó kisasszonyt fogadta be, április 24-én volt a premier, te rendezted, és hát Puccini az nem először fordulsz, tehát például Puccinit biztosan szereted.
2: Ez így van, igen, azért az olasz szerzők Verdi és Puccini a két kedvencem nyilván. Mozart operát rendeztem még egy pár másikat, de azért valóban az elmúlt években ugye a Manon Lescaut is rendeztem, és a Pillangó kisasszonyt Szegeden megrendeztem, most pedig Debrecenben is megvolt a bemutató, ami hát annyiban érdekes, hogy ugyanaz a díszlet és jelmez utazott át a másik városba, ez egyfajta ilyen összeműködése a két színháznak, de a szereplőgárda, nyilván a kórus is, már zenekar is, és a szereplőgárda tulajdonképpen csak egy fő volt az, akit átvittünk Szegedről, amikor az a Vajda Julika, aki egy szegedi csoda, és őt most átvittük Suzuki szerepében, de mindenki más új volt, úgyhogy nagy munkát igényelt az, hogy itt újra foglalkozzunk a darabban.
1: Ilyenkor különböző művészekkel, ha találkozol, mást kell mondani, más a használati utasításod a szerephez számukra? Tehát mennyire változott a darab, és mennyire változtál te a darabbal attól, hogy átkerült Szegedről Debrecenbe?
2: Igazából nem változott a darab. Elég erős játék működése van az egésznek, és azt megtartottuk. De nyilván valamikor az ember nézi az adott művészt, és itt fantasztikus művészekről beszélünk, egyébként mind a két csúcsosztályt alakító szereplő, Kele Brigitta és Létai Kis Gabriela is sokszor énekelte már ezt a szerepet, tehát van egy tudásuk a szereplő, itt inkább az a kérdés, hogy az én felfogásom szerinti megközelítés és az adott szituációk megoldása az hogyan tud találkozni az ő elképzeléseikkel. Ez a folyamat a legizgalmasabb. De mondom, nagyon nyitott és elképesztően felkészült, csodálatos művészekkel dolgoztam minden szerepben, Pinkerton, Sharpless, mindenki, csodálatos énekesek az ország különböző pontjairól. Közülük ugye többen egészen komoly nemzetközi karrierrel is rendelkeznek, úgyhogy nagy boldogság volt velük lenni.
1: És hát egy jó néhány előadás lesz ebből még május 13-a, 15-e, 21-e, 23-a, tehát a májusi programban elég erősen jelen van, meg olvasom, hogy jövőre Pécsen is megrendezed talán ugyanezt a Pillangó kisasszonyt.
2: Ez így igaz, ugye azért a vidéki operajátszásnak van egy ilyen lehetősége, hogy összeműködjenek a színháznak. Ugye ennek volt egy előélete is, tulajdonképpen egy Kópera nevű cég, amely nagyon fantasztikus módon indította be ezt a fajta közös gondolkodást a színházak között, ugye dr. Vadász Dániel barátom volt ennek a kitalálója, és 5 éven keresztül hozott létre olyan produkciókat közösen a vidéki színházakkal, amelyeket mindenhol bemutattak. Nagyon sok érdeme van annak, hogyha így dolgozunk, hiszen nem egyrészt anyagilag nyilván költségkímélő a társadalmak számára, és bizonyos szereplők, hogyha tudnak utazni a produkcióval, akkor számukra is a befektetett szellemi munka az nem 8-10 előadásban fullad ki, sőt még ott is ilyen dupla szereposztások vannak, hanem tovább tud menni, aminek mindenképpen van értelme, úgyhogy valóban Pécsett egyébként már május végén elkezdem a munkát, sőt már május közepén, és egy előbb bemutatót tartunk júniusban, és aztán pedig októberben lesz az igazi bemutató. Ott is lesznek új beállók, és érdekes folyamat lesz ez így.
1: A Pillangó kisasszonyt te választottad eredetileg, és aztán, hogy mondjam, így rád ragadt a dolog, vagy pedig téged találtak meg ezzel. Kérdezem azért, mert ugye Puccini megint, és hát Puccini te egyébként egy cikkben nagyon veretesen dicsérted, hogy mennyire értett a színpad nyelvéhez, a színházi világhoz, amellett, hogy micsoda zeneszerző volt.
2: Én felkérést kaptam ugye a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójától még 24-ben, és így előtte lépben egyébként a Puccini évforduló kapcsán rendeztem én a Manon Lescaut, és utána következőben pedig felkért, hogy Pillangó kisasszony. A Pillangó kisasszony azért általában az operaházak húzó produkciója, hiszen a legismertebb operák között van, és a legnépszerűbbek között is.
1: Tele van slágerrel.
2: Tele slágerrel is, meg olyan dallamvilág, olyan egzotikus világgal, ami nagyon vonzó, és egy csodálatos és fájdalmas történettel is. Úgyhogy valóban Puccini egy nagyon erősen színházcentrikus gondolkodó volt, ő mindenhol azt vallotta, hogy az összes hang, ami létrejön, az csak az kell, hogy szolgálja, hogy az a színpadi élmény, annak a hatása, a katarzis megszülessen, minden más hang az felesleges tulajdonképpen. Tehát, hogy ő kifejezetten színházra alkotta ezeket a műveket, és ez nagyon izgalmas tényleg dolgozni is rá, mert annyira megvannak komponálva, annyira pontosan van megszerkesztve, hogy tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy rendezőnek azért nem igazán sok a dolga, csak le kell jól bonyolítania, és figyelnie kell arra, hogy mindenki odaérjen a helyére, ahol meg kell történni a dolognak, viccesen, persze nem így van, de valóban nagyon kell követni az utasításait a szerzőnek ahhoz, hogy működni tudjon a játék.
1: A te dolgod a hatás, nem? Rendezőként. Tehát, hogy szól a zene, hogy tudjuk, hogy mi történik, hogy kicsoda Pinkerton, hogy mi van Csocsoszádnál, de hát ennek hatnia kell rám.
2: Igen, valami viszonyokat kell jobbni, vagy a karaktereket valahogy hangsúlyozni kell, ábrázolni. Én nagyon erősen a zenéből táplálkozóan gondolkodom, tehát azokat a zenei hatásokat próbálom színpadi pillanatokban is erősíteni, amiket a szerző kitalált, úgyhogy együtt haladunk a zenével nagyon erősen. A Debreceni Opera egyébként nyilván most óriási lendületet vesz és vett, hiszen dr. Vadász Dániel oda kerülésével, mint igazgató, ez a műfaj nyilván erősen van az ő fókuszában, aki ebben a műfajban nagyon sok éve hasznosan tevékenykedik, és most nagyon sok nemzetközi kapcsolatot indít el, és valóban olyan minőségi előadásokat igyekszik létrehozni majd, amik felteszik a térképre az opera világtérképére Debrecent.
1: Hát most minden esetre érdemes megnézni egy Pillangó kisasszonyt Puccinitől és Juranics Tamástól. Tamás, köszönöm szépen a beszámolót.
2: Én is köszönöm.
1: A sok-sok Pillangó kisasszonyodról jobbnál jobbakat kívánok.
2: Köszönöm szépen, neked is minden jót.
1: Szervusz Tamás. Juranics Tamást hallották itt a Spirit FM-ben, a Kultúrában.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Folytatva a kultúrát, Barnák Lászlóhoz fordulunk, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójához, aki egyúttal a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is igazgatója, gazdája, hogy érdeklődjünk a nyári program iránt, meg a tavaszi pénzek iránt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Egy erős kifakadással hívta fel a figyelmét arra, hogy a közönségnek, hogy hát a Szegedi Szabadtéri Játékoknak egyetlen fillért sem ítélt meg a kulturális tárca, miközben ugye az elmúlt héten elég jelentősen kilátszott a takaró alól, hogy ki mindenki mi mindenre kapott 10 meg 100 milliókat. Tudta, hogy folyik a pénz, csak éppen önöknek nem jut, vagy ez most derült ki?
3: Az elmúlt napok hírei, többek között akár az egyenes beszédben elhangzott riport is rávilágított arra, hogy itt a közpénzekkel nagyon szudar módon és érthetetlen módon bántak a döntnökök. A Szegedi Szabadtéri Játékok szempontjából ez azért nagyon bosszantó, vagy felháborító, vagy méltánytalan, mert itt sok száz olyan előadó művészeti szakember dolgozik, műszaki kolléga, rendező, Kossuth Díjas művész, pályakezdő fiatal, akik itt keresik meg a nyári kenyerük egy részét, akik folyamatosan egész évben a kőszínházak mellett a nyári színházakban, szabadtereken is dolgoznak, nem beszélve arról a több tízezer nézőről, aki jegyet vált ezekre az eseményekre, tehát pontosan lekövethető, pontosan vizsgálható szakmai paraméterek alapján történt meg a pályázatunknak a beadása. Itt annyi a különbség.
2: Lehet, hogy ez volt a baj, most már tudjuk, hogy erre nincs szükség.
3: Hát azt láttuk, hogy milyen lehetőségeket próbáltak meg jól kitömni, de hát nehéz szóhoz jutni, amikor az ember ezeket olvassa. Mert én intézményvezetőként természetesen nem csak magamat képviselem, hanem az egész intézményt, egy 300 főből álló nemzeti színházi társulatot, mindazokat, akiket már itt az előbb is felsoroltam. Mi az előadó művészeti többlettámogatási keretpályázatra pályáztunk, aminek december 23-a volt a beadási határideje, a megvalósítása pedig január 1 és szeptember 30-a közötti időszak. Ez tavaly december 23-i határidővel kellett beadni, egy nagyon szűk időintervallum alatt, és egy kb. 3 milliárdos keretről beszélünk, ahol itt szakmai fesztiválok megvalósítására volt egy 200 milliós beadható keret. Mi ezt meg is pályáztuk, nyilván azzal a tudattal, hogy nem fogjuk megkapni ezt az összeget, de bíztunk benne, hogy a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok, a jubileum, a kulturstratégiai intézményekkel való együttműködés, az opera, a táncjáték, a néptánc műfajának beemelése a jubileumi programba, az találkozik a kiíró nemzeti identitás erősítő szándékával, az együttműködéseket elősegítő szándékával, szóval elvileg mindennek megfeleltünk, de valamiért mégsem.
2: Hazaszeretet, életigenlés és hagyományok, ezt mondta Hankó miniszter úr az ATV-n arra a kérdésre, hogy mi alapján osztották a pénzt. Hát a Szegedi Szabadtéri Játékoktól ezeket, mondjuk a hagyományokat, az életigenlést és a hazaszeretetet elég nehéz elvitatni. Úgyhogy valószínűleg mégsem ez volt az alap. Én Denis pályázatát szeretném itt most idézni, mert szerintem a pályázatot ronthatták önök el. Ő ugye a következőt írta, most a teljes pályázati anyagát szeretném felolvasni, ne ijedjen meg, senki nem lesz hosszú. Rizner Dénes Denis néven új dalszövegeinek és zenéinek megírása a 2026-os évben. Pont. Ez a pályázat.
3: Hát ahhoz képest, hogy 5000 karakter állt rendelkezésre, ez viszonylag szűk. Nem meríti ki ezt.
2: Ugye? De ő kapott, valószínűleg senkinek nem volt türelme az önök alapos pályázatát végigolvasni. Hagyjuk ezt, mondták, és arrébb rakták. Nem, nyilván nem, de egészen döbbenetes, valóban döbbenetes. Viszont ha nincs támogatott forrás, akkor miből és hogyan lesz Szegeden szabadtéri játékok idén?
3: De alapvetően a mi fenntartónk a Szegedi Önkormányzat, akik azért igyekeznek szinte erőn felül támogatni a Szegedi Nemzeti Színház, illetve a Szabadtéri Játékok munkáját, és ne felejtsük el, hogy a Regionális és Művészeti Központ a Rögpalota is hozzánk tartozik. Az önkormányzati támogatásnak egy része az kb. van vele több mint 650 millió forint a szegedi szabadtéri játékok lebonyolítására címzett támogatás, ezen felül a jegybevételeink is a szabadtéri megvalósítását szolgálják, illetve az egyéb olyan barter szerződések, marketing megállapodások, esetlegesen az áfa visszaigénylés, hiszen költségvetési szervről van szó, vagyis mi nem cég vagyunk, nem tudunk profitot termelni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát mindezeket a forrásokat megpróbáljuk úgy hasznosítani együttműködésben, nyilván a Szegedi Nemzeti Színház kőszínházi ágával, hogy valahogyan ki tudjuk egyenesíteni ezeket a hiányokat. Nem könnyű, és évek óta elég, hogy mondjam, komoly idegörlő munka az, hogy egyáltalán meg tudjon valósulni ilyen módon a fesztivál, de addig jó, amíg a néző ebből nem érez semmit, tehát hogy a szakmai színvonalat semmilyen módon ez ne befolyásolja.
2: Sőt, hát tavaly is ugye arról számolból tódultak a nézők, és hát miért lenne ez idén másképp? Azt nézem, hogy mi a műsor, a Hősök hajnalával nyitnak július 4-én, aztán jön a Három testőr jó néhány előadása, lehet látni a Carmen Juronics Tamás rendezésében, és a Wickeddel érkezik az Erkel Színház augusztus 14-én, 15-én, most csak itt néhányat, és aztán ők maradnak 22-ig, szóval azt gondolom, hogy mindenfélét talál megint a néző, de leginkább zenést.
3: Így van, ugyanakkor a szabadtéri játékok azért nem csak a domtéri programból áll, hanem az újszegedi szabadtéri színpadon is láthatnak koncerteket és előadásokat. Például Geszti Péternek van már egy dupla teltházas koncertje, Charlie-nak egy teltházas koncertje, de érkezik Galusz Nikolett és Jan Zakata egy Abbasóval, Gubik Petra az önálló koncertsójával, lesz Dixielandest, a Honey Beast zenekar turnéjának utolsó állomása Újszeged. Gyakorlatilag Szeged abban a kivételes helyzetben, hogy két teljes értékű szabadtéri helyszíne van. Az újszegedi szabadtéren is mintegy 1300 főt tudunk fogadni, ráadásul ott most újítottuk meg a nézőteret, szintén önkormányzati segítséggel.
2: Menő, meg hát a műsor is az. Úgyhogy egyfelől minden jót kívánok, anyagi gondok nélkül boldog nézőket és szereplőket, mert az sem mindegy. Másfelől meg hát egy olyan pályázati rendszert, ahol nem fordulhatnak elő olyan dolgok, mint amikről most beszámoltunk a kedves hallgatóknak. Na, még valamit nem bírom ki, Barnák úr.
3: Igen.
2: Itt van egy pályázati szöveg, amivel lehetett pénzt nyerni. Ezt azért még megosztom a kedves hallgatókkal és önnel, jó? Megérteni a háromdimenziós létezést és elfogadással élni. Vállalva a húsvér emberi buktatók hiányosságainak vanságát.
3: Jó Istenem!
2: Ez egy művészeti pályázat. Ez sem hosszabb, egyébként 15 sor az egész. Na jó, hát szóval hajrá a szegedi szabadtérinek.
3: Bízunk abban, igen, hogy ez meg fog változni, az biztos, hogy nagyon sok szakmai szervezet azon lesz, hogy segítséget nyújtson ebben a fölálló új minisztérium.
2: Hogy más legyen a vanság mostantól, igaz?
3: Így van, igen.
2: Bármit is jelentsen az. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: 8. alkalommal rendezik meg a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált két helyszínen, ebből az egyik az ma játszik utoljára, hogyha éppen a mai napon hallgatnak csütörtökön minket, hogyha csak az ismétlésben találkozunk, akkor pedig a Pince Színházat kell látogatni a következő napokon, 8-án és 9-én, ott várják önöket a Roma Hősök. Balogh Rodrigo, a Független Színház vezetője, a fesztivál igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok, Rodrigo!
2: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, sziasztok!
1: Miről szól ez a fesztivál? Mert azt gondolom, hogy az, hogy 8. Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál, ez itt nagyon általános. Fordítsuk le konkrétra.
2: Mindig minden korban és társadalomban voltak meghatározó emberek, mindig másféleképpen nevezték őket, történelmi tanulmányaink során, irodalmi tanulmányaink során nagyon sok hősről hallottunk és tanultunk, közülük meglehetősen kevesen voltak romák, annak ellenére, hogy a társadalomban viszonylag szép számmal képviselték magukat, ha csak az arányokat nézzük. A helyzet nem sokat változott az elmúlt évtizedekben, és nem véletlenül hívtuk illetve ezt a fesztivált, már a kezdetekkor 2017-ben a stúdiókából indultunk, 18-ban még ott voltunk, aztán hát kinőttük a helyet, úgyhogy ezért is volt szükség az 5-10-re, és akkor még Gálvölgyi Dorka volt az igazgató, és őrülten jó fej volt, hogy meghívott minket, hát azóta is megtapadtunk, pedig már nem ő az igazgató, de hogy aztán az idejében csatlakozott Starenki Pali, a Pince Színház igazgatója, és akkor arra gondoltuk, hogy megosszuk ezt a fesztivált, hogy két helyszínen lesz. De hogy visszatérve a kérdés, hogy miért van erre egyáltalán szükség, szóval mindig mindenkorban szüksége volt egy társadalomnak, egy népcsoportnak arra, hogy színházi formanyelvvel reprezentálja önmagát. Nyilván ez kb. 2000 éve nyúlik vissza, ugye a ókori görögöktől, de hát ahogy ugye szükség van egyes nemzetállamoknak, nemzeti színházakra, nem tudom, svéd, norvég, magyar, sorolhatnám, úgy, hát mondjuk üdvözítő lenne, hogyha Magyarországon is lenne egy roma színház végre valahára, minden esetre...
1: Azt hittem, hogy egy nemzeti, mert az van, vagy mi. Ez
2: van bőven. Van bőven. Na, de hogy csak a lényegre térjek, hogy azt gondolom, hogy itt az önreprezentáció kérdése fontos. Az, hogy belülről miként mutatjuk meg önmagunkat. És most egy kicsit hagyjuk most a többségi társadalmaknak a megítélését, mert az ugye ez meglehetősen szűk, hiszen vagy a kriminalizáció, vagy az áldozatiság narratívája az, ami dominál. Na de ebből senki nem lép tovább, és senki nem lép sehova, és senki nem nyer vele, csak veszít.
1: Próbáljunk erről a dologról normálisan beszélni? Erről szól ez?
2: Minden esetre próbáljunk úgy beszélni, mint egy európai polgár. Tudniuk az van, hogy a színház az a polgárság játékszere. Így van. És abban a pillanatban, hogy egy roma közösség azt mondja, hogy ide hozzánk Magyarországra kedves román, brit, német, nem tudom, olasz alkotók, abban a pillanatban tulajdonképpen egy kicsit az európai polgár fogalmát terjesztjük ki, és állítjuk azt, hogy erre roma közösségek is képesek. Már az erre az azt jelenti konkrétan, hogy tegyünk valamit azért, hogy jobb legyen a holnap.
1: Forgás Rudit elég sokan ismerik, Horváth Kristófot is, ők kezdték a fesztivált a mai napon, és hát ők valami olyat reprezentálnak, ami el tudott jutni a többségi társadalomig, és még megértést is kapott. Ez a jó példa, tehát, hogy a többségi társadalmat megszólítani, vagy menni egy olyan úton, ami tudomást vesz róla, de nem, nincs kitéve neki.
2: Ez is egy jó példa. Én azt gondolom, hogy minden üdvözítő, ami arról beszél, hogy ha te képes vagy dönteni, ha te képes vagy beleállni egy ügybe, és uram, bocsánat, felelősséget vállalni azért, ha képes vagy ezért az ügyért tenni, és cselekszel, és aktív vagy, és bármilyen változást hozol, legyen az a te szűk életed, vagy tágabb közösséged, ez már önmagában véve azt gondolom, hogy több, mint amit lehet tenni így a mai embernek. És azt is gondolom ezzel együtt, hogy például a Forgács Rudi vagy Horváth Kristóf esete az abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy ugye hogy meghatározó emberekről van szó, szóval, hogy rendkívül hiteles emberek, szuperek a szakmájukban, de hogy azt is gondolom ezzel együtt, hogy hogy egy kicsit nyugodtan túl lehet lépni a szuper cigány szerepkörön. És nem feltétlenül ezek a viszonylag sikamlósan megtörtént karrierek, a karrierek. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor van mondjuk egy kétkezi munkásember, aki tisztességgel, becsülettel neveli a gyermekeit, szereti a feleségét is, építi napról napra a családjának a jólétét, meg a boldogulását, ugyanolyan tiszteletre méltó, csak hát nem tudunk róluk. És milyen érdekes, hogy például az olasz, román, vagy akár a német tesók, akik jönnek erre a fesztiválra, ők például beszélnek erről. Megjegyzem, egyébként Horváth Kristóf is és a Ródi is beszél erről.
1: Ez így van. Sőt, Kristóf ezt konkrétan képviseli nagyon erősen.
2: Így van.
1: Na jó, szóval, hogy igazából ez egy kicsit arról is szólna, és akkor utolsó kérdésként feszegetem ezt a miben létét a fesztiválnak, hogy azokról is beszéljünk, akik úgy egyébként nincsenek szem előtt, de különben meg, mint hogy az egyik előadás címe szól erről, cigány, de rendes?
2: Igen, ez Rudi előadásának igen. A címe. Hát igen, ez a klasszikus eset, hogy ez a nekem is van cigány barátom, na itt már azért fogjuk a fejünket.
1: Igen.
2: Roma értelmiségként.
1: Hát én is ismerek rendes cigányt, hát most miért?
2: Persze, nekem is vannak nem cigány barátaim, hogy ne. Na de nem is, csak hogy válaszok akkor a kérdésre, hogy igen, egyfelől őrülten fontos a fesztivál során, hogy azok is kapjanak hangot, akiknek nincs hangjuk. Másfelől meg, ha egy kicsit belegondolunk, akkor nem véletlenül mondtam a tanulmányokat rögtön az interjú elején. Ez azért őrülten fontos, mert mindig mindenkorban voltak olyan művészeti alkotócsoportok vagy művészek, akik egy lenyomatát adták az adott kornak, amivel aztán a jövő generációi találkoztak. És én azt is gondolom, hogy azért a történelmünk nem szűnt meg, tehát hogy ugyanúgy, ahogy mi tartunk annak idején Petőfiről és Petőfin keresztül, vagy Arany Jánoson sorolhatnám, keresztül nagyon sok mindent megtudtunk a reformkori Magyarországról például, vagy akár Csehov munkásságán keresztül a 19. század, vagy a 20. század elejei Oroszországról, és még sorolhatnám. Ugyanúgy mi is egy lenyomatát adjuk ennek, és az ugye nem véletlenül van felvéve nagyon-nagyon profi minőségben az előadás, vagy a fesztiválnak minden egyes előadása, hogy az utókor ráadjuk, tudni, hogy ezek elérhető videók a jövőben, és ezek felkerülnek közösségi videó megosztókra, ahol aztán meg lehet őket később is tekinteni. Nyilván nem adja azt az élményt, mint egy offline színházi előadás, az napnál világosabb, de az biztos, hogy a jelenkor társadalmának, a jelenkor kihívásainak egy nagyon-nagyon fontos lenyomata ezeken a fesztiválokon az egyes előadások.
1: Hogyha a részletekre kíváncsiak, azt megtalálják az interneten, a helyszín ugye adott, arról már beszéltünk most az utolsó két napon, a Pince Színház 8-án és 9-én, és az Európai Unió a társfinanszírozó, ezt azért érdemes megjegyezni, hogy azért lássuk azt, hogy ennek van egy nemzetközi támogatottsága, ennek a gondolkodásmódnak, amit ez a fesztivál képvisel, amit a Független Színház vezetője Balogh Rodrigo hozott össze, mi már nem először, hanem kifejezetten a sokadik alkalommal. Ez a 8., ugye a Roma Hősök Fesztiválból. Rodrigo,
2: ez már jó.
1: Köszönöm szépen az ajánlást, szerintem izgalmas, és remélem, hogy sok érdeklődő lesz, aki nem csak azért megy, mert érintett, hanem mert érdekli, és érdekelt, mint mindannyian. Úgyhogy köszönöm.
2: Nagyon hálás vagyok, zsírprofi vagy, köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Balogh Rodrigot hallották, a Független Színház vezetőjét, a fesztivál igazgatóját.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy kis komoly zene a mai műsor végére, nem is akármilyen, és nem is akármilyen tematikájú, mert itt van tematika is. Kérem, Tomasz Máté a vonalban, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: A Zeneakadémián lesz egy koncert, miket beszélek ma? Méghozzá május 10-én este 6-kor a Gaudeamus sorozat 5. darabja, tehát örvendezzünk, ugye ez ezt jelenti. Hát örvendezzünk a tündértáncnak Dvorzsák és Csajkovszki művek nyomán, és hát pont azt olvasom, és kérdezem is egyúttal, hogy hát olyan zeneszerzőktől játszani, akik egyébként az ön kedvenc hangszerét nem szerették, ez önmagában egy fura dolog egy kicsit.
3: Hát igen, a Dvorzsák az eredetileg nem igazán, nem volt nagy bizalom a hangszer felé, már a cselló felé, aztán az később megváltozott szerencsére. De ő egyébként Brácsás volt, ha jól tudom.
2: Az meg ugye konkurens hangszer, tehát, hogy na.
3: Hát, mondjuk úgy.
2: Az egyik ilyen, a másik olyan, csak az egyiket szeretjük, a másikat lenézzük. Mi baja volt Dvorzsáknak a csellóval?
3: Hát, nem tudom, mit mond, hogy lent brummog, fönn meg valamit, ott is valami pejoratív dolgot mondott. Nem tudom, hogy miért lehetett ez a véleménye. De aztán megismerkedett ezzel a Vihan nevű csellistával, egy ilyen barátok voltak, és szerintem hát a Vihan biztos nagyon jól csellózott, és akkor ezért módosult ez később.
2: Hát írt ő csellóversenyt is. Ezt onnan is tudhatom, hogy például a Hámo csellóversenyt az ön tolmácsolásában meg is lehet majd itt hallgatni.
3: Igen, de nem ez volt az első. Azt hiszem, hogy az 1860-as években ő komponált már egy versenyművet. Az Ádúr hangnemű volt talán, de azt soha nem hangszerelte meg végül.
2: Akkor azt tényleg nem szerette.
3: Tehát valamiért, tehát ez nem igaz azért, tehát ő próbálkozott cellóra írni, csak de hogy miért hagyta abba, azt nem tudom.
2: Hát lehet, hogy az volt a helyzet, most itt találgatunk, ugye, hogy az kudarcnak élte meg, és hogyha az kudarc volt, akkor a cselló tehetett róla, és nem ő.
3: Nem tudom.
2: Minden esetre ez a Dvorzsák, amit majd itt eljátszik, ez milyen? Ezt mennyire szerette meg?
3: A Dvorzsák?
2: Igen, a Dvorzsákot ön mennyire
3: szerette
2: meg?
3: Ez neki nagyon fontos, személyes. A Dvorzsák?
2: Igen, a Dvorzsákot ön mennyire szerette meg?

0: azt mondja, hogy semmit nem könnyű játszani, a kikerülni a színpadra. Látja, ez például egy izgalmas dolog. Hát az embernek ott van a támaszként a zenekar. Hiszen a versenymű az valójában erről szól. De ilyenkor mégis magányosan érzi magát ott a színpadon?
1: Hát nyilván, mert szólista az ember, akkor nagy a felelősség. Viszont itt azért nagyon sok más hangszernek is szóló. Tehát ez kicsit olyan, mint egy szimfónia. Nem az, hogy csak a cellóra kell koncentrálni, mert a fuvolának, amit a oboának, karinétnak, kürtöknek, mindenféle hangszereknek, hangszercsoportoknak nagyon szép szóló szerepük is jut végig ez alatt a elég hosszú kompozíció alatt. 45 perces a darab, mint körülbelül.
0: Ezen az előadáson, ezen a koncerten még Csajkovszki részleteket is játszik a zenekarra, hagyjuk továbbból is a Csipke Rózsika balett zenéjéből. Abban szintén szerepel majd, vagy igazából a csellóverseny az őre szortja?
1: Nem, én az első felében végzek. Én ott már végzek.
0: Ott már csak meghallgatja, ha van kedve hozzá. Baráti
1: Ott már csak nem megyek meghallgatni, igen, a második felét.
0: Izgalmas egy ilyenre készülni? Nem tudom, ezt a csellóversenyt, a Dvorzsákét mennyit játszotta eddig, őszintén szólva erre nem találtam semmilyen adatot.
1: Hát az talán azért, mert soha.
0: Hát ugye.
1: Én csak zongorával, de hát annak nincs nyoma az interneten valószínűleg.
0: Szóval ez ilyenkor külön izgalmas megtanulni úgy egy darabot, hogy még a zenekarral is próbálni kell, és hát végül is akkor ezzel debütál?
1: Igen, ez és én nagyon ritkán játszom versenyművet zenekarral, úgyhogy de ezt ennek örülök, hogy ezt játszhatom, mert ez, talán ezt szeretem a legjobban a cselló versenyek közül, ezt a darabot.
0: Dvorzsák Hámor cselló versenye, numero 2, opusz 104, ez a teljesen hivatalos elnevezése, Tomás Mátétól hallhatják a Zeneakadémián, és Baráti Kristóf fogja vezényelni a zenekart, ez a Gaudeamus sorozat, és május 10-én 18 órakor lehet meghallgatni, megnézni. Még jegy is kapható, előbb néztem, bár nincs már túl sok, úgyhogy éljenek a lehetőséggel. Ráadásul Tomás Máté ezek szerint ezzel debütál, már hogy ezzel a csellóversenyen most debütál, helyesen fogalmazva. Máté, köszönöm szépen, és hát minden jót kívánok ehhez az előadáshoz.
1: Én is köszönöm, viszonthallásra.
0: Viszonthallásra. Búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Sokféle dolog volt itt a mai műsorban. Volt popzene, vagy hát blues és gospel. Volt itt kiállítás, Nemes Csaba tárlata a Modernben, május 9-én nyílik. És hát itt van ez, amiről most beszéltünk. Május 10-én Dvorzsák és Csajkovszki a Zeneakadémián. Kellemes szórakozást kívánok valamennyihez, és örülök, hogy velünk tartottak.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Szabó Betty szerkeszti, és Kárpáti György producerrel indítjuk a műsort, meg egy filmmel, ami thriller, és hát az mindig izgi, mert magyar thriller, és ez mostanában kezd ismét létjogosultságot nyerni, vagy hogy egyáltalán, mert hát azért a thrillerekkel mi nem voltunk nagyon árasztva eddig. Az Örökség a címe, és hát hogy alakult ez a történet, hogy születik egy ilyen film, arról beszélgetünk Kárpáti Györgyel, mert hiszen a filmet még nem láthatják, csak az előzetesét. Szervusz, Gyuri!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Szóval amikor megjelenik egy előzetes, meg jön egy plakát, akkor az, annak nyilván az a funkciója, az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd lesz valami. A thriller az egy speciális műfaj, annak van egy nagyon, nagyon konkrét, nagyon komoly közönsége. Mennyire számítotok rájuk, és mennyire nyitjátok ki ezt úgy, hogy hát ez thriller, de hát nem kell azért félni annyira.
2: Hát kétféleképpen thriller volt az elkészítése is. De a nézők szempontjából ez egy olyan bűnügyi történet, amire nagyon széles közönség tud kapcsolódni. Tehát egyrészt van egy ilyen klasszikus műfajisága, ahogy azt megszoktuk Hitchcocktól, és mostanság szeretjük David Finchertől, és általában szeretjük a thrillereket, hogyha ezek skandinávok vagy amerikaiak. Ahogy mondtad, ennek Magyarországon nagyon széles a közönsége, viszont a hagyománya kevesebb.
1: Bizony.
2: Nálunk kevés készült, azok között sem volt minden jó. Szerintem itt nekünk tényleg hiányzik mondjuk az a több évtizedes tapasztalat, ami mondjuk a vígjáték esetében megvan, de ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban azért voltak ígéretes próbálkozások, és szerintem mi ezt a sort tudjuk gyarapítani, gazdagítani, remélem legalábbis, hogy majd a nézők utólag ezt fogják gondolni.
1: Mondod, hogy thriller volt az elkészítése is, ez megint egy független film, ugye?
2: Igen, és ez most tényleg egy nagyon rendhagyó, szóval több szempontból is az ember ilyenkor elfogult a gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ennek a filmnek az elkészítési körülményei tényleg hát abnormálisak. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a film elkészült, az nem modellértékű, hanem a kényszer. Viszont a kényszer itt egy nagyon pozitív dolog volt, az alkotás, a létrehozás, közös vágya volt az, ami indukálta azt, hogy ez a gyermek megszülessen, és tényleg van egy ilyen vadromantikája is a dolognak, mert amikor másfél éve forgattuk a Szenvedélyes nőket, és abban Lengyel Tamás szerepelt, akkor a Tomi mondta, hogy hát van nekik egy szerelem projektjük Tasnádi Istvánnal, ő írta és ő rendezné, illetve Mucsi Zoltán és Molnár Áron főszereplőkkel, és ez egy ilyen közös gyerek, ami 8 éve nem akar megszületni.
1: Na jó, mondjuk ez a névsor fogva. Viszont elég jó. Hát Tasnádi a sikerfilmek egyik letéteményese, a három színész pedig a legnagyobb sztárok egyike.
2: Na most az én visszakérdezésem az rögtön ez volt, hogy ez hogy nem tudott így 8 év alatt megszületni.
1: És
2: tehát, hogy mégiscsak itt, ahogy említed, Tasnádi István azért az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatoknak az írója, meg csinált olyan csodálatos közönségfilmeket is, mint a Nyugati Nyaralás. Tehát igazából tényleg itt van egy nagyon furcsa helyzet. A történet tudnélik az öregezésről szól, és hát ugye az volt a mondás, hogy unokázás már volt, ugye Deák Kristóf az Unoka című filmje, és hogy ez nem nincs a téma átfedésben. Az én rövid válaszom az, hogy nem, nincsen. Minden esetre egy zseniális forgatókönyv született, ami aztán, ahogy az nagyon gyakran megesik, jobb és rosszabb forgatókönyvekkel fiókba került, és várta a jobb vagy rosszabb sorsát. És akkor én mondtam a csapatnak, hogy ugyan a történet fantasztikus, de van egy icipici félszünk, hiszen függetlenben alapvetően azért inkább a vígjátékok fele törekszünk, mert annak biztosabb közönségét látjuk. És akkor mondták a társaság tényleg nagyon elkötelezett volt, hogy bármi áron vállalják, és egy egészen rendhagyó dolog volt, ami szóval megható volt ez a fajta elköteleződés, hogy mindenki, tehát a rendező, a három főszereplő, illetve az operatőr Csukás Sanyi is azt mondta, hogy ingyen megvállalják ezt, tehát 0 forint honoráriumot kaptak, hogyha a film gyártását meg tudjuk oldani, és ők nem terelik ezt a költségvetést. Én nem szeretek ilyet kérni, továbbra is tartom, hogy a munkáért pénz jár, és ez nem lehet egy modell, hogy valaki pro bono dolgozik csak azért, mert valami a szívügye. Ezért volt az a közös döntés, hogy legyártjuk a filmet, és ezért cserébe az osztozkodás az közös lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy a forgalmazó ennek csak a egy hatodát fogja a bevételből megkapni, ezt mi vállaltuk azzal a felkiáltással, hogyha sokan nézik meg a filmet, akkor az alkotógárda magára fogadott, hogyha pedig nem, akkor azzal nem merünk számolni.
1: Akkor így jártak, de hát ne ebből induljunk ki, de most, ahogy ezt így mondod, azért itt álljunk meg egy picikét, mert ez valóban egy abnormális helyzet. Tehát kezdjük eleve azzal, hogy Tasnádi István, aki sorra gyártotta a sikerkönyveket, hát nem is tudom, egy évtizede nem készített filmet. Filmet, valami ilyesmi. És akkor itt vannak ezek a sztárszínészek, akik akarnak egy filmet, van hozzá egy rendezőjük, aki maga tudja, hogy hogyan kell filmet készíteni, és nincs hozzá pénz. Miközben tudjuk, hogy, és most nem ülök rá arra a hintára, ami most mindenhol azt a pénzt keresi, amit különböző mondva csináltokokkal kiosztottak, de azért azt tudjuk, hogy az elmúlt években a magyar filmgyártás pont ezzel nézett szembe.
2: Én azt gondolom, hogy egy olyan formátumú alkotó, mint Tasnádi István, akinek, ahogy említetted, itt nem csak egy jelentős televíziós filmes karrierje van, hanem színházban is egy megkerülhetetlen figura, és drámaíróként is. Tehát, hogy gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, hogy egyértelmű legyen, hogy itt minőségről beszélünk, ami a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része lehetne, nagyon fontos témáról, ami azt gondolom, hogy hiánypótló, és ez a legmagasabb színvonalon teljesítő művészek vannak. Őszinte leszek, értetlenül állok azelőtt, és én nagyon remélem, hogy ez olyan szempontból optimalizálódik, hogy a minőség és a színvonal az objektív szempontok szerint megmérhető teljesítmény az utat fog törni magának. Eztán most itt egy ilyen kényszer szülte megoldás volt, amit még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vehetünk normának, mert ez nem várható el, tehát hogy...
1: De tőletek sem. Egyébként hozzáteszem, hogy beszélsz a művészekről, de ti producerek, forgalmazók, ti is kiszolgáltatott helyzetben vagytok, tehát hogyha ez bukás, akkor ti is úgy jártatok, hogy beletettetek csomó energiát, nyilván pénzt is, és hát akkor most mi van? Oké, hogyha államilag finanszírozott, vagy támogatott, akkor is benne van ez a pakliban, de hát végül is ezen ti meggazdagodni, akkor sem fogtok, ha ez egy sikerfilm, ha jól értem a konstrukciót.
2: Ez lehet, hogy a mai világban ez egy furcsa szó, de ez egy misszió. Ez így van. Tehát jól mondod, itt tényleg úgy voltunk vele, hogy azt a költségvetést el lett költve, nagyon-nagyon szépen látszódik a film minden egyes képkockáján. Nemzetközi színvonalú produkciót hoztunk létre, ezt bátran merem mondani, ez szerintem talán már az előzetesből is látszódik, és gyakorlatilag valóban, hogyha a végén boldogság van, akkor mi nekünk arányaiban a kockázatunkhoz képest kisebb boldogság, viszont a siker annál nagyobb örömet jelentene. Én tényleg azt gondolom, hogy kell a filmes sokszínűség, az, hogy ezt az alkotást megcsináljuk, és ha ez eredményes lesz, akkor ez másokat inspirálhat arra, ahogy te is említetted, hogy a bűnügyi filmben, a thrillerben egy kicsit kinyíljon az univerzum, fiatal filmesek is kedvet kapjanak ehhez a műfajhoz, és elhiggyék azt, hogy ezt nem csak tőlünk nyugatra vagy északra lehet eredményesen és sikeresen csinálni, hanem Magyarországon is.
1: Itt ugye arról van szó, hogy van egy idős ember, aki egy fiatal, nehéz sorsú lánynak odaadja a pénzét. Amit mások pedig a fiatal fiúk, vagy a mondjuk középkor felé hajló fiúk kétkedéssel fogadnak, azt gondolják, hogy ez nem szerelem, ez nem egy kapcsolat, itt átverés van, és egyáltalán hol van ez a lány? És ez a lány egyszer csak ott van.
2: Az a helyzet, hogy az öregezés az sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, de a világban egyre több helyen okoz komoly problémát. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, ahol arról van szó, hogy egy idős, gyakran férfi, de azért nem kizárólag, tehát nők is lehetnek, tehát idős, kiszolgáltatottabb állapotban, egészségi vagy fizikai állapotban lévő embereket behálóznak bűnszövetkezetek úgy, hogy fiatal férfi, egy fiatal nő hát elcsavarja az időseknek a fejét, vagy megtéveszti őket, és gyakorlatilag azért nagyon nehéz ennek a bűncselekménynek a tetten érése, mert amíg ön szántából vesz ebbe az idősember részt és beszámítható, addig független attól, hogy marhaságnak tűnik, hogy egy alig ismert emberre átírja mondjuk akár az egész házát vagy lakását az ember, de hogy ez nem tekintendő bűncselekménynek, és itt ugye ezt a történetet úgy fogtuk meg, hogy az idős apát egy fiatal hölgy hálózza be, és ezt a két fia már akkor tudja csak meg, amikor kikapcsolják az öregnél az áramot, mert eltűnt a pénz a számlájáról, és akkor így próbálják meg felfejteni a szálat, és derül ki, hogy hát itt feltűnt egy hajnalka, aki először csak ruhákat, aztán körömlakot, aztán wellness hétvégét kér, és aztán utána elfogy a pénz, és hát valós veszélye van annak, hogy megy a drága ingatlan is, és mit tud tenni a két fiú, akkor, amikor az apa meggyőződéssel állítja, hogy a fiatal lány őt nem használja ki, hanem szerelmes belé, és ez kölcsönös, és a két fiú pedig csak jót akar, de úgy tűnik, minthogyha az ingatlanra az örökségre hajtanának, és az apa boldogságának, kései boldogságának az útjába akarnának állni.
1: Hogy lesz ebből thriller? Szerintem hagyjuk meg, az alaphelyzet ez. És innentől kezdve tessék beülni a moziba. Egyébként az előzetes elég sokat mondó, és elég sokat elárul a film hangulatáról, úgyhogy a YouTube-on azt a kedves hallgatók megtalálják. Azt kell odaírni csak, hogy örökség. Viszont tudod, minek örülök még különösen? Mucsit nagyon gyakran egy poénkodó, mindig csúnyán beszélő, vicces, keserűfejű figurának mutatják. És Mucsi egy fantasztikus színész. És én azt remélem, miközben nem láttam a filmet, hogy ez a film ez pont arra lesz jó, hogy erről mindenki megbizonyosodjon, hogy alapvetően nem csak az, amit egyébként a vicces, rövid szkecsekben látunk, hanem ő egy nagy művész.
2: Az a helyzet, hogy, és megint csak elfogadottság nélkül mondhatom, hogy mindenkit meg fognak lepni az alakítások, mert amennyire Mucsi Zoli, főleg aztán ugye a késői korszakában, a Jancsó késői korszakában a Kapa Pepe filmekből
1: hát
2: egy ilyen tényleg egy harsány, trágár karakterként ismertek meg, itt valóban egy nagy, magas színvonalú színészi játék van, teljesen visszafogott és trágárság nélkül, és ugyanez a visszafogott alakítás lesz Lengyel Tominál is látható, akit szintén különféle sorozatokban, vígjátékokban egy kicsit a harsányabb oldaláról, például a Mi kis falunkból ismer a közönség, és Áron, de mondhatom, hogy a mellékszereplők is, akiknek kisebb, de annál fontosabb szerepe van, is csodásak. Staub Viktória játsza a fiatal lányt, és nagy örömömre egy kisebb szerepbe Udvaros Dorottya is feltűnik a filmbe, illetve mellette Mátrai László Orosz Ákos. Szóval nagyon szuper, hogy mindenki kisebb vagy nagyobb szerepbe a maximumot nyújtotta, és teljes odaadással első szóra jött. Szóval igazából ilyenkor ezt hívják örömfilmezésnek, csak tudom, hogy ez állati nagy közhely, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan szituáció, amikor egy szerelem gyerek születik, és annyi pozitív energia van, aminek az eredménye egy emlékezetes film lehet. Az egyetlen fájdalmam, hogy mi most erről úgy beszélünk, hogy muszáj azt mondanom, hogy a kedves nézők ezt majd csak október 22-től fogják tudni megtapasztalni a mozikban. De
1: megőrzik az emlékezetükben, hogy mi már beszéltünk erről. Ja, ez az örökség, igen, tudom.
2: És éri számon kérni rajtam.
1: Oké, az lesz. Meg fogjuk tenni, jó? Szóval október 22-től lesz majd a mozikban, tessék moziba menni egyébként is, és hát most meg csak a trélert, az előzetes lehet látni a YouTube-on az Örökség című filmből. Kárpáti György, az egyik producer, Gyuri, köszönöm.
2: Köszönöm, szép napot kívánok, és a hallgatóknak pedig előre is köszönöm.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
3: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. A Premier League pedig már nagyon a véghajrához közeledik, ebben pedig a Premier League oszlopos tagja, Vágy Bence lesz a segítségemre. Szia Bence, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
4: Hello, nagyon szívesen, örülök.
3: És hát azért írtam ki itt csapatokat, tematikákat, de így összegezve, ha így rá kell nézni erre a szezonra, ugye három forduló van még hátra, mennyire tetszett itt az előzetes elvárásokhoz képest, így amit gondolunk a Premier League-ről, mit gondolunk erről az idei szezonról?
4: Hát azért nehéz, vagy nem tudom, nem annyira jó válaszom van erre most így pillanatnyilag, mert az egész szezont végig írta az, hogy igazából mindenki elégedetlenkedik azzal, hogy milyen foci van a Premier League-ben, hogy nem jók a rangadók, hogy csak a pontrugás gól, hogy mennek felfelé a labdák, hogy igazából nincsenek mezőnyből gólok. Ugye erről szólt nagyjából ez a mostani szezon, hogyha egy össze kéne foglalni. Ennél azért szerintem sokkal izgalmasabb volt, még hogyha lehet is, hogy az elmúlt 10 évben nem most volt a legszórakoztatóbb a futballnak a minősége, de nagyon izgalmas kis meg középcsapatok voltak, óriási sztorik vannak, negatívak is, pozitívak is, azért a Spursnek a belsése azért az nagyon masszív jelen pillanatban, már lehet, hogy végül majd meg fogják úszni, top csapatoknál is a Liverpoolnak a bajnoki címvédése az ugye nagyon-nagyon gyengén sikerült a nagy nyarat követően, a Manchester City Arsenal bajnoki harc az még mindig tart, úgyhogy azért szerintem ilyen szempontból izgalmas volt, de reméljük, hogy azért a mezőnyjátéknak a minősége talán nőni fog majd a következő években.
3: Megtalán, amit el lehet róla mondani, és abszolút pozitív jár reggel, hogy kaotikus az egész helyzet, nem? Tehát, hogy annyira kiszámíthatatlan, és egyszerűen nagyjából most az Arzát meg a Cityt mondhatnánk, hogy őket azért beírhatjuk, de hát láthatjuk, hogy ők is folyamatosan botlanak, az Arzán és a Wolves ellen 0-2-ről, vagy 2-0-2-s előnyről beigszel, a Cityt is láthattuk, hogy most az Everton ellen előnyről úgy, hogy élethalál meccs volt, tehát hogy egyszerűen nincsenek meg azok a meccsek, amit te fixálsz, azért, hogy kimenne, jelent, hogy na itt most biztos ez lesz a végeredmény.
4: És ugye mindig is ez volt a Premier League-nek a legnagyobb ereje. A BL alapszakasz után, ahonnan végül ugye sikerült mindenkinek tovább jutnia, akkor a 8 a döntőre hirtelen megfogyatkoztak az angol csapatok a Bajnokok Ligájában, és ott ugye óriási nevetgélés volt ezen azok által, akik annyira nem kedvelik a Premier League-et, vagy valamelyik másik országnak a focia áll hozzájuk közelebb, és azért mégiscsak az van, hogy igazából jó esély van arra, hogy az összes európai kupasorozatban lesz Premier League csapat, és szerintem ez sokkal kevésbé izgalmas az Arsenal miatt, és sokkal inkább izgalmasabb amiatt, hogy az Aston Villa, a Nottingham Forest, a Crystal Palace, a Nottingham Forest, ami mostanra tudta például hétfőn a Chelsea ellen kb. Biztosítani a bentmaradását, az a Crystal Palace, aminek most már hetek óta a bajnokiainak gyakorlatilag nincsen semmi tétje, ezek a csapatok ott tudnak lenni európai kupa döntőkben is, végig tudtak menetelni itt Európában. Ami arra rálukodik többek között, hogy a Premier League mennyire kompetitív bajnokság. Én soha nem szoktam azt mondani, hogy ez a legjobb bajnokság, mindig azt szoktam mondani, hogy a legkompetitívebb. Pont amiatt, amit mondasz, mert igazából a legrosszabb csapatok is tele vannak minőségi játékosokkal, tele vannak olyan játékosokkal, akiket adott esetben más bajnokságoknak a jó csapataiból tudtak elhozni, és úgy lesznek kulcsjátékosaik, ez pedig azért nyilván egyértelműen a Premier League pénzügyi fölényének az eredménye, úgyhogy ezt szerintem ennek sok köze van ahhoz, hogy miért nem jó nézni a mérkőzéseket, mert még a legkisebb csapatok is közelebb vannak a legjobb csapataihoz a Premier League-nek, mint mondjuk a La Liga legrosszabb csapatai a La Liga legjobb csapataihoz, de ettől függetlenül azért szerintem jó futballistákat lehet megnézni egy két középcsapatnak a meccsén is, ami meg azért mégiscsak a PL erejéről árulkodik.
3: Igen, de pont amikor legutóbb itt volt itt, akkor néztem meg, hogy a tök utolsó Wolfsnak a játékos kerete, megnéztem a többi topligához képest így értékben, és mindegyik további top bajnokságban bőven top 10-es lenne az az érték, tehát valahol hatodik, azt hiszem a németeknél volt hatodik, spanyoloknál 8-9, tehát tényleg bődületes ez a pénz, amit beletolnak itt a Premier League-ben. Azt azért gyorsan elmondom a nézőknek, hallgatóknak, hogy jelenleg május 7-e van, tehát ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy az Aston Villa Nottingham 2-esből kijátsza a döntőt, illetve hogy a Crystal Palace 3-1-es előnyét végig tudja elvinni, ezért fogalmazott Bence még így, hogy nem tudjuk, hogy ott lesznek a döntőbe, de azért jó eséllyel minden kupa sorozatban látni fogunk angol részvevőt, és azért abban így belegondol, hogy a Nottingham bejutna a döntőbe, hogy az utóbbi két éve Európa Liga döntőjében nem egy angol csapat volt, de bentmaradásért küzdő Premier League csapat volt, azért az is mutatja, hogy itt nem a top csapatok érnek mindig oda, és így is odaérnek, hogy Európa Liga döntőt játszanak.
4: Tehát akármennyire szürreálisan hangzik, vagy hogyha valaki nem követi ezeket a csapatokat, azért szerintem, hogyha másra nem lehet rá csimpaszkodni így évként, azért mégiscsak az van, hogy tavaly például a Wolverhamptonból, ami idén halálkönnyen esett ki, az Aitnurit elvitte a Manchester City, Matheus Cunhát igazolta a Manchester United, a Nottingham Forest, ami ugye tényleg ugyanúgy a kiesés ellen küzdött nagyon hosszú ideig, Elliot Anderson ilyen 80-100 milliós árért van pletykálva egy csomó csapathoz, Morgan Gibbs-White rengeteg top csapatba ugyanúgy beleférne, és még rajtuk kívül is vannak bőven olyan játékosok, akiknek ennél lesz majd följebb, mint a Nottingham Forest, a West Ham United, hogyha kiesnének most ugye jelen pillanatban a adás felvételünknek a pillanatában ők, még a kiesők már nem a Tottenham Hotspur, a West Hamből is lesz legalább kettő, de lehet, hogy 3-4 olyan játékos, aki el fog menni sokkal jobb csapatokba. Azért ez tényleg nagyon kevés bajnokságból elmondható, hogy ez így megtörténik egy-egy olyan csapatnál, ami hirtelen beesik, és tényleg ettől annyira kompetitív a Premier League.
3: Azt, hogy az edzőkeringben ekkora fluktuáció van, és ekkora játékos vagy edzőmozgás, az szerintem ennek is köszönhető picit, hogy egyrészt pénzügyileg megengedhetjük magunknak, hogy folyamatosan cserélgetjük az edzőket, másrészt hogy az elvárások is, amiért jóval nagyobbak a csapatoknál, vagy a csapatokon. Itt kigyűjtöttem, megnéztem, hogy a 2006-7-es szezon óta egyetlen egyszer fordult elő, hogy 8-nál kevesebb edzőcsere történt egy éven belül, akkor ha jól emlékszem, 5 darab volt. Idén 9-nél tartunk. Egyrésztről erről mi a véleményed, másrésztről meg szerinted az év végén mennyivel fog nőni ez a szám?
4: Tehát, hogy lesz-e még valakit, akit mondjuk kirúgnak a szezon végeztével? Hát így, hogy mondjuk Scott Parkert már menesztették a Burnley-től, így nem vagyok benne biztos, hogy lesz még valaki, aki Eddie esetleg... Howe? Most már szerintem ő sem fog távozni, azon én is gondolkodtam hosszú ideig, meg szerintem jogos is volt azon elgondolkodni, hogy őt ott kellett tartani a Newcastle kispadján, de jelen pillanatban a hírek alapján szerintem ott egy ilyen nyugvópontra jutott a Newcastle-es helyzet, szóval szerintem nőni már nem fog, de idén azért amellett, hogy nagyon sok kirúgott edző is volt, szerintem azért nagyon feltűnő az egész, mert hogy nevetséges dolgok voltak, tehát hogy az edzőkeringőt, amit mondtál, azt tényleg úgy kell érteni, hogy egymás helyét cserélgették a csapatok, tehát ennek azért mégiscsak a csimbora szója az volt, hogy a Nuno Espirito Santo, aki a Nottingham Forest-tel ment egy óriási a tavalyi szezonban, ő azóta már idén a West Ham United-nek a kispadjáról próbálta megakadályozni, hogy a Nottingham Forest-ben maradjon. Vitor Pereira meg, aki a tavalyi szezonban megmentette a Wolverhamptont az utolsó hónapokban, ő most már éppen a Nottingham Forest-et mentette meg, megjutott Európai Kupába, és akkor még ebbe az egészbe Sondás is nagyon szépen belemászott az idei szezonban, tehát hogy ezek a össze-vissza csereberék, Ange Postecoglou is volt edző az idén a Premier League-ben, a Nottingham Forest-nél szintén, tehát hogy ezek azért nyilván annak is az eredményei, hogy megtehetik, annak is az eredménye, hogy mindenki ott akar maradni a mézes csupornál, és a Premier League-nek a pénzét azt ott akarja tartani, és hogyha azt látja, hogy óriási veszélyben van egy tulajdonos, akkor hirtelen az edzőt a legkönnyebb megváltoztatni, mert játékos nem tudsz eladni februárban, meg márciusban, meg azért szerintem ez nagyon masszívan inkompetens vezetőségeknek is az eredménye. Tehát a Nottingham Forest-nek nagyon jó játékosai vannak, erre borzasztó sok pénzt ráköltöttek, de azért mondjuk Evangelos Marinakis, aki az ő elnökük, hát biztosan nem róla mintáznám, hogy hogyan kell egy futballklubot vezetni. A West Ham United sem tudja évek óta eldönteni, hogy milyen keretet szeretne, meg milyen játékosokat, meg milyen focit szeretnének játszani, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, hogy kapkodnak, és akkor nyilván mindig az edzőt a legkönnyebb kirúgni.
3: Arról mi a véleményed egyébként, hogy legalábbis ez szubjektív véleményem, nem néztem ennek így utoljára, csak már ez a témánk, hogy ha megfigyeltem itt azért ez az NB1-es edzőkeringű vonal, úgymond, tehát a Roy Hudsonok valahogy mindig előbukkannak, meg a David Moyesok, és azért itt az innovációkat nagyon ritkán látunk, tehát az Iraolákat, meg a Hörzelerek azért ritkán látunk, hogy ilyen edzőket, vagy a Glasnerek, hogy ilyen edzők bejönnek kívülről, hanem inkább, hogy megfigyeltem, főleg ha bentmaradásért küzd egy csapat, akkor mindig olyan edzőt ültetnek oda, aki 50-60-70 éves benne van már a Premier League ligájában 10-15-20 éve. Ezzel te mennyire értesz egyet? Szerinted azért, amikor bentmaradásért küzd valaki, vagy edző probléma van, akkor szezon közben egyszerűbb egy ilyen mindenhájjal megkent rutinos edzőt idehozni, mint kockáztatni egy 30-35 éves, ígéretesebb, de jóval tapasztalatlanabb edzőt?
4: Alapvetően be tud jönni mindegyik, attól függ, milyen játékosaid vannak, meg milyen kereted van. Az egy nagyon természetes dolog szerintem, hogy alapvetően ezekre az ilyen megmentőkre másznak rá ezek a klubok, és őket próbálják kinevezni. Azért a Premier League környékén itt az elmúlt években lett jó néhány ilyen alak, és Roy Hodgson azért most már ő a Championship-be lett kinevezve, és a visszavonulását elővezetve harmadszorra visszahívva a nyugdíjból, de Vitor erre abszolút ilyen lett a tavalyi Wolverhamptonos szezont
3: Szilva követően. Szilva is ilyen volt azért az utóbbi években, talán Marco Szilva.
4: És Nuno Espirito Santo az, aki még szerintem abszolút ez lett, azért ő neki volt a Wolves-szal jó szezonja, de azóta már inkább ez a megmentő ember lett, de ebbe is bele lehet bukni. Tehát, hogy a Tottenhamnek a példája, meg ugye pont ennek az ellenkezője, a Oligor Tudor ugyanilyen, csak ő nem a Premier League-ben, hanem európai szinten ilyen beugró megmentő csávó lett, és ő vele borzasztóan teljesítettek, aztán kineveztek most egy olyan edzőt, Roberto De Zerbit, aki maga abszolút rendszerben hisz, nagyon jól azonosítható futballja van, és azt próbálja most kisebb fajta pragmatikus változtatásokkal valahogyan meghonosítani a Spursnél, megpróbálja bentartani őket, aztán majd utána ezt a focit meg fogja valósítani a kerettel.
3: Ugye itt a Nottinghamet meg a Spurs-et már említettük érintőlegesen, viszont ha megnézzük itt az utóbbi 5-3 meccsét ennek a két csapatnak, akkor ugye kigyűjtöttem itt a Nottingham az utolsó 5 meccsen a legtöbb pontot gyűjtött, ugye 13-mal az utolsó 3 meccset nézve, a Spurs pedig holtversenyben a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte, tehát elkezdtek most azért jól szerepelni. Hozzátéve, hogy megnéztem XG-ben, viszont ez a két csapat az utolsó 5 meccsen a 10., illetve a 18. Tehát összességében ez hívjuk jó forma időzítésnek, jól sikerült edzőcserének, vagy ebbe azért piszok nagy mázli is van, hogy ilyen forma jött össze pont akkor, amikor nagyon kellett nekik.
4: Hívjuk küzdelemnek, mert ezen a szezonnak ezen részén, aki hallgatott bármikor is líkadást, azt tudja, hogy mi nagyon elemzős oldalról nézzük a focit, meg nagyon analitikusan, rengeteg statisztikával, tehát szerintem borzasztó fontosak megérteni a csapatnak a működését, rendeket, és ehhez használni az alapozó mutatókat, mint például a várató gólmutató. De a szezonnak ezen részében helyzetekre már semmit nem adnak. Gólokra adnak, meg győzelmekre adnak pontokat, és azok a csapatok, amik kiesés ellen küzdenek, ők hozhatnak jó meccset, ha nem sikerül megnyerni, és közben meg, hogyha sikerül megkapaszkodni és bent maradni, az sokkal többet ér, mint hogyha lett volna egyébként egy jó teljesítmény. Tehát a Spursnél azért most már nagyjából a középpályáról mindenki elfogyott, aki futballozni tudna, és De Zerbi is ahhoz képest, hogy ő mindig a középen passzoljuk fel a labdát, húzzuk magunkra a nyomást, akkor terület jön a védelem mögött, és akkor abba bele lehet indulni. Hát ehhez képest azért sokkal több hosszú passzal játszanak, sokkal többet próbálnak második labdákat megnyerni, mert erre vannak meg. Ő is úgy van, hogy úgy fogunk pontot szerezni, ahogy csak tudunk. Ha azért küzdeni, kaparni kell az utolsó percekig tartani az eredményt, akkor azt fogjuk csinálni, mert bent kell valahogy maradni.
3: Igen, azt is kigyűjtöttem, megnéztem, hogy az utolsó 3 meccsen majdnem 2,5-rel kevesebb volt az XG-jük, mint a valós góljuk. Tehát, hogy tényleg nem beszéltünk arról, hogy nagyon sikeres, vagy nagyon jó, vagy épp hogy sikeres, de nem valami látványos focival rukkoltak elő, és itt még gyűjtöttem, meg nézegettem statisztikákat, hogy ezt a Spurs most letakarjuk a nevet, nekem ilyen régi idők, nem tudom, Stoke City-e jut eszembe itt a statisztikákat nézve, hogy harmadik legtöbb pontrúgás gól, legtöbb tackle a sikerességét nézve, ugye legtöbb piros lap, sárga lapokban is ott vannak a top 3-ban, meg szabálytalanságban minden ott vannak top 3-at, ez egy nagyon brusztoló, nagyon küzdő csapat. ez hosszú távon szerinted jól fog nézni, vagy így fog kinézni a Spurs, hogy azért Dezerbitől nem ezt szoktuk meg elsősorban, és azért jövőre nulla pontról indulva, amikor nem az életért fog küzdeni ez a csapat, akkor nem ezt fogjuk látni majd jó eséllyel.
4: Ugye ez előbb bent kell maradni, ez az első lépés, és hogyha ez mondjuk sikerül a Spursnek, akkor nem ezt fogjuk látni. Tehát ez azért így egy teljes szezon mintáján sokkal inkább Thomas Franknak az eredménye például, meg persze annak, hogy milyen játékosaik vannak. Hát ezen a középpályán egészséges olyan játékos, aki tudna effektív futballozni, passzolni nyomás alatt, progresszív játékot hozni, előre juttatni a labdát, hát ilyen nincsen gyakorlatilag. Tehát a Conor Gallagher lett idehozva a januárban, aki egy elképesztő, sokat melózó, nagyon sok szerelést, pár harcot megnyerő, brusztolós játékos, de ő sem az, aki nyomás alatt jó. James Maddison lenne az, Kulusevski lenne az, hogyha ők játszottak volna, most már Maddison így visszatért az utolsó pillanataira a szezonnak, de hát ő nem volt elérhető ugyanúgy. Chevy Simonsnak nagyon rossz meccse volt, tehát én nem tudom elképzelni, hogy De Zerbi ezt szeretné csinálni, és ezt fogja csinálni a következő szezonban, de ahhoz, hogy mondjuk ne ezt kelljem, ahhoz új játékosokat is kell hozni, megváltoztatni kell majd a kezdőn.
3: Hosszú távon mi a realitás ennek a csapatnak? Mert azért itt kettő szenáriót látok magam előtt, hogy vagy elmennek ebbe a Newcastle-s vonalból, sokáig top 4 környéke, aztán nagyon lesüllyedünk, majd újra egyszer talán vissza, vagy azért vissza fognak kerülni a tabella elejére, és egyértelműen nemzetközi kupáért fognak menni, ha most sikerül a bennmaradás, te melyik szenáriót látod reálisabbnak?
4: Borzasztó érdekes a Spurs helyzete. Ha kiestek volna, az egy olyan példanélküli esemény lett volna, vagy ha kiesnének, mert ugye tényleg, tehát nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy még abszolút nem biztosított a bentmaradás. Szóval, ha kiesnének, az teljesen példanélküli lenne ahhoz képest, hogy ők mennyire kiemelkedő bevételekkel rendelkeznek európai szinten, nem csak a Premier League-ben, európai szinten is ez egy óriási bevétellel rendelkező klub, hogy milyen sokat költenek, fizetésekre mennyit költenek az átigazolási piacon, milyen eredményeik voltak az elmúlt években, és milyen játékosaik vannak. Emiatt a Championship-ben szürreális lett volna őket nézni, meg hogy kiment volna el, kimaradt volna itt, mekkora fizetési keretük lett volna, sikerül-e visszajutni egyből, de ezeknek a problémáknak egy nagyon nagy szelete ugyanúgy megmarad akkor is, hogyha sikerül bent maradni. Mert Xavi Simonsnak most van egy nagyon komoly súlyos sérülése, James Maddison fölépül, de azért ő mindig is egy sérülékeny játékos volt, nem tudjuk mennyit fog tudni játszani. Kulusevskiről meg azért olyan hírek jönnek, tehát hogy már szét volt injekciózva többféle ilyen alternatív eljárásmóddal, hogy hát ha úgy sikerült meggyógyítani és játékra alkalmas állapotba hozni, úgy sem sikerült. Ezek a játékosok nagyon komoly pénzösszeget emésztenek föl, úgyhogy egyébként szüksége lenne rájuk a pályán. Tehát a Spursnek a következő szezonban is, amellett, hogy fognak elmenni játékosok, fognak hozni játékosokat, egy csomó pénze az orvosi szobában fog ülni, és azért ez szerintem nagyon erősen korlátozza azt, hogy rövid távon mekkorát lehet javítani, vissza lehet érni, mert vannak azért jó játékosok bőven ebben a keretben, oda, hogy mondjuk ilyen Európa Liga, Konferencia Liga helyekért lehet küzdeni szerintem, de mondjuk azért azt elég magabiztosan ki tudnám jelenteni, hogy a BR indulással egy ideig nem kell álmodozni ennek a csapatnak, mert ahhoz túl sok dolog van a kerettel.
3: Én is ezt tartom reálisabb szenáriónak, hogy bent maradnak, és hogy inkább felfelé fognak tendálni, de ha tegyük fel, nem fog jól kijönni ez az utolsó három forduló, bár azt nézem, hogy most a veszem az Arzánra játszik, tehát nem fogadja a Leeds United, tehát jó esélyel akár az utolsó két forduló 4 ponttal is mehetnek, de tegyük fel, hogy ki fog esni a Tottenham, mekkora a szétrobbanás lehet itt, vagy mennyire látjuk azt, hogy azért megpróbálnak mindenkit itt tartani, akit csak lehet, azt az egy évet valahogy kibírjuk, és egyből visszajutunk, vagy látjuk azt, hogy visszamenjünk, ne Newcastle hasonlítsam őket, ha nem lesz belőlük egy Nottingham vagy Leeds, és akár elvesznek ott a sülyeztőbe.
4: Jó kérdés. Ugye most a Leicester City az kiesett a harmadosztályba a Championship-be, úgy, hogy ráadásul volt nekik a pénzügyeik miatt egy pontlevonásuk is, és pont amiatt egyébként a Leicester kiesése is egy szürreális dolog volt, nem olyan mértékben, mint a Spursé lenne, de hogy ők is egy jóval jobb minőségű kerettel rendelkező csapat voltak, és nem voltak annyira rosszak, amikor ők kiestek végül, de utána ugye kimarad, kit tudsz megtartani, aki itt marad, annak mekkora a fizetése, próbálsz visszajutni, ezért a Championship-ben is sokat fogsz költeni, és ha nem sikerül, nem jön össze, akkor meg utána nagyon nehéz ezzel pénzügyileg mit kezdeni. Amúgy nagyon sok Championship csapat van 4 ezzel, hogy ők minden tétet feltolnak a Premier League bejutásra, rengeteget költenek, nem jön be, és utána óriási blama és hosszú éveknek a szenvedése ennek az eredménye. Szóval azért van egy ilyen szenárió a Spursnél is, de hogy kimaradna itt ebben a keretben, hát azért nem hiszem, hogy Mickey van de Ven, meg Cristiano Romero világbajnokként, Dominic Solanki egy ha egészséges jó Premier League csatárként, és akkor sorolhatnám még itt a Paris Saint-Germain kölcsönjátékos Kolo Muanit, a másfél éve még Bayern Münchenben játszó Matisztelt, tehát ezek a játékosok nem fognak az angol másodosztályba lemenni, de nyilván nem is tudnának mindenkit elengedni, meg nem is akarnának mindenkit elengedni, szóval aki biztos itt maradna, kezd környékéről is, de azért egy nagyon-nagyon masszív elvándorlás lenne ebből a keretből akkor.
3: Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Vályi Bencével.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
5: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az árt

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Bence a vendégem. És folytassuk egy másik csapattal, viszont mielőtt róluk beszélnénk, annyi intim kérdés, hogy kérdezzek meg tőled, Bence, hogy otthon a parafatábla a házadban az hol található, mert ugye a legutóbbi líkadásban, vagy valamelyik líkadásban kiderült, hogy te ezt a Chelsea-s Conteos sztorit ezt nagyon rajta ülsz ezen a vonaton, és nagyon elhiszed. Összességében ott azért Pitték nem úgy fogadták talán, hogy nem voltad a közös nevező,
2: nem voltak annyira nyitottak rá.
1: Igen, ők nem ülnek ezen a vonaton, hogy úgy fogalmazzak, ezen a hype vonaton. Te még mindig kitartasz mellette? Te vagy hogy látod ezt a sztorit egyébként? Külsősként is, tehát érdekes a sztori egyébként, nagyon jó, de így szakmailag mélyebbrásva, tényleg van realitása annak a videónak egyébként? Tehát abban tényleg van bőven ráció?
2: Abban én abszolút nem vicceltem, hogy szerintem valamiféle részigazság egész biztos van benne. Hogy mi a részigazság, azt soha nem fogjuk megtudni, csak hogy nagyon röviden vázolva, van egy ilyen összeesküvés elmélet a Chelsea kapcsán, Joe Shields, ő az egyik sportszakmai vezetőjük, és ő neki az akadémiára, a Chelsea akadémiára az elmúlt években viszonylag sok olyan kollégá érkezett meg korábbról, akivel a pályafutása a korábbi szakaszában együtt dolgoztak, kiemelten a Kinetic Academy nevű intézményben, ahol nehezebb sorsú vagy akadémiákra nem odaférő gyerekeknek próbálnak lehetőséget adni. És én azért láttam valamiféle rációt ebben az egész sztoriban, hogy azok az edzők, például Callum McFarlane, aki most az átmeneti vezető edzője a Chelsea-nek, illetve a jelenleg az U21-es és az U18-as csapatnak a vezető edzői, hogy ők azért nem feltétlen azért kerültek oda az akadémiára, mert ők a lehető legjobb elérhető szakemberek voltak, hanem mert mondjuk lehet, hogy vannak kompetenciáik, és mellette ismerősei voltak, meg együtt dolgoztak Joe Shields-el. Amire ugye például Mark Sósmárk azt mondta, és szerintem jogosan, tehát hogy nyilván kapcsolatok vannak a top futballban, minden szakmában vannak, ezzel szerintem semmi baj nincsen, de Cobham, a Chelsea-nek az akadémiája, az egy egészen elképesztően magas minőségben és magas szinten működő intézmény volt, éveken keresztül. Hát még most is vannak olyan játékosok, akik éppen most lépnek be a Prime-jukba, és egyébként meg Chelsea neveltek, tehát hogy már Gehi például, aki most januárban igazolt a Manchester City-be a Palace-ból, és egyértelmű kezdő játékosa lett a bajnoki címek küzdő City-nek, ő is egy Chelsea nevelésű játékos, csak elment végül ettől a csapattól. Számtalan Premier League játékos van, aki onnan érkezett, és ahhoz képest, amikor a Bluku a jelenlegi tulajdonosi körre a Chelsea-nek átvette ezt a klubot, ahhoz képest nagyon sok szakember távozott, de kulcspozícióból, korosztályoknak az éléről, szakmai irányítóként, gyakorlatilag az elmúlt 4 évben ez az akadémia teljesen át lett alakítva, és teljesen más emberek vezetik. Amit én nagyon nehezen tudok saját magamnak megindokolni, mert hogy semmi oka nem volt azon kívül, hogy ők az előző rezsimnek, meg tulajdonosi körnek voltak az emberei, csak hát hogyha egyébként jó munkát végeznek, ez nem tudom, nem valami közintézmény, vagy nem valami politikához kötődő valami, hanem egy futballklub. Itt, hogyha valaki jól végzi a dolgát, akkor miért ne lehetne ott hagyni a helyén azért, mert mondjuk mások érkeztek a tulajdonosi körbe. Szóval én emiatt azért szerintem valamiféle igazság van ebben, de majd remélem, hogy néhány év múlva kiderül erről valami. Vagy legyenek jó szakemberek ezek, és nem tudom, legyen az, hogy Callum McFarlane egy elképesztő jó edző lesz majd hosszú távon, és
1: eddig
2: akkor...
1: Eddig titkolja.
2: Eddig, igen. Egyébként szerintem voltak neki jó meccservé, meg nem egy, tehát hogy abszolút nem szeretném azt inszinuálni, hogy ő egy teljesen alkalmatlan valaki csoda, csak nagyon fiatal, egyiküknek sincsen meg a 3 emberből, aki itt a főszereplőjának az összeesküvés elméletnek a prolicensze, és mégis ott vannak, és fontos szerepkörben vannak a Chelsea utánpótlásában.
1: Meg azért Márknak az érvelése teljesen jó volt, tehát nem tudtam volna én sem vitatkozni vele, csak ha ezt levetítjük, mit tudom én, a Kazinc Barcikára, vagy a Tiszakicskére, akkor azt mondom, hogy tök helytálló, ott nyilván benne van, hogy ez az érvelés, meg hogy ez benne van, hogy tényleg a haverokat hívom oda egy Chelsea-nél, ahol a világpénze van, ott azért a szakma felé ne helyezzük már ezt a nepotizmust, tehát hogy összességében nekem ezért nem volt, ha igaza is van a Márk érvelésének, én meg azt nem szeretném elni, hogy a Chelsea-nél tényleg, hogy haveri alap döntsön a szakmaiságnál, amikor azt nézzük, hogy az utóbbi 3 évben több mint 1 milliárd eurót elköltöttek csak játékosokra, akkor meg tényleg azt várná le az ember, hogy legalább az edzőstábra is belefordítsák.
2: Meg ezt. Hogyha ez egy olyan klub lett volna, aminek az akadémiája évek óta képtelen lett volna igazán jó Premier League játékos nevelni, vagy bárkit, aki megérkezhetett volna a felnőtt keretbe, akkor azt mondanám, hogy oké, rendben, tehát hogy cserélj ki az embereket, akkor próbáljuk meg egy másfajta irányjal. Ha van egy olyan döntéshozó nálunk, aki ismer olyat, akire rámeri bízni ezt az intézményt, akkor hajrá. De hát Cobham nem ez volt. Tehát az egy kifejezetten jó utánpótlás képzőhely, és én nekem tényleg ez a legnagyobb bajom ezzel, és ezért gondolkodtatott el nagyon ez az egész összeesküvés elmélet, mert egyszerűen nem tudom megindokolni ilyen puszta emberi kapcsolatokon kívül, hogy miért kellett ezt a cserét végrehajtani az elmúlt években.
1: Igen, a szakmaiságot azért nehéz benne látni. Fogunk itt edzőkről is beszélni azért a Chelsea-nél, de itt Paul Winstanley és Lawrence Stewartnak a nevét mennyire kell megemlíteni, mert azért tényleg az, hogy az utóbbi 3 évben 1 milliárd eurót elköltenek, és arról beszélünk, hogy 9. helyen állnak, hogy folyamatos edzőcserék vannak, hogy messze vannak a nemzetközi kupaindulástól, hogy összességében ez mennyire, vagy mikor kéne őket ezért számon kérni, vagy kirúgni?
2: Van ez a városi legenda, hogy 5 sportigazgatója van a Chelsea-nek, ez nem igaz, 2 van, ők az említett úri emberek, az összes többi szereplő másfajta részfeladattal rendelkezik, Joe Shields is alapvetően a klubon belüli játékos nevelésért, az utánpótlás játékosok és a felnőtt csapat közötti átmenetért, kölcsönjátékosokért, tehát hogy ő
1: igen, és Fellowst láttam talán feltüntetve, amikor megnéztem itt a Steffet hivatalosan, tehát azt hiszem 3-at írtak be hivatalosan, mi Sports Direct.
2: De hogy effektív az első csapatnak sportigazgatóként, Winstanley és Stewart az, akik dolgoznak. Én szerintem azért értelmetlen őket bármiért számon kérni, mert hogy ők azt a klubmodellt csinálják, amit a Chelsea-nek a tulajdonosai szeretnének. Tehát őnekik nem valami saját elképesztő, önálló szakmai víziójuk van, és azért hozták oda, mert nem tudom, a tulajdonosoknak fogalmuk nincsen, hogy mit akarnak a klubbal csinálni, csak azt szeretnék, hogy jól működjön, és akkor valaki oldja meg. Nem. Hát ők azt csinálják, amit a Blue Q szeretne megvalósítani ennél a klubnál. Ezért mondom én azt, hogy szerintem semmi értelme igazából őket számon kérni, meg semmi értelme őket lecserélni, mert úgyis csak olyan érkezne, aki ugyanazt folytatná, mint amit szeretnének a tulajdonosok. Akkor lesz valami változás a kiválasztásban, a klub modell működésében, hogyha a tulajdonosok úgy döntenek, hogy máshogy szeretnék csinálni. És most ebben van ilyen nagy ígérgetés, meg nagy szánombánom, hogy most akkor hát látjuk, hogy ez nem működik, meg ez a szezon nagyon balul sikerült, úgyhogy akkor változtassunk. Én ezt szeretném megvárni, amíg majd megtörténik, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen formában fog. Ez egy ilyen running gag nálunk a league-ben, hogy én nagy Chelsea ellenes lennék, abszolút nem vagyok az. Tehát, hogy a leg 100%-ig tudom szívvel mondani az összes Chelsea szurkolónak, hogy semmi bajom a klubbal. A tulajdonosaikkal van a bajom, mert szerintem annak a klubmodellnek, ami a Chelsea-nél van, semmi értelme sportszakmai szempontból, és igazából pénzügyileg sem nagyon látom, hogy mi az értelme, tehát, hogy mindig ilyen szegleteket kiválasztanak kommentekben is, hogy annak, hát egyébként, hogyha úgy lenne, akkor lenne értelme, csak például ezen a nyáron lehet, hogy azért kell majd kulcsjátékost, például Enzo Fernandest értékesíteni, mert az elmúlt években előre el lett költve egy csomó összeg olyan fiatal játékosok, akik vagy soha nem fognak pályára lépni a Chelsea-ben, vagy a Strasbourgban parkolnak, vagy csak azért lettek idehozva, hogy valahogyan őket tovább lehessen értékesíteni, egy picit többért azért, mert elvileg Chelsea játékosok voltak, és akkor lehet görgetni folyamatosan ezt így csinálni, és mivel mindig van bevétel, mindig lehet kiadni. Csak amikor nem jön össze a Bajnokok Ligája, onnan folyamatosan ezt így csinálni, és mivel mindig van bevétel, mindig lehet kiadni.

0: volt, vagy a Gittens volt, csak ezek mind-mind olyan dolgok, amik így abszolút nem garantáltak, tehát hogy nem egy kész játékos, akit vásároltál, és ő tudja, hogy jó lesz, hanem várhatsz, hogy majd megnézzük, hogy mennyire válik be, meg megnézzük, hogy hova fog érni.
1: Hát igen, azért te is elég sűrűn az a leak-adásokban, ilyen major sportos hasonlatokat, tehát Jerry Jones-nak a neve ugrik be itt legelőször a Chelsea mintáját nézve összességében, akkor itt lehet óriási edzőkeringő, meg játékos váltás, amíg a vezetőség így áll hozzá, addig így mélyen menő szakmai elemzésekbe kár belemenni szerinted? Tehát egyértelműen, ami nem változtatta a tulajdonosi kör a hozzáállásán, addig itt baj lesz a Chelsea-nél?
0: Hát most baj, ugye azért mégiscsak nyertek egy klubvilágbajnokságot, nyertek egy konferencialigát, tavaly összejött a BL indulás, tehát hogy azért ahhoz messze túl minőségi a Chelsea kerete, hogy azt mondjam, hogy hát nyilván jövőre is ugyanez lesz, majd megismétlődik ez. Nem, főleg, hogyha mondjuk nem fognak indulni Európában, amire a bajnokság alapján egyre nagyobb esély van, meg az FA kupában nyilván bejuthatnak az Európa Ligába, akkor, hogyha nem lesz plusz terhelés, akkor meg főképpen esélyes a BL indulásra a Chelsea. Csak igazából ennek a modellnek pont az az eredménye, hogy olyan nagyon durván nem fogsz bezuhanni, tehát hogy az nem fog megtörténni veled, mint a Tottenhammel, de nem látom ebben a formában, hogy mikor kerülne a bajnoki címnek a reális közelébe a Chelsea, hogyha a tulajdonosok nem fognak változtatni.
1: Edzői frontra még így lezárva a Chelsea szegmens, mit gondolsz? Tehát egyrészt jövőre, vagy következő szezonban kivel kéne kivágni, másrésztről Mareszkának a menesztését mennyire bánhatják így utólag, mert azért nekem a legmegdöbbentőbb adat, hogy ugye tudjuk, hogy 5 vagy 6 meccse, ugye az utolsó 6 meccsen egy gólt rúgtak talán, mert megnéztem utolsó 5 meccsen 15. XG-ben, és ehhez képest mindig nekik van a legtöbb XG az idei Premier League-ben. Tehát így összességében azért, amit Mareszkától láttunk, azt hiányozhat a Chelsea-nek, vagy még így visszagondolva, és ez egy jó döntésnek tűnt akkor.
0: Egy, ami az elmúlt hetekben van, az egy teljes kamuflás, tehát hogy közel nem ennyire rossz a Chelsea, mint amilyen eredményeik vannak, sokkal több helyzetük volt, mégsem sikerült berúgni, annyira nem védekeztek rosszul, mint ahány gólt kaptak, tehát hogy azért ebből szerintem nem kell kiindulni akár a FA kupa döntőre, akár a következő szezonra vonatkozólag. Viszont már ez kell, ugye érdekes, mert megmagyarázni meg lehetett, hogy miért menesztették őt alapvetően, az ugye nem a teljesítmény miatt volt, hanem a vezetőséggel nem tudta folytatni a munkát, már nyáron is panaszkodott, hogy miért nem kap középhátvédet Levi Colby sérülését követően, folyamatosan pengette azokat a húrogat, hogy te kéne nekem, tapasztalt játékos, aki ott a karrierjének a csúcsán van, akit be tudok tenni, egyből fog tudni teljesíteni a Premier League-ben, ne csak fiatalokat hozzunk, és Enzo Maresca-ról szerintem lehet elmondani pozitívumokat vezetőedzőként, de az ő személyisége vezetők irányába azért nem egy nagyon könnyen kezelhető sztori. Ezért én értem, hogy őt miért rúgták ki, de utólag visszatekintve hát azt tudom mondani, hogy lehet, hogy mondjuk megérte volna az 1-2-3 tapasztalt játékos, hogy már ezt kell megnyugodjon és itt maradjon ennél a klubnál, mert valószínű sokkal előrébb lennének ennek a szezonnak a végén, és nem csak a jelenre vonatkozólag, hanem a jövőre is.
1: Menjünk át Anglia a legmagyarosabb klubjáról, ugye a Liverpoolra. Azzal, hogy meglett a BL hely, Slot megnyugodhat? Ugye azt mondtad itt a műsor reggelején még, hogy nem vársz nagyon edzőváltást, akkor gondolom ebben Kerik meg Slot is benne van, hogy szerinted maradni fognak. Összességében nyilván nem végzett rossz munkás Slot, de leginkább itt Xabi Alonso neve miatt merült fel mindig az ő menesztése szerintem. Szakmailag, ha levesszük azt, hogy milyen opció lehet itt Xabi Alonso, azért Slot megérdemli szerinted, hogy maradjon még egy évet legalább?
0: Borzasztó nehéz kérdés, nagyon sokat beszéltünk a szezon során erről. Vannak indokok az elküldés mellett is, meg az itt marasztalás mellett is. És most ez egy dolog, hogy tavaly mégiscsak bajnok lett ezzel a csapattal, Jamie Carragher például úgy érvelt, hogy mégiscsak kapja meg a lehetőséget, hogy javítsa ki ezt a mostani szezont, mert ennyivel talán tartozik a klub neki, vagy egymásnak tartoznak inkább, az egy jobb megfogalmazás. De szakmailag is szerintem szólnak mellette indokok, mert ez a jelenlegi Liverpool keret kiegyensúlyozatlan volt, nehezen összeilleszhető volt, a támadó sorban az előző nyáron azért nagyon sikerült túltolni az átigazolásokat, és ennek eredményeképpen csúnya problémákba beleszaladni az idei szezonban, hogyha ezeket nyáron ki lehet javítani, és kap egy könnyebben összeilleszthető, kiegyensúlyozottabb keretet, akkor azért én el tudom hinni azt, hogy megint akár a bajnoki címért mennének, mert annyi tehetség bőven van ebben a csapatban, és ugye a League-nél nekünk egy ilyen óriás szólamunk, és nagyon sokszor elmondjuk, hogy az eredményekre a legnagyobb

0: jobb hatással, az van, hogy milyen játékosaid és milyen játékos kereted van, nem a vezetőedző. Hogyha kellő minőségű a kereted, akkor azzal is lehet bajnoki címet nyerni, és hogyha a Liverpool össze tud tenni egy ilyen minőségi és összeillő keretet, akkor én azt gondolom, hogy Arne Slottal is lehet bajnoki címért küzdeni. De mellette azért mondjuk a labda nélküli játék az, hogy mennyire elveszett az intenzitás, hogy az ő hozzáállása, hogy mindig plusz egy ember tart a védősorban, emiatt letámadásban mindig egyel kevesebben vannak, amit intenzitással kell pótolni, ami, hogyha nincsen benne a csapatban, akkor egyértelműen el lehet belőle csúszni, és zicsereket tud kapni bele a Liverpool. Tehát ez meg egy olyan dolog, amit most már második éve nézünk, amin én szerintem ő nem fog változtatni, meg nem akar változtatni, ami olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel így nem tudunk tovább menni, mert a Premier League jelenlegi helyzetében, a jelenlegi taktikai térképen ez nem áll egy olyan nagyon jó helyen, és próbáljuk meg Xabi Alonsoval, úgyhogy én Slottal kapcsolatban mindig nehezen nyilvánítottam véleményt, mert igazából ezt is meg tudom érvelni, azt is meg tudom érvelni, és azt is értem, hogyha a Liverpool azt fogja mondani, hogy inkább higgyünk a stabilitásban, hogyha megvan a BL indulás, az ugye a bare minimum, a legminimálisabb elvárás volt ezzel a kerettel szemben, meg csapattal szemben, az megvan, akkor próbáljuk meg, és hogyha úgy sem lesz változás, hogy ezt a nyarat megcsináltuk, akkor utána váltsunk edzőt, de közben meg egyébként én maximálisan értem a szurkolóknak az elégedetlenségét is, mert azért ez egy nagyon-nagyon kellemetlen, nehéz szezon volt a Liverpool számára, meg a Liverpool szurkolóinak számára.
1: Persze, meg azért az edzőknek az a kifogás mindig ott van a tartsolyban, hogy a rengeteg sérült, és itt ez tényleg talán nem is kifogásnak mondható, hanem abszolút realitás, hogy gyakorlatilag egy kezdő csapatnyi sérültje van még jelenleg is Arne Slotnak, úgyhogy összességében, ha megnézzük a Liverpoolnak a nyarát, mennyire kell változtatni ezen a kereten. Ha visszajönnek a sérültek és egy egészséges kerettel neki tudnának menni, akkor ez egy relatíve jó keret lenne, vagy azért nyáron látjuk még azokat a pontokat, ahova muszáj lesz nyúlniuk?
0: Hát ha mindenki egészséges lenne, akkor az egy relatíve jó keret, az egy BL induló keret, de semmiképpen sem lenne szerintem bajnoki címért küzdő keret, akkor is, hogyha nagyon kiemelkedő egyéniségek vannak itt. Biztos, hogy sokat kell költeni. Tehát, hogy most ezt gondolom, hogy a riválisok már most fenik a fogukat erre, hogy lehet csesztetni a Liverpool szurkolókat azzal, hogy már megint mennyit fognak költeni. A Liverpool szurkolók meg foghatják a fejéket, hogy már megint mekkora súly lesz ezen a csapaton, meg elvárások lesznek a következő szezonra, mert hogy megint mekkora pénzt fogunk elkölteni a piacon, de hát kell. Tehát, hogy Mohamed Salah ugye távozik a szezon végén. Alissonnal kapcsolatban most már egyre élesebbek azok a pletykák, hogy lehet, hogy ő is el fog menni ebből a csapatból, Andy Robertson ki fog menni ebből a csapatból. Nincsen a támadó sorban gyakorlatilag mélysége a Liverpoolnak. Tehát, hogy a kiesett Tiszák, kiesett Ekitiké, most már Wirtz meg Hakpo felváltva játszik hamis 9-est ebben a csapatban. Salahnak sincsen sem profilra, sem igazából azon a poszton helyettese, ugye Frimpong van oda beteszegetve, Szoboszlai volt egy adott ponton oda is betéve, mint egy ilyen átmeneti állapot. Tehát, hogy oda kell mélységet hozni, a középpályán el lehet gondolkodni, hogy vajon elégedettek-e profilok szintjén a jelenlegi opciókkal, nem kéne egy ennél aktív védekező középpályás csapatba, hogy ne Grafenberg legyen feltétlenül ez az ember. Jobb hátvédet szerintem muszáj igazolni ebbe a csapatba, tehát, hogy a borzasztó sérülékeny Conor Bradley és Jeremy Frimpong, aki jobb hátvédként tud működni adott kontextusban, de azért nem egy univerzális megoldás, hanem ő egyfajta nagyon éles fegyver, tehát hogy oda is szerintem kellene hozni, és akkor még arról sem beszéltünk, hogy középhátvéd mélység az van egyébként, mert hogy Joe Gomez, ő is sérülékeny játékos, Leoni majd visszajön, hogy fog visszatérni a sérülése után, Jeremy Jacquet majd megjön, egy januári átigazolás volt, csak nyáron fog csatlakozni a kerethez, ez olyan elége az egyre idősödő Virgil van Dijk mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon komoly összegeket kell még rákölteni erre a Liverpoolra, de hogyha az a nagyon komoly összeg rá lesz költve, és jól lesz ráköltve, és a hiányposztokra, akkor viszont utána ez egy nagyon bomba projekt lehet a következő években.
1: Ha leveszük azt, hogy milyen sokat játszott balvédőként Dominik, akkor összességében azért mondhatjuk, hogy ennek az évnek az egy pozitív hozadék, hogy megvan végre a helye. Mert szerintem nagyon jó éve van Dominiknak, igazából középpályán úgy néz ki, hogy most meg lett találva az ő ideális pozíciója. Összességében, hogy értékeljük Dominiknak a középpályás teljesítményét, mert tényleg túl teljesített szerintem balvédőként is, mint amit vártunk tőle, de csak mint középpályásként nézzük, akkor hogy értékeljük ezt az évet tőle.
0: Szoboszlai Dominik ennek a szezonnak a legjobb Liverpooli játékosa. Ez szerintem teljesen egyértelmű és abszolút vitathatatlan. A legkiegyensúlyozottabb és a legkitűnőbb teljesítményt is ő nyújtotta. mindig ott volt, mindig elérhető volt, akárhova tette be őt, Slott, jobb hátvédet akartál mondani.
1: Bocsánat, igen.
0: Szóval jobb oldali védőként játszott a középpályán túl, de ugye volt tényleg jobb szélső is, 10-est is játszott, 6-ost is játszott, 8-ast is játszott, az összes létező középpályás opcióval ő volt egyszerre fönt a pályán, tehát hogy én szerintem ennél többet nem lehet elkérni. Szoboszlai Dominiknak még egy felfelé lépcsőfok van a Liverpoolban innentől kezdve, hogy ő a csapatnak egy vezérévé váljon hivatalosan is, mert szerintem már teljesítményben úgy, hogy ilyen mutatom a példát, hogy mit kell csinálni, abban már most is az, de még nem hivatalos csapatkapitány ennek a csapatnak, és azért szerintem lassacskán el fogunk ide érkezni, pont az előbb említett távozó legendák eredményeként, mert már nem lesz Salah, nem lesz Robertson, nem lesz Alisson, Robertson például ott van a csapatkapitányi csapatban Van Dijk mellett, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon egyenes irány Dominik számára, és konkrétan válaszolva a kérdésedre a középpályás teljesítményével kapcsolatban, az, hogy összejön legutóbb Liverpool játékosnak 10 gól és 10 gólpassz, az legutóbb a Liverpool mezében Steven Gerrardnak jött össze. Szerintem ez egy elég jó rezümé Szoboszlai Dominiknak. Minden téren megérkezett tényleg. Tehát, hogy csak a szuperlatívuszok vannak, egyértelműen a legjobb játékosa volt ennek a csapatnak, ezt kell megpróbálni megismételni jövőre.
1: Igen, és akár még a gólposztokból több is lehetne megnézni, hogy például második legtöbb kialakított helyzete is volt, tehát tényleg relatíva jó, vagy nem relatíva jó, fantasztikus éve van Szoboszlainak. Az egyik leakadást, amiben ez itt volt, úgy vezettétek fel, hogy még a múl Liverpool meccs előtt, ugye, hogy ez a Slott kerik párharc, ez első vagy utolsó rendezvú lesz-e, akkor ugye ezt tőled megtudtuk, hogy első lesz, és nem utolsó. Hoztam Pete-nek is múlkor számokat a Manchesterrel kapcsolatban, akkor kitalált, hogy mi volt az. Ez a 37-45 és a 41 az utolsó három Manchesteri meccsen.
0: 37-45
1: és 41. 41. Aha, az utolsó három Manchester United meccsen.
0: Ez valamilyen egy meccsre vonatkozó statisztika?
1: Igen.
0: Hát ez úgy arányaiban 16-osan belül érintésnek tűnik nekem, hogy melyik csapatnál amit kaptak, vagy amit...
1: Nem, ez a szerzett egyébként, és ez a labdabirtoklás volt nekik, tehát az utolsó három meccsen, ugye 7 pontot szereztek, ha jól emlékszem, most az utolsó három meccsükön, sőt, nem, bocsánat, veretlenek, tehát az utolsó három meccsüket behúzták, és mégis 37-45 és 41%-ban volt náluk a labda, de kinyitottam az utolsó 7 meccsükön, egyetlen egyszer érték el az 55%-ot, tehát ez a kerékfelfogás, ez mindenre épül, csak a nagy labdabirtoklásra nem, meg a magas XG-re nem. Azt is megnéztem, utolsó 14 meccsen volt 10 győzelmük, de XG-ben a tizedikek, engedett XG-ben a 13-ok. Tehát, hogy összességében nyilván az eredmény a legfontosabb, de a pozitív vibe-ot, meg a jó eredményeket leszámítva, mi az, amivel lehet kerik mellett érvelni? Nyilván ez a legfontosabb, de ha a statisztikai alapon kéne érvelni, akkor mivel lehet ebben mellett a Manchester United meg kerik mellett érvelni?
0: Egyébként egy nagyon fontos, meg jó felvetés, meg egy abszolút adekvát kérdés is az egész. Onnan kezdeném, hogy szerintem nagyon sokan félreértelmezik, amit mi eleve csinálunk, meg amit mondjuk én akkor beszélek csak a saját magam nevében, tehát én nem jós vagyok, meg én nem azért jövök műsorokban, mert nem azért beszélek a fociról, mert hogy én gyakorlatilag azt játszom, mint hogyha ilyen élő tippeldét csinálnánk, vagy szerencséjátékot, és akkor bemondom a nagyot előre, és akkor tuti be fog jönni. Az ember megpróbálja az elérhető információk alapján, a saját maga keretrendszerében, gondolkodásában, ahogy a topfocit értelmezi, valahogy a rendszerbe rendezni a gondolatait, és az alapján következtetéseket levonni. Na most ezt azért mondtam itt, mert Michael Carrick kapcsán a legfontosabb kérdés és a folytatásnak a legnagyobb buktatója lehet az, hogy amit idén látunk a Manchester United-től, az egy alkalmazkodás-e nagy mértékben a rendelkezésre álló kerethez, vagy az, amivel egyébként Michael Carrick hosszú távon is szeretne együtt érteni. Tehát, hogy legyenek átmenetek, nem mindig akarjuk aktívan megpróbálni megszerezni a labdát, nem merünk kimenni emberig letámadni, hanem mindig zóna alapúan támadunk le, nem vagyunk kint annyira magasan, nem gond nekünk, hogyha egy picit az ellenfél is birtokolja a labdát. Hogyha ő hosszú távon ebben hisz, mint a Manchester United vízió, szerintem baj. Az elmúlt években nem ilyen csapatok nyerik a bajnoki címeket, és nem ilyen csapatok szoktak stabilan folyamatosan a BL indulásért küzdeni. De, hogyha ez mindössze annyiról szól, hogy Casemiro még ebben a fél évben is tudjon sokat hozzátenni a csapathoz, ő neki nagyon fontos pontrugás góljai voltak, nagyon fontosak a felpasszai, de nyilván már jócskán lelassult saját magához képest, nem tud akkora területet lefedni. Harry Maguire sohasem volt igazából ebben jó. Aidan Heavern, aki most sokat játszik, ő egy nagyon ígéretes játékos, nagyon labdabiztos védő, de azért ő sem feltétlenül az, akit kimersz küldeni, mint William Salibát, meg Gabriel Magalhães, hogy akkor egész pályán kész, rátok toljuk a mindent, ami van. Tehát, hogyha ez, ezeknek az eredménye, akkor én teljesen okés vagyok azzal, hogy a United igazoljon, erősítse meg a keretet, lépjenek előre játékos tudásban, és akkor utána kerik ez alapján többet ki fog tudni ebből hozni. Ezekből a dolgokból, amiket most itt felvázoltam problémaként, megoldásként, van olyan, amit úgy csinált, ami szerintem jó a Middlesbrough-nál, van, ami nem, amit nem úgy csinált, ami szerintem nem jó a Middlesbrough-nál, tehát például a labda nélküli játéka az nagyjából úgy nézett ki, mint ahogy a most kinéz a Manchester United-nél, ami szerintem nem jó. Labdás játékban viszont ennél sokkal többet volt az ő Brown-nál a labda, kifejezetten lassú, ilyen kontroll alapú, megfojtjuk az ellenfeleket játéka volt annál a csapatnál, tehát hogyha arra felé akar labdával menni, akkor az meg jobban tud állni egy ilyen top csapatnak igyekvő együttesnek. Szóval Slotnál is, mint Kerriknél tényleg nagyon hasonló a szitu, tudok amellett érvelni, hogy miért nem szeretném, hogy ők legyenek hosszú távon a csapataiknak az edzői, tudok érvelni amellett, hogy miért látom a rációt az ott tartásuknál. Jelen pillanatban valószínű az a kockázatmentesebb megoldás, hogyha ott tartod őket.
1: És beszéljünk azért egy játékosról, akire végre rákerült igazán a Rivalda fény, és Bruno Fernandes, mert szerintem róla az utóbbi években indokolatlanul keveset beszélt a nemzetközi sajtó, mert ugye a Manchester Unitednek a gyengébb évei, nyilván ezt nem vetítették előre, hogy róla is beszéljenek, de valami brutál szezonja van meg. Megnéztem, hogy 19 gólpassz, első kialakított nagy helyzetekbe, és annyi van közt és a második között, mint a második és a 43. között, de a sima kialakított helyzetekben is az első 120-szal, és a második ugye Szoboszlai, a harmadik pedig Enzo Fernández, és ha kettőjüket összeadjuk, akkor csak 9-el van több kettőjüknek, mint egyedül Fernándesnek. Tehát egyszerűen brutális, hogy ez a labdával mit tud a portugál. Összességében szerinted mennyire lesz hosszú távon is itt a Manchester United arca, és mennyire kell mindenféleképpen ragaszkodni hozzá, hogy őt egyszerűen nem lehet elmozdítani innen?
0: Ha jól emlékszem, 31 éves Bruno Fernandes, szóval azt, hogy ő minden meccsen, ahogy most történik évek óta, folyamatosan ott legyen, ekkora magas szinten teljesítsen, szerintem az nem egy reális elvárás vele szemben, viszont még a következő szezonra biztosan ezt lehet, meg lehet fogalmazni, a rákövetkező szezonban is szerintem még ennek van realitása, és persze ennek van egy olyan része, hogy ő akar-e maradni, nem tudom, el akar-e menni például Szaúd-Arábiába, voltak onnan kérői már az előző nyáron is, de hát hogyha Szoboszlai Dominiknál nem kérdés, hogy ő volt a Liverpool szezon játékosa, szerintem nem kérdés, hogy támadó középpályás poszton a Premier League-ből abszolút kiemelkedett Bruno Fernandes, de szerintem még európai szinten is abszolút ott kell lennie a legeslegjobbak között, ha a szezont nézzük. Tehát, hogy senki nem volt erről a posztról akkora hatással a csapatának a játékára, mint ahogy a Bruno Fernandes nélküle sehol nem lett volna kreativitásban ez a csapat, és tényleg mindent csinált. Hát Ruben Amorim alatt ő még igazából ilyen dupla hatosban védekező, aztán utána labdabirtoklásban 8-asként, 10-esként kapu elé támadó harmadban megérkező ember volt, Michael Carrick alatt effektív ekte, 10-esként játszik, úgyhogy róla nem is tudom, mit lehet elmondani, ami még ennél is jobban felhelyezi, mint ahova kéne őt, mert zseniálisan jó idénye van.
1: Műsorodunk viszont elfőtt, Bencéket továbbra is a League YouTube csatornáján találjátok meg. Bence, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
0: Én megköszönöm, hogy itt láttam.
1: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó. Én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Az elemzőket is megosztja Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde, abban egyetértenek, hogy rendhagyó volt. Magyar Péter a beiktatásán is lemondásra szólította fel Súlyog Tamást, hivatala az alaptörvényben foglaltakkal válaszolt. Pótköltségvetést készít az új Tisza kormány, mondja Kármán András, elemzők szerint így szűkül a mozgástér. Rendhagyó volt Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde. A kormányfő élesen bírálta a Gyurcsány és Orbán korszakot, miközben bocsánatot is kért az előző kormányok által elkövetett bűnökért. A híradónak nyilatkozó szakértők szerint Magyar Péter nem csak a múlt bűneit olvasta az érintettekre, de a választókkal is éreztette, új korszak vette kezdetét a parlamenti demokráciában.
2: Ő maga felelősséget vállalt olyan dolgokért, amiket nem ők követtek el. Azért szerintem emberségből azért elég jeles.
3: A Kossuth téren ünneplő fiatal beszélt híradónknak Magyar Péter első parlamenti felszólalásáról. A miniszterelnök beszéde több szempontból is más volt az eddig megszokottaktól.
4: Az a pillanat volt, amikor üzentek az embereknek, hogy gyertek, lépjétek át a kordonokat, és ünnepeljünk együtt. Ennek volt egy nagyon erőtes, szimbolikus üzenete. Nyilvánvaló nem véletlenül arra a pillanatra tervezve, amikor Olay Ibolya a Magyarország dalt énekelte. És ahogy egyébként a beszéde szólt kint, ami egy nyelvpolitikai fordulat a Orbán Viktor politikájához képest, többes szám második személyben azt mondta, hogy ti csináltátok ezt meg, és ti küldtetek minket a parlamentbe, tehát nyilvánvaló, hogy nélkületek nem lehet, és nem is akarunk kormányozni.
5: Megbukott a hatalom.
3: Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében hosszan sorolta a Gyurcsány és Orbán korszak évtizedes politikai bűneit. Egyebek mellett a hatalmas szegénységet, az egészségügyi és a gyermekvédelem katasztrofális állapotát és a közvagyon mértéktelen elrablását.
5: Szimbolikus, hogy az Orbán-Gyurcsány korszak két névadó miniszterelnöke ma nem ül itt a padsorokban, hogy nyíltan, tisztán beszéljünk a ránk hagyott örökségükről. Nem egyszerűen azért, mert a pártjaik elveszítették a választást, hanem mert megbuktak politikailag, emberileg, erkölcsileg. Megbukott az a politikai működés, amely folyamatosan egymásból élt, még a hazát kifosztotta. Egymás ellenében mozgósított, miközben felélte Magyarország gazdasági, erkölcsi és társadalmi tartalékait.
3: Kohán Mátyás a kormányfő beszédéből a konkrétumokat hiányolta, hogy mit akar majd kezdeni az országgal az új kormány.
6: Én bizalommal vagyok minden megválasztott új kormány iránt eleinte. Én hajlandó volnék és kész volnék megadni nekik a 100 nap fort arra, hogy elkezdhessenek dolgozni, és valami értelmet hozhassanak ki, abban egyébként nem rossz képességű minisztériárdából, akit összeállítottak, de egészen elszomorítanak tartom az, hogy Magyar Péter továbbra is kizárólag azzal foglalkozik, hogy a egyébként általa 14 éven támogatott rendszer vért vagy valós bűneit fölhánytolgassa, és az ezekkel kapcsolatos sebekben bájkáljon, ahelyett, hogy mondaná valamit arról, hogy az országgal mi az elképzelései.
7: Szerintem a legfontosabb üzenete Magyar Péternek az az, hogy mostantól kezdve minden másként lesz.
3: Ezt már a Publikus Intézet stratégiai igazgatója mondta el híradónknak. Pulai András kiemelte, a Tambura zenekar felléptetése a parlamenti patkóban is az új politikai irányt mutatja, ahogy a Magyar Péter köztársasági elnökhöz intézett szavai is.
7: Volt egy frontális összeütközés a köztársasági elnök, illetve a frissen megválasztott miniszterelnök között. Szerintem egyébként mindkét oldalról. Tehát a köztársasági elnök is túllépett egy olyan határvonalon, amit eddig nem lépett túl, és Magyar Péter túllépett egy olyan határvonalon, amit eddig semmilyen elődje sem lépett túl. És ez is azt üzeni, hogy mostantól kezdve minden másként lesz.
3: A hagyományokkal szakítva Orbán Viktor nem mondott beszédet az országgyűlés szombati alakuló ülésén, ahogyan a leköszönő miniszterek sem ültek be a miniszteri vásonyszékekbe, és ők sem mentek be a parlamentbe.
1: Most valóban mézes hetekhez hasonló érzés uralkodik az országban, de ez az érzés nagyon gyorsan el tud tűnni, ezt Magyar Péter mondta a New Yorker című lapnak. A miniszterelnök még beiktatása előtt Olaszországban nyilatkozott az amerikai újságnak. A kormányfő arról beszélt, hogy a Tisza kormány felelőssége, hogy minél tovább kitolják ezt a fázist azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek az ország valódi helyzetét. Hozzátette, ha felnőttként kezelik az embereket, akkor mindent el lehet magyarázni, még a nehéz érzékeny döntéseket is. Magyar Péter kijelentette, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére, ami egy normális folyamat. Felelősségünk, hogyha hibázunk, őszinték legyünk, ismerjük el és vállaljuk a következményeket, fogalmazott. Magyar Péter továbbra is a köztársasági elnök lemondását sürgeti. Szakértők szerint nehézkesen, de Súlyog Tamás akarata ellenére is eltávolítható pozíciójából. Ehhez az alkotmánybíróság áldása is kell, csak hogy itt többségben vannak a Fidesz által kinevezett alkotmánybírók. A frissen megválasztott miniszterelnök több közjogi méltóságot és intézményvezetőt menesztene. A Híradónak nyilatkozó alkotmányjogász kiemelte, erre akadnak közjogi lehetőségek. Közben az ország egyik legnevesebb római jogásza is a kúria és az alkotmánybíróság elnökének lemondását sürgeti.
8: Súlyog Tamás köszöntötte elsőként a frissen megválasztott miniszterelnököt szombaton. Magyar Péter már korábban is számos alkalommal szólította fel lemondásra a köztársasági elnököt. Első beszédében ugyancsak egyértelmű üzenetet küldött azoknak a közjogi méltóságoknak és intézményvezetőknek, akik szerint az elmúlt rendszer politikai kiszolgálói voltak. Súlyog Tamást külön is kiemelte.
5: Legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Súlyog Tamás.
8: A Telex megkeresésére a Sándor Palota azt írta, a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az alaptörvény egyértelműen szabályozza. Az államfő egyébként két esetben fosztható meg tisztségétől, ha szándékosan törvénysért vagy bűncselekményt követel.
9: A képviselők 1/5-e kezdeményezheti, a képviselők kétharmadának kell megszavazni azt a részletesen indokolt indítványt, ami az alkotmánybírósághoz kerül, és az alkotmánybíróság kétharmados arányban mondhatja ki.
10: Itt egyfajta méltatlanságot kell bizonyítani, ugye?
9: Így van, a méltatlansági eljárást.
11: Tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim!
8: Közben Földi András, az ország egyik legnevesebb római jogásza, több jogász lemondását sürgeti vasárnapi nyílt levelében. Köztük van Polt Péter az Alkotmánybíróság, és Vargasi András a kúria elnöke is. Az ELTE jogi karának professzor emeritusa azt írta, hogy a közhatalommal való rossz hiszemű és szisztematikus visszaélés minnyájan, köztük az említettek is elősegítették. Magyar Péter ugyancsak meneszteni, az általa csak politikai kinevezettekként számon tartott Vargasit és Poltot is. Polt Péter az ATV-nek ugyanakkor arról beszélt, hogyan képzeli el a közös munkát az új kormánnyal.
12: Szerintem erről a jogszabályok teljesen világos képet adnak. Tehát amíg ez az alaptörvény van, ez az alkotmánybírósági törvény van, ez a jogrendszer van, azok minden egyes lépést szabályoznak, ezek kiolvashatók belőle, tehát itt nem kell elképzelni, le van írva.
8: Egyáltalán nem elegáns, de akadhatnak közjogi lehetőségek az intézményvezetők leváltására. Ezt mondta a Híradónknak Szentpéteri Nagy Rihárd.
13: Részben lehet olyasfajta alaptörvénymódosítás, amely a megbízatás megszűnésének okai közé újat vesz be, méghozzá visszamenőleges hatállyal, vagy kimondható adott esetben, hogy a megválasztás feltételeinek már eleve nem felelt meg az adott közjogi tisztségviselő.
8: Az államfő lemondatása kapcsán Török Gábor Facebook posztjában azt írta, idézem, Súlyog Tamás politikai elfogultsága és vagy politikai bátortalansága okán maga vált méltatlanná hivatalához. A politikai elemző hozzátette, a köztársasági elnök számára nincs jó választás. Lemondása viszont jobbat tenne a köztársasági elnöki intézménynek.
1: Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, mondta Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves hiánycél 91%-át. A költségvetési törvényben foglalt 3,9%-os mutató az év végére közel a kétszeresére nőhet. A szakértők szerint az új kormánynak emiatt jelentősen szűkül a mozgástere a megígért intézkedések megvalósításában. A piaci bizalom ugyanakkor segíti ebben.
14: A gazdasági eredményeknek lehetett köze ahhoz, hogy kikaptak a választáson?
15: Hát én remélem, hogy nem. A gazdasági eredmények csillagászatilag jók.
16: Ezt április 27-én mondta Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója. A csillagászati eredményekből jelenleg az látszik, hogy a költségvetési hiány a csillagos egekben van. Az idei évre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint. Április végéig a hiány elérte a 3850 milliárd forintot, vagyis az éves törvényi cél 91%-át. Az előző kormány a költségvetési törvényben 3,9%-os GDP arányos hiánnyal számolt. Ezt időközben már 5%-ra emelték. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor ennél is jóval magasabb. 6,8% lehet az év végére az államháztartás hiánya. Az adatok a Fidesz kormány nemzetgazdasági minisztériumának pénteki gyors tájékoztatójában szerepelnek. A pontos adatokat a költségvetés állapotáról az új, várhatóan kedden megalakuló kormány még nem látja.
17: A rekordhiány az, azt látjuk a 91%-ot az egész éves költségvetési hiányból, de nyilvánvalóan nem tudjuk azt, hogy mi van még ott betárazva a tarsolyban. Ez majd akkor derül ki, amikor kormányra kerülünk, de nyilvánvaló, hogy nem vagyunk optimisták.
16: Kármán András leendő pénzügyminiszter szerint a helyzet nem jó, de van tervük.
18: Elég felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel itt a Fidesz kormány, és nagyon nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani. Az első dolgunk lesz, hogy pontosan megnézzük a helyzetet, mert azért mindenféle számokat látni, és aztán egy új felelős pótköltségvetést fogunk beterjeszteni az idei évre, és egész más alapokon fogjuk megtervezni a jövő évi költségvetést.
16: Pott Péter Ákos kiemelte, a választások előtt általában meglódulnak a kiadások, de az idei hiány még így is rekordmagas.
19: A kiadások szaladtak el brutális mértékben az év első 4 hónapjában, ezért a magyar történelem legnagyobb 4 havi deficitje összejött.
16: A volt jegybankelnök egyetért azzal, hogy szükség van pótköltségvetésre, vagyis arra, hogy az új országgyűlés módosítsa a 2026-ra vonatkozó költségvetési törvényt, az abban foglalt számok ugyanis elszakadtak a valóságtól.
19: Ezekkel a keretekkel nem mehet tovább egy halom folyamat, nyilván hozzá kell nyúlni, hát kellene a bevételekhez, ott nagyon kicsi a mozgástér egy új kormánynak, adót nyilván nem emel, nem tud, nem akar emelni, megnézheti az állami váltók osztalékát, bár az a gyanúja az embernek, hogy ott nem sokat fog találni. Ezért tehát a legnagyobb feladat nyilvánvalóan az, hogy a kiadási tételeket nézzék át, mégpedig igen alaposan.
16: A kormány tehát a bevételek növelésével és a kiadások csökkentésével tudja optimalizálni a költségvetést, ugyanakkor ebben a piaci folyamatok is segítik.
20: Nagyon fontos az a bizalom, ami jelenleg van az új kormányzat irányába. 100 milliárd forintokkal mérhető dologról beszélünk. Ha megnézzük például, hogy hogyan alakult a forint árfolyama az elmúlt egy hónapban, másfél hónapban, jelentősen erősödött az euróhoz képest. Tekintettel arra, hogy mondjuk az államadósság egy része, most már nagyjából egyharmada az deviza alapú államadósság, ennek az a közvetlen következménye, hogy kevesebb pénzbe kerül a kamatot kifizetni, és pár száz milliárd forintos mozgásteret biztosít.
16: Bödl Ferenc hozzátette, a nehéz helyzet ellenére sem félti az új kormányt. Egyes szakmai vélemények szerint ugyanis az elmúlt évtizedek legjobb pénzügyminisztere lesz Kármán András.
1: Kórházba került a Tisza EP képviselője a Kossuth téri rendszerváltó népünnepélyi ünnepség buli után. Gerzsenyi Gabriella egy mentőautóból bejelentkezve értesítette a párt szimpatizánsait, elmondása szerint tánc közben ficamodott ki a térde. A képviselőt a Honvéd kórházba szállították és látták el. Gerzsenyi Gabriella innen egy fotót posztolt, amin már be volt kötve a lába, a képhez pedig annyi kommentárt fűzött, hogy idézem, az éjjel soha nem érhet véget. Megkezdték az utasok evakuálását Tenerifén arról az óceánjáróról, amelyen áprilisban jelent meg a már halálos áldozatokat is követelő hantavírus. A hajó helyi idő szerint reggel 7:30-kor horgonyzott le a szigetnél. Az utasokat a tesztelésük után kisebb hajókkal a partra, majd onnan buszokkal a közeli reptérre viszik.
21: Spanyol polgárőrök kísérték Tenerifehez azt a holland óceánjárót, amelyen pár hete megjelent a hantavírus. Spanyolország az Európai Unió és a WHO felkérésére vállalta a hajó evakuálását. Az utasok közül 3 meghaltak, de 4 további igazolt fertőzés és 3 fertőzés gyanú is volt. A fedélzeten 23 ország 149 állampolgára maradt tünetmentesen, de az egészségügyi szervek a biztonság kedvéért mindenkit letesztelnek. Akikért megjött a repülőgépük, azokat kisebb hajókkal a partra szállítják, majd onnan zárt buszokkal a közeli reptérre viszik. Hollandia két repülőt küld, egyet ma és egyet holnap azokért, akiket más országok nem szállítottak el. Elvileg ma és holnap minden utast hazavisznek, mondta a spanyol egészségügyi miniszter, aki szerint az utolsó repülő Ausztráliából érkezik. Az óceánjáró április elején hajózott ki Argentínából. 10 nappal később egy holland utasa meghalt. A holttestét egy Szent Ilonához tartozó szigetcsoporton tették ki, ahol 30 utast leszállítottak. Köztük az áldozat feleségét, aki 2 napra rá meghalt. Egy német állampolgár a fedélzeten vesztette életét. Többeket jelenleg is kórházban kezelnek, a most evakuáltak elkülönítésére pedig már készülnek az európai és amerikai kórházak. A hajó 3 napig horgonyzott a Zöldfoki Köztársaságnál, ahonnan szerdán indult el Tenerife-re. A helyzet nyugodt, senki nem pánikol. Nem rendeltek el kötelező elkülönítést, és mindenki tünetmentes. Megvan a napi rendünk, de figyelünk a távolságtartásra, készfertőtlenítésre, zárt helyen pedig maszkot veszünk, mondta az egyik utas. Az utasoknál a rákcsálók által terjesztett hantavírus Andok-hegységből eredő fajtáját mutatták ki, amely az egyetlen, amelynél már emberről emberre terjedést is dokumentáltak. A vírus súlyos légzőszervi megbetegedést okoz, halálozási aránya pedig magas. A WHO jelezte, a betegség jellegéből fakadóan nem kell olyan világjárványtól tartani, mint a Covid volt. A dél-argentinai tűzföld, ahonnan a hajó elindult, pedig kijelentette, hogy nem regisztráltak fertőzést, és továbbra is várják a turistákat.
1: Végéhez közeledhet az ukrajnai háború, legalábbis ezt állította Vlagyimir Putyin a nácik fölötti második világháborús győzelem évfordulóján. Az orosz elnök elmondta, Robert Fico szlovák kormányfő nem adott át neki üzenetet Volodymyr Zelenszkijtől, csak jelezte, hogy az ukrán elnök kész személyesen találkozni. Putyin hozzátette, bárkit fogad Moszkvában, harmadik országba viszont csak egy kézbéke megállapodás aláírására hajlandó elmenni. Az Egyesült Államoknak köszönetet mondott a közvetítésért, de kiemelte, hogy a konfliktus rendezése elsősorban Oroszország és Ukrajna ügye. A nyugatot pedig azzal vádolta, hogy fokozta a konfliktust. Az orosz elnök elmondta, Gerhard Schrödert látná szívesen közvetítőként az Európai Unióval folytatott jövőbeli tárgyalásokon. A volt német kancellár visszavonulása után orosz állami vállalatoknak dolgozott, és sokan orosz lobbistának tartják. 2 nap hiány, 1 hónappal a parlamenti választások után a Baranya megyei Felső Szent Márton az első helyen polgármestert és képviselőket is választani kell. Itt az önkormányzat oszlatta fel magát, ezért vált szükségessé az időközi voksolás. A faluban 2 indultak polgármesteri székért és 4 képviselői helyre, 8 jelöltették magukat.
0: Korábban 13 évig volt polgármester az egyik jelölt, a másik pedig az őt váltó jelenlegi településvezető. A korábbi első ember azt mondta stábunknak, amíg ő vezette a falut, nem voltak anyagi gondjaik, mindig volt pénze a településnek.
2: Átadás-átvételkori állapot az tükrözte nyilván az önkormányzatnak az anyagi helyzetét, ami helyzetünkben közel plusz 30 millió forintot jelentett. A ciklusomnak az utolsó 2 évében rengeteg beruházást valósítottunk meg saját erőből.
0: A másfél éve regnáló polgármester azt mondta, a testület szerinte szándékosan akarta őt ellehetetleníteni. A legfontosabb bevételt, az iparűzési adót 1,3%-ról 0,5%-ra csökkentették, de okként a polgármester fizetését jelölték meg, mondván azt nem tudja a falu kigazdálkodni. A falu vezetője azt mondta a híradónknak, adósságuk nem volt, de most nehéz helyzetbe kerültek.
22: Tulajdonképpen a legnagyobb baj most az, hogy a képviselőtestület feloszlatta magát, és ebből adódóan 3,6 millió forintot ma kidobunk az ablakon, és ezt a pénzt gyakorlatilag elégetjük. Ezen kívül a kampányra elvesztegettünk gyakorlatilag uszkve 2,5-3 hónapot. Ez alatt az idő alatt sokkal értelmesebb dolgokkal is lehetett volna foglalkozni, mint kampányolni.
0: A helyiek nem nagyon akartak nyilatkozni a kialakult helyzetről.
23: Nekem mindig melyik. Most ez lesz, hogy az, én nekem mindegy.
24: Munkahelyek nincsenek, fiatalok elmennek, elvándorlások vannak, hol külföldön, hol nagyvárosokban vannak.
0: Felső Szent Mártonban 750-en jogosultak a szavazásra. Ezzel egy időben Esztergom egyik körzetében is választanak önkormányzati képviselőt. Itt biztos Fidesz-KDNP győzelem várható, ugyanis egyetlen jelölt neve szerepel a szavazólapon.
1: A helyi tömegközlekedési vállalat kulisszái mögé tekinthettek be az érdeklődők a Debreceni Közlekedési Részvénytársaság nyílt napján. A nyitott sorompó programban a cég telephelyén megnézhették a műhelyeket, a szerelőcsarnokokat, bemutatókat láthattak és felszállhattak a különböző retro járművekre, buszokra, trolikra, villamosokra.
0: A debreceni közlekedési cég saját járműveit ezúttal is kölcsönbuszok egészítették ki. Olyan Ikaruszok érkeztek, amelyek Miskolcon vagy éppen Budapesten teljesítettek szebb napjaikban szolgálatot. A DKD nyílt napját kedveli a közönség, hiszen ilyenkor sok olyat láthatnak, amit máskor nem lehet megnézni.
3: Általában több száz ember szokta felkeresni ilyenkor a problémáinkat és a telep helyett. Megismerhetik a szerelőcsarnok titkait, Gara Kálmán közlekedéstörténeti múzeumába is ellátogathatnak, illetve több kitelepülőt, például a rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat rendezvényen is részt vehetnek.
0: A legtöbben a régi járműveket, közöttük ezt az igazi retro Ikarusz 31-est csodálták meg. Az is kiderült, hogy bárki nem ülhet, illetve állhat egy villamos vezetőállásába. A régi retro járművekből is külön kell vizsgáznia annak, aki ilyet akar vezetni.
4: Most vizsgáztam le ebből a típusból, jelenleg még a mai napon vezetjük elsőnek, azonban tanulójáratként vezettük már legalább 24 órát.
0: A közlekedési cég évek óta nyitja ki a közlekedési kultúra napjának közelében a kapuit az érdeklődők előtt. Sokan vannak, akik egészen fiatalon is rajonganak a nagy járművekért.
5: Hát nem régen vagyunk itt Debrecenben, de azóta mindig eljövök ilyenekre, ilyen 2-3 éve már járok, és szeretem a buszokat.
0: A buszok, villamosok szerelmesei ezen a napon mindent kipróbálhattak, de a kitelepüléseken gyakorolhatták az újraélesztés tudományát, és a kiklámpások programjait is megnézhették.
1: Újabb tömeges bukás történt az idei Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A második versenynapon a bulgáriai Burgas és Veliko Tamarovo közötti 221 kilométeres szakasz várt a mezőnyre. 20 kilométerre a céltól a csúszós úton 20-30 versenyző hatalmasat esett, volt, akit mentőautóval vittek el a helyszínről. A szakaszt egy rövid időre neutralizálták is, de az utolsó 15 kilométert ismét versenykörülmények között teljesíthette a mezőny. Végül az uruguayi Guillermo Tomás Silva nyert, aki összetettben is átvette a vezetést. A verseny első napján szintén volt egy tömeges bukás, amely után a hajrából a francia Paul Magnier került ki győztesen. Most következik Jegesi András és a Fórum. Szervusz András, mivel készültetek?
6: Szervusz Máté, jó estét kívánok mindenkinek. Nos, kedden már meg is alakulhat az új magyar kormány, ugye egyrészt mint Magyarország kormánya, másrészt pedig mint Magyar Péter kormánya. Holnaptól kezdődően a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásokon vesznek részt, és akár már kedden le is tehetik az esküt. Aztán, ha már eskü, ugye a képviselői eskütételek voltak tegnap, de az ülés, az alakuló ülés lezárásaként ki ne tudná, hogy a Sükösdi Tambura zenekar gyermek zenészei adták elő, a többi között a Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű cigányhimnuszként is ismert dalt, és a Mi Hazánkos frakció tagok azok hát hátat fordítottak és kivonultak az ülésteremből. Utólag azt mondták, hogy ők az örömóda ellen akartak így tiltakozni, de becsapták őket, mert előbb jöttek a gyerekek. Kérdés, hogyha ezt észrevették, hogy ez nem az örömóda lesz, hanem a gyerekek, akkor miért nem maradtak ott? De például ezt is megbeszélhetjük. Illetőleg még egyéb témákkal is nagy szeretettel várom önöket, bármiről, amiről van kedvük beszélgetni, arról a fórumban a reklám után megtehetik.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy ma is nézték a híradót. Most, ahogy hallhatták, következik a fórum. Minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!

Az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük a 700-as klubban. Pete Hegseth védelmi miniszter összecsapott a demokrata képviselőkkel tegnap egy iráni háborúval kapcsolatos bizottsági meghallgatáson. Egy ponton a miniszter megkérdezte a törvényhozóktól, hogy mégis kinek drukkolnak.
2: Trump elnök szerint az amerikai blokkád olyan nagy nyomást helyez az iráni vezetésre, hogy szükségtelenné válhatnak a további harcok. A CBN News közel-keleti tudósítója Julie Stahl következik a részletekkel. Trump elnök méltatta a tengeri blokkádot a Hormozi szoroson.
1: A blokkád zseniális, teljesen megbízható. Innen is látszik, hogy milyen jó a haditengerészetünk. Ezek nem játékok.
2: Iránnal továbbra is folynak a tárgyalások telefonon. Trump szerint további összecsapásokra nem lesz szükség.
1: Rengeteget haladtak. A kérdés csak az, hogy itt megállnak-e. A jelenlegi állás szerint nem lesz kiegyezés addig, amíg a nukleáris fegyverekről le nem tesznek.
2: A hadsereg közel-keletre fókuszáló parancsnoksága tájékoztatót fog tartani az elnöknek lehetséges hatékony csapásokról Iránban, és egy tervről a Hormuzi szoros részleges elfoglalásáról, hogy a kereskedelemnek utat nyissanak. A Pentagon 25 milliárd dollárra becsli a háború eddigi költségeit, ennek nagy része lőszer.
1: Trump elnöknek az elődeivel szemben van annyi bátorsága, hogy Irán nukleáris fegyvergyártását megakadályozza. Secretary
2: of Defense Pete Hegseth védelmi miniszter a Fegyveres Erők Bizottságának meghallgatásán megvédte a háborút a demokraták vádja ellen, miszerint ingoványba vezették Amerikát.
1: Nem mondják, hogy támogatják a csapatokat, ha közben egy két hónapos küldetést ingoványnak hívnak, hamis hasonlat. Mégis kinek szurkolnak? Kinek szorítanak? Csapataink rendkívüli munkát végeznek. És rendkívüli győzelmeket arattak.
2: A repülőgép hordozó USS Gerald R. Ford a jelentések szerint hamarosan elhagyja a Vöröstengert és hazaindul. A hajó már több mint 300 napja bevetésben van, például Venezuelában és Iránban. Ez a lépés jelentős tűzerő csökkenését jelenteni a közel-keleten, ahol még mindig magas a feszültség. Londonra ugorva, sajnos ott az antiszemitizmus tovább növekszik. A Metropolitan rendőrség bejelentette, hogy a két zsidó férfi késeléses támadása egy zsidó negyedben hivatalosan is terrorincidensnek lett minősítve.
1: Az elmúlt 4-5 héten sorozatát láthattuk ezeknek az incidenseknek. Megtámadtak egy mentőt, egy zsidó jótékonysági rendezvényt. 2-3 támadás ért zsinagógákat. De a mai valamivel rosszabb, mert 2 embert ért fizikai támadás. Ez már egy teljesen más kategória, úgyhogy sokkal rosszabb.
2: Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: Nos, a növekvő globális antiszemitizmus és az erősödő izraelellenes hangulat hátterében a demokrata párton belül, ha valaki zsidó törvényhozó, olyan kérdéseket kap, hogy valójában hol van a lojalitása. Tényleg az Egyesült Államokhoz, vagy inkább Izraelhez kötődik. Olyan kérdések, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. Most már jelen vannak, és van egyfajta lakmuszteszt a demokrata előválasztásokon. Ha nem mondod ki, hogy ami Gázában történt, az népirtás, ha nem ezt az álláspontot képviseled, akkor azt mondják, hogy nem fogsz megválasztást nyerni ebben a közegben. Ebben a háttérben úgy gondolom, hogy a miniszter kérdése a képviselőház demokratái felé teljesen jogos. Kinek drukkoltok? És ez az egész narratíva, hogy valahogy vesztésre állunk a háborúban, vagy hogy ez egyfajta mocsárháború, vagy hogy az irániak túljártak az eszünkön, hogy nem számítottunk arra, hogy a hormuzi szorost lezárják, és az olaj eléri a hordonkénti $100. Mindezek mellett a győzelem egyszerűen elképesztő volt. És ha katonai szempontból nézzük, az iráni kormánynak már nincs haditengerészete, nincs légiereje. Nyilvánvalóan kifogytak a rakétákból, mert már nem indítanak többet. Lehet, hogy még vannak drónjaik, de ez is kérdéses. Egyáltalán képesek még gyártani őket? A fennmaradó kérdés az, hogy végre meg tudjuk-e dönteni ezt az ideológiát, hogy ne ez irányítsa tovább az olajbevételeket, és ne rendelkezzen olyan hatalmas erőforrások felett, amelyekből a Hezbollát, a Hamaszt és más terrorszervezeteket finanszíroznak a Közel-Keleten. A szomszédaik mind azt mondják, kérjük, folytassák, amíg ezt el nem érik. Erre igazán hallgatnunk kellene. Nem értem az Egyesült Államokon belül, hogy lehet bármiféle ellenállás ezzel szemben. Demokraták és republikánusok egyaránt évtizedek óta azt mondják, hogy Irán soha nem juthat nukleáris fegyverhez. A közvetlenül a háború előtti tárgyalásokon azzal dicsekedtek, hogy már csak hetekre vannak ettől. És arról beszéltek, hány kilogramm anyaguk van, és hány fegyverük lehet. Ha ezt gyorsan kiszámolja, az több mint 10 robbanó fejnek felel meg. Erre ránéz az ember, és azt kérdezi, hogyan lehet ezt valaha támogatni? Hogyan lehet nekik drukkolni? Mintha bárki, aki győzelmet aratt Trump felett, automatikusan jó fiú lenne. Ugyan már. Ezek az emberek megfogadták, hogy elpusztítanak minket. Először Izraelt akarják megsemmisíteni, aztán az Egyesült Államokat. Nekünk, mint nemzetnek feltétlenül egységesnek kell lennünk. Fejezzük be ezt a feladatot. Ne hátráljunk meg addig, amíg teljesen biztosak nem vagyunk abban, hogy soha nem szereznek fegyvert. És az én szemszögemből nézve gondoskodjunk arról is, hogy többé ne legyenek hatalmon. Változzon meg a régió!
2: Angela egy podcast házigazdája volt, ahol öngyógyítást tanított az asztrológián keresztül. Orákulunk kártyákat is olvasott, és rendszeresen próbált kommunikálni a halottakkal. Mindez része volt annak a kétségbeesett kísérletnek, hogy leküzdje a szorongását és depresszióját, és amikor egyik sem működött, meg akart halni.
3: Emlékszem, hogy olyan izgatott voltam, és annyira megnyugodtam abban a pillanatban a médiummal. Rájöttem, hogy a nagymamám még mindig közöttünk van, még mindig lát engem, még mindig velem van. És ez kinyitott egy olyan ajtót, amiről fogalmam sem volt, hogy hogyan csukjam be. Egyedülálló anyával nőttem fel, egyedüli gyerek voltam. Anyukámnak segítségre volt szüksége. Ezért sokat támaszkodott a nagymamámra, hogy úgymond társszülőként segítsen neki. A napom legizgalmasabb része volt a nagymamámmal lógni. Az otthonom 4 falán belül rengeteg szeretetet kaptam, de az iskolai környezetben zaklattak, és óriási elutasítástól szenvedtem. A depresszióval és a szorongással úgy kezdtem megbirkózni, ahogyan a körülöttem élő emberek próbálkoztak. Zene, írás, és sajnos később az önpusztítás területén találtam magam. A gyerekkoromban, a tínédzser koromban, még a főiskolán is a nagymamám mindig egy állandó elem volt. Mindig felvidított. Ő volt az egyetlen ember, aki szüntelenül szeretett engem. 2014. augusztus 18-án egy családi hajóúton voltunk. Az Atlanti-óceán közepén voltunk, és kaptunk egy telefonhívást, hogy nem túl rózsás a helyzet. A nagypapám azt mondta, hogy a nagymamám kórházban van. Emlékszem, hogy kimentem a hajó erkélyére, és csak úgy lesüllyedtem a földre, és sírva mondtam, hogy Nagyi, ezt nem teheted velem. Nem hagyhatsz itt. Visszajöttem a szobába, és nagyapám felhívta anyámat, és hallottam a hangját a telefonban. És tudtam, összetörtem. Annyira kétségbe esetten akartam újra beszélni a nagymamámmal, hogy a halála után 6 hónappal elmentem egy médiumhoz. Mindent tudott a nagymamámról, mindent tudott a múltamról. Őszintén hittem, hogy ott volt Nagyi, és hogy folyamatos kapcsolatom volt vele a halála után is. Tudni akartam, hogyan tudnék ugyanúgy hozzáférni a szellemvilághoz, mint a médium, ami elvezetett a saját jóskártyáimhoz. Aztán a médiumról szóló könyvekhez. Elkezdtem gyűjteni mindenféle kristályokat. Ezeket használtam oltárokban, sőt, még fizikai gyógyításban is. Ahol a kristályokat a testemre helyeztem, hogy valamilyen választ kapjak, szorongásoldást, depresszióoldást, és ez csak egy körforgás volt. Egy folyamatos mókuskerék, ahol a dolgok egy ideig működtek, aztán nem. Így valami másra volt szükségem, ami helyettük működik. A megkönnyebbülés és a gyógyulás apró pillanatait éltem át, de ezek soha nem tartottak egy hétnél tovább. Minden könyvem megvolt, amit csak el tudsz képzelni. Szó szerint 5 könyvespolcnyi okkultista könyvem volt, és soha életemben nem nyúltam volna a Bibliához. Katolikus iskolába jártam, és hallottam az összes szokásos dolgot, amit hallani szoktunk, de nem volt meg a kontextus, hogy mit is jelentenek ezek valójában. A New Age-ben úgy láttam Jézust, mint egy felemelkedett mestert, mert benne volt az egyik orákulum paklimban. Körülbelül 4 éve voltam benne ezekben a gyakorlatokban, és annak ellenére, hogy egy csomó mindent csináltam. Voltak rituáléim, jogaoktató voltam, stb. Még mindig ott volt ez a szomorúság, ez a depresszió. Kerestem a megoldást, a kiutat, de nem találtam. Mi az, amit kihagyok ebből az egészből? Aztán találtam egy weboldalt a csillagmagokról. A csillagmag az egy szellem, egy lélek, amely egy másik galaxisból inkarnálódik. Ennek az őszintén szólva nevetséges mesének volt értelme számomra, mert arra gondoltam, hogy azért voltam mindig piszkált, azért voltam mindig elszigetelt, azért voltam mindig magányos, mert szó szerint nem erről a bolygóról származom. Ez volt az első alkalom, hogy a csillagokban kezdtem megtalálni az identitásomat. Bár úgy éreztem, hogy végre válaszokat kaptam az asztrológiával, a dolgok még mindig nem lettek jobbak. Volt egy podcastem, ahol öngyógyítást tanítottam az asztrológián keresztül, miközben a lábamon vágásnyomok voltak. Őszintén szólva meg akartam halni. Csak azt tudtam, hogy a saját utam végén jártam, és semmi más nem segített. A lelkem egy része tudta ezt. Csak kiáltani tudtam Jézushoz, azt mondtam, Jézus, ments meg engem! Ez a teljes kétségbeesés pillanata volt. Nem tudtam, hogy mi más tehetnék, vagy hova máshova mehettem volna. És azt sem tudtam, hogy miért. Annak az élménynek a másnapján felkeltem, és nagyon könnyen és gyorsan felismertem, hogy valami más volt, és tudtam, hogy az egyedüli dolog, amit máshogyan csináltam, hogy segítségül hívtam Jézust. Szó szerint egyik napról a másikra megszabadított az aggódástól, a depressziótól, és a gyötrő gondolatoktól. Elkezdtem elmondani az embereknek, hogy segítségül hívtam Jézust, és teljesen más embernek érzem magam. 3 hónap telt el egyfajta börtönben, New Age-es keresztényként, ahol a két világ közötti kerítésen táncoltam. Segítséget kértem egy barátomtól, és megkérdeztem, hogy mi annyira rossz az asztrológiában. Mondd meg! Elkezdte nekem az Ézsaiás 47-ben szereplő igerészt, ahol Isten a babiloniakat dorgálja az asztrológia gyakorlása miatt. Ahogy elolvastam az igerészt, éreztem a meggyőződést, és először felismertem magamban, hogy bűnös vagyok, és kész voltam, hogy átmenjek a kerítés túloldalára, és teljesen bemenjek Isten országába. Ő az életét adta értem, és én is kész voltam az életemet átadni neki. És megtértem minden New Age-es praktikából. Vettem a több ezer dollár értékű segédeszközöket, kristályokat, a mindenféle könyveket és kártyákat, és mind elégettem őket. Még a nagymamám szellemének is hangosan szóltam, és azt mondtam neki, hogy hagyjon el a Jézus nevében, és soha többé nincs rá szükségem. Tudtam, hogy ez egy démoni szellem, és nem akarom, hogy velem legyen. Nem akarom látni.

0: A szellem elment és soha nem jött vissza. Azt felismerni, hogy a világ mindenség Istene mennyire szeret, annyira, hogy elküldte Jézust értem egy kiszabadító küldetésre. Ez egész életem legnagyobb kijelentése. És nagyszerű kiváltsága. Mert hogy nem érdemeltem meg. Ezt nem lehet kiérdemelni. Soha nem érdemeltem meg azt, amit Jézus tett értem. De mégis megtette. Anélkül, hogy cserébe bármit is várt volna. Csak azért, mert ő így akarta. Az életem most teljesen másként néz ki, mint ahogy azt valaha is gondoltam. A férjem agnosztikus volt, amikor eljegyeztük egymást. Most pedig Isten embere. Mint a ketten elsők vagyunk a generációnkban, akik az Úr Jézus Krisztussal járunk, és van egy gyönyörű, 9 hónapos lányunk, akit teljesen másként fogunk felnevelni, mint ahogyan minket neveltek. És az Úrban fog majd felnőni olyan szülőkkel, akik Istennel járnak és meggyógyultak.
1: A nehéz idők mindannyiunk számára elkerülhetetlenek. Amikor ismerjük az Urat, és ő velünk jár, és bízunk benne, még akkor is, ha nem látjuk a kezét vagy a tervét, a hitünk megerősödik. Volt terve és célja, ők pedig erősen álltak hitben, miközben várták, hogy Isten cselekedjen. Olyanokká válunk, mint még soha. Tudom, hogy sok nézőnk van ma is. Szeretnénk ma imádkozni önökért, mert nagyon sokan küldtek imakéréseket hozzánk. Mint tudják, ez a tavaszi ima hét itt a CBN-nél, amit nagyon szeretünk, mert lehetőséget ad, hogy hallhassunk önök felől, és imádkozzunk önökért. Az egyik kérés egy hölgy nézőnktől érkezett. Kérem, imádkozzanak, a férjemnek eltört 3 csigolyája és gyógyulásra szorul. Gordon, úgy tudom, hogy nálad is vannak.
2: E-mailben is sok kérés érkezett. Fájdalmat és kellemetlenséget érzek a kéz- és lábujjaimban. 75 éves vagyok, heti 35 órát dolgozom, aminek nagy részét talpon állva végzem. Imára van szükségem. Egy másik kérés így szól, édesapámnál éppen most diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot. Egy másik májrák lehetőségét diagnosztizálták nálam. Hétfőn megyek biopsziára. Isten csodákat akar tenni. Azt akarja, hogy az ő akarata legyen meg a földön is, úgy, ahogy a mennyben. Gondoljunk csak hát amennyire. Vannak ott betegek? Valaki szükségben van? A válasz az, hogy nem. Az nem lenne a menny, mert a menny egy csodálatos hely. Ez Isten akarata. Imádkozzunk hát, hogy meglegyen az ő akarata itt a földön is. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert velem vagy. Mindenki arra vágyik, hogy a hegycsúcsok felett járhasson. De amikor a halál völgyén megyünk át, és megértjük, hogy ő velünk van, akkor megszűnik minden félelem. Akkor csak arra tudunk gondolni, hogy folytassuk utunkat ő vele. És ő végigvezet minket, amíg célba nem érünk. Uram, felemeljük hozzád az összes nézőnket. Felemeljük hozzád ezeket az imakéréseket, és csodákat kérünk tőled, Uram. Kérjük, hogy legyen meg a te akaratod a földön is, úgy, ahogy a mennyben. Bármilyen hegy legyen is az életünkben, bármilyen nehézséggel szembesüljenek is, ha a halál árnyékának völgyében járnak is, biztosítsd őket arról, hogy te velük vagy. Adj nekik hitet, hogy higgyenek abban, hogy szólhatnak a hegyeknek. Tudasd velük, hogy minden pillanatban vezeted őket, és megemlékezel minden könnyebbről, és velük vagy. Felemeljük hozzád a beérkezett imakéréseket, és mindegyikért imádkozunk. Az összeset hozzád emeljük, és kérünk, hogy elégítsd meg őket, gyógyítsd meg őket, adj nekik békességet. Légy velük, Uram, Istenem, Jézus nevében kérünk. Terry?
1: Van valaki, akinek visszatérő kiütései vannak. Nem diagnosztizálták eczémaként, nem tudom pontosan, hogy mi az oka, de egyszerre viszketnek és égnek. Isten most meggyógyítja ezt a bőrbetegséget.
2: Van valaki, akinek a kezén bőrbetegség van, amitől repedezik, hámlik és hólyagosodik, de Isten most meggyógyítja őt. Ő helyreállítja a bőrét, és most érezheti, ahogy átmegy a gyógyulás a bőrén. Az a bizsergő, zsibbadó érzés Isten munkája. Ő adja meg a gyógyulást, amit kért tőle. Uram, köszönjük, Te vagy a csodatévő. Te vagy az, aki azért jött, hogy megszabadíts minket. Most Jézus nevében átvesszük. Ámen.
3: A CBN rövid hírei jönnek Washingtonból. A lakosok takarítanak, miután egy 120 mérföld per órás tornádó végig söpört egy texasi városon. A pusztítás nyoma a Mineral Wells-en keresztül húzódik Fort Worth-től nyugatra. Az erős szélfákat döntött ki, épületeket rombolt le és házak tetejét tépte le. A polgármester katasztrófa állapotot hirdetett. 5 ember megsérült a viharban, szerencsére azonban nem veszett oda emberélet. A CBN Operation Blessing azonnal cselekedett, segélyszállítmányokat juttatva el egy közeli Fort Worth-i gyülekezethez, segítséget nyújtva az áldozatoknak. Több ezer egyetemista vett részt egy istentiszteleti estén a kampuszokon zajló esemény sorozat legújabb alkalmán. 5500 diák töltötte meg a Gallagher arénát Oklahomában kedd este egy Unitas eseményen. Százak álltak fel, hogy kinyilvánítsák döntésüket, hogy követik Jézus Krisztust, és 54 diák ezt követően nyilvános vízkeresztségben vett részt. A Unitas alapítója Tanya Poit azt posztolta, hogy csodálattal tölt el minket azoknak a diákoknak a száma, akik szabadságot és gyógyulást tapasztaltak. Isten cselekszik az egyetemi kampuszokon. A CBN dokumentumfilmet készített ezeknek a diákoknak az életében zajló szellemi kiáradásról. A címe Revival Generation. Tudja meg, hogyan nézheti meg a revivalgeneration.com oldalon. Mindig elérhetik a legfrissebb híreinket a CBN News-tól a cbnnews.com oldalunkon.
2: Miután túlélt egy földrengést, egy Andrew nevű fiú elment egy Operation Blessing egészségügyi klinikára. Ott látta a Superbookot, és megtanulta, hogyan imádkozzon Istenhez erőért.
3: Miután több földrengés sújtotta a Fülöp-szigeteket, az emberek kétségbe voltak esve. Sokan elvesztették otthonaikat és biztonsági érzetüket. Andrew és az öccse egyedül voltak otthon az egyik földrengésnél.
4: Amikor éreztük a földrengést, rémült és ideges voltam. Elmentünk valahova a biztonságos helyre. Az öcsém nagyon meg volt ijedve.
3: Több ezer utórengés következett napokig a kezdeti rengések után. Sok ember sátrakban élt akkor is, ha az otthonuk még állt, félve, hogy összeomolhat.
4: Volt egy csomó utórengés. Féltem, hogy a házunk összeomlik.
3: Az Operation Blessing egészségügyi klinikákat állított fel, ingyenes vizsgálatokat, gyógyszereket és tanácsadást biztosítva. Tudva, milyen traumán mentek keresztül a gyerekek, a Superbookot is levetítették egy klinikán Andrewéknak. What can one child not do when that child goes with God?
4: I know in my heart God is with me. He'll give me strength when I need it most. Miközben néztük, éreztem, hogy milyen szívmelengető, hogy amikor bajban vagy, és imádkozol Istenhez, Isten erőt ad, hogy meg tud tenni. Jól érzem magam, és boldog vagyok, hogy minden unokatestvéremmel és barátommal, akik most itt vannak, biztonságban érzem magam. Köszönöm, Superbook, és remélem, hogy mindannyian biztonságban vagytok, és áldottak vagytok a mi Istenünkkel, Jézussal. Nagyon köszönöm!
2: Ma ezzel búcsúzunk. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Virginia államban az otthon tanuló sportolókat háttérbe szorítják azok a szabályok, amelyek megtiltják számukra, hogy állami iskolai sportcsapatokban játszanak. Egy észak-virginiai program azonban új irányt vesz. Az amerikai futballt, a hitet és az oktatást ötvözi.
2: Indianapolis-i NFL stadion reflektorfényei alatt egy otthon tanuló sportolókból álló csoport rohan a pályára, pedig a szabályok nem engedik, hogy állami iskolai csapatban játszanak.
3: Nem sportolhatsz az állami iskolában, ha otthon tanulsz. Be kell járnod az állami iskolába. Az első évemben ezért nem tudtam amerikai futballozni.
2: Virginiában több mint 66 ezer gyermeket tanítanak otthon. Az állami középiskolai sportokat felügyelő szervezet azonban 1990 óta kizárja őket a versenyekből, mivel a szabályok előírják, hogy a sportolóknak be kell iratkozniuk abba az iskolába, amelyet képviselnek. Több mint 30 másik állam viszont engedélyez, hogy az otthon tanulók részt vegyenek az állami iskolai sportokban.
4: Egyértelmű, hogy Samuel és a hozzá hasonló Virginiában élő otthon tanuló diákok nem kapnak egyenlő jogi védelmet a szervezet kizáró politikája miatt.
2: Egy jogi kezdeményezés megváltoztathatja a szabályokat, miután egy család pert indított a középiskolai liga és a Roanoke-i megyei iskolaszék ellen.
3: Nem tűnik úgy, hogy lenne bármilyen jó ok arra, hogy ne vehessek részt csak azért, mert a szüleim otthon tanítatnak.
2: A kritikusok szerint az otthon tanulók bevonása kérdéseket vet fel a jogosultság és az ellenőrzés kapcsán. Ez a vita évek óta hátráltatja a jogalkotást. Állami szervezetek köztük a Virginiai Középiskolai Igazgatók Szövetsége szerint alapvető fontosságú, hogy minden diák ugyanazoknak a tanulmányi és fegyelmi követelményeknek feleljen meg. Az egykori NFL irányítóról és otthon tanulóról Tim Tebowról elnevezett javaslatokat, amelyek lehetővé tennék ezeknek a diákoknak, hogy állami iskolai csapatokhoz csatlakozzanak, évek óta vitatják Virginiában. Az úgynevezett Tebow törvények elfogadására irányuló törekvések, amelyek engedélyeznék az otthon tanuló diákok számára az állami iskolai csapatokban való játékot, évek óta kudarcot vallanak Virginiában. A korábbi NFL játékos, aki 14 gyermek édesapja, úgy döntött, nem maradt tovább a pálya szélén.
4: A feleségem azt mondta, mi lenne, ha egyszerűen létrehoznál egy saját otthoni oktatási közösséget és futball közösséget, és felépítenéd a saját iskoládat. Erre azt mondtam, érdekel.
2: Ebből született meg a Harvest Covenant, amely egy templomból működik.
4: Ezeknek a fiúknak az útjaiért, a Harvest jövőjéért.
2: Egy hitközpontú tanulóközösség középiskolások számára, amelyet olyan sportolóknak hoztak létre, akik futballozni szeretnének.
3: A második évemben az apukám elkezdett azon gondolkodni, hogy létrehozzon egy olyan futballcsapatot, amelyben otthon tanuló gyerekek játszhatnak.
2: Ez lényegében egy klubcsapatként működik a virginiai középiskolai liga rendszerén kívül. Célja a Krisztus központúság.
4: Azt akartam, hogy ez egy tanítványképző gép legyen. A gyerekek jönnek, nem is számít, honnan érkeznek, de hajlandóak legyenek tanulni az Úr útjait. És sportban is egyetemi szintűvé váljanak.
2: Második egyetemi szintű szezonjára készülve a program mára egy 30 fős csapattá nőtte ki magát.
4: Olyan közösséget szeretnénk építeni, ahol a hit áll az első helyen, és az erős családok. Mindig azt mondjuk, rendkívüli hit, virágzó családok.
1: Minden tanítványomat szeretem, de soha nem hazudok nekik.
2: A Loudoun megyei egykori tanár és edző országos figyelmet kapott, miután megtagadta, hogy olyan névmásokat használjon, amelyek nem egyeznek a diák biológiai nemével.
1: Szerintem azért szorítanak ki minket, mert nem vagyunk hajlandók alkalmazkodni vagy meghajolni abban, hogyan neveljük a gyerekeinket. Az állami iskolákban nagy a nyomás, és sokszor látható egyfajta ideológiai befolyásolás is.
2: A Harvest Covenant Lions más keresztény iskolák, otthonoktatási közösségek ellen játszik, és országos bemutató eseményeken is részt vesz, például a Homeschool Football Classic tornán.
4: Egy Loudoun megyei állami középiskolában játszottam, de ott nem találtam meg a futball keresztény szellemiségét, amit kerestem. Messzire akarok jutni benne, de ezt a helyes úton szeretném elérni.
2: Kai Bomberger itt játszotta élete első futballmeccsét.
3: Egész életemben otthon tanultam, és korábban nem volt lehetőségem futballt játszani, amíg nem hallottam erről. Az első játékban megkaptam a labdát, végigfutottam 80 yardot az oldalvonal mentén, touchdown lett.
2: Egy áttörő pillanat, amely megmutatta, milyen lehetőségeket kínál ez azoknak a játékosoknak, akik máskülönben talán sosem léptek volna pályára.
3: Szeretnék az egyetemi élvonalban játszani. A következő szintre akarok jutni. Igazából csak azt szeretném látni, mi Isten terve velem, úgyhogy megmutathatom a tehetségemet a pályán.
2: Miközben továbbra is vita zajlik arról, hogy az otthon tanuló diákok részt vehetnek az állami iskolák programjaiban, ez a kezdeményezés lehetőséget ad a sportolóknak, hogy saját útjukat járva lépjenek pályára.
1: 2024-ben a női egyetemi kosárlabda bajnokság volt az addigi legnézettebb. Milliók kapcsolódtak be, hogy az Iowa-i Caitlin Clarkot lássák. De mind Dél-Karolina Tessa Johnsonjának szurkolóiként végezték.
3: Új aranysztenderd született a női egyetemi kosárlabdában. Since 2017 óta nem volt csapat, ami több bajnokságot nyert volna, mint Dél-Karolina. A 2024-es bajnoki játszmában az első éves hallgató Tessa Johnson volt a kapitány.
5: Nem csak csoda, mert megdolgoztunk érte, de mégis csoda volt.
3: A csodás idény számára majdnem elmaradt. Másodéves gimnazistaként egy meccsen eltörte a legnagyobb csontját, a combcsontját.
5: Próbáltam mozgatni a lábamat, de konkrétan csak a felső része mozdult, lejjebb nem.
3: Tudtad, hogy baj van?
5: Igen.
3: Tartottál tőle, hogy nem fogsz tudni felépülni? Vagy eltökélt voltál?
5: Mindkettő. A hozzáállásom sokat hullámzott az egész során. Volt, hogy kétségeim voltak afelől, hogy tényleg ebbe az irányba kéne menjek. Szóval bizonytalan voltam. De kétségeim voltak afelől, hogy tényleg ebbe az irányba kéne menjek.

0: nyertél? Miből gondoltad, hogy ez volt erre a megfelelő pillanat?
1: Nem tudnám megmondani, én sem értem teljesen. A nővérem mondta, hogy gondoljak a kedvenc meccsemre is, a szó, ami eszembe jutotta, rettenthetetlen volt. Úgyhogy amikor a pályára léptem, én is félelem nélkül játszottam.
0: A legutóbbi idényben a Gamecocks bekerült az utolsó négybe, de egy győzelemmel lemaradtak az egymás utáni bajnokságról. Idén a cél ugyanaz, de a végeredménytől függetlenül Tessa tudja, mi az elhívása.
1: Rajta keresztül élek, ahogy ő is rajtam keresztül. Csak remélni tudom, hogy tudok magukat ültetni másokba a platformokon keresztül, és nem felejtem el, hogy ki vagyok és kiért játszok. Természetesen Dél-Karolínáért játszok és a női egyetemi kosárlabdáért általánosan, de valójában Istenért játszom. Nem látok más módot az életre már, mint Isten nélkül. Nem tudom, hogy ki lennék, nem is tudom elképzelni. Mindenki, aki ismer, tudja, hogy mennyire fontos számomra a hit.
0: Kérlek, definiáld, hogy számodra milyen egy sikeres idény.
1: Ha a csapattársaimnak és a fiatalabb generációknak példaképe tudok lenni, és olyan inspiráció, mint akikre én néztem fel, amikor én annyi idős voltam, ez a célom. És hát persze a bajnoki címből még egy.
2: Scotty akár az utcán is táncolhatott volna, mint Dávid. Kétszer is meghalt, mégis életben maradt. Ezért hívják Scottyt a csoda férfinek, aki szeretné, ha mindenki megismerni az ima erejét. Felhívtam, de nem vette fel. De nem gondoltam, hogy valami baj történt volna.
3: Rosin vele számára ez egy hosszú pár nap volt. Hátfájással vitte férjét Scottyt a sürgősségire. Másnap pedig elhelyezte őt egy kórteremben egy texasi kórházban, hogy elvégezhessék a vizsgálatokat. Rosin hazament, hogy összepakoljon arra az esetre, ha ez is egy hosszú nap lesz.
2: Írtam neki SMS, de nem válaszolt. Ekkor még mindig nem aggódtam, csak azt hittem, hogy elaludt. De azt mondtam magamnak, hogy akkor gyorsítok egy kicsit, összepakolom a cuccait és felmegyek a kórházba.
3: Amikor odaért, egy másik beteg feküdt az ágyában.
2: Ekkor már kicsit nyugtalan lettem, ezért oda mentem az egyik nővérhez, és megkérdeztem, mi folyik itt? Hol a férjem?
3: Az ápolók elmondták neki, hogy Scottynak vérrög keletkezett, ami a szívébe jutott, és emiatt kétszer is leállt a szíve. 8 percig nem kapott oxigént, és most az intenzív osztályon van.
2: Olyan volt, mintha valaki egy nagy gyomrost adott volna nekem. Oda mentem hozzá, rengeteg géphez kötötték, mindenféle cső volt. Soha nem láttam ilyen állapotban. Szörnyű volt így látni.
3: A helyzet tovább romlott. Az orvosok szepszistől tartottak, ezért Scottynak sürgősségi műtétre volt szüksége.
2: Élethalál kérdése volt, mert még mindig próbálták feloldani a vérrögöket. Ez továbbra is aggodalomra adott okot. Egyszerűen túl sok volt. Én csak azt mondtam, ó Istenem, Istenem, és elkezdtem így imádkozni érte. Azt mondtam, Atyám, Istenem, Jézus nevében, ha van fertőzés, vedd el, Uram, vedd el tőle. És azt mondtam az orvosnak, rendben, ha szerintetek ez a legjobb, bízom Istenben, tegyétek, amit tennetek kell. Az orvos rám nézett, és azt mondta, igen, asszonyom, megcsináljuk.
3: Rosin ima támogatást kért barátaitól és családtagjaitól, azonnal reagáltak.
2: Egyenruhában voltak és dolgoztak, de azonnal bejöttek. Egész nap tartott, de én tényleg békében voltam.
3: A műtét sikeres volt. Scotty szívleállása azonban más problémákat is okozott. Alacsony oxigénszintet, veseelégtelenséget és májkárosodást. Lélegeztetőgépen és dialízisen volt. Rosin létrehozott egy weboldalt, és a szerettei továbbra is imádkoztak a teljes gyógyulásáért.
2: Ez egy hitbéli út volt, mert nem tudtam, mire számíthatok, de tudtam, hogy Isten hűséges, és valójában ez volt az egyetlen, amire támaszkodhattam.
3: 8 nappal később Scottyt levették a lélegeztetőgépről. Meglepő módon az

0: oxigénhiány nem okozott agykárosodást.
1: Ez isteni csoda volt. Amikor végre magához tért, azt gondoltam, visszatért!
0: Bár állapota folyamatosan javult, a vesélyi továbbra is aggodalomra adtak okot. Scotty így emlékezik vissza.
2: Ő csak egyenesen rám nézett és azt mondta, Wallace, önnek egész életében dialízisre lesz szüksége. Erre én azt mondtam, nem. Nem, nem, nem. Isten igéje azt mondja, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg.
0: Ismét imádkoztak, hamarosan javultak Scotty értékei, és azt mondták neki, hogy abba hagyhatja a dialízist.
2: Szerettem olvasni, ahogy Dávid az utcán táncolt, tudja? Én is ezt csináltam a gondolataimban.
1: Isten csoda után csodát tett.
0: Aztán február 26-án, alig több mint egy hónappal a kórházba kerülése után, Scottyt átvitték a rehabilitációra, hogy megerősítsék az izmait és újra megtanuljon járni. Egy héttel később hazaengedték.
1: Behajtottunk a környékünkre. Annyira megható volt, hogy az összes szomszédunk kijött, pedig esett az eső, és üdvözölték itthon. Sírt. Azt mondta, hogy ezek nem könnyek, de mégis könnyek voltak. Sírt, hogy végre hazatérhetett. Kicsit izgultam, mert nagyon lefogyott.
0: Miután hazatért, Scotty elkezdett hízni, és visszatért a régi önmagához. Hálás volt, hogy minden napot úgy kezdhet, ahogy évek óta szokott, imádsággal és Isten szavával.
2: Felkelek az ágyból, aztán kijelentem. Kimondom a számmal, hallom a fülemben, behatol a lelkembe, és megjelenik az életemben. Azt hiszem azért, mert ezt minden nap megteszem. Olyan, mint ő. Felépítek egy kincstárat, mint egy lelki bankszámlát. És amikor nagy összeget kellett felvennem, mint amikor kétszer is meghaltam, elég volt a lelki bankszámlám ahhoz, hogy visszatérjek. Csoda embernek hívnak.
1: Az ima volt a kulcs ahhoz, hogy eljusson oda, ahol ma tart. Mert láttam az imádság erejét, ami az agyának működéséhez elengedhetetlen volt. Vagy hogy lekerüljön a dialízisről, hogy újra tudjon enni és saját lábán járni. Az imádság ereje működik.
0: A Wallace család visszatért a szokásos életviteléhez. Scotty önkéntes lelkészként szolgál, és mindketten lelkesen mesélik el a történetüket.
2: Az ördögnek ki kellett volna iktatnia, amikor még lehetősége volt rá. Egy teljesen új szintre emelkedtem az irgalmasság, az empátia és az Isten szeretet terén.
1: Isten a válasz mindenre, amivel szembe találod magad. Légy türelmes, imádkozz kitartóan, és ne add fel, bármi történjék is. És gyűjtsünk a szellemi bankszámlánkra, amiről a riportban is szó volt. Ez a bölcs hozzáállás. Ne várjunk addig, amíg a szükség bekopogtat. Be kell raktározni a szívünkben, az elménkben, így táplálkozhatunk belőle, amikor kelleni fog. Ez is egy csodás bizonyság Isten előrelátásáról, de persze azt is megmutatja, milyen gyorsan változhatnak a dolgok az életben. Mindig jöhet valami váratlan, aztán ott állunk. A szellemi bankszámlánkra mindannyian gyűjtenünk kell. A héten imahetet tartottunk, péntek az utolsó napja ennek. Minden tavasszal megtartjuk, most lesz vége az idejének. Persze minden nap imádkozunk az adásokban, de most kimondottan önökért. És biztos vagyok benne, hogy a nézőink életében is történtek váratlan kihívások. De legyen szó akár hosszan fennálló betegségekről, mindenért imádkozni szeretnénk. Facebookról is kaptunk imakéréseket, itt is van egy. Valaki teljes gyógyulást szeretne a váll- és nyakfájdalmakból. Más imád kér a krónikus vesebaja miatt, más magas vérnyomás vagy pajzsmirigy túlműködés miatt. Gordon, nálad is van pár.
2: Szélütés utáni lábadozás. Gyógyulás egy válműtét után. Valaki pedig a szemei gyógyulására kért imát, glaukóma és levált retina miatt. Mindezeket az imakéréseket felemeljük az Úr elé. De kérem, emlékezzenek a riportra és a szellemi bankszámlára. A Biblia ugyanis szintén beszél ugyanerről a dologról. Ilyen pozitív megvallást olvashatunk benne. Hittem a szívemben, így megvallottam. A beszédnek pedig teremtő ereje van. Ez létre szólít dolgokat. A nyelvben benne van a halál ereje is. Átkozhatja is az ember magát vele, vagy akár másokat is. Ugyanakkor áldást és gyógyulást is mondhatunk vele magunkra. A megbocsátást is kérhetjük vele, mégpedig a hit pozitív megvallása által. Jézus is beszélt ugyanerről Márk evangéliumának 11. részében. Aki nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Nem csodálatos? Szólni kell a hegynek, és megmozdul. Bármiért is imádkozunk, bármit kérünk, bármit vallunk meg, az megadatik. De persze ez nem olyasmi, hogy akkor most megvallom, hogy nekem legyen egy luxushajón, vagy ilyesmi. Isten akaratának megfelelőt kell kérni. Ha az ember tudja, milyen a mennyek országa, tudja, mit akar Isten. Isten akaratát kell megvallani, hinni, és akkor megadatik. És mik azok, amiket már megkaptunk Jézus kereszt halálának köszönhetően? Már megkaptuk az üdvösséget. Már miénk a megbocsátás. Már megkaptuk a Szent Szellem keresztségét is. Már miénk a Szent Szellem összes ajándéka. Már megkaptuk a gyógyulást is. Sőt, már miénk Isten dicsőségére az ígéret, hogy minden szükségünket betölti. Hát nem csodálatos? Valljuk hát meg ezeket. Valljuk meg, hogy Isten jó, hogy ő figyel ránk. Ő meggyógyít, helyreállít, megbocsájt nekünk. Ő azt akarja, hogy vele legyünk az örökké valóságban. A megvallásban pedig kimondhatjuk, bármi is legyen a gond, és kijelenthetjük, hogy tűnjön el. A hegy essen a tengerbe. Nem lesz már hatása az életünkre. Imádkozzunk tehát, hittel fogjuk ezt tenni, de önök is gyakorolhatják a hitet, és imádkozhatnak velünk. Isten pedig így megteheti, amit amúgy is megígért már. Mindenható Istenünk eléd jövünk, mégpedig hittel lépünk eléd. Hiszünk Jézusban, és hiszünk az ő kereszt áldozatában is. Hisszük, hogy az ő sebeiben mi is meggyógyultunk. Hisszük, hogy az ő vére befedez, és a mi bűneinknek már nincsen emlékezete. Hiszünk az ő testében, és hogy részesei vagyunk Jézus isteni természetének. Hisszük, hogy ő itt járt a földön, ahogy most mi is. Ezzel a hittel mondjuk most ki mindazokat a szükségeket, amik nyomasztanak, és kimondjuk, hogy ezek szűnjenek meg. Jézus nevében mondjuk, nincs hatalmuk, nincs jogalapjuk ezeknek a mi életünkben és testünkben, így most tűnjenek el. Átvesszük mindazt, amit nekünk szántál, Istenünk. Átvesszük Jézus nevében. Terry, kérlek, folytasd.
1: Egy nézőnknek a nyaka körül van valami problémája, ami a fülcsatornát is érinti. Fülorgégészhez kell járnia. Most ezt az Úr meggyógyítja, ahogyan éppen ezért imádkozik. Tegye a kezét a beteg területre, és fogadja el, amit Jézus cselekszik a testében. Fogadja el most a gyógyulását a Jézus nevében. Minden helyreáll a testében.
2: Valakinek megsérült a válla, amit meg is műtöttek már, és itt, ezen a területen az izma annyira feszes, mint egy gumiszalag, és nagy fájdalmakat okoz önnek. Most Jézus nevében járja át a gyógyulás teljesen az izületeit. Legyen olyan, mintha soha nem sérült volna meg. Legyen újra teljesen egészséges. Emelje fel a jobb karját, és fogadja el a gyógyulást. Fogadja el Jézus nevében.
1: Többen vannak, akik tüdőgondokkal küzdenek. Az állapotuk nem engedi meg, hogy rendesen levegőt vegyenek. Most vegyenek egy mély lélegzetet. Innentől képesek lesznek erre. A Jézus nevében.
2: Valakinek víz van a tüdejében, de Isten most meggyógyítja önt. Van valaki más, vagy talán ugyanaz a személy? Nem, ez valaki más, akinek a szíve körül folyadékgyülem van, és vele született szív problémáról beszélnek. Kimondták ezt önre, de Jézus nevében legyen egészséges. Legyen a szívizomzata teljesen épp, a keringése, a légzése, minden kerüljön egyensúlyba, és Jézus nevében legyen teljesen egészséges. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a gyógyító és a helyreállító. Te adod az életet és a lélegzetet, mindannyiunkba. Általad van igazságunk, elfogadjuk, amit Jézus által kaptunk tőle. Jézus nevében. Amen.
3: Amen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket! Irán azt állítja, hogy megakadályozta amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, ezzel reagálva Trump elnök tervére, hogy biztonságban átvezessék a hetek óta várakozó teherhajókat.
2: Az elnök szerint a Szabadság projekt humanitárius küldetés, több száz teherhajónak és legénységnek segítenek kijutni a konfliktus zónából. Irán szerint ez a tűzszünet megsértése. Joshua Swanson jelentkezik Jeruzsálemből.
3: Donald Trump elnök jelezte, hogy az Egyesült Államok fenntartja katonai jelenlétét a térségben, miközben folytatódik a szócsata Iránnal.
1: Ha most távoznánk, 20 évbe telne nekik az újjáépítés. De még nem távozunk. Célunk, hogy ne kelljen 5 év múlva visszatérnünk.
3: Az elnök nyilatkozatával egyidejűleg Amerika új műveletre készül a Hormuzi szorosban, ahol több száz tenger alatt járó és több ezer fős legénységreket a háborús helyzet miatt. Trump elnök bejelentette, hogy az USA megkezdi a hajók átvezetését a vízi útvonalon, és szerinte ez egy humanitárius lépés, amelyet más nemzetek kértek, mivel a hajók élelmiszer és vízkészletei kifogyóban vannak. A hajók mozgatása csupán arra szolgál, hogy felszabadítson embereket, vállalatokat és országokat. Ők semmi rosszat nem tettek, a körülmények áldozatai, írta Trump a True Social-on. A terv részletei még nem egyértelműek. Kérdés az is, hogy az Egyesült Államok kísérni fogja a hajókat, vagy csak navigálja azokat. Az AP szerint az Egyesült Államok megerősített biztonsági övezetet hozott létre a főhajózási útvonalakon kívül. A központi parancsnoksága közölte, hogy a Szabadság projektben rakétarombolók és több mint 100 harci repülőgép vesz részt, de nem közölt részleteket azok bevetéséről. Az iráni parlament tagja Ebrahim Azizi figyelmeztetést tett közzé, bármilyen amerikai beavatkozás a Hormuzi szoros új hajózási rendjébe a tűzszünet megsértésének minősül. Trump elutasította Irán legutóbbi békejavaslatát, közvetítőkön keresztül tárgyalnak. Irán nem hajlandó megvitatni nukleáris programját, amely Trump elnök számára vörös vonal. Irán a háború 30 napon belüli befejezését sürgeti. Amerikai tisztviselők szerint az Iránra nehezedő gazdasági nyomás fokozódik.
1: Elmondhatom, hogy megfojtjuk az iráni rezsimet. Nem képesek kifizetni a katonáikat. Ez egy valódi gazdasági blokkád. A pressziónktól nem szabadulnak.
3: Mindeközben folytatódnak a harcok Izrael északi határán, ahol az Irán által támogatott Hezbollah tűzszüneti megállapodás ellenére újabb támadásokat indít. A Hezbollah képviselője szerint a terrorszervezet figyelmen kívül hagy minden olyan megállapodást, amely a Libanon és Izrael közötti béketárgyalások eredménye. Netanyahu bejelentette az izraeli légierő bővítését, megerősítve az ország pozícióját, mint a térség egyik vezető katonai hatalma.
1: 200-adnyi modern repülőgépet szerzünk be, F-35-ös és F-15IA típusokat. Pilótáink bárhová képesek elérni az iráni légtérben.
3: Az Egyesült Államok segélyhivatala szerint újabb ENSZ munkatársak hozhatók összefüggésbe az október 7-i támadásokkal, további 4 alkalmazottat vádolnak a Hamashoz fűződő kapcsolatokkal, ezzel a felfüggesztett vagy eltiltott személyek száma 21-re emelkedett. Joshua Swanson, CBN News, Jeruzsálem.
1: Most felteszek egy kérdést. Az iráni háború elleni tiltakozás Trump elnök személyisége vagy Benjamin Netanyahu miniszterelnök személyisége miatt van? Szerintem, ha Clinton, Obama vagy Biden kezdeményezte volna ezt és kijelentette volna, hogy végeztünk ezzel a terrorista rezsimmel, ugyanis nem tudjuk megállítani az ideológiát, de meg tudjuk állítani a finanszírozást. 10 év alatt 5 forradalom is volt, amelyek megpróbálták megdönteni ezt a teokráciát. Akkor valósítsuk meg ezt, hogy végre béke legyen a világon. Ha bárki másról lenne szó, egyhangú támogatásban részesülne, hiszen Irán a terror legnagyobb exportőre a mai világban. Nélkülük nem lenne Hamas, nélkülük nem lenne Hezbollah, béke lenne, és az egyszerűen csodálatos volna. Ezzel egyúttal megmutatná a kemény vonalasoknak, az ideológusoknak is, hogy az iszlám teokrácia nem működik. Világi államra van szükség, ahol az emberek élvezhetik a szabadságot. Ha muszlimok akarnak lenni, legyenek. Ha keresztények akarnak lenni, legyenek. Ha zsidók akarnak lenni, legyenek. Ezek a dolgok a civilizáció alapjai, és ezért nem működik a teokrácia. Egyszerűen nem működik, szóval tegyük fel a kérdést. Az ellenkezés alapja az, ami valójában ott zajlik, abban az országban, abban a régióban, vagy inkább ez csak egy adott személyiség iránti ellenérzésről szól. Ahogy én látom a dolgot, be kell fejeznünk ezt a munkát. Nem mehetünk oda csak úgy, és utána mondjuk, hogy 2,5 vagy 20 év szünetet tartunk, és hagyjuk őket újjászerveződni, mert így még erősebben térhetnek majd vissza. Itthon egy jelentős győzelem a magzatvédő csoportok számára, hogy a szövetségi bíróság megakadályozta az abortusztabletta postai kézbesítését. Riportunk.
3: Egyesek szerint ez a legátfogóbb abortuszkorlátozás a 2022-es legfelsőbb bírósági döntés óta, amely hatályon kívül helyezte a Roe kontra védügyet. Egy 3 bíróból álló felleviteli bírósági tanács ideiglenesen megtiltotta, hogy a nők postán kapják meg az abortusztablettát, a mifepristont. Az FDA 2000-ben hagyta jóvá a tablettát, és 2023-ban a Biden kormányzat alatt már nem volt szükséges, hogy a nők személyesen felkeressenek egy hitelesített egészségügyi szolgáltatót a gyógyszerhez jutáshoz. Kritikusok szerint a postán küldött abortusztabletták megkerülik az állam teljes körű abortusztilalmát.
2: A Dobbs döntés után az FDA bejelentette, hogy megszünteti a személyes kiadás követelményét az abortusztabletták esetében. Ezzel lehetővé tette, hogy a tablettákat országszerte postázzák.
4: Némely orvos tablettákat küld olyan államokba, ahol az nem legális. A körzeti bíróság döntése lényegében ezt megállította.
3: A Planned Parenthood, az ország legnagyobb abortusz szolgáltató szervezetének vezetője szerint ez a bírósági döntés egy országos abortusz tilalom felé tett lépés.
2: Teljesen felháborító látni, ahogy egy szövetségi bíróság ismét az abortuszhoz való hozzáférést támadja.
3: Míg az abortuszpárti aktivisták azt állítják, hogy a mifepriston biztonságos, mások arra figyelmeztetnek, hogy különösen veszélyes lehet azoknak a nőknek, akik postán kapják meg.
2: A kockázatok: vérzés, fertőzés, vérátömlesztés szükségessége és a perforáció.
3: A magzatvédő csoportok üdvözölték a döntést, az ADF jogvédő szervezet, amely részt vesz az ügyben, azt mondta, hogy ez megakadályozza, hogy abortuszpárti aktivisták és orvosok nagy mennyiségben küldjenek magas kockázatú abortusz gyógyszereket olyan államokba, amelyek védik a meg nem született kisbabák életét. A National Right to Life szerint ez visszaállítja a személyes orvosi vizsgálatok szükségességét a veszélyes abortusztabletták esetében. A magzatvédő csoportok régóta figyelmeztetnek arra, hogy a gyógyszeres abortuszok magas szövődmény arányjal járnak, és hogy a személyes orvosi felügyelet hiánya veszélyezteti a nőket. Az ellenzők azt is állítják, hogy az abortusztabletták postázása sérti a Kempstack törvényt, amely tiltja a fogamzásgátlók postai küldését. Az abortusz jogok támogatói arra kérték a legfelsőbb bíróságot, hogy függessze fel az alsó bíróság döntését addig, amíg végleges határozat nem születik.
1: Beszámolunk majd a legfelsőbb bíróság döntéséről. A tárgyalások folynak, de számomra ez a nők egészségét érintő kérdésnek tűnik. És úgy vélem, hogy ez egy veszélyes gyógyszer, amelyet orvosi felügyelet nélkül szedni nem szabad. És hogy a nők orvosi felügyelet hiányában a sürgősségi osztályra kerülnek, számomra egyszerűen érthetetlen. Az Irán és gázai, libanoni és jemeni szövetségesei által vívott több fronton zajló háború súlyos terhet ró az izraeliekre. Alig néhány nappal az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai akciója előtt több tucat elkötelezett férfi utazott Izraelbe, hogy segítsen az embereknek az újjáépítésben és a helyreállításban.
4: A Jewish National Fund USA által szponzorált Brotherhood Mission keretében ezek a férfiak országszerte adományokat gyűjtöttek az Egyesült Államokban.
3: Lényegében két célunk van. Az egyik, hogy minél több mindent hajtsunk végre szeretetből izraeli testvéreink iránt. A másik pedig, hogy minél több pénzt gyűjtsünk izraeli testvéreink számára.
4: A csoport alapítója és elnöke 2024-ben indította el a missziót, mivel október 7-e után nagy szükség volt a zsidó néppel való szolidaritásra.
3: A srácok, akik idejönnek, különlegesek, mert szívük mélyén valóban érzik a kapcsolatot Izrael népével és Izrael földjével. Az elmúlt három év mindegyikében körülbelül 35-45 embert hoztunk ide, és eddig 5 millió dollárt gyűjtöttünk össze a három utazáshoz.
4: Michael Segal társelnök fontosnak tartja a projekt növekedését és munkájuk gyümölcsét, mivel az izraeliek több mint 60%-a poszttraumás stressztől vagy folyamatos traumától szenved.
1: Amikor az izraelieknek elmondjuk, hogy kiküldetésen vagyunk, hogy az Egyesült Államokban gyűjtöttünk adományokat, és azért jöttünk, hogy támogassuk és szeretettel vegyük körül őket. Gyakran előfordul, hogy megölelnek minket.
4: Ez a Mále Cvia közösség, amely a galileai dombok között fekszik. Azért hozták létre ezt a gyönyörű helyet, hogy reményt és gyógyulást hozzanak a poszttraumás stressz szindrómával küzdő veteránoknak. A CBN News két napot töltött a csoporttal, azelőtt, hogy megkezdődött volna a Roaring Lion hadművelet. Előadás tartott az a társ Soham, aki 505 napot töltött a Hamas fogságában. Dicsérte a csoportot, mert támogatják a célt.
3: Ők valóban fantasztikus emberek, akik tényleg jót akarnak tenni. Azért jöttünk ide, hogy megnézzük a PTSD projektet, amely azokat a poszttraumás stresszben szenvedő katonákat kezeli, akik idejöhetnek és különleges módon gyógyulhatnak meg.
4: Soham úgy véli, hogy a poszttraumás stresszavar kezelése lehet Izrael következő adománya a világ számára. Max Schechter a csoport egyik tagja, 14 éves fiát Alexet a 2018-as Parklandi iskolai lövöldözés során gyilkolták meg.
1: Azért vagyunk itt, hogy segítsünk azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket. Mindannyian sajnos egy ilyen klub tagjai vagyunk.
4: Schechter azt reméli, hogy másoknak segítve életben tarthatja fia emlékét.
1: Csak azért, mert a gázai háború véget ért, a szenvedés még nem ért véget. Rengeteg ember szenved még mindig traumától és poszttraumás stressz szindrómától. Ezért is örülünk annyira, hogy itt lehetünk.
4: Mark Hunter október 7-e óta már harmadszorra jár itt.
3: Izraelbe azért jöttem, hogy támogassam az országot, mert most van szükség a jótékonyságra és a szeretetteljes cselekedetekre. És úgy gondolom, hogy Amerika érdeke, hogy támogassa a legerősebb szövetségesét, Izraelt. Ezért van nálam ez a zászló.
4: Rich Wolkowitz egyetért azzal, hogy ez Amerika érdeke. Szerinte Izraelnek támogatásra van szüksége, és nagyon szoros kapcsolatot érez a keresztényekkel.
1: Amerikaiakként nagyon fontos, hogy támogassuk szövetségeseinket, és mint zsidó keresztény nemzet mi is támadás alatt állunk. Az izraeliek igazán nagyra értékelik a támogatásunkat. Megpróbálunk minél többet visszaadni a világnak.
4: Gadi Ilan, aki Izraelben született és nőtt fel, ma már az Egyesült Államokban él. Fiatal katonaként Ilan részt vett az Entebbei mentőakcióban, amelynek során több mint 100 izraeli és zsidó túszt mentettek ki egy palesztin terroristák által eltérített repülőgépről.
3: A mi feladatunk az, hogy segítsünk nekik. Megadjuk nekik az eszközöket, a lehetőséget és a támogatást. Egy ilyen csoport pontosan ezt teszi.
4: Remélik, hogy keresztények is csatlakoznak.
1: Az Egyesült Államokban nagyon sok olyan keresztény cionista van, aki támogatja a tevékenységünket. És ez a segítségnyújtás, ez a támogatás nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy Izrael állama fennmaradjon.
4: Julie Stahl, CBN News, Málec Via, Észak-Izrael.
3: Üdvözöljük Önöket újra a 700-es klubban. Szombaton több százan vettek részt egy nyilvános keresztelőn a kaliforniai Newport Beach-i rendezvény helyszínen, ahol több mint 30 egyház képviseltette magát. A Keresztejük meg Kaliforniát kampány keretében több mint 650 ember jelentkezett megkeresztelkedésre előzetesen. A szervezők szerint a végső létszám meghaladhatja az 1000 főt is. A Pirates Cove az a hely, ahol a 70-es évek elején kezdődtek a Jézus forradalom keresztelései. A Keresztejük meg a világ egy országos és globális keresztségi rendezvény, amelyet május 24-én rendeznek meg Washington DC-ben. A helyszín a Biblia Múzeum lesz. A CBN Superbook eljutott egy hongkongi fogyatékkal élő gyermekek számára fenntartott iskola tanulóihoz. Nemrég egy elkötelezett missziós csapat elvitte a Superbookot az iskolába, és örömteli tartalmas élményt nyújtott a diákoknak. Több mint 300 gyermek gyűlt össze, hogy megnézzék a Superbook epizódot, részt vegyenek az interaktív foglalkozáson, és meghallgassák az evangéliumot, amelyet egyszerű, meleg szívű és érthető módon mutattak be nekik. A gyerekek közül sokan nyitott szívvel reagáltak, egyesek azt mondták, hogy többet szeretnének megtudni Jézusról.
1: A 2 éves Isaiah-t azonnal vissza kellett vinni a sürgősségire, mert annyira kínzó fejfájása volt. A vizsgálat során kiderült, hogy agyhártya daganata van. A szülei összehívtak a neten egy ima csoportot.
4: Ott ültünk az orvosnál, és közölték velünk, hogy a fiunk rákos, mintha egy kést szúrtak volna belém, és jól megforgatták volna. Borzalmas volt.
1: Patty és Bill Gunn 3 fiút nevelnek Floridában. A legkisebb fiú Isaiah pici korában sokat betegeskedett, de 2 éves korára úgy tűnt, hogy teljesen rendbe jött.
4: Volt trambulinjuk, bicikliük, szóval mindig csináltunk valamit. Nem unatkoztunk.
1: Isaiah-nak nem szűnő erős fejfájása lett, ami nem akart elmúlni. A szülei így elvitték gyorsan a gyerekorvoshoz.
5: Megszólalt bennem a vészcsengő, hogy itt valami nagyon komoly baj van. Imádkoztunk, hogy Isten segítsen az orvosoknak kideríteni, mi ez, adjon nekik Isten bölcsességet ehhez.
1: Az MRI-re ugyan 6 hónappal későbbre adtak időpontot, de Isaiah fejfájása olyan súlyos volt, hogy azonnal a sürgősségire kellett vinni.
5: A fejemben minden átfutott, amit eddig erről olvastam. Lehet, hogy érfaltágulás, vagy vízfejűség, vagy... ki tudja, mi lehet.
1: A CT kimutatta, hogy Isaiah-nak kóros agyduzzanata van, ezért másnap reggelre MRI-re utalták be, és Patty Isaiah-val kapott egy külön kórtermet a hematológián.
4: Az futott át az agyamon, hogy ide aztán sose vágytam. Akkor kezdtem rádöbbenni, hogy valami iszonyú nagy bajban vagyunk.
1: Másnap reggel az MRI kimutatta a problémát. Egy nagy daganat tekeredett Isaiah agytörzse köré.
4: Ijesztő volt, félelmetes. Ilyenkor csak térdre borulsz és szólsz az összes ismerősnek, hogy imádkozzanak.
5: Emlékszem, az arcomat a kezembe temettem, csak sírtam és mondtam Istennek, ezen a helyzeten csak te tudsz úrrá lenni.
1: Október 24-én Isaiah-t megműtötték és leszedték a daganatot az agyáról. A 12 órás műtét alatt az orvosok precízen eltávolítottak minden egyes rákos szövet darabot. Szülei ez idő alatt az egyetlen lehetséges és hatékony módját választották a betegség elleni harcnak, imádkoztak.
4: Benne volt a pakliban az is, hogy esetleg megbénul vagy agykárosodott marad. Nagy veszélyben volt.
5: A betegség alatt a hitünk csak megerősödött, mivel jobbat nem tehettünk, mint bízunk Istenben és az ő tervében, bármi is következzen.
4: A család és a barátok egész nap folyamatosan imádkoztak a váróteremben, az emberek jöttek-mentek, de a csoportos ima mindig ment a műtét alatt. A félidőben elcsüggettem, és azt latolgattam, hogy mi lesz velünk.
1: Az összes daganatos szövetet el tudták távolítani az agyról. Viszont még komoly komplikációkkal kellett megküzdeni, mert Isaiah-nak idegkárosodása lett.
4: Állandóan fuldoklott, és nem tudott nyelni, ez így ment, nem is tudom, heteken keresztül. Ilyenkor az orvosi tím berobogott, és megpróbálták visszahozni. Borzasztó volt.
1: Kiszáradt és legyengült. Egy nyílást metszettek a légcsövén, illetve a nyelőcsövén a torkán keresztül, hogy tudjon lélegezni, és lehessen mesterségesen táplálni. Patty és Bill folyamatosan imádkoztak.
4: Most bízom egyáltalán Istenben? Elhiszem azt, amit egész életemben tanultam? És akkor is tudok bízni Istenben, ha elviszi a gyereket? Mert sokszor azt láttam, hogy nem sok hiányzik ahhoz, hogy meghalljon. Akkor is ott el kellett döntenem, mert az őrület szélén álltam. De meghallottam Isten szavát. Bízol bennem?
1: Pár napon belül stabilizálódott Isaiah állapota, és bekapcsolódott egy kutatási programba, ami ezt a daganatfajtát kutatja. De még nem volt túl a veszélyen. Az ezt követő 7 héten keresztül 33 célzott sugárkezelést kapott. A szülei a Facebookon osztották meg a híreket.
5: Nagyon nehéz látni a saját gyerekedet keresztül menni bármilyen nehézségen vagy küzdelmen. Úgyhogy az, hogy ott volt az a közösség a Facebookon keresztül, ahol az emberek megosztották a biztatásukat, imájukat, a saját tapasztalatukat, vagy az, hogy ott voltak mellettünk, az rendkívül bátorító volt.
1: Isaiah nem adta fel, kitartott, és december 31-én hazaengedték a kórházból. Az utolsó sugárkezelése járóbetegként 2013. február 4-én volt. 6 hónap múlva a mesterséges táplálást abba hagyhatták, és visszatért a normális életbe.
4: A kezdetektől láttuk Isten munkáját.
5: Amikor az ember túlél egy ilyen vihart, akkor sokkal erősebb, mint valaha volt. Most már olyan helyzetben vagyunk, hogy másnak is tudunk segíteni, aki hasonló megy keresztül, és a hite folytán van.
1: Ma már Isaiah egy normális tinédzser életét éli, a tumornak pedig nyoma sincs. Tanul vezetni, és rengeteg szakkörben vesz részt. Beleértve az iskolai énekkórust, amiről az orvosok azt mondták, hogy nem lesz képes rá soha.
4: Azt mondták, hogy hát lehet, hogy egyszer fog majd tudni beszélni, de soha nem lesz képes énekelni. Először nem is tudott, de 9. belépett a kórusba, és a haladó csoportba is jelentkezett.
6: Nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten ott volt mellettem, és kihozott ebből. Ez nekem is erőt adott, hogy olyan dolgokat tegyek meg, amiket valószínű nem mertem volna. Belévetem a hitem és a bizalmamat. Bármi is történik önnel, Isten mindig ott lesz, és készen áll arra, hogy felemelje önt, és segítsen.
5: Amikor látjuk Isten hűségét újra és újra, akkor mi más tehetnénk, mint hogy bízunk benne. Még akkor is, ha valami nem jól alakul, vagy nem úgy alakul, ahogy vártuk volna.
4: Ha ön nem hívő, keresse Istent, ha pedig már hisz, mélyedjen el az igében. Meglátja, hogy Isten akarata az, amit bár néha nehéz elfogadni, mégis ő írja a legjobb történetet az életünkben.
1: Ma ezzel búcsúzunk. Nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszant űr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek.

0: heaven, yes I am.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket! A tűzszünet ingatag lábakon áll, miután tegnap Irán tüzet nyitott amerikai hadi és teherhajókra a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok válaszul elsüllyesztett 6 kisebb iráni hadihajót.
2: Irán az Egyesült Arab Emírségekre is rakétákat lőtt ki, és eltalált egy olajlétesítményt. Trump elnök továbbra is tárgyalás útján keresi a megoldást az irániakkal. Julie Stahl beszámolója. Irán hétfőn rakétákkal, drónokkal és kisebb hajókkal támadt amerikai had- és teherhajókra a Hormuzi szorosban. Brett Cooper, az amerikai központi parancsnokság vezetője elmondta, viszonozták a tüzet, elsüllyesztve 6 kisebb iráni hadihajót, melyek civil hajókat vettek célba.
1: A cirkáló rakéták az amerikai haditengerészet hajóit célozták, illetve a kereskedelmi hajókat. Vállalt kötelezettségünk volt, hogy megvédjük magunkat.
2: A feszültség azután támadt, hogy Trump elnök bejelentette, az Egyesült Államok segíteni fog néhány a szoroson kívül rekedt teherhajónak és tartályhajónak. A Truth Social-on azt írta, biztonságosan kivezetjük a hajókat ezekről a vizekről, hogy szabadon folytathassák útjukat. Az USA közölte, hogy 2 amerikai zászló alatt közlekedő hajót biztonságban átvezettek a szoroson. Irán magának követeli a teljes hajóforgalom ellenőrzését, és azt állítja, figyelmeztető lövéseket adott le, és videót is közzétett a támadásról. Az Exxon egy iráni miniszter azt írta, a Freedom Project most már zsákutca. Irán hétfő rakétákat lőtt ki az Egyesült Arab Emírségekre is, ami eddig a tűzszünet legsúlyosabb megsértése. Az emírségek külügyminisztériuma határozottan elítélte a rakétákkal és drónokkal civil létesítményeket célzó támadást, újabb iráni agressziónak és veszélyes eszkalációnak nevezve azt. A Védelmi Minisztérium közlése szerint 15 rakétát és 4 drónt semmisítettek meg, de egy drón becsapódott és tüzet okozott egy fontos olajlétesítményben. Az izraeli vaskupola rakétavédelmi rendszer lelőtte az egyik iráni rakétát. Az Axios szerint Izrael a háború elején egy üteget és katonákat küldött az emírségekbe. Egy iráni szóvivő hétfőn bejelentette, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások kizárólag a háború lezárására összpontosítanak, az urándúsítás és más nukleáris anyagok nem képezik a tárgyalások részét. Trump elnök gazdasági vezetőknek így nyilatkozott.
1: Az országunk virágzik, annak ellenére, hogy egy, ahogy én hívom, mini háborúban vagyunk.
2: Trump azt mondta, Amerika kénytelen volt kerülőutat tenni a jelenlegi háború felé, hozzátéve, hogy az ország rekordüzleteket köt, Irán pedig meggyengült.
1: Nincs haditengerészetük, nincs légierejük, nincs légvédelmük, nincs radarjuk, semmiük sincs. Vezetőik sincsenek, pontosabban már nem léteznek. Nem engedhetjük, hogy atomfegyverhez jussanak. vannak, mert akkor elképzelhetetlen dolgokkal szembesülnénk. Ebben egészen biztos vagyok.
2: Izrael közölte, hogy fokozott készültséget rendelt el, és készen áll a harcok folytatására, miután Trump figyelmeztette Iránt, hogy eltörlik a föld színéről, ha amerikai hajókra támad. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: Most a CBN News közel-keleti iroda vezetője csatlakozik hozzánk Jeruzsálemből. Az elnök ezeket a lépéseket nem nevezi a tűzszünet megsértésének, és még mindig tárgyalásos megoldást keres. Szerinted meddig követhető ez az irány?
3: Nagyon bizonytalan, hogy pontosan meddig folytatja majd a tárgyalásokat. Az viszont világos, hogy a tárgyalások kezdete óta minden iráni javaslatból hiányzott valami, amit Trump elnök szeretett volna. És úgy tűnik, hogy a legfőbb holdpont az atomprogram. Trump fenyegeti is Iránt, ahogy Julie is mondta, hogy a földdel teszi egyenlővé, ha megtámadja az amerikai hadihajókat, amelyek a hormuzi szorosban kísérik a hajókat. Sok jel mutat arra, hogy fordulóponthoz érkeztek a katonai lépések terén. Tegnap szálltam le a Ben Gurion repülőtéren, és amerikai repülőgépeket láttunk ott, amelyek lőszert szállítottak. És valaki azt mondta, hogy ezek nem is a Hormuz miatt jöttek. Izraelben Netanyahu miniszterelnök megtiltotta a minisztereinek, hogy Iránnal kapcsolatban nyilatkozzanak. Ez is jele annak, hogy nem akarnak ellentmondó jelzéseket küldeni. És ahogy Julie is említette, az IDF a maximumra emelte a készültségi szintet. Folyik Netanyahu pere is, ezért kevesebb időt tölt ezzel. Az óvóhelyek egész Izrael területén nyitva vannak. Több tucat amerikai teherszállító gép rak le fegyvereket a Ben Gurion repülőtéren. Másrészt az iráni hadsereg azt állítja, hogy új fejezet kezdődik, olyan, amilyet az ellenség még sosem látott. Erősödik tehát a retorika. Az öbölben az emirátusok bejelentette, hogy iskoláik online oktatásra váltanak. Szóval nagyon sok jelzés van azzal kapcsolatban, hogy történni fog valami, és minden arra utal, hogy folytatódni fog a háború.
1: Mit jelent ez Izrael számára? Nekem úgy tűnik, hogy kerülik a szárazföldi csapatok bevetését és a személyi állomány veszélyeztetését. Szinte olyan, mint egy távirányítóval vívott háború. Meg fog ez változni? És az IDF vagy az amerikai hadsereg behatol a szárazföldön Iránba? Neked mi a véleményed erről? Sajnos csak a levegőből nem lehet mérehatóan támadni.
3: Nem vagyok biztos abban, hogy az IDF, de az viszont biztos, hogy vannak szárazföldi csapatok Iránban. A CIA és a Mossad is már tavaly júniusban ott volt a 12 napos háború alatt. Biztos, hogy vannak már ott, de nyilván más lenne a helyzet, ha belépne a 82. vagy a 101. légideszant, vagy mondhatnám a 102-est is. Az megváltoztatná a dolgokat. Megtámadják vajon a Kárk-szigetet? Megpróbálják elérni majd a partvonalat a hormuzi szorosban? Majd meglátjuk. Minden bizonnyal új szintre lépne a háború azzal, ha szárazföldi csapatok is lennének Iránban. De az nem kizárt, ha például meg akarják szerezni a dúsított urániumot, amiről úgy gondolják, hogy tudják, hogy hol van. Vagy csak különleges egységeket küldenek be, hogy kihozzák az uránt. Majd meglátjuk. És azt is, hogy ez a Kapitóliumban milyen reakciókat vált majd ki.
1: Beszéljünk kicsit az energiahelyzetről. Amerikában, például Virginiában a benzinára átlépte a gallononkénti 4, vagyis literenkénti 1 dollárt, Kaliforniában pedig a 6 dollárt. El tudom képzelni az árakat Izraelben. Hogyan hat ez a világpiacra?
3: Eltöltöttem pár hetet Amerikában, amikor ott voltam nálatok a stúdióban másfél hete, és az államokban a legtöbb panaszt a benzinárával kapcsolatban hallottam. Talán ez okozza a legnagyobb gondot. A háború előtt a benzin átlagos ára literenként 70 cent volt, most viszont 1 dollár fölött jár. Egy átlagos családnak ez havonta legalább 200 dollár többletköltséget jelent. Munkába kell járni, a gyermekeket elvinni az iskolába, élni a mindennapi életet. Fájdalmas most a tankolás. Itt Izraelben, vagy mondhatnám az egész Közel-Keletet, ez nem csak egy rövid távú válság, hanem az emberek ebben potenciális történelmi fordulópontot látnak. És szerintem azért, mert ha ez megsemmisíti Irán atomprogramját, az nem csak Izraelnek és a régiónak jelent majd nagy előnyt, hanem az egész világnak is. Csökkenni fog Irán azon képessége, hogy exportálja a terrort az egész világra, hosszú távon pedig egy stabilabb Közel-Keletet, megbízhatóbb energiaellátást és talán alacsonyabb árakat eredményezhet. Amikor az ember a benzinkúton látja, hogy mennyibe kerül a benzin, nehéz összekötni ezekkel a dolgokkal. De a Közel-Keleten egyértelműen így látják a helyzetet.
1: Hát én gallononként $4 tankolok, de ha arra gondolok, hogy hogy alakulna a világ sorsa, és biztos vagyok benne, hogyha tényleg lenne atomfegyverük, akkor használnák is, akkor számomra ez nem nagy áldozat. De mi történik jelenleg Libanonban? Hogy alakul a Hezbollah elleni háború?
3: Zajlik a háború. Az izraeli hadsereg szisztematikusan rombolja le a Hezbollah katonai infrastruktúráját. A Hezbollah Izrael északi határától fel egészen a Litáni folyóig hatalmas alagutakat épített ki azzal a céllal, hogy onnan támadják Észak-Izraelt. Iskolákat és civil létesítményeket használtak erre, melyeket jelenleg az IDF igyekszik felderíteni. A Hezbollah mára több komoly veszteséget szenvedett. Több száz ügynöküket sikerült kiiktatni Dél-Libanonban. Ennek ellenére tovább folytatják a rakéta és dróntámadásokat Észak-Izrael és az IDF katonái ellen. A hadsereg célja tehát Dél-Libanonban az észak-izraeli lakosság védelme, és emellett az is, hogy fel tudják szabadítani Libanont a Hezbollah több évtizedes uralma alól. Nagyszerű lenne látni a harcok után egy szabad Libanont.
1: Biztos nagy öröm lenne, én újonganék. Minden megváltozna, ha Libanon visszatérhetne oda, ahol az 1960-as években

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az online lapszemlével folytatjuk, négy hírt hoztam, illetve egy dalművet. Az első 350 ezerért vett cipőt Tóth Ildikó cápa, hogy viselhesse egyetlen bemutatóra, ezt imádni fogod. Igazából, ha jól értem, ő Tóth Ildikó cápa, és valójában azt gondolkodtatottál, hogy nem tudtam, hogy van ilyen név, mármint hogy cápa, de ezek szerint akkor változott az utónév szótára, részletek ebben a labban. Ha ön stadiont szeretne vásárolni, akkor itt a remek lehetőség. 249 millió, csak 249 millió forint a Szójka Ferenc stadion ára Salgótarján környékén, ha jól emlékszem. Igen, csapjanak le rá, mert aztán ez az ár szerintem csak fölfelé fog menni. Egy drámai történet Gáspár Zsoltiról, napokon keresztül pánikban volt, mert Béci elszökött. Nem kell befóliázni a képernyőt, Béci egy birka, és Zsolti állatállományának egy megbecsült tagja. A cikkből kiderül, hogy már az apját is Bécinek hívták. Ez az ifjabb Béci elszökött, és Gáspár Zsolti pánikban volt, ezt írja a Bors, és ha a Bors ezt írja, akkor az úgy van. És egy hosszú történetben fejtik ki, hogy mi is volt Bécivel, három faluval arrébb került elő Béci. Tehát tulajdonképpen happy end, úgyhogy érdemes elolvasni a részleteket. És akkor térjünk át az NK-a botrányra, mert hogy Fási Zsülike is kapott 101 millió forintot a Munkácsi Vándor kiállítással kapcsolatban. Nem tudom, hogy Munkácsi Mihályhoz hogy kapcsolódik Fási Zsülike. Azt tudom, hogy énekelni is szokott, és megnéztem, hogy milyen kulturális értékeket közvetít. Hát egy dalszöveget ad ki a zeneszöveg.hu, a Hotel Silvert, ennek a szövegét az édesapja Fási Ádám írta. Nézzünk, hallgassunk ebbe bele. Persze nyilván sokkal nagyobb a művészi és kulturális értéke, ha nem egy olyan valaki, mint mondjuk én, de hát most én vagyok itt, adja elő prózában, tehát tessék szívesen ezt hozzá képzelni a háttérzenét, meg egyáltalán a melódiát. Na most maga a szöveg akkor így szól, tehát ez a Hotel Silver, Fási Ádám szerzeménye, négy csillagos álmok között élem életem, ha pihentet vagy szórakoztat, élvezem. Ha nem próbáltad, nem is értél igazán talán. Itt él még fürdő, luxus, pomponlány. És akkor jön a bridge, a híd, átvezető a verze és a refrén között, ami így szól. Ez a kedvenc szállodám, ez a kedvenc városom, itt jól érzem magam és nem is titkolom. Mert itt szebben süt a nap és szebben szól a dal, itt senki nem lehet boldogtalan. Így jutunk el a bridge-en keresztül, tehát a refrénig, ami így szól. Hozzád visszahúz a szívem, csak azt csúgja Hotel Silver, de hisz jöjjön hát egy újabb induló, hozzád visszahúz a szívem, csak azt súgja Hotel Silver, mert vár ránk Hajdúszoboszló, vár ránk Hajdúszoboszló.

műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is.